0: abba a halmazba úgy szépen bearaszoltak a portugálok Ronaldóval. Viszont 2006 óta gyakorlatilag folyamatosan csalódást keltő eredményeket értek el. Két nyolcad döntővel, most legutóbb egy negyed döntővel, de például 2014-ben csak csoportkörös eredményt ért el a portugál válogatott a VB-n. És lássuk be, ez egy ötszörös aranylabdás világklasszis vezetésével, ez kimondatlanul csalódást keltő eredmény.
1: És egy picit így az összegzés után azért beszéljünk a kontinens viadalról, tehát az Európa-bajnokságról is, hiszen ha megnézzük azért a világbajnokság mezőnyét, a legnagyobb esélyesek között egy-két csapat kivételével, gondolok itt most mondjuk Argentinára és Brazíliára, az európai nemzetek adják az esélyeseket, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, amíg még kijutott ugye a világbajnokságokra, és hát az Európa-bajnokságon azért ott szerepelnek ezek a nagy nemzetek is, és az EB-ken azért Portugália kiemelkedő eredményeket szokott elérni. 2012-ben az elődöntőig jutott, aztán végül bronzérmes lett a lengyel-ukrán közös rendezésű EB-n, 2016-ban pedig azt hiszem talán minden magyar emlékszik, amikor a csoportkörben is találkozott Magyarországgal Portugália, hogy azt az EB-t megnyerte a Cristiano Ronaldo fémjelezte csapat, azt hiszem ez a legjobb kifejezés, mégis a világbajnokságokon azt látjuk, hogy ez az eredmény nincs meg.
0: Így van, és hogyha meg ezt ehhez hozzáveszük, hogy bár kiki döntse, hogy ez most mennyire mérvadó torna, de ugye a Nemzetek Ligáját is kétszer megnyerte Portugália, ahol szintén azért a legjobb európai nemzetekkel kell szembeszállni. Tehát úgy tűnik, hogy amikor ilyen benfentesebb a mezőny, vagy kizárólag a közvetlen, vagy jobban ismert riválisokkal kell játszani, akkor úgy jobban helytállnak a portugálok, és amint ki kell lépni a világszíne elé, mint hogyha úgy megbénulnának. És ugye hát azért most itt a Ronaldo éra alatt, hát azért itt rengeteg világbajnokságról beszélünk, tehát játszhatott európai földön is a portugál válogatott, meg nem európai földön, és mind a két esetben csalódást okozott. Tehát ez egyfajta, hogy mondjam, egy ilyen megfoghatatlan tényező, amire maguk a portugálok sem tudnak pontos választ adni, hogy mi az, ami gátolja őket abban, hogy a VB-n is ilyen kimagasló teljesítményt nyújtsanak. Hát most itt, hogyha visszaemlékezünk, a legutóbbi VB-n is ugye Marokkó ellen véreztek el, pedig bár nem volt rossz a marokkói csapat, de hát azért a portugálok úgy általános vélekedés szerint, és az én meglátásom szerint is azért erősebb garnitúrát képviselnek. És megint csak ezzel a félszel utazik egyébként majd el a portugál válogatott a nyári világbajnokságra, hogy távol az európai milliótől, már a csoportkörben gyakorlatilag, ugye nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen ellenfelek ellen, de hát azért Kongó meg Kolumbia két olyan csapat, amelyikkel viszonylag ritkán találkozik Portugália, most Üzbegisztán, már ne is beszéljünk, mert bár az UEFA-hoz tartozik, de vagy bocsánat, az Ázsiai Szövetséghez tartozik, de gyakorlatilag a világ bármely más válogatottja számára is egy ismeretlen ellenfél. Tehát itt van egyfajta félsz a portugál szurkolók között, arról nem is beszélve, hogy ez most tényleg egy neuralgikus pont, azt figyelembe véve, hogy a Ronaldo éra az meghaladott-e már, vagy az ötszörös aranylabdás játékos képes-e még aktívan és eredményesen hozzátenni a válogatott játékához.
1: És akkor térjünk rá a mindennapokra. Te a Premier League-et aktív figyelemmel követed, hiszen Angliában élsz életvitelszerűen, és a Liverpool ténykedését, tevékenykedését, valamint mindennapjait is követed. És ha a Premier League-ben nézünk, akkor azért ott is olyan portugál játékosok jutnak szerephez, szóhoz hétről hétre, mint például Ruben Dias a Manchester Cityből, vagy éppen Bernardo Silva, ott van Bruno Fernandes, aki most döntötte meg az egy idényben kiosztott gólpasszok rekordját, azt hiszem már 20-nál jár egészen pontosan a Premier League-ben az idényben, és akkor még nem beszéltünk azokról a portugál klasszisokról, akik mondjuk a Paris Saint-Germain-t erősítik, gondolok itt Nuno Mendesre, Vitinhára, vagy éppen João nevesre, úgyhogy elképesztő nevek a portugál válogatottban, rengeteget még ki is hagytunk ebből a felsorolásból. Hogyan teljesíthet majd az idei 2026-os világbajnokságon. Portugália most már valóban megérette arra a titulusra, hogy esélyesként léphet pályára.
0: Azt mondanám, hogy igenis, meg nem is, ami az esélyességet illeti. Én nagyjából abban a halmazban sorolom magam, akik azt mondják, hogy Ronaldo most már inkább kerékkötője ennek a csapatnak, mint sem előmozdítója, és bár azon, amikor úgy gondolkodom, hogy betenném a keretbe, akkor azért úgy vagyok vele, hogy természetesen igen, viszont a kezdő csapatban már nem biztos, hogy betenném, illetve hát attól függ, milyen mérkőzésen, mert mondjuk teszem azt csoportkör utolsó mérkőzésen, ahol már megvan a továbbjutás, lehet, hogy ott számolnék vele. De alapvetően itt ez az egyik legfontosabb kérdés a portugál csapatban, hogy Ronaldóval, illetve nélküle hogyan lesz képes muzsikálni ez az együttes, mert alapvetően azok, akiket felsoroltál, szintén nem mindegyik, de van köztük már olyan játékos, nem is egy Bernardo Silva, Bruno Fernandes, és talán már Ruben Dias is, akik már úgy a 30-on túl vannak. Nem azt mondom, hogy nincs már olyan fizikai állapotban ez a garnitúra, hogy ne tudjon jól teljesíteni, de alapvetően nem az van, hogy mindenki a pályafutása csúcsán érkezik meg erre a világbajnokságra. Na most, hogyha ezt veszem alapul, illetve azt, hogy Ronaldót erőltetik olyan szituációkban, ahol főleg a védekezésre nagyobb hangsúlyt kell fektetni, és nem azt mondom, hogy a portugál válogatott támadó játékot játszik, de az, hogy a 10 mezőnyjátékosból 9-nek kell elvégeznie 10 feladatát, az nem biztos, hogy minden típusú ellenféllel szemben megállna a helyét. És itt mondjuk most elsősorban a csoportkört tekintve Kolumbiára gondolok, amely képes olyan adott esetben kontratámadó játékot játszani Portugália ellen, ahol mindenkire szükség van a csapatban. Tehát ott nem biztos, hogy egy Ronaldónyi előnyt lehetne adni, és ez nagyon furcsa egy kimondva, hogy egy Ronaldónyi előnyt adni az ellenfélnek, már pedig erről van szó, mert ugye ő most már gyakorlatilag csak majdhogy nem, azért ezt így finomítanám, de hogy a befejező csatár pozíciójában tud igazán érdemlegesen játszani, ugyanakkor olyan egóval van jelen a pályán, ami nem azt mondom, hogy ezeket az említett 30 körüli szintén klasszis játékosokat megszeppenteni, de hogyha egy picit megnézzük a többieket, és mondjuk az általad is említett Vitinhát, João Nevest, Nuno Mendest, ott azért hat a fiatalokra az a típusú ego a pályán, és mégpedig a rossz irányba, ami nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem lendíteni előre Portugália szekerét. Tehát összességében én azt mondom, hogy ha Ronaldónak megtalálják a helyét a csapatban, de leginkább az egójának megfelelő szerepet, tehát hogy annyit és úgy játszik, ahogy az számára már elfogadható, vagy mondjuk úgy, hogy nem vált ki belőle, és ez borzalmas, megint csak egy profi futballistának kimondani, hogy nem vált ki belőle egyfajta hisztizést, na akkor a portugálok elkaphatják a fonalat, és akkor azt mondom, hogy a tágabb mezőny, vagy egy ilyen tágabb halmaznyi esélyesek közé besorolható.
1: Következzen a csoport szinte biztos továbbjutója, Kolumbia.

Kolumbia labdarúgó válogatottja 1930 és 1954 között nem indult világbajnoki selejtezőkön, de ez idő alatt is részt vett egyéb kupasorozatokban. Ilyen volt a közép-amerikai kupa, amit 1946-ban, majd 1970-ben is meg.

0: Nyertek. A Nemzeti 11 csak 1938-ban mutatkozott be, és eleinte sovány sikereket ért el. 1949 és 1957 között egyáltalán nem játszott nemzetközi mérkőzést. Világbajnokságon először 1962-ben szerepeltek a kolumbiaiak. Az 1990-es években első sikeres korszakukat élték, sorozatban három világbajnokságra, 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban is kijutottak. 2002 és 2010 között nem sikerült részt venniük egyetlen VB-n sem. A 2014-es tornán a negyed döntőig jutottak, ekkor James Rodriguez révén a gólkirályt is Kolumbia biztosította a VB-nek. A világbajnokságoktól eltekintve 2001-ben a kolumbiaiak megnyerték a hazai pályán rendezett Copa Amerikát. Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgettünk a kolumbiai labdarúgó válogatottról.
1: Hát először beszéljünk arról, hogy 86-ban majdnem világbajnokságot rendezett Kolumbia, hiszen elnyerte a FIFA-tól a pályázatot, de aztán mégis úgy alakult, hogy nem volt képes megrendezni ezt a tornát, és Mexikó kapta meg a 86-os VB-t, ki ne emlékezne rá. 90-ben viszont már kijutottak, ugye ez a Valderrama Rincón féle nagy generáció volt. Különösen nyom nélkül távoztak arról a VB-ről, ki ne emlékezne, hogy Igit a kapus megpróbálta kicselezni Roger Millát, nem sikerült neki, kiestek Kamerunnal szemben, de már a csoportból is a németek elleni bravúr döntetlennel jutottak tovább, éppen hogy más kérdési azt a VB-t aztán a németek nyerték meg. 94-ből igazából Escobar halála miatt emlékszik a világ Kolumbiára, hiszen a kiesés után az öngolt lövő hátvéden verték el a port, szószoros értelemben egyszerűen kivégezték a feldődött szurkolók, ez azóta is értetlenül áll előtte a világ, hogy itt pontosan milyen ország lehet, ahol ilyen dolgok történnek. De miután dél-amerikai országról beszélünk, és Dél-Amerika mindig is a leginkább túl reprezentált volt az országok számát és a VB kvótákat tekintve, vagy a kettő arányát tekintve. Igazából az a meglepő, hogy Kolumbia ilyen ritkán és ilyen kevésszer jutott ki a világbajnokságokra egyáltalán, hogy például aztán a 2000-es évek elején egyáltalán nem volt ott a VB-ken.
0: Ugye említetted már azt, hogy a 90-es években egy remek válogatottja volt Kolumbiának, aztán a 2000-es évek elején 2002, 2006 és 2010-ben ki sem jutott a világbajnokságra, aztán jött a 2014-es torna, ott pedig egy ismerős névvel, James Rodriguezzel a csapattal. James Rodriguezzel a csapatban állt ki a kolumbiai válogatott. Hogyan emlékszel arra a VB-re?
1: Hát nem a kolumbiaiakról emlékszik azért az ember arra a VB-re, bár James Rodriguez gókirály lett, lőtt egy elképesztően nagy gólt, illetve Kolumbia ellen sérült meg úgy Neymar, hogy aztán nem lehetett ott a németek elleni elődöntőre. Más kérdés, hogy egy hetes végeredmény talán vétek lenne Neymar távollétére fogni, vagy kizárólag Neymar távollétére fogni. Ettől függetlenül Kolumbia egész jól nézett ki, tehát önmagához képest kifette jó stílus jegyeket mutatott, de hát attól azért távol volt, hogy meghatározó alakja legyen annak a világbajnokságnak. Egyébként James Rodriguez most is ott van a keretben, úgyhogy James Rodriguez a jelek szerint örök.
0: És hát a mostani 2026-os világbajnokságon egy 4 csapatos csoportba került Kolumbia az összes többi csapathoz hasonlóan. Portugália azt hiszem a legerősebb csapatnak mondható, sőt, ez talán biztos borítékolható is, de ott van Kongó, valamint Üzbegisztán is ebben a kvartetben. Akkor ha ezt a másik két csapatot nézzük Portugálián kívül, akkor borítékolható Kolumbia továbbjutása is?
1: Hát én ezt biztosra veszem, még akkor is, ha nyilván lesznek majd meglepetések, de azért én nem Kongótól és Üzbegisztántól várom ennek a VB-nek a meglepetéseit. Eleve meglepetést várni ugye nehéz, mert attól meglepetés, de én nem hiszem, hogy Kolumbiának gondot jelent majd a továbbjutás, vagy ha igen, akkor a játékosok ne nagyon menjenek utána haza, ugye a múltbeli emlékek miatt. De önmagában az, hogy James Rodrigueznek még mindig van egy aurája, egyébként olyan túlságosan erős klubokban nem játszanak a jellemzően a kolumbiaiak. Nyilván van egy-két Premier League játékosuk, meg azért ott van Luis Diaz, aki mondjuk nagy idényt futott a Bayern Münchennel. Ez az egész VB vonatkozásában szerintem túl sok mindenre nem lesz elég, de Kongó és Üzbegisztán ellen viszont mindenre elég lesz.
0: Az újonc szerepében Üzbegisztán. A Szovjetunió felbomlása utáni első hivatalos mérkőzésüket Tadzsikisztán ellen játszották 1992. június 17-én. 1992-ben Üzbegisztán a független államok közösségének is a tagja volt, mely részt vett az 1992-es Európa-bajnokságon. A szovjet utódállamok többsége, ideértve Oroszországot, Ukrajnát, Fehér Oroszországot vagy éppen Moldovát, az UEFA tagja lett, míg a közép-ázsiai országok, ideértve Kazaksztánt, Kirgizisztánt, Tadzsikisztánt vagy éppen Üzbegisztánt, az Ázsiai Labdarúgó Szövetséghez csatlakozott. 1994-ben Üzbegisztán hivatalosan is felvételt nyert a FIFA-ba. Még ebben az évben megnyerték az ázsiai játékokat, ez történetük eddigi legnagyobb eredménye. Az 1994-es világbajnokság selejtezőiben még nem indulhattak, 1996-ban viszont részt vettek történetük első Ázsia kupáján. A 2006-os világbajnokságról furcsa körülmények közepette maradtak le. Történt ugyanis, hogy a selejtezők záró szakaszában pótselejtezőt vívtak Bahreinnel, és az első mérkőzésen hazai pályán 1-0-as üzbék győzelem született. Ezt az eredményt később a FIFA törölte bírói hibára hivatkozva, és megismételtette a találkozót. A megismételt mérkőzés 1-1-jel zárult, végül következett a harmadik összecsapás, ami 0-0-ra végződött, és idegenben szerzett góljának köszönhetően Bahrein jutott tovább. A 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra egyaránt nem sikerült kijutnia Üzbegisztánnak. Történetük során először idén, 2026-ban vehetnek majd részt világbajnokságon. Végezetül pedig vegyük végig a világbajnokságokat magyar szempontból is. A 2010-es és a 2014-es világeseménnyel Elpap István foglalkozott.
2: A Csányi Sándor előtti évek a 2010-es világbajnokság kvalifikációjának jegyében zajlottak. A dél-afrikai VB-re a holland Erwin Koeman vezetésével próbált kijutni a válogatott, de sejthető volt, hogy a portugál-dán-svéd trió mögött nemhogy az első, de a pótselejtezőt érő második helyre sem lesz esély. A kicsiket legalább megvertük, de a nagyok ellen semmire sem mentünk. Csak tét nélkül, a legvégén nyertünk, a keretből száműzött Gera Zoltán nélkül, Dánia ellen. Ment Koeman, jött Csányi, és vele Egervári Sándor, meg Gera is. Aztán a 2014-es világbajnokság is álom maradt, miután az akkor már győzelmi kényszerben játszó válogatottat a hollandok 8-1-re kiütötték Amsterdamban. Mégis ekkor jártunk a legközelebb, legalább a pótselejtezőhöz, hiszen utólag már tudjuk, hogy ehhez elég lett volna itthon, igaz, az MLS-re kirót büntetés miatt csak zárt kapuk mögött legyőzni Romániát. De a 92. percben egyenlített az ellenfél. Viszont a törököktől 4 pontot szereztünk, az észteket és az andorraiakat oda-vissza simán megvertük, és végig harcban álltunk a továbbjutásért. Az előző évtizedek vesző futása tükrében ez sem volt kevés.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületet, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Így már hivatalossá vált, hogy Shakira énekli a június 11-én kezdődő 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A VB-n 48 ország válogatottja lép pályára, három rendező ország, az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada stadionjaiban. Sorozatunkban bemutatjuk az egyes csoportok résztvevőit, most következzen az I jelű négyes, amelyben Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak szerepel.
1: VB múlt.
0: Franciaország immár a 17. labdarúgó világbajnokságára készülhet, ezzel a nemzetek örök rangsorában az 5. helyen áll. A Les Bleus, vagyis a kékek csapata, egyike volt annak a 4 európai országnak, amely részt vett a legelső VB-n 1930-ban. Azóta 2 VB cím, 2 ezüstérem és 2 bronzérem szerepel a nevük mellett. A franciák kétszeres világbajnokok. Az első címet hazai közönség előtt 1998-ban, a másodikat 2018-ban nyerték Oroszországban. Kétszer is rendkívül közel voltak a VB trófeához, de a 2006-os döntőben Olaszország ellen, majd 2022-ben Argentínával szemben is büntetőkkel maradtak alul. A 2 bronzérmet 1958-ban és 1986-ban nyerték meg. Utóbbi VB-n Mexikóban a magyarokkal egy csoportban szerepeltek. Szenegál-francia gyarmatként 1966-ig nem vett részt világbajnokságon. Ezt követően 2002-ben debütált méghozzá igen emlékezetes módon. A japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság nyitó mérkőzését a regnáló világbajnok franciák ellen vívták, és hatalmas meglepetésre 1-0-as győzelmet arattak, majd a negyed döntőig meneteltek, és végül a bravúros 7. helyet szerezték meg. Érdekesség, hogy 24 évvel később ismét egymás ellen kezd ez a két válogatott, és talán még az előző összecsapásnál is meglepőbb lenne, ha az afrikaiak kerülnének ki győztesen. Szenegál legközelebb 2018-ban volt még VB résztvevő, és lett 17., majd 2022-ben is a 8. döntőig menetelt. Nagy visszatérő Norvégia válogatottja, amely 28 év után kvalifikálta magát ismét világbajnokságra. A skandinávok a 8 gólos Erling Haaland vezérletével 100%-os teljesítménnyel jutottak ki, 1998 óta először. A VB-k 1930 óta íródó történetében Norvégia mindössze 3 alkalommal szerepelt a tornán. 1938-ban a 12. helyen zárt, 1994-ben a csoportkör jelentette a végállomást és egy 17. helyet, míg 98-ban a 8. döntőben búcsúztak 15-ként. Irak ugyan nem tekinthető újoncnak, ám mindössze a 2. labdarúgó világbajnokságán vehet részt. Legutóbb az 1986-os mexikói VB-n láthattuk a válogatottat, amely akkor a 23. helyen végzett.
1: Franciaország.
0: Franciaország az európai D csoportot nyerte meg 5 győzelemmel és az Izlandon elért döntetlennel. 16 szerzett gól mellett mindössze 4-et kapott Didier Deschamps együttese. A francia szakember egyébként az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni mellett az egyetlen, aki VB aranyéremig vezette válogatottját, 2018-ban kapitányként, 1998-ban pedig játékosként hódította el a serleget. És hogy mi várható a franciáktól a világbajnokságon, arról a francia labdarúgásban jártas újságíró Szabó Krisztóf beszélt.
2: Ugye a legutóbbi 2 világbajnoki tornán 2 világbajnoki döntő részvétele volt, és talán, hogy lesz egy harmadik is, ugye az egyik döntőt megnyerték, a másikat nem. Úgyhogy talán egy harmadik is ki fog nézni most a francia válogatottnak. Szerintem a leginkább az aktualitásokat az jeleníti meg, vagy arról szól, hogy döbbenetes az a merítési lehetőség, ami most van Franciaországban, mert egész egyszerűen főleg elől európai legjobbjai játszanak. Ha csak a neveket soroljuk, ott van Kylian Mbappé, nem kell nagyon bemutatni, valószínűleg spanyol gólkirály lesz, Ousmane Dembélé, jelenlegi aranylabdás, Michael Olise, a statisztikák alapján Európa egyik legjobb játékosa jelenleg is. Mehetnék végig rajta az egész listán. Szerintem a kihívás most az a franciáknál, hogy mi a különbség a között, hogy a legjobbakat összeválogassuk, meg hogy a legjobb csapatot rakjuk össze. És a kettő ugye nem ugyanaz, és Didier Deschamps általában ezekre nagyon rá szokott érezni. Ő ugye 2012 óta szövetségi kapitány, és igen, lehet tudni azt, hogy a torna után el fog menni, és gyakorlatilag egy ilyen nyílt titok, hogy Zidane fog jönni, még nem nevezték ki, de hát már mindenki repesgeti már több hónapja, és Deschamps-nál van egy ilyen fejlődés, hogy megszokhattuk tőle azt, hogy a csapatai általában úgy játszanak, hogy hátul kivárósan, rakkolósan, közhelyesen, olaszosan játszanak. Most viszont kimondottan sokat törnek előre labdával, és vagy mármint, hogy labda nélkül, és sokat támadnak le. Úgyhogy Didier Deschamps-nál inkább az a kihívás, hogy mikor van az, amikor egy szövetségi kapitány egy kicsit a sok és a túl sok között mikor billen át. Mert láttunk már erre példákat, ugye Vicente del Bosque-nál, a spanyol válogatottnál, vagy Joachim Löw-nél, a német válogatottnál, amikor egy kicsit már túlságosan is beleszerettek a saját csapataikba, a saját játékosaikba, és éreztük azt, hogy melyik az a torna, amikor már egy kicsit sok volt az, hogy már beleszoktak abba, hogy a korábbi győzelmek azok majd biztos jelenleg is majd jönni fognak, és hát nem így történt. Didier Deschamps képes volt keretben megújulni, játékban nem volt rá ez jellemző, de most jelenleg úgy néz, hogy ez is megvan.
0: Rengeteg klasszis van, akiket feltételezem nehéz így egy torna előtt összerakni, vagy rendszerben alkalmazni. Tehát gondolom, hogy ez is egy nehézség, hogy sok nemzet, sok csapatából érkeznek majd a játékosok.
2: Most az, hogy a francia játékosokat nagyon exportálják, ezt már nagyjából 1998-ban is láttuk, amikor az akkori világbajnok csapatot, főleg olyan játékosokat határozták meg, akik külföldön játszottak már addigra, és akkor a külföldi mintákat, meg szokásokat be tudták hozni, és a francia válogatottban érvényesíteni. De ehhez kellett is egy olyan szövetségi kapitány, aki ebből tudott verbúválni egy csapatot. Szerintem, hogyha a francia válogatottnak a működését nézzük, akkor az egyik legjobb teljesítményüket azt egyébként most március végén láthattuk a Brazília ellen egy felkészülési mérkőzésen. Most a védelemben ott volt Upamecano, Konaté, két meghatározó ember a saját klubjában, két vezéregyéniség, akik ugye nem Franciaországban játszanak. Egyel előttük ott van a középpályán Rabiot, Tchouaméni, itt igazából nincsen nagy változás az elmúlt évekhez képest. Meg hát ott van az a hármasor, Dembélé, Mbappé, meg Olizé, akik mellett egyébként most úgy nézett ki, hogy az elmúlt években, vagy az elmúlt hónapokban mondjuk Hugo Ekitike volt az, aki be tudott épülni, de hát ugye most lesérült, és nem is fog részt venni a tornán. És most innentől kezdve akad, és nem azért akarhatja a fejét, mert nem tudja, hogy kit tegyen be, hanem azért, mert olyan választásai vannak, mint Marcus Thuram, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ryan Cherki, vagy Magnus Aklius. Tehát igazából csak az a kérdés, hogy akkor ki az, aki kompatibilis, ki az, aki a leginkább a csapat hasznára válik, meg ki az, aki meg tud felelni azoknak az elveknek, amiket Deschamps lefektet.
0: Ugye mindig azt mondjuk, hogy egy torna végén az a csapat fog odaérni a végére, vagy az nyer, aki egyrészt jobban bírja a sorozatterhelést, másrészt olyan szituációkkal találkozik, amiben már benne volt. És ahogy említetted, itt volt már megnyert VB döntő, elveszített VB döntő, Deschamps játékosként is, kapitányként is megérezte már, milyen a csúcsra jutni, tehát hogy ez a rutin szerinted segítheti abban a francia válogatottat, hogy akár a VB trófea is az övék legyen?
2: Szerintem abszolút, amikor Deschamps nyilatkozik arról, hogy akkor éppen a tornának melyik szakaszában vannak, akkor szerencsére mindig elkerüli azt a klisét, hogy nagyon sok edzőtől hallunk, hogy hát ez innentől már csak, nem tudom, 7 darab döntőt kell játszanunk. Tehát ilyeneket soha nem mond Didier Deschamps. Játékosként is megélte ezt, meg egyébként a legutóbbi tornákon is mindig lehetett azt látni, hogy a csoportkörben van egy olyan csapat, aki még egy kicsit keresi a fogást, aztán amikor jön a kieséses szakasz, akkor szerintem a rutin, meg az, hogy Deschamps-nál megvan az, amit említettem, hogy ő nem nagyon szeret bele a saját játékosaiba. Tehát, hogyha azt látja, megbízik bennük, megadja nekik a felelősséget, meg a lehetőséget, de ha azt látja, hogy nem teljesítenek, akkor bármikor képesen engedni a kezüket. Ezt láttuk mondjuk 2018-ban is, amikor a szélső hátvédei az első meccsen hát egyáltalán nem játszottak jól, vagy akár Ousmane Dembélé is, akinek nem volt egy jó meccse, onnantól kezdve nem nagyon látjuk őt a tornán. Úgyhogy innentől tényleg az lesz a kérdés, hogy milyen lesz a lapjárás, és hogy hogyan fog élni ezzel Didier Deschamps, de hát azt már látjuk, hogy egyébként egy nagyon jó kártyajátékos.
0: Mindenki emlegeti a 2002-es nyitó meccset, ahol a címvédő franciák Szenegállal találkoztak csak úgy, mint majd most a világbajnokságon június 16-án, és ott talán a VB egyik legnagyobb, vagy legelső meglepetését a szenegáliak aratták, hiszen 1-0-ra legyőzték a franciákat. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy még egyszer ezt a hibát nem fogják elkövetni, ugye?
2: persze, én ebben biztos vagyok, hogy nem fogják ezt elkövetni. 2002-ben azért ott volt egy ilyen furcsa együttállás, ami részben azért is volt, mert a meghatározó játékosok sérültek le, vagy nem tudtak játszani, mint mondjuk Zinedine Zidane a torna előtt sérült le. Szerintem akkor a legjobb francia játékost úgy hitték, hogy Robert Pires, neki elpattantak a keresztalagjai néhány hónappal a torna előtt. És hát persze ott voltak olyan játékosok, akik egyébként Európában meghatározók voltak, mint Thierry Henry, David Trezeguet vagy Djibril Cissé, ők gólkirályok voltak a bajnokságaikban. Viszont ez a kompatibilitás, amit említettem, hogy Deschamps ezeket nagyon kereső játékosok között, ezek egyáltalán nem adattak meg. És ugye akkor a szövetségi kapitány Roger Lemer volt, aki hát nagyjából abból ért, hogy akkor oké, akkor játékosok pakolt egymás mellé, de egyáltalán nem tudta ezeket egy csapatjátékba belecsiszolni. Úgyhogy ez az egyik része, hogy szerintem volt ott egy ilyen edzői kompetencia kérdés is, meg voltak sérülésbeli kérdések is, meg volt egy elég erőteljes arrogancia. Én kimondottan emlékszem, hogy a francia médiában olyan reklámok mentek le, ahol mert a sportszergyártók reklámjaiban az volt, hogy akkor játékosok csak néznek, meretnek maguk elé, és arról szólt, hogy Zinedine Zidane csak így maga elé sugja össze, hogy csak egy dolog jár az eszünkben. És akkor a kakasos címer fölött kettő csillag jelent meg. Tehát, hogy ők kicsit már beleképzelték magukat abba, hogy akkor jönni fog a következő világbajnoki cím, és szerintem egy kicsit beledédelgették magukat ebbe, és szerintem ebbe a csapdába kerültek. De most, jelenleg 2026-ban emlékszem, hogy megkérdezték Lucas Hernandezt, akinek a véleményét arról kérdezték, hogy akkor ez most világ a legjobb csapata? És azt mondta, hogy hát, ha nem is a legjobb csapat, de azért igen, a világ legjobb játékosai azok nálunk vannak. És amikor ezzel szembesítették Didier Deschamps-ot, hogy akkor a játékosra ezt mondta, akkor azt mondta, hogy micsoda, akkor el fogok beszélgetni vele. Tehát, hogy mindig van egy ilyen visszarántás a valóságban, meg mindig van egy ilyen alázatra, meg hát azt mondom, az a legjobb szó arra nevelése a kerettagoknak.
0: VB esélyesnek tartod a franciákat?
2: Abszolút, persze. Szerintem jelenleg a minőség is megvan. Szóval ez egy kicsit ilyen last dance típusú utolsó fellépésed, és annak, amikor nem az van, hogy akkor most már kitessékeljük őt a kijáraton, hanem ez még lehet neki az utolsó dobbantása. Úgyhogy szerintem az esélyek megvannak nála is.
1: Norvégia.
3: Hey guys, welcome back to my chat. Norway can qualify for the World Cup first time in 28 years. Close, so it's about getting over the line now and make it happen.
0: Norvégia 100%-os teljesítménnyel jutott ki a VB-re az európai I csoportból, az olaszok, Izrael, Észtország és Moldova előtt. Lehengerlő mutatókkal többek között 37-5-ös gólkülönbséggel. A moldávok ellen elért 11-1-es siker.

Ez hatalmas dolog számunkra, hiszen ezért dolgoztunk évek óta, hogy kijussunk a világbajnokságra. Éreztük magunkon a nyomást, nagy volt az elvárás, és erre igyekeztünk felkészülni. Nem kerestünk kifogásokat, hiszen a legjobb játékosok voltak a keretben, akik Norvégia sikeréért küzdöttek. Nem gondoltuk túl a dolgokat, egyszerűen csapatként kellett együttműködnünk, és csak az adott pillanatra és feladatra kellett koncentrálnunk. Meg kellett találnunk az egyensúlyt, hogy fókuszáljunk, de közben élvezzük is a futballt. Amikor lefújták a meccset, az öröm mellett hatalmas megkönnyebbülést éreztem. Hihetetlen érzés volt, hogy Norvégia 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Megéltem minden percet, csodás este volt, csodás pillanat mindannyiunk életében. Történjen bármi, ezt magunkkal visszük életünk hátralevő részében. Az olaszok elleni 4-1-es sikerrel megmutattuk, hogy képesek vagyunk bármelyik nagy nemzetet legyőzni. A nagy célt elértük, ott vagyunk a világbajnokságon. Most már csak lépésről lépésre kell haladnunk, és élvezni minden mérkőzést.

0: Szenegál.
1: Szenegál veretlenül nyerte meg az afrikai B selejtező csoportot Kongó, Szudán, Togó, Mauritánia és Dél-Szudán előtt. A válogatottal kapcsolatos elvárásokról Miskolc István, a Mesebeli Afrika blog szerkesztője beszélt. Ugye régen azt szoktuk mondani az afrikai csapatokra, hogy jó képességű játékosok, de fegyelmezetlenek, szóval mi jellemzi ezt a szenegáli válogatottat most?
2: Jó, hogy említetted ezeket a sztereotípiákat, mert hogy erre a szenegáli csapatra ez pont nem jellemző. Nagyon, nagyon is fegyelmezett és nagyon masszív csapat. Nyilván a francia vagy a norvég válogatott megítélhetjük őket talán esélyesként, de egyáltalán nem kizárt, hogy pontot tudnak rabolni akár ezektől a csapatoktól, és vagy akár meg is lehetni őket, ugyanis tényleg nagyon komoly brigád állt ott össze, sokkal érettebbek és összeszokottabbak, mint az utóbbi időben van egy magja a csapatnak, ugye már hosszú évek óta. Egyre rutinosabbak, most a mostani szövetségi kapitány a rutinra is behelyezi hangsúlyt, de van egy-két fiatal új feltörekvő tehetségük is, és ebből tényleg egy nagyon egységes elegy alakult ki, amire a fegyelmezetlenség a legkevésbé sem jellemző már.
1: Hogyha a kulcs szereplőkre, vagy a főszereplőkre koncentrálunk, ugye ez Manét nagyon sokan emlegetik, 34 éves, tehát lehet, hogy az utolsó világbajnoksága lesz. Ő-e az a karakter, aki köré épül ez a válogatott, és az ő szerepe például mi ebben a csapatban?
2: Részben igen, nem feltétlenül a játéka miatt, de nem a játéka az, ami köré épül maga a csapat, hanem a személyiséget tényleg, meg az őt körülöttevő aura Szenegálban, a szenegeli válogatott környékén, az nagyon fontos ennek a csapatnak. Ugyanakkor a játéka, igen, hát azért ez egy kicsit már megkopott, de már nem olyan gyors nyilván, mint amilyen volt, és tényleg nagyon sok játékos körülötte már képes arra, hogy átvegye tőle a klímet a pályán, a játékban. Úgyhogy inkább a személyisége lesz az, ami fontos lesz, és valószínűleg az is, ami a majd a kezdő csapatba teszi ezeken a mérkőzéseken. Tehát mellette lesz még több játékos, aki képes villanásokra, és hát továbbra is csak azt tudom hangsúlyozni, hogy elsősorban a csapat egységen van inkább ennek a szenegáli válogatottnak most az ereje.
1: Szenegálban egyébként milyen várakozás előzi meg ezt a világbajnokságot? Mit várnak el a csapattól? A csoportból való továbbjutás, ugye most a 48 csapatos lebonyolítás miatt akár harmadik helyen is tovább lehet jutni. Szóval milyenek az esélylatolgatások az országban?
2: Elég ambiciózus lett egyébként ez a csapat, még hogyha nyilván ilyen megfogalmazott célok nincsenek is, de szerintem a csoportból a továbbjutást azt mindenképpen várják a szurkolók is ettől a gárdától, és a csapat is tényleg egyre ambiciózus. Korábban mindig ez egy ilyen kis szerény válogatott volt a szenegáli, amikor még Aliou Cissé volt a szövetségi kapitány, szerény, de szívós csapatnak lehetett nevezni őket, most inkább ambiciózus a terpá. Az új szövetségi kapitányuk hozott egy ilyen szemléletet, ami átragadt az egész csapatra. Úgyhogy a csoportból való továbbítást azt várják, és hát a legjobban egyébként meg természetesen a nyitó mérkőzést majd Franciaország ellen, ez külön pikáns mindig Szenegálnak, ugye, ami francia gyarmat volt annak idején, és hát igen, azt a 2002-es VB-nek a nyitó meccsét, azt nagyon sokat emlegetik most, és szeretnék, hogyha most is sikerülne valami hasonlóval indítaniuk a világbajnokságot, hiszen megint az első mérkőzésük lesz pont a franciák ellen.
1: Ugye 2002-ben 1-0-ra nyert Szenegál, Papa Bouba Diop góljával, neki utána milyen lett az élete, a sorsa, hősként tisztelték-e az országban, és el tudom képzelni, hogy akár szobrot is emeltek a

0: tiszteletére. Szóval milyen az, amikor egy szenegáli labdarúgó egy VB nyitó meccsen a regnáló világbajnok ellen győztes gólt lő?
1: Aranybetűkkel van a szenegáli krónikákban az a mérkőzés, meg annak a sors, és Boupa Diopnak is a neve, aki után ugye elkerült a Premier League-be, azért is volt érdekes az ő gólja, mert hogy ő inkább ilyen védekező középpályás volt, vagyis legalább többet foglalkozott a védekezés általában, mint a támadással, de nem a góljairól volt híres. Tényleg ő egy legenda, egyik Molletszekkel. Szenegában nemrég halt meg egyébként szegény viszonylag fiatalon, úgyhogy az egy legnagy törés is volt a szenegáli szurkolóknak, de hát ő egy legenda marad örökre, és hát őt szeretnék most megidézni az új csapat tagjai, illetve hát ugye Ali Sissi, akit emlegettem, már a szövetségi kapitányok ott is volt azon a VB-n, meg ezen a mérkőzésen, úgyhogy ugye tényleg annak a csapatnak a szellemisége az az, ami az etalon mindig is Szenegál számára.
0: Ugye ez a bizonyos 2002-es VB, ahol újoncként szerepelt Szenegál, és egészen a negyed döntőig jutott, most mire lehet képes ez a csapat?
1: Nagyon nehéz csoportba kerültek, ugye, ahogy már említettük, úgyhogy igazából a csoportkörből való továbbjutás az talán már teljesen elfogadható eredmény lenne tőlük, hogyha meg tudnák húzkodni ezeknek az európai óriásoknak a bajszát. Tehát utána meg abszolút sorsolás függő is, hogy milyen ellenfél jön velük szembe, azt ugye nagyon nehéz kiszámolni egy ilyen nagy mezőnyben, és hát az ilyen tornákon mindig kell a szerencse, kell a pillanatnyi formának az elcsípése, úgyhogy nagyon nagy menetelést egyébként nem jósolnék nekik, talán olyan nagyon nagy elvárásaink nem lehetnek, hogy a 8 közé jussanak, de ha szerencsés sorsolás és egy jó formával sikerül jutniuk el a világbajnokságra, akkor azért talán még mehetnek egy-két kör. De azt is értem képzelni egyébként, hogy ott pont nem jön össze semmi, és akkor még akár a Irak elleni meccset is elrontják, ha mondjuk előtte két mérkőzésen rosszul állnának. És hát az ő esetükben aztán talán még nagyobb a lehetőség tárháza, mert a bukástól a nagy legendás menetelésig mindent el tudok képzelni róla.
0: Említetted, hogy Sadio Mané inkább a karakterével tűnhet ki, mint sem a labdarúgó tudásával. Ki lehet az a labdarúgó, aki esetleg meglepetést szerezhet, feltűnhet ezen a világbajnokságon, ha még nincs remek formában és nem ismert labdarúgó?
1: Hát ugye azért a játékosok mind topligákban játszanak most már, akik a kezdőbe kerülhetnek, úgyhogy nagyon nagy meglepetések talán nem lehetnek, de ha nem Sadio Mané rúgja gólokat, akkor ugye a többi támadók között ott van Iliman Diaye, aki az Evertonban játszik most éppen, ő a másik volt szélen szokott kavargatni, középen Nicholas Jackson bukkanhat fölött, ugye most a Bayern Münchenben inkább csak cserejátékos, és hát a csapat ereje pedig inkább hátrébb van, tehát a középpálya az bomba erős, meg a védelem is egy afrikai csapathoz képest nagyon, nagyon erős és stabil védőik vannak. Úgyhogy ott is várhatunk jó teljesítményeket. Papkei rugott több gólt és három gólt is, hogy van emlékszem az Afrika kupán, úgyhogy az ő átlövéseiben is bízhatnak, illetve Lamine Kamara irányítja egy kicsit hátrébről sokszor a csapatot, és Habib Diarra, tényleg ilyen fiatalabb játékosok Premier League-ből, Ligue-ből. Ők azok, akikre érdemes lesz figyelni.
0: Uh-huh. Teranga oroszlányai. Néven fut a válogatott. Ez mit jelöl és mire utal? Honnan kapták a nevüket?
1: Teranga az egyébként a vendégszeretetnek a kifejezése Szenegálban, tehát a híres szenegáli vendégszeretetnek az oroszlányai, kb. Ezt jelenti a név, vagy így fordíthatjuk le nyakat a kerten. És egyébként ezt pont nem szeretik, de ezt a külföldi újságírók akasztották a csapatra, és ők meg nem szeretik, ez a Teranga is ott van. Sadio Mané is volt már, hogy nyilatkozta, hogy azt szereti, hogy csak oroszlánoknak hívják őket, mert ők nem egy kedves vendégszerető oroszlán most már, hanem igazi vad oroszlánok karmokkal.
2: اجوكم حز من حزام اليوم الكاس نجيبه والعشار نهوس بيه
0: Irak igazán embert próbáló selejtező sorozatban biztosította a helyét a 2026-os világbajnokságon. A 28 hónapon át tartó 21 mérkőzés a labdarúgás történetének egyik leghosszabb és leginkább embert próbáló sikeres selejtezőjeként vonult be a sport történelembe. Irak Jesus Kavas szövetségi kapitány vezetésével kezdte meg a 2026-os VB selejtező sorozatot. A spanyol szakember egy öbölkupa győzelemmel debütált, majd a VB-selejtezők második körében nagyszerű teljesítménnyel mind a 6 mérkőzését megnyerte Vietnám, Indonézia és a Fülöp-szigetek ellen. A harmadik körben azonban megtört a lendület, és egy váratlan Palesztina elleni vereség után a szövetség 2025 áprilisában menesztette Kasast. Helyét az ausztrál Graham Arnold vette át, akivel a csapat a csoport harmadik helyén végzett, így a negyedik körbe kényszerült. Itt Irak Szaúd-Arábia mögött második lett, ami az Egyesült Arab Emírségek elleni kétfordulós ázsiai pótselejtezőt jelentette. A drámai párharcot Irak 3-2-es összesítéssel nyerte meg, köszönhetően Amir al-Ammari hosszabbításban lőtt büntetőjének. A végső akadályt az interkontinentális pótselejtező jelentette Mexikóban, ahol Irak Bolíviát győzte le 2-1-re. A döntőgolt ismét Ayman Hussein szerezte, ezzel biztosítva hazája helyét a világbajnokságon. A világbajnokság így csoportjában tehát Franciaország, Szenegál, Norvégia és Irak küzd meg majd egymással. Június 16-án kedden magyar idő szerint 21 órától Franciaország-Szenegál mérkőzést rendeznek New Yorkban. Június 17-én évféltől Irak és Norvégia csap össze Bostonban. A következő körben Franciaország Irakkal, Norvégia pedig Szenegállal csap össze. Június 26-án pedig egy időben lép pályára Norvégia-Franciaország ellen és Szenegál-Irakkal. A 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én rajtol.

0: Ebben a részben is meghallgathatunk egy korábbi történetet a magyar válogatottról. Elpap Istvánt hallják.
1: A 2002-es japán-dél-koreai közös rendezésű világbajnokság selejtezőjének Bicskei Bertalan irányításával futott neki a megfiatalított magyar válogatott. Jól kezdődött 2000. szeptember 3-án a Népstadion 57 ezer nézője előtt Olaszország ellen. Kétszer vezettek Inzaghi góljával az olaszok, ám Horváth Ferenc két góljával sikerült egyenlíteni 2-2. És ezt megfejelve az év októberében 6-1-re nyert Litvániába a magyar válogatott. Fehér Miklós 3 gólt is szerzett. Ezt követően azonban itthon csak 1-1-re futott a litvánok ellen, és amikor már a reménykedés amúgy is kezdett visszaesni, akkor Romániában szinte szokás szerint sikerült egy 2-0-ás vereséget szenvedni, mi több aztán 2001. szeptemberében a románok Budapesten is nyerni tudtak 2-0-ra, így eldőlt, hogy Magyarország mindössze a csoport negyedik helyén végzett, és esélyesen volt a VB-re jutásra. 4 évvel később Lopár Mateusznak hívták a szövetségi kapitányt, és miután a 2006-os VB-t Németországban rendezték, nagy nemzetközi figyelem alá esett a magyar válogatott. A felkészülési meccsek egész jól sikerültek, Lothár igazi marketing kapitány volt, csak aztán az első VB-selejtező 2004. szeptember 4-én Horvátországban sikerült 3-0-ra elveszteni, úgyhogy Huszti Szabolcsot viszonylag gyorsan kiállították. Innentől futottunk az eredmény után, hiába sikerült Izlandot és Máltát is oda-vissza megverni, nem volt ez mindig így. A Horvátország, Svédország és a végén még Bulgária is a magyarok előtt végzett, így erre a VB-re sem sikerült kvalifikálnunk, akkor még csak 20 évvel Mexikó után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 56. részében a 2010-2011-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Londonban a Wembley stadionban rendezték. Ez volt a 6. alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1963-ban a Milán 2-re nyert a Benfica ellen. 1968-ban a Manchester United Angliában tartotta a selleget. Itt is a Benfica volt a szenvedőfél, a végeredmény 4-1 lett. 1971-ben az Ajax 2-0-ra győzött a Panathinaikos ellen, 1978-ban a Liverpool 1-0-val zárt a többek között Kühl Lajossal is felálló Brügge ellen, 1992-ben pedig a Barcelona örülhetett a Sampdoria elleni hosszabbításos 1-0-ás eredmény után. 2011-ben a Manchester United és a Barcelona játszott egymás ellen, és magyar érdekeltsége is volt az összecsapásnak, hiszen a sípot Kassai Viktor fújta.

0: 2010-nyarán összesen 52 ország 76 csapat készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az előző években a csoportkörig jutó Debrecen képviselte, amely ezúttal a harmadik selejtezőkörben csatlakozott, a Bázel ellen 5-1-es összesítéssel búcsúzott. A DVRC egyetlen golyát Adamo Koulibaly szerezte. A Debrecen 2010-ben nem, de 32 másik csapat eljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. Két együttes, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel az odáig vezető utat. A Barcelona a csoportkörben első helyen zárt, 4 győzelemmel és 2 döntetlennel, megelőzve a Kopenhágát, a Rubin Kazányt és a Panathinaikost. A legjobb 16 között az Arzenát kellett kiejteni, a 2-1-es londoni vereség után 3-1-el fordítottak a katalánok. A negyed döntőben a Shakhtar Donetsk ellen kiütéses, 6-1-es eredménnyel zárult a párharc. Az elődöntőben pedig két El Clásicót rendeztek, Madridban Messi duplájának köszönhetően 2-0-ra nyert a Barca, a visszavágón pedig 1-1 lett a vége, így a Real búcsúzott, a Pep Guardiola vezette Barcelona pedig készültett a döntőre. A másik ágon a Manchester United menetelt, amely szintén 4 győzelemmel és 2 döntetlennel végzett csoportja első helyén a Valencia, a Rangers és a Bursaspor előtt. A nyolcad döntőben a Marseille ellen a második mérkőzésig kellett várni a gólra, az angolok itt 2-1-re nyertek, ezzel továbbítottak. A következő körben a Chelsea sem jelentett akadályt, 1-0-ra és 2-1-re győztek Sir Alex Fergusonék. A menetelés pedig a Schalke ellen folytatódott, két magabiztos sikerrel, 6-1-es összesítéssel zárt a United, ezzel 2009 után ismét döntőbe jutott. Sorozatunk rendszeres hallgatói számára ismerős lehet ez a párosítás. 2009-ben is a Sir Alex Ferguson vezette Manchester United, és a Pep Guardiola által irányított Barcelona küzdött meg a BL trófáért. Akkor a katalánok 2-0-ra nyertek. Ezúttal magyar szempontból is volt érdekessége a találkozónak, hiszen a játékvezetőnek Kassai Viktor delegálta az UEFA, akinek a munkáját Erős Gábor, Ring György és Vad István segítette. Ez is szóba került a Népszabadság mérkőzés előtti edzetében, most ezt hallhatják.
1: Világszám. Milliárdos közönsége lesz ma este a labdarúgó BL döntőnek, amelyen a Manchester United látja vendégül Londonban a Barcelonát. A több mint sporták szombat esti ünnepén nagy izgalmak várhatók, noha a nemzetközi szakértők 8-3-at, de legalábbis 7-4-et emlegetnek. Értsd, ha a két kezdő 11-et összehasonlítják, arra jutnak, hogy a katalán együttes játékosai 7 vagy 8 poszton jobbak a brit klub futballistáinál. Sőt, a Manchesterben ebből a szempontból csak két igazán fix pont van, Rooney és Van der Sar, de a holland kapus kiemelésében komoly szerepet játszik, hogy Valdes védhet bárhogyan, igazán sokra nem értékelik. Ezzel szemben a Barcelona posztján verhetetlen ásznak minimum 5 labdarúgót tartanak. Dani Alvest, Piquet, Xavi, Iniestát és Messit. A legragyogóbb együttes is felülmúlható, tudjuk ezt mi is 1954 a Berni csoda óta, mert minden másfél órában benne van a bizonytalanság. Ha nem így volna, talán nem néznék annyian a döntőt, de még ez sem biztos, hiszen Hollywood legjobb vígjátékai legalább akkora sikert hoztak, mint a Hitchcock krimik. A vonzás magából a futballból fakad, a labdarúgásnak akkora hatása, hogy egy európai trófeáról határozó mérkőzés is világesemény. Ázsiában vagy Dél-Amerikában hasonló érdeklődést kelt, akár az öreg földrészen. Bennünket magyarokat is érint, bár mi nálunk valódi labdarúgás már nincs, Kassai Viktorunk, futballszeretetünk és tévénk van.
0: Két évvel korábban elég szoros mérkőzésre készültek a felek, most a sokpasszos játékot tökére fejlesztő Barcelona egyértelmű esélyesnek számított. Az eredmény is ennek megfelelő lett, a katalánok végig irányítva 3-1-re nyertek. Idézzük fel a Népszabadság tudósítását, Hegy Iván cikkét hallják.
2: Tiki Takalónia, Barcelona Manchester United 3-1 a félidőben 1-1, játékvezető Kassai Viktor. Hiába reménykedett minden manchesteri abban, hogy megismétlődik 1968 és a United elhódítja a legértékesebb európai klubtrófeát a Wembleyben, a londoni duplázásra semmi esély nem nyílt. Pedig egy-egyet is mutatott az eredményjelző tábla, mint annak idején a Benfica hosszabbításos legyőzésekor, de hajdanán döntőt vívtak az angol fővárosban, szombaton viszont a Scotland Yard munkájára emlékeztető nyomozás zajlott a Szigetországban. Az persze nem a Yardot idézte, hogy a brit csapat futballistái hasztalan kutattak a labda után, amely számukra fellelhetetlen volt a boszorkányos barcelonai tiki-taka közben. A 3-1 papírforma már csak azért is, mert 14 éve, amikor szintén magyar játékvezető Puhl Sándor dirigálta az európai csúcs találkozót, a Dortmund-Juventust, ugyanez volt a végeredmény. Pep Guardiola a jelenkor alig hanem legnagyobb edzője és együttese, napjaink legkiválóbb klubcsapata, úgyhogy minden rendben, az igazi labdarúgás győzött. Azaz nem csupán vasárnap délután a barcelonai kikötőben, majd este, az előző napi csúcs találkozó időpontjában, A Nou Camp stadionban egybegyűlő tömeg ünnepelte a vöröskék Dream Teamet, hanem mindenki, aki úgy véli, a több mint sportág legmagasabb foka mégiscsak a finom technikára épülő, fantáziagazdag, a játék örömét sugárzó futball. Sir Alex Ferguson azt mondta, ez a legjobb együttes, amellyel 25 manchesteri éve alatt a United találkozott. A Guardian című angol lap pedig epésen jegyezte meg, hogy nem a 70 felé közeledő Fergusonnak, hanem a Manchester United néhány középpályásának kellene nyugdíjba vonulnia. Hogy az elmúlt negyed század legragyogóbb klubcsapata-e a Barcelona, azon lehet tűnődni, a Van Basten majd Savicevic féle Milán például hasonló gálaműsorokat rendezett, az utóbbi történetesen a Barszával vívott BL döntőben is, de azon egy másodpercig sem kell gondolkodni, hogy a legbrilliánsabbak egyike a mai vöröskék garnitúra. Az alig 40 éves Guardiola korszakos, sőt örökérvényű mesterművet alkotott, melynek címét csupa nagybetűvel kell írni. Labdarúgás. A földkerekség nagy részén ennek a virtuóz, csiki-csukis futballnak lett bolondja az emberiség, és százmillióknak most sem hiányzott a küzdelem, még kevésbé a harc. Ha az izgalom elmaradt is, a nézők tátott szájjal bámulták az amilyen egyoldalú, olyan fenséges másfél órát. A második és harmadik barcelonai gól ugyan nem a kigurigázásból esett, de azért nem, mert a második félidőben a manchesteriek már kilépni sem mertek a vöröskék játékosokra, mivel attól rettegtek, ha kimozdulnak, menthetetlenül mögéjük érkezik egy halálos bűvös passz. Lionel Messi és David Villa tehát 18-20 méterről küldte a labdát Van der Sar hálójába, és a búcsúzó holland kapus még véletlenül sem szúrta le a behúzódó társait, mert tudta, ezzel a Barcával szemben nincs jó választás. Végül is nem mindegy, hogyan kapgolt a csapat. A Barcelonát még az sem zavarta meg, hogy az egyenlítés vitatható volt. Kassai Viktor és asszisztense úgy látta, Giggs nem áll le sem, miközben mások egészen más láttak. A katalánok még a kitüntetett magyar játékvezetőn is segítettek, hiszen olyan nagy maradt a vörös-kék fölény, hogy utóbb senki sem foglalkozott a különben könnyű, azaz roppant egyszerű meccset megfelelően dirigáló honfitársunk kényes ítéletével. Inkább a diadalmas csapatot emelte az egekig mindenki. Az angol Daily Mail azt írta a győztesről, hogy egyszerűen a legjobb, és mindenütt a világon záporoztak az eféle szalag címek. Üdvözlet a Barcelona bolygón! A Barca belépett az istenek panteonjába. A katalánok meghódították Európát. Ám a legnagyobb figyelmet talán a Lance első oldala érdemli. A Barcelona külön világ. A Lance, mint tudjuk, brazil sportlap. Gólszerzők Pedro a 27. percben, Messi az 54. percben, David Villa a 69. percben és Rooney a 34. percben.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntővel a Kossuth Rádió Esportja című magazin műsor is foglalkozott. Kalapos Mihály anyagában többek között Pep Guardiola győzelem után elmondott gondolatait is hallhatják. De megszólal a döntő játékvezetője Kassai Viktor is, akit Lantos Gábor kérdezett.
4: Pep Guardiola, a Barcelona edzőjét a Bajnokok Ligája megnyerése után meglepte egy újságírói kérdés, amely azt vétatta, hogy nem keresse magának új állást, hiszen a csúcsra ért.
5: I have to look for in myself, inside of me. It's not... I'm so
4: saját magamban kell új kihívást keresnem. Most nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, amiért ilyen kiváló játékosaim vannak, mint Messi, Xavi és a társaik. Ez persze egyáltalán nem könnyű feladat. Az biztos, hogy egy évig még a Barcelona edzője leszek. Aztán majd meglátjuk. Akkor fogom abba hagyni, ha már nem élvezem. Guardiolától azt is megkérdezték, hogy volt-e valaha a sporttörténelemben jobb futballcsapat, mint a Barcelona jelenlegi együttese.
5: I don't know, it's impossible to say, because I didn't see the...
4: Nem tudom. Lehetetlen ezt megmondani, mert nem láttam Pelét, Cruyffot, Di Stefánót játszani. Nagyon sok kiváló csapat volt. Hallottam, hogy ezek a játékosok nem csak nagyszerűen játszottak, de azok a csapatok, amelyekben futballoztak, különleges kapcsolatot tudtak kialakítani a nézőkkel. Olyan élményt adtak, hogy a szurkolók már a stadionba menet várták, hogy ismét találkozhassanak velük. Mi is erre törekszünk. Azt szeretném, hogyha egyszer a Barcelona játékosaira is így emlékeznének, mint valami csodára.
6: Azért nekünk magyaroknak az sem mellékes, hogy a Barcelona győzelmét hozó BL finálét magyar bíró vezette. Kassai Viktor így nyilatkozott a rangos küldetésről hazatérése után Lantos Gábornak.
7: Lefújták a meccset, átvették az UEFA-tól azt a bizonyos érmet a díszpáholyban, lementek, és magukra csukták az öltöző ajtót. Mi volt az első mondat szó, ami elhangzott?
8: Az első az egy nagy
1: kézfogás volt a kollégákkal, hiszen ne felejtsük azt el, hogy nem egyedül én voltam a pályán, hanem ugye heten voltunk most, akik a magyar csapatot, a magyar játékvezetést képviselték Londonban. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy nagy hiba nélkül le tudtuk ezt a mérkőzést, és utána nagy öröm ért minket, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megtisztelt minket azzal, hogy gratulált a teljesítményünkhöz, úgyhogy nagyon jó hangulatú egy magyaros este volt, magyaros pár perc volt, amit eltöltöttünk együtt. Alapvetően a játékvezetés is arról szól, hogy ne rólunk szóljon ugye a futball, ne hibázunk nagyot, de sajnos ez máshogy közelítik meg, mint a játékosok a játékvezetőket. Ami fontos, hogy nagyon optimistán álltunk hozzá, tehát teljesen jó hangulatot telt a találkozó, úgyhogy mind a heten nagyon-nagyon lazán és könnyeden vettük a találkozót.
7: Most már talán bevallhatja, hogy a közvélemény csütörtökön délelőtt tudta meg, hogy önök heten utaznak. Önök mikor tudták meg?
1: Mi körülbelül 10 nappal a mérkőzés előtt tudtuk meg azt, hogy minket bízott meg az UEFA játékvezető bizottsága. Éppen Pierluigi Colina, aki a szakmai vezetője az UEFA-nál a játékvezetésnek, ő hívott fel telefonon egy reggel.
7: És azt mondta, hogy tiéd a döntő?
1: Igazából egy kérdés volt, hiszen volt egy meghívásunk a Németország-Uruguay barátságos meccse vasárnapra, és megkérdezte, hogy melyiket választom, hogy a szombati BL döntőt vagy a vasárnapi Német-Uruguay mérkőzést. Kértem tőle pár perc gondolkodási időt, és akkor utána azt mondta, hogy akkor legyen inkább szombat, és akkor inkább a BL döntőn vezetnénk, és ott beszéltünk egy negyed órát, és akkor tájékoztatott minket, hogy magyar hetes lesz majd ott Londonban a Wembleyben.
7: Nem volt iszonyatosan nehéz ennek a kis csapatnak magában tartani ezt az infót?
1: Sajnos, ugye ezt titkolnunk kellett, úgyhogy ezért is elnézést mindenkitől, akinek nem mondtuk, meg minden barátunknak is, minden ismerősnek és a médiának is, de hát ez a dolgunk, hogy titokba tartsuk.
7: Nem félt attól, hogy valaki kikotyogja?
1: Nem, hiszen annyira komolyan veszük a szakmánkat, hogy ez a legkevesebb, hogy a tudunk titkot tartani.
7: Nem önök, valamelyik barátnő, feleség, élettárs.
1: Hát úgy gondolom, hogy mindenki érezte ennek a súlyát, tehát hogyha ez a hír kikerült volna, akkor az is lehetséges lett volna, hogy levesznek minket a mérkőzésről, tehát mindenki tudta azt, az az 1-2-3 ember, hogy ezt nem szabad elárulni.
3: A 2011-es Bajnokok Ligája döntőt 2-0-ra nyerte meg a Barcelona Manchester United ellen. Két év alatt második alkalommal rendezték ezt a párosítást, ám ez azóta sem fordult elő újra, már csak azért is, mert a Manchester United szurkolói 2011 óta várnak arra, hogy csapatuk a trófeáért játszasson. Mindezek ellenére 2012-ben is volt egy angol együttes a döntőben, de ez már egy másik történet.
8: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 54. részében a 2008-2009-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét Rómában a Stadio Olimpicóban rendezték, ez volt a negyedik alkalom, hogy ebben a stadionban küzdöttek meg a trófáért. 1977-ben a Liverpool 3-1-re nyert a Borussia Mönchengladbach ellen, 1984-ben is a Puh nyert, 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban a Róma ellen. 1996-ban is 1-1-es rendes játékidő után ismét 11-esek döntöttek, ezúttal a Juventus ünnepelhetett az Ajax ellen. Olasz csapat most nem, ellenben két korszakos együttes, a Barcelona és a címvédő Manchester United ott lehetett a döntőben. De mielőtt a mérkőzésről beszélnénk, idézzük fel a szezon történéseit. Nyarán összesen 52 ország 76 csapata készültett arra, hogy a Bajnokok Ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat az MTK képviselte, amely a selejtező második fordulójában mutatkozott be és rúgott gól nélkül zárt, a Fenerbahce ellen 7-0-as összesítéssel esett ki. A magyar bajnokkal ellentétben másik 32 csapat eljutott a csoportkörig, a Barcelona és a Manchester United pedig egészen a döntőig menetelt. Idézzük fel a két együttes Rómáig vezető útját. A Barcelona a csoportkörben 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel az első helyen zárt a Sporting, a Shakhtar Donetsk és a Basel előtt. A legjobb 16 között a Lyon érkezett, az 1-1-es döntetlen után a visszavágó mutatós játékkal nyert 5-2-re a katalán együttes. A negyeddöntőben is magabiztosan szerepelt a Pep Guardiola vezette csapat, a Bayern München ellen 4-0-as siker után az 1-1-es döntetlen is belefért. Az elődöntőben az idegenben lőtt gólok segítettek a Chelsea ellen, 0-0 lett az eredmény a Camp Nou-ban, a Stamford Bridge-en viszont 1-1-el zárult a találkozó, Iniesta a 93. percben a rendes játékidő utolsó másodperceiben lőtte a fináléba a Barcelonát. A másik ágról a címvédő Manchester United érkezett, a csoportkörben 2 győzelemmel és 4 döntetlennel zárva első helyen jutottak tovább, a Villarreal, az Aalborg és a Celtic előtt. A legjobb 16 között az Inter ellen 0-0-ás döntetlen, majd a visszavágón 2-0-ás győzelem Nemanja Vidic és Cristiano Ronaldo góljával. A negyeddöntőben izgalmas párharcot játszottak a Porto ellen Sir Alex Fergusonék, 2-2-es döntetlen az Old Traffordon, majd 1-0-ás siker Portugáliában. A legjobb 4 között angol házi rangadót rendeztek az Arsenal ellen, Manchesterben 1-0-ra, a második mérkőzésen 3-1-re nyert a United. Kialakult tehát a döntő párosítása.

0: A Barcelona hatodszor játszhatott a trófáért, 1992-ben és 2006-ban nyerni tudott, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott. A Manchester United korábban még nem veszített döntőt, 1968-ban, 1999-ben és 2008-ban is győztesen hagyta el a pályát. Hallgassuk meg Hegyi Iván, a Népszabadság tudósítója, miként várta a római mérkőzést.
1: Róma nyílt város, Primera Division Premier League csúcs találkozó a Serie A hazájában. 17 esztendő után a BL-ben először történhet meg, hogy az első számú európai klubtornán ismétel az előző évi győztes. A címvédő a Manchester United, míg a döntő helyszíne Róma. Ez azért különösen érdekes, mert a legutóbbi duplázás idején még Itália dominált a kontinens klubfutballjában. A Beket 1989-ben és 1990-ben egyaránt a Milán hódította el. A kekben egymás után kétszer vívott döntőt a Sampdoria, és másodszorra győzött is, míg az UEFA kupában előbb a Napoli, majd a Juventus aratott diadalt. Hol van ez már? A Serie A uralmát a Premier League hatalma váltotta fel, bár a Barcelona köreiben erősen bíznak abban, csak szerda estig. A katalánok éppenséggel azt sem bánnák, ha visszaköszönne a 80-as, 90-es évek fordulója, hiszen a Sampot éppen a Barca múlta felül a 20 esztendővel korábbi kek döntőben Bernben. Akkor Josep Guardiola, a Barca jelenlegi edzője már 18 éves volt. Amikor Alex Ferguson az első európai trófáját nyerte edzőként, a kis Pep még csak 12-t számlált. A szakvezető 1983-ban az Aberdeent vitte sikerre, a Camachót, Gallegót, Stilikét, Juanitót, Santillanát felvonultató Real Madrid ellen. Noha, a skót együttes azon négy csapat egyike volt, amelynek selejtezőt kellett vívnia a kekben. A Manchesterben 1986 óta hivatalban lévő Ferguson azóta sem felejtette el, miként kell a spanyol nagyok ellen játszani. A BL előző kiírásának elődöntében a United még csak gólt sem kapott a Barcelonától, 1-0-0-0, és a mintát majdnem sikerült lekopíroznia Gus Hiddink Chelsea-ének, 0-0-1-1. Néhány másodperc meg annál jóval kisebb szerencse hiányzott, amely a Barca oldalán mutatkozott. Az EMU számára azonban tökéletesen mindegy, melyik csapat az ellenfél. A manchesteriek szériában 25 meccsen maradtak veretlenek a BL-ben. Igaz, a 2007-2008-as mérlegük, 9 győzelem, 4 döntetlen, imponálóba mostaninál. 5 győzelem, 7 döntetlen. Ám, ha megint elnyerik a serleget, ugyan kitörődik majd a részletekkel. A csapat duplázhat, Ferguson triplázhat. A lovag a harmadik BL diadalát ünnepelhetné, s ezzel ugyanaz lenne Manchesterben, mint Bob Paisley volt Liverpoolban. Bár már a mai győzelem nélkül is az, ha nem több. Wayne Rooney, a United csatársztárja mondta ugyan, hogy idézem, kivételezett helyzetben vagyok, hiszen azt csinálhatom, amit imádok, ráadásul a legnagyszerűbb klubban, ám ezt Ferguson is említhette volna. A Barcelona játékosai viszont éppen Rooney-ról beszélnek, ha az ellenfél kerül szóba, mert őt tartják az EMU legragyogóbb labdarúgójának. De egyáltalán nem félnek, sőt azt hangoztatják, a spanyol bajnoki trófea és a királykupa után csak akkor emelhetik magasba a harmadik serleget az idén, ha felszabadultan futballoznak. Élveznünk kell a játékot, ennyi az egész, nyilatkozta Lionel Messi, a vörös-kékek argentin csillaga, aki mögül hiányzik majd a Barca másik meghatározó dél-amerikai klasszisa, a brazil Daniel Alves. A döntő nem a taktikáról szól, millió tervet lehet készíteni a találkozó előtt, és akár már az első percben összedőlhet valamennyi. Tette hozzá a sérüléséből Thierry Henryval együtt felépülő, de legalábbis a kezdő 11-be várt Andrés Iniesta. Azaz, a barcelonaiak örömlabdarúgásra készülnek, de Nemanja Vidic, a Manchester szerbe védője, már szóban is igyekszik elvenni a kedvüket. Kétségtelen, a spanyol ligában jó néhány szép meccset játszottak, és meg annyi gólt értek el. Ebben, ugye, az a fontos, amit a kőkemény Beck nem mondott, de hozzágondolt. Ami biztos, az örök város tele van a Finale Grande reklámtábláival, és a döntő nagykövetének Bruno Contit, az 1982-ben világbajnoki címet nyert olasz labdarúgót választotta az UEFA. De a legmesésebb fogadást a barcelonai vagy a manchesteri rezidencián adják.
0: 2009. május 27-én két korszakos csapat találkozott a Stadio Olimpicóban. A Sir Alex Ferguson vezette Manchester United a korábbi években szinte mindent megnyert, amit lehetett. Az angoloknál több zseniális labdarúgó is játszott, elég csak Edwin van der Sarra, Rio Ferdinandra, Cristiano Ronaldo-ra vagy Nemanja Vidicre gondolni. A katalánoknál is voltak nagy nevek, Lionel Messi, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Andrés Iniesta vagy Xavi Hernández. A találkozó végül a Barcelona 2-0-ás sikerét hozta, Eto'o és a gólkirály címet 9 góllal megszerző Lionel Messi is betalált. Hallgassuk meg a Népszabadságban megjelenő beszámolót.
2: 2-0, Mester 3-as. Spanyol bajnok, királykupa győztes és BL címvédő a Barcelona. Sir Alex Ferguson Cristiano Ronaldo-t játszotta centerként és Rooney-t a bal szélen hagyta, míg Pep Guardiola Eto'ot kivitte a jobb oldalra, Messit pedig középcsatárnak küldte be a Bajnokok Ligája római döntőjére. Eleinte úgy tetszett, a manchesteri szakvezető lepi meg jobban kollégáját, de Ronaldo 2 hiába volt prim hegedűs az első 9 percben, a 10-ben a barcelonai Eto'é lett a főszerep. Iniesta középüt hirtelen felgyorsított, majd jobbra tette a labdát a kameruni társának, aki egy lövőcsellel római partra vetette Vidicet, aztán csörrel a bal sarok felé pöckölte a labdát, és Van der Sar kapus csak hozzáérni tudott a gyors lövéshez. 1-0. A folytatásban akár a Scotland Yardot is bevonhatta volna a nyomozásba a Manchester United, mert a Barcelona futballistái úgy passzolgattak, hogy az angol klub játékosai szüntelenül kutattak a labda után. A feltűnő technikai fölény dacára helyzetet csak nagy ritkán alakított ki a katalán együttes, de ez nem zavarta a vöröskékeket, hiszen amíg az ellenfél nem találkozik a gömbbel, nagy baj nem lehet. Még kicsi sem. A szünetben legfeljebb azért aggódhatott a Barca tábora, hogy egy gól előny nem igazán nagy for, és a Manchester 2 éve nem kapott ki a BL-ben. Szerdáig. Mert a Barcelona a második félidőben még jobban játszott, mint az elsőben, és ha Henry zicserben nem Van der Sart, Xavi pedig szabadrúgásból nem a bal kapufát találja el. A játék menetén az sem változtatott, hogy Ferguson a szünet utáni szakaszra a középpályás Anderson helyett a csatár Tevezt vezényelte a pályára, és a 70. percben a katalán csapat elrendezett mindent. Xavi tökéletesen emelte a rosszul helyezkedő Ferdinand mögé, és a termetre kis Messi nagy mozdulattal fejelt a bal sarokba, 2-0. Ezzel a Barcelona Mester 3-ast ért el. 2009-ben övé a spanyol bajnoki cím, a királykupa, valamint a BL trófea. Mi nem? Barcelona Manchester United 2-0, a félidőben 1-0. Gólszerzők Eto'o a 10. percben és Messi a 70. percben.

0: Barcelona 2-0-ra nyert Rómában, és ezzel megszerezte a harmadik BL trófáját. A két csapat két évvel később ismét találkozott a döntőben. 2010-ben viszont német és olasz klub küzdött meg egymással, de ez már egy másik történet.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Kerül Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-el legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

hogy a Green Day Boulevard of Broken Dreams, vagyis magyarra fordítva az Összetört Álmok Sugárútja című slágere jól jellemzi a hollandok eddigi VB szerepléseit. Ki tudja, lehet idén jön meg számukra a nagy áttörés, és a siker útjára lépve megszerzik első világbajnoki címüket. Már csak 37 nap, és kezdődik is az idei futball világbajnokság június 11-én. Addig pedig itt a Nemzeti Sportrádióban minden kedden 17 óra 30-tól egy-egy világbajnoki csoport kerül bemutatásra. Most következzék az F-jelű kvartett. Az F csoport a 2026-os VB egyik legszínesebb négyese. Hollandia, a háromszoros VB ezüstérmes oranja óriás, Svédország, ami az egyik legvalószínűtlenebb kijutási történettel érkezik az összes nagy tornára, Japán, az ázsiai selejtező fölényes győztese, valamint Tunézia, amely Afrikában tökéletes, kapott gól nélkül is selejtezőt teljesített. A csoport mérkőzései Dallasban, Houstonban, Monterreyben és Kansas Cityben rendezik majd június 14-e és június 25-e között.

Hollandia a háromszoros finalistákat. Hollandia futballtörténelme egyszerre büszkeség és tragédia. Az Oranje háromszor jutott VB döntőbe 1974-ben, 1978-ban és 2010-ben, de mindháromszor veszített. Az 1974-es csapat Johan Cruyff vezérletével a totális futball megteremtőjeként vonult be a sportág történetébe. Játékosok szabadon cseréltek pozíciót, a labda volt az úr, nem a helyezkedés. Cruyff a svédek elleni csoportmeccsen mutatta be az azóta nevét viselő cselezési manővert, a Cruyff fordulatot, amellyel teljesen lefagyasztotta az ellenfél védőjét. A döntőben viszont Nyugat-Németország nyert 2-1-re, annak ellenére, hogy Hollandia az első 90 másodpercben büntetőből már vezetést szerzett. 4 évvel később, 78-ban tehát újra egy ezüstérem jött össze, majd 2010-ig kellett várni a következő éremig. Akkor Spanyolország volt a végállomás a döntőben. A 2014-es VB-n bronzérmet nyertek, 2022-ben pedig negyed döntőig jutottak, ahol büntetőkkel Argentinával szemben estek ki. Selejtező és aktuális forma. A hollandok az UEFA G-selejtező csoportját megnyerve jutottak ki, és a döntő fordulóban Litvániát 4-0-ra verve tették biztossá az első helyet. A csapatot Ronald Koeman irányítja, aki 2023-ban tért vissza a kispadhoz. Korábban is vezette már az együttest. A FIFA ranglistán Hollandia a 7. helyen áll, így az F csoport egyértelmű favoritja. Kulcsjátékosok. Virgil van Dijk. A védelem kapitánya és lelke, a világ egyik legjobb középhátvédje, akit rutin és tekintély egyaránt jellemez. Frenkie de Jong, a középpálya agya, labdakihozatalban és labdatartásban kiemelkedő. Cody Hakpo, a bal szélső, aki a 2026-os selejtezők alatt a legjobbnak választott holland játékos volt, és a 2022-es VB-n 4 találatot szerzett. Memphis Depay, a válogatott minden idők gólrekordere, ma már kissé háttérbe szorul, de még mindig veszélyes. Xavi Simons és Donyel Malen, ők ketten versenyeznek a jobb szélső posztért, mindkettő robbanékony futballista. Ronald Koeman tipikus felállása 4-3-3, ahol a két gyors szélső az 1-1 elleni helyzeteket keresi, a középpályások pedig szabadon merészkedhetnek fel a támadásokhoz.

0: Svédország. A legvalószínűtlenebb kijutás. Svédország kijutási útja az utóbbi évek egyik legdrámai kvalifikáció sztoria. A csapat a rendes UEFA selejtező csoportban egyetlen győzelmet sem aratott, így az utolsó helyen végzett. Ráadásul az edzőváltás, Jon Dahl Tomasson kirúgása, Graham Potter kinevezése is közben zajlott. A csapat mégis talpon maradt, mert a Nemzetek Ligájában elért eredményeik alapján bekerültek a rájátszásba. Ott aztán más Svédország jelent meg. Előbb 3-1-re verték Ukrajnát Valenciában, majd Stockholmban a döntő mérkőzésen egy 88. perces Gyökeres Viktor góllal 3-2-re győztek Lengyelországgal szemben. Potter és az Out of Body Experience. A mérkőzés után Graham Potter úgy nyilatkozott. Nem tudom elemezni. Olyan volt, mint egy testen kívüli élmény. Néztem a gólt, az egész kispadon berobbant, és csak azt kérdeztem magamtól. Tényleg itt vagyok? Ez az érzelmi pillanat szimbolizálja az egész svéd kijutást. Kulcsjátékosok. Viktor Gyökeres. 54 gólt szerzett az Arsenal előtt a Sporting Lisszabonban egy idényben, majd 63,5 millió fontért igazolt a londoni klubhoz. A rájátszásban hős szerepet töltött be. Ukrajna ellen mesterhármast szerzett, Lengyelország ellen pedig a döntő találatot lőtte. Alexander Isak. Gyors, technikailag nagyon képzett csatár, vele kapcsolatban Jonas Olsson, korábbi svéd válogatott játékos is megszólalt. Szerinte Isak és Gyökeres együtt a legjobb svéd csatárpáros Zlatan Ibrahimovic és Ljungberg kora óta. Dejan Kulusevski. Kreatív, labdavezető, a támadó középpályán és szélsőként egyaránt bevethető. Korábban csapatkapitányként is szerepelt. Érdekességek. Svédország az egyetlen VB csapat az F csoportban, amely szabályos selejtezőjét elveszítette, mégis részt vesz a tornán. A legjobb svéd VB eredmény az 1958-as ezüstérem hazai rendezésen azt a döntőt Brazília Pelé vezérletével nyerte. Ha Isak és Gyökeres egyszerre van formában, Svédország bármely csoportot megnyerheti. De ha a potteri rendszer nem illeszkedik be gyorsan, visszaeshetnek a selejtezős formájukba. Ha pedig még jobban szeretnénk belelátni a svéd futballba, akkor érdemes felhívni egy kint légióskodó magyar játékost. Ő pedig nem más, mint a válogatott középpályása, Csongvai Áron, aki jelenleg az AIK Stockholmot erősíti.
1: Az biztos, hogy nagyon szeretik a focit, és nagyon követték a válogatottat. Elég nagy csalódáskeltés volt szerintem. Ugye a csoport kvalifikációs teljesítményük, ott szerintem sokkal többet várt az egész ország, de ugye azért mindenkiben benne volt, hogy ők ugye kapnak még egy esélyt ugye a pótselejtezővel, és azért ez, ahogy én tapasztaltam, főleg itt ugye a döntő meccsen, amit itt játszottak Stockholmban, ott azért az eléggé megmozgatta az embereket, és ugye az, hogy teltház volt, de maga a városban is így egy kicsit ilyen fociláz volt, szóval azért így egy nagy mentés volt, és számukra, hogy kijutottak ugye a csoport utáni teljesítményük után, de hát most azért úgy érezhető volt, hogy nagyon boldogok az emberek.
0: És amit te is említettél, az, hogy teltház volt, és ez a futballláz, ez megjelent az utcákon, ez alapesetben mennyire jellemző? Mert azért nyilván tudjuk azt, hogy inkább a téli sportágak, amik jobban érdeklik a svédeket.
1: Így van, az ugye a téli sportágak azok nagyon híresek itt, de ami számomra érdekes volt, hogy ugye a klubfutball az sokkal hát híresebb, meg sokkal több szurkoló jár a klub meccsekre, mint mondjuk a válogatott meccsekre. Tehát, hogyha persze egy nagy válogatott érkezik hozzájuk, vagy valami nagyon komoly tételbíró mérkőzés játszanak, mint ugye ez a pótselejtező, akkor azért teltház szokott lenni, viszont ezen kívül nem nagyon érdekli őket így a mondjuk egy barátságos mérkőzés a válogatottnak, az annyira nem kapja fel az érdeklődését az embereknek, mintsem mondjuk a klubfutball, ugye én is az egyik nagy csapatba játszok, ott azért rengetegen ki szoktuk járni, de érdekes volt, hogy ugye most viszont tényleg teltház volt a városban is, az emberek látszott, hogy mezbe járnak már az utcákon is, meg a helyek is tele voltak. Szóval azért most egyértelműen átérezte szerintem mindenki, hogy miért is játszanak.
0: Hogyha mondjuk magáról a futballról is beszélünk picit, akkor hogy látod, hogy mondjuk a svéd foci az mennyiben különbözik akár a, hasonlítjuk nyilván a magyarhoz, mert arról tudunk azért legközelebb beszélgetni. Tehát, hogy mekkora a különbség mondjuk a két foci között, gondoltunk itt akár mondjuk a meccsek színvonalára, edzésekre, tényleg bármi, amit szívesen elmondasz.
1: A maga a svéd bajnokságnak az itteni focit akarom hasonlítani az otthonihoz. Igazából én nekem, ami nagyon nagy különbség volt, az maga az intenzitásbeli különbség, meg az a váltás, amin át kellett nekem is vennem, és fel kellett vennem azt a ritmust, amit kint várt. Hogy mondjam, azért ez egy bőven nagyobb előrelépés volt számomra, amihez azért így hozzá kellett szoknom, viszont nem mondjuk egy akkora előrelépés, mint mondjuk a top-top bajnokságokban, tehát most túlságosan se akarom emelni, hogy akkora az intenzitás, de azért úgy megemelkedik a szint. Tehát maga a fizikális sebessége az egész játéknak, és ezáltal ugye a gondolkodásmód is, meg a gondolkodásnak a gyorsasága. Egy talán, hogyha valamilyen különbséget kell keresni a két bajnokság között. Ezen kívül igazából szerintem maga így az elszántsága az embereknek, amit mondtam is, hogy most nem is feltétlenül maga a szakmai részét nézve, hanem mennyire szenvedélyesek itt az emberek, és járnak meccsekre, és például nálunk is ugye több mint 30 ezeren szoktak lenni átlagban a mérkőzéseken, és ugyanúgy idegenbe is jönnek, tehát ez is egy olyan tapasztalat volt, és rendben van, hogy mindig mi egy nagyon nagy klub vagyunk egy Stockholmban, de több ilyen klub van, tehát nem csak mondjuk nálunk igaz ez, hanem azért egy jó pár klubban.
0: Ennek a fényében meg ugye pont az az érdekesség, hogy alapvetően inkább idegen légiósokra épít azért a svéd válogatott. Hogyha megnézzük, akkor a legtöbben a válogatottból azért, ahogyan beszéltük, mondjuk a Premier League-ben játszanak sokan, van, aki a La Ligában játszik kint Spanyolországban, és hát azért ritkán látni olyan játékost, aki mondjuk Svédországban játszik, és így be tud férni a válogatottba. Ez mondjuk mennyire beszédtémaként? Hogy jó lenne az, hogyha mondjuk több lenne, bocsánat, a hazai pályán, vagy a Svédországban futballozó játékos?
1: Igen, ez amúgy érdekes. Igazából erről amúgy sokat így nem hallottam, hogy mondjuk, nem tudom, otthon volt, ugye otthon szokott néha-néha téma lenni, hogy ugye mennyi játékos van az otthoni bajnokságban, mennyi a külföldiből. Erről én itt annyira persze most nem nagyon beszéltem szakértőkkel, meg nem tudom így a médiában erről emberekkel, hogy ez mennyire téma. De annyira nem beszéltem így, hogy ez nálunk mekkora kérdés. Inkább az számomra egyértelmű, hogy az biztos, hogy jelenleg a válogatottjuk az olyan játékosokból áll össze, akik azért mondjuk majdnem az összes játékos a top 5 bajnokságba játszik, akár rendszeresen is, akár ugye van egy jó pár játékosok a Premier League-ből is, és ugye pár játékos az, aki a ténylegesen a svéd bajnokságból kerül oda. Például most talán a kezdő 11-ből, amit én most emlékszem náluk, talán ugye pont a mi kapusunk játszott, mint a svéd bajnokságban játszó játékos, a többiek szerintem mind valamelyik nagy bajnokságnak a tagja. Szóval ami szerintem egyértelműen érdekes, hogy ezek a játékosok viszont szinte majdnem az összes itt nevelkedtek, és innen igazolnak valamelyik nagy bajnokságba. Tehát most nem néztem ennek utána, viszont azt tudom, hogy pár játékossal biztos így van, hogy azért a svéd utánpótlásból jönnek ki, és már akár a klubok a felnőtt debütálás után adják el őket, és úgy kerülnek ki a nagyobb bajnokságokba. Például a Yassin Ayari, aki ugye az egyik középen, aki most a Brightonba játszik, ő például pont az AIK-ba játszott korábban, és onnan került ki Angliába. És de van, tehát több ilyen példa is van. Tehát nem az van, hogy mondjuk kikerülnek 10 pár évesen, és akkor ott nevelkednek, és ott nőnek fel, és akkor ott lesznek nagy játékosok, majd ugye visszakerülnek a svéd válogatottba, hanem maga a fiatalitás itt az nagyon komoly téma, és nagyon a piac nagyon érdekli is a fiatal svéd játékosokat.
0: Még arra lennék kíváncsi, hogy ugye ebbe a WBF csoportba Svédországon kívül még Japán, Hollandia és Tunézia került be. Ebből a négyesből melyik lett az a két csapat szerinted mondjuk tippként, aki tovább juthat majd?
1: Hát szerintem olyan nem lesz, hogy egyértelmű. Egyértelműen ki fog tudni. Persze, hogyha úgy veszük elő viszonyt nézve, akkor talán a hollandok egy kicsit azért mégiscsak kiemelkednek ebből a csoportból. De ahogy így beszéltem itt, miután kijutottak a VB-re a svédek, ők azért így ezt egy nagyon nagy dolognak érték, már meg főleg ugye a csoport kvalifikáció után a teljesítményeket, aztán most azt mondták, hogy hát majd meglátják, hogy egyáltalán hogy fognak teljesíteni a csoportba. De én úgy gondolom, hogy ha a kerettük erősségét nézzük, meg a játékosok kvalitását, akkor szerintem még oda érhetnek akár egy második helyre, és tovább juthatnak a csoportból, de természetesen ugye Japánról már tudjuk, hogy azért itt az elmúlt évek, vagy az elmúlt világbajnokságokat is már okozott egy jó pár meglepetést, és tudnak jó teljesítményt nyújtani, szóval én úgy gondolom, hogy természetesen Tunéziát nem nézve, ők róluk annyit nem tudok, szóval lehet, hogy ők is oda tudnak akár érni, de szerintem a svédek és a japánok Hollandia mögött köztük fog szerintem eldőlni ott a továbbítás.
0: Csongvai Áron szerint sem kérdés tehát, hogy a hollandok lesznek a csoport győztesei. De most következzék, a csoport azon tagja, amely már korábban többször is borsot tört a nagy válogatott a korra alá.

Japán. A kék szamuráj és a 8. egymást követő VB. Japán 2025 márciusában az ázsiai selejtező 3. körének C csoportját torony magasan nyerve, 33-as gól különbséggel és 23 ponttal biztosította be a kijutást. Ez a válogatott számára zsinórban a 8. világbajnokság 1998 óta. Hajime Moriyasu szövetségi kapitány, akinek neve összefordult a 2022-es katari csodával, ismét irányítja a csapatot.

2022-es legenda, Németország és Spanyolország legyőzve. A 2022-es VB-n Japán beírta magát a futball történelembe. A csoportkörben legyőzte a négyszeres világbajnok Németországot és a kétszeres világbajnok Spanyolországot is. Spanyolország ellen 0-1-ről fordítottak, a döntő gól körüli labda pontos helyzetét csak a VAR erősítette meg, Mitoma visszafejlése végül éppen maradt a vonalon. A nyolcad döntőben Horvátország ellen büntetőkkel estek ki, miután Dominik Livakovic 3 büntetőt is kivédett.

Spanyolország elleni legendás gólról mindig ő jut a japán szurkolók eszébe. Wataru Endo. Védekező középpályás, a középpályás blokk vezére, az egyensúly megteremtője. A taktika jellemzően 4-2-3-1, amely egyszerre ad defenzív stabilitást és támadó rugalmasságot a három mögöttes támadó középpályás révén. Érdekességek. Japán kizárólag európai klubban szereplő játékosokra támaszkodik. Szinte az egész keret külföldi bajnokságban szerepel. A csapatot a csoport legveszélyesebb sötétlovának tartják az elemzők. Képes meglepni Hollandiát és Svédországot is, ahogy 2022-ben Németországot és Spanyolországot meglepte.

Tunézia, a tökéletes afrikai selejtező. Tunézia az afrikai selejtező H-csoportját veretlenül a lehetséges 30 pontból 28 ponttal, és ami a legfigyelemre méltóbb, egyetlen kapott gól nélkül zárta le. 10 mérkőzésen 22-t szerzett, 0-t kapott. Ez az afrikai selejtező legjobb védekező száma volt. A selejtezőt lezáró 3-0-ás Namíbia elleni győzelem szimbolikusan is pontot tett az afrikai kvalifikáció végére. Edzőváltás a VB előtt. A selejtezőt Sami Trabelsi vezette, akit aztán az Afrika Kupa 2026-os csoportkörös kieséses szereplése után leváltott a francia-tunéziai Sabri Lamouchi. Lamouchi, akinek szülei Tunéziából emigráltak, ő maga korábbi francia válogatott középpályás. 2026. januárjában vett át a posztot, és már a márciusi barátságos meccseknél első keretét is bemutatta. Kísérletező taktikát folytat. Több fiatal arcot hívott be, miközben néhány tapasztalt játékos nem szerepelt az első listán. Kulcsjátékosok. Eljes Kiri. A középpálya kulcsa labdaszerzésben, labdaelosztásban és szervezésben egyaránt megbízható. Hannibal Maibri. Fiatal, energikus középpályás, aki a selejtező záró meccsén is gólt szerzett. A jövő zászlós hajója. Rani Kedira. Nagy meglepetésként kapott behívót, miután 32 évesen állampolgárságot váltott. Bátyja, Sami Kedira, a 2014-es VB-n Németország bajnok csapatának tagja volt. VB múlt és a 2022-es pillanat. Tunéziának ez lesz a 7. VB szereplése. Az eddigi 6 alkalommal mindig a csoportkörben estek ki. A 2022-es katari tornán azonban egy emlékezetesebb pillanatot is hagytak maguk után. Legyőzték a csoportkör utolsó meccsén a háromszoros EB győztes és akkori VB ezüstérmes Franciaországot Wabi Kazri 58. perces szólógójával. A győzelem ellenére kiestek, mert Ausztrália megverte Dániát a másik meccsen. Kazri akkor kijelentette, hogy ez egy bittersweet érzés, ami azt jelenti, hogy le tudták győzni a legjobb csapatot, mégis hazamentek. A tunéziaiak 1978-ban az első VB szereplésükön Afrika nevében az első VB győzelmet is megszerezték. 3-1-re verték Mexikót.

0: az F-jelű csoport csapatainak bemutatása után következzen szokás szerint Elpap István VB történelmi multidézése. A legutóbbi epizódban szó esett 1986-ról, amikor még véletlenül sem voltak olyan rémálmaink, hogy a következő 40 évben a magyar labdarúgó válogatott nem szerepel majd világbajnokságon. De ne is szaladjunk ennyire előre. Most a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőit idézzük fel.
1: Ki gondolta volna, hogy minimum 40 vagy inkább már 44 szűk esztendő kezdődik a magyar futballban az 1986-os mexikói világbajnokság után. A 90-es VB-s elejtezőinek ismét Mezei Györgyel futott neki a válogatott, de a soros bundabotrány, no meg egy máltai 2-2 elsöpörte a kapitányt, akit Bicskei Bertalan követett, ám végül nem csak a spanyolokat, hanem az íreket.

0: sem sikerült megelőzni, és lecsúsztunk Olaszországról. Aztán Amerikáról is. Az 1994-es selejtezőben a görögök és a szovjetek mellett nem ettünk meg sok sót, Jene Imrével és egy Izland elleni hazai verességgel nyitottunk, de a Steauával Beggyőztes mester nem ebbe, hanem a görögök elleni ugyancsak hazai 0-1-be bukott bele. Jött Puskás Ferenc és két újabb vereség, majd Verebes József fel egy újabb, és csak csoportnegyedikek lettünk. A legközelebb még az 1998-as franciaországi világbajnokságon jártunk a kvalifikációhoz, ami azt jelenti, hogy a csoportból Csank Jánossal, az emlékezetes finnországi potya öngóllal a második helyen tovább lépett még a csapat, bár ne tette volna, mert a jugoszlávok a pótselejtezőn, az Üllői úton hetet, Belgrádban ötöt lőttek, és erről a VB-ről is sikerült lemaradnunk.
1: Elpap István világbajnoki történelmi multidézését hallhatták a 90-es évek sikertelen magyar VB-selejtezőiről. Még néhány záró gondolat erejéig térjünk vissza az Ekkeli kvartetre. A csoport kimenetele nagy mértékben függ tehát attól, hogy Japán megismétli-e a 2022-es szintű teljesítményét, és hogy Svédország Potter alatt összeáll-e végre, vagy a selejtezős forma tovább tart. Japán, a sötét ló, kiszámíthatóan kiszámíthatatlan, és Hollandia vagy Svédország könnyen a 2022-es Németország-Spanyolország sorsára juthat. Svédország a legdrámaibb kijutással, de Iszák és gyökeres formájával az egyik legfélelmetesebb csatárduó a csoportban. Tunézia defenzíven rendkívül szervezett, tökéletes selejtezővel a háta mögött. Az F csoportban a legjobb mérkőzésük valószínűleg a Svédország vagy a Japán elleni lesz, ahol meglepetést okozhatnak. Végül, de messze nem utolsó sorban következzék a csoport favorit Hollandia, amely együttes továbbjutása szinte már előre borítékolható.

0: Egyesült Államok, Ausztrália, Paraguay és Törökország. Ez a négy nemzet alkotja a 2026-os labdarúgó világbajnokság D csoportját. A következő percekben bemutatjuk mind a négy válogatottat. Kezdjük az Egyesült Államokkal. Társrendezőként különösen nagy szurkolótáborra rendelkeznek majd, és igen nagy figyelem övezi majd őket. A Csillagok és Sávok becenevet viselő válogatott eddig 11-szer jutott ki a világbajnokságra. Legjobb eredményüket az első tornán 1930-ban érték el, akkor bronzérmesek lettek. Azóta a legtovább még 2002-ben a negyeddöntőig jutottak. A legutóbbi 2022-es katari VB-n a nyolcaddöntőben búcsúztak, Hollandiától kaptak ki 3-1-re. A mostani világbajnokságra, mivel Mexikó és Kanada mellett társházigazdák, nem kellett kvalifikálniuk, automatikus résztvevők. Egyszer már rendeztek világbajnokságot, még 1994-ben, akkor a nyolcaddöntőben a későbbi győztes Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Legnagyobb győzelmük még az 1930-as világbajnokságról származik, amikor Belgiumot és Paraguayt is 3-0 arányba győzték le. Legnagyobb nevű futballistájuk a legendás csatár Landon Donovan, aki a VB-k történetének legeredményesebb amerikai focistája. 3 tornán vett részt, 12 mérkőzésen játszott, és összesen 5 gólt szerzett. Olyan nagynevű edző is irányította a csapatot, mint a német Jürgen Klinsmann, aki 2011 és 2016 között volt a válogatott szövetségi kapitánya, 2013-ban aranykupát nyert a csapattal, valamint megnyerte a karibi térség kontinentális tornáját is. 2014-ben a VB 8-ad döntőig segítette a válogatottat. Fia Jonathan Klinsmann amerikai válogatott, és bár sérülés miatt jelenleg lábadozik, de az amerikai válogatott keret tagja. Egy emlékezetes VB pillanatuk a 2014-es tornáról származik, amikor is Tim Howard kapusuk Belgium elleni nyolcaddöntőben 16 védést mutatott be, és bár nem sikerült tovább jutni, hiszen Belgium hosszabbítás után 2-1-re győzött, de Howard teljesítménye örökké emlékezetes marad. A csapatot jelenleg Mauricio Pochettino irányítja, az argentin edző 2024. szeptembere óta az amerikaiak szövetségi kapitánya. Korábban többi között a Chelsea-nél, a PSG-nél és a Tottenham-nél is dolgozott. Németh Krisztián, az MTK jelenlegi és idén búcsúzó játékosa, több ízben is játszott Amerikában, 2014 és 2016 között, valamint 2017 és 2019 között, és még 2020-ban is ott töltötte. Játékos pályafutását szerepelt a Sporting Kansas City-nél, a New England, valamint a Columbus Crew csapatában is. Őt kérdeztem az amerikaiak jelenlegi csapatáról, a világbajnoki esélyeikről, valamint a labdarúgás népszerűségéről.
1: Hát évről évről fejlődik, és nagy figyelmet kap, mint nézőszámba is most már láthatjuk, hogy az összes major sport közül a harmadik legtöbben nézik az országban a focit, de én úgy gondolom, hogy a VB után ez még nagyobb hype-ot fog kapni, és most már a meglévő infrastruktúrával én úgy gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az amerikai labdarúgás. Az amerikai válogatott pedig nyilván egy elég hasonló csapatokkal fognak játszani, tehát az erőviszonyok kiegyenlítettek lesznek. Én bízom abban, hogy azért a csoportból mindenféleképpen tovább jutnak, de utána pedig nyilván sorsolás függő lesz. A top csapatokkal szerintem nem fognak tudni labdába rúgni, de egy jó sorsolással esetleg a 16 vagy a 8 közé is el tudnak jutni. Igazából a védelme az, ami az amerikai váltottnak szerintem a gyenge pontja, viszont a támadóik és az előrejátéka az pedig tényleg az nemzetközi szintű, tehát az összes labdarúgójuk a Bajnokok Ligájában játszik az előlévő posztokon, úgyhogy ott azért lehet számítani arra, hogy az lesz az erősségük. Nyilván ez lesz majd a kulcs, hogy a védelmet hogy tudják megoldani. Én ott egy kicsit ilyen hasonló erőket tudok elképzelni a török-amerikai párharcnál, és én arra számítok, hogy ők ketten tovább jutnak a csoportból, és másik kettő harcol majd a esetleges harmadik pozícióért. Én, hogyha a papírformára gondolok, akkor ők kettőjüket jósolnám az első kettő helyre és tovább jutónak. A sorsolás függően én bízom benne, hogy azért két kör tudnak majd menni, és azért az meg lesz nekik. Azt szerintem az már pozitívum lenne, hogyha mondjuk egy 16-ig eljutnának, ha meg tovább, akkor meg az már tényleg egy nagyobb siker.
0: Németh Krisztián kiemelte a válogatott kulcsembereit is.
1: Pulisic ugye azt mindenképpen kiemelném, őt nem kell bemutatni, a Milánba játszik most jelen pillanatban. Én bízom benne, hogy egy jó VB-je lesz, és azért meghatározó tagja a csapatnak. A Balogun, aki a Monakónak a csatára, szeretem az ő játékát. McKenzie a Juventusból, tehát azért vannak olyan játékosok, akiket azért, aki nézi a focit, ismeri őket.
0: Érdekesség, hogy tavaly ősszel több barátságos mérkőzést is játszott az Egyesült Államok csapata, köztük jelenlegi két csoport ellenfelével is, Ausztráliával és Paraguayjal is megmérkőzött, mindkettőt 2-1-re nyerte meg. Az is igaz, hogy nemrég viszont Portugáliától és Belgiumtól is kikapott a válogatott. Előbbitől 2-0-ra, utóbbitől egy nagyobb arányú 5-2-es vereséget szenvedett. Hogy ezekből a mérkőzésekből mennyire lehet bármilyen következtetést is levonni?
1: Hát egy kis morzsákat össze lehet szedni szerintem. Azért nagyjából a taktika gondolom hasonló volt, mint amit szeretnének a VB-n is alkalmazni. Itt valamilyen kiinduló pont azért mindenképpen ad nekünk arra, hogy azért az amerikaiak ezeknél a váltottaknál valószínű jobbak lesznek, már nyilván ezt majd ott kell bebizonyítaniuk, de összességében úgy gondolom, hogy erősebbek ezeknél a válogatottaknál. Most azért két elég erős csapattal játszottak edzőmérkőzést, a portugálokkal és a belgákkal. Belgák ellen beleszaladtak, ott, amiről előbb beszéltünk, hogy a védelem az nem áll stabilan a lábán, ott, ha jól emlékszem, egy ötöst kaptak. A portugálon egy kicsit jobban zárt a védelem, ott 2-0 kaptak ki. Azért mondom, hogy ezek ellen, a csapatok ellen azért még nem olyan erős az amerikai váltott, hogy felvegye a verseny, de viszont a VB-n azért bármi megtörténhet egy mérkőzésen hazai közönség előtt, tehát azért nem írnám ennyire le őket, de a realitás az, hogy nem fognak azért ott az első helyekért harcolni.
0: Pochettino szerepének jelentőségét Németh Krisztián így látja.
1: Fontos, tehát én úgy gondolom, hogy felültek az ő hullámára, és az egy elég jó edző, aki határozott elképzelésekkel rendelkezik, és hogyha ezeket át tudja vinni a csapatnak, akkor mindenképpen az előny, hogy egy ilyen tapasztalt, meg nemzetközi szinten is elismert edzőjük van, de azért ő se egy csodatevő, tehát megvannak azok a határok, amiket azért még egy edző se tud túllépni, de mindenképpen vele együtt azért erősebbek.
0: Klinsmann 2016-ban egy Costa Rica elleni csúfos vereség és sikertelen selejtező miatt menesztették. Németh Krisztián így emlékezett vissza Klinsmann távozására.
1: Megmondom őszintén, hogy már nagyon halvány emlékeim voltak, de ott is voltak azért meghatározó játékosok, és azért tőle is várták ott a csodát, mint most a Pochettinótól. Neki akkor nem sikerült, vagyis nem akkora csodát tudott csinálni, amekkorát vártak. Úgyhogy most ezért is lesz érdekes, hogy tényleg egy ilyen nemzetközi szinten is elismert edző most mit tud majd csinálni, és mennyit tud hozzáadni az amerikai játékosoknak a fejlődéséhez, meg az eredményéhez.
0: Az biztos, hogy az amerikaiak nagyon készülnek a világbajnokságra, a hangulatra és a körülményekre biztosan nem lehet panasz, de vajon mi lehet a szurkolók elvárása a csapat felé?
1: Hát ez igazi áttörés az amerikai futballban, biztos, hogy akkor lesz, amikor a válogatott elér egy komoly sikert egy világbajnokságon. Szerintem ez még várattat magára majd, de hogyha ott tudnak majd lenni tényleg az élmezőnybe, akkor mondjuk azt, hogy tényleg az amerikai labdarúgás megérkezett, de szerintem jó úton vannak, amit említettem előbb is, hogy az infrastruktúra már készen, ami eddig nem volt szerintem az eddigi VB-k alatt, most már tényleg a bajnokság is futball specifikus stadionokban van, jó rész mindegyik csapatnak már, tehát ezen az akadémiák kiépültek, tehát a gyerekek is most már profi körülmények közt készülnek, nyilván a szurkolók pedig tudják, hogy a realitás talaján kell maradni, de viszont ismerjük az amerikaiakat, azért a show az várható, tényleg a körülmények, mindenki nemzeti színek öltözik ilyenkor, és várják azt, hogy ez egy jó világbajnokság lesz, én is ebben reménykedem, tehát azért ehhez az amerikaiak értenek, aki kilátogat majd a VB-re Amerikába, vagy akár Kanadába, Mexikóba, de legfőképpen szerintem Amerikába, ott az biztos, hogy olyat fog kapni, amit így örök életre megmarad neki. Úgyhogy én nagyon várom ezt a világbajnokságot, és bízom benne, hogy jó mérkőzések lesznek.
0: Következzen az ausztrál válogatott. Zsinorban a 6., összesen pedig a 7. világbajnokságára készül Ausztrália, amely a többkörös ázsiai selejtezőn biztosította a helyét a világbajnokság 48 csapata között. Legelőször 1974-ben, majd 2006 óta folyamatosan résztvevői a tornának. Kétszer jutottak túl a csoporton 2006-ban és 2022-ben, de a 8-döntőnél tovább még nem sikerült eljutniuk. Az ausztrál futballra és fejlődésére nagy hatást gyakoroltak a magyarok is, többek között Puskás Ferenc is, aki sikeresen edzősködött ott. 2010 óta Ausztráliában él, és jelenleg is a labdarúgásban dolgozik Gancer Gábor, aki a válogatott korábbi elemzője is volt. Ő úgy fogalmazott, nem volt elvárás a kvalifikáció a csapattól, kitért arra is, hogy milyen munkát végez a 2024 óta szövetségi kapitányi posztot betöltő ausztrál Tony Popovics.
2: Nem egy elvárt eredmény Ausztrália, még mindig egy feltörekvő futballnemzet, és nem kötelező érvényű a válogatott, vagy nem természetesnek gondolt a válogatott világbajnokságra történő kijutása. Ugyanakkor a hat zsinórban teljesített sikeres selejtező sorozat ad némi magabiztosságot Ausztráliának. Jelenleg a csapat egy fiatalításon esik keresztül Popovics edzősége alatt és a Graham Arnold által jegyzett sikeres időszak után, úgyhogy mondhatnám, hogy inkább egy kellemes meglepetés volt a viszonylag sima kvalifikáció az ázsiai selejtező sorozatból. Popovics egy rendkívül pragmatikus edző, Graham Arnold, amint mondtam, egy sikeres időszak után köszönt le, ugyanakkor ennek az időszaknak a vége nem volt annyira fényes. Egy néhány vereség után, akár például az otthon elszenvedett vereség után is vette át Popovics a válogatott irányítását, és rendkívül pragmatikus módon kezdte összerakni az ausztrál válogatottat. Nagyon kevés gól szerzési lehetőséget hagy az ausztrál válogatott bármelyik ellenféllel is játszik a csapat ellenében. Biztos védekezésre épít Popovics, ugyanakkor ő egy analitikus típusú edző, a végletekig kielemzi az ellenfél gyengeségét, és nem adja fel a támadás lehetőségét sem. Tehát egy nagyon taktikus csapatnak mondanám az ausztrált, nem feltétlenül egy gyönyörű és szép futballt játszó válogatottnak, de egy olyannak, aki megkeserítheti az életét, akár nevesebben jegyzett, magasabban jegyzett válogatottaknak is.
0: A legsikeresebb ausztrál játékosok között szerepel Tim Cahill, Harry Kewell, vagy éppen Mark Viduka is. A mostani csapatnak is megvannak a rutinos tagjai, például a kapus Matthew Ryan, vagy a csatár Matthew Leckie. Mindketten ott voltak az elmúlt három világbajnokságon is, de a tapasztaltabb játékosok mellett ott vannak a feltörekvő fiatalok is.
2: Érdekes módon beszélhetünk erről az idősebbnek mondható magról, Matt Ryan, aki már számos világbajnokságon állt a kapuban, és több európai nagyobb bajnokságban játszott, mint kapus, és néhány rutinosabb játékosról. Ugyanakkor érdekesen egy nagyon fiatal mag kezd kirajzolódni a Popovics által irányított ausztrál válogatotton belül. Nestor Irakunda, Watford csatára, akit első körben a Bayern München vásárolt meg Adelaide Unitedból, valószínűleg egy kitörésre számít ezen a világbajnokságon, és egy másik, illetve egy harmadik afrikai immigráns családból származó csatár Mohamed Touré, aki egy kicsit már rutinosabb, és Aver Mabil, aki talán mind az előző kettőnél is rutinosabb, alkothatja a támadó triót elől. Ők rendkívül veszélyesek, nem csak kontrajátékban, de kombinációs játékban is jók. Úgyhogy talán az ausztrál válogatottnak még soha nem volt ilyen típusú első támadó sora. Tim Cahill és Harry Kewell, vagy Mark Viduka természetesen kiemelkedik a korábbi úgynevezett ausztrál aranygenerációból, de hát ennek már mintegy 20 éve a 2006-os németországi VB-n láthattuk ezeket a játékosokat, úgyhogy ez az új hullám afrikai emigráns fiúkra épít, akik természetesen már itt Ausztráliában nőttek föl, és mind játékkészség, mind pedig játéksebesség alapján kiemelkedőt tudnak nyújtani. Természetesen még kettő ebből a háromból még nem kész játékos, úgyhogy kíváncsian várjuk, mit hozhat a jövő. A védelemben pedig hasonlóan egy nagyon tehetséges, nagyon fiatal játékos emelkedik ki, Lucas Harrington, aki az én államomból, Queenslandből, Brisbane városából való, és egy másfél év élig debütálás után immár az MLS-ben meghatározó játékosa a Colorado Rapidsnek, és még mindig csak 18, nem töltötte be 19. életévét.
0: Felejthetetlen világbajnokságot éltek meg az ausztrál szurkolók 2006-ban, mikor a nyolcad döntőben az olaszok ellen az utolsó percekig tartották magukat, ám Francesco Totti 95. percben belőtt büntetőjével szerte foszlottak az álmok. A 2006-os ausztrál aranygeneráció VB szereplése óta az ausztrál válogatott fejlődéséről és változásáról így beszélt Gancer Gábor.
2: Igen, ez egy érdekes kérdés. Talán érdekes módon a legszebb játékot akkor játszotta az ausztrál hozott, amikor Ange Postecoglou volt a csapat edzője, aki azóta megfordult a Celtic Glasgow-nál és a Tottenhamnél az Egyesült Királyságban, illetve Skóciában. Érdekes kérdés, ugye a legnagyobb tehetségek talán a 2006-os csapatban voltak, a legszebb játék volt a 2010-es évek közepén Ange Postecoglou alatt produkálták, de talán a legharapósabb és a legveszélyesebb ausztrál válogatott az most Tony Popovich alatt formálódik. Még egyszer hangsúlyoznám egy-két nagyon-nagyon fiatal játékossal, akiknek talán a kiegyensúlyozottsága még nem garantálható, ugyanakkor egy pár hetes világbajnoki szereplésbe sok minden belefér, hogyha egy jó rajtot kap el a csapat, akkor talán még a csoportkörből való kijutás is fent áll meg. Én azt hiszem, legutóbbi katari VB-n nem valott szégyent az ausztrál válogatott, gyakorlatilag nagyon kiemelkedő játékos nélkül, nagyon nagy fiatal tehetség nélkül is tisztességesen helytállt a nyolcad döntőig Argentina ellen.
0: És hogy mire lehet képes a csoportban Egyesült Államok, Törökország és Paraguay ellen?
2: Én azt mondanám, hogy az ausztrál váltott továbbra is ilyen underdog szerepben, nem az esélyes szerepében érkezik a vendéglátó nemzet ellenében mérkőzni, ez mindig is így van. Ugyanakkor szerintem az, hogy mérkőzések többségét az Egyesült Államok nyugati partján játsza a válogatott, és illetve egyet Vancouverben, ez kedvez Ausztráliának, gyakorlatilag ez egy tűrhető repülőútra vannak a helyszínek Ausztráliától, valószínűleg sok szurkoló tud ott lenni a helyszínen is. Ezek mind apró 1%-ok, amiket az ausztrál válogatott kaphat, és azt gondolom, hogy ez egy olyan csoport, amiben gyakorlatilag négy, többé-kevésbé egyformán esélyes váltott versenyez. Természetesen én is azt gondolnám, hogy akár az Egyesült Államok, akár Törökország egy hajszányi van, a másik kettő előtt áll, de egy dél-amerikai csapatot, vagy pedig az ausztrál válogatottat egy rendkívül taktikus edzővel botorság lenne leírni ezen a világbajnokságon.
0: Ausztráliában állandó téma a labdarúgás. Igaz, a női foci némileg népszerűbb, mint a férfi, de nemtől függetlenül mindig nagy érdeklődés övezi a sportágat, különösen egy világbajnokságot.
2: Azt mondom, hogy eléggé a fókuszban van. A futball ma már rendkívül népszerű és az állandó közbeszéd tárgya. Természetesen ez nagyon sokat járult hozzá a női válogatott is. Néhány évvel ezelőtt a női labdarúgó világbajnokságot rendezte Ausztrália és Új-Zéland. Egy hónappal ezelőtt ért véget az ázsiai bajnoksága a női válogatottak számára itt Ausztráliában. Úgyhogy futball az mindig a központi témák között van, és talán még ha furcsa módon ebben az országban a Matildász, a női válogatott, egy hangyányival is népszerűbb, mint a Szokkerúz, a férfi válogatott. A kettő rendkívüli módon egyesíti egy főleg bevándorlók által lakott országnak a vegyes lakosságát, ugye néhány generációra visszatekintve, mint az emberek többsége, ha csak nem az aboriginálok közül való Ausztráliába érkezett, és a foci, mint nemzetközi nyelv és közös kapcsolódási pont kifejezetten reprezentatív a nemzet öntudata szempontjából. Talán nem egy olyan árnyalattal, mint hasonlóképűen az európai nemzetállamok esetében, inkább egy ilyen egyesítő titulus lehetne ráaggatni, és a világbajnokság azok általában megtöltik az ausztrál tereket és utcákat, amikor egy-egy nagyobb mérkőzésre készül válogatott a nagyobb városokba, több tízezren nézik kivetítőkön azokat a mérkőzéseket, és a hangulat olyan, mintha a világon bárhol egy tradicionális futball nemzetnek a szurkolói zónájában találná magát az ember. Úgyhogy bőven vetekszik a rögbi ligával és az ausztrál futballal, természetesen anyagi lehetőségben még nem, de népszerűségben igen.
0: Négy év után jutott ki ismét a világbajnokságra Törökország, mindössze a harmadik alkalommal. Először 1954-ben, legutóbb pedig 2002-ben szerepeltek a tornán. A világbajnoki selejtezős csoportban Spanyolország mögött a második helyen zártak, majd a pótselejtezőn előbb Romániát, aztán Koszovót is 1-0-ra győzték le, ezzel biztosították a helyüket a VB-n. A 24 évvel ezelőtti Dél-Korea és Japán közös rendezésű tornán bronzérmet szereztek. A harmadik helyért Dél-Koreát 3-2-re győzték le. Bár 24 évet kellett várniuk egy újabb világbajnoki részvételre, érdekes, hogy mindeközben az Európa-bajnokságokon igen jól szerepeltek. 2008-ban az elődöntőig jutottak, legutóbb 2024-ben pedig a negyeddöntőben búcsúztak. Több mint két évtizedet a bronzérem gyönyörű emlékével kellett arra várniuk, hogy ismét a legfontosabb színpadon szerepelhessenek. Olyan játékosok a válogatott emblematikus alakjai szerepeltek abban a csapatban, mint Hakan Şükür, Hasan Şaş, vagy éppen a kapuban Rüştü Rekber. Megvannak a mai sztárjai, a világ sztárjai is, az olasz Vincenzo Montella által vezetett csapatnak, mint például a Real Madrid fiatalja, Arda Güler, a Juventus tízese, Kenan Yıldız, vagy éppen az Inter kulcsembere, Hakan Çalhanoğlu. De kerettag Samet Akaydin is, aki Mocsi Attilával játszik egy csapatban, a Rizenspor-ban. A magyar védő mindössze két éves volt a 2002-es VB alatt, ő úgy fogalmazott, hogy ez egy nagyon magabiztos kvalifikáció volt a nyári világbajnokságra a törököktől, akik biztosra vették a részvételt.
3: Az elmúlt három évben vagyok ugye itt, és egy nagyon szenvedélyes nép, aki a focért tényleg él és hal. Úgyhogy ez nagyon érezhető volt, főleg most a pótselejtezők alatt, viszont nagyon magabiztosak voltak pótselejtezőn, és azt gondolom, hogy profi módon lehozták mind a két meccset. Igaz, azt gondolom, hogy volt egy kis szerencséjük a sorsolással, hisz mind a két meccsen ők voltak az esélyesek, és egy kicsit közelebbről is benne voltam, úgymond, mert ugye van egy csapattársam is, aki a keret tagja, és náluk érdekesek, hogy a masszörök, azok minden összetartásra más csapatból érkeznek, és tőlünk volt most itt a pocsolat is masször, úgyhogy a stábtag részéről is közelebbről érezhettem, hogy mennyire fontos volt nekik ez, hogy ennyien hosszú idő után ki tudtak jutni a világbajnokságra. Ahogy otthon is, itt is mindenki nagyon fontos a foci ereje, úgymond, úgyhogy nagyon boldogok voltak, és ő is azért büszkén és boldogan jött vissza, hogy nyáron utazhatnak.
0: Az olasz Vincenzo Montellát 2023. szeptemberében nevezték ki, ő a negyedik olasz származású edző a török csapat élén. Montella a Róma Akadémiáján kezdte edzői pályafutását, majd a Milán, a Fiorentina és a Sevilla után Törökországba az Adana Demirspor csapatához ment. Két év múlva pedig már a török válogatott élére nevezték ki. Olyan jól sikerült a beilleszkedése, hogy úgy fogalmazott, töröknek érzem magam, és török módon gondolkodom. Mocsi Attila a jelenlegi török csapat erősségét így látja.
3: Hát azt gondolom, hogy tényleg szinte minden poszton nagyon magas szinten játszó játékosaik vannak, akárcsak Arda Güler, vagy a középpen Çalhanoğlu, ugye top klubokba játszanak, és egy olasz edzővel rendelkeznek, azért lehetett látni, hogy taktikát is sokszor váltottak, néha három védővel, néha négy védővel játszottak, és azt gondolom, hogy lehet keresni valójuk.
0: Az minden esetre tény, hogy papíron a csoport legnagyobb favoritja Törökország. És ha már az említett magabiztosság, a török szövetség elnöke Ibrahim Hacsiosmanoglu úgy fogalmazott, megnyerjük a trófeát és hazahozzuk. Hogy ez mennyire volt a valóságtól igencsak elrugaszkodott kijelentés?
3: Azt gondolom, ezért ez egy kicsit túlzás. Jó erőkben a török váltott, de azt gondolom, hogy nem VB győzelemre alkalmas. Azt gondolom, hogyha a csoportból tovább jutnak, és ott még egy szerencsés sorsolás akár még egy kört mehetnek, de utána azt gondolom, hogy azért el fog jönni a vége nekik is. De nyilván nekem ez egy pozitív lenne, ha minél tovább mennének, és ahogy említettem, hogy még csapattársam is van, úgyhogy szurkolok nekik majd, de azért az, hogy VB trófeát nyerjenek, az egy kicsit erős szerintem. Se az ausztrál, se a paraguai váltott nem ismerem, ezért így láthatlanban elég nehéz azt mondani, hogy most ki mennyire esélyes. Azért paraguai leváltottat láttam mondjuk a görögök ellen játszani, legalábbis csak a nevek alapján rengeteg jó játékos van névre, úgyhogy egyáltalán nem lesz egyszerű, de maximálisan sem megvan az esélyük.
0: A szurkolók számára a csoportból való továbbjutás azonban mindenképp elvárás.
3: Az emberekből kiindulva azt gondolom, hogy a csoportból a kijutás nekik az a minimum. És még azt is el tudom képzelni, annyira azt gondolják mindezt a pótselejtezőt, hogy ez szinte biztos. Ugye az elnöknek a nyilatkozatát azt gondolom azért ez ráragad az emberekre is, úgyhogy ez egy kis plusz teherre is érezhető lehet. És azt gondolom, hogy ha nem jutnak ki a csoportból, akkor azt is kudarcként fogják megélni. Viszont lehet, hogy csak abban a pillanatban utána boldogan fognak ünnepelni, hogy tényleg ennyi idő után ők is ott tudtak lenni. Azt gondolom, hogy a cél, a minimális cél minimum az, hogy tovább jussanak a csoportból.
0: Törökországban közismerten hatalmas népszerűségnek örvend a labdarúgás, és igencsak egyedülálló a szurkolói kultúrájuk is. Mocsi Attila az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve a sikeres kvalifikáció utáni ott töltött időszakáról is mesélt.
3: Hát most ez kicsit nehezebb, mert itt nálunk nyilván tényleg milyen kis családiasabb csapat vagyunk, úgyhogy arra tudok inkább beszélni, ami bent az edzőközpontban történt. Nyilván a meccs nap után mindenki nagyon boldog volt, és várják, hogy végre kijuthattak. Ez így benne volt az emberekbe, de aztán ugye a klubba dolgozók, mi elkezdtünk a saját bajnokságunkra figyelni, úgyhogy az úgy utána lecsillapodott. Így a városban nagy változás egyelőre nem lehetett észrevenni, azt gondolom, hogy majd a világban ez az őrület, ami várható.
0: Paraguay válogatottja legutóbb 2010-ben szerepelt a világbajnokságon, akkor a negyeddöntőben a spanyoloktól kaptak ki. Ez volt történetük legfényesebb szereplése. Igaz, már 1930-ban is ott voltak, és ez lesz a 9. alkalom, hogy részt vesznek a tornán. A jelenlegi szövetségi kapitányuk az argentin Gustavo Alfaro, aki 2024. augusztusában vette át a csapat irányítását, bemutatkozásakor úgy fogalmazott: azt szeretném, ha Paraguay az a csapat lenne, akivel senki sem akar találkozni, amely mindenki másnál keményebben küzd, és amelynek harci szelleme soha nem múlik. Alfaroval a válogatott a dél-amerikai világbajnoki selejtezőn mindössze egyetlen vereséget szenvedett, Brazília ellen 1-0-ra kaptak ki. Még az is lehet, hogy ilyen mentalitással és hozzáállással és ilyen szövetségi kapitánnyal meglepetést tud okozni Paraguay. Hogy kijut majd tovább, az Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország és Paraguay alkotta D csoportból, az kiderül a június 11-én kezdődő világbajnokságon.

0: most pedig emlékezzünk vissza Elpap István tolmácsolásában az 1978-as, az 1982-es és az 1986-os számunkra oly szomorú és mindmáig utolsó magyar VB szereplésre.
1: Amekkora össznépi letargiához vezetett, hogy 1970-ben és 74-ben nem jutottunk ki a világbajnokságra, akkora volt a boldogság, amikor 78-ban igen. Az utolsó 16 csapatos VB-re Szovjetunión és Görögországon keresztül vezetett az út, de még ez sem volt elég, interkontinentális pótselejtezőt kellett játszani Bolíviával, de miután az első meccset Budapesten 6-0-ra megnyerte Baróth Eliós válogatottja, gond nélkül kijutott a VB-re. Ma már felfoghatatlan, hogy a selejtezők után a VB sorsolását össznépi boldogság kísérte, holott Argentinában, Olaszországgal és Franciaországgal kerültünk egy csoportba, Baróthi szerint ez nem jelenthet problémát, jelentett, Nyilasit és Törőcsiket kiállították, kikaptunk az argentinoktól, el is tiltották az ifjú sztárjelölteket, így aztán az olaszok és a franciák elleni vereséggel 0 ponttal jöttünk haza. 4 évvel később Mésző Kálmán volt a kapitány, bombaerős csoportból Anglia, Románia, Svájc, Norvégia csoport elsőként jutottunk ki a VB-re, ahol nem voltunk messze a továbbjutástól, hiszen 10-1-re, ami ma is rekord, megvertük Salvadort, belefért az argentinok elleni 4-1-es vereség, az már nem, hogy a belgák a végén kiegyenlítettek, és csoport harmadikak lettünk, de a bonyolítás akkor olyan volt, hogy csak az első kettő jutott tovább a legjobb 12-be. 4 évvel később, 86-ban tovább jutottunk volna a csoportból, ha úgy szereplünk, mint 82-ben, de ott nem úgy szerepeltünk. Ki ne emlékezne, itt a hollandok, az osztrákok és Ciprus előtt Mezei György csapata favoritként jutott ki a VB-re, de aztán jött Irapuato a 0-6 a szovjetek ellen, és hiába vertük meg 3-0-ra Kanadát, a franciák elleni vereség azt jelentette, hogy igaz, csak rosszabb gólkülönbségünkkel, de nem jutottunk be a 16 közé, azóta pedig a világbajnokságra sem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá,

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a fűzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 3 perc a pontos idő. Csoda szép jó reggelt mindenkinek ezen a csütörtöki reggelen, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban, ezúttal is frissen, fitten, üdén Marosán György. Jó reggelt,
2: Gyúra! Jó reggelt, német kormány!
1: Jól mondom szerbül, úgy kell mondani, hogy Gyúra?
2: Egy kicsit még az akcentusodon dolgozik el a kiejtéseden.
1: Hogy kellene mondanom?
2: Gyúra.
1: Jó reggelt, Gyúra!
2: Igen.
1: Gyurikám, kegyetlen estén vagyunk túl. Egy kicsit meséljük már el, hogy mi történt itt tegnap a férfi kézilabda NB1-ben. Tehát nyilván nem tudunk kibújni a bőrünkből, és kézilabdával kezdjük a mai reggel. Szóval mi volt ez a tegnap este?
2: Kezdjük az elejéről. Rendkedvé, hogy a hallgatók, akik nem követik a kézilabdát is értsék. Utolsó fordulót rendeztek a KNTH férfi kézilabda ligában, ahol a kiesésért.
1: Igen, tehát mondjuk ugye, hogy egy csomó kérdés eldőlt, tehát megint Szeged-Veszprém döntő,
2: igen, Veszprém-Szeged. Minden eldőlt. Bronzérem elől mindent lehet tudni.
1: Kopogtasd a mikrofon állványt, mert az a hallgatók számára az a puffogó hang.
2: Ez csak
1: túl.
2: Ez az ébresztő, hogy
1: elébredjenek. Gyúra.
2: Tehát, Budakalász is kiesett. Utolsó ilyen Budakalász kiesett, viszont az utolsó forduló arról dönt, hogy Komló vagy Sziget-Szent Miklós a másik kieső. Fogalmazhatnék úgy is, hogy ki az, aki bent marad. Rendeztek egy Komló-Győr mérkőzést és egy Sziget-Szent Miklós Pler mérkőzést. Azonos pontszám esetén a Komló a jobb.
1: Egymás elleni eredménye.
2: Tehát ha a Komló nyer a Győr ellen, akkor teljesen mindegy, mi történik Sziget-Szent Miklóson. Na most gyakorlatilag, ugye párhuzamosan ment a két meccs, egy időben kezdődött, az 59. sőt a 60. percben és az utolsó másodpercben sem lehetett még tudni, hogy ki lesz.
1: Igen,
2: a győztes.
1: Igen, tehát hogy azt gyorsan tegyük hozzá, hogy a Győrnek is teljesen mindegy volt, hogy milyen eredmény
2: és
1: játszik.
2: És a Plernek is.
1: És a Plernek is, tehát a Pler a 7., a Győr a 9. hely, hogyha jól mondom, így van. Tehát két olyan vendégcsapat érkezett, akiknek teljesen mindegy volt. Tehát elkönyvelte, gyakorlatilag szerintem nem volt olyan a kézilabdás társadalomban, aki ne könyvelte volna el, hogy ez a Sziget-Szent Miklós is behúzza a saját meccsét, meg a Győr is be, hogy a Komló is behúzza.
2: És ehhez képest döntetlen lett a Sziget-Szent Miklós mérkőzés, a Győr pedig egyen nyert Komló.
1: Kettővel, nem?
2: 35-29. Igen, kettő lett a vége, így van, bocsánat, kettő lett, mert hiszen 7 méteres jutott a végén a Győr, de ugye ott a végjátékban a Komló vezetett is 3,5 perccel a vége előtt.
1: 29-28-ra, és onnan kapott ki 31-29-re.
2: Így van, hát hihetetlen izgalmak voltak, tehát tényleg ez, mintha Hitchcock írta volna, de a Pest megyeiek örülhettek a végén.
1: Ott voltam, tehát én ugye Sziget-Szent Miklóson lakom, én kim voltam a sportcsarnokban szurkolóként, tehát Sziget-Szent Miklósiként nyilvánvalóan egyértelműen, ha már ott lakom, húzott a szívem ebbe az irányba, úgyhogy ezt végigélni a lelátón, úgyhogy nem dolgoztam, láttam Erdei már kollégát, aki küzdött a technika ördögével, és mindennel meg kellett harcolnia, szóval ezt végigélni a lelátóról valami katartikus élmény volt. Az egyik oldalon nyilván, a másik oldalról meg persze, hogy főleg neked azért egykori
2: hát
1: komlóinként
2: is elfogult voltam, tehát nem akarom eljátszani a függetlent ebben a történetben. Én Komlóhoz nagyon komolyan kötődök, és szép éveket töltöttem, ott sikerült a csapatot
1: két hát meg imádják a kézilabdát, tehát hogy ez egy olyan sportcsarnok, ahol tényleg azért...
2: Persze, tehát nagyon nagy szenvedély van, és van. Nekem is nagy élmény volt, a két évben sikerült bent tartani a Komlót. Nagyon sajnálom, hogy most kiestek. Hiányozni fog a férfi kézilabda első osztályából szerintem a Komló. Olyan szenvedély van abban a városban, csarnokban, hogy ellenfélként is biztos élmény ott játszani. Azért annak örülök, hogy ellenfélként oda nem kellett menjek még soha. Én nagyon bízok benne, hogy sikerül újjáépítsék magukat, és nem sok időt töltenek majd el a másodosztályban.
1: Elképesztő volt egyébként, tényleg. Szóval ezt így azért rendezni se lehetett volna, nem szorosabbat?
2: Hát ennél nem, hogy az utolsó. Tehát, ugye néztem a két mérkőzést párhuzamosan éppen a végén, amikor ott svirkodált a 7 métereshez, tehát hát a Pler lőtt 7 méteres, Komlón, meg rá pár másodpercre a Győr. Tehát, hogyha a Pler játékosa bedobja, aki végül kihagyta, a Győr játékosa meg kihagyja, akkor fordított most az eredmény, és a Komló maradt bent, és a Sziget-Szent Miklós esik kinna, de a haval kezdődő mondatoknak az értelmét másnap tudjuk.
1: elképesztő. Jó rekláma volt ez a sportágunknak? Szeretett sportágunknak?
2: Nagyon jó reklámja volt szerintem, és óriási dolog volt az M4 Sporttól is, hogy közvetítette ezt így körkapcsolásban, illetve hát tőlünk is a Nemzeti Sportrádiótól, mert mindig csak ugye az elejével, vagy legtöbbet az elejével foglalkozunk, hogy ki lesz a bronz, ki lesz az arany, a bajnokok, a stb. Közben pedig itt az alsóházban is ezek az élethalál harcok, olyan, ami szenvedély hát körülveszi ez biztos, hogy érdekli, 100-100, nem, tehát nem, tehát tudom, mert nagyon sok jelzést kaptam a hallgatóktól is, hogy ez igen nagy érdeklődés övezte ezt a párharcot, illetve dupla párharcot.
1: Igen. Egyébként nem csak Komlón-Szigetszent Miklóson is, más habitusú emberekkel, vagy más jellegű hangulattal, de ott is nagyon imádják egyébként. Tehát amióta ez a csapat ugye most töltötte az első szezonját az első osztályban, szinte végig teltházzal mennek a mérkőzések egyébként. Nem túl nagy sportcsarnok, nem túl nagy, nem is feltétlenül szerintem erre készült annak idején, de tényleg tegnap is zsúfolásig megtelt, tehát egy gombos ütem lehet.
2: Erről szól, ezért csináljuk, hogy szórakoztassunk és embereknek élményt adjunk. Nyilván ebben sajnos mindig az egyik csapat szurkolóinak az élménye az a szomorúság motivummal jelenik meg. De ez a jó, amikor van kinek, és arról beszélgettünk, hogy te tegnap teltházas Szigetszent Miklós mérkőzésen voltál, arról, hogy Komlón gyakorlatilag a bemelegítés alatt már mindig teltház van, tehát ezért érdemes ezt csinálni, és ezért érdemes kézilabdában investálni, akár szponzoroknak, akárkinek, a médiának közvetíteni, mert nagyon nagy az érdeklődés a sportágunk iránt.
1: Kielinger Bálint szerepéről egy picit beszéljünk már. Nem beszéljünk róla?
2: Hát nem, nagyon-nagyon nem szerettem volna az ő helyében lenni, nagyon nehéz helyzet.
1: Mondjuk el, hogy mi az ő helyzete, ugye ő Komlóról indult, vagy Komlón lett az, aki,
2: így tehát van, ott szerzett hát magának ugye nevet. Én őt követtem edzőként, és 7 vagy 9 évet, 7 évet volt talán előttem edző Komlón. Én nagyon tisztában vagyok vele, és megtapasztaltam, hogy micsoda legendának számított ő, és hogy hát ő is milyen szinten kötődik Komlóhoz.
1: És most visszatért győri vezetőedzőként egy olyan etóval, még nem nyert ebben a szezonban idegenbeli bajnoki mérkőzést.
2: Igen, és a túloldalon az egykori másodedzője Péter Szabó Dávid, aki fantasztikus munkát végzett, mert én is dolgoztam, nekem is másodedzőm volt, és nagyon jó képességű edző, most ahogy átvette a Komlót, szinte bent tartotta a reménytelenségből, és visszatérve Bálintra, milyen ambivalens érzései lehettek. Nem irigylem az, hogy kiejted gyakorlatilag azt a csapatot, akinek mindent köszönhetsz, de hát most egy másik csapatot képviselt.
1: Fair play, nem?
2: Abszolút, azért le a kalappal előtte.
1: De ezt így kell egyébként.
2: És a Pler előtt is, Lepsényi Sándor és a Pler előtt is le a kalappal, mert mindenki azt mondta a Győrre is, a Plerre is, hogy te is mondod, hogy ez biztos hazai győzelem lesz mind a kettő, tét nélkül nem fognak semmit megtenni, és hát a Pler is... Tényleg
1: voltak úgy hiányzók mind a két csapatból, ugye azért a Flairben is.
2: Küzdöttek. Nekem azt tetszett, azt látod, hogy harangozta be, ugye a Szigetszent Miklós a mérkőzésos pártaiként fognak harcolni, és erre jött a Flair,
1: hogy a termopillánál
2: értek így. Hát pont hívott Lepsényi Sándor a Flair vezető edzőjét, és kérdeztem, hogy termopillánál még van térerő?
1: Óriási, igen. Na hát ez volt tehát a tegnap este, hosszúra nyúlt egyébként az ünneplés része is a Szigetszent Miklósi éjszakában. Ugye neked itt munkával tehát, de hát itt vagyunk a mai reggelen, 6 óra 12 perc egyébként a pontos idő. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk, mondom még egyszer egy picit lassabban. Játékra invitálok mindenkit, Gyurit is, illetve a kedves hallgatókat. Tehát 0630 55 55 605. A játék lényege. Mondok neveket. Szeretném, hogyha ChatGPT és a Google segítsége nélkül tippelnénk, illetve Gyuri te is, illetve a kedves hallgatók is, hogy vajon melyik válogatott összeállításából sorolok neveket. Annyit segítek, hogy ez nem egy felnőtt csapat, tehát hogy nem lesznek benne ismert nevek, de hogy vajon melyik nemzetet képviselhetik az alábbi játékosok. Janis Emch, Darren Okoh, Iván Ivej, Leon White, Ifányi Csukwu Ovonunzulike, Ilham Shakiri, Lucio Macias Monterrosas, Aaron Kele, Amri Jafferi, Rafael Koulibaly, Arslan Erden, Noah Krasniqi, Aris Bihorács, Maceo Kottiati, Jon Ajvazi, hagyd ne olvassam végig, van még benne Ernest Endongo, Osmain Ismaili, a csapat vezető edzőjét úgy hívják, hogy Ilja Borenovic. vajon melyik válogatott összeállítását sorolhattam föl? Gyuri.
2: Hát,
1: mondom, ChatGPT nélkül nem, ott van.
2: Nem azt nézem. Tehát ugye a Shakiri említésénél Albán gyanúm volt, majd utána volt Ndongo talán.
1: A Shakiri miatt az első megfejtés, ami jön, az az, hogy Svájc. Tehát az, hogy a
2: Shakirinek sem sok köze van Svájchoz.
1: Hát sem ennyi, hát de mégis az első megfejtés, ami jött Svájc kérdője ellen, az idei oda is írta a kedves SMS író, hogy Shakiri miatt egyértelmű, hogy Svájc. Mitől egyértelmű?
2: Mert Albán Shakiri.
1: Hát ezt mondom. Tehát
2: a nagy Shakiri, ugye, akire gondolunk. De hát volt itt, amiket soroltál nevek, ez Darren Okoh-nál, Nigériára gyanakodtam, mert Okocha után Okoh talán lehet. Feladtam.
1: Hát nem tudom.
2: Hát ebből a bábeli zűrzavarból.
1: Hát de valami tippet csak van. Valaki írja itt most, hogy Katar.
2: Hát nem rossz megoldás, mert emlékezhet.
1: A katari férfi kézlabda válogatott is lehetne. Igen, akár éppen ezt mondjuk egy labdarúgó csapat. Mondja még egyszer a neveket, a segít.
2: Ne. Volt egy Bihorát. De...
1: Bihorács. Aris Bihorács. A csapat edzője Ilja Vorenovics. Segítője Jannik Vankov.
2: Sok kiegyenlítés.
1: A csapat menedzser Nicolás González. Tehát, ha ezek alapján, a nevek alapján...
2: És ez egy nemzeti együttes.
1: Ez egy válogatott. Ezek a nevek, ők mindannyian egy országot, egy nemzetet képviselnek. 0630 55 55 605. Lehet tippelni, tényleg várom a megfejtéseket. Itt addig nem szeretnék megválaszolni, még legalább egy 3-4 SMS-ünk pluszban nem jön. Ugye, ami a leginkább megjelenő vonal volt, ez a Svájc, illetve ugye viccesen jött Katar, hogy most ez mennyire vicces, vagy nem vicces. Ugye Shakiri Katarban még nem volt, de éppensége Katarban is lehetne.
2: Hát a Shakiri névből következtetünk, lehet, hogy a nagy Shakirinek, tehát a svájci felnőtt válogatott Shakirinek lehet egy unokatestvére, és a nagy Shakiri elintézte az Albán unokatestvérének, hogy szintén legyen svájci válogatott, és akkor ebből kiindulva én Krászni, a Svájcot mondok. Krászni, Koszovó,
1: és akkor onnan is akkor a svájci vonal lehet, hogy erős, igen. De hát Ifányi Csikvú Onvuzulike nem egy tipikus svájci név, maradjunk annyiban.
2: Meg olyan kommentátorbarát.
1: Ja, az egyértelmű, de mondjuk azért Leon White-tal, Aaron Kelly-vel és nem
2: fed
1: tudom.
2: Fedd fel, Cornél, mondd el nekünk.
1: Jon Ajvazival. Ezt kérlek szépen, hogyha nem játszunk tovább, és nem, egyébként a jó megfejtés érkezett most megint üzenetben, Svájc. Ez a svájci U16-os, itt közben mutatom neked, élőben, egyenesben láthatod, kedves hallgatók, nyilván nem akik követik a webkamerás képeket, láthatták. Ez a svájci U16-os labdarúgó válogatott összeállítása. Valami hozzáfűzni való?
2: Hát, ez csak ott lehet megcsinálni, tehát... Ha azon gondolkozok, a felnőtt válogatottnál is, hogy említettük Shakirit, tehát igen, csak...
1: Oké, tehát azzal most már, és értem a hallgatói logikát, hogy Shakiri alapján beazonosítják, és számomra teljes döbbenetes módon, ha meghallja valaki azt a nevet, hogy Shakiri, akkor nem egy albán
2: pék jut eszébe,
1: hanem rögtön Serdán Shakiri, svájci válogatott labdarúgó. És egyébként számomra ez teljesen döbbenetes, mert hogy egyébként ebből a névsorból, ha nem tudtam volna, hogy ez nem látom a fejlécen, hogy ez melyik ország válogatottja.
2: Az országimásnak egy speciális formátuma.
1: És van benne, tehát találtam a stábtagok között egy Reto Niederhauser, tehát hogy egyébként
2: talán
1: van,
2: lehet
1: az, igen, aki, mint csapatmenedzserként megjelenik, illetve talán a Janis Emis szintén, vagy Florian Stolkin, tehát hogy azért van benne olyan, de se francia hangzású név, ugye a svájci kantonok között azért van, egy-két olaszos jellegű megjelenik, de hát itt azért tényleg ez olyan szintű vegyes vágott, hogy ez valami elképesztő.
2: Ugye azért a világ megye felé, hogy egyre több a válogatottnál az olyan
1: nem is feltétlenül éllel akartam ezt kérdezni, szimplán csak kíváncsi voltam. Tehát ugye, hogy azért ezzel szemben ez egy Magyarország-Svájc U16-os mérkőzés volt, ezzel szemben mondom a magyar vezetékneveket. Lakos, Pető, Herman, Bagó, Pirót, Bucsák, Farkas, Sárdi, Szegedi, Mácsik, Bársony, Ördög, Zsuppán, Angyal, Kecskés. Tehát, hogy azért a kettő között nagyságrendileg érezhető a hozzáállásbeli, vagy nem tudom milyen különbség, hogy azért, tehát értem, de valahogy azért ez szerintem azért már túl, az már azon a határon van, mozog nálam, amit úgy már nehezen tudsz azért összerakni.
2: Érdekes, igen.
1: Tehát azért ennyiféle kultúrát, én értem, hogy ott születnek már, és ott, tehát hallottam ezeket a srácokat testközelből, van, amelyik nagyon szépen beszéli ezt a Switzer Dütcsöt, tehát ezt a borzasztó svájci németet, ami ilyen szörny, tehát annyira rosszul is hangzik, tehát hogy értem, de ettől függetlenül, amikor például kijöttek melegíteni, nyilván a színesbőrű srácok rögtön a fohászkodtak ide-oda, tehát hogy teljesen más, annyiféle kultúra keveredik ott, hogy az valami elképesztő, és azért azt egy irányba terelni, úgy, hogy a csapat edzőjét Baranovicsnak hívják. Baranovics nagyon jó volt, mert a Krasznikival, ő vele, hogyha jól értettem, valamelyik balkáni nyelven beszélt egyébként, de beszélt franciául, akikkel franciául kellett, és tudja ezt a svájci németet is beszélni.
2: Köszönni, mert tudtál neki balkáni nyelven, nem? Büszkén köszönti, hogy ezt ma megtanultad.
1: Nem, mert az abban, hogy elfelejtettem, de ezt majd gyors továbbképzésen fölelevenítjük, hogy miről is volt szó, vagy ez pontosan hogyan nézett ki. Ez bizony, kérem szépen, tehát a svájci U16-os válogatott összeállítása volt. Mit szólunk a jégkorong VB-hez, illetve?
2: Hát óriási siker. Hát ez 8, most már pontosan nem veszed, de talán 82 éve, olvastam egy újságcikket, volt olyan jégkorong mérkőzés utoljára, a magyar válogatott
1: legutóbb,
2: bocsánat, amikor nem kapott gólt Magyarország.
1: Hát meg ez 82 történelmi, éve. Ugye 5-0 britek ellen.
2: Bizony.
1: Ekkora különbséggel még nem nyertünk. Ezzel talán meg is ágyasztunk, vagy meg is alapoztunk a bennmaradásnak. Mi történt Galló Vilmossal, azt tudod?
2: Elhagyta a válogatott keretet, de várandós a felesége, én, ha jól tudom. Aha. És ezért kapott.
1: Fú, ez megint a Kilvinger Bálinthoz hasonló borzasztó különleges helyzet, hiszen a gyereket születésénél hogy ott akarsz lenni. Ez nem kérdés, hogy ott akarsz lenni. Ellenben, amikor ilyen történelmi tett részese vagy, akkor annak is a részese akarsz lenni.
2: Jégkorong világbajnoki mérkőzés sokszor fognak még rendezni, gyermeket csak egyszer születik, tehát vannak fontossági sorrendek. A család mindent megelőz.
1: Tényleg?
2: Nekem nagyon fontos a kézlabda, de a család mindent megelőz.
1: Azt értem, csak tehát nincs gyermeked, én gyakorló apaként el tudom mondani, hogy ott voltam mindegyiknek a születésénél. Tudod, hogy egy férfi ott mit tud tenni? Tehát ott maximum kárt tud okozni. Azt nem tudom, mennyire...
2: Volt egy kosárlabda játékos, talán a Panathinaikosnak az edzője egy pár évvel ezelőtt mindenki osztogatta meg az ő nyilatkozatát, ugyanígy egy játékosát elengedte talán BL döntő előtt, és ő is azt mondta, hogy az életben vannak fontosabb dolgok, mint a sport.
1: Hát igen, szóval minden esetre én gyakorló apaként mondom, tehát hogy megértem azt, hogy persze, hogy ott akar lenni, viszont érdemben nem tud hozzátenni. És az, amit mondasz, hogy jégkorong VB jó eséllyel lesz még, jó eséllyel, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nekünk, magyaroknak azért ebben az itt az elit világbajnokságon önmagában a részvétel vagy a részvétel kiharcolása már egy nagyon-nagyon komoly dolog. Hát az, hogy egy ilyen történelmi tett részese lehetsz, az meg aztán pláne a non plus ultra kategória.
2: Igen, és nagy harcban vagyunk USA-val. Ugye jelenleg USA a negyedik helyen van, Ausztria, Finnország és Svájc mögött, mi pedig ötödikek 3 ponttal.
1: Egyébként
2: mekkora dolog ezt kimondani, hát az USA jégkorong válogatottját.
1: Láttam olyan bejegyzést az egyik ilyen troll oldalon, hogy amikor még jobban álltunk,
2: igen, ugye,
1: amikor
2: kicsit tanuljanak.
1: Ment az amerikai, az Egyesült Államok Németország mérkőzés, és amikor a németek vezettek, hogy USA tanuljatok meg jégkorongozni, azért az elég meredek volt. Spiller István gyorsan közben óriás szokása egyébként, hogy megtalál ilyenkor reggel.
2: De most nem hívott, mert
1: most
2: csak üzenet.
1: írt. Pista, annyit tegyél meg kérlek, hogy gyorsan egy üzenetben jelezd, hogy ezzel a britek elleni győzelemmel hány százalékos esélyünk van a bennmaradásra, vagy hogy néz ki a történet. Ugye a németekkel játszik legközelebb majd a csapat, ez a német válogatott annyira nem tűnt túl jó.
2: A Svájc elkalapálta őket.
1: Hát elég rendesen, igen, viszont most az amerikaiak ellen azért mutattak életjeleket, azt írja Spiller István, 100%, hogy bennmaradtunk. Azért ez így, akkor hátra is dőlhetünk.
2: Nem is kérdés.
1: Teher nélkül. Egyébként óriási lenne a németeket még egy kicsit így megcsípni. Svájccal játszunk majd, tehát Németország, Svájc és Lettország, ezek az ellenfelek.
2: Németek erre van a legnagyobb esély, nem?
1: Hát, és a svájciak ellen jó lenne egy olyan mérkőzést játszani, egy tisztességes mérkőzést, úgy, hogy ez a svájci úthenger...
2: Shaqiri játszik.
1: Tényleg, egyébként mindjárt megnézem a svájci jégkorong válogatott összeállítását.
2: Hát, Ovusu nem lesz ott.
1: Abban biztos nem lehet. Abba biztos lehetsz.
2: Viszont... Megy a kosárdöntő is, nézed a kosárdöntőt? Óriási Falkó, Szolnok, most először nyert Szolnokon, szombaton a Szolnok, most Szombathelyen a Falkó, 1-1 rá.
1: Kérlek szépen, volt egy nagyon rövid időszak, amíg úgy tűnt, hogy pünköst hétfőn.
2: Igen, ezt tegnap beszéltem Balázsra, megmenekültél.
1: A negyedik mérkőzés, hát meg a hallgatók is egyébként, tehát hogy itt ez egy ilyen kölcsönös menekülés volt.
2: Tehát nem te fogod közvetíteni hétfőn.
1: Kevésbé követtem ellenben, hogy mi lesz ma, itt a mai reggelben, ezt gyorsan vegyük végig így 6 óra 24 perckor. 7 órától egy olyan témával jövünk, ami egészen... érdekes. Az alaptéma, vagy az alaphír is már furcsa, de egy gyakorló edző majd el tudja mondani, hogy végleg eltiltották egy női csapat edzőjét, és Borbély Zoltánt is megkérdezzük majd ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy valakit végleg eltiltsanak. Aztán 8 órától szokásos módon jön majd a Nemzeti Sportjegyzet. Természetesen itt lesz velünk Holzer Ádám, meg annyi labdarúgó kérdést is át tudunk majd vele beszélni. 9 óra után pedig hívjuk majd Pálinger Katalint. Hát kézilabdában ugye nagyon sokat lelkendeztünk az utolsó forduló, a fiúk utolsó fordulójának izgalmairól. Ellenben a férfi válogatott most annyira nincs túl rózsás helyzetben. Hamarosan jön viszont a női BL döntő, szóval Katival is tudunk meg annyi mindenről beszélni. Ez tehát a mai kínálat címszavakban. Spiller Istvánnak köszönöm szépen, hogy bekapcsolódott gyorsan, és rendezte itt az esélyekkel kapcsolatos kérdéseket. Azt írja, hogy a brit csapat nem fog 3-4 pontot szerezni, a proféta szóljon belőle, és akkor viszont bennmaradt a magyar csapat sorozatban a második világbajnokságán, mert ugye az most úgy néz ki, hogy sikerült kivívni a jogot, sikerült bennmaradni, ez már önmagában egy óriási tett itt az újkori jégkorong történetben, és hogyha most sikerülne kétszer egymás után a bennmaradást kivívni, az konkrétan a non plus ultra kategóriának tekinthető szerintem. 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen jövünk tovább, csodaszép jó reggelt mindenkinek!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt. Színes programokkal várják az érdeklődőket a skandináv kultúra éjszakáján. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak. Annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult. A miniszterelnök találkozott Lech Wałęsa volt államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd kollégája Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Idehaza alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölné az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket ma a skandináv kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok a 9. kerületben. A résztvevők megismerhetik a dán, a svéd, a finn és a norvég nyelvet, kézműves workshopokon vehetnek részt, valamint egy mini szabadulószobát is kipróbálhatnak. Az Itt és Most társulat Rádai utcai közösségi terében pedig klasszikus és modern svéd dalok csendülnek fel. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet biztosítanak a motorvonatokkal közlekedő járatokhoz, több egységet állítanak forgalomba. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezését. Az utasokat ezúttal is arra kérik, hogyha tehetik, elővételben váltsák meg menetjegyeiket.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion összeütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Szinte mindenütt derült az ég, csak a Nyugat-Dunántúlon vannak elszórtan borultabb körzetek. Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben alakulhatnak ki futó záporok, esetleg zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, 23-27, Késő este 13-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Az Aston Villa nyerte meg a labdarúgó Európa Ligát. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda BL negyed döntős körét. Kiesett a Komló a férfi kézilabda NB1-ből. Jó reggelt kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Története során először az Aston Villa nyerte meg a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot, az angol csapatot irányító Unai Emery pedig tovább bírja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis 5-ször lett Európa Liga győztes, ráadásul a harmadik különböző csapattal. A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyeddöntős kört végül csoportja második helyén zárta, a júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Drámai végjátékban harcolta ki bentmaradását a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Plerrel. A Komló viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt, most a Sziget-Szent Miklós vezetőedzőjét Imre Vilmost hallják.
4: Ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatomnak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácok, olyan izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtuk bárra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kérdezete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
5: Mi az, ami az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bennmaradás hozta?
4: Hát én ősszel is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bennmaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatban nagyon sok gól. De hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
3: A Veszprém pedig végül hibátlan teljesítménnyel zárta az első helyen az alapszakaszt a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a NEKA otthonában nyert 51-40-re, és várhatja a jövő pénteken kezdődő Szeged elleni bajnoki döntőt. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte a Paksot a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharcban. Első mérkőzésén 5-szettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló Mevza tornán. A nemzeti együttes ugyan 2-1-re is vezetett az osztrákok ellen, de végül vereséggel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. A szövetségi kapitány Nagy Péter értékel.
6: Azért Ausztria végén megmutatta a negyedik szedbe és az ötödik játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy a második és harmadik játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudtuk élni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a negyedik szedbe jött egy mentális, fizikai fáradtság, ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökkent negatív irányban, amit sajnálok, hogy azért láttam egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokról, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez, a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit kutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában a bajunk voltunk nagyon, és utána ez jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk.
3: A női röplabda válogatott viszont magabiztosan 3-0-ra nyert Ciprus ellen a Mariborban zajló Mevza tornán. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél és Marosán György, Borbély Barázs irányításával. A 2025-2026-os kiírásban az Etol csupán 4 bajnokiát veszített el, mindezt úgy, hogy a 4-ből 3 még a szezon első felében jött. A győriek a bajnokság több mint felében álltak az élen, a január óta lejátszott 15 bajnokiukból 10-et megnyertek, 4-en pedig döntetlent játszottak. Borbély Balázssal, az Etol vezetőedzőjével, Berkesi Judit beszélget.
2: Ahogy mondani szokták, nem csak a kudarcot, hanem legalább annyira a sikert is meg kell tanulni, feldolgozni. Nem olyan egyszerű folyamat, de hát azért azt gondolom, hogy mégiscsak örömteli. Ebben a folyamatban van benne Borbély Balázs, akinek ismételten gratulálunk, és akivel most egy kicsit hosszabban is tudunk beszélgetni erről az egész szezonról, a sikersztoriról. De akkor beszéljünk elsőként a feldolgozás folyamatáról. Leginkább ünnepléssel telik.
3: Először is köszönöm szépen még egyszer a gratulációt, és még egyszer ezt az elismerést, ami kimondottan megtisztelő számomra. Visszatérve a kérdésedre, tényleg még ünneplő fázisnak a lecsengése van, úgyhogy még csak most jön el a tiszta fej, és tiszta fejjel feldolgozni ezt az egészet. Úgyhogy...
2: Akkor még nem kezdtél el visszanézni? Úgy a történet egészére? Nem. Akár azt, hogy honnan indul, hiszen ez nagyon érdekes, és nagyon izgalmas ez a győri mesés történet, ugye a feljutással, a te odaérkezéseddel, hogy aztán Ajkán és Kisvárdán legyen két csúcspont a te karrieredben is.
3: Hát igazából azért minden nap, vagy mindig, mikor beszélünk erről az egészről, azért visszamegyünk, hogy hol is kezdődött ez az egész sztori. Bennem van, de mondom, még azért abban a fázisban vagyok, hogy lecsengnek ezek az ünneplések, ez a sok média felé ez az interjú, meg a felelősség, és aztán fogok majd csak úgy tiszta fejjel nyugodtan belegondolni az egészbe is, hogy mi is történt ez alatt a két év alatt.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy közben mikor kezdtetek már ezen gondolkodni, hogy ebből valami nagyon szép végkifejlett lehet, akár egy aranyérem.
3: Én olyan ember vagyok, hogy nem gondolkodok úgy nagyon előre, így távlatokban nem nézek, én próbálok így napról napra, mérkőzésről mérkőzésre gondolkodni.
2: Nem volt kimondva? Akár az érem? Tehát milyen ambíciókkal vágtatok neki ennek az egész szezonnak? Vitalis Milán éppen a konferencialiga selejtező után azért elsőként kimondta, hogy igenis dobogóra vágyik ez az együttes, és benne van a csapatban.
3: Úgy nem mondtuk ki, de beszéltünk róla, hogy tényleg az sikeresnek mondható az a nemzetközi szereplés, amit a tavaly nyáron végig csináltunk, úgyhogy ott már talán láthattuk, hogy nem vagyunk rosszak, hogy van bennünk elég minőség ahhoz, hogy a dobogóra odaérjük, de az, hogy a dobogó legfelső felére, de legfelső fokára fogunk odaérni, azt azért senki nem gondolta volna szerintem még szeptemberben vagy augusztus végén sem.
2: Úgy kérdezem akkor, hogy te mikor érezted, hogy ez a csapat összeállt, és ez a csapat azt mutatja, amit ti a szakmai stáb is látni szeretnétek, és mikor láttátok azt, amit kívülről is egyértelműen érzékelhettünk, hogy egyértelmű stílusa van ennek a csapatnak, és nagyon jó egyveleget alkotnak a magyar játékosok, a fiatal játékosok és a légiósok is.
3: Ez ilyen fokozatosan történt szerintem, mert így az első lépés megtörtént tavaly tavasszal is tényleg, hogy ez a sikeres szereplés, ez nem volt azért annyira véletlen. Jó, néha voltak szerencsés mérkőzések és véletlen szituációk, de aztán az a nyári nemzetközi szereplés azért megmutatta, hogy tényleg van mire alapozni. Aztán jött egy pici hullámvölgy, de hál' Istennek az a hullámvölgy nem volt nagyon mély, szóval minden egyes, igaz, négyszer kaptunk ki minden egyes vesztett mérkőzés után, azonnal fel tudtunk állni, úgyhogy nem kerültünk még mélyebbre. Megint az a téli felkészülés és az első meccse a tavaszi szezonnak, mikor a grupamában tudtunk győzni 3-1-re, ott én is kezdtem érezni, hogy odaértünk a Ferencváros mellé a minőségben is, ugye őnekik is megvoltak a saját maga problémáik pont azon a mérkőzésen, ugye már akkor eladták Tóth Alexet és Varga Barnát azon a mérkőzésen, Dibus Dénes még sérült volt, azért 3 ilyen kaliberű játékost, még a Fradi szintű csapat sem bír el, elvesztését persze Fradi szintű csapat sem bír el, úgyhogy ott kezdtem érezni, hogy lehet, hogy az a szakadék, vagy ez a különbség, ami eddig a két csapat között volt, még kisebbre csökkent.
2: Akkor mondhatjuk, hogy ott érezted először, hogy felnőtt a feladathoz a te csapatod, és ez a keret? És a másik Ferencváros elleni mérkőzés is kulcsmeccs volt e tekintetben, már ugye a hazai, ott
3: hát
2: a hajrában?
3: Abszolút, nyilván az abszolút kulcsmeccs volt, mert hogyha ugye döntetlen az a mérkőzés, akkor mi a második helyre szorulunk, és nyilván láttuk, hogy attól a mérkőzéstől kezdve a Ferencváros nem vesztett pontot, úgyhogy valószínűleg akkor nem ért volna ez az utolsó három mérkőzés nekünk aranyérmet, hanem csak ezüstöt, úgyhogy abszolút fontos győzelem volt. Kulcs győzelem a bajnokság kimenetele szempontjából.
2: Nem érzékeltünk feszültséget a csapatban, pedig azért próbáltunk rátok helyezni, akár itt a Ferencváros elleni hazai mérkőzésen, akár az azt követő összecsapásokon, hiszen akkor már egyre közelebb volt az a bizonyos bajnoki aranyérem. Ti sem éreztétek, vagy nem így éltétek, meg sokkal inkább feldobott hangulatban, még motiváltabban, hogy ennyire közel vagytok az aranyhoz?
3: Hát voltak pillanatok, vagy voltak olyan szituációk, amikor éreztem egy kicsit a feszültséget. Meccsperiódusokban például, hogy láttam, hogy nem vagyunk annyira felszabadultak, de úgy összességében az egész a heti munka alatt én inkább ilyen motivációt, elszántságot és fókuszáltságot éreztem a játékosokon, mint hogy kimondottan görcsösséget vagy feszültséget.
2: Esetleg ott Kisvárdán az első percekben, amikor óriási védések
3: inkább, kellett? Nem is azt mondom, inkább a Diósgyőr elleni hazai meccs van, tényleg az volt az a kötelező, és nagyon jól kezdett a Diósgyőr, nagyon jól megszervezettem, mélyen védekeztek, és nem nagyon találtuk a fogást rajtuk, ezért lehet, hogy egy kis görcsösség, meg idegesség volt. Most Kisvárdán nem éreztem azt, most Kisvárdán az történt, hogy motiváltan kijött ránk egy nagyon jól szervezett és minőségi ellenfél, ott nyilván nagyon szükség volt Szamó Petrás védéseire, mert ha nincsenek, akkor valószínűleg teljesen másképp alakul a mérkőzés, de ezt megúsztuk, ki tudtunk jönni a nyomásból, és góllal pedig megváltoztattuk az egész mérkőzés kimenetelét.
2: Te személy szerint mennyit tanultál, mennyit fejlődtél ezen az úton, amit közösen bejártatok, és amely kicsúcsosodott a bajnoki aranyéremben?
3: Fú, rengeteget, ez elmondhatatlan, leírhatatlan. Tényleg mindig próbáltam tanulni. Számomra az összes edző kolléga egy inspiráció, tényleg, amikor elemzem a mérkőzéseket, vagy ahogy készülök a következő mérkőzésre, és mindig látok valami új lépést, valami új fineszt, amit az edző kollégák alkalmaznak, most legyen az pontrugáshoz, legyen az bármilyen taktikai elem, úgyhogy rengeteg sokat tanultam, ez eszméletlenül.
2: Akkor megfordítom, és te, a szakmai stáb mennyit adtatok hozzá ehhez a sikerhez?
3: Fú, azt nem tudom, hát mindenki kivette a saját részét szerintem ebből a sikerből, legyen az játékos, klubvezető, tulajdonos vagy stábtag, szerintem mindenki hozzáadta a maga tudását, a maga szorgalmát, úgyhogy ez egy komoly közös siker.
2: A jövőt tekintve már sokan kérdezgetnek, de hát itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
3: Nem. Rá kell koncentrálni. Tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
2: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
3: Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. A kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Berkesi Judit beszélgetett a győri labdarúgó csapat vezetőedzőjével, Borbély Balázzsal.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Világ Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni! Meg fogja nyerni Világ Kristóf! Még kell egy kicsi Világ Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 5 perc a pontos idő. Csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel óriási ásítós kedvében lévő, reggeli után teljesen rottyon lévő Marosány Györggyel.
2: Jó reggelt kívánok, ugye a mindig Kaja friss, Kóma, Gyurikám, a mindig friss és üde német Kornéllal.
1: Kaja Kóma, Gyurikám, vagy mi történik?
2: Igen, egy kicsit most még egy fél percet megcsúszott a bioritmusom, de most már megérkeztem.
1: Fél percet? Az képest akkorát ásította, hogy
2: hát stúl... azért fél perc?
1: Ja, értem. Na, szükség lesz az európai mesteredzői mi voltodra. Ráadásul ugye jelenleg is női csapatnál dolgozol, úgyhogy sok aspektusból meg kell vizsgáljunk.
2: Remélem, több párhuzamot nem fogsz találni a következő
1: Nem. Botrányos ügy rázta meg a csenői labdarúgást egy cseh foci edző, ugyanis éveken keresztül titokban videózta női játékosait az öltözőben, az ohanyzóban. Az Európai Labdarúgó Szövetség most örökös eltiltásra sújtotta a szakembert. Petr Vlahovskit tavaly már elítélte egy cseh bíróság, miután bebizonyosodott, hogy 4 éven keresztül összesen 14 játékosáról készített rejtett kamerás felvételeket. A 42 éves fociedzőt 5 évre eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, emellett 1 év felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. A férfi közel 15 éven át dolgozott a cseh női első osztályban szereplő FC Szlovácskónál, emellett korábban a cseh női U19-es válogatott szövetségi kapitánya is volt. Az ügyben több áldozat idén nyilvánosan megszólalt, a cseh sajtónak azt mondták, a történtek után sokan féltek egyedül aludni, és állandó szorongással küzdöttek. Mire gondolt a költő?
2: Nem ugyanúgy értelmezzük a videós felkészülést a hétvégi meccsen. Nekünk is lesz videónk már 4-2-től, de más jellegű. Hát ez borzasztó, hát beteg emberek van.
1: De, tehát nem tudom képzelni, hogy ilyenkor mi ennek a lélektana vagy ez hogyan működik, hogyan rakja össze a dolgot, mert egy edző az gyakorlatilag apa, meg pedagógus, meg ilyen minden egybe kell, hogy legyen, nem? Tehát egy ilyen sok, tehát többféle tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzél. Ugye? Ez eddig tiszta sor.
2: Hát mindenképpen egészséges lélekkel kell rendelkezzél, így van.
1: Na de, tehát oké, egészséges lélekkel. Te most női csapatnál vagy, nyilván ez megkíván egy bensőt, tehát hogy a nőkkel azért nem tudsz úgy viselkedni, mint a férfiakkal, nem? Tehát, hogy azért teljesen más, vagy nem teljesen más, vagy ez hogy tehát önmagában ez, az én szememben szerintem már itt van egy alapvető különbség, hogyha nőkkel dolgozol, akkor másabb a hozzáállás, vagy nem másabb, vagy ez hogyan néz ki a gyakorlatban?
2: Nem akarok közbevágni, inkább, hogy fejtsd ki, hogy mire gondolsz, hogy miben másabb.
1: Nem tudom, tehát én a nőket úgy képzelem el, hogy az érzelmeikre sokkal többet kell hatni, mint egy férfinál például.
2: Nekem nagyon fontos az emóciók, az érzelmi intelligencia és a motiváció, a közös hangnak a megtalálása az érzelmeken keresztül. Ez ugyanúgy férfi csapatnál is voltam edző, tehát ott is meg kell ezt találni. Kevésbé kell mélyre menni, tehát valóban ott könnyebb a motivációt, érzelmi motivációt megtalálni. Nyilván nőknél az érzelmeiket sok minden tudja befolyásolni.
1: Na, de tehát, hogyha tehát valamelyes közel kell kerülje a játékosaithoz, most persze, a szó legjobb értelmében persze, és a szó legnemesebb hát, értelmében mondom. Hát innentől kezdve, hogyha közel kerülsz, az kialakul egy bizalmi kapcsolat, amivel nem teheted meg azt, hogy visszajelsz, és még nem jutunk el oda, hogy rejtett kamerás felvételeken kukkolsz, mert az aberráció kategóriája, tehát az a teljesen vállalhatatlan, de önmagában, de ha kialakítasz egy ilyen viszonyt, az egész egy bődületes hazugsággá válik azáltal, onnantól kezdve, hogy te kukkolod őket.
2: Persze, hát ez a legvége, tehát itt az apró dolgokban is a bizalmát veszti egy játék, tehát mindig, ha megtisztel a bizalmával egy játékos, akkor azt maximálisan tiszteletbe kell tartani, ezt többször nem lehet eljátszani, ezt egyszer eljátszod, és talán elveszted az adott játékos bizalmát, és nincs visszaút. és tényleg erre a kukolásra, erre nagyon nehéz reflektáljak, mert ez annyira beteg dolog, hogy ez még szóra sem érdemes, és nem elég kifejezi az, ha azt mondom, hogy ez csúnya dolog és elítélendő, hanem beteg dolog.
1: Nem értem a lélektanát ennek, tehát hogy onnantól kezdve, hogy együtt dolgozol ezekkel a játékosokkal, ők befogadnak, vagy a bizalmába fogad, te pedig hazamész és azt nézegeted, hogy van 8 órányi vágatlan anyagod arról, hogy az öltözőben, tehát hogy elnézést, hogyha nagyon nyersen fogalmazok, de tehát mit látsz az öltözőben? Fehér neműre vetkőző játékosaid átöltözik és felveszi a meccszerelés, majd utána edzés után mesztelenre vetkőzik, bemegy a tusolóba, kijön a tusolóból, felöltözik és kimegy. Tehát, hogy mi a terv? Hogy mi az, amit várhatott ettől ezeket? Mondom, nem értem, hogy a kukkolást se teljesen értem, de mondjuk, ha valaki nem edző, hanem nem tudom én, egy szertáros, vagy volt most valamelyik strandon, vagy nem tudom, hol derült ki, valamelyik öltözőbe, valamelyik munkás, hogy ott nem tudom, tehát, hogy de egy edző esetében mi az a plusz, amit ettől remélni vélt?
2: Fogalmam nincs. Tehát nyilván
1: nem
2: tudom, hogy hanganyag volt rögzítve.
1: Nem tudom, Gyuri, bocsánat, csak hagyd rögzítsem a tényt. Tehát Isten őriz, hogy bármilyen kukkolót föl akarnék menteni, dehogy is nem. Tehát aberrált, beteg, bolond dolgok, egyértelmű. Csak egy olyannál mondom, aki egy külsős, ott valahol, tehát ott értem a szándékot, hogy akkor...
2: Neki is ez volt a szándéka.
1: De ezeket a játékosokat látod napi szinten. Tehát, hogy tényleg nem értem, teljesen követhetetlen számomra.
2: Igen, mert most, hogyha a hanganyagot is rögzített, akkor lehet, hogy tudni akart, hogy mi hangzik el az öltözőbe, de az megint csak beteg dolog, mert az a csapaté, tehát most nincs benne nagy titok, hogy azok a játék. Nekem volt egyszer nagyon közel álló barátom, a játékosom is egyben játékosom lett, és akkor ő mondta nekem, nevesztően Gyuri, azt mondta, hogy én amikor olyan van, hogy én nem szidlak az öltözőbe, persze, hát most mindenki szidja az edzőt, amikor a 8-800-ot le kell futni, és hiányzik egy másodperc, és újra futtatja az edzőt, tehát nem tartozik minden az edzőre. Tehát azok a játékosok is, akik a lehető legjobban tisztelik és szeretik az edzők, ők is néha az öltözőben puffognak, morcosok.
1: Volt már neked olyan kényelmetlen szituációd, amikor véletlenül úgy érkeztél meg, vagy úgy női csapatnál, hogy olyan dolgot láttál, amit nem kellett volna látod? Most konkrétan kérdezem, egy olyan öltöző játékost, vetkőző játékost, tehát valamelyik olyan fázisában, amikor éppen hiányos öltözetben volt valaki.
2: Nem, hát nincsenek véletlenek. Tehát itt azért az öltözőbe való bemenetel, az nem tud véletlenszerű lenni férfi edzőként egy női csapathoz.
1: Tehát itt lefektetett időpontok, szabályok.
2: Hát itt meccs előtt van helye csak az edzőnek az öltözőbe. Hétköznap nem, ne járkáljon be. Tehát a férfi csapatnál sem járkáltam be az öltözőbe. Tehát az öltöző az a csapaté. Egyetlen egyszer jelenhet meg ott az edző.
1: Meccs előtti eligazítás?
2: Meccs előtti eligazítás és fél idő, persze.
1: Tehát innentől kezdve továbbra is nem tudom, az értelmezhetetlen kategória. Arról nem beszélve, tehát nem is értem, hogy arra, hogy kaphat valaki felfüggesztettet, hogy ezt eljátszotta, hanem nem tudom, a hírből nem derült ki, de hogy a csenői U19-es válogatottnál volt, tehát azok gyerekek. Most a felnőttet se kukkoljon, de azért gyereket meg talán végképp ne, nem?
2: Hát egyértelmű, persze. Hát és úgy, hogy ő egy elismert edző volt Csehországban, és ilyet csináljon, tehát teljesen tönkretette saját magát szerintem, tehát hogy komoly klub őt már alkalmazni nem.
1: Hát nem, hogy komoly klub, tehát annak örüljön egyébként, hogy szabadlábon van. Persze, tehát, hogy az ilyen embereket biztos, hogy nem felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtanám, vagy nem ezt szabnám királyuk. Tehát, hogy azért ez tényleg egy annyira aberrált, degenerált dolog, hogy erre nem nagyon tudok mást mondani.
2: Igen.
1: Hogyan lehet a játékost ebből kigyógyítani? Ki lehet ebből gyógyítani a játékost?
2: Hát ez biztos egy szakember segítsége szükséges ehhez, tehát pszichológussal kell dolgozzanak a játékosok, mert most gondolj bele, hát ez nagyon rossz érzés lehet, hogy rájössz, hogy heteken kereszt, tehát minden nap valaki kukkolt, ahogy az öltözőben, az intim szférádban, vagy tehát ez biztos, hogy megoldható, de én nem vagyok pszichológus, de energiát kell abba fektessenek, hogy ez eltűnjön a lelkükből.
1: összesen 14 játékosról készített rejtett kamerás felvételeket. Mi alapján választhatott? Küllem? Külső alapján?
2: Nem, hát szerintem be volt kamerázva az öltöző, és ott mindenkit fölvett.
1: Hogy derül ez ki? Mikor tudod bekamerázni az öltözőt?
2: Bármikor bemehetsz az öltözőbe, hát amikor nincs ott a játékos.
1: Hát de valakinek csak feltűnik a telepen, tehát most a Békéscsabai városi sportcsarnokba szabadon járkálhatsz kibe.
2: Persze.
1: De azért az csak feltűnik valakinek, hogy te bemész az öltözőbe, és ott, tehát azért egy rejtett kamerát elhelyezni, azt gondolom én nem egy-két perces történet, tehát most nem az van, hogy itt a stúdióban eleve meg kell keresem a helyét, hogy hova tudnék rejtett kamerát tenni most itt a stúdióban, körbenézek. Hát ez önmagában az első lépés. A második lépés, technikailag egy rejtett kamerának valamilyen áramforrást is kell adni, nem? Gyerekek, nézek a technikai személyzetet. Tehát valami áramforrást kell neki adni, az nem működik magától. Tehát...
2: Nem biztos, hát vannak olyan rejtett kamerák, amik...
1: Mi két lapos elemet?
2: Hát akkumulátort cserélsz.
1: Hát na, de akkor ha akkumulátor, tehát hogyha te folyamatosan járkálsz be, azért az csak valakinek fel kell tűnjön.
2: Hát most folyamatosan bemehetek én is, minden héten egyszerre elkérem a kulcsot a recepción, és fölmegyek az öltözőbe. Tehát most lehet nekem délelőtt ott dolgom, nem tudom, fölrakok a lányoknak motivációs idézeteket. Tehát külön azért nem kell engedélyeztesem azt, hogy a saját csapatom öltözőjében bemehessek, az, hogy, tehát nyilván nem megyek, ha lányok nincsenek ott nyilvánvalóan, akkor sem megyek be, meg mondjuk én akkor se, tehát akkor sem megyek be, amikor nincsenek ott, de miért nem mehetnék be, tehát nem feltétel, tehát azért nem az első reakciója, nem tudom én, a recepciósnak, hogy biztos rejtett kamerát fog felrakni az edző. Tehát nem abból indulunk ki, hál' Istennek, hogy mindenki beteg, és beteg ez a
1: mit
2: világ.
1: Mit szólnál hozzá, hogyha te irodádba tenne fel valamelyik lány egy ilyet?
2: Meglepődnék.
1: Ennyi? Tehát egy mosolyelés, egy meglepődéssel elintéznéd?
2: Hát nem, de én tényleg ezeket nem tudok elgondolkodni.
1: Hát ez
2: annyira a realitástól elrugaszkodott.
1: Annak mennyi a realitás, hogy Petr Vlahovszky éveken keresztül kukkolja a játékosét? Gyuri, ennek őszintén mennyi a realitása?
2: Nincs.
1: Hát akkor azért mondom, hogy ha viszont ez megtörtént, akkor muszáj eljátszani azzal a gondolattal, hogy a te irodádban, miközben ott felrakod a lábad, nem tudom én.
2: Gyanús, így, hogy mondod a Borbély Márti gyanús, mert mindig tudja edzés elején, hogy valószínű meg gyakorlat lesz. Az aznapi edzésen lehet, hogy az irodámban.
1: Meg körbe kéne nézni, nem?
2: Igen. Nem.
1: Szoktál olyan dolgokat csinálni az irodádban, ami nem illendő?
2: Nem, én sem, nem csak az irodámban, én sehol nem csinálok olyan dolgokat.
1: Tehát te mindig makulátlanul, hibátlan.
2: Abszolút.
1: Semmilyen kompromittáló felvétel nem tudod.
2: Semmit.
1: A mennyezet olyan szinten elkezdett repedezni a fejed felett, hogy itt a technikai személyzet egyszerűen aggódva figyeli, hogy a stúdió egy
2: darabon... De ez nekem könnyen ment, mindaddig, amíg meg nem ismertelek téged. Azóta az élet kívások elé állít.
1: Mint például?
2: De, hát az, hogy erkölcsösen éljek, és minden
1: támadhatóság nélkül. Milyen jó példával szolgálok előtted? Vagy vagyok előtted?
2: Igen. Tehát például a telefonomat mindig lealkítom, hogyha üzenet jön, akkor ne csipanjon be adásba. Tehát én abszolút feltetetlen vagyok.
1: Mi újság van akkor, hogyha megtetszik az egyik játékosod?
2: Nem tudom, mi újság van olyankor. Hát nincs ilyen példám, bár ebből tudunk a sportvilágból és a kézlabda világból is példákat, hogy egy párt alkottak utána, de hát semmiképpen sem hasonló, nincs még hasonló módja sem, mint ahogy a cseh játék.
1: Nem hatalmazott föl, hogy elmondhassam a nevét. Korábbi legendás kézilabda edző mondta azt, hogy igen, volt olyan pillanat, amikor egyszerre három darab, és most az edzőnek a vezeték nevét helyettesítsük be, XY-né is volt a pályán, úgyhogy a három darab XY-né nem tudott egymásról, hogy mind a három amúgy XY-né. Ez abban az itt, tehát ez ilyen hőskor, tehát ez tudom én, hát 80-as évek.
2: Az idő az megszépít minden történetet, nem tudom, nyilván lehet, hogy igaz volt, lehet, hogy nem. Ugye ez abból is adódott.
1: Nagy Gulyó hírében állt.
2: Igen,
1: illetve...
2: én tudom, hogy kire gondolsz. Ő más idézeteket is mondhatnánk tőle, de félek, hogy az élő műsor nem bírja.
1: Igen, meg azzal rögtön be lehetne azonosítani, igen, hogy róla van szó.
2: Tehát nyilván kialakulnak ilyen kapcsolatok összezártságból, ugye hát az nap jelentős részét együtt tölti, és kialakulnak ilyen dolgok, akár házasságig is jutnak, de hogyha megfelelő intelligenciával tudja kezelni mindkét fél, akkor nincs ebből gond.
1: Hát ugye ebből az egyik legismertebb műfaj, ez Elek Gábor és Szucsánszki Zita, ugye itt a közelmúlt kézilabdás történéseit vizsgáljuk, és ami kikerült onnan információ, az alapján ez egy teljesen jól működő történet, a mai napig is jól működő történet.
2: Abszolút, két intelligens emberre van a szükség ebben, és akkor működik minden.
1: Tehát neked soha nem volt még olyan, hogy női csapatnál bármilyen szinten is kellemetlen helyzetbe kerülhetél volna?
2: Nem, dehogy is.
1: Nem tudom elképzelni, hogy ne próbálkoznának a lányok például. Ma már ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan fogalmazol, meg mit mondhatsz, meg mit nem mondhatsz azért, amikor ilyen nagyon PC világban élünk, nem?
2: Én szerintem tehát most nézzünk egy jó kapcsolatot, tehát most vegyük azt, ne azt, amikor az edző és a játékosok között nincs jó viszony, tehát hogy működőképes, jó kémia van az edző és a csapat között, akkor, és intelligens edzőről beszélünk, akkor PC világ ide, PC világ oda, ugye ezt sokszor megbeszéltük, hogy nem teljesen értünk egyet sok mindennel a világban, ami most történik ezen irányba, de akkor az őszintességnek meg kell jelennie. Tehát hidd el például a megfelelő gentleman, tehát egy edző mindig gentleman kell legyen. Nőkkel nem beszélhetsz csúnyán, nem beszélhetsz akárhogyan. Viszont a gentlemanségen belül nem kell félni az őszinteségtől. Tehát, hogy
1: soha nem beszélsz csúnyán a játékosaiddal?
2: A csúnya alatt van...
1: Káromkodást értek.
2: Ami őt érinti, tehát az ő belső világát nem. Tehát most nem akarok példát hozni, hogy mi az, ami nyilván...
1: A teljesítményével kapcsolatban használsz csúnya szavakat?
2: Hát igen, a rossznak a szinonimáit, igen. Tehát nem csak azt mondom, hogy ez
1: kaka,
2: rossz volt.
1: Kaka,
2: igen,
1: kaka.
2: Igen, uh-huh. Természetesen. De van egy határ, ahol én szerintem nagyon fontos, és sokszor elfelejtjük edzőt.
1: És ezt hangosan teszed szóvá?
2: Persze. Tehát
1: ezt ingerülten hát, hangosan?
2: Ugye van, amikor kell... pszichológia megjelenik, amikor sok hatás kell a csapatnak ott az adott, nem tudom én, fél időben, időkérésnél, vagy akár egy hétközbeni hullámvölgynél, amikor sokkolni kell a csapatot, akkor természetesen kicsit markánsabban fogom. Tehát nem, azért nem az a fajta edző vagyok, aki hát lányok, talán ezt egy kicsit jobban is lehetne csinálni, tehát nem. Tehát azért ennél...
1: Vagy a főnök.
2: Ennél hát meg markánsabban fogalmazok, de addig a határig, ameddig az edző gentleman marad.
1: 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk. Ki milyen büntetéssel sújtaná Petr Vlahovskit, ezt a női cseh női foci edzőt, akiről kiderült, hogy kukkolta a játékosait? Ki mit tenne, ha kiderülne, hogy az öltözőben, ahol éppen a gyereke, vagy ő maga sportol, bárki is ilyen felvételeket készítene? Hogyan lehet meggyógyítani ezeket a játékosokat? Ha bárki, aki pszichológiával foglalkozik és hallgat minket, kíváncsi vagyok, nyilván amit egy SMS elvi...
2: Mit csinálnál, hogyha a kislányod öltözőjét kukkolta volna?
1: Rendkívüli módon, borzasztó módon ideges lennék, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon le kellene beszélni a feleségemnek arról, hogy tetlegességig fajuljon ez a dolog.
2: Igen, egyetért.
1: Tehát nyilván nem megoldás. Ez teljesen egyértelmű, meg vannak erre törvényi keretek, meg kultúremberek vagyunk, és a többi, de az én lányom az per pillanat, hogyha konkrét példánál maradunk, 14 éves, tehát 14 éves gyereket, ha bárki nézeget, meg leskerüldik iránta, azt a szemét, amelyikkel leskerüldött, azt lehet, hogy így...
2: Igen, most nyilván itt a büntetőítétel más, de 19 évesen sem jobb a helyzet.
1: Nem jobb a helyzet. Igen, nem jobb a helyzet, de szerintem egy 14 éves azért az hatványozottan. Tehát azért az, van egy skála ennek, amit most mondtál, hogy a nem jó kifejezésre, tehát ennek a skálának is azért vannak részei, meg fázisai, tehát hogy azért ez. Na, szóval 06 30 55 55 605, ez az SMS számunk, ki mit tenne, hogyha ez kiderülne. Hamarosan hívjuk majd Borbély Zoltán ügyvédet, sportriporter kollégánkat, hogy pontosan milyen tételek merülnek itt föl, vagy milyen büntetési lehetőségek állnak fönn. Ugye itt az örökös eltiltást jelölte meg a hír, de hogy ezen felül ugye felfüggesztett börtönbüntetést kapott ez a cseh szakember. Szóval hamarosan innen folytatjuk, majd maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Magyar Péter miniszterelnök ma Ausztriában folytatja hivatalos útját. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok. A döntőben 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26. azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől. És mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlent játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. A bajnoki bronzérmes a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, az utóbbi pálya előnyével. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapatkapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg Újpest színeiben. A felnőtt csapatkapuját eddig 175 alkalommal őrizte. A Puskás Akadémia labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított lengyel védőjével, Wojciech Gollával. Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, a legutóbbi idényben 30 bajnokin játszott. A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt volna le, ám most újabb egy évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az Atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén. Ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány az utolsó előtti Szegedet fogadta és győzte le 102-84-re, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A körmend a Zalaegerszeget 101-99-re, míg a Kecskemét a Pécset 96-93-ra győzte le. A Honvédtól távozott Zlatko Jovanovics lett a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba Fehérvár vezetőedzője. Jovanovics az elmúlt 3 idényben irányította a Honvédot, amely legutóbb 5. lett a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig a legjobb 4 közé jutott. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péterrel. Donald Tusk a közel-kelet-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult, ma pedig már Ausztriában tárgyal. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásár tartanak. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Fellép mások mellett a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi, Lofik Begi, vasárnap pedig a Pagosi Brothers Company. Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a ma kezdődő borfesztivál idején. Ez azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időintervallumban. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján olvashatók.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópályán befelé a Vasgereben utca után. Szintén baleset volt a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 39 perc, az a pontos idő. Csodaszép csütörtöki jó reggelt. Gyurikám, mi lenne, ha az egyik megszólás nem ásítással kezdődik?
2: Nem volt ásítás. Ez
1: akkor csak néztél bambán ki a fejedben, az a még rosszabb. Néztem. Tátott szájjal bambán néztél magad elé.
2: Igen, mert pont észrevettem,
1: hogy... Legközelebb nem ehetsz reggelit. Most mondom, tehát olyan szintű kajakóma van rajtad, vállalhatatlan vagy.
2: Nem, ez nem igaz. Nem, éppen csodálkoztam, mert láttam, hogy bekerült egy interjú Péter Szabó Dáviddal, és azt néztem, hogy az mikor lesz. Teljesen fit vagyok, és üde, nem értem, hogy miről beszélsz. Hát nyilván tele vagy hibával, miért pont ezt ebben ne tévedni?
1: Nyilván. Na, mi volt a témánk? Ugye arról beszélgettünk, hogy botrányos ügy rázta meg a csenői labdarúgást, ugyanis kiderült Petr Vlahovszkiról, hogy éveken keresztül kukkolta a játékosait, méghozzá 14 játékosról készített rejtett kamerás felvételeket. Ezek a felvételek később fölkerültek a világhálóra. Ennek kapcsán kérdeztük hallgatóinkat, hogy kinek mi az álláspontja, és ki milyen büntetést szabnak így. Gyurikám, jött SMS, fölolvasod?
2: Igen, már
1: olvasom. Hogyha megtalad, addig olvasom, amit én...
2: Petr Ejnye. Mondjuk az az érdekes...
1: Tehát azért a kedves SMS íróval itt azért vitatkoznék, hogy azért ez az Ejnyénél, ez egy picivel azért egy hangyabokányit komolyabb dolog.
2: Hát igen, próbált szépen fogalmazni az SMS írója. Értem. Jött egy másik is, hogy mondjuk az az érdekes számomra, hogy 4 éven keresztül már csinálta, és 15 éve dolgozik a Szlovácskónál. Micsoda türelemről tett tanú bizonyságot a klub? Ez most derült ki, tehát utólag.
1: Igen.
2: Tehát nem kiderült, és utána volt még alkalmazásban, hanem ugye hát napvilágot látott is.
1: Jatus megoldása az egyik leghumánosabb, egyébként is az egyik legszimpatikusabb számomra. Üdv a büntetés. Meghívni a női gyephoki válogatottat is a focista lányokhoz. Öltözőbe bemennek a lányok, mármint a hoki gyephoki lányok teljes felszerelésben, utána edzőbácsit is beküldeni az öltözőbe, villány le, ajtó bezár, elfordulunk, fülünket befogjuk, majd miután, ami marad belőle, azt lehet vinni utána a dutyiba. Üdv Jatus!
2: Az önbíráskodást eríti.
1: Ezt akartam mondani, hogy Borbé Zoltán itt van velünk már a telefonon a túlsó végén. Szép jó reggelt, Zoli, ügyvéd, illetve sportriporter kollégánk, úgyhogy ő már biztos, hogy lelki szemeivel, füleivel és lelki beszélőkével, mert rögtön mondta, hogy nem szabad ilyet tenni. Természetesen Isten őriz, hogy bárkit is ilyenre bíztatnánk. De Jatus, annyiban egyébként értem a logikáját, hogy valamiféle retorziót szeretett volna alkalmazni, ami viszonylag humánusnak tűnő megoldás próbált választani, mert hogy azért egy elítélendő cselekedet. Jó reggelt, Zoli, köszi, hogy itt vagy velünk, és hogy becsatlakozol.
3: Reggelt kívánok, szervusztok!
2: Jó reggelt!
1: Annyit mondtam, hogy szerintem a felfüggesztett, egyéves felfüggesztett börtönbüntetés rendkívüli módon kevés. Hogy úszhatta meg ez a jó ember? Hát hogy úszhatta meg ez az ember? Nem mondom, hogy jó ember, egy év felfüggesztettel. Mi itt a büntetőjogi tétel, vagy ez pontosan hogy néz ki ügyvédi nyelvre lefordítva, Zoli, segíts kérlek ebben nekünk.
3: Ez ugye személyes adatokkal visszaélés, hiszen azzal, hogy bekamerázta a női csapat öltözőjét, ezzel tulajdonképpen egy pládiumot követett el, hiszen Tímár Péter első filmje az Egészséges erotika, amiben Koltai Róbert és Rajhon Ádám volt, és Haumann Péter volt a főszereplő, egy ládagyárban játszódik, ahol szintén bekamerázták a női munkások öltözőjét, tehát tulajdonképpen Vlahovszki egyfajta plágiumot követett el, hiszen Tímár Péter első filmjében ez már megtörtént. Hogy miért egy év, nem tudom, hogy láttátok-e a filmet, mindenkinek nagyon javaslom, egyébként a hallgatóknak is, ott ugye arról szól, hogy rejtett kamerával ugye a női öltözőt bekamerázták. Hogy miért kapott egy év felfüggesztettet, azt nem tudom, mert a cseh törvényeket nem ismerem, de mondjuk, ha ez Magyarországon történt volna, akkor is valószínűleg felfüggesztett szabadságvesztés lett volna, hiszen itt ugye a személyiségi jogokat durván megsértették, és Magyarországon ugye ugyancsak, ahogy Csehországban is, lehetne személyiségi pert indítani bármelyik sértett hölgynek. Ugye egy kiváló futballedzőről beszélünk, akinek nyilván ilyen perverz szokásai voltak, Ugye ettől függetlenül azért hozzá kell tennem, hogy ennél jóval súlyosabb nemi bűncselekmények is vannak, ahol már egészen biztos, hogy végrehajtandó szabadságvesztés a büntetés. Ez az úgynevezett kukkolás, a kukkolásnak egyébként egy hosszú ideig tartó változata, és azért ezt ne felejtsük el, hogy kapott egy végleges foglalkozástól eltiltást, mégpedig az UEFA-tól. És ez nagyon fontos, hogy Gianni Infantino, amikor még az UEFA főtitkára volt, akkor volt módon beszélni vele, és mindig azt mondta, hogy a fegyelmi eljárás teljesen független a büntető eljárástól, és akkor is folytassuk le a büntető ügyekben a fegyelmi eljárást, ha mondjuk a büntető eljárás mondjuk még évekig húzódik. Tehát az UEFA lépett, és örökre eltiltotta Petr Vlahovskit.
1: Zoli, az nem súlyosbító körülmény, hogy egyébként ez az ember azon túl, hogy a Szlovácskónál ezt tette, U19-es válogatottal is dolgozott együtt. Tehát ott azért az U19 az büntető jogi értelemben véve már nem gyerek, mert felnőtt, hiszen az ott azért már a 18-at szinte mindenki, hogyha éppen egy-két feljátszó van, azok kivételével betöltötte, de én nem tudom, tehát én nálam, de lehet, hogy csak az én belső, hogy mondjam, csengőm szólal meg, hogy ez ront azért a helyzetem. De ezek szerint akkor nem.
3: De teljesen egyértelmű, ugye a 19 éves kor Magyarországon úgynevezett fiatal felnőtt, ugye az Egyesült Államokban a felnőtt korhatára 21 év, és ugye az országokban eltérő, de Csehországban ugyanúgy 18 év a fiatalkornak a felső határa. Tehát gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, az U19-es válogatott az bizony fiatal felnőtt korú, nem beszélve arról, hogy az U19-es válogatottban, ugye ne tévedjünk, játszhatnak fiatalabbak is, mint ahogy ugye ezt megszokhattuk, hogy nem feltétlenül kell 19 évesnek lennie.
1: Pontosan.
3: Adott esetben játszhat 18-17, adott esetben még ugye, ha belegondolunk, hogy mind Kocsis Sándor, mind Puskás Ferenc 18 évesen már válogatott volt, Raúl már 17 évesen válogatott volt. Én azt gondolom, hogy a nőknél is lehetnek fiatalabbak az U19-es válogatottban, és ott már bizony ugye kiskorúnak számít a személy. Hát ugye meg kell nézni, hogy volt-e közöttük ilyen, ugye erről ugye nem szóltak a hírek, de elvileg az U19-es válogatottban játszhatnak fiatalkorúak is.
1: Zoli, arról is ejtsünk kérlek pár szót. Úgy fogalmaztunk Gyurival, Marosán Gyurival az imént, hogy a mai PC világban, és ezzel már egy picit ilyen pejoratív értelemben is mondtuk, mert egy csomó folyamattal nem értünk egyet, de hogy mikortól számít mondjuk zaklatásnak, vagy szexuális zaklatásnak, tehát az edző, mi az, amit megtehet egy férfi edző egy női játékosával szemben, mondjuk mondhatja neki azt, hogy milyen jól áll neked ez a nadrág, mert hogy milyen szép benne a feneked. Most mondtam egy konkrét példát, hogy ez zaklatásnak minősül, nem minősül, hol húzódik a határ, mert ez egy nagyon-nagyon vékony jég, és akarva-akaratlanul is ki tud alakulni olyan szituáció, amikor vagy az egyik fél, tehát vagy a férfi edző nyit, vagy érdeklődőbb egy játékosával szemben, vagy fordítva. Tehát ugye láttunk, illetve tudunk is példát mondani, mondtuk is az előző rész végén, ugye Elek Gábor és Szucsánszki Zita kapcsolata, később ugye házasság, közös gyerek, tehát hogy az egy úgy indult, hogy egy öltözői kapcsolatból lett egy most már nem tudom én hány, több mint 10 éve, 15 éve nagyon hosszú ideje tartós együttlét vagy párkapcsolat. Szóval hol húzódik ez a határ, ami még nem zaklatás, vagy már zaklatás kategória?
3: Itt kicsit bajban vagyok, mert ugye a magyar jogban a zaklatás teljesen mást jelent. Tehát a zaklatás a magyar jogban...
1: Bocsánat,
3: nem,
1: hogyha rosszul fogalmaztam, Zoli, érted, hogy mire...
3: Teljesen jól fogalmaztál, mert ugye én a magyar jogot mondom, tehát a magyar jogban a zaklatás az egy magánszféra elleni bűncselekmény, és semmi köze a nemi bűncselekményekhez, de én ezt értem, amit mondtál, mert sok helyen, ugye amit mondtál, hogy milyen jó a feneked ebben a nadrágban, ez ugye az úgynevezett body shaming, amit ugye sok esetben gyakorolnak, hogy hol a határ, fú, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Nekem van olyan ügyem, amelyben nem edző, hanem mozgástanárral kapcsolatban merültek fel ilyen vádak. Hozzá kell tennem, hogy ezekben az esetekben az edző és a sportoló, a rendező és a színművész, illetve a mozgással foglalkozó színészek között én azt gondolom egy kicsit más a kapcsolat, mint mondjuk egy tanár és egy gyermek között, bár mondjuk ez lehet hasonló is. Én azt gondolom, hogy hol van a határ. Mindig ott van a határ, ahol a nő meghúzza. Biztos emlékeztek arra, amikor egy szövetségi elnök szájon csókolta a világbajnok csapatkapitány. Micsoda balhé lett belőle. Először láthatóan a hölgy egyáltalán nem volt megsértve, de utána akkora botrány kerekedett belőle, hogy le kellett mondania az elnöknek. Tehát utána a nemzetközi vízhang, vagy a hazai vízhang odáig ment, hogy le kellett mondani az elnöknek, aki a világbajnok csapatkapitányát ugye szájon csókolta, fékevesztett örömében, és akkor már ebből nemzetközi botrány lett, és le kellett mondani a szövetségi elnöknek. Tehát itt biztos, hogy ez egy olyan határ volt, amelyet átléptek, hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon sokan védték az elnököt, hiszen ebben az eufórikus állapotban látható volt, hogy a csapatkapitány egyáltalán akkor nem sérelmezte, viszont amikor már a buszon ült, akkor már a játékosokkal beszélt, a többi játékos, és akkor már leületedett benne ez a jelenet, és bizony-bizony a magánszféra elleni súlyos támadásnak élte ezt meg, és akkor már nyilatkozott is arról, hogy ő ezt a gesztust, hogy így mondjam, teljesen sértőnek és a nemi élet szabadságába való beavatkozásnak tekintette. Nem beszélve arról, hogy igen nagy nyilvánosság előtt történt ez. Hogy hol a határ? Az egészen biztos, hogy bekamerázni a női öltözőt.
1: Hát ez semmiképpen
3: nem
1: persze,
3: lehet. Abszolút nem lehet, és ez gyakorlatilag egy bűncselekmény, személyes adattal visszaélés, vagy adott esetben ugye Magyarországon az kell hozzá, hogy jelentős érdeksérelem is legyen, tehát hogy emiatt mondjuk a játékosoknak valamilyen jelentős érdeksérelme is. Azon kívül, hogy ugye a személyiségi jogaikat súlyosan sértették, tehát a két máshoz fűződő jogukat, adott esetben nyilván a nemi szabadsághoz fűződő jogukat, és ugye a nemzetközi törvények azok sokkal szigorúbbak, mint a magyarok, tehát ott valóban létezik az zaklatás, és Magyarországon is van olyan törvény, amelyben az zaklatás valóban, ahogy Kornél mondta, tulajdonképpen egy nemi életszabadsága elleni támadás.
1: Mi van akkor, megint konkrét példa, ezt saját szememmel láttam, most a hír kapcsán jutott eszembe, ott és akkor nem tulajdonítottam neki jelentőséget, név nélkül fogom mondani. Edző, férfi edző, női csapatnál sportágat sem mondok, a meccs hevében cserélni készülő játékosát bíztatja, mondja neki, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, és útra valóul, vagy ahogy útnak indítja, nem szexuális értelemben, de megpaskolta a fenekét, hogy na, gyere, menjél, vagy haladjál. De biztos vagyok, tehát ott és akkor, ahogy ezt a jelenetet én végignéztem, nem az volt a szándék, hogy ő
2: úgy... Igen, azon a meccsen 12-szer cserélte ezt a játékost az edzője, és 12-szer így indította útnak.
3: Akkor az 24 paskolás.
1: Na de, oda, de most, és hogyha ez a játékos a meccs után azt mondja, hogy most mondom, nevén nevezve a gyereket, őt fogdosta az edzője. Ott a felvételeken, mert nem tudom, 12 kamerával vették ezt a bizonyos mérkőzést, és ez látszik, Zoli, akkor ez ott utólag, ha eszébe jut a játékosnak, az ott bármiféle, hogy mondjam, vád megáll a lábán ezzel, hogy az látszik úgy, hogy nem életszerű, tehát elmondtam, hogy mi a körülmény, vagy hogy mi az, ami ott és akkor történik?
3: Nézd, Kornél, én ebben megengedőbb vagyok. Tehát ezekben a szituációkban én nem gondolnám, hogy egy ilyen helyzet, mondjuk akár egy body shaming, vagy akár egy szexuális jellegű tevékenység lenne. Ez gyakorlatilag egy bíztatás, nyilván szerencsétlen. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a mérkőzés hevében ilyen előfordulhat. És mindig
1: én nálam is egyébként egyetértek veled, Zoli, és bocs, hogy közbeszólt.
2: De ez mindenkinek, tehát tényleg, hogyha ez nem... Tényleg nem 12-szer történik, mondjuk most nálunk kézlabdában, annyiszor cserélsz, hanem szakasz, és ez minden 12-szer így indítod útnak, akkor az valószínűleg játékos szóvá fogja tenni.
1: De egyértelmű, de most, hogyha egyszer-egyszer van egy ilyen szituáció, tehát én nem gondolnám, illetve ez hogy most megpaskolod,
2: hogy
1: ilyen
2: de oda kell figyeljünk hát erre. Nyilván, tehát egyébként azért most férfiként női csapat edzője oda kell figyeljen ezekre, hogy őt ne úgy indítsd útnak.
1: Egyértelmű, azért beszélünk, hogy itt azért ez egy nagyon vékony jég, tehát nyilván Petr Vlahovszky tevékenysége, a bekamerázott öltöző, az sehol nem áll meg a lábán, az egy abnormális, degenerált tevékenység, az egyértelmű, én ugye még továbbra is keveslem ezt a felfüggesztett börtönbüntetést, amit kapott érte. De hogy hol húzódik a határ? Mert az innentől kezdve, hogy ez egy nagyon vékony jég. Nem, Gyuri?
2: Zoli, igen, nyugodtan válaszolja.
3: Igen, jó, akkor eszembe jutott egy másik dolog, ugye annak idején Magyarországon tömegközlekedési eszközökön résztvevők között volt egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen szakkifejezés, hogy az úgynevezett surlódók, tehát voltak olyan emberek, akik fölmentek a buszra, vagy metróra, vagy villamosra, és gyakorlatilag élvezték azt, hogy mondjuk egy női utashoz hozzáérnek, és ebben az esetben adott esetben a ruhán keresztül még a nemi szervek is érintkezhettek. Na most, ami itt az elhatároló vonal, hogy a nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése volt a célzat, avagy sem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos határvonal, hogy véletlenül érintkeznek-e ezek a bizonyos testrészek, avagy valaki ezt kiprovokálja. Tehát volt több ilyen esetben szeméremsértés miatt büntetőeljárás is.
1: Azért ez nagyon meleg történet. Tehát, hogy épp észre ezeket föl sem nagyon tudom fogni, hogy azért szállok fel a villamosra, hogy oda dörgölőzzek valakihez, nem? Tehát, hogy ez
2: meg... Igen, és ez hogyan bizonyítom? Ennek a bizonyítása sem lehet egyszerű történet.
1: Hát most már hál' Isten, hogy be vannak kamerázva ezek az eszközök.
2: Tehát hát jó, de hogy milyen szándékkal léptél fel a villamosra?
1: Azért megint más az, most ezt tudjuk modellezni, hogy a büfébe beállunk a sorba, és egymás mellett vagy éppen oda dörgölőző, hát azért
2: azt... Igen, nem tudom, neked föltönt, hogy mondtam, hogy üljéleként hozom én, tehát hogy véletlenül se álljál oda dörgölőzni.
1: Hál' Istennek. De mondjuk egyébként, igen, szóval ezt azért nőként megélni most, próbálok belegondolni abba, hogy egy nő, amikor megérzi, mert az, hogy most összeér a, nem tudom, vállatok, bármelyik testrészetek, és most szándékkal mondtam a vállat, aminek olyan nagy jelentősége nincs, abban, hogy semmi nincsen, de hát azt biztos, hogy meg kell érezze, amikor valaki azzal a szándékkal megy oda surlódni, egyértelműen napnál világosabb szándékkal, most ezt igen, próbálom
2: A könyököm surlódna neki is.
1: Ezt önbíráskodásnak hívek, Gyuri.
2: Bocsánat.
1: Zoli, köszi szépen, hogy itt voltál, és beszéltél nekünk mindenről, Borbé Zoltán.
3: Azért ezt mindenkinek mondanám, hogy kedves hallgatók is, nézzék meg újra az Egészséges Erotika című filmet,

0: 0-57 7 perc a pontos idő, 0-30 55-55 6-05, ez az SMS számunk, biztos, hogy kicsinál, nem jött egy ilyen SMS. Nem lehet az önbíráskodásnak semmilyen formáját, hogy mondjam, támogatva vagy bíztatva említeni, de értem a szándékot, hogy miért írja az SMS író. Tehát, hogyha itt fölmerült kérdésként, ugye a hírek előtt tetted fel a kérdés, hogyha megtudnám, hogy a gyerekem öltözőjében történik egy ilyen, nagyon nehéz higgadtnak és nyugodtnak maradni, és hogy majd a törvény, illetve a törvény adta lehetőségekben, vagy itt a jog adta lehetőségekben bízni, ugye? Nem? Tehát, hogy ezt ne nagyon hát
1: és még jobban elégedetlen lennél ezzel az ítélettel.
0: Hát így is elégedetlen vagyok
1: vele. Tehát itt nem egy hibáról van szó.
0: Egy konstans aberrált tevékenység.
1: Éveken keresztül folytatott tevékenység.
0: Konstans aberrált tevékenység. Na hát remélhetőleg soha a büdös életben nem fogunk többet hallani erről az emberről, akit Petr Vlahovszkinak hívnak, a cseh-szlovácskó női csapatánál dolgozott, és az volt ugye a hír, és ezt próbáltuk kitárgyalni minden irányból, hogy rejtett kamerával kukkolta, és vette föl a játékosait, majd ezeket a felvételeket aztán közzétett, és a világhálón az interneten elérhetőek voltak. 7 óra 58 perc a pontos idő, hamarosan innen megyünk tovább méghozzá a Nemzeti Sportjegyzettel.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda BL negyed döntős körét. Kiesett a Komló a férfi kézilabda NB1-ből. Jó reggelt kívánok, Mujzica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery pedig továbbírja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. John McGinn 2018-ban csatlakozott a birminghami csapathoz, amely akkor még másodosztályú volt. Az Aston Villa csapatkapitánya erről az útról is beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának.
2: Még keresem a szavakat, hihetetlen mindezt átélni. Emlékszem, amikor még a feljutásért küzdöttünk, vagy nem is olyan régen a bennmaradásért a Premier League-ben. És most itt vagyunk a labdarúgás legnagyobb színpadán. Hatalmas büszkeség számomra, hogy csapatkapitány.

0: Ként újra európai trófeához segítettem az Aston Villát.
1: Al-Bufani konkrétan jelezte, hogy váltani szeretne, az izraeli középpályás várható távozásáról is beszélt az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az M1-nek. A Ferencváros sorozatban hét bajnoki cím után ezúttal ezüstéremmel zárta a labdarúgó NB1 szombaton zárult idényét. Hajnal Tamást ennek okairól is kérdezte Környei Bence.
2: A nemzetközi szereplésünk az abszolút kimagasló volt, ugye szerintem túl is teljesítettünk. Sok szempontból ugye olyan eredményt értünk el, amit senki nem várt talán, ugye a legjobb 16 közé kerülni, és nagyon sok mérkőzés megnyerve nemzetközi porondon, sok koeficiens pontot gyűjtve. Kupa győzelem szintén nem kell magyarázni, ugye ott a maximumot tudtok kihozni abból, ami lehetséges volt, viszont a bajnoki szereplés miatt ott természetesen azért van hiányérzet bennünk, hogy idézőjelben csak a második helyre sikerült odaérni.
3: Átigazolási pletyka szinten lehetett olvasni Al-Bufani esetleg egy Szerbiába való távozásáról. Van ennek bármiféle valóság alapja?
2: Igen, van. Van konkrét tárgyalás a két klub között, úgyhogy meglátjuk, hogy majd sikerül-e ezeket sikerre vinni. Abu is konkrétan és egyértelműen kommunikálta a szándékát, hogy szeretne változtatni a karrierjében. Tehát, hogyha sikerül egy mindenféle számára megfelelő megállapodást elérni, akkor ott belátható időn belül lehet egy transfer, úgyhogy ez alapján folytatjuk most a munkát.
3: Mi pedig a következő idényt illeti, ugye az Európa Ligában veretlen maradt hazai pályán a Ferencváros, viszont a bajnokságban többször is elvitték a 3 pontot a Grupa Marinából. Ez lehet majd például egy kulcskérdés a következő idényben a bajnoki cím visszaszerzéseit illetően?
2: Mindenféleképpen. Ilyen hazai mérleggel ez egyértelmű, hogy nagyon nehéz bajnokságot nyerni, még hogyha végén csak tényleg nüanszok múlottak. De az nem lehet, hogy a Gupa Marénában tényleg ilyen sok pontot el tudnak vinni az ellenfelek. Erre kell, hogy megoldást tudjunk találni, hogy hogyan tudjuk a játékunkat az ellenfélre jobban ráerőltetni. Ugye mindig beszéltünk róla, hogy ugye a Fradinak két stílus kell tudni játszania, ugye egyik a nemzetközi szinten, a másik pedig a hazai bajnokságban. Valahogy nekem egy picit az érzésem, hogy most nagyon a nemzetközi stílus volt az, amit próbáltunk megvalósítani jobban, és erre az ellenfelek amúgy tényleg egy olyan környezetben jobban tudtak alkalmazkodni, mint az, hogy mi a dominanciánkat és a képességeinket jobban érvényesíteni tudtuk volna, úgyhogy ezt alaposan elemeznünk kell, és megoldásokat találnunk.
1: Hajnal Tamást, az FTC sportigazgatóját hallották. Filipovic Vladan Vitalis Milán játékos ügynöke fontosnak tartja, hogy az NB1-es bajnok Győr középpályása egy erősebb bajnokságba szerződjön. Filipovic szerint tavasszal közel jártak a megegyezéshez a svéd Malmövel, ám a tárgyalások végül nem vezettek eredményre.
4: Most beszélgettük meg januárban, akkor is voltak lehetőségek tovább lépni, de ezt beszéltem a Milánnal, meg a győri vezetőkkel, hogy nyárig jobb lenne maradni, és akkor abban is maradtunk, hogy nyáron próbálunk tovább lépni, amit akkor győri vezetők is azt mondták, nyitottak, és akkor most mindenféleképpen ez a tervünk, hogy nyáron külföld fele csapatot találjunk. Preferencia persze mindenféleképpen Európán belül maradni, hova már lehetőségünk a top 5 ligából, de persze olyan csapatok akarunk találni, ahol reálik persze lesznek is játszani, és vannak megkeresések, én is keresem a csapatokat már, azt mondom, január óta.
5: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros 16-10-re nyerte a Mladost Zágráb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntőst körvégül csoportja második helyén zárta, a júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Elégedett volt csapata teljesítményével Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője Farkas Mártonnak összegzett.
6: Annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágráb ellen. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor a második fél idő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedben alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezetünk. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom, a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült, a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, tényleg teljesen elégedett vagyok.
7: Az
6: azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
7: Maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amelyik biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladosz védekezése a hatalat elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított.
1: Drámai végjátékban harcolt ki bent maradását a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Komó viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. A bent maradó Sziget-Szent Miklós vezetőedzőjét, Imre Vilmost, Bobák Róbert szólaltatta meg.
8: Ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatomnak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bárra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kérdezete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
9: Mi az, ami az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bemaradás hozta?
8: Hát én össze is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bemaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bemaradt a csapatba nagyon sok gól. De hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
1: A Veszprém pedig végül hibátlan teljesítménnyel zárta az első helyen az alapszakaszt a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a NEKA otthonában nyert 51-40-re, és várhatja a jövő pénteken kezdődő Szeged elleni bajnoki döntőt. A párharc az egyik fél második győzelméig tart majd.
5: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Első mérkőzésén 5-2-es csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló Mevza tornán. A nemzeti együttes pedig 2-1-re is vezetett, de végül tehát vereséggel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. Nagy Péter szövetségi kapitányt hallják.
10: Ezért Ausztria végén megmutatta a 4. szedben és az 5. játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy a második és 3. játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudtuk nyerni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a 4. szedben jött egy mentális, fizikai fáradtság, ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökkent negatív irányban, amit sajnálok, hogy azért látom egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokon, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában az a jók voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk.
1: A magyar női röplabda válogatott viszont győzelemmel kezdte szereplését a Mariborban zajló Mevza tornán, amiénk magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
5: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda. A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Elérhetővé válik Ukrajna számára az új uniós hitelprogram. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolok. A döntőben 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26. azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől. És mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlent játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. A bajnoki bronzérmes a Budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, az utóbbi pálya előnyével. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az Atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén. Ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány az utolsó előtti Szegedet fogadta és győzte le 102-84-re, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A körmend a Zalaegerszeget 101-99-re, míg a Kecskemét a Pécset 96-93-ra győzte le. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája negyed döntős körét. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen, így csoportja második helyén végzett. A máltai négyes döntőben pedig majd a spanyol Barcelonétával mérkőzik a fináléba jutásért. Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda közép-európai liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntőjátszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon Ausztriától.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárdájának parancsnoka arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csak nem 9 óra. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak a kiemelt turisztikai helyeken. A vasúttársaság megerősítette ügyelettel is segíti a forgalom szervezést.
1: Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött össze, a 76-os kilométernél egy sávot lezártak. Szintén baleset volt a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként főleg a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, esetleg zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

de nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem, soha többé nem vagy senki nekem. Baby, baby, felmegyek hozzád,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 41 perc a pontos idő, csodálatos csütörtöki, csodaszép jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Hát ez a mocskos idők, ami szólt az előbb, elég rendesen oda, hogy is mondjam, pörkölt így a tudatunknak, így nem győztük kapkodni a fejünket.
2: Nem egy lélekem elő, így reggel.
1: 06 30 55 55 605, ez messze a legjobb feldolgozása ennek a számnak, jött egy ilyen üzenet, nem akarom elhinni.
2: Hát nem, ezért szép a művészet,
1: a zene,
2: valakinek tetszik, valakinek nem, hát mi az utóbbiak táborát.
1: Na, igen, szóval felébredtünk, az biztos. Gyurikám, ha ez kell, a mocskos időket fogjuk neked játszani, hogy folyamatosan toppol legyél. Szokásos csütörtök reggeli vendégünk, 8 óra 41 perc, ugye a pontos idő, Holzer Ádám van itt velünk a telefonon, a túlsó végén, jó reggelt Ádám. Sok mindenről, meg annyi témáról kell, hogy beszéljünk. Kezdjük a legfrissebbel, az Európa Liga döntőjével, elképesztően gyönyörű gólokkal. 3-0 után nem nagyon lehet ezt nem komolytalanul kérdezni, de hát nem nagyon volt itt kérdés az Aston Villa sikere, és emeli szerintem a Villa sikerének értékét, legalábbis az én szememben, hogy tényleg csodaszép gólokkal. Mit szólsz a fináléhoz?
3: Hát igen, így azt mondod, hogy nagyon simára sikerül, de azért az első fél idő véghajrájába jött csak az első találat, aztán ugye utána még Buendia is ott talált be. Hát ugye erre mondják, hogy a legjobb kor, tehát tényleg azért egy ilyen szünet előtti dupla az nyomot tud hagyni minden csapaton, és hát a Freiburg se tudott ebből igazán visszajönni. Tehát ez a meccs szerintem ott az első találatnál úgy érdemben eldőlt, onnantól nem volt annak jele, hogy mondjuk a Freiburg meg tudná nehezíteni az Aston Villa dolgát. Hát ugye az Aston Villa padján azért tudjuk, hogy egy kupa specialista edző ül. Ha csak ezt a sorozatot nézzük, ezt 5-5-ször nyerte meg Unai Emery, meg hát egyéb más nagy tettek is fűződnek a nevéhez, tehát valahogy az egész a csapat, a stáb, mindenki talán élesebb volt és több tapasztalattal rendelkezett, mint a Freiburg, és hát azért az angol liga, meg az angol foci az talán jobban felkészíti a csapatokat erre a szintre. Tehát azt hiszük, hogy tavaly ugye a Chelsea konferencialigát nyerte meg, ezt most megnyerte az Aston Villa, és még a Crystal Palace is döntőzik, meg még az Arsenal is döntőzik.
1: Igen, Ádám, de hadd szólj egy picit közben. Az Arsenal szerintem egyértelműen hátrányból indul a PSG ellen, ezen lehet vitatkozni, vagy sem. Viszont a Crystal Palace-t egyáltalán nem tartom esélyesnek a Rayóval szemben.
3: Én sem tartom úgy effektív esélyesnek, tehát mondjuk azt egy nagyon 50-50-es mérkőzésnek gondolom, de láttuk, hogy mondjuk persze a Betis és a Chelsea között talán egy picit nagyobb különbség van a Chelsea javára, mint mondjuk most a Crystal Palace és a Rayo között, amit mondjuk egy különbséget előre lehet látni, de hogy azért láttunk spanyol-angol párharcot mondjuk a tavalyi döntőben is, ahol mondjuk nem a top csapatok mérték össze erejüket, mert a BL-ben mondjuk az Atletico Madrid, vagy a Barca, vagy akár a Real, még a Real City, az még azt mondom, az tényleg egy 50-50-es párharc, hogy a BL pont az ellenkező bizonyította, hogy ott azért a spanyol top csapatok, a nem angol top csapatok ellen, mondom, hogy Tottenham vagy Newcastle azért ott a spanyolok felé billen el, de ha úgy két azonos erősségű csapatot nézünk, akkor szerintem ott ugye az angol csapatok nagyobb arányban tudják ezeket a meccseket behúzni, de a Rayo is egyébként tényleg jó csapat, tehát meg fogják nehezíteni biztos, hogy a Crystal Palace dolgát, vagy a Crystal Palace a Rayo-ét. Tehát az egy jósolhatatlan, de maga a jelenség, hogy azért minden kupasorozat döntőjében van angol, és tavaly volt angol győztes is. Azért ez jól leírja, hogy talán egy fokkal minden bajnokság előtt jár az angol, és nem csak marketingben, meg brandben, hanem úgy egyébként tényleg szakmailag is.
1: Most olvastam valahol egyébként, hogy az angol kieső 50 millió font körül keres, a spanyol bajnok Barcelona 45 millió font átszámítva euróról fontra kapott azzal, vagy keresett azzal, hogy spanyol bajnok lett. Hogy miért is szurkoltunk nagyon-nagyon az Aston Villának, és most egy picit muszáj elfogultnak lennünk az angol csapattal szemben, vagy az angol csapat irányába egészen pontosan. Ugyanis tegnapi hír engem megdöbbentett, de Ádám, kérlek, erősíts vagy cáfa, illetve Gyuri, nyugodtan szólj közben. be, hogy ti tudtatok erről, inkább tegnap jött velem szembe, hogy ha és amennyiben az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, és jól mondom, remélem az ötödik helyen kell végezzen a bajnokságban, akkor az ő, vagy az angol bajnokság Európa Ligás kvótáját a legjobb koeficienssel rendelkező, de nem főtáblás csapat kapja meg. A lényeg, hogy a Fradi automatikusan Európa Liga főtáblás lehet. Jól mondom, Ádám, valami ilyesmi volt a hír, ha jól foglalom össze zanzásítva.
3: Igen, jól foglalod össze, ugye most a hír, nem volt időm úgy utána járni, hogy ez most mennyi, tehát milyen, tegyük fel, hogy ez igaz ez a hír, és mondjuk megbízható a forrás. Hát ugye ez nyilván az okozza, hogy az Európa Liga győztese az indulhat a Bajnokok Ligájában, viszont hogyha az Aston Villa ugye azon az ötödik helyen végez, amit az angol csapatok ugye a koeficiens pontok alapján harcoltak ki maguknak, hogy legyen öt indulójuk, akkor értelemszerűen ugye egy hely felszabadul, hiszen ugye két csapatuk, vagy egy azon csapat két BL helyet szerez meg, tehát így értelemszerűen egy Európa Liga helyet tudnak biztosítani az angoloknak, viszont ugye arra meg szintén ugye hát nincs jelölt, mivel az Aston Villa mind a két pozícióban van. Ugye régebben erre úgy volt, hogy a belföldi kupa döntős ellenfél kapta meg, de ez el lett törölve, mert ugye ebben esetben, mint a Chelsea lehetne, aki hogyha nem jut be semmilyen úton, módon, de ők játszották a Cityvel az FA kupa döntőt, akkor ők bevihetnék magukkal, de ugye ez már a magyar bajnokságnál sincs így, sőt már sehol. Tehát, hogy ezek az átszervezések, meg ezek a kupa lebonyolítások, ezek hozták magukkal.
1: De jó, hogy egyébként mondtad, és bocs megint, hogy közbeszólok, hogy ha amennyiben igaz ez a hír. Ma reggel a Magyar Nemzeten jelent meg a következő összeállítás. Még a ciprusi és az izraeli kupagyőztes is jobban járt, mint a Fradi az eldöntő után. Tegnap jelent meg a hír, hogy amennyiben az Aston Villa megnyeri a sorozatot, akkor a Fradi indulhat az Európa Liga főtábláján, ugye ezt most ligaszakasznak hívják. Ugyanakkor írja a cikk, az angolok győzelmének Svájcban, Izraelben, Cipruson és Svédországban örülhetnek, a Fradinak viszont 4 párharcot kell megnyernie, hogy bejusson a főtáblára vagy a liga szakaszba, úgyhogy ezek szerint sajnos akkor korán örültünk, vagy feleslegesen örültünk.
2: Kacsa volt az a tegnapi
3: hír. Hát igen, mert ugye ezek a koeficiens pontok, ezek aktualizálódnak, és az nem biztos, hogy mondjuk ebbe a Fradi, vagy a Fradi is áll a legjobban, nem biztos, hogy ez automatikusan főtáblát jelent. Nem, ez egy elég bonyolult, már azt mondom, hogy egy kicsit átláthatatlan, ugye úgy, ahogy pár hete beszéltünk arról, hogy állt úgy az összes nemzetközi bajnokság, hogy a Fradi egyébként lehetett volna BL-ben is automatikusan főtáblát, hogyha bizonyos sorozat, tehát hogy mivel ezek hétről hétre változnak, tehát lehet, hogy ez, amiről most beszéltünk eddig, ez 3 napja még igaz volt, megjelent a cikk, de közben más országok kupasorozataiban, bajnoki rendszerében olyan változások történtek, ami miatt ezek szerint mondjuk az izraeli, nem tudom, csapatok, vagy egy érintett csapat Izraelből, az mondjuk olyan koeficiens ponttal rendelkezik, hogy ezáltal mondjuk a Fradi elé került. Tehát, hogy szerintem itt nagyon napra késznek kell lenni, hogy erről az ember úgy tényleg hitelesen beszélse. Tehát nyilván jó lenne, az a verzió lenne, ami a legelső forgatókönyv volt, de ha nem az van, akkor viszont az a 4 selejtezőkör az meg azért azt tud nyűlni. Tehát már a BL-be se kellett 4-et játszani a Fradinak ugye tavaly. Elég volt a 3, most akkor az Európa Ligáért kell menni 4-et, és abból az első 3-at nyerni is kell, hogy minimum konferencia liga legyen. Tehát ugye ez mondjuk így elsőre lehet, hogy az elmúlt évek egyik legkeményebb selejtező sorozata lesz a Fradi számára.
1: Hát szinte nem is biztos, hogy lehet, hanem egyértelműen kijelenthető. Bár ugye a megszerzett koeficiens pontjainak köszönhetően elvileg a Fradi végig kiemelt lesz, tehát azért ilyen szempontból talán az ellenfeleknél hogy mondjam, első ránézése könnyebbnek tűnő ellenfelek jöhetnek majd. Ellenben, ha már most magyar vizekre elvesztünk, akartam volna még, és hogyha belefér az időnkbe, beszélünk az Arzenál bajnoki címéről is, de ma reggeli hír, fölhorkantunk, vagy fölhördültünk itt a szerkesztőségünkben, csendes magányunkban. Vitális Miláról láttuk, Gyuri, a hírt, hogy a Nürnberg, a német másodosztályú Nürnberg kerülgeti. Na most Ádám, segíts egy kicsit megérteni ennek a logikáját. A külföldre igazolni, az fogadjuk el alaptézisnek, most ezzel lehet vitatkozni, hogy jó vagy nem jó, de egy magyarnál erősebb bajnokságba menni, az mindenképpen egy jó dolog. De vajon a német másodosztály az egy magyar bajnok csapatból, BL selejtezőben szereplő magyar csapatból előrelépése vagy sem?
3: Én azt gondolom, hogy hát nyilván a játékos éppen hol tart a karrierjében, ez ettől függően változhat a válasz, de én most, ha csak arról gondolom, hogy vitálisnak előrelépése, Én ebben nem vagyok biztos.
1: Na, köszi, hogy megerősítesz. Ugyanezen az állásponton voltunk, és akkor kérlek, fejtsd ki, hogy miért. Mert mi egyértelműen, hadd mondjam magyarul, persze nyilván mindenkinek szíve joga eldönteni, de mi úgy fölhördültünk, hogy egy kicsit a felháborodás is volt, hogy nehogy már oda menjen, mert az egyértelműen nem előrelépés. Na és akkor jön Ádám érvelése.
3: Igen, most azért szerintem a Bundesliga 2-ben egy évben lejátszandó, nem tudom, 34 mérkőzés a 18 csapatos ligából indulunk ki, az lehet, hogy összességében a 34 meccs jobb, mint a magyar bajnokságban lejátszott 33 meccs, a színvonalát, az iramát tekintve, de azért a nemzetközi focinak nincs ugye az előterében a Bundesliga 2, tehát azzal nagyon könnyen leszűkíteni a lehetőségeit vitális arra, hogy mondjuk fel kéne jutni, ahogy Bundesliga 1-es játékos legyen, nagyon-nagyon kimagasló teljesítménnyel tudna Bundesliga 1-be igazolni. Most ha megnéznénk az elmúlt 2-3 évben, hogy hány Bundesliga 2-es játékos igazolt úgy Bundesliga 1-be, tehát biztos, hogy ugyanazok az arányok, mint mindenhol a világban, tehát azért nem annyira jellemző, hogy a saját másodosztályukat rabolják le a topligás csapatok, tehát nyilván megoldják délszláv, afrikai, dél-amerikai, tehát mindenféle első osztályú játékossal, de ritka az, hogy mondjuk a saját alsóbb ligáiból igazolnak topligás csapatok. Tehát innentől szerintem egy nagyon szűk mesdjére kerülne az, hogy mik a lehetőségei hosszú távon, és akkor onnan persze lehet menni most a Belgiumba vagy Hollandiába, tehát hogy egy lépcsőfoknak jó lehet, vagy egy ugródeszkának, de hogy szerintem egy jó BL-s rejtezővel, egy jó szerepléssel az Etónál, szerintem ugyanezek a lehetőségek Nürnberg nélkül is lesznek vitális számára, főleg úgy, hogy a válogatottban a két mérkőzésen nagyon jól játszott, most induljunk ki abból, hogy közelít ahhoz, hogy mondjuk a válogatottnak kezdőembere legyen, akkor van még két meccs júniusban, és aztán majd a BL-s rejtező, tehát hogy szerintem vannak olyan meccsek ezen a nyáron, amikkel ő azért a Nürnbergnél nagyobb jelenű csapatoknak is mondjuk szemet szúrhat, mert összességében a Nürnberg azért a német focinak egy meghatározó csapata, úgy a történelmét tekintve, tehát hogy lehet erre úgy tekinteni, ez egy jó lehetőség, de azért mégiscsak a Bundesliga 2-ben szerepelnek, és évek óta, tehát hogy nem egy stabil Bundesliga csapat, aki éppen kicsúszott, nem erről van szó. Úgyhogy én ezt így most elsőre nem gondolnám előrelépésnek. Nyilván az edzések minősége, intenzitása és az a 34 meccs, az lehet, hogy jobb lenne rövid távon, de hogyha itt marad, akkor lehet, hogy egy jobb, hosszabb távú valaminek tud megágyazni a BL-lel, a válogatottal, és most azért valljuk be, a Bundesliga 2-ből nem biztos, hogy válogatott alapember tudsz lenni, hogyha mondjuk a portugál első osztályban játszik az egyik riválisod, meg mondjuk játszik a Total Ex a Premier League-ben, meg Szoboszlai a Premier League-ben, vagy kevesebbet ugyan a Total Ex, de hogy azért nem mindegy, a Premier League-ből, vagy a Bundesliga 2-ből mész a válogatottba. Tehát szerintem vitális ezzel az NB1-jel megteremtette magának a válogatott beli szereplését, és azt, hogy ott legyen a nemzetközi csapatoknak a radarján, úgyhogy ezt most szerintem egy nürnbergi igazolással, ez lehet, hogy ezt így kicsit visszavetné.
2: Nagyon nagy szenvedély övezte a brazil válogatott keret hirdetését, és Neymar Junior keretben van a braziloknál. Mennyire szólt ez a marketingnek, és mennyire realitás az, hogy Neymar ott van a válogatottban? Mi a véleményed erről?
3: Hát én alapvetően akkor sem, tehát én mindenki tudja, milyen futballista Neymar. Szerintem azért nem illő, hogy most én megkritizálom őt, de azért a válogatottban, mind a mellett, hogy a számai gólpasszok tekintetében fantasztikus számokat produkál, azért a nagyon nagy sikerek elkerülték a brazil válogatottat ilyen-olyan okokból, amikor ugye Neymar a keret tagja volt húzamosabb ideig, és hát őt egy kicsit talán nem annyira balhés, mint Vini, de hogy körülbelül ebbe a, tehát ugye az öltözőben biztos egy nagyon-nagyon domináns szereplő. Nem tudom, hogy mi lehet a megbeszélés, hogy mondjuk mit kért Ancelotti, és mit vállalt Neymar, hogy mondjuk hogy lesz nem duzzogó csere ember, mert hogy alapvetően ebben a brazil csapatban ő szerintem nem férne be jó esetben, tehát ha még mondjuk játszana is, azzal biztos, hogy egy nálánál jobb játékos fog a padon ülni, és egyébként szerintem egy Neymarnál jobb formában levő, és a karrierét tekintve mondjuk jobb helyen álló João Pedro meg kimaradt a keretből. Hát hogyha ez csak ilyen gesztusértékű, akkor az nagyon nem fair másokkal szemben. Hát ha meg teljesítmény alapú döntés született, akkor meg Ancelottit kérdőjelezném meg egy picit, mert azért, aki a Chelsea-be 10 gól fölött termel, az nem biztos, hogy ugyanaz a szint, mint Neymar, aki ha egészséges, akkor sem annyira meghatározó hazája a bajnokságában, de hát rengeteget sérült. Hát nyilván a sportnak van érzelmi oldala, meg van gesztus része, tehát ezek fontosak nagyon, de nem biztos, hogy ebben a helyzetben mondjuk ezt így gyakorolni kellett volna Neymar irányába. Aztán lehet, hogy megcáfol a VB és a brazilok mondjuk, nem tudom, Neymarra végigmasíroznak mindenkin, és akkor senki nem kritizálhatja meg ezt a döntést, de úgy alapvetően szerintem lett volna, ha csak pusztán szakmailag nézzük, biztos, hogy lett volna Neymarnál jobb opció. Emögött biztos, hogy van valami, igen, lehet, hogy egy kis marketing cselekedet, hogy akkor így nagyobb figyelem irányul a brazil válogatottra a tornán. Ez majd, hát szerintem a következő egy hónap, 6-8 hét majd eldönti, hogy ez a helyes döntés volt-e. Én nem, én egyébként azt gondoltam, hogy nem fogja behívni, mert erre voltak utaló jelek, de aztán így a keresztülhetés előtti napokban már lehetett hallani, hogy Ancelotti hajlik rá. Nyilván megelőzte ezt egy személyes találkozó vagy beszélgetés. Hát kíváncsi leszek, hogy Neymar ezt a szerepet ezt így jól viseli el, hogy mondjuk abszolút csereember a brazil válogatottban, mert a torna magyarázatot meg választod.
1: Holzer Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk ma reggel is. Köszönöm. És természetesen számítunk rád majd egy hét múlva. Mielőtt jönne a zene, Gyuri, egy gyors kérdés, egy eldöntendő igen-nemmel. Egy ilyen Neymar szintű játékos te beválogatnál a csapatodba, hogyha tehát ugyanebben a cipőben lennél? Maradunk a kézilabdánál, bekerülne a keretbe egy ilyen Neymar szintű játékos, és elfogadva azt, amit Ádám mondott az imént, hogy van nála jobb, aki szerinte kimaradt most.
2: Viszont a személyisége, ha építő, és a csapadinamikához hozzátesz, akkor igen.
1: Na hát ez is egy érv. A következőben viszont olyan érvek kellenek majd, hogy jöjjek, amik meg kell, hogy győzzenek. Csemával kapcsolatban például Pálinger Katit hívjuk majd, és fel kell tenni neki a nagy kérdést, ugye? Föltesszük a kérdést.
2: Nyilván, föl van adva a lecke, ha valaki meg akar győzni ebben a kérdésben.
1: Na, kíváncsian várom majd Pálinger Katalin alelnök asszony álláspontját, illetve érvrendszerét. Hamarosan tehát Katit hívjuk majd.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 9 óra 5 perc a pontos idő, csodaszép jó reggelt, csodaszép csütörtöki csodálatos jó reggelt mindenki, jól mondtam?
3: Még egy pár csébet itt belerakhatnám.
2: Milyen csodálatos német kornél, vagy mit mondjak rá? Volt egy kollégám, akinek az volt a beceneve, hogy Csé. És megkérdeztem, Szabó Péternek hívták, most ezen titkot nem árulok el Szabó Péterből, azért viszonylag sok van az országban. Mondom, mondjátok már rá, hogy miért Csé a beceneve, és akkor mondta, kérdezz meg tőle, és megkérdeztem, mondom, miért Csé? Szabó Péter csodálatos.
3: Még esélyesként indult a csacsi is.
2: Szóval, tehát, hogy ez a helyzet. Na, most egy picit jókedvünk van, vagy remélem, hogy marad is a jókedvünk. Ebben Pálinger Kati van itt velünk, úgyhogy neki különösen is örülünk. Jó reggelt, Kati, szia!
3: Szia,
2: és köszi,
3: hogy
2: ezúttal is itt vagy velünk. Viszont nem
4: jó tudunk... reggelt, sziasztok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Nem tudunk elmenni anélkül, hogy azért komoly témát is érintsünk, vagy komoly témával kezdjünk.
3: Egyből mély víz.
4: Én akkor ez a győri bajnoki cím, ugye?
2: Igen, természetesen, illetve a hétvégi Békés Csaba Győr U20-ról is nagyon szívesen szeretnék veled beszélgetni. Viszont Kati, tényleg kikerülhetetlen a kérdés, és nem tudom, hogy lehet úgy föltenni, hogy egyértelmű is legyen, de ne az legyen az érzete, hogy Kákán csomót akarok, vagy akarunk keresni. Hogy élted meg a férfi válogatott világbajnoki selejtező mérkőzését, és mennyire stabil szerinted Csema Rodriguez székehelye?
4: Hát nyilván nagyon csalódott vagyok én is, ahogy az egész szövetség, azt gondolom, sőt minden kézilabda szerető honfitársunk. Sajnos, hogy tényleg ez egy olyan kiélezett csata volt, hogy egy nagyon-nagyon jó szerb csapattól kaptunk ki, azért ezt hozzáteszem, de mégis úgy mentem én is Veszprémbe a meccsre, hogy na, ez a két gólos vereség, ez igenis itthon megfordítható, de hát nem következett be az, amire számítottam, hogy egy picit talán elfáradnak a szerbek, és majd meginognak. Az érezhető volt, hogy azért nagy csatát megélt játékosok vannak, akik a legmagasabb szinten játszanak, többen ugye a Final Four-ra készülnek Kölnbe, tehát nem rendítette meg őket. Egyébként az a fantasztikus hangulat, amiért innen is köszönet annak a sok ezer szurkolónak, aki kilátogatott a meccsre, és az utolsó pillanatig buzdította a csapatot. Tehát minden adott volt, én azt gondolom, hogy ezt a két gólos hátrányt megfordítsuk, de hát sajnos a sportunk ilyen, hogy minden benne van, és tulajdonképpen nagyon sok egy hiba, két hiba is eldönthet egy ilyen szintű összecsapást. Úgyhogy természetes, hogy nagyon csalódott és szomorú vagyok. Visszatérve a kérdésedre, nyilván ilyenkor ennek megvan a hivatalos menete, hogy meghallgatjuk Csemát, lesz majd elnökségülés jövő héten, és akkor természetesen meghallgatjuk a beszámolóját, feltesszük azokat a kérdéseket, amik szakmailag ilyenkor megfogalmazódnak az elnökségben. Ugye maximálisan szakmai összetétel az elnökség, tehát biztos vagyok benne, hogy mindenkinek lesz kérdése, és akkor ilyenkor utána hozzuk meg azt a döntést, hogy hogyan tovább.
3: Ugye itt, amit sokan mondanak, illetve hát én is ezt említettem a stúdióban, hogy nem is feltétlenül csak ez a párharc. Nyilván ez is, mert a szerbek 5-6 játékossal játszották végig ezt, és gyakorlatilag kettő játékosuk van, akiket te is említettél, nemzetközi rutinnal bírnak, még mi nálunk a sokkal több játékos játszik Bajnokok Ligájában, tehát még a rutin is mellettünk szól, a mennyiség is. De itt inkább a folyamat az, ami sok mindenkinek aggasztó.
2: Egy pillanatra hadd szólja közben, mielőtt a folyamatra belemegyünk. És mind a kettőtökhöz szól a kérdés, csak ha már most nálad volt a szó első körben te válaszol, hogy lehetett volna ebben a meccsben olyan fordulópont, mondjuk például 21-18-nál, amikor Kos passzívból faultal együtt lőtt gólt, és akkor megint kettő, és nem a négyért mehettünk. Vagy éppen 25-22-nél volt, és nem, tehát nem szándékkal most mondok szituációkat, de nem egy-egy játékosra akarom kihelyezni. Pergel Andrejnek volt egy gyenge lövése ott passzívnál. 29-27-nél az már ott nagyon a vége felé szitazodi kezéből, amikor kiesett a labda. Tehát lehetett volna ebben, szerintetek, Gyuri, első körből te válaszolj kérlek, mielőtt a folyamatokban benne megyünk, olyan, ahol lehetett volna? A szerb csapaton lehetett volna roppantani egyet?
3: Persze, hogy volt. Voltak pillanatok is, meg szakaszok is. Tehát ez a szerb csapat 6 játékossal játszott a végig ezt, mert nincsen mélysége a keretüknek. Nekünk van. Nem volt használva a mélysége a keretnek. Tehát ezt én nem tudom szebben körbejárni. Egy Rosta Miklós végigjátsza az EB-t, nem lép pályára. Tehát akkor ennyi erővel lehetett volna egybeállunk is. Tehát nem használtuk ki azt, hogy mélyebb a keretünk, mint a szerbeknek. A szerbeknek a második sorban szerb bajnokságban játszó játékos van. Az első sorban is francia középcsapatban játszó játékos.
2: Kati, szerinted lehetett volna benne olyan pillanat,
4: ahol... Én egyet is értek Gyurival, meg nem is. Én itt a meccsen nem éreztem azt, hogy ez a

0: meghallgatni a szövetségi kapitányt, hogy megindokolja, hogy miért így döntött, hogy ezzel a csapattal játssza a mérkőzést, vagy ezekkel a játékosokkal, a végjátékot, a cseréket, ilyenkor nyilván részletébe belemegyünk. De nekem az volt tulajdonképpen meglepő, hogy nem éreztem azt a, és valóban lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy mi nem használtuk ki jól, hiszen az amikor nem mindegy, hogy hárommal vezetünk, vagy négyel, és akkor a háromból hirtelen kettő lesz, mert gyorsan lőnek egy gólt, vagy tudjuk tartani esetleg a négy gólos előnyt hosszú percekig. Biztos, hogy az a pillanat nem volt meg az a szakasz náluk, hogy egy kicsit nagyobb nyomást helyezzünk rájuk, és a végjátékban így úgy éreztem, hogy magabiztosabban mennek bele. Tehát, hogy én nem éreztem most ezen a szerb csapaton, annyira egységesek tűntek, és valóban ezt mi hagytuk. Tehát, hogy ez a mi hibánk, de azért én azt gondolom, hogy összetételében azért ez egy jó csapat. Tehát, hogy azért nekem meggyőződésem, nyilván mindenki így gondolja, hogy mind a két csapatnak ott lenne a hely a világbajnokságon, ez nem kérdés.
1: Kati, egy picit amennyire bele lehet kukkantani egy ilyen elnökségi beszámolóban, amikor jönnek kérdések föl, teszitek, föltehetitek? Tehát, hogy az ilyen mélységbe is bele lehet menni, és megint egy konkrét adattal, úgy, hogy nem, hadd hangsúlyozzam, hogy nem egy ember ellen irányul bármilyen felvetés, nem is ember ellen irányul szimplán, csak tényleg a kíváncsiság visz előre, mert mindenki megfejtéseket próbál keresni. A 7 métereseknél Imre Bence feltűnően sok hetest hibázott, és nem váltott Csema. Ez ilyenkor csak és kizárólag a kapitány döntése, vagy ezt az elnökség megkérdezheti tőle, adott esetben meg is kérdezi tőle, hogy nem érezted úgy, hogy kellett volna például a heteseknél, hogyha jól emlékszem, 5 hetest is hibázott.
2: Ez a legkisebb, nem? Szerintem. Hát nem? Az nem szakmai. Az utólag tudjuk, hogy kimaradt a hetes. Ez nem fog az elnökség szerintem megkérdés.
0: De független ettől biztos, hogy el fog hangzni ez a kérdés. Tehát, hogy ez biztos, hogy ez valakinek fog. Én nem, mert én egyetértek ebben, Gyuri, vagy ez szerintem nem. Tehát nyilván az Imre Mencén most ki ne bízna, hát olyan pillanatokban, olyan szituációkban belőtt, hát sokkal nagyobb tétnél is, egy olimpiai selejtezőben is megoldotta, amikor tényleg azon múlt, hogy tulajdonképpen kvalifikálunk-e, volt ilyen 7 méteres, amit belőtt. A legmagasabb szinten edződik, heti szinten a legkomolyabb ligában játszik. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem kérdés. Az, hogy mikor kell váltani, és mikor kell azt mondani, hogy na most akkor más dobja, az már ebbe talán érdemes, hogy miért abban a pillanatban miért döntött úgy, hogy mondjuk egy elhibázott hetes után is, vagy a második után is. Tehát,
2: itt inkább súlyosabb szakmai kérdések tudnak elhangzani, nem? Okay, mondjuk miért nem 7-6-ozol az utolsó támadásnak?
1: Ezt akartam kérdezni, hogy az viszont egy releváns kérdés, mert az
2: biztos, hogy
1: az
2: érdekelni fogja.
1: Az egyértelmű edzői kérdés, és most én műkedvelőként megfogalmazok egy állítást, az egy edzői hiba volt ott, az egy gólos vezetésen mit őrzünk, hogyha el is adjuk a labdát, mint ahogy sajnos eladtuk a labdát, és éppen X lesz a vége, és nem egyen nyerünk. Tehát nincs jelentősége, hogyha én jól gondolom, nem? Kati, kérlek erősíts, vagy cáfolj, hogy az az
0: nem
1: irány...
0: Nem tudom pontosan hány másodperc volt.
1: Időt kértünk, és ott nem sok...
0: Igen, és nem tudom, 30...
1: Nem sok volt, így van.
0: Lehet, hogy tervbe volt, hogy csak nagyon gyorsan, tulajdonképpen ott Geri nagyon gyorsan bevitte a labdát, vagy próbálta ugye egy cselből talán egy bejátszást próbált ott használni, és az nem működött. Nem tudom, azért mondom, hogy ezt meg fogjuk kérdezni, mert lehet, hogy volt már ilyenre példa, hogy igen, azt beszéltük meg, hogy 5 másodperc múlva lejön és befut. Nem tudom, azért mondom, hogy nem, addig, amíg erre nem kapjuk meg a válaszokat, addig nehéz, de valóban egy ilyen szituációban azért általában ez a megszokott, hogy tulajdonképpen nincs benne kockázat, hogy döntetlen vagy győzelem, hogy ha kettővel kell nyerni, akkor azt meg kell nyerni kettővel.
1: Igen, 9:15 perc a pontos idő, a telefonvonal túlsó végén Pálinger Katalin, és eddig kimondottan a Magyarország-Szerbia páros mérkőzés, főleg a visszavágó egy-egy szituációval, egy-egy jelenetével, egy-egy helyzetével, egy-egy kiragadott ténnyel kapcsolatban kérdeztünk, illetve volt egy-két felvetésem, viszont Gyurinál ott ugye belét folytattam a szót, hogy a folyamatában látod a problémát. Mire gondolsz így, Gyuri?
2: Nem, hát itt ugye arra, hogy nem csak amikor Csema Rodriguezről az előbb szó esett, hogy nem csak a mostani párharc, mert nyilván két csapat pályára lép mind a kettő győzni, akkor nem sikerült mind a kettőnek. Mondhatjuk, hogy ez csak egy véletlen nüanszokon múlott, viszont a folyamatot vizsgáljuk, hogy itt akár az olimpiától kezdődően az előző világversenyig úgy tűnik, hogy nem felfeleível a teljesítmény a válogatottnál.
1: Úgy érzed, hogy el?

0: Fáradt ez a kapcsolat?
1: Hát ha igen, az elfáradtat használjuk, akkor használjuk azt, igen. Tehát, hogy nem működik.
0: Hát egy biztos... erősebbet nem mernék használni, azért a legutóbbi három világbajnokságon a legjobb nyolc között ott volt a csapat.
1: Hát én itt, éveket egy... nézek, tehát hogy milyen, milyen az íra a fejlődésnek. Igen, tehát, hogy ez most elfáradt vagy pedig nem képes valamiért az egyik vagy a másik oldal ezt kihozni, vagy hogy a realitás azt nagyon nem szeretném, hogy a realitás az ez legyen, de nyilván ezt is meg kell vizsgálni, mert lehet, hogy én gondolom rosszul meg sokan, hogy így érzed, Kati, te is, hogy a folyamat nem jó, vagy csak nüanszokon múlik, és egyébként pedig rendben van ez a történet.
2: Ez tényleg ez egy hosszabb folyamat, hogy ezt kivizsgáljuk. Én azt gondolom, hogy ilyenkor meg kell hallgatni a szövetségkapitány segítőit, meg kell hallgatni a játékosok visszajelzését. Nyilván ez egy több összetevős dolog, nem csak az, hogy összeülünk, és akkor hozunk egy döntést. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a beszámolóra, mert azért a sok mindent el fog árulni, és hát biztos, hogy Csema is mindig őszintén elmondja az érzéseit. Azért az is sokat mondó, hogy mondjuk a Final Four-ban nem lesz magyar játékos. Szerintem ez sem egy jó dolog a magyar kézilabdázásnak, de hát az is lehet, hogy ez csak egy ilyen, éppen egy olyan szakasz, amikor ez így jött ki. Én bízom benne, hogy azért megindul az a fejlődés. Az utánpótlásban azért vannak tehetségeink, tehát én azt gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a következő évtizedben nagyon-nagyon gyenge korosztályok lesznek. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez csak egy átmeneti időszak, és hát nyilván ott van a szabadkártya lehetősége, amit most sokan alamizsnának tartanak, és vádolják a szövetséget, hogy mennyire ciki, hogy így próbálunk kijutni a VB-re, de én azt gondolom, hogy ez egy esély,
0: úgyhogy ez most
2: én itt... Amivel élni az, kell,
0: és így van, így van, ez van, most, az most
2: hadd legyen. Ráadásul, olyan teendő nincs ezzel, hogy akkor most mi nekünk ilyen dolgunk van, olyan dolgunk van, nyilván ez egy hivatalos állásfoglalásként elküldtük, azonnal egy hivatalos levélből áll, amiben leírjuk az erősségeinket, amit azt gondolom nem is kell bemutatni.
0: Na, Kati, bocsánat, és hadd szóljak közben, csak hogy ezt megértsék a hallgatók is, illetve én magam is, mert ebben azért nem mertem volna egyértelműen állást foglalni. Ugye azt kérlek erősítve egy cáfa, én úgy tudom, hogy ez ténykérdés, hogy nincs egyértelmű kritériumrendszer, hogy a Nemzetközi Szövetség mi alapján ítéli oda a szabadkártyát. Ezt jól tudom,
2: hogy
0: jól? Oké, tehát ez okozza a legnagyobb problémát ezzel, hogy akár a fejünk tetejére állhatunk, akkor se biztos, hogy ez a döntés születik. Mi az, amit érvként fölhozhatunk? Például az általam említett a legutóbbi három világbajnokságon ott voltunk a legjobb nyolc között. Gondolom ez egy olyan valós és erős érv bárkivel szemben. Ugye itt az osztrákok, a hollandok, ki esett még ki? Osztrák, holland...
2: Török lobby erős.
0: Igen, tudom. Szóval, tehát, hogy itt azért vannak, akik szintén sorba állnának. Mennyit nyom alatban, nyomhat-e alatban bármit, hogy például a 27-es női VB-t mi rendezzük? Ilyen szempontból, hogy férfi-női dolgok összemosódhatnak-e, vagy sem?
2: Szerintem inkább a múltat veszik figyelembe, és azt kell, hogy figyelembe vegyék, főleg arra a tekintette, hogy azért a mi bajnokságunk erős, a klubban vannak olyan klubcsapataink, világhírű klubcsapataink, az elmúlt világversenyek eredményét, a népszerűségét a sportágnak az adott országban. Én azt gondolom, hogy ebben is magasan vezetünk, az eredmények tekintetében is magasan vezetünk, az elmúlt világversenyeket nézzük. Igen, a szervezéseinkben, amiket szerveztünk, világversenyeket, mennyire fontos a televízió, tehát ez a piac is fontos, hogy mennyire eladhatóak a mérkőzések, tehát hogy mennyien követik az adott országban a világbajnokságot, hogyha van magyar csapat, vagy nem, illetve az ország csapata szerepel. Úgyhogy ez mind arra adna okot, nyilván elfogultak vagyunk, de nem hát kérdés, ez egyik legerősebb piac az Magyarország a kézilabda szempontjából.
0: Mikor derül ez ki, Kati? Mikor derül ki?
2: Már furcsa döntések.
0: Erről ne beszéljünk. Azt mondta, hogy mikor derül ki.
2: Igen, én azt gondolom, hogy miután nem sokára már sorsolások vannak, illetve hát ugye csoportbeosztások, ezért szerintem ez a jövő héten ki kell, hogy derüljön. Tehát ez viszonylag gyorsan meg szokott történni. Várjuk, mi is elküldtük azonnal a hivatalos levelet, mindenféle támogató levelekkel, úgyhogy én bízom benne, hogy pozitív döntés születik, és azt gondolom, hogy ezzel élnünk kellett, és legyen úgy, hogy mint a német csapat egyszer, aki szabadkártyával, nem is tudom, elődöntőt vagy negyeddöntőt, azt hiszem negyeddöntőt az biztos, hogy játszott, de hogy nagyon sokáig eljutott, úgyhogy hogy remélem, hogy egyszer majd arról beszélgetünk, hogy milyen jó, hogy igényeltük ezt a szabadkártyát.
0: Legyen így.
1: Kicsit oldjuk most már ezt a
0: de azt muszáj leszünk a Győr foci csapatának bajnoki
1: címével. Ezt akartam, hogy oldjuk
0: mert, kicsit. Mert hogy én láttam azt, hogy kikerült a győri öltözőből, vagy a győri stáb WhatsApp csoportjából egy beszélgetés, és nem tudjuk, hogy hol a kupa. Kati, bevallhatod, hogy most akkor nálad van? Tehát, hogy a nagy ünneplés közepette oda keveredtél.
2: Igen, a kisfiam volt ott az ünneplésen, úgyhogy lehet, a simán egyébként, ha a kezelébe került volna, biztos, hogy elhozza. De hát igen, hát ezúttal is innen is gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, mert azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és ahogy ez a csapat alázattal, szerénységgel végigmenetelve megnyert ezt a bajnokságot, ez
1: volt,
2: szerintem...
1: Volt, között volt hozzá, a Petrásnak tartották a pusedzést.
0: Hát az a kisvárdai meccsen látszott az elején, hát a második perce már két zicsert védett, nem viccel.
2: Igen, az nagyon ijesztő volt, igen, az első 10 percet érezhető volt, hogy na azért itt van tét, itt érződik a fiúkon, a győri fiúkon, hogy nagy a tét, de hát aztán hál' Isten rendeződtek a fejek. Úgyhogy tényleg csak gratulálni tudok, és azt gondolom, hogy igazi példaképek születtek ebben a városban, és a rengeteg gyerek, és nálunk az óvoda zöldbe borult, mindenki sálba, a mezbe ment, úgyhogy talán ez a legfantasztikusabb dolog, hogy a sportot megszerettetni gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ez egy olyan szerethető csapat, aki hát reméljük, hogy egybe marad, ugyanígy Borbély Balázs vezetésével, és akkor egy nagyon szép jövő szezont is játszhatnak majd együtt.
0: Nagy a harc, ugye most a női kézisek is hamarosan készülnek egy komoly kis megméretetésre.
1: De előtte még lesz egy Loki Eto vasárnap, ahol esetleg a fiatalabb játékosok is lehetőséget kapnak. De tehát nem az NB1-B és U20-as csapattal utaznak el idegenben, hanem...
0: Ez még véletlenül sem a pénteki Békés Csaba Győr U20 miatt érdekli a kiváló európai mesteredzőt.
2: Természetesen tudom, de nyilván ez nem az időszak már, amikor próbálgatni kell, én azt gondolom, hogy teljes hőfokon maximálisan koncentráltan az adott kerettel fog Per Johansson felállni, ahogy kell, hiszen most már nagyon közel van a Final Four, úgyhogy már nincs lehetőség arra, hogy most egy kis kiengedési szakasz legyen, úgyhogy...
1: Igen, meg talán ez a Loki meccs egy jó felkészülés is lehet a négyes döntőre kicsit illetve komolyra fordítva.
0: Illetve hivatalosan is eldőlhet a Győr bajnoki címe, nem? Mert hogy még ez most még nem hivatalos, ugye? Tehát ott Debrecenben tud bajnoki, hogy lesz, hogyha behúzza ezt a meccset. Kati, mit szóltál? Nézted a követtere, hiszen volt győri érintettség a tegnapi drámában. Tehát itt a Komló Győr, illetve a Szigetszent Miklós Player férfi kiesési rangadókat mennyire tudtad követni?
1: Nyugtasd meg, hogy Kievinger Bálintot már láttad a csarnok körül, tehát hogy hazaért.
0: Igen, itt mi azért aggódtunk az esti épségére.
2: Nyilván csak a hírekben hallottam, illetve olvastam az eredményeket, a meccseket nem tudtam megnézni, de ilyenkor azért, ha van lehetőségem, azért szívesen visszanézem, úgyhogy azért ez egy
0: nagyon fontos. Ajánljuk figyelmetbe, mert egyébként ezt rendezni nem lehetett volna izgalmasabbra. Tehát az utolsó másodpercekig teljes mértékben megjósolhatatlan volt. Hogy kivel mi történik majd. Na jó, igen. Hát Kati, köszi, hogy itt voltál velünk, beszélhetünk sok mindenről, kevésbé vidám, vagy inkább azt mondom, hogy komoly dolgok mellett a győri labdarúgó csapat bajnoki címe is szóba került, és hát természetesen jövő héten is számítunk majd rád. Remélhetőleg mi hamarabb kiderül, hogy mi lesz a helyzet ezzel a szabadkártyás kérdéssel, és hát ahogy közelenünk a BL döntő felé, természetesen már vadul hangolunk majd a BL fináléra, amelyet itt a Nemzeti Sportrádióban majd élőben közvetítünk. Pálinger Kati, köszi szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk, és szép napot kívánunk.
2: Köszönöm,
0: neked.
2: Sziasztok, szia, szép szia. Napot kívánunk mindenkinek.
0: Gyurikám, mennyi infót tudtál leszűrni abból, hogy akkor most az győri U20 milyen kerete? Kati, nagyon diplomatikus
1: hírzárlat, volt. Hírzárlat van, úgy érzem.
0: Szóval azért megpróbáltad, figyelj, legalább ennyit, ezt elmondhatod magadról.
1: Mert legalább... azt mondta, hogy nem tesztelnek, tehát teljes kerettel, akkor valószínű, hogy a teljes csapat talál ki ellenünk, hogy U20, nem gond, csak közelebb kerültünk ahhoz, hogy legalább kiket kell megmutatni.
0: Igen, a Keceli Mészáros Zákányi dúó azért az okozhat fejtörést.
1: Megvan ott még Takács, vannak ott még jó játékosok.
0: be kéne integrálni ebbe a szakmai stábba engem, és akkor tudnám segíteni én is a felkészülésedek.
1: Hát mi a siker irányába indultunk el, tehát az na igazolásaink jó, is ennek megfelelőek.
0: Na jó, köszönöm szépen az együttérző szavakat, a zene után innen jövünk vissza.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben tárgyal. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery tovább írja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntős kört végül csoportja második helyén zárta. A júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonétával lesz majd egy meccsen. Drámai végjátékban harcolta ki bentmaradását a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Komló viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. Első mérkőzésén 5-szettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától, a Fonyódon zajló Mevza tornán. A női válogatott viszont győzelemmel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. A mieink magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen a maribori tornán. Visszavonul az olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó Kónya Zsófia. Erről a közösségi oldalán számolt be a 31 éves sportoló, aki 23 év versenyzés után fejezi be pályafutását. Kónya 3 téli olimpián is részt vett, 2022-ben a pekingi ötkarikás játékokon harmadik lett a vegyes váltó tagjaként. Emellett a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren 1 bronzot szerzett Európa-bajnokságokon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalásuk után lengyel kollégája Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza frakció. A jövőben külön országgyűlési bizottság vizsgálná a gyermekvédelem hiányosságait, a kegyelmi ügyet, az elmúlt évtizedek privatizációit és a közvagyon elvesztését, valamint a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási rendszer körüli szabálytalanságokat. A dráma, illetve a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, és azzal véget ér a tavaszi írásbeli vizsgaidőszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket ma a Skandináv Kultúra éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok a 9. kerületben. A résztvevők megismerhetik a dán, a svéd, a finn és a norvég nyelvet, kézműves workshopokon vehetnek részt, valamint egy mini szabaduló szobát is kipróbálhatnak. Az Itt és Most társulat Rádai utcai közösségi terében pedig klasszikus és modern svéd dalok csendülnek fel. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját. A program nagykövete ezúttal Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és a kiállítóhelyek. A részletes programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján.
1: Közlekedés.
2: Az M0-as autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolozott. A 17-es kilométernél több mint 7 kilométeres a torlódás. Habár még rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Napközben országszerte sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, esetleg zivatarok. Több felé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodaszép csütörtöki, jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sportreggel. Marosány Gyuri pedig fölébredt így a nap végére. Mi történik vele, Gyurikám? Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Németh Kornél!
1: Na, valami fordulatszám, komolyan megéltük, tehát megint fordítva vagy bekötve, mire vége az adásnak, mire vége a műsornak, addigra térsz magadhoz. Mondom, legközelebb nem reggelizhetsz. Biztos, hogy nem.
2: Hát, figyelj, vacsorázni nem vacsorázhatok, mert a diétám nem engedi. Most már a reggelit,
1: hogy te veszel... Hogy micsodád? Kérem.
2: A diétám.
1: Pardon.
2: Igen, nincs vacsora. Most a reggelit is elveszett tőlem.
1: Tehát én nem... Használhatatlan vagy, tehát a...
2: Zugevő leszek. Én nem zugivó, én zugevő leszek.
1: Használhatatlan vagy, tehát 7 óra magasságában, 7-8 körül, amikor a leginkább toppon kellett volna lenned, egyszerűen, tehát képtelenség veled szót érteni.
2: Hagylak kibontakozni 7 és 8 között.
1: Na, mi volt a mai reggel kedvenc témája?
2: Hát talán a kézilabda záró forduló, amivel kezdtük a beköszönést, hiszen ez olyan izgalmakat hozott, hogy még ma reggel is abban a lázban égtünk. Ezt jól fogalmazott tegnap Edvi Laci, ahogy zártuk az esti adást, hogy hát holnap reggel a két kézilabda tudor majd kielemzi.
1: Ezek vagyunk mi?
2: Igen.
1: Igen, az biztos, hogy kielemeztük, az tény.
2: Úgyhogy ez, de jó volt ez a ma reggeli műsor is, mint ahogy minden csütörtök csodálatos, így volt ez is.
1: Csodálatos csütörtök egyébként, viszont még azért maradt egy pici időnk, és azon gondolkodom, hogy így, ha már kézilabda, és ugye beszéltünk Páninger Katival, szóval a női vonalon kevésbé felhős az ég, azért férfi vonalon elég rendesen felhős most az ég. Nyilván ugye minden viszonyítás kérdése, de ugye itt azzal, hogy nem sikerült kijutni aranyjogon a világbajnokságra, nincs csapatunk, klubcsapatunk a négyes döntőben. Olyan,
2: igen, a villámhárítókra szükség van, tehát fel kell szerelni, mert nagyon komoly vihar van.
1: Komoly vihar van?
2: Hogy? Persze. Tehát sajnos a sportnak része a csalódás is. Most ezt éljük meg a férfi kézlabda.
1: De női szempontból ilyen tekintetben jóval jobb a helyzet, nem? Vagy nem jóval jobb, csak jobb? Vagy milyen a helyzet? Mert azért most a Győr esélyesként indul, sőt a legnagyobb esélyesként indul a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Most azon lehetne vitatkozni, most ne annyissuk meg ezt a fejezetet, hogy mennyi magyar...
2: Így van, magyar csapat az MVM Domba.
1: Így van, tehát most azért mondom, hogy ezzel lehet vitatkozni, van is valóság alapja ennek a vitának, de nem most ebben a nem most itt ebbe a kérdéskörbe vizsgáljuk. A válogatott ugye nem olyan régen azért szerzett Európa-bajnoki bronzért, mert most a világbajnokságon viszont nem teljesítette a kitűzött célt. Most jön megint egy EB, részben remélhetőleg sok magyar szurkol előtt, hiszen nagyon jó földrajzi adottságokkal rendelkező helyszínen játszik majd a csapat. Ellenben borzasztó nehéz sorsolással megint csak.
2: Igen, és ne felejtsünk el egy Esztergomot, aki túl van egy Európa Liga 4-es döntőn, tehát az a női kézilabdában én szerintem rendben vagyunk, és meglátjuk majd, hogy mi lesz ezen az Európa-bajnokságon. Bízok benne, hogy ott is csak egy kis siklás volt az előző válogatott rendezvény.
1: Elvileg ugye Dán-Norvégágon vagyunk, hogyha jól emlékszem, de ezt most így csípőből nem...
2: Hát oda szeretnénk tartani. Tehát ami a világ elitbe akarunk tartozni.
1: Igen, csak hogyha Dán-Norvégágon vagyunk, jó eséllyel nem fogunk elődöntőzni.
2: Akkor viszont az EB-n a sorsolás adta lehetőség, megköszönhetően voltunk a háromba, és egyébként nincs realitás annak, hogy mi négybe legyünk.
1: Jaj, ez
2: és
1: olyan
2: háromba.
1: Fájdalmas, úgyhogy inkább ne beszéljünk erről, hanem beszéljünk valami pozitív.
2: Erre fogunk választ kapni, mert most, hogy közeledünk az olimpiához, egyre jobban minden válogatottnak.
1: Ha persze, hát ugye jövőre egyébként hazai rendezésű lesz majd a világbajnokság. 2027-ben önállóan csak Magyarország rendezi a női kézilabda világbajnokságot. Azért ez nem véletlen, tehát hogy ez ott mindennek klappolnia kell, és úgy kell kinéznie, hogy nem csak hogy egy jó világbajnokság kell, hogy legyen, hanem egy olimpiai szereplésnek is meg kell ágyazni.
2: Így van, tehát az alap elvárás. Én szerintem sikerülni is fog.
1: Na, maradjunk a kézilabda világánál, mi történik a Békés Csabával a hétvégén?
2: Hétvégén pénteken játszunk mérkőzést.
1: Azaz holnap.
2: Így van, és már...
1: Kivel?
2: a Győr U20-as csapata
1: tényleg, hát hiszen ezt most Katinak meg is pendítettük, persze.
2: Így van. Tehát a harmadik hely megvan, se előre, se hátra, de hát két meccs hátra van, és az utolsó forduló az MTK-hoz, a már bajnok MTK-hoz látogattunk, ahol szerintem fesztivál kézilabda lesz, hiszen a fix aranyérmes, a fix bronzérmessel játszik.
1: Be van kamerázva bármelyik létesítmény is?
2: A létesítmény az be van, az öltözők nincsenek.
1: Hogy készülnek egyébként erre, hogy mennyire könnyű, vagy hogyan lehet készülni egy akadémiai csapat ellen, ahol adott az összeállítás, vagy azért én azt gondolom, hogy ott azért nagy a fluktuáció, nem? Tehát a cserélődés.
2: Hát így van, és hogy ifi bajnokságot is játszanak, valamint a felnőttbe is feljátszanak egy jó páron, így ezek ellen a csapatok, konkrétan a Győr ellen nagyon nehéz készülni, hiszen ha legerősebb összeállításukban lépnek pályára, akkor én szerintem az egyik legerősebb csapat ebben az osztályban.
1: Hiszen döntetlent játszott.
2: Így van,
1: idegenben. Győrben.
2: Így van. Akkor teljes összeállításban voltak, viszont amikor tartalékosak, akkor képesek a kieső csapat ellen is tízzel kikapni. Így azért a videós felkészülés nem könnyű ellenük, de én szerintem hazai pályán abszolút mi vagyunk az esélyesek.
1: És hogyha péntek el lemegy a mérkőzés, akkor a hétvége gondolom én pihenéssel, telik semmit tevéssel.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Nem áll, mit csinálsz?
2: Vasárnap közvetítjük a Loki Eto meccset, női kézilabda, és elkezdődik a döntő, Tatabánya Ohrid.
1: Azt viszont én közvetítem, akkor az éterben találkozunk, vagy jössz velem Tatabányára?
2: Nem, stúdióban leszek, ha minden jól megy.
1: És hogyha nem megy jól?
2: Nem tudok, azért.
1: Ez milyen kifejezés az, hogy a stúdióban leszek, ha minden jól. Hát mert tételezzük fel, hogy nem megy minden jól. Akkor mi történik?
2: Akkor lerobbanok az M5-ösön.
1: Ja, értem. Mondjuk a ma reggeli tempótból ítélve, hogy megérkeztél, csoda, hogy a rendéberőrei nem jöttek, és utánad is kergettek azért.
2: Sértem, mert már itt voltatok, már vártatok. Vigfalvi Tamás szerkesztővel.
1: Most azért túlzásban ne essünk, hogy vártunk, tehát megtűrünk itt magunk között, igen.
2: És én szeretek elsőnek érkezni edzésre hát is, és reggeli műsorban is, és most ja, ezt megelőztetek.
1: De hát innen fújt a passzáció, mert nem értettük valóban Bikivel, ahogy áldogáltunk a ház előtt, hogy miért léptél rá a gázpedára. Tehát el kell keserítsek, nem, hogy elsőnek nem érkeztél, hanem olyan szinten harmadik voltál most az érkezéssel, hogy legalább 10 percet áldogáltunk a bejárat előtt, mire megérkeztél te is.
2: Némi öröm érjen titeket is, hogy egyszer meg tudtatok előzni.
1: De ez valami verseny, vagy ez miért?
2: Nem, hát most nyilván annak, hogy edzésre elsők között, illetve elsőként érkezek, a kollégám, a másod edzőm azért ő meg szokott előzni néha, de ő más ok miatt. Ott más oka van, mint annak, hogy ide egyszerűen csak, hogy ne késsek kell edzésre.
1: Az egyébként a tekintély miatt fontos, hogy a játékosaidnál hamar, tehát hogy amikor ők elkezdenek szállingozni, te már ott vagy a csarnokban?
2: Nem, én fel szeretném azzal mérni, hogy ki milyen hangulatban érkezik edzésre, ki kivel érkezik edzésre.
1: Ott állsz a sportcsarnok bejáratánál, mint egy ilyen hát, Kasszás Józsi, hát, vagy Kasszás
2: Erzsi. Minden sportcsarnoknál van egy büfé, ami a bejáratnál van leginkább, és ott szoktam én kávézni.
1: Aha. És akkor onnan a kis kávézásod közepette látod azt, hogy...
2: Már egy köszönésből tudod, hogy éppen milyen
1: Balfis Merci otthon volt feszültség, nincs feszültség. A gyerek beteg, nem beteg.
2: Hát igen, akár. De az látszódik, hogy egy játékos milyen lelkiállapotban van.
1: Nem áll, ahogy megérkezik a büfén, ezt már levágod róluk. Ezt persze. Nem akarom elhinni.
2: Hát...
1: De ezt ugyanúgy rajtam is látod, hogy amikor kipihent, vagy kevésbé kipihent állapotban jövök a recsegés ropogáshoz, annak szólt, hogy lebontom a fél stúdiót.
2: Hát igen, nyilván háttérinformációim vannak veled kapcsolatban, tehát nem például abból kell megítéljem, mert igen, ha hajnal 3-kor csörög a telefonom, akkor lehet, hogy éjszakázó.
1: Nem szoktalak hajnali 3-kor hívni.
2: Ez igaz.
1: Tehát most, tehát ezt mondom, össze-vissza.
2: Hát azért, mert nem szoktál éjszakázni.
1: Kikérem, a feltételezés is értő. De tényleg most visszatérve a játékosokra, ennyire látszik, ahogy megérkezik?
2: Az, ha valami komoly változás van, az látszódik, persze. Tehát, hogy aki mindig jókedvű, és most csak egy szia van odavetve, akkor ott valami történt.
1: És olyankor rögtön szólsz neki, hogy akkor ez hirtelen vissza
2: nem,
1: is?
2: De mindenképpen a szenzoraimat ki kell nyissam annak irányába, hogy vele mi van.
1: Hogy az asszertív tevékenységet utána el tudják-e végezni?
2: például.
1: Hogy a szenzoraidat kinyisd. Én. Mi lenne, ha magyarul beszélnél? Ezt tanítják az európai mesteredző képzésen, hogy Mocsai Lajost kell
2: mímelni? Nem, a te szókincsedet próbálom növelni ezzel, hogy egy-két szót tanulsz.
1: Én ezt már mindig elmondtam neked, hogy magyarul. Ebben hát, a nemzeti
2: hát sportár... Hát a szenzort azt érted. Az...
1: Érzékelő.
2: Az érzékelő imet, ez így nem hangzik jó.
1: Na jó, szóval akkor sportrádió szombat, vasárnap?
2: Vasárnap csak szombaton nincsen most kézilabda mérkőzés.
1: Mi a szombati program?
2: Szombaton egyelőre még terv nélküli, valószínű, hogy...
1: Nálam a kertben hogy... lenne egy kis tennivaló. Már csak azért, mert hogy egyébként én itt műsort vezetek, úgyhogy addig kiélhetnéd magad.
2: Igen, ez egy nagyon erős területem a kertészkedés.
1: Tudok hozzáadni gépet. Most rendeltem egy spéci gépet, megérkezett, úgyhogy azzal elvileg nagyon könnyű a munka.
2: Most eszembe, hogy hú, rengeteg nagyon fontos dolgaim vannak
1: igen,
2: szombaton.
1: Tehát már megint ott a repedés alatt ülsz a stúdióban. Szegény Bredák Józsit fogja a fejét, hogy egyszerűen rád fog omlani az egész. Nem szégyeled magad, hogy lódítasz. Folyamatosan látod a lódítást, magyarul mondom. Lódítasz.
2: Ennek mi a külföldi megfelelője?
1: Nem tudom, azt majd megbeszéljük adáson kívül. Ez volt a Sport reggel. Milyen nap van ma? Azt mondja, hogy
2: csütörtök.
1: Csodálatos csütörtök, így van. Május 21-én pikpakker röppent ez a 4 óra.
2: Így van, apropó pik, lassan kézlabda döntő is, már jövő héten kezdődik majd a pik Szeged Veszprém bajnoki döntő, meg vannak az időpontok.
1: A pikpakból sikerült ki kerekíteni azt, hogy...
2: Mindjárt baj. Vége a szezonnak, olyan, nem csak a csütörtök telt el gyorsan, hát, az egész év, az egész szezon.
1: Igen, igen, viszont tehát megint egy olyan nyár jön, ami azért eseményekben és terhelése alatt leszünk, eseményben gazdag és terhelés alatt leszünk, foci VB. Tehát a foci VB ugyan téged nem érint, minket viszont már látjuk.
2: Munka hogy... szempontjából nem érint, de hát természetesen a tévé elé oda szegeződök.
1: De a hajnali hármas mérkőzéseken is?
2: Szerintem igen. Hát másnap nincs edzés, nincs nyáron lesz pihenőnk, ráérek meccseket nézni.
1: Uh-huh. Ha esetleg csuklanál, akkor tud, hogy miért van ezt most. Egyébként nem szeretném jobban részletezni. Szóval ez volt tehát a Sport reggel. Természetesen a mai napon is lesz majd hazafutás, illetve körkapcsolás, meg annyi eseménnyel várjuk kedves hallgatóinkat, úgyhogy érdemes velünk maradni a folytatásban is. Bikinek köszönjük a rengeteg segítséget a háttérből, a technikai személyzetnek is. Köszönjük a segítséget, hogy megszólalhattunk. Hát Gyuri, neked mit köszönjek? Jó, oké, köszi neked, hogy itt volt. Köszi, hogy nem rontottad el jobban ezt a ma reggelt álmosságoddal és kajakómáddal. Ez volt tehát a Sport reggel, szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez volt a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sport Rádió.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna Napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Senki sem fogja lehagyni az autómat, földbe taposok mindenkit. Senki sem fogja legyőzni az autómat, hangsebességgel száguldok. Ó, ez egy gyilkos gép, felturbózva mindennel. Rakétamotor, gumimonstrumok és minden egyebek. Szeretem ezt, érzem ezt, repülünk. Igen, ez egy vad hurrikán. Igen, meglovagolom, hiszen én az országút csillaga vagyok. Hevenyészve így lehetne lefordítani a Deep Purple 1972-ben született dalát, a Highway Start, amelynek ismert dallamai ma többször felhangzanak, miközben a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája történelem egyik legizgalmasabb korszakát, a 70-es éveket elevenítjük fel a visszajátszásban. Ezekben az években dübörgött a világban a kemény rock, az említett Deep Purple mellett a Black Sabbath, a Led Zeppelin, sőt egy idő után az AC/DC is. De a Nemzeti Sport Rádió természetesen a kor csúcsklub fociával, a Beckkel foglalkozik. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 70-es évek elején a totális futballal jelentkező hollandok minden szinten berúgták az ajtót. 70-ben a Feyenoord, 71-ben és 72-ben az Ajax nyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját, viszont a nyugatnémetek is jelezték, most már ők is főszerepre vágynak. Érthetően, hiszen az 1954-ben világbajnokságot nyerő ország 1966-ban döntőt játszott a VB-n, 1970-ben VB bronzot zsebelt be, és 1972-ben ellentmondást nem tűrően nyerte meg az Európa-bajnokságot. Két zászlós hajója, a Mönchengladbach és a Bayern München mégsem tudott a Beckben maradandót alkotni egy ideig. Következzen az 1972-73-as és az 1973-74-es bajnokcsapatok Európa kupájának története.

Az amszterdami csúcs futball beteljesül, az Ajax zsinórban harmadjára nyeri meg a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rinus Michels elkezdte, Kovács István befejezte a nagy művet, Johnny Rep aranyat érő feje és Johan Cruyff búcsúja. Ez az 1973-as bekdöntő története. Gyakran felcsendül az Ajax mérkőzésein Bob Marley dala a három kismadárról. És bizony volt idő, amikor valóban nem volt okuk aggodalomra a klub szurkolóinak.

0: A 70-es évek a hollandok totális futballjáról szólt, egy forradalmi játékstílus, amely nemet mondott a kötöttségekre és a catenaccióra, ellenben felesküdött a kreativitásra és a kombinatív támadójátékra. Ez a játékfelfogás repítette az addig sehol nem jegyzett holland válogatottat az 1974-es világbajnokság döntőjébe, és ez segítette az Ajaxot 5 éven belül 4-szer is a BEC fináléjába. Az osztrák Wundermannschaft és a magyar aranycsapat által inspirált játékrendszer lényege, hogy a kötetlenül mozgó játékos éppen megüresedő helyét azonnal betölti egy társa, így aztán a szerkezet egy pillanatra sem bomlik meg. A támadásból és a védekezésből is mindenki kiveszi a részét. Ha az ellenfél birtokolja a labdát, akkor a csapat szűkíti a pályát és letámad. A másik esetben pedig kombinatív, sokpasszos játékkal, a játéktér teljes szélességét kihasználva tör kapura. A totális futball atya nem más, mint az a Rinus Michels, akit 7 éve a France Football minden idők legjobb edzőjének választott. A holland szakvezető mellett szólt az elért eredményein túl a futballra gyakorolt hatása is. Az ő filozófiája volt a forrása Johan Cruyff és Pep Guardiola játékfelfogásának egyaránt. Az amszterdami születésű Michels 12 esztendősen került az Ajaxba, és ott is töltötte játékos karrierje egészét. A csatár 264 mérkőzésen 122-szer talált be. Bemutatkozása során az Ado Den Haag kiütéséből 5 góllal vette ki a részét. A két bajnoki címmel a háta mögött 30 évesen visszavonuló játékos azonnal felcsapott edzőnek. Az amatőr együtteseknél megtett első lépések után 1965-ben kinevezték az Ajax vezető edzőjének. Michels annak a Vic Buckinghamnek a helyét vette át, aki a szintén angol Jack Reynolds-szal együtt megteremtette a progresszív futball alapjait a klubnál. Az Ajax ekkor már túl volt első nemzetközi sikerén, az 1962-es Intertotó kupa győzelmen, amelynek döntőjében a Feyenoordot múlta felül. A finálé mintha előre jelezte volna a hollandok közelgő hegemóniáját. Ennek első lépése a profizmus bevezetése volt 1954-ben, a következő pedig Michels amszterdami szerepvállalása. Az edzőzseni előbb bent tartotta a klubot az első osztályban, majd a következő 5 idényből 4-et is bajnoki címmel zárt. Eközben a játékosok egyre inkább elsajátították a Michels által megkövetelt játékfelfogást. Ezt a folyamatot idézte fel a szakvezető felfedezetje, a hátvéd Barry Hülshoff.
1: Az emberek nem igazán fogták fel, de néha mi csak automatikusan cselekedtünk, ami abból fakadt, hogy éveken át játszottunk együtt. A futball akkor a legjobb, ha ösztönből játsszák, mi pedig szépen lassan belenőttünk ebbe az elképzelésbe. A totális futball csupán annyit jelent, hogy egy támadó képes védekezni is. A mozgásoddal területet nyitsz, vagy üres területbe mozogsz be. Bármelyik is történjen, ha nem kapsz labdát, akkor tovább lépsz, és jön a helyedre más.
0: A Michels által elképzelt stílus óriási munkabírást követelt meg, a rigorózus mester pedig ennek érdekében naponta vezényelt edzést a játékosoknak.
2: Mindent labdával csináltunk. Minden szezon előtt volt egy hét, amikor napi 5 edzést vezényelt nekünk. Olyan volt, mint a kiképzőtábor.
0: Elevenítette fel a várgotott csatár Jacques Swart. Az erőnlét fejlesztése mellett a taktikai tudatosság is fontos szerepet játszott a tréningeken, ezt így fejtette ki Rinus Michels.
3: Engednem kellett, hogy a középpályások és a védők is kivegyék a részüket a támadások építéséből és befejezéséből. A nehézség viszont nem abban rejlett, hogy egy szélső hátvédet rá kellett venni arra, hogy csatlakozzon a támadásokhoz, hanem abban, hogy találjunk valakit, aki biztosít mögötte. Végső soron egy ilyen pozíciós játéknak az a lényege, hogy a játékosok felismerjék, hiszen én is be tudok lépni a helyére, hát ez pofon egyszerű. Ha ez megtörténik, akkor érted el a csúcsot.
0: Európa legtetejére egy elveszített bekdöntő után végül 1971-ben ért fel Michels és az Ajax. Ezután a 43 esztendős edző Barcelonába távozott, ahol már Cruyff-el a csapatban megtörte a Real Madrid spanyolországi uralmát. Annak az évnek a nyarán hazája válogatottját a világbajnokság döntőjébe vezette. Legnagyobb sikerét azonban az 1988-as Európa-bajnokságon érte el Hollandiával. Rinus Michels örököse a temesvári születésű Kovács István lett az Ajax kispadján. Kovács 1920. októberében látta meg a napvilágot román anya, magyar apa és szerbiai zsidó nagyszülő gyermekeként. Az ifjú Kovács játékos korában Belgiumba is elvetődött, és 3 évet húzott le az Olympique Charleroi együttesében. A II. Világháború után Kolozsváron hagyta abba a labdarúgást, azonban nem szakadt el a sportáktól. Előbb a város egyetemi csapatát irányította, majd több szövetségi kapitány munkáját is segítette a román válogatottnál. 1967-ben ő lett a bukaresti Steaua vezetőedzője. A kirakat csapattal elért sikerek pedig Hollandiába is elvitték Kovács István hírét. A legenda szerint 15 jelölt közül azért ő lett a befutó, mert az amszterdami elöljárók őt találták a legolcsóbbnak. Nem tudni, kik szerepeltek még a listán, de a szerződés kötéssel mindenfél jól járt. Kovács a fizetéséből vígan megélt, pedig havi 200 dollárt kellett fizetnie a nyugatra engedése fejében a román szövetségnek. Hamar elfogadta az erdélyi mestert a csapat is. Egyrészt a kemény vonalas Mihály által kizsigerelt játékosok élvezték a szabadságot, amit Kovács biztosított számukra a pályán kívül. Johnny Rep árult el később, hogy egy éjszakai vonatúton rajta kapta őket a mester, amint az egyik fülkében viszkizve, cigarettázva hódolnak a kártya szenvedélyének. Kovács nem rendezett jelenetet, sőt, beszállt a buliba ő is, és rövid idő alatt komoly összeget nyert el a társaságtól. Dolga végeztével így szólt a játékosokhoz.
3: Az elveszített pénzt tekintsétek a sportszerűtlen életmódért járó bírságnak. S ha máskor is kedvetek van veszíteni, csak szóljatok nyugodtan.
0: Másrészt pedig a különös idegen kiállta a próbát a pályán is. Az első gyakorlások egyikén Cruyff kínálta meg egy lőtt passzal, amit Kovács finom mozdulattal előbb lesimított, majd azon nyomban visszaküldte a labdát. A kiváló öltözői hangulat megmutatkozott a mérkőzéseken is. Az 1971-72-es idényben mindent megnyert az Ajax. Az együttes címet védett a Bekben és a Holland kupában, visszahódította a bajnoki serleget, továbbá az Intercontinental

0: cselekedett. Szigorú volt, mindenkit egyenlő mércével mért. Az első évünkben Kovácssal még jobban játszottunk, mint korábban, mert jó játékosok voltunk, és nála szabad kezet kaptunk a pályán. De aztán a fegyelem hiánya miatt vége lett mindennek.
1: Emlékezett vissza évekkel később a középpályás Harry Müren.

0: Kovács a második évében a nemzetközi porondra összpontosított, hiszen jól tudta, a Beket egyedül, a Real tudta zsinórban háromszor is megnyerni. Az Ajax csak a második körben szállt be a küzdelmekbe, bár a bolgár bajnok nem igazán készítette nagy küzdelemre a címvédőt. A CSKA Szófiát 2-es győzelemmel 6-1-es összesítéssel búcsúztatták a hollandok. A következő fordulóban a Bayern Münchent sodorta a csapat útjába a sorsolás szeszélye. A Maier, Breitner, Beckenbauer, Müller és Hoeneß fémérezte csapat ekkor még nem tudott borcsot törni az amszterdami akorra alá. A hollandiai mérkőzés második félidejében a házgazda káprázatos játékkal vágott 4-et a németeknek. A hős a duplázó Ari Hahn volt. A visszavágón egy korai Kaiser gól lehűtötte a bajor kedélyeket, ugyan a Bayern fordított és 2-1-re nyert, az elődöntőbe az Ajax jutott. Jöhetett a Real Madrid. A címvédő a párharc első mérkőzésén 10 perc leforgás alatt 2-szer talált be, ám Pirri szépítő gólja újraélesztette a spanyol reményeket. A madridi visszavágó 50. perciben Müren ballábas pattogós lövése utat talált a bal alsóba, ezzel pedig összesítésben már 3-1-re vezetett az Ajax. Nem is feltétlen a győztes gól miatt maradt emlékezetes ez a mérkőzés Harry Müren számára. A Pimasz támadó egyszer csak az összecsapás közben dekázni kezdett a Bernabeu gyepén.
1: Tudtam, hogy Krollnak adom majd tovább a labdát, de még volt egy kis idő, amíg odaért mellém. Szóval elkezdtem trükközni. Az ilyet nem tervezi meg az ember, egyszerűen jön magától. Szerintem így cserélt szerepet a nagy Real Madrid és a kicsi Ajax. Amikor meglátták, hogy dekázom, akkor vettük át az irányítást. Csak álltak és néztek engem a Real játékosok, majdnem elkezdtek tapsolni, és közben az egész stadion felállt.
0: Az Ajax a negyedik Beck döntőjére készülhetett méghozzá ismét egy olasz csapat ellen. A 70-es években a Juventus 7 esztendőn belül 5-ször nyert olasz bajnokságot, majd ennek tetejébe 1977-ben megszerezte első jelentős nemzetközi trófeáját. Az UEFA kupa elhódításakor már Giovanni Trapattoni ült a kispadon, ám a korszakos csapat építését nem ő kezdte meg, hanem a klub korábbi játékosából lett elnök, Gianpiero Boniperti. Ő vitte vissza Torinóba egykori harcostársát, a csehszlovák Csesmír Vicpaleket, aki kezdetben az utánpótlásban edzősködött. Nem sokkal később viszont már a felnőtt csapat élén találta magát, és gyors egymás utánban 2 scudettót is begyűjtött a Juventusszal. A bajnok csapat kapuját a későbbi világbajnok Dino Zoff védte, a védelmet Sandro Salvadore vezényelte, a középpályán a Rómából elcsábított Fabio Capello szolgáltatta a ritmust, még elől Roberto Bettega és José Altafini termelte a gólokat. A Beckben 4 év kihagyás után visszatérő öreg hölgy már az első körben megizzadt, hiszen kikapott a Marseille-től idegenben. A továbbjutást ugyanakkor még a hazai visszavágó első fél idejében eldöntötte a Juve, amely Beteg a duplájával és Aller találatával a szünetre be is állította a végeredményt. A 8-a döntőben a keletnémet Magdeburgot oda-vissza megverte a torinói együttes és készülhetett az Újpest elleni negyed döntőre. A magyar csapat a svájci és a skót bajnok kiejtésével jutott el ebbe a fázisba. A Celticet az idegenbeli 1 gólos kudarc után Budapesten búcsúztatta bravúrral a Dózsa, amelyben Benek 2-szer köszönt be, Fazekas pedig egy büntetőt értékesített. Torinóban több mint 70 000 néző előtt gól nélküli döntetlent játszottak a csapatok, így aztán a 2 hét múlva esedékes budapesti visszavágó előtt mindkét fél bizakodhatott. Jobban nem is indulhatott volna magyar szempontból a mérkőzés, Szepesi György közvetít.
2: Indult át a találkozó, Kolár jobbra küldi a labdát, a miénk a labda, átjövünk, Fazekas hozza fel a labdát, jobbal, hosszan, élesen belő, és Salvadore először nyúl a labdához, kiviszi a 16-oson túlra, hosszú ellenakció, bravo Péter, egyből vissza, Tóth András, Benedek labda, Bene lő, gól! Szenzáció! Juhász Péter!

0: Tóth András és benne éles jobblábas bombája a bal kapufa töve mellett besurran a hálóba. 1-0. Most gyulladt ki az egyes lámpa, és már 1-0 arányban vezetünk. Tehát szöglet a miénk javára balról. Bene baktat kifelé, mellette ott lesz Zámbó Sanyi. Neki gurítja le a labdát, Bene pedig a baloldali szöglet zászlónál. Legurít, úgy van, Zámbó megkapta, kikapja viszont vissza. Éles belövés. Ott van Andris, lő! Gól! Gól! Gól! Örömbábor az Újpesti stadionban! Tóth Andrást ölelik, csókolják! A bal létnél a vinklibe bevágódik a második! Tóth András káprázatos lövése, védhetetlenül óriási erővel, védhetetlen hatalmas bombával, be a bal felső saroknál.
1: Altafini még az első fél órában szépített, a szünet után viszont hiába támadott a Dózsa, gólt a vendégcsapat ért el. Erről így tudósított a Népsport.
2: Anasztazi tört előre, lövés a kollárról visszapattant, és az olasz előre vetődve a kapu bal oldalába fejelt. 2-2. A félcsapat hibázott Anasztazi egyenlítő gólja előtt, és továbbra is az olaszok játszottak. Causio például már korlátlan úr volt a pálya közepén. Zavartalanul szőhette a Dózsa csatársora és a védelem közé ékelődve az akciókat, de a két előre tolt ék, Anasztazi és Altafini is többször kifordulhatott a labdával, megcélozhatta Szent Mihályi kapuját. 2-2 után már újra bekelhettek az olaszok, játszhatták a Catenaccio-t és az ebből való gyors ellentámadásokat. Egy szóval a begyakorolt saját játékukat. A Dózsának nem sikerült befejezni a művet, nem sikerült kihasználni a torinói lépéselőnyt, de még ennek a mérkőzésnek a nagyszerű rajtját sem. Kénytelen búcsúzni a magyar bajnok a Bektől a 2-0-es vezetés után.
1: Idegenben lőtt több gollal a Juventus ment tovább, és a döntőbe jutásért az angol bajnok Derbyt kellett elsöpörni az útból. A torinói meccset 3-1-re nyerte meg a házgazda, Altafini 2, Causio 1 góljával, és két hét múlva hiába próbált meg mindent Brian Clough együttese, a 0-0 az olaszok döntős részvételét jelentette. A finálét 1973. május 30-án rendezték meg a belgrádi Maracana stadionban.

0: Az Ajax sorozatban a harmadik megdöntőjét játszotta, a rutin tehát a hollandok oldalán állt. Kovács István egyetlen helyen módosította az egy évvel ezelőtti fináléban pályára küldött csapatát, Szvárt helyett Repp kapott bizalmat. Az állandóságot mutatja, hogy 7 játékos mindhárom győztes döntőben kezdett, 6-an pedig a következő évi világbajnokság utolsó mérkőzésén is pályán voltak a kezdéskor. Szürbír, Hahn, Kroll, Niskens, Repp és Cruyff. A Juventus ellenben először jutott el idáig. Vicpálek mester az Altafini Anasztázi beteg a támadó hármasnak szavazott bizalmat, a kaput pedig az Újpest ellen is remeklő Zoff őrizte. Érdekesség, hogy ekkor még a résztvevő csapatok nemzeti himnusza csendült fel a kezdés előtt, majd a jugoszláv Gugolovics sípszavára elkezdődött a mérkőzés. A sorozat történetében másodjára egyetlen gól döntött el a trófea sorsát. Az 5. percben Blankenburg küldte a labdát magasan a kapu elé, Johnny Repp pedig 6 méterről gólt fejelt.
1: Nem akartam mást, csak azt, hogy a labdát eltaláljam fejjel. Már elég magasan a levegőben voltam ahhoz, hogy ez sikerüljön. Aztán a labda nagy ívben szállt a hosszú felsőbe. Szándékos volt a mozdulat, ha nem így akartam volna, akkor lefelé fejeltem volna.
0: Emlékezett vissza a gólszerző. A folytatásban az olaszok hiába próbálkoztak, nem tudták feltörni az Ajax védelmét. A holland sztárcsapat a harmadik győztes finálét is kapott gól nélkül zárta. A Juventus középpályása Fabio Capello.
2: Nem féltünk mi az Ajaxtól, tiszteltük őket, ez a helyes kifejezés. Volt bennünk egy egészséges feszültség, mert végre akartuk hajtani azt, amivel készültünk, amit gyakoroltunk. Meg akartuk nehezíteni a dolgukat, de idővel rájöttünk, hogy nem igazán tudjuk őket zavarba hozni. Ilyenkor természetes, hogy veszítünk az önbizalmunkból. Ami más csapatokkal szemben működött, az ellenük hatástalan volt.
0: A siker megszokássá vált Amsterdamban, ezt Capello vette észre a vereség után.
2: A legtiszteletlenebb dolog, amit valaha láttam játékosként és edzőként, az ezután a döntő után történt. Ez bántotta leginkább. A stadionban a csapatok busza egymás mellett parkolt. Mi már rég bent ültünk a sajátunkban, amikor jöttek ki az Ajax játékosok a trófeával, és csak úgy felhajították a buszra. Teljes arrogancia.
0: Az Ajax legközelebb 22 év elteltével jutott be a legrangosabb európai klubsorozat döntőjébe, 1996-ban pedig megismétlődött a két csapat összecsapása.

Hollandiának az Ajax olyan, mint Angliának a Beatles, fogalmazott egyszer a holland újságíró Uber Smits. Nos, a Beat zenekar után 3 évvel az Ajax sikercsapata is feloszlott. Kovács Istvánnal nem hosszabbított szerződést a klub, Cruyff pedig a következő idényt már Barcelonában kezdte meg korábbi edzője, Rinus Michels vezetésével. A holland klasszis távozásához a mendemondák szerint hozzájárult, hogy nyáron elveszített a kapitányválasztást Pete Kayserrel szemben. Cruyff a katalán sztárcsapatban részesülhetett egy bajnoki címnek és egy spanyol kupa győzelemnek is, mielőtt a VB ezüstérmes nyakába vette volna az Egyesült Államokat.

Highway Star, vagyis országúti csillag. Erről énekel Ian Gillan, a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen, a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, a még ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét, Ian Gillant. Hogy egyébként labdarúgásra kapcsolatban kikről beszélek? Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről, Sepp Maierről, Uli Hoeneßről, Paul Breitnerről, más csillagok mellett. És a Beck BL történelem egyetlen két meccses döntőjéről lesz szó a következő negyed órában, a 19. fináléról.

De mielőtt elérnénk a történelemben egyedülálló megdöntőhöz, sőt az 1973-74-es sorozathoz, először arról, hogy amikor a bevezetőben hallott Deep Purple dal megszületett 1972-ben, akkor a Bayern olyan csúcsra ért a Bundesligában, mely több mint 50 éven keresztül megdönthetetlen volt. 101 rúgott góllal lett bajnok, és ebből a gólgyáros Gerd Müller egymaga 40-et vállalt. Tökéletes csapat jött össze Münchenben, és a 101 gólos szezon után a világ már a 72-73-as szezonban királycserét várt az európai klubfutballban. Mindenki azt jósolta, hogy a bomba csapatot építő Bayern München letaszítja a trónról a 70-es évek elejének uralkodóját, az Ajaxot. Nos, 73. március 7-én Johan Cruyffék igen hatékonyan tudatosították Franz Beckenbauerékkel, hogy szeretnének még dominálni. 4-0-al vágták haza Münchenbe a trónkövetelőt. Aztán sorozatban harmadszor is elhódították a legrangosabb fociklub trófeát. A világ pedig dörzsölte a markát. Micsoda évek és micsoda párbajok várhatóak az akkor leglátványosabban játszó két foci csapat között. Ám a hosszantartó párharc elmaradt. A 73-74-es Beckben a háromszoros győztes Ajaxot már a rajtvonalnál elgáncsolta a bolgár CSKA Szófia. Mármint az amszterdamiak számára rajtvonalnál, ugyanis akkoriban 31 országos bajnok nevezhetett ide, és a címvédő csak a legjobb 16 között szállt be. És az Ajax ott ki is szállt. Ekkor már szinte biztosnak tűnt, hogy a Bayern ülhet a megüresedett trónra. Legalábbis azt követően, hogy bejutott a legjobb 16 közé, mert neki már az egyel korábbi körben is erősen rezgett a léc. Az ismeretlen svéd Atvidaberg ellen a két öngólt hozó hazai 3-1-es győzelem után senki nem gondolta, hogy kiesés lehet a dologból. Ám a visszavágón egy bizonyos Conny Torstensson 2, továbbá Wallinder 1 góljával már 3-0-ra vezettek a svédek a 72. percben. Negyed órával a vége előtt Uli Hoeness meccs nurra mentette a párharcot, majd 120 perc után jött a 11-es párbaj, amely akkoriban még új elem volt. Ezt 4-3-ra nyerték a németek, és az itt is betaláló Torstensson játéka annyira megtetszett nekik, hogy vitték is magukkal. A negyeddöntőben már Bayern mezbe rugott 2 gólt egy meccsen, de előtte még volt egy párharc a nyolcaddöntőben. Egy történelmi párharc.

0: Először fordult elő, hogy egy nemzetközi kupában összekerült egy NSK-ban és egy NDK-ban játszó csapat. Az utóbbi ország akkor már 24 év óta létezett, és azóta vívta kérlelhetetlen ideológiai harcát az előbbivel. Minden téren is ez alól a sport sem volt kivétel. Erről a Bayern München Dynamo Dresden párharcról több ezer cikk jelent meg a keletnémet AVH, a Stasi archívumában valószínűleg külön szekrényt töltöttek meg az erről írt jelentések, és egyszer majd mi is foglalkozunk vele részletesen. Most csak a tények. Münchenben a Bayern nyert 4-3-ra, Dresdában 3-2-es Dynamo vezetés után 3-3 lett, így 7-6-tal jutott tovább a Bayern. A sorozatban másodszor is kieső pozícióból visszavergődve. Aztán a negyeddöntőben már könnyebb párharcot vívott a müncheni csapat, a bolgár CSKA Szófiát 5-3-as összesítéssel búcsúztatta. Itt szerzett két gólt a müncheni meccsen a már szóba került svéd Torstensson. Az elődöntőben pedig egy dresdai és egy szófiai kirándulás után egy harmadik turné várt rá a Vasfüggöny túloldalán. Az újpesti Dózsával találkozott az elődöntőben. Akárcsak a két előbbi helyszínen, Budapesten is fociláz tört ki. Olyan kuriózum volt a Bayern München látogatása, mint egy eredeti Farmer, egy nyugati rocklemez, vagy egy Bravo újság a 70-es évek közepén. Nem véletlenül 300 ezernél több jegyigénylés futott be a budapesti mérkőzésre. A Megyeri úti pálya nézőterére 30 ezer ember tudott bezsúfolódni. Az újpesti játékosok mindenképpen ott a megszokott környezetben szerettek volna játszani. Hát nem sokkal a mérkőzés előtt a Szabadsághegyi edzőtáborban készülő csapathoz magas rangú vendég érkezett. Dániel Ernő elnököt elkísérte ide Kónyi Gyula, belügyminiszter helyettes. Utóbbi közölte, hogy a nagyobb bevétel érdekében a mérkőzést a Népstadionban rendezik. A focisták nem örültek a hírnek, és közülük a legbátrabb feltette a kérdést, hogy a megnövekedett bevételből esetleg a játékosok is részesednek? A válasz pozitív volt. A vezetők ugyanis a győzelem esetére a csapat 20 játékosának beígért 70 ezer forintos prémiumot felemelték 120 ezerre. Később a focisták megtudták, hogy a Bayern továbbjutás esetére ugyanennyit ígért játékosainak, csak éppen nyugat-német márkában, ja, és fejenként. Abból bizony sok rocklemezt és farmert vehettek a németek, nálunk meg ilyen dolgok úgysem voltak. Létezett viszont futball, és ekkora különbség azért nem volt az újpesti Dózsa és a Bayern München között. A hazai meccs felkutatható a világhálón, feltétlenül ajánlom megtekintésre. Igazán szórakoztató, régi idők focia, amelyen a Bayern sokáig csak arra figyelt, hogy ne kapjon ki. Aztán a csereként beállt Bernd Dünnberger körülbelül 30 méteres őrült tempói szólója után a Dózsa kapuja elé kanyarította a labdát, amelyet Szent Mihály Antal Conny Torstensson elé ejtett, és a svéd vezetés szerzett a Beck első számú favoritjának. A vezetés megszerzése után a müncheni csapat eldönthette volna a továbbjutást, Müllernek három nagy helyzete is volt, de akkoriban a nagy csapatok nem akarták tét nélkülévé tenni a hazai visszavágót, mert az bizony komoly bevétel csökkenéssel járt. Hát akkor még nem szelfizni és enni-inni jártak a szurkolók a stadionokba, hanem izgulni. Ennek szellemében a Bayern sem nyert Pesten, sőt, hozta gazdaságilag fontos egy-egyet. Kellner beadása ugyanis elment Beckenbauer lábai között, és Fazekas László egyenlített. Erről a mérkőzésről, a müncheni 3-0-val végződő visszavágóról, tovább a 74-es Bayern Münchenről az ellene akkor játszó Nagy László ezt mondta 50 évvel később.
1: Mi azért egy fiatal gárdával álltunk ki lényegében, mert a védelem az körülbelül mi korosztályunk. Olyan 24-25 évesek voltunk, ugye a Harsányi Horváth, vagy akár mondhatom én is, mert játszottam balbeket is ott. Tehát nagyon-nagyon jó csapat ellen kerültünk szembe, és aztán ottan a hazai pályán be is bizonyították, hogy nem véletlen. Itt egy szerencsés góllal szereztek vezetést, ha jól emlékszem. A Szent Mely kezéből kiesett a labda, vagy előütötte a labdát, attól az egy...
2: Beívelés volt, azt hiszem, és kicsúszott talán a kezéből.
1: Kicsúszott a kezéből, és úgy rúgta be, és akkor a Fazekas egyenlített, úgyhogy így sikerült egy-egyre hozni a mérkőzést, de tényleg, hát ahogy itt az ember hallotta a mérkőzés előtt is, meg utána is, hogy hány százezer ember jelentkezett, vagy próbált stadionba jutni, és összesen 80 ezer ember volt kint a mérkőzésünkön. Úgyhogy ez egy nagy dolog volt ilyen csapat ellen. Kint ott leiskoláztak sajnos bennünket 3-0, de tényleg, hát amit ott produkáltak a Breitnertől kezdve, mint Schwarzen, meg ott a Beké előtt, úgyhogy egy fantasztikus látvány volt. Én azt mondom, hogy ott mindjárt úgy jöttek ki ellenünk, hogy itt nem lesz mese, úgyhogy itt nekik nyerni kell. Hát tényleg nagy zsugások voltak.
0: És a nagy zsugások 1974. május 14-én elindultak Brüsszelbe, a Heysel stadionba, hogy történelmet írjanak. Egy 13-14 focistával végigjátszott fárasztó szezon végén, ráadásul késve, mert bombariadó miatt repülőgépet kellett cserélni Münchenbe. Mivel a bajorok tudták, hogy a rossz előjelek miatt gyorsan el kellene dönteniük a kupa sorsát, lendületesen kezdtek. Ám az Atletico Madrid kapusával, Miguel Reynával nem bírtak. Ahogy abban a Beck sorozatban, senki sem. Ugyanis Reyna egyetlen gólt nem kapott a döntőig vezető úton. Addig két-két találkozó nem került a kapujába, a labda a Galatasaray, a Crvena Zvezda és a Celtic ellen, egy találkozón pedig a Dinamo Bukuresti ellen. 7 mérkőzés, 630 perc alatt maradt bevehetetlen a kapuja. Az egész sorozatban is csak kétszer kapitulált a csapata, az Atletico Madrid, de a Dinamo Bukuresti elleni hazai nyolcaddöntőben a romániai 2-0-ás győzelem után nem ő védett, hanem helyettese Pacheco Gomez. Azonban 74. május 15-én, akár csak a sorozat többi találkozóján, Miguel Reyna nevével kezdődött az Atletico összeállítása, aki a bajor világsztárok előtt is lehúzta a rollót. És amire senki nem számított, a maguk által diktált nagy iramtól fokozatosan elfáradtak a bajorok, és fölénybe került a spanyol gárda. Ám a müncheni védelem Sepp Maierrel a kapuban rutinból visszaverte a támadásokat. 90 perc alatt nem esett gól, vagyis Reyna már 720 percesre növelte gól nélküli sorozatát abban a Beck sorozatban. A hosszabbítás már fáradt csapatok küszködését hozta, úgy tűnt, hogy gól nélkül ér véget a ráadás is. Ám a 114. percben Luis Aragonés szabadrugásból vezetéshez juttatta az Atletikót. Ezzel eldőlni látszott a csata. A Bayern játékosai hitehagyottan lézengtek a pályán, és egy spanyol csapat már akkor is tudta, hogyan kell 6 percet kapott gól nélkül kihúzni, főleg Reynával a kapuban. Ám csak 5-5 sikerült, amikor a sztárok csődöt mondtak, amikor sem az erőnlét, sem a németes küzdőszellem nem segített, akkor az egész pályafutását Franz Beckenbauer árnyékában töltő középhátvéd Hans-Georg Schwarzenbeck előre tört, és 30 méternél is távolabbról bombagót lőtt Reynának. 39 Beck mérkőzése egyetlen gólját szerezte Schwarzenbeck. A spanyol kapus pedig 749 góltalan perc után kapitulált abban a Beck sorozatban. Néhány másodperc választotta el attól, hogy történelmet írjon, duplán is. Schwarzenbeck bombáj után már csak a középkezdésre maradt idő, a Beck történetében először nem dőlt el a kupa sorsa, 120 perc alatt sem. Az akkori szabályok szerint ez azt jelentette, hogy a két csapat ugyanezen a helyen újra megmérkőzik két nappal később. De mielőtt szóba kerül a pénteki meccs, néhány szó a hősről, Hans-Georg Schwarzenbeckről.
3: Valószínűleg a legismeretlenebb világbajnok, Európa-bajnok, háromszoros bekgyőztes, kekgyőztes focista a földön, aki fényben, sikerben töltött másfél évtized után teljesen eltávolodott a futballtól. Schwarzenbeck visszavonulását követően 28 éven keresztül egy trafikot üzemeltetett Münchenben. A pult mögött ő állt, aki pályafutása 15 éve során 15 nagyon komoly címet nyert. Schwarzenbeck trafikjában a kínálat olyan volt, mint általában egy ilyen üzletben. Cigaretta, rágógumi, tollak, füzetek, újságok, üdítők. Ezen kívül csak annyiban tért el ez a kisbolt a többi hasonlótól, hogy volt a falon két olyan fénykép, mely kedves volt a tulajnak. Az egyiken az 1974-es Beck győztes Bayern volt, a másikon pedig Beckenbauer, és ő ölelkezett a világbajnoki cím után, szintén 1974-ben. Az állandó vevők persze tudták, ki szolgálja ki őket, és miért vannak itt ezek a képek. Ám gyakran előfordult, hogy egy véletlenül betévedő vásárló sokáig áldogált a képeket nézve, majd megkérdezte: mondja már, ki ez a fickó Beckenbauer mellett? Ő szerényen mondta: hát én.
0: Hát ez a Kacse Schwarzenbeck talált be az Atletico Madrid kapujába a 74-es bekdöntő 120. percében, és ezzel először szedte ki abban a sorozatban a kapujából a labdát Reina. A döntő első meccse után az Atletico Madrid a sorozatban 4 győzelmet és 5 döntetlent könyvelhetett el vereség nélkül. A Bayernnek 4 győzelem mellett volt 3 döntetlenje és 2 veresége is. Mai fejjel nem csak a megismételt mérkőzés ténye furcsa, de az is, hogy a drukkerek jó része hazautazott. Ma már szinte érthetetlen ez, de valószínűleg sokuknak csütörtökön be kellett menniük a munkahelyükre, és dolgozniuk kellett pénteken is. Így fordulhatott elő, hogy szerdán hivatalosan 48 ezer néző volt a lelátókon, a megismételt meccsen pénteken csak 23 ezer. Mi magyarországi rajongók sem nézhettük élőben a péntek esti 8:45-kor kezdődő megismételt meccset. Az akkoriban egyetlen televízióban nem lehetett változtatgatni a műsort, kivéve ha a magyar embert vitt egy szovjet űrhajó az űrbe, így valamikor nagyon-nagyon késő este felvételről került adásba a mérkőzés, ami azért is okozott problémát sok rajongónak, mert akkor még a szombat munkanap volt, és az iskolákban is tanítottak. Na ez persze nem befolyásolta a brüsszeli eseményeket. A Bayern ugyanazzal a csapattal kezdett, mint két nappal korábban, míg az Atletico-nál két változás történt. A legnagyobb különbség azonban a játék alakulását és az eredményt illetően lett. A Bayern München lefociszta az Atletico Madridot. Úgy tűnik két nap alatt elmúlt a fáradtság. Játékosai végig nyomasztó fölénybe játszottak, úgy, ahogy azt mindenki a szerdai első meccsen várta tőlük. Szegény Reina 4-szer kapitulált. Az a kapus, akit néhány másodperc választott el attól, hogy 8 találkozót gól nélkül végigvédve meggyőztes legyen, 90 perc alatt 4 gólt kapott. Gerd Müller és Uli Hoeneß 2-szer vette be a kapuját. A 70-es évek közepén a világ legjobb gárdájának tartott Bayern München hivatalosan is megszerezte ezt a titulust. A klub története első Beck BL serlegét egy pénteki napon nyerte tehát, és egyetlen csapatként még átvehette a nagyfülű trófeát más alkalmakkor, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap is. Most ezen a mondaton nyilván sokan elgondolkoznak, de ha továbbra is hallgatják sorozatunkat, akkor kiderül majd, hogy miről beszélek. A Beck történetének 19. írásában tudott először német, akkor a két Németország miatt úgy mondtuk nyugat-német klubcsapat a csúcsra érni. Ezzel a 4 nagy bajnokságból 4. a Bundesliga is feliratkozott a Beck győztesek listájára, és ezzel elindult egy nagy-nagy széria, amelynek a Bayern München a zászlós hajója. De a folytatásról csak a hírek után.
4: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Ki tudja fokozni?

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben tárgyal. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery pedig tovább írja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntős kört végül csoportja második helyén zárta. A júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Drámai végjátékban harcolta ki bent maradását a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Komló viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. Első mérkőzésén 5-szettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától, a Fonyódon zajló Mevza tornán. A női válogatott viszont győzelemmel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. A mieink magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen, a Maribori tornán. Visszavonul az olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó Kónya Zsófia. Erről a közösségi oldalán számolt be a 31 éves sportoló, aki 23 év versenyzés után fejezi be pályafutását. Kónya 3 téli olimpián is részt vett. 2022-ben a pekingi ötkarikás játékokon harmadik lett a vegyes váltó tagjaként. Emellett a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren 1 bronzot szerzett Európa-bajnokságokon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Magyar Péter tegnap közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér-Oroszország felől Kijev és Csernyihív térsége ellen. A kijevi vezetés közölte, a fenyegetés és Minszk orosz barát politikája miatt több mint 1000 kilométeren megerősítik a védelmet a szomszédos Fehér-Oroszországgal közös határon. A háborús vészhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését, az emberek egészségét. Bóna Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején. Mától jövő vasárnapig a Szegedi Borfesztivál, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény. Az utasok így egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időintervallumban. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. A szombathelyi megyés püspök a Krónikának azt mondta, Csíksomlyó különleges hely, ahol a magyar nemzet szíve talán legerősebben dobog.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt Budapesten, a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Az M0-ás autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több jármű karambolozott. A 17-es kilométernél 2 sávon halad a forgalom, de több mint 7 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Napról napra melegszik az idő. A hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma a középső területeken lehet futó zápor, zivatar. Időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a Real Madrid nyerte, majd még 1966-ban is csúcsra ért a madridi alakulat, így az első 19 sorozatnak majd a harmadát nyerte. 1955-től 1974-ig rajta kívül nem nyert más spanyol csapat, viszont Olaszországból és Hollandiából 2-2 is, összesen 4-4 diadallal állt ez a két ország. A portugál Benfica kétszer, a skót Celtic, az angol Manchester United és a nyugatnémet Bayern München egyszer-egyszer hódította el a címet. 1974-ben az utóbbi nyert, és mivel egy tökéletes csapatot rakott össze, joggal reménykedtek szurkolói, hogy ebből az egybek győzelemből hamarosan 2-3 is lehet. Hogy ez az álom valóra vált-e, az kiderül a következő bő fél órából, amikor az 1974-75-ös és a 75-76-os sorozatot elevenítem fel.

Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillen a Deep Purple szólistájaként egy 72-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rockcsillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rockrajongók, amíg ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillent. Kikről is beszélek a focisták esetében? Sepp Maierről, Franz Beckenbauerről, Gerd Müllerről és Uli Hoeneßről, meg a történelem egyik legcsodálatosabb csapatáról, a 70-es évek közepének Bayern Münchenjéről, mely 1974-ben nyerte meg először a Becket, és a következő kiírásnak a címvédés jogos vágyával vágott neki. Egy manapság viccesnek tűnő ágon, amelyen a kelet-német Magdeburg, a szovjet Ararat Jereván, a francia Saint-Étienne és az angol Leeds United került az útjába. Igen, mindössze 4 ellenfél legyőzése, összesen 7 meccs kellett a címvédéshez. És nem volt ott a mezőnyben a Real, a Milán, az Inter, a Juve, a Liverpool, a Manchester United, hogy csak néhány óriást említsek. Angliát a Leeds United, Spanyolországot a Barcelona, Franciaországot a Saint-Étienne, Olaszországot a Lazio képviselte, illetve utóbbi csak képviselte volna, mert az előző évben az UEFA kupában az Ipswich Town elleni római meccsen akkora botrány volt a pályán és a nézőtéren, hogy az UEFA kizárta az olasz bajnokot. Így csak 18 meccset vívtak a legjobb 16 közé jutásért, ide mérkőzés nélkül jutott erőnyerőként a címvédő Bayern, a kelet-német Magdeburg a Lazio kizárása miatt, továbbá az ír Cork City. A Cork City azért nem lépett pályára, mert a ciprusi Omonia Nikóziát az UEFA szintén kizárta, mert Törökország akkor szállta meg Ciprust, és a fővárosban éppen harcok dúltak. Egyébként Nikózia azóta is ketté osztott város, egyik része török, másik része görög, még ha nem is olyan végzetes, mondhatni gyilkos a megosztottság, mint volt Berlinben és volt a két Németország között a 70-es években a hidegháború idején. Ez utóbbi miatt is volt pikáns, hogy a Beckben a legjobb 16 között kezdő két német csapat, a nyugati Bayern és a keleti Magdeburg egymás ellen játszott a legjobb 8-ért. Az a két csapat, amelynek már néhány héttel korábban meg kellett volna mérkőznie az európai szuperkupáért. Ugyanis 74-ben a Kekket, a kelet-német gárda, a Becket a nyugat-német nyerte. A két győzelem közül az előbbi volt a nagyobb szenzáció, ugyanis a Magdeburg a rotterdami döntőben 2-2 legyőzte a toronymagas favorit AC Milánt, amelyet az akkor 35 éves Giovanni Trapattoni irányított. Ez volt egyébként az NDK egyetlen nemzetközi foci kupa sikere a fennállása során. Igazi csapás az imperialistákra, ahogy az ideológiailag agymosott kelet-német propaganda gépezet hirdette. És a Magdeburg megnyerhette volna 1974-ben az európai szuperkupát is, ám mai észre gondolkozva megdöbbentő módon azt a csatát nem rendezték meg. Pedig a sporttörténelem egyik legkülönlegesebb ütközete lehetett volna. Elmaradt, a hivatalos indoklás szerint a két csapat nem talált időpontot a két meccsre. Ezt már akkor sem hitte el senki. Nyilvánvaló volt, hogy a hidegháború kellős közepén a két Németország képviselője nem akart találkozni egymással. A keletiek az őket megfertőző ideológiától, meg leginkább a játékosok disszidálásától tartottak. A nyugatiak meg attól, hogy esetleg olyan dolgokat kevernek az ételükbe az NDK-ban, amelyek nem csak csökkentik a teljesítményüket, de hosszabb távon is káros hatással járhatnak.

0: A sors fura fintora, hogy mégis abban az évben találkozni kellett a két csapatnak a Beck nyolcad döntőben. A Bayern kettős győzelemmel való, 3-2 és 2-1 továbbjutása a keletnémet csodaedző Krügel bukását jelentette, ám nem azért, amire mindenki gondol. Krügelnek a kiesésnél nagyobb bűne volt. A Bayern elleni első mérkőzés szünetében ugyanis a keletnémet állambiztonsági szervezet, a Stasi szakemberei kihallgatták a müncheni öltözőben zajló taktikai megbeszélést, és azonnal lelkesen rohantak Krügelhez az információkkal. Ő azonban nem volt kíváncsi ezekre, és a saját elképzelései szerint irányította a második félidőt is. Hát ez megbocsáthatatlan tett volt. Gyorsan kreáltak valami vádat ellene, ez egyébként ment a keleti blokkban, és kirúgták minden idők legsikeresebb keletnémet edzőjét, és soha többé nem dolgozhatott komoly csapat trénereként az akkor 50-es évei elején járó szakember. A Magdeburg a távozása után a keletnémet bajnokság 1991-es megszűnéséig a bajnoki cím közelébe sem jutott soha. A Magdeburg után a szovjet bajnok, az Ararat Jereván következett a Bayernnek a Beckben. Bizony, 1974-ben a birodalom legjobbjának nem egy moszkvai, nem a leningrádi, nem még csak nem is a kijevi csapat bizonyult, hanem a jereváni. Ez ma már Örményország, szóra alig érdemes gárdája, de 1975-ben otthon 1-0-ra verte a Bayernt. A müncheni 2-0-ás Bayern siker után. Utóbbinak az elődöntőben a francia Saint-Étienne-t rendelte ellenfélnek a sors, amely akkor nem csak Franciaország, hanem Európa egyik meghatározó csapata volt. Bizonyítja ezt, hogy egy évvel később döntőt játszott ugyanebben a sorozatban. Az 1975-ös Beck végjátékára azért a korábbi sok furcsaság után helyreállt a világrendje. A nyugatnémet, a spanyol, az angol és a francia bajnok került az elődöntőbe. Hát ez bármikor a történelemben papírformának bizonyulna. Ott az egyik ágon a Leeds 2-1-1-1-jel búcsúztatta a Barcelonát, a másik ágon a Bayern 0-0-2-0-val a Saint-Étienne-t. Így került sor a döntőre a német és az angol bajnok között. A mérkőzés előtt a korabeli Népsport ezt írta.
1: Olyan két együttes küzd a kupáért, amely a mostani hazai bajnokságban meglepően mérsékelt szerepet játszott. Sem a Bayern München, sem a Leeds United nem tudott a bajnoki küzdelmekben olyan teljesítmény nyújtani, amely emlékezetes maradna a sportek hívei számára. Mintha csak mindkettő egy kártyára tett volna fel mindent, és a Beck megnyerésével szeretné kárpótolni szurkolóit. Ha a két döntős dicsőségtábláját összehasonlítjuk, akkor a Bayernnél több az aranybetű. Eddig 4 alkalommal nyerte meg a bajnokságot, 5-ször a kupát, egyszer-egyszer pedig a Keck, illetve a Beck védője volt. Az angol Leeds az 1963-64-es és az 1973-74-es bajnokságban végzett az első helyen. 3 évvel ezelőtt az angol kupa védője volt. A nemzetközi kupák közül 1968-ban megszerezte az UEFA kupát, a Ferencvárossal szemben, majd ezt a sikert 1971-ben megismételte. A nevek olvasása közben a nagyobb neveket az NSK bajnok együttesében találjuk. Mayer, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Hoeneß és Müller a legutóbb világbajnokságot nyert csapat tagjai, mi több, erősségei voltak. A Leeds-i csapatban játszanak skótok, angolok, írek és velsziek, többségben a skótok vannak. Összesen 13-an válogatottak. Feltétlenül meg kell említeni Billy Bremnert, aki 50-szeres skót válogatott. Johnny Giles 40-szeres ír válogatott. Terry Orett 20-szor játszott Wales válogatottjában.
0: Maga a párizsi döntő a Leeds játékosainak durva megmozdulásairól és vitatható bírói ítéletekről emlékezetes, és arról, hogy az esélyesebb Bayern focistái ezúttal is olyan enerváltak voltak, mint az egy évvel korábbi döntő első meccsén. Csak ezúttal nem 119 percig, sőt még 90-ig sem.

0: Igazából nem tetszett a németeknek az angolok agresszív, már-már az ellenfelet megfélemlítő játéka. Már a harmadik percben Terry Jorát eltörte a Bayern védőjének, Björn Anderssonnak a lábát. Uli Hoeneß a legbrutálisabb szabálytalanságnak nevezte ezt, amit valaha látott futballpályán. Anderssonnak gyakorlatilag ezzel a sérüléssel véget ért a pályafutása, és a félidő hajrájában Uli Hoeneßt is le kellett hozni egy hasonló brutalitás miatt, és neki is közrejátszott ez az eset abban, hogy 27 évesen kénytelen volt befejezni karrierjét. Akkor csak kettőt lehetett cserélni, így sem a szünetben, sem a második félidőben a Bayern München már nem tudott változtatni. A Leeds az így meggyengített német csapat ellen sorra dolgozta ki a helyzeteit, a 36. percben Beckenbauer császár úgy szerelte Clarkot, hogy nem lett volna a felségsértés 11-est adni a Leeds javára. De miután a francia bíró egyik kegyetlen leedsi hentest sem állította ki, talán ezzel kompenzált. És talán a második félidőben is, amikor Peter Lorimar Maier kapujába talált. Erről az utóbbi esetről egyébként Michel Kitabian játékvezető a meccs után elmondta a véleményét.
1: Nem adtam meg Lorimer gólját, mert három játékos, Bremner, Clark és Jordan is les helyzetben volt. Az igaz, hogy kicsit későn sípoltam, mert nem láttam mindjárt a partjelzőn felemelt zászlaját az előttem lévő játékosoktól. Ezért futottam hozzá, és utána már semmi kétség sem volt, hogyan kell ítélkezzem. Nehéz mérkőzés volt, mégis szép emlékeim maradnak róla. Sajnálom egyébként, hogy az angol szurkolók annyira elveszítették a legendás hidegvérüket, és enyhén szólva minősíthetetlenül viselkedtek.
0: Az angol futball huligánok ekkor már rettegésben tartották Európát, már elkezdődött az a szörnyű folyamat, amely a 85-ös begdöntős tragédiához vezetett. Ez a 75-ös döntő is botrányos volt az angolok miatt. A játékvezetővel szembeni elégedetlenségük miatt mindent, ami a kezük ügyébe került, bedobáltak szurkolóik a pályára, és aztán, amikor minden elfogyott, a műanyag üléseket tépték ki maguk alól, és azokat hajikálták be a játéktérre. A mérkőzés végén elözönlették a szurkolók, úgynevezett szurkolók a játékteret. Beckenbauer csak szoros rendőri fedezet mellett tudta átvenni a kupát. Az angolok példátlan viselkedése a pályán kívül is folytatódott. A stadion előtt álló kocsikat összetörték, többet felborítottak, és komoly összetűzésbe kerültek a rendőrséggel is. No de térjünk vissza a sporthoz, a begdöntőhöz. A Leeds lesgója után is a szigetországiak voltak aktívabbak. A Bayern gólgépének, Gerd Müllernek talán egész pályafutása alatt nem volt olyan meccse, amelyen több időt töltött a saját térfelén, mint ezen. Sepp Maier kapus meg a levegőben. Bár mi, akik már láttuk a 74-es NSK Lengyelország VB meccset is, legalábbis egyenlőségjelet teszünk a hálóőr ezen két teljesítménye közé. Viszont Sepp Maier nem kapott gólt, csak ugyebár les helyzet után, Gerd Müller pedig lőtt gólt, mint mindig, de előtte egy elsősorban verőemberként ismert focista talált be. A 61. percben Torstenson átadását Bullerod Gray lába között a későn vetődő Stuart mellett a bal kapufa mellett gurította a hálóba. 1-0 a Bayernnek. Aztán persze jött Müller, a német nemzet bombázója. 8 perccel a mérkőzés vége előtt a súlyosan megsérült Uli Hoeneß helyére beálló Wunder lefutotta a Leeds védelmét, és Müller szokása szerint jókor érkezve eldöntötte az 1975-ös megdöntőt is. Ahogy eldöntötte a 74-est, a 72-es EB-t, a 74-es VB-t, meg sok-sok fontos meccset. Gerd Müller, Gerd Müller, és sokadszor is Gerd Müller.
1: 1970-ben ő kapott először német labdarúgóként aranylabdát. 7-szer szerzett gólkirályi címet a Bundesligában, összesen 365 gólt lőtt. A mögötte ezen a listán évtizedeken keresztül másodikat, kortársát, Klaus Fischert 97-tel előzte meg. 4 mesterötös, 10 mester négyes fűződik Gerd Müller nevéhez. Aki erre azt mondja, hogy akkor könnyebb volt a gólszerzés, mint manapság, azoknak a császár már ebben az évezredben azt mondta, hogy Gerd Müller a 40 gólos szezonjában mutatott formájával a 2010-es évek végén 60 gólt szerezne. Magyarázatként azt tette hozzá, hogy a 70-es években az ellenfél beállója csak Gerd Müller semlegesítésével volt elfoglalva, míg a modern védekezési szisztémában sokkal több tere és lehetősége lenne a gólszerzésre. És ha ő egy pici teret is kapott, azonnal lecsapott. Sőt, a góljait elnézve akkor is villant, ha gyakorlatilag labdányi területe is alig volt. Igazi zsenie volt a világ labdarúgásának. Beckenbauer még ezt is mondta róla. Szerencsés vagyok, hogy Gerd Müllerrel játszhattam, és évekig még egy szobán is osztoztunk. Nem csak csapattársak voltunk, hanem barátok is. Gerd olyan volt számomra, akár egy testvér. Biztos vagyok benne, hogy még 100 év múlva is emlegetni fogják a nevét, és azon morfondíroznak, mégis hogyan lőhetett ennyi gólt? Egyszerű a válasz. Egy zseni volt.
0: Gerd Müller és Franz Beckenbauer 1975-ben már másodjára ünnepelhetett a kontinens legjobb klubcsapatának járó nagyfülű trófeával, és ezt egy évvel később is megtehette a két zseni. Továbbá Sepp Maier, Uli Hoeneß, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bule Roth és Jupp Kappelmann. És még csatlakozott hozzájuk egy fiatalember, aki később aranylabdát is kapott.

Highway Star, vagyis országúti csillag, erről énekel Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként egy 1972-es felvételen a Nemzeti Sportrádió Beck BL történetét feldolgozó műsorának elején. A következő negyed órában a 70-es évek rock csillagának dala után a 70-es évek foci csillagai következnek. Olyan sztárok jönnek, no nem az országutakról, hanem a focipályákról, akiket soha nem felejt el egyetlen sportrajongó sem. Ahogy soha nem felejtik el a rock rajongók, amíg ma is aktív Deep Purple, ma is aktív énekesét Ian Gillan. No de kikről lesz szó? A dél csillagairól, ahogy évtizedek óta hazai meccség után hirdeti a dal Münchenben, Stern des Südens.

0: csillagok, akik a 70-es évek közepén uralták a kontinens fociát. A Bayern München 1974-ben a történelem egyetlen két meccses döntőit követően az Atletico Madrid legyőzését ünnepelte, 1975-ben pedig a Leeds United-ét, és az 1975-76-os szezonnak is első számú esélyesként vágott neki. Igaz, ez Magyarországon csak a foci rajongókat villanyozta fel, a népsportot nem nagyon. Az 1976-os megdöntő napján a kommunista sport szaksajtó a következőket hozta a címlapján.
1: A KISZ 9. kongresszusáról jelentjük. A megvalósítás napjai következnek, mind a hétfő délelőtti szekció, mind pedig a hétfői és a keddi plenáris ülésen változatlanul fontos szerepet kapott az ifjúság sportra nevelésének kérdése. Kovács Ferenc, a derekegyházi Aranykalász TS növénytermelője például azt javasolta, hogy a néprajzban járatosak fordítsanak figyelmet a régi népi játékok felkutatására, amelynek révén jelentősen gazdagodhatnának a fiatalok sportolási lehetőségei, mint ahogy a kongresszus határozataiban is külön fejezet foglalkozik a kérdéssel a jövő feladataival.
0: Hát ezt lehetett olvasni a Népsport cím oldalán 1976. május 12-én szerdán, a megdöntő napján, amikor Magyarország összes foci rajongója már remegve várta ezt a napot, hiszen abban az évben 4 minőségi foci meccs megtekintésére volt lehetőségünk az 1 TV rendszerben. Láthattuk az EB 4 csapatos végjátékának egyik elődöntőjét, a döntőjét, a keg finálét, ezen már egyébként túl voltunk, és ezen megdöntőt. Pedig ezen a napon nem csak a nagy Bayern és a reménykedő kihívó Szen egy ilyen találkozója volt izgalmas egy magyar szurkolónak, hanem a játékvezetői hármas is. A meccset ugyanis az olimpiai bajnok és Beck elődöntős focistából lett klasszis bíró Palotai Károly vezette, Münch György és Tátrai László asszisztálásával. De hát hol voltak ők Kovács Ferenchez, a derekegyházi Aranykalász TS növénytermelőjéhez? Sajnos a magyar bírók hamar főszerepbe kerültek, de előtte a valódi főszereplőkről. Mai ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a Bayern kezdőjében szereplő 11 focista közül 7 egy évvel és 2 évvel korábban is kezdett a megdöntőben. Nevezetesen Maier, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, Kapellmann, Hönes és Müller. Hát szerették arra felé annak idején az állandóságot, mármint összeállítás terén. Viszont a két egymást követő évben Európa legjobbjának bizonyuló csapat a saját hazájában nem lett proféta. A Bundesligát 1975-ben a Borussia Mönchengladbach nyerte, a Bayern 10. lett. Addig soha nem nyert Becket saját pontvadászatában ennél rosszabbú teljesítő gárda, és ezzel a München saját magával szúrt ki. Ugyanis Európában 31 bajnokság volt akkortájt, és ha a meggyőztes otthon aranyérmes, akkor csak ő indulhat a hazájából, és erőnyerőként rögtön a legjobb 16 között csatlakozhat a bajnokok mezőnyéhez. Így állt a Bayern München egy évvel korábban, és akkor csak 3 pár harcot kellett nyernie a döntőig. Az 1975-76-os kiírásban viszont 4-et. Igaz, a plusz párharc nem okozhatott neki gondot, a legjobb 16-ért a totál amatőr luxemburgi Jeunesse Egyset 8-1-es összesítése búcsúztatta. Ott a Malmö ellen már szorosabb eredmény alakult ki, Svédországban 1-0-ás hazai siker, Németországban 2-0-ás hazai. Aztán a negyed döntőben sokkal simább, egy sokkal jobb csapat ellen. Az újpesti Dózsát 6-5-ös összesítése kiütő Benfica ellen 5-1-re nyert otthon a Bayern, és jöhetett az azóta is tartó nagy-nagy Real Madrid-Bayern München rivalizálás első fejezete. Madridban 1-1 lett, majd Münchenben 2 Gerd Müller góllal 2-0. Azon a meccsen a madridiaknál játszott a lázadó Paul Breitner, aki 1974-ben még a Bayernnel nyert Becket.

A francia bajnok Saint-Étienne útja nagyjából hasonlóan volt nehéz. A dán Köbenhamns boltklub ellen sima továbbjutása 32 között, a skót Rangers ellen is kettős győzelem. A kekket egy évvel korábban a Ferenc

0: aki később világsztár lett. Többek között aranylabdás is, így aztán a nem sűrűd előforduló esetet láthattuk a müncheni sztárcsapatnál. Három olyan focistája volt a pályán, aki megkapta az aranylabdát. Beckenbauer, Müller és Rummenigge. Közülük Müller a Hampden Parkban már az első támadás után a franciák kapujába juttatta a labdát. Ám Tátrai László partjelző intésére Palotai lest ítélt. Az eset visszanézését követően kijelenthető, sajnos hibásan. Akkor még nem volt videóbíró. Hú, milyen sokáig nem volt. Úgyhogy 0-0-ról folytatódott a meccs. És Müller, aki kettőt vágott a 74-es döntőben, egyet a 75-ösben, ezúttal hivatalosan nem iratkozhatott fel a góllövő listára. Viszont feliratkozott egy szürke ember. De a gól felidézése előtt kerüljön szóba, hogy az egy évvel korábbi döntőhöz hasonlóan a Bayern ezúttal sem dominált, sőt a franciák két kapufát is elértek az első félidőben. Aztán, ami az 1975-ös döntőben a 71. percben következett be, az most az 57-ben. Ekkor a francia csapatjátékos, a Piazza, szabálytalanul akasztotta Müllert. A kaputól mintegy 22 méternyire megítélt szabadrugásból Beckenbauer legurította a labdát Rothnak, és ő nagy erejű lövéssel vette célba Csurkovics kapuját, a labda az egyik védőn irányt változtatva vágódott a hálóba. Ezzel a lövéssel nyerte meg zsinórban harmadszor a Becket a Bayern München. 1970-ben legurította a labdát Rothnak, és ő nagy erejű lövéssel vette célba Csurkovics kapuját, a labda az egyik védőn irányt változtatva vágódott a hálóba. Ezzel a lövéssel nyerte meg zsinórban harmadszor a Becket a Bayern München. 1974-ben az egyik verőlegény, Katze Schwarzenbeck lőtt sorsdöntő gólt a döntőben, 1976-ban a másik, Franz Roth. De ki is ez a Franz Roth?
1: Először is nem Franz, hanem Bule. Jó, Franznak anyakönyvezték a háború után, de ahogy Müllert sem hívta senki Gerhardnak, Hoeneß sem Ulrichnak, vagy Mayert sem Josefnek, így nem hívta Rothot sem Franznak, hanem Bulénak, Bikának. Roth 1946-ban született, vagyis két évvel fiatalabb, mint Sepp Maier, és egyet született később, mint Beckenbauer, valamint Gerd Müller. Ennyivel később is mutatkozott be a Bayern felnőtt csapatában, mint az említettek. 1966-ban ő még nem volt tagja annak a Bayernnek, amely megnyerte a német kupát. Az első kupagyőztesek Európa kupája meccsen viszont már ott volt Roth, és azonnal be is írta magát a klub történelem könyvébe, ugyanis ő szerezte a Bayern első keggólját. 1966. szeptember 28-án Eperjesen ő tüntette el a csehszlovák Tatrán előnyét, és alakította ki az 1-1-es végeredményt. A visszavágón a Bayern 3-2-re nyert, majd a Shamrock Rovers, a Rapid Wien és a Standard Liège búcsúztatása után döntőt játszhatott. Ott a skót Rangers ellen 90 perc nem hozott gólt, így a hosszabbításra maradt a döntés. Ekkor írta be magát másodszor a klub történetébe Roth. A 109. percben Kullmann hosszú passzánál a hátvér McKinnon mögül kibújva, Martin kapust megelőzve a hálóba emelte a labdát, és megszerezte a döntő egyetlen gólját. Keretbe foglalta a sorozatot, ugyanis a Bayern első és utolsó gólját ő lőtte az 1966-67-es kegben, pedig neki egyáltalán nem a gólszerzés volt a feladata. Mind a 4-2-4-es, mind később a 4-3-3-as szisztémában ő volt a középpálya verő embere. Tóth András, aki az újpesti Dózsa csapatával a 74-es bek elődöntőben került szembe vele, így emlékszik az akkori Bayern védekezésére. Ha valaki megpróbált a Bayern kapuja közelébe kerülni, annak előbb a középpályán Bulleróton kellett valahogy keresztül vergődnie. Ha ez ritkán sikerült, akkor a félholt játékos biztos, hogy Schwarzenbeck hatástalanította. Aztán utóbbi odapasszolta a labdát Beckenbauernek, aki fölényesen császári eleganciával indította a támadást. 1966-tól 1977-ig 11 szezonon keresztül játszott együtt a Beckenbauer, Schwarzenbeck, Roth trió, és a legritkább esetben hiányzott közülük valaki. Ha Beckenbauer volt a császár, Schwarzenbeck a testőre, akkor talán Roth lehetett a védelmi miniszter. A világklasszis csapattárs Uli Hoeneß az edzéseken rendszeresen válvédőt viselt, mert félt a Roth-tal való összecsapásoktól. Azt mondta, hogy vele egy edzés az életben maradásért vívott harc volt. akkor csodálkozunk, ha az ellen

0: felek is úgy emlékeznek rá, mint Tóth András. Roth 1969-ben először lett bajnok a Bundesligában, és 1969-ben a Bayern történetének első bajnokcsapatok Európa kupája meccsén gólt szerzett. Igaz, csak 2-0-ra alakította az állást Breninger találata után. 1975-ben a Leeds elleni begdöntőben a sokáig védekezésre kényszerített Bayern a 71. percben új szerzett vezetést, hogy egy gyors ellentámadás után Roth kilőtte a hosszú sarkot. Ekkor iratta be harmadszor is aranybetűkkel a nevét a Bayern történelem könyvébe. Egy évvel később pedig negyedszer is, amikor a begdöntő egyetlen gólját ő lőtte. Két bek és egy keggyőzelmet köszönhet góljainak a Bayern München. Ettől volt óriási a 70-es évek Bayernje. Ha a 6-7 világsztár nem döntött, akkor jött a bika. 1978-ban 12 idény után hajtott a Bayern, ezt követően már csak levezetett, nem lett sem edző, sem sportvezető. Nyugdíjba vonulásáig egy sportboltot vezetett a fiával. Buller Roth egyébként a kegdiadal után 1967. október 7-én bemutatkozhatott a német válogatottban is, a Jugoszlávia elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Majd 1970-ben még 3 barátságos találkozón kapott lehetőséget. A világbajnokság előtt Románia ellen szerepelhetett csereként, majd utána Görögország ellen, szintén csereként. Jugoszlávia ellen 90 percet játszott. A világbajnokságra nem nevezték. Soha. 4 mérkőzésen összesen 280 perc jutott neki nemzeti mezben.
1: Ez utóbbi ismeretében kimondható, hogy Franz Roth nem volt a labdarúgás történetének meghatározó alakja? Tulajdonképpen igen. Ám az a 4 gól, amiről szó volt, olyan magasságba emeli őt, ahová kevesen jutottak ebben a sportban. Ha ő nincs, lehet, hogy ma 2-vel kevesebb Beck BL címe lenne a Bayernnek. Mert a 76-os döntőt is az ő góljával nyerték meg a müncheni csillagok, és ezzel bukott el a Szenetien. Igaz, néhány nappal később a Képesport a visszatekintő cikkének a következő címet adta. Nincs vesztese Glasgow-nak. Hát ezzel már nyilván akkor is lehetett vitatkozni, de az azóta eltelt fél évszázad bizonyítja, a vesztes bizony nagyon sokat bukott. Körülbelül annyit, mint amennyit a magyar labdarúgó válogatott 54-ben. Mert a 76-os döntőt elveszítő Szenetien ugyanúgy a közelébe sem jutott soha többé, és alig ha fog bármikor is a legrangosabb európai foci klub trófea felemelésének, ahogy a magyar válogatott sem fog soha VB-t nyerni. Viszont a párhuzam ott sántít, hogy az 54-es VB döntőben az esélyes bukott el, míg erről a francia csapat esetében a legjobb indulattal sem lehetett beszélni 1976-ban. Körülbelül annyi esélye volt, mint a magyar válogatottnak a másik VB döntőjében 1938-ban. Viszont van ennek az 1976-os Képesport cikknek egy érdekes mondata.
0: Franz Beckenbauer, a Bayern csapatkapitánya arra a kérdésre, hogy meddig tudnak még az európai élvonalban maradni, kijelentette: ha nem jön közbe sérülés és egy-két fiatalunk nem áll meg a fejlődésben, akkor talán még egy évig.
1: A császár jósnak is tökéletes volt. Tudta, látta, érezte, ez a sikersztori ott 1976. május 12-én a végéhez közelített. Volt még benne egy Belo Horizonte elleni diadal az év végén az interkontinentális kupa a mai klub VB döntőjében, ám a következő bekben a negyed döntő jelentette a Bayern számára a végállomást. Viszont az ágáról egy másik német csapat a döntőig menetelt.

0: Az Ajax triplázása után a Bayern München is triplázott, így a 21. szezon után el lehetett mondani, hogy a Beckben 21 év alatt volt egy 5-ös Real Madrid győzelmi széria és 2-3-as sorozat, az egyik az Ajaxtól, a másik a Bayerntől. Az angolok viszont 1976-ig nagyon le voltak maradva.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
2: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
1: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
3: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjelenet.
4: Úgy táncol, mint én.
5: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Ne azt kövesd, aki hátradől, és a karosszékben a semmire tud várni. Eredj, haladj, hogy le ne maradj, és ne engedd, hogy megállítson bármi. Énekelte Révés Sándor, a Piramis szólistájaként a Metronom 77 fesztiválon, az Égni kell annak, aki gyújtani akar című dalban, és a labdarúgó Beck történetében 1956-tól 1976-ig igencsak szolid teljesítmény nyújtó angolok is így gondolják. A 70-es évek második felében nem engedték, hogy megállítsa őket bármi, vagy éppen bárki. Ez hogyan valósult meg 1977-ben és 1978-ban? Kiderül Kreisz Bálint összeállításaiból.
8: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 22. részében az 1976-1977-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. Első bálozók döntőjét láthatta a Római Olimpiai Stadion több mint 50 ezres közönsége. Ám mielőtt bemutatnánk, hogy ki lett a győztes, idézzük fel a szezon legfontosabb történéseit. A sorozatot 32 csapat kezdte el, köztük a magyar bajnok Ferencváros. Az NSK volt az egyetlen, amelyet két együttes képviselt, a címvédő Bayern München mellett a német bajnokság győztese a Borussia Mönchengladbach indulhatott el. A Ferencváros az első körben a luxemburgi bajnokot kapta és meggyőző játékkal 11-3-as összesítéssel továbbított. A folytatásban a Dinamo Dresda következett, és ugyan hazai pályán Onhaus Tibor góljával sikerült előnybe kerülni, a visszavágón az NDK bajnoka 4-0-ra nyert, ezzel kiütötte a Ferencvárost. A magyar csapat a legjobb 16 között fejezte be a szereplését. Ami a döntőt illeti, végül a Liverpool és a Borussia Mönchengladbach jutott el idáig, két olyan csapat, amely korábban még nem játszhatott a trófáért. Ennek a két együttesnek 1977-ben minden út Rómába vezetett. A Liverpool az első fordulóban az északír Crusaders ellen 7-0-ás összesítéssel ment tovább, majd jött a Trabzonspor, az idegenbeli 1-0-ás vereség után hazai pályán 3-0-ás angol siker, ezzel meglett a negyed döntőbe jutás. A legjobb 8 között a Szentetyén is 1-0-ra nyert az első felvonást, de a visszavágón a Liverpool 3-1-el zárt, így ezúttal is a Bob Paisley által irányított csapat jutott tovább. Az elődöntőben a Zürich ellen nagyon magabiztosan játszottak az angolok, 6-1-es összesítéssel váltották meg a helyüket a római döntőre. A másik ágon a Borussia Mönchengladbach útja még ennél is izgalmasabb volt, az Austria Vienna ellen az 1-0-ra elveszített bécsi mérkőzés után 3-0-ra nyugatnémetek nyertek a visszavágón. A második körben a Torino jött, a 2-1-es idegenbeli siker után a visszavágón nem született gól. A negyeddöntőben a korábban a Real Madridot búcsúztató Club Brugge ellen a hazai első mérkőzésen 2-0-ás hátrányból egyenlített a Gladbach, a visszavágott Wilfried Hans döntött el a 84. percben. Az elődöntőben a Dinamo Kiev hiába szerzett 1-0-ás előnyt az első mérkőzésen, a visszavágón Bonhoff és Wittkamp góljának köszönhetően 2-0-ra nyert a Bundesliga bajnoka, és története során először bejutott a döntőbe.

0: Igazán különlegesnek ígérkezett 1977. május 25-e, hiszen az első megdöntőre készülő Róma a szintén első bálozó Liverpool és Borussia Mönchengladbach szurkolóit fogadta. Az előzetes várakozásokról így írt a Népsport kiküldött tudósítója Varga Béla.
1: Új győztest avatnak. Ritka esetnek lehetünk szemtanúi szerdán este a római olimpiai stadionban, a televízió nyilvánvalóan több milliós közönségével együtt. Az olasz főváros híres pályája első alkalommal ad otthont a labdarúgó back döntőjének, ahol ráadásul mindkét csapat első alkalommal szerepel, méghozzá a hazai bajnoki cím birtokában. A Liverpool együttese és a Borussia Mönchengladbach csapata a döntő két résztvevője a legerősebbnek tartott európai labdarúgó bajnokságokban ismételt, őrizte meg Angliában, illetve az NSK-ban a tavaly kivívott bajnoki címet. A Liverpool lényegében kissé megtépázott babérokkal érkezett az örök városba, Paisley fiainak nagy álma a triplázás ugyanis már nem válhat valóra. Az angol bajnokság megnyerése után az angol kupa szombati döntőjében balszerencsés vereséget szenvedett csapat a back megnyerésével akar vigasztalódni, és szeretné a Manchester United 1968-beli emlékezet és diadala után majdnem egy évtizeddel elvinni a kupát a ködös Albionba. A döntő Keegan nagy mérkőzésének ígérkezik, hiszen a sokszoros válogatott csatár a hírek szerint mindenképpen távozik Angliából. A Bayern München, a Real Madrid és a keggyőztes Hamburg fut érte versenyt. Még nem tudni, melyik csapat ígér többet érte, hiszen nyilvánvalóan oda szerződik majd. A Mönchengladbach csapatát és főleg Lattek edzőt elsősorban a becsvágy fűti a döntőben. Szombaton a Bayern otthonában a müncheni olimpiai stadionban kivívott döntetlennel biztosították be bajnoki címüket, és most a backben is át akarják venni a bajoroktól a stafétabotot. Ez szívügy a Lattek mesternek, aki egyébként 1974-ben Beckenbauerék első meggyőzelme alkalmával a Bayern München kispadján ült, ahonnan később a császár közbeavatkozása nyomán kellett távoznia. Robert Wurz, a mérkőzés francia bírája, szerda este fúj sípjába, hogy jelt adjon a 22. megdöntő kezdésére. Az összeállításokban még egy-egy kérdőjel akad, Tosek, illetve Henkes játék a kérdéses.

0: A találkozott végül 3-1-re Liverpool nyerte, amely 1968 után vitte újra Angliába a legragosabb nemzetközi kupasorozat trófáját. A Mönchengladbach egyetlen gólját az év végén aranylabdával díjazott Alan Simons lőtte. A találkozó tudósítását így írta meg a Népsport.
1: Liverpool Mönchengladbach 3-1, a fél időben 1-0. Sorozatos angol támadások után a 12. percben Keegan 16 méterről pörgetett a bal felső sarokra. Kneipp azonban a léc alá tartó labdát nagy bravúrral szögletre ütötte. A 20. percben az előretörő Bonhoff 25 méterről lőtt, Clemens későn vetődött, már verve volt, de a labda a jobb oldali kapufáról kipattant a mezőnybe. A 28. percben megszerezte a vezetést a Liverpool. Highway a jobb oldalról indulva két csel után szöktette a jobb összekötő helyén betörő McDermottot, a bal szélső 12 méterről a kiinduló és vetődő Kneipp mellett a jobb sarokba helyezett. 1-0. A félidő hátralévő részében változatlanul az angolok voltak fölényben. A szünet után az angolok beálltak védekezni, és ezt a nyugat-németek gyorsan ki is használták. Az 52. percben Case hibázott, Simonsenhez adta a labdát. A jobb szélső a bal összekötő helyéről 14 méterről védhetetlenül lőtt a bal felső sarokba. 1-1. A 60. percben Bonhoff átadásával Simonsen futott el a jobb szélen, középre ívelt, Stilike már csak a kapussal állt szemben, de 12 méterről Clemens belőtte a labdát. A 65. percben Highway szögletét Smith 7 méterről fejelte a jobb felső sarokba. 2-1. A 82. percben Keegan tört be a 16-osra, Fox felvágta, 11-es. A büntetőt Neil a balra mozduló Kneipp mellett a jobb alsó sarokba lőtte. 3-1. Talán a nagy hőség miatt is az első fél időben nem alakult ki igazán jó játék. Jobbára csak a küzdelem folyt a pályán, és a nagy taktikai harc. Az angolok később magukhoz ragadták a kezdeményezést, sokat támadtak, rákényszerítették játék stílusukat ellenfelükre. A Mönchengladbach játékában nyomait sem lehetett felfedezni a korszerűségnek. Megszállták saját térfelüket, kényelmesen adogattak, alig jutottak el az angolok kapujáig. Szünet után alapvetően megváltozott a helyzet, az angolok eleinte visszahúzódtak, a Mönchengladbach pedig fergeteges támadásokba kezdett. Egy-egy után a nagy helyzetből a vezetést is megszerezhette volna. Élvezetes, nagyremű fordulatokban gazdag volt a játék. Az angolok a hajrában újítani tudtak, energikusabbnak, gyorsabbnak, harcosabbnak bizonyultak, így teljesen megérdemelten nyerték meg a beket. A Liverpoolban mindenki kitett magáért, míg a Mönchengladbach együttesében Bonhoff, Fox, Stilike és Simonsen játszott jól. Gólszerzők. McDermott a 28. percben, Simonsen az 52. percben, Smith a 65. percben, Neil 11-esből a 82. percben.

Különleges döntő volt az 1977-es, hiszen a sorozat 70 éve íródó történetében mindössze 6-szor fordult elő az, hogy a finálé mindkét résztvevője először küzdje meg a trófáért. Természetesen ilyen volt az első 1956-os idényt lezáró mérkőzés, ezen kívül 1961-ben, 1974-ben, 1977-ben, 1979-ben és 1991-ben történt még hasonló. További érdekesség, hogy ugyan a Ferencváros a második körben kiesett, köszönhetően az első fordulóban aratott kiütéses győzelmeknek, Nyilasi Tibor a maga négy találatával a góllövőlista harmadik helyén zárt, jó néhány másik labdarúgóval közösen. A Borussia Mönchengladbach 1977 óta vár arra, hogy újra döntőbe jusson, a Liverpoolnak viszont ennél jóval kevesebb idő alatt sikerült megismételni a teljesítményét. Az angolok számára ez egy meghatározó időszak kezdete volt, hiszen 1982-ig minden évben a Szigetországba vándorolt a legrangosabb nemzetközi trófea.

A bajnok csapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 23. részében az 1977-1978-as idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Wembley stadionban rendezték, több mint 90 ezer néző előtt. A címvédő mellett egy olyan belga csapat játszhatott a trófáért, amelyben egy korábban diszidáló magyar futballista is szerepelt. Az ő története egészen különleges, de mielőtt ezt felidéznénk, vegyük át, hogyan kezdődött a kupa ezen kiírása. A sorozatot 31 csapat kezdte el, hazánkat a bajnoki címvédő Vasas képviselte. Érdekesség, hogy az angyalföldiek 1977-ben szerezték legutóbbi aranyérmüket az NB1-ben, így értelemszerűen azóta nem is szerepeltek a BEC-ben vagy a BL-ben. Az igaz, hogy ez a menetelés sem tartott túl sokáig. Az első fordulóban az előző kiírásban döntőig jutó Borussia Mönchengladbach ellen egy 3-0-ás vereség, majd egy 1-1-es döntet lejött össze, így a nyugatnémetek jutottak tovább. A magyar csapat egyetlen gólját Izsó Ignác szerezte.

A döntőbe végül a Liverpool és a Bruges együttese jutott be. A Vek címvédője kiemeltként az első fordulóban nem lépett pályára, a legjobb 16 között a Dinamo Dresden ellen 6-3-as összesítéssel zárt, a legjobb 8 között a Benficát is 2-es győzelemmel búcsúztatta, majd az elődöntőben jöhetett az egy évvel korábbi finálé megismétlése. A korábban a vasast is kiejtő Borussia Mönchengladbach hazai környezetben 2-1-re nyert, a visszavágó végén viszont az angolok ünnepelhettek a 3-0-es sikernek köszönhetően. A Gladbach nem tudott revansot venni a BL döntős vereségért, a Liverpool pedig ismét bejutott a fináléba. Még egyszer újra elültetett. A másik ágról nagy meglepetésre a belga Bruges érkezett, amely az első fordulóban a Finn Kuopio ellen 9-2-es összesítéssel zárt. A második körben a Panathinaikos elleni 2-0-as siker után a visszavágón az 1-0-as vereség is belefért. A negyeddöntő izgalmas párharcot hozott, az Atletico Madrid ellen hazai pályán 2-0-val zártak a belgák. A visszavágón az Atletico ugyan 2-0-ra is vezetett, végül a belgák csak 3-2-re kaptak ki, ezzel a Bruges jutott tovább. Az elődöntő is kiélezett volt a Juventus ellen. Torinóban az olaszok nyertek, Betega a 86. percben volt eredményes. A visszavágón Bastens a 3. percben betalált, végül a hosszabbítás döntött, a belga klub a 116. percben harcolta ki a döntőbe jutást. A finálé helyszín a Wembley Stadion volt, amely korábban már 3-szor fogadta a kontinens legjobb labdarúgóit.

0: A mérkőzésnek ráadásul egy magyar szereplője is volt, hiszen Kü Lajos a belgák színeiben futballozott. Az ő története egészen különleges. Kü sokáig a Ferencvárost erősítette, ám megromlott a viszonya a vezetőséggel, a Vasashoz igazolt, de nem sokkal később onnan is távoznia kellett. Végül 1977-ben Szabadkán keresztül Olaszországba disszidált. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől egy éves eltiltást kapott, amely 1978-ban járt le. Ekkoriban már a Bruges labdarúgója volt, és éppen a BEC döntő előtt mutatkozott be új csapatában. A korabeli magyar sajtó természetesen nem tekintett túlzott a jó szívvel Kü Lajos sikereire, a mérkőzés előtti felvezetőben például a nevét sem írták le. Boros Dezső írását hallják.
1: Keddi kérdésünk. A Liverpool vagy a Bruges? Válaszol Leslie Vernon, londoni tudósítónk. A néhány héttel ezelőtti angol-brazil válogatott mérkőzésen Milan Mijanovic a Real Madrid volt jugoszláv edzője és itt volt Londonban. Szívélyes ember lévén örömmel állt a sajtó rendelkezésére, és miután a VB témát kimerítettük, meglepetésünkre az angol sportsajtót kezdte bírálni. A Liverpool szenzációs együttes, de itt a szakírók Angliában lebecsülik. Szerintem, ha ez az együttes indulhatna a közelgő világbajnokságon, az első három között végezne. Ekkor a dicséret talán túlzás, de igaz, hogy az angliai vörösördögök tudását, képességeit elismerjük, bár nem nagyon rajongunk értük. A Liverpool más felfogásban játszik a hazai mérkőzéseken, mint a nemzetközi találkozókon. Szigorú 4-4-2-es hadrendjük, les taktikájuk, állandó gyors, de egysíkú, kissé gépies, unalmas, mondhatnám, egyhangúan tökéletes benyomás kelt. Ugyanez az együttes viszont tavaly Rómában a Borussia Mönchengladbach ellen a döntőn bennünket is meglepett játék intelligenciájával. Kigenék képesek voltak előbb lassítani a mérkőzés iramát, majd változtatni rajta, amikor erre szükség volt. A középpályás négyes itthon főleg az ellenfél méregfogának kihúzásával van elfoglalva. A BEC mérkőzéseken viszont ragyogóan vált, nagyszerűen helyezkedik, rendkívül gólveszélyes. Lásd McDermott gólját Rómában, Kennedy és Kész gólját a nyugatnémetek elleni elődöntőben. Ami szintén csodálatos, az együttes könnyedén tudja pótolni kulcsembereit. Amikor Birk Shankly visszavonult, mindenki azt gondolta, hogy a csapat szívét is magával vitte. Erre a marsrabotot átvevő Priestley sikeresebbnek mondható korszakot nyitott meg az együttes történetében. Amikor Keegan és Toshack máshová szerződött, akkor a nagytudású Deglish és a feljavult Falkland személyében szintén zökkenés nélkül akadt utánpótlás. Most a Bruges elleni döntő előtt Smith sérült, de a helyére beugró Hansen semmivel sem gyengébb. Callaghan felett már eljárt az idő, de utódja a skót válogatott Sørensen nagyszerű játék előtt képvisel, és észre sem lehet venni az öreg róka hiányát. Hughes pedig kihúzódott a bal hátvéd helyére, és másodvirágzását éli. Hangway játéka kétséges a belgák ellen. Ha nem épül fel, akkor az előbb említett kettős fogja alkotni a támadósort a Wembleyben, ahol egyébként a Liverpool játékosai olyan gyakran fordultak már meg az utóbbi pár évben, hogy ezt a pályát második otthonuknak is tekintik. A Bruges ezzel szemben félve ideges hangulatban érkezett a fővárosba. Kors az egyik kitűnő játékosuk nyíltan bevallotta, hogy tartanak a közönségtől, a pálya számukra szokatlan talajától, a Liverpool fizikailag erős játékától. A liverpooliak nem állnak meg 90 percig, 11 tankkal állunk szemben a pályán majd szerdán, mondta. Jó, hogy nem fél a labdaszedőktől. A belga bajnokcsapat tagjai tehát nagyon tisztelik az angolokat, és azt is emlegetik, hogy BEC döntőn hazai pályán, a Liverpool számára ez esetben a Wembley feltétlenül hazai pályának számít, még sosem kapott ki egyetlen csapat sem. És az is csak egyszer fordult elő, hogy a címvédő, amelyik a következő évben a döntőbe került, vereséget szenvedett. Viszont ez éppen a Wembley stadionban történt, amikor a Milán megverte a Benfica együttesét. A belgáknál Lekens játék a kérdéses, Corent nem jött el a csapattal, és Lambert lába gipszben volt még a múlt héten. Viszont Jensen kapus, Krieger, az osztrák középhátvéd, és a 24 éves Van der Eyken jó formában van. Ernst Hampel személyében ravasz, tapasztalt szakember irányítja a csapatot. A Bruges játékerejére jellemző, hogy a KEK döntőben nagyszerű teljesítmény nyújtott Anderlecht előtt nyerte meg a bajnoki címet, immár harmadszor, és a BEC elődöntőben kiverte a Juventus együttesét. Biztos, hogy komoly ellenfele lesz az angol csapatnak. Mindenki biztosra veszi, hogy győzünk, mondta Emily Hughes, a csapatkapitány. Ezt nem szeretem. Tavaly jobb helyzetben voltunk, amikor a Mönchengladbach volt az esélyes, de mi sosem megyünk nagy mellénnyel a pályára. Különösen nem egy ilyen fontos mérkőzésen. A hangorkán ugyan a Liverpoolt segíti. A futballmérkőzések eredményei azonban a zöldjepen és nem a lelátón dőlnek el. Az angol csapat utoljára 3-2-re szerencsésen győzte le a Bruges együttesét. Az Ölfokupa döntő hazai mérkőzésén, aztán 1-1-et bekkelt ki Belgiumban. Azóta az erőviszonyok mérlege talán kissé a Liverpool javára billent, mert a belgák nem tudták megtalálni a Kölnbe távozott Van Gaal utódját. Csatársoruk nélküle nem túlságosan ütőképes. Itt sokan 3-4 gólos Liverpool győzelmet jósolnak. Ez túlzott derülátás, de én is úgy érzem, hogy ez a kiváló együttes másodszor is ráveseti majd a Bekserlegre a nevét. És ezzel új csúcsot ér el az angol labdarúgás történelmében.

0: A találkozót több mint 90 ezer néző előtt játszották a Wembley stadionban. Végül egyetlen gól született, Dalglish volt eredményes, így a Liverpool megvédte a címét. A Népsport tudósítóját ezúttal sem vádolhatták azzal, hogy elfogult lett volna Kühl Lajossal, az egyetlen helyzetét megemlítették, de több betűt nem írtak róla. A mérkőzés krónikáját így foglalt össze a Népsport.
1: Liverpool Bruges 1-0, a félidőben 0-0. Londonban óriási érdeklődés előzte meg a Beck 1977-78 évi döntőjét. Már órákkal a mérkőzés kezdete előtt szurkolók ezrei népesítették be a Wembley stadion lelátóit. Sokan jöttek Belgiumból is, de természetesen a hazaiak voltak túlsúlyban, és a mérkőzés kezdetéig énekléssel, verseléssel ütötték el az időt. A kezdés előtt zsúfolásig megtelt a nézőtér, közel 100 000 néző üdvrivalgása közben a holland játékvezető vezérletével vonultak pályára a sérülések miatt tartalékos együttesek. Az angolok lendültek támadásba, Jensen merész vetődéssel tisztázott Dalglish elől. A kapuson áteső csatár megrúgta ellenfelét, aki ápolásra szorult. Hosszú percekig a vendégcsapat tér felén folyt a játék, különös izgalom az első negyed órában nem adódott. A 15. percben Kassé remekül tört be a kapu előterébe, de beadásába bele tudtak lépni a védők. Egy perc múlva Jensen mellé ütött egy beadást, de a labda szerencsére elcsúszott McDermott feje mellett. A 22. percben Ferkluk beadása okozott izgalmat, de ezúttal is tisztázni tudtak a belgák. A 26. percben McDermott adott be a jobb oldalról, a spárgázó Krieger lábán felpattant a labda, Kennedy a bal összekötő helyén 7 méterről egyből lőtt, de a labda keresztbe elzúgott a kapu előtt. Ez egy nagy helyzet volt. Továbbra is az angolok rohamoztak, Dalglish és Krieger üggyel bajjal tisztázott a 35. percben. A félidő hajrájában is a Liverpool rohamozott, Kassé szabadrugását ütötte ki Jensen, majd Sonnes kapástövése jutott a léc fölé. A 39. percben kűfejelt a kapu fölé. Jól védekeztek a brüzsiek, és az angol szurkolók nem kis bosszúságára sűrűn állították lesre a hazaiakat. A 42. percben Ferkrug óriási helyzetben 6 méterről vetődő Jensenbe vágta a labdát. Egy perc múlva az előretörő Harrison fejesét ütötte kapu fölé a belgák kapuvédője. A 45. percben Lekens a nyakánál fogva rántotta vissza a kapura törő Ferklugot, a játékvezető azonban nem vette észre az esetet. A szünet után is hasonló volt a játékképe, az angolok rohamoztak, a belgák védekeztek és ellentámadásokkal kísérleteztek. A 64. percben góllá érett az angol fölény. Sonnes a 16-osnál kitűnő labdával ugratta ki a jobb összekötő helyén Dalglisht, aki 7 méterről a vetődő Jensen mellett ügyesen emelt a kapu jobb sarkába. 1-0. A gól sem paprikázta fel a belgákat, továbbra is a védekező taktikát választották. A 68. percben növelhette volna előnyét a Liverpool, Hegvé beadta a labdát, Dalglish lekezelte, aztán 10 méterről a kapu fölé vágta. Angol támadások közepette a 78. percben kis hián egyenlítettek a belgák. Egy rövid hazadást elcsípett Dekubir, lövése a vetődő, Clemensről kipattant Simeone elé, akinek a balsarokba tartó labdáját a gólvonalról vágta ki Hughes. A hátralévő időben is a Liverpool irányított, óriási volt a hangzavar, amikor a játékvezető hármas sípszava véget vetett a küzdelemnek. Utána az ünneplő tömeg tombolása közben Hughes vette át a Beck trófeáját. Várható volt, hogy a hazai környezetet élvező Liverpooliak lendülnek majd támadásba, így is történt, egymást követték az angol akciók. A védekezésre összpontosító belgák eleinte állták a rohamokat, betömörültek a kapujuk eléterébe, és 4 középpályás is elsősorban védekezett, elől 2 csatár próbált ellenakciókat vezetni. A Liverpool irányított, és már az első félidőben gólokat szerezhetett volna, ha helyzeteit ki tudja használni. Szünet után is jó részt egy kapura játszottak az angolok, csak idő kérdése volt, mikor érnek el gólt a vörös ördögök. Erre azonban a hazai szurkolóknak a 64. percig kellett várniuk, majd egy védelmi hibat következtében kis hián sikerült egyenlítenie Happel csapatának. A várható nagy csata végül is elmaradt. A Liverpool közepes teljesítménnyel is biztosan és megérdemelten ismételte meg tavalyi győzelmét a Beck döntőben. A hazai kapuban Clemensnek semmi dolga nem volt. Úgy szintén a védelmet sem állította különösebb feladat elé a vérszegény belga ék. Valamennyien a támadás indításokra összpontosítottak. A középpályán Sonnes nagy területen játszott, ő készítette elő a gólt is. Jó teljesítmény nyújtott McDermott, elől elsősorban a sokat mozgó Dalglish érdemelt dicséretet góljáért. A Bruges kapujában Jensen volt csapata legjobb embere, több gólhelyzetben is tisztázott bravúrral. A közvetlen védelemből Krieger, Likenst és Beinsteins sok támadást akasztott meg, ők a mérkőzés túlnyomó részében megtették a magukét. A középpályások elsősorban a védelmet segítették, többnyire sikerrel, viszont a támadásokhoz már nem volt erejük, nem mertek kezdeményezni. Góllövő Douglas 64. percben.

0: Különös a korabeli sajtóban nem kapott túl sok szerepet az egy évvel korábbi diszidálása miatt, ám szerencsére azóta változtak az idők, így a megdöntős futballista felidézhette az 1978-as év első hónapjait és pályafutás egyik legkülönlegesebb klubmérkőzését.
1: Természetesen, mint bajnokcsapat, akkor bekort. Indult a brüsszeli csapat, kérlek szépen, a Európa. Én el voltam tiltva. És a negyedik már a legjobb négy között a Juventus volt. Na, ekkor már kérdője volt, hogy mikor jár le, tehát nem tudtuk biztosan, mikor jár le az eltiltásunk. A delegáció indult Torinóba, és akkor ülük az öltözőbe, a Happel volt, egy világhírű edzőnk volt, és kérdezi tőlem, hogy paprika. Tehát ez volt a magyar voltam, és jó osztrák, tehát mondja, paprika. Mondja nekem, paprika. Mi van a papíroddal? Tehát az eltiltás van. Én nem tudom, a szekretár megkérdezik a titkárságot, hogy lejárt-e vagy nem. És akkor ott ült a delegáció, utazása készen, edzés után jön le a titkárnő, hogy még két hét eljöhetsz Torinóba, Juventus ellen, de nem játszhatsz. Na, már akkor meg a Torino, itt a tréningedik, azt megnézem televízióban. Kész. Ott maradtam, Brüsszbe, ott kikaptunk 1-0-ra, 75 ezer néző előtt, és akkor visszavágom, a belga labdarúgás történik először és utoljára, beütöttünk először, se alaz előtt, se azután nem történt ez meg, a bajnok csapatok Európa Kupa döntő, ami a BL most. És a Wembleybe volt a döntők, hát kérdele, óriási dolog. Tehát a belga labdarúgás történet, és azóta se történt ez. Na, lejárt az eltiltáson. Úgy történt a dolog, kérdezi, hogy szombaton, még a Wembley meccs előtt a belga kupába játszottunk Charleroi-ba. Hát ott senki nem tette oda magát, ott kikaptunk nem is tudom, 3-1-re, azt hiszem. Még egy érdekességet az előzményekről, az egyik pártlap írta két héttel azelőtt, Kül-Lajos összekülönbözött a rend őreivel Liège-be, és kocsmai verekedés után az őt legjobban megillető helyre, a liège-i börtönbe került. Na, rá két vagy három hétre levették az információt, hogy megdöntős a csapat, és közölték, hogy a magyar származású Kül-Lajos is feltételezhetően ott lesz a döntőbe, kifutó játékosok, már akkor magyar származású lettem. A mérkőzés előtt odajön a Berga, a szakkommentátor, Rigdes Adelé, a legnagyobb, mindegyik legnagyobb szakkommentátor, azt mondja, Lajos, I've spoken to Thomas, tehát beszéltem Vitrai, Thomas, és mondtam neki, hogy there is a Hungarian guy, tehát egy magyar srác. Kérdezte, ki? Ezt mondja, hogy ki? Hát nem mertem oda nevemet, csak képzeled. De pekje volt, a magyar televíziós közvetített, ott futott el 10-es, kő, az egész ország, érted? Tehát, hogy úristen, és akkor ott játsz. A meccs előtt, már Londonban voltunk, telefonáltam haza anyámnak, és mondom, hogy itt vagyunk már egy gyönyörű kastélyba, London külvárosába, Skót tulajdonában, a kastest készülünk a meccsre, a holnap játszunk. Micsoda, ez az újság megírta, börtönbe vagy. Hát nem gondolod, hogy a börtönbe lehet itt telefonálgatni jobbra-balra. Mondhatsz, amit akarsz, az újság megírta, hogy börtönbe vagy. Ja, mondom, de hát ha így gondolod, akkor hát jó, börtönbe vagyok. Csak azzal tudtam bebizonyítani, hogy nem börtönbe vagy, hogy a magyar televízió megvásárolta a közvetítést, és kénytelen volt közvetíteni, érted? És valamit kellett mondani a 10-es, hogy ki ez, érted? Hát ilyen nincs is. Első fél 0-0 volt. Második fél időben, második fél idő közepén a Szüneszel át, két lába belém szállt, alig tudtam menni utána, a bokám darabokba volt, és lehúztak a pályára. 0-0-ra mentem el, rá 8 percre rúgtak egy gólt, Kenny Dalglish, 1-0-ra győztek. De azt nem mondom, tehát Liverpool-ra játszottuk. Liverpool volt, akkor a világ legjobb csapata volt, azt megelőző évben is ők nyertek a bajnokcsapat, Rómába győztek, Róma ellen. Tehát a világ legjobb csapata volt, ők jobbak voltak, de mégis hazai pályán játszottak, ők érted? Tehát azért Wembleybe játszani, mi mondjuk Brüsszelbe játszottunk volna, azért esetleg más, vagy akárhol más, Párizsba, vagy akárhol, érted? De hát Londonban volt a meccs, és kérlek szépen, hát egy nyúlva győztek. Nekem is volt egy helyzetem, meg volt a utolsó percben a Sörensennek egy helyzete. Óriási dolog volt, tehát az egész világ. Tehát mentünk, mit tudom, két év múlva Párizsba, ott is, tehát emlékeztek, hogy felléptünk, tehát megdöntősek voltak.

0: A Liverpool 1978-ban végül címet védett, és tovább folytatta az angol győzelmi szériát, amely a következő években sem ért véget.
1: A Beck 1978-ig tartó első 23 kiírásában 10 csapat tudott ünnepelni a nagyfülű trófeával. A Real Madrid, a Benfica, az AC Milan, az Inter, a Celtic, a Manchester United, a Feyenoord, az Ajax, a Bayern és a Liverpool. Sok ez, vagy kevés? Hát ezen el lehet gondolkozni a visszajátszás következő adásáig, amikor szó lesz egy-két meglepő Beck diadalról is. Mára viszont a mi időnk lejárt. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
2: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Férfi kosárlabda.
0: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter, a magyar válogatott, a Haladás, a Debrecen és sok egyéb külföldi csapatjátékosa. Fiatalon került be az NB1-be, 22 évesen pedig már válogatott is volt. Játszott Ausztriában, majd a Debrecenhez került, ahol háromszor lett bajnok csapat tagja. Ezt követően igazolt Angliába, ahol játszott a legmagasabb osztályban is. Pályára lépett egykori világklasszisok ellen, őrizte Cristiano Ronaldót is bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatottal nem jutott ki világbajnokságra és Európa-bajnokságra, és gólt sem sikerült szereznie, de elégedett pályafutásával. Egy különös rekordot tart a magyar labdarúgásban, édesapjával összesen 608 alkalommal léptek pályára a Haladás színeiben. Hallgassák meg Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket. Hát amikor felhívtalak telefonon, hogy megbeszéljük ezt a találkozót, akkor mondtad, hogy kívül a később inkább, mert most éppen már öltözöl, edzésre készülsz. Hány éve van ez már, hogy nappal, este, éjjel-nappal mindig edzés van?
5: Hát 5 évesen már focizgattam, de ugye a mi időnkben még nem volt obodás foci, és én úgy emlékszem rá, hogy 7 évesen tudtam kezdeni Haladásba focizni, az akkori HVS-ébe, úgyhogy 7 éves korom óta nekem a hétvégéimet, meg a mindennapjaimat a foci tölti ki.
4: Elárulhatjuk azért, hogy 47 leszel idén,
5: 40 éve.
4: És hát még mindig ott vagy a pályán, és rád nézve teljesen versenysúlyodnál vagy.
5: Igen, igen, itt a király esélybe focizom még, most már ez a 6. szezonom 6 éve. Fittségre ugyanolyan fit vagyok, mint amikor profi voltam. Talán pár kiló izom lement rólam, de súlyra ugyanannyi vagyok, mint amikor profin fociztam. Hát az izületeim már nem egészen olyanok, mint akkor voltak, de hál' Istennek nem vagyok sérülékeny. Az, hogy a fáradtságtól, meg a terheléstől fájnak a lábaim, az meg ennyi időskorban teljesen normális.
4: Szoktál valami könnyítést kérni edzésekre?
5: Hát én most már az edzéseket úgy csinálom, ahogy én érzem. Edzek, tehát mindig ott itt vagyok általában edzésen, 4 edzésből 3 biztos, de az edzés intenzitást is én úgy csinálom, ahogy érzem, hogy kell. Én tisztában vagyok azzal, hogy a testemnek mire van szüksége ahhoz, hogy hétvégére jó állapotban legyek, úgyhogy én ennyi idősen már össze tudom ezt rakni magamnak.
4: És maradtál támadó?
5: Nem, ebbe a szezonban visszakerültem védőbe, 3 belső védőzünk ettől a szezontól. Én vagyok a közepe, jobb oldalon Simmer Szabi, meg a bal oldalon Németh Milán, régi Haladás legendák, úgyhogy mi 3 ott hátul megoldjuk ezt.
4: Úgy tűnik, hogy sikerül, mert évek óta készültök az NB3-ba, de most vezettek annyi ponttal, hogy már csak ti szúrhatjátok el legalábbis a megyei bajnokság megnyerését.
5: Hát még van hátra 2 meccsünk, és akkor utána jön a rájátszás, az első 4 játszik egymással, 6 mérkőzés még, tehát 8 mérkőzés van, azért messze van még a vége. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy ezt csak mi ronthatjuk el, hiszen 10 pont az előnyünk a másodikkal szembe. Ahova most megyünk majd Sárvárra, hétvégén, ha ott nyerünk, akkor 13 pontra is nőhet a különbség. Úgyhogy tényleg úgy néz ki az elmúlt évek után, hogy ebbe a szezonban talán meg tudjuk nyerni. Aztán, hogy osztályzót játszunk-e, nem játszunk osztályzót az NB3-ért, az majd kiderül.
4: És ha sikerül bejutni az NB3-ba, akkor te folytatod?
5: Hát, hogyha a Király Gabi nem küld, de vagy az egyesület meg szeretne tartani, akkor én biztos, hogy nem hagyom abba. Sérült nem vagyok, hál' Istennek. Az, hogy itt-ott fáj, az egy dolog. De én még igen fociznék. Amíg mindig azt mondtam a Gabinak is, hogy lehet, hogy én akkor fejezem be, ha tolókocsiba toltok le majd a pályáról. Én nekem szükségem van még erre a mozgásra, erre az adrenalinra, ami az öltözőt, meg ami ezt az egész futballközöget körbeveszi.
4: Gábort már nem tudjátok rábeszélni, hogy bejön a kapuba.
5: Hát mindig mondja, hogy lejön, de két éve elszaggatom tőle. Ugye őnek itt az Egyesületben nagyon sok dolga van, úgyhogy nem nagyon van erre ideje, de úgy mindig néha-néha elsüti, hogy ma jövök, de nem sikerült még leírnie.
4: Tulajdonképpen az nem meglepő, hogy már gyerekkorodban elkezdtél futballozni, mert ti igazi sportcsalád vagytok.
5: Igen, édesanyám válogatott atléta volt, édesapám válogatott focista volt, a bátyám is, aki szegény már nem él, utánpótlás válogatott volt, a Lipcsei Petékkel, Halmai Gabiékkal, meg van nekem egy lány ikertestvérem, ő meg atléta volt anyu után. Mind a ketten jó tehetségesek voltak, és jók voltak abban, amit csináltak, de nem volt meg az az elszántság, meg az akarat bennük, ami bennem, úgyhogy nem lettek sportban sikeresek, de igen, tehát a géneket azt örököltük a családból.
4: Te mikor érezted úgy, hogy van ebben lehetőség? Gyerekkorodban már fölfigyeltek rád, és játszottál utánpótlás válogatottakban folyamatosan?
5: Akkor még talán nem, úgy emlékszem, hogy U15-ben nem volt utánpótlás váltott. Én nem voltam utánpótlás váltott egészen, annak idején úgy hívták, hogy U21 vagy olimpiai válogatott. Tehát én igazából a felnőtt csapat alatti csapatba kerültem be, 18-19 éves korom körül, a Gellei Imre bácsinál, és utána meg a Gellei Imre bácsi lett a felnőtt válogatottnak is az edzője, és 22 éves koromban föl is vitt igazából az utánpótlás válogatottból egyből.
4: Addigra már hány idényed volt az első osztályban?
5: Hát 18 évesen mutatkoztam be, de akkor volt egy sajnálatos sérülésem, porccal kellett műteni, és végig a felnőtt csapatnál voltam, a felnőtt csapattal edzettem, de 20 évesen kezdtem el stabilan játszani az NB1-be, és igazából onnantól kezdve stabilan játszottam, meg a mai napi stabilan játszom.
4: Akkor milyen volt a haladás?
5: Hát NB1-es, én a haladással NB2-be 20 mérkőzést játszottam, mikor átszervezés volt, most a pontos évet nem fogom tudni megmondani, de valamikor 2000-2001-ben lehetett ez, akkor ilyen fél év alatt, mert átszervezés volt a bajnokságokba, fél év alatt sikerült visszajutnunk. 20 meccset játszottam NB2-be, ami egy elég erős NB2 volt, 12 gólt sikerült a 20 meccsen rúgnom, és én igazából, amikor mielőtt elmentem a haladásból, akkor is NB1 volt, meg mikor visszajöttem, akkor is, és 9 éven keresztül még NB1-ben játszottam a haladással, abban az évben estünk ki, amikor én abba hagytam a futballt.
4: Ugye mondtad, hogy elmentél a haladásból, miért mentél el?
5: Hát 22 éves voltam, még nem is töltöttem be talán a 22 évemet, mert szeptemberi vagyok, és én júniusban igazoltam ki a GK-hoz, az osztrák első osztályba, aki akkor egy top csapat volt. A haladás akkor is kiesett, abban a szezonban egy nagyon jó haladás esett ki annak idején, volt válogatott játékosokkal. 22 éves voltam, egy osztrák top csapathoz tudtam igazolni, keresett abba az időben a Ferencváros, az Újpest, szó volt arról is, hogy oda megyek, meg szerettem volna lépni a karrierem szempontjából, meg a fejlődésem szempontjából, meg hát meg akartam tapasztalni, hogy egyáltalán egy más futball közepbe, egy papíron erősebb csapatba, erősebb bajnokságban mire vagyok képes.
4: Mire voltál képes?
5: Hát a Grazba kikerültem, ahogy az előbb is említettem, 22 éves voltam, az első 10 meccsemen 4 gólt rúgtam, aztán elküldték azt az edzőt, aki engem kivitt, mert a csapat nem szerepelt jól, és jött egy osztrák edző, aki egyből a külföldieket félrerakta. Jól indultam, de aztán utána önhibámon kívül, mondhatom így, mert jó teljesítettem, de nem számítottak rám. Egy év után hazajöttem Debrecenbe, és utána 3,5 évet Debrecenben töltöttem, ami az akkori bajnokcsapat volt, háromszor nyertem a Debrecennel bajnokságot, aztán onnan következett Anglia.
4: Általában azért pályafutásod azon szakaszában a gólokat várták tőled?
5: Várták tőlem a gólokat is, de mivel én szélső középpályás voltam, ezért egy assziszt, egy gólpassz az ugyanazt jelentette, mindegy gól, úgyhogy hál' Istennek azért gólokat is rúgtam, tehát nem azt mondom, hogy 10 gól fölött rúgtam, azért az ritka volt, hogy 10 gól fölött rúgtam egy bajnokságba, de egy 5 és 8 gól között mindig megrúgtam szélsőként, meg körülbelül ugyanannyit, ha nem több gól pasztattam egy szezonba, úgyhogy hál' Istennek ezeket a statisztikákat én tudtam hozni annak idején.
4: Akkor is volt ilyen infrastruktúra, mint most van itt például a Királyesénél, ahol beszélgetünk? Debrecenben voltak ilyen feltételek?
5: Hát se Debrecenben, sehol nem voltak ilyen feltételek. Premier Ligában igen, meg Angliában. Grazban is talán, de azért nem lehet összehasonlítani. Az utánpótlásban biztos, hogy nem volt abban az időben semmilyen. Sőt, hogyha most így visszagondolok az angliai légióskodásom után, amikor visszatértem 2011-ben a haladásba, a haladás NB1-ben volt, kimerem mondani, miért nem merném kimondani, szakadt szerelésbe edzettem le. Nem salakon, de göröngyös edzőpályán edzettünk volt, hogy nem tudtunk NB1-es bajnoki mérkőzés előtt edzeni, mert annyi eső esett, aztán nem tudtunk nagyon hol edzeni, és ez nem is olyan régen volt, 14-15 éve a haladással NB1-be, de mégis sikerült abban az időben azoknak annak a haladásnak jó szerepelni, nem is egyszer az NB1-be.
4: Na meg a Debrecennek is, akkor ott egyedülalkodóak voltatok. Mitől volt olyan jó az a Debrecen?
5: Hát a 90 vagy a 99%-a volt válogatott vagy válogatott játékos volt. Abban az időben azt tudni kell, hogy a Szima Gábor volt az elnök, a tulajdonos, és abban az időben ő nagyon-nagyon sok pénzt tett a debreceni futballba. Nem volt közel ennyi pénz a magyar futballban, mint mostanában. Egy Ferencváros, egy Újpest is anyagilag a Debrecen magasabb szinten volt a Szima Gábor miatt, és hát nagyon-nagyon jó játékosokat tudott igazolni, meg mellette ott voltak a lokálpatriót, a Debrecenek, a Sándor Tamásék, a Dombi Tibiék, Madar Csabiék, sorolhatnám Bőrzoliék, és egy nagyon erős mag volt, debreceni mag volt, ami mellé minőségi válogatott játékosokat tudtak igazolni, külföldi válogatott játékosokat is. Hát azért nagyon-nagyon erős Debrecen volt. Én megmerem kockáztatni, hogy az a csapat most is versenyben lenne a bajnoki címért ebbe a magyar NB1-be.
4: Akkor már rendszeresen voltál válogatott?
5: Igen, én 22 éves korom óta a haladásból kerültem be először a válogatottba, és játszottam is 3-4 mérkőzést. Én minden csapatomból, ahol játszottam, az a haladásba kezdtem, ugye a GLK Graz, utána a Debrecen, a Plymouth, az angol másodosztály, és utána következett a Premier League, a Hull City. Én minden csapatomból voltam válogatott, nem csak kerettag, hanem pályára is léptem. 2002-től 2013-ig folyamatosan válogatott kerettag voltam. Ha jól emlékszem, 7 szövetségi kapitányt fogyasztottam ez idő alatt, úgyhogy igen, én már úgy kerültem Debrecenbe és Grazba és mindenhova, hogy többszörös válogatott voltam.
4: Válogatottban figyeltek fel rád külföldi csapatok, vagy a Debrecenből tudták kiigazolni?
5: Hát ugye a haladáshoz itt közel volt az osztrák Grác, nem volt messze. A GLK az itt figyelt fel rám ugye a haladásból, de ahogy az előbb említettem, már voltam felnőtt válogatott, és igen,

0: lehet, hogy nem 28 éves koromban kerültem volna a Premier Ligába. Azért ott jó pár év hiányzik, mert azt gondolom, hogyha 22-3-4-5 éves koromig ki tudtam volna kerülni az angol másodosztályba, akkor lehet, hogy a Premier Ligába is még jobban megállhattam volna a helyemet, mert ahhoz, hogy 28 évesen oda kerülni a Premier Ligába, nem voltam már fiatal játékos, tehát nem számítottam annyira fiatalnak. Lehet, hogy könnyebben megálltam volna a helyem a Premier Ligában, hogyha pár évvel előtte kikerülök külföldre.
1: Most talán a Premier League-et tartják a legerősebbnek a nemzetközi futballbajnokságok közül, akkor milyen volt?
0: Akkor is magasan a legerősebb volt. Ez kimutatott tény is volt, akkor is, most is kimutatott tény, statisztikák mindenféle szempontból. Elég annyit mondani, hogy a Manchester United a Fergusonon egy Ronaldóval, tehát uralták abba az időben a világfutballt is, nem csak a Premier Ligát. Kicsit mondhatom azt, hogy a Manchester City akkor jó formán sehol nem volt. Abba az időben talán akkor kezdtek el indulni, akkor lett a Citynek is olyan befektetője, de a United volt akkor is a legnagyobb csapat. Most is sokkal nagyobb klub, ha az eredményeket nézzük, de én azt gondolom, hogy abban az időben is a Premier Liga iszonyatosan erős volt, és magasan vert minden bajnokságot.
1: Játszottál is Ronaldo ellen?
0: A Ronaldo ellen játszottam a legnagyobb sztárok közül, akit említhetek legtöbbször, ugye a portugál válogatottal ellen is többször, a Manchester United ellen játszottunk, a Debrecennel BL selejtezőt, akkor is játszottam ellene, megjátszottam ellene a házszíneibe is, mert akkor még ott volt a Manchesterbe, és amikor én oda kerültem 2008-ba, ha jól tudom, utána igazolt a Real Madridba.
1: És milyennek tartottad? Volt párharcotok?
0: Sokszor, nagyon sokszor, mert én baloldali középpályás vagy baloldali védő voltam a váltottban többször is, ő meg ugye sokszor szélsőt játszott jobb oldalról befelé. Nagyon sokszor volt, van is nem egy fotóm róla otthon, összecsapások. Hát nem nagyon tudtam máshogy megállítani, csak hogyha közel voltam hozzá és ütköztem meg, faltoltam, mert ha adtam neki területet, akkor és időben el tudta tolni a labdát. Én sem voltam egy lassú játékos, de hihetetlen nehéz volt megfogni abba az időben.
1: Ő volt a legkeményebb ellenfeled?
0: Nem, nagyon sok komoly játékos ellen játszottam egy meccseket, vagy léptem pályára. Hát abban az időben a Real Madrid ellen, a Galaktikusok ellen edzőmérkőzésen, amikor 22 évesen a GLK-ba kiigazoltam, 100 éves volt a klub, és a Real Madridot hívták meg ilyen jubileumi mérkőzésre. Hát egy Figo, egy Zidane, egy Guti, egy Raúl, hát a Galaktikusok, tehát hihetetlen játékosok voltak, vagy amikor a Puskás stadion tavatták, és az Öcsi bácsi még élt, körbevitték a stadionba egy, talán a Baumgartner Zsolti vitte körbe annak idején egy autóval, és ugye a Real Madrid volt akkor is meghívva, a Magyar Liga válogatott ellen játszottak. Akkor például pályára lépett a brazil Ronaldo is, még aktív volt, de játszottam azon a meccsen, ami a Messinek volt az első váltott mérkőzése a válogatottban az argentinok ellen. Igaz, hogy nem játszott sokat, mert egy perc alatt kiállították, a Van Szágvillit megütötte. Tehát a jelenkor nagy sztárjai ellen is, meg a régebbi kor nagy sztárjai ellen nagyon sok komoly játékos ellen léptem pára.
1: Úgy említetted, hogy akkor más volt a körülmény a futballban, más volt a válogatott is. Most azért egy edzőmeccsre is kimennek 55 ezeren, a ti időtökben azért nem volt ilyen népszerű a válogatott.
0: Ez így van, de más volt a futball közeg is, hiszen nem volt benne ennyi pénz, nem szerepeltünk úgy. Ugye megemelték itt az EB-re kijutásnak a létszámát, pótpót, selejtezőn ki tudsz jutni, nemzetek ligáján keresztül ki tudsz jutni világversekre. Tehát az én időmben, amikor én voltam válogatott, akkor ez a lehetőség nem volt meg, hiszen ha a csoportodban második lettél, akkor is pótselejtezőt játszottál, és adott esetben nagyon nagy részben mi egy svéd válogatottat kaptunk meg, ahol az Ibrahimovics a legnagyobb sztár volt, vagy megkaptunk egy portugál válogatottat, tehát másodikként is pótselejtezőn már egy olyan csapatot kaptunk, ami papíron jelenleg is, én azt gondolom, hogy a magyar váltott előtt vannak, abban az időben még jobban előtte voltak, de ha visszagondolok az akkori válogatottra, én olyan válogatottakba szerepeltem mindig, hogy abban az időben is a 90%-a a játékosoknak külföldön játszott, Bundesligába, angol másodosztályba, Premier Ligába, holland első osztályba, belga első osztályba, ukrán első osztályba, Bodnár Laci most úgy hirtelen eszembe jutott, a Dinamo Kijev óriási csapat volt, tehát a 90%-a a válogatottnak külföldön játszott, nem feltétlen top csapatokba, de top bajnokságba, de mégsem sikerült sajnos világ.

0: versenyre kijutnunk.
1: Ugye azóta sem sikerült, 1986 óta várunk erre. Ti volt, amikor közel álltatok ahhoz, hogy EB vagy BB legyen?
0: Hát, hogy említettem, lettünk másodikba, csoport másodikak, de utána a pótselejtezőn már idézőjelben mondom, nem volt akkora sanszunk, hogy ezt megcsináljuk. VB-re meg én nem emlékszem rá, hogy akkora sanszunk lett volna. Más rendszer volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben nehezebb volt ezt megcsinálni, mint most, de attól függetlenül nem lehet elvenni a válogatottnak az érdemeit, hogy az elmúlt három Európa-bajnokságon kim voltunk.
1: Angliában hány évet töltöttél összesen?
0: Talán 4 évet. Azt hiszem, Plymouthban voltam más felett, hába 2 felett. Igen, 4 évet voltam Angliában. 31 éves elmúlt, amikor már hazaigazoltam.
1: És akkor miért döntöttél úgy, hogy irány Magyarország?
0: Hát igazából ezt én döntöttem, úgy maradhattam volna, hiszen angol másodban, de még Premier Ligában is, Blackpoolban, aki akkor Premier Ligában volt, egy kis klub volt, az első szezonja volt, még oda is igazolhattam volna a háli szerződésem után, de én akkor úgy döntöttem, hogy még a haladásban szeretnék játszani a nevelőegyesületembe, ami nekem az életem szerelme akkor is az volt, meg most is.
1: Debrecen akkor nem is került szóba?
0: De a Debrecen ugyanúgy, ahogy kiderült, hogy a hála felbontottam a szerződésemet, egyből hívtak a Szima Gabiék, mehettem volna Debrecenbe is. BL csapat volt, vagy BL csoportkörös csapat volt abban az időben, még akkor is Debrecenbe. Tehát oda is visszaigazoltam van, de én azt mondtam a menedzseremnek, Vadán Filipovicsnak, hogy nekem a haladást intézd, mert én ott akarok focizni. Úgy terveztem, hogy egy 3 éves szerződést írtam alá, 3 évig focizok, 35 évesen abba hagyom a futballt, de hát aztán 39 éves koromig még a haladásban voltam. Nem így terveztem, de hál' Istennek még tudtam focizni. Én akkor ezt szerettem volna, meg voltam elégedve azzal, amit elértem, hiányérzetem nincs, semmilyen téren, én a haladásba akartam abba az időbe akkor hazajönni.
1: Akkor már megérted, hogy megépült az új stadion.
0: Igen, 2011-ben jöttem haza, 2017-ben készült el, akkor játszottuk az első meccsünket ott, tehát várom kellett még rá 6 évet, de igen, játszottam az új stadionban én is, olyan-olyan sokat már sajnos nem.
1: És hát azóta nincs NB1.
0: Hát így van, azóta nincs NB1, meg nagyon sok összetevője van, hogy miért nincsen NB1, de az előbb is említettem, én a haladásban 302 mérkőzés játszottam NB1-be, úgyhogy durván 10 évig nem játszottam a haladásban a karrieremből, tehát azért ez nem volt egyszerű ezt összehozni, hogy ennyi NB1-es mérkőzésen pályára lépek a haladásba. Hát nagyon sajnálom, hiszen nekem édesapám is egy haladás legenda, édesanyám is a haladásban volt váltott atléta, apu a harmadik az örök ranglistán NB1-es mérkőzésekben 306 mérkőzéssel, én vagyok a negyedik mögötte 302-vel, tehát ketten 608 NB1-es mérkőzést játszottunk a haladásba, ami azt gondolom, hogy egy ritkaság a mai magyar futballban, biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, még egy olyan csapat, vagy olyan család, ahol 600 fölött játszottak első osztályba ketten együtt egy csapatban. Hát nagyon sajnálom, nem mondom, hogy nem örülök, hogy a haladás most NB3-ban most kicsit kezd jobb lenni, de annyira nem tudok annak örülni, hogy NB3-ban szenved a szeretett klubban, hiszen én nem játszottam nagyon NB2 alatt, meg apukám se, inkább NB1. Tehát a haladásnak én azt gondolom, hogy NB1-ben lenne a helye.
1: Édesapáddal tudtál egyszerre valamilyen időszakban pályára lépni?
0: Sajnos nem. Azért nagyon sok idő, vagy nagyon sok év van köztünk, hiszen mi késői gyerekek voltunk, talán apu 32 volt, amikor mi megszülettünk, úgyhogy nem. Talán gyerekkorban visszagondolok így, focizgattam vele, meg focizgattam ellene mondjuk ilyen öreg fiúk, haladás öreg fiúk tornám, vagy ilyesmi, de nem emlékszem olyan mérkőzésre. Nem, biztos, hogy nem.
1: Családi tradíció folytatódik? Focizik a családból a fiad?
0: Igen, ő is a királyi labdarúgója, 12 éves. Hál' Istennek jelenleg elég jó utoljár, a tehetsége megvan ahhoz, mindenféle adottsága, képessége, genetikája megvan ahhoz, hogy ő is az apu meg az én nyomdokomba lépjen, de ez rajta fog múlni, és ezt tudatosítottam is benne, el is mondom neki, hiába kicsi még, hogy ez innentől kezdve az adottsága, a genetikája megvan, ez csak rajta múlik, hogy majd mikről tud ő lemondani, mikor eljön az időszak, meg mennyit áldoz be azért az életéből, hogy ő profi labdarúgó legyen. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogja tudni vinni a tradíciókat.
1: Ő is ballábas?
0: ő jobblábos, de ő is szélső, de játszik baloldalon is, mert most már a mai futballban divat ez a tükörszélső, hogy jobblábbal befelé játszanak. Én kevesebbet játszottam ilyen pozícióba, nem mondom, hogy nem, de abban az időben ez nem volt divat, hogy tükörszélsőt játszon valaki. Úgyhogy valamilyen szinten ugyanaz a pozíció, csak más lábbal.
1: Neked volt előnyöd abból, hogy ballábas voltál a pályafutásod során?
0: Volt előnyöm, mert hát annak idején is mondták, de szerintem ez még most is igaz, hogy jó ballábasból kevés van. Kevésebb ballábas futballista van, mint jobblábas. Volt előnyöm ballábasként, de én mindig azt mondtam, hogyha nem lett volna jó ballában, vagy adott szituációkban nem állom meg a helyem, akkor nem tudtam volna magas szintre jutni, tehát ez nem feltétlenül a ballábam miatt van.
1: Minden sportolónak, minden labdarúgónak vannak kedvenc mérkőzései, olyan pillanatai, ami örök életre megmarad. Neked van ilyen?
0: Sok ilyen van, ami örök életemre megmarad. Ez karrierem során sokan felrakták ezt a kérdést. Én mindig azt mondtam, hogy én nekem a mai napig minden mérkőzés fontos. Tehát az lehet most megy egyes mérkőzés, lehet edzőmérkőzés, akármilyen mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen épülsz, és fejlődhetsz, teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Ahhoz, hogy eljuss magas szintre, olyan szintre, ahol esetleg én voltam, ahhoz az utolsó edzőmérkőzésre is szükség van, mert ott is lehet fejlődni. Úgyhogy én mindig azt szoktam kiemelni, hogy a számomra a karrierem szempontjából minden mérkőzés fontos volt, és így is álltam hozzá, mai napig így állok hozzá.
1: De azért csak van egy olyan gól, amit úgy eltettél magadban.
0: Hát van a Hajduk Split elleni meccseket a Debrecennel, amikor kivertük a Hajdukot oda-vissza 8-0-al, Debrecenben 3-0, Splitben meg 5-0. Persze, sokan emlegetik, hogy ez a karrierem szempontjából nagy dolog volt, vagy az utána következő manchesteri meccsen elvették a gólomat, ami egy szabályos gól volt. Ha jelen futballban lett volna, és van VAR, biztos, hogy megadják, mert nem volt szabálytalanság a gólom előtt, de vannak ilyen dolgok, de számomra azok ugyanolyan mérkőzések voltak, mint akármilyen mérkőzés, mert ahhoz, hogy sikeres legyél, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülnöd, ahogy arra. Persze kiemelhetnék bajnoki címeket, bajnoki gólokat, Primusba egy fészon alatt, vagy egy szezon alatt rúgtam 12 gólt, mindegyik közel áll a szívemhez, de nem ragadt meg úgy, hogy most ez az egy, és akkor ez nagyon hozzánőtt a szívemhez.
1: És a válogatottból?
0: Ott nem rúgtam gólt. Ott nem rúgtam gólt, ott nem...
1: Csalafinta volt a kérdés.
0: Ott nem rúgtam gólt, tehát talán lett volna esélyem gólszerzésre, mert volt lehetőségem gólt rúgni, de 35 mérkőzésre léptem pályára, abból hát 18-20 mérkőzésen én baloldali védőt játszottam abba az időbe. Talán a válogatottban játszottam legtöbbször baloldali védőt, ami nem feltétlenül a posztom volt, de az is hiányposzt volt, úgyhogy odaraktak. Azért olyan nagyon-nagyon sok lehetőségem nem volt, hogy gólt rúgjak, de azért édesapám 11 meccsen rúgott egy gólt, az íreknek rúgta. Egy gólt az én is rúgattam volna 35 meccs alatt, ez biztos.
1: Most, amikor elmész egy megyei bajnoki mérkőzésre, hogy említetted, hogy kik a társaid ott a védelemben, hogy fogadnak benneteket? Tisztelettel, vagy mondják, mit keresel még itt mindig a pályán?
0: Hát nem fogadnak mindig tisztelettel, azért itt Vas megyében is van egy bizonyos környék, nem mondok most szándékosan, nem mondok helyeket, hogy hol, de nagyon sok helyen nem fogadnak minket tisztelettel, engem biztos, hogy nem. Meg is van a vitám, de hát ez hozzátartozik a mennyei megyeihez. Én mindig azt mondtam, hogy 90 percig lehet, hogy ellenségek vagyunk, vagy harcolok ellened, vagy visszaszólok a szurkolónak, vagy akárkinek edzőnek, de ahogy lefújták a mérkőzést, én onnantól kezdve nem tartok haragot senkivel, még ha az anyámat szidják, akkor se. Nem, nagyon sok helyen nem adják meg a tiszteletet, úgyhogy mindig megvan ez, de ez hozzátartozik a futballhoz. Tehát ez addig van számomra, amíg a mérkőzés tart, aztán onnantól kezdve én ezeken nem nagyon foglalkozom.
1: A Király esélyénél itt milyen célok lehetnek, ha már a haladásnál ugye egyelőre MB3 van? Itt lehet magasabb osztályon, megy után, MB3 után még fölfele?
0: A Király esélyének, a Király Sporti Egyesületnek az a célja, hogy az MB3-at megcsinálja, és utána esetleg hosszú távon meg tudjon ragadni. Én 6 éve vagyok, ez a 6. szezonom, ezen dolgozunk. Talán idén, ahogy az előbb is említettem, sikerül megcsinálnunk. Az, hogy meg tudunk-e ragadni, az nem lesz egyszerű. A jelenlegi keretünk biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy az NB3-ban megragadjunk, de a hosszú távú cél az az, hiszen az utánpótlásnak nagyon a királyese utánpótlásának, meg Vasmegye utánpótlásának szüksége van arra, hogy itt NB3 legyen. Aztán ez igazából rajtam a pályán múlik, az, hogy meg tudunk-e ragadni NB3-ba, annak több összetevője van, bizonyos dolgokat már nem rajtam múlnak.
1: Edzősködsz is?
0: Nem edzősködök, a legalacsonyabb, a legkisebb edzői papíron megvan, tehát ilyen óvodás fociba, gyerek fociba mondjuk én U10-ig lehetnék edző. Soha nem motivált az, hogy edzősködjek, se a közeg miatt, a szülők miatt. Ahogy az előbb is mondtam, a közeg engem kidobna, mert én sajnos nem vagyok az a fajta, aki meg tud alászkodni bizonyos dolgokba, hogyha esetleg máshogy gondol valamit. Úgyhogy én edzősködni azért nem szeretnék, de természetesen a kis, amivel focizik, azért őt jó pár tanáccsal ellátom.
1: És mit csinálsz, amikor nem focizol?
0: Hát én focizok. Tehát a Királyban ugye heti 4-szer van edzésünk, hétvégén mérkőzés, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy heti 7 napból én 5-ször biztos, hogy focizok, a többi napjaimat meg kitöltik a gyerekeim, a gyereket viszem jobbra-balra, edzésre mind a kettőt, a nagylányom az ugró kötelezik, úgyhogy kitöltik a gyerekeim, meg a foci kitölti egyelőre a napjaimat.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter válogatott labdarúgó volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Közös kormányülés tart az osztrák és a magyar kormány. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery pedig tovább bírja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntős kört végül csoportja második helyén zárta. A júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Első mérkőzésén 5-szettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló Mevza tornán. A női válogatott viszont győzelemmel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. A miénk magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen a maribori tornán. Visszavonul az olimpiai bronzérmes rövidpályás gyorskorcsolyázó Kónya Zsófia. Erről a közösségi oldalán számolt be a 31 éves sportoló, aki 23 év versenyzés után fejezi be pályafutását. Kónya 3 téli olimpián is részt vett. 2022-ben a pekingi ötkarikás játékokon harmadik lett a vegyes váltó tagjaként. Emellett a női stafétával 3 ezüst és 1 bronzérmet, míg egyéniben 1500 méteren 1 bronzot szerzett Európa-bajnokságokon. A címvédő Oklahoma City 122-113-ra nyert a vendég San Antonio Spurs ellen az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság, vagyis az NBA nyugati főcsoport döntőjének második mérkőzésén, kiegyenlítve ezzel a 4 győzelemig tartó párharcot, amely magyar idő szerint szombaton hajnalban San Antonióban folytatódik majd.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Zizrany városát érte a legnagyobb támadás. A Rosneft helyi olajfeldolgozóban tűz ütött ki. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádióban az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Csaknem 800 nyári gyerektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak.
2: Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és 39-es kilométer között csak egy sáv járható munkavégzés miatt. Több kilométeres a torlódás. Az M0-as autó déli szektorában Halászteleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon munkavégzés folyik. A 16-os kilométernél sávzárásra és torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma a középső területeken lehet futózápor, zivatar. Időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Subka Attila lehet a Kisvárda vezetőedzője a következő szezontól. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda BL negyed döntős körét. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. Az Aston Villát irányító Unai Emery pedig továbbírja a történelmet a második számú európai kupasorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. John McGinn 2018-ban csatlakozott a birminghami csapathoz, amely akkor még másodosztályú volt. Az Aston Villa csapat kapitánya erről az útról beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának.
2: Még keresem a szavakat, hihetetlen mindezt átélni. Emlékszem, amikor még a feljutásért küzdöttünk, vagy nem is olyan régen a bennmaradásért a Premier League-ben. És most itt vagyunk a labdarúgás legnagyobb színpadán. Hatalmas büszkeség számomra, hogy csapatkapitányként újra európai trófeához segítettem az Aston Villát.
1: Abu Fani konkrétan jelezte, hogy váltani szeretne, az izraeli középpályás várható távozásáról is beszélt az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az M1-nek. A Ferencváros sorozatban 7 bajnoki cím után ezúttal ezüstéremmel zárta a labdarúgó NB1 szombaton befejeződött idényét. Hajnal Tamást ennek okairól is kérdezte Környei Bence.
3: A nemzetközi szereplésünk az abszolút kimagasló volt, ugye szerintem túl is teljesítettünk. Sok szempontból ugye olyan eredményt értünk el, amit senki nem várt talán, ugye a legjobb 16 közé kerülni, és nagyon sok mérkőzés megnyerve nemzetközi porondon, sok koeficiens pontot gyűjtve. Kupa győzelem szintén nem kell magyarázni, ugye ott a maximumot tudtok kihozni abból, ami lehetséges volt, viszont a bajnoki szereplés miatt ott természetesen azért van hiányérzet bennünk, hogy idézőjelben csak a második helyre sikerült odaérni.
4: Átigazolási pletyka szinten lehetett olvasni Abu Fani esetleges Szerbiába való távozásáról. Van ennek bármiféle valóság alapja?
3: Igen, van. Van konkrét tárgyalás a két klub között, úgyhogy meglátjuk, hogy majd sikerül-e ezeket sikerre vinni. Abu is konkrétan és egyértelműen kommunikálta a szándékát, hogy szeretne változtatni a karrierjében. Tehát, hogyha sikerül egy mindenféle számára megfelelő megállapodást elérni, akkor ott belátható időn belül lehet egy transfer, úgyhogy ez alapján folytatjuk most a munkát.
4: Mi pedig a következő idényt illeti, ugye az Európa Ligában veretlen maradt hazai pályán a Ferencváros, viszont a bajnokságban többször is elvitték a 3 pontot a Grupa Marénából. Ez lehet majd például egy kulcskérdés a következő idényben a bajnoki cím visszaszerzéseit illetően?
3: Mindenféleképpen. Ilyen hazai mérleggel ez egyértelmű, hogy nagyon nehéz bajnokságot nyerni, még hogyha végén csak tényleg nüanszok múlottak. De az nem lehet, hogy a Grupa Marénában tényleg ilyen sok pontot el tudnak vinni az ellenfelek. Erre kell, hogy megoldást tudjunk találni, hogy hogyan tudjuk a játékunkat az ellenfélre jobban ráerőltetni. Ugye mindig beszéltünk róla, hogy ugye a Fradinak két stílus kell tudni játszania, ugye egyik a nemzetközi szinten, a másik pedig a hazai bajnokságban. Valahogy nekem egy picit az érzésem, hogy most nagyon a nemzetközi stílus volt az, amit próbáltunk megvalósítani jobban, és erre az ellenfelek amúgy tényleg egy olyan környezetben jobban tudtak alkalmazkodni, mint az, hogy mi a dominanciánkat és a képességeinket jobban érvényesíteni tudtuk volna, úgyhogy ezt alaposan elemeznünk kell, és megoldásokat találnunk.
1: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő szezontól, ezt az M1-nek árult el a klub sportigazgatója Révész Attila. A 63 éves szakember a 2020-21-es idényben már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, most pedig átveszi Révész Attila helyét a kispadon, aki a jövőben már csak a sportigazgatói feladatokat látja el.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zágráb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntőst kört végül csoportja második helyén zárta. A júniusi máltai 4-es döntőben pedig a Barcelonita lesz majd az ellenfele. Elégedett volt csapata teljesítményével Nyéki Balázs, a Ferencváros vezetőedzője Farkas Mártonnak összegzett.
5: Annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágráb ellen. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor a második fél idő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedben alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezettük. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom, a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült, a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, hogy tényleg teljesen elégedett vagyok.
6: Azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
5: Maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amit biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladosz védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított.
1: Ma este megkezdődik a Ferencváros BVSC 3 nyert mérkőzésig tartó döntője a női vízilabda bajnokságban. Az OB1-ben tavaly február óta veretlen FTC címvédése készül, még a BVSC az idény meglepetés csapataként 1993 után lehetne ismét bajnok. A döntő első találkozóját ma 19 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Váji Vanda, a Ferencváros olimpiai bronzérmes klasszisa, így várja a finálét.
7: Nagyon örülök, hogy idén is bajnoki döntőt játszunk. Hát tényleg ez a legfontosabb mondjuk egy klubszezonnak a végén, hogy megmutassa a csapat most mondjuk ebben a másfél hétben, 10 napban, hogy igenis kifizetődik az a munka, amit elvégez évközben, hogy igenis megpróbálja megnyerni ugye a bajnoki címet, ami ugye a csúcsok csúcsa ilyen szempontból itt Magyarországon. Személy szerint minden energiámat igyekszem az uszodában töltött órákra fókuszálni, de ennél többet most úgy érzem, hogy nem tehetek, mert nyilván ez egy csapatsporták, tehát biztos lesz olyan, amikor mondjuk én nekem nem úgy fog menni a játék, vagy biztos lesz, hogy hibázom, de azért vannak, hogy a társaim most segítsenek és kisegítsenek az adott meccsen, de biztos lesz fordítva is, szóval igazából csak annyit tudni mondani, hogy minden energiámat, amit az uszodában töltök, ugye minden erről szól most így erről a elkövetkezendő 3 meccsről.
1: Drámai végjátékban harcoltak ki a bentmaradást a Sziget-Szent Miklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével. A Komló viszont 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. A sereghajtó Budakalász kiesése már korábban eldőlt. A bentmaradó Sziget-Szent Miklós vezetőedzőjét, Imre Vilmost, Bobák Róbert szólaltatta meg.
8: Ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatomnak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bárra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kiérezete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban, de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
9: Mi az, ami az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bemaradás hozta?
8: Hát én össze is azt mondtam, hogy a védekezésünkön múlik, akkor simán bemaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bemaradt a csapatban nagyon sok gól. De hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erőségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
1: A Sziget-Szent Miklós bent maradt a Budakalász mellett, búcsúzik viszont tehát a Komló is, amely tegnap a Győrtől kapott ki. Péter Szabó Dávidot, a Komló vezetőedzőjét, Nyágúj Gergely kérdezte a kiesés után.
10: 50 percig csak loholtatok a Győr után, ez döntött a végén, elfáradt a csapat mentálisan?
11: Nem gondolom, hogy ettől egy ilyen mérkőzésen nem lehet ennyit hibázni támadásba, és rengeteg tiszta helyzetet hibáztunk, és be kell valami, sajnos ma a kapuban sem volt olyan teljesítményünk. Azt is hozzátartozik, hogy a Sziget-Szent Miklós mérkőzés óta egy felnőtt kapussal játsszuk végig a bajnokikat, nyilván az Áron is elfáradt a végére, ez a Győr, ez egy jó csapat. Mi viszont kevesen voltunk.
10: Nem ezen a mérkőzésen múlt, úgy érzem.
11: De, igazából ezen, mert ez volt az utolsó mérkőzés. Persze, ha 4 ponttal többen jövünk ide, akkor nyilván ez egy tét nélküli mérkőzés lett volna, de volt tétje. És az ilyen mérkőzéseket kell megnyerni.
1: A Veszprém pedig végül hibátlan teljesítménnyel zárta az első helyen az alapszakaszt a férfi kézilabda NB1-ben. A Bakonyi együttes a NEKA otthonában nyert 51-40-re, és várhatja a jövő pénteken kezdődő Szeged elleni bajnoki döntőt. A párharc az egyik fél második győzelméig tart majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Első mérkőzésén 5-szettes csatában kikapott a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló MEVZA tornán. A nemzeti együttes pedig 2-1-re is vezetett, de végül tehát vereséggel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát. Nagy Péter szövetségi kapitányt hallják.
12: Azért Ausztria végén megmutatta a negyedik szedbe és az ötödik játszmában, amikor már nekik is jobban összeállt a játékuk, hogy fizikálisan mire képes, ugye elég magas játékosokról van szó. Nekünk legalábbis ez volt az első mérkőzésünk. Úgy gondolom, hogy a második és harmadik játszmában az agresszív nyitásokkal és nagyon jó védekezéssel meg tudtuk nyerni azokat a szetteket, és hozzáteszem, hogy fegyelmezettek is voltunk. De a negyedik szedbe jött egy mentális, vagy fizikai fáradtság ezeknek a kombinációja, és az még látszik, hogy ezekben a pillanatokban azért a döntéshozatalnak a minősége az drasztikusan lecsökken negatív irányban, amit sajnálok, hogy azért látom egy-két fejlógatást, holott ugye azt kértem a srácokkal, amit mi kontrollálni tudunk, az elsősorban ez, a mi hozzáállásunk, meg az, hogy mit mutatunk magunkról. Valamint azért a taktikai fegyelmezetlenség az, annak nem örülök, mert a másik harmadik játszmában az a jók voltunk nagyon, és utána az jelentősen visszaesett, de ez egy visszajelzés nekünk is, a csapatnak is, hogy jelen pillanatban hol járunk.
1: A magyar női röplabda válogatott viszont győzelemmel kezdte szereplését a Mariborban zajló MEVZA tornán. A miénk magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 közmédia kézilabda tematikai podcast műsora. Itt van velem Rosta István, korábbi válogatott kézilabdázó állandó szakértőnk. Szia, Pilu!
3: Szia, Peti! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Valamint itt van velem Tóth Bálint, az M4 Sport riportere kommentátora. Szia, Bálint!
4: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki minket hallgat.
2: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője, és beszélni fogunk a férfi kézilabda válogatott kieséséről, vagy hát papíron nem VB szerepléséről, aztán a többit majd meglátjuk, illetve a férfi bajnokság zárófordulójáról is. De mielőtt ezekbe belecsapnánk, itt van velünk a vonalban Szabó Anna, a Thüringer szélsője, aki a hétvégén 4-es döntőt játszott az Európa Ligában, azzal a céllal, hogy ők legyenek az első csapat ennek a sorozatnak a történetében, amelyik meg tudja védeni a címét. Ez végül nem jött össze, de így is azt hiszem mondhatjuk, hogy jó hétvégét zártatok. Mennyire van bennetek inkább a csalódottság, vagy azért az ezüstérem azért nagyon szépen csillog?
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát most azért így hirtelennyében még azt mondanám, hogy azért még kell idő, hogy az ezüst szépen csillogjon, főleg, hogyha a döntő alakulását nézzük, de szerintem évelején ezt az egész csapat aláírta volna, hogyha azt mondja nekünk valaki, hogy másodikak leszünk az Európa Ligában. Nyilván a címvédés volt a célunk, ehhez 30 percig nagyon közel voltunk, utána viszont az már történelem, ami történt. Nyilván most még szomorkodunk, de fel fogunk állni ebből is.
2: Igen, azt akartam kérdezni, hogy mennyire a szomorkodás az úra, hogy azt talán az első kérdésem is próbáltam, hogy ilyenkor azért tudtok ünnepelni, hiszen azért mégiscsak egy nemzetközi kupa ezüstér, ahogy mondod is, szezon előtt aláírva, ez azt hiszem bárki elfogadja, de közben mégis, hogy elvesztett döntő, mindig a legfájdalmasabb.
5: Igen, ez így van, főleg, hogyha úgy veszíti el valaki azt a döntőt, ahogy mi vesztettük, hogy ugye 9 gólos előnyünk volt a fél időben. Nyilván próbálunk azért pozitívak maradni, hiszen szombaton már bronzért játszunk a német bajnokságban, úgyhogy annyira sok időt nem vehet el a szomorkodás, de úgy érzem, hogy így nem esett szét a csapat ettől, úgyhogy mindenképpen ez a jövőre tekintve egy nagyon hasznos mérkőzés volt számunkra.
2: Két góllal győztétek le az elődöntőben a Viborgot, és aztán a Dijon, a hazai pályán szereplő Dijon jött a fináléban. Milyen volt a két találkozó? Mi döntött a Viborg ellen, és mi volt az, ami talán nem működött a döntőben a Dijon ellen?
5: Hát a Viborg ellen is már egy ilyen viszonylag hullámzó mérkőzést játszottunk, hiszen hol az egyik csapat vezetett, hol a másik, és szerintem a végén pont nekünk jött ki jobban a lépés. Egy szerintem nagyon szerencsés góllal tudtuk bebiztosítani a döntőbe a helyünket. Szerintem sokkal jobban védekeztünk az elődöntőbe, mint a döntőbe, hiszen az tény, hogy 9-el vezettünk a döntő első fél idejének a végén, de azért nem lehet szerintem azt mondani, hogy olyan hűde egybe lett volna a védekezésünk, csak a kapusunk óriásikat védett, 60% fölött védett. Utána pedig a második fél időben ez teljesen átfordult, elő nem tudtuk szerezni a gólokat, hátul meg ők belőtték a helyzeteiket. Nyilván a közönség is mögéjük állt, egy teltházas csarnokban játszottunk, ami nyilván nagyon-nagyon jót tesz egy döntőnek, hogy teltház van, de hát azért nem sokan szurkoltak, nekünk nyilván ezt kizártuk, de azért amikor kezdett feljönni a Dijon a második fél időben, akkor azért a csarnokban a hangulat is elég jelentősen megváltozott, és már nem nagyon lehetett azt se hallani, amit éppen saját magamba gondoltam.
3: Szia, Anna, Rosta Pilu vagyok. Gratulálok én is a döntőhöz. meg az ezüstérmezés, és szerintem is majd még sokat fogtok mosolyogni, ha látjátok azt az ezüstérmet. Neked a karrieredben mit jelentett ez az Európa Liga sorozat? Milyen volt a négyes döntőnek a hangulata, illetve a te játékod? Meg egy picit olyan aspektusból is, hogy ott volt egy magyar csapat, az Esztergom, hogy velük tudtál-e beszélgetni, tudtál-e a magyar csajokkal picit eltölteni pár percet, vagy az ő játékokat, hogy láttad?
5: Köszönjük szépen! Hát az én karrieremben nyilván ez egy óriási tapasztalási lehetőség volt. Akár a tavalyi évet nézzük, akár az idejét, azért, hogy 21 évesen én már két Európa Liga 4-es döntőt megjártam, és azért komoly szerepeket kaptam szerintem mind a két évben a mérkőzéseken. Ez szerintem a karrierem során nagyon hasznos lesz, és a későbbiekben fogom tudni kamatoztatni az itt szerzett tapasztalatokat. Hát egy szélső élete mindig nehéz azért a kézilabda pályán, főleg, hogyha mondjuk mellettem egy Johanna Reichert játszik, aki most éppen nem játszott jó mérkőzéseket, de van, hogy 20-ból 19 gólt jött. Nyilván akkor azért nem a szélsőkön van a hangsúly. Szerintem a hétvégén sem a szélsőinken volt a hangsúly. De hát ebből kell gazdálkodni, én sose szoktam panaszkodni, hogyha kevesebb labdát kapok, mert én választottam ezt a posztot, én tudtam, hogy mire kell számítani. Az Esztergommal kapcsolatban pedig igen, egy hotelban voltunk a lányokkal, úgyhogy a csapat szerintem 90%-ával tudtam beszélni, és nagyon jó volt őket látni. Tényleg én nagyon-nagyon szurkoltam nekik, én szívesen játszottam volna ellenük a döntőt, csak a döntőt. Hogyha játszunk egy magyar csapat ellen, akkor annak csak a döntőnek kellett volna lennie. Nagyon sajnálom, hogy nem jött ki nekik úgy a lépés, de hát pár játékos kivételével ők még hihetetlenül fiatalok, és biztos, hogy a későbbiekben nagyon-nagyon sokat fognak tudni fejlődni ebből a hétvégéből.
4: Ahogy Pilu is említette, meg most te is szóba hoztad az Esztergomot, ugye Magyarországon egy kicsit nagyobb média figyelem volt emiatt idén az Európa Liga sorozaton, meg önmagában a négyes döntőn, mint a korábbi években, de a magad minden rutinjával és Európa Liga tapasztalatával kérlek mesélj nekünk arról, hogy milyen volt színvonalában idén ez az egész sorozat. Ugye tavalyról van összehasonlítási alapod, és egyáltalán a Thüringernek miért feküdt megint ennyire jól ez az Európa Liga idény?
5: Hát ezt nehéz megmondani, hogy... Jó, rendben. Hát kezdhetném azzal, hogy ugye az idei évben szerintem nem volt fő favoritja az Európa Liga kiírásának. Tavaly azért mindenki az IKAST-ot várta győztesnek. Most az, hogy mi megleptük őket a döntőbe, az tényleg egy ilyen csodával határos mérkőzés volt. Az idei szezonban viszont annak ellenére, hogy mi voltunk a címvédők, én nem mondtam volna magunkat főesélyesnek, főleg nem azután, mikor az első mérkőzésünket mi még a csoportkörben Moson-Magyaróváron el is veszítettük.
4: Emlékszünk rá, igen.
5: Igen, akkor szerintem azért senki nem tett volna sok pénzt arra, hogy mi majd a döntőben fogunk játszani. Nyilván azért az Európa Liga is mindig színvonalasabb, de azért egyre több csapat szeretne bajnokok ligájában játszani, akár láthatjuk mondjuk Németországban, ugye a Ludwigsburg csődbe menésével a Dortmund bajnokok ligája szereplős lett, annak ellenére, hogy ők tavaly nem is jutottak tovább mondjuk az Európa Liga csoportkörből, szóval azért itt is vannak nagyon jó csapatok, mi mondjuk egy olyan Nyköpinget tudtunk megverni, akik tavaly tényleg bajnokok ligáját játszottak, úgyhogy azért van sok átfedés, nyilván azért a BL az teljesen más kávéház, de azért lehetett meglepetéseket okozni mindenkinek. Nyilván én ezt az idei szezont sokkal nehezebbnek éreztem, lehet a címvédő titulus miatt való nyomás okán, de hogy összességében szerintem jól szerepeltünk, és amikor megtudtuk, hogy Dijonba fogják rendezni a Final Four-t, akkor azért így mindenkiben ott motoszkált, hogy hú, azért a Dijonnak ez egy nagyon nagy lépés a trófea elhódítása felé.
4: Igen, mondott te is, hogy azért az Európa Liga élcsapatok, azok valahol ott vannak a bajnokok ligája határán, vagy több olyan csapat is van ebben a sorozatban, aki vagy amely az elmúlt években ezt megjárta. A THC, hogy áll ehhez a kérdéshez? Ugye ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy átalakulás előtt van a klub, tehát nagyon nagy lesz a játékosok jövés menése majd a nyáron. Meg ugye az sem biztos, hogy a BL szempontjából jó kiinduló pont, hogy ugye a harmadik helyért fogtok játszani majd az, a Flames együttesével a Bundesligában, de ugye a klub terveiben mi szerepel középtávon, hogy látod?
5: Hát amennyire én tudom, a klub terveiben csak akkor szerepel bajnokok ligája indulás, hogyha mi megnyerjük a német bajnokságot. Szóval én úgy gondolom, hogy jövőre is semmiképpen sem fogunk bajnokok ligájában játszani, de ez szerintem nem is feltétlen baj, hiszen szerintem sokkal hasznosabb egy Európa ligában szoros meccseket játszani, mint mondjuk mi elutaznánk Győrbe, és akkor kikapnánk 15-tel. Szóval, hogy szerintem ez egy sportolónak sokkal többet ad hozzá mind a teljesítményéhez, mind a mentalitásához, hogyha szoros meccseken kell ott lenni és teljesíteni. Úgyhogy, ahogy mondtad is, nálunk óriási lesz az átalakulás, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a jövő évet, hogy a Herbert milyen csapatot fog belőlünk formálni, hiszen azért 10 játékos elmegy, 8 vagy 9 érkezik, úgyhogy, és azért itt belső posztos játékosokról beszélünk, úgyhogy mindenképpen lesz munka jövőre, és szerintem az Európa Liga az bőven elég tapasztalási lehetőség nekünk, főleg így, hogy ennyire átalakulunk.
3: És ha már átalakultok, és belső posztok, akkor érkezik fog egy magyar balátlövő, akitől reméljük, hogy sokkal több labdát fogsz kapni, mint a német csapattársattól. Beszéltél már Csíkos Lucával, vagy ő keresette már téged? Vannak-e már ilyen közös tervek esetleg, vagy projektek?
5: Igen, hát én nagyon örültem, mikor a Herbert először engem megkérdezett, hogy mit gondolok a Lucáról, hiszen én a Nemzeti Kézilabda Akadémián már játszottam vele, 4 évig csapattársak voltunk, és nyilván amikor a Csenge meg a Lucá elmondta nekem, hogy milyen klubok igazolnak, nagyon-nagyon örültem nekik, hiszen óriási lehetőség előtt állnak, de azért így a magam részéről kicsit szomorú is voltam egy ideig, hogy azért nyilván jó külföldön lenni, de nem egyedüli magyarnak még jobb külföldön lenni. Úgyhogy nagyon örültem, mikor hallottam, hogy a Luca érkezik, és igen, már beszéltünk, ha jól tudom, szomszédok is leszünk, úgyhogy nagyon várom, hogy jöjjön.
2: Ha már

0: lenni, ezért is hosszabbítom meg a szerződésemet, ahogy mondtad, de azért a későbbiekben majd, amikor még tapasztaltabb leszek, szeretnék esetleg Bajnokok Ligája csapatban játszani. Nyilván a válogatott beli szereplés az mindig ott van egy sportoló életében. Igazából az én posztomon fel tudnék sorolni 4 Bajnokok Ligája szintű magyar balszélsőt, úgyhogy ott extrán nehéz helyzetem van bekerülni, de nyilván ezek is így a célok közé vannak sorolva. Ezekért dolgozok minden nap. Nekem egyelőre az a legfontosabb, hogy megkapjam a játék lehetőséget, amit itt teljes mértékben megkapok, érzem a Herbert bizalmát felém. Úgyhogy egyelőre szeretek itt lenni, de majd remélem azért még hoz újabb kihívásokat a jövő.
1: Hogyha válaszolni lehet, akkor mi lenne neked jobb, hogyha egy erős BL csapat megkeresne, amikor úgy érzed, hogy már eljött a váltás ideje, vagy a Thüringernél alakulna úgy az építkezés, hogy mondjuk BL-ben tudjon indulni, amiről már volt szó?
0: Hát ez egy nehéz kérdés. Igazából mindkettőnek nagyon örülnék, de én azért olyan típusú személyiség vagyok, hogy én egy idő után azért szeretek új dolgokat kipróbálni, és kellenek nekem azért az új impulzusok, úgyhogy nyilván sok mindentől függne, melyik csapat az, ki lenne a posztásom, mennyi játék lehetőséget kapnék, mert lehet, hogyha megkeresne egy nagyon jó BL csapat, és lenne egy olyan posztásom, aki már tényleg, hú, nem tudom, megnyert 3 Bajnokok Ligáját, meg 100-szoros, nem tudom, milyen nemzetiségű válogatott, akkor lehet inkább még itt maradnék Thüringerbe egy évet Bajnokok Ligájába játszani, mert itt biztos tudom, hogy itt játszani fogok, és szerintem ennyi idősen ez a legfontosabb, mert ebből jön majd később a rutin.
1: Záró kérdésként még akkor egy pillanatra tekintsünk előre, ahogy említetted már, ugye elkezdtétek a párharcot a bronzéremért a Bundesligában. Van egy kis elszámolni valótok ezzel a csapattal, hiszen a Német Kupa elődöntőjében büntetőkkel estek ellenük. Mennyire vagytok elégedettek azzal, hogy a szezon alakult, és mennyire lehet egy jó végszó egy bronzérem a Bundesligában?
0: Hát nyilván azért egy utolsó meccset megnyerni a szezonban, az mindig egy pozitív érzetet ad a szezonnal kapcsolatban, annak ellenére, hogy szerintem összességében amúgy jó szezont futott a csapat, hiszen ott voltunk, ahogy említetted, a Német Kupa Final Four-ban, vagy akár a Német Bajnokságban is ott vagyunk a legjobb 4 között, az Európa Ligában is bejutottunk a Final Four-ba. Nyilván azért a Német Kupa döntőjén, vagy a 4-es döntőn is, ott is, hogy 7-esekkel nem jutottunk be a döntőbe, vagy hogy az Európa Ligába elveszítettük a döntőt, azok ezért adnak hiányérzetet a szezonnal kapcsolatban, de összességében én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, főleg, hogyha most hétvégén behúzzuk a bronzot, akkor pláne.
1: Sok sikert kívánunk hozzá, és köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad élményeidet az újabb Európa Liga 4-es döntőről. Reméljük, hogy ez a szokás megmarad, és jövőre is ott lesztek valamelyik Európai Kupa 4-es döntőjében. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük
1: sok sikert.
0: Szépen.
1: Mi pedig megyünk tovább a férfi válogatottal, amelyik nem váltotta meg a selejtezőn helyét a világbajnoksággal, és azért kell ilyen köntör falazva fogalmazunk, hiszen ugye a szabadkártyára még van esélye a magyar válogatottnak, be is adta a pályázatát a Magyar Kézilabda Szövetség, de mielőtt erről is beszélgetnénk, meghallgatjuk Csema Rodriguez-t, akit a Kézi Kedden Bobák Róbert kérdezett.
2: How much your feelings, your thoughts have
3: milyenek az érzései a vasárnapi mérkőzés óta, mennyire csalódott? Hát nagyon csalódott vagyok. Nem sok minden változott vasárnap óta, nagyon-nagyon nehéz volt akkor is, most is. Nagyon nehéz pillanatok ezek, nincs meg a kvalifikáció jelen pillanatban. Mind a két mérkőzés nagyon-nagyon kemény volt. nem gondoltunk arra, hogy kiesettünk, hogy nem lehetünk ott a VB-n, így tehát nagyon nehéz így értékelni, így érezni. Büszkék lehetünk arra viszont, arra a munkára, amit végeztünk, hogy a válogatottnál a játékosok hogy játszanak, hogy teljesítenek, láthatták a pályán is, hogy oroszlánként küzdöttek a miénk, de sajnos nem volt elég a kvalifikációra. Néha ez ezt jelenti.

0: Van a rosszabb napok, beleadtunk mindent, de ez most erre volt elég. Remélem azért, hogy ezt mindenki látta azért, hogy a fiúk mindent beleadtak, megpróbáltunk mindent. Erre büszke vagyok. Mi az ön felelősség ebben? Mindig, amikor a válogatott nem jut ki, nem nyer, enyém a felelősség, ez tiszta. Ha nyer a csapat, akkor az azért van, mert a játékosok jól játszanak. Ha kikapunk, akkor az azért van, mert én és a stáb valamit nem csináltunk jól. Minden felelősség tehát az enyém ebben az esetben is. Egyelőre a kvalifikáció nincsen meg, ez az igazság jelen pillanatban. Mindent megtettünk, hogy meglegyen a kijutás, de ez nem sikerült. Tudjuk, hogy jó a szövetség, illetve ön között a kapcsolat, a szurkolók és ön között a kapcsolat. Ezek a történések mennyire tudják befolyásolni az ön jövőjét. Mindig azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szeretek itt élni, és szeretem a magyar kézilabdát, a magyar embereket, mindent. Szerencsés vagyok, hogy itt lehetek veletek. You are so friendly with me, the people barátságos velem itt mindenki. A szövetség is. Amit magamról tudok mondani, hogy én itt akarok lenni, de ezek után majd a szövetségé lesz az utolsó szó, hogyha dönteni szeretne ebben, hogy maradjunk, akkor természetesen maradunk. De én továbbra is azt tudom mondani, hogy boldog vagyok itt. Egyre inkább magyarnak érzem magam. Ez nem változtat azon, hogy a válogatott kijutotta a VB-re vagy sem, én szeretek itt lenni, szeretem a magyar embereket, érzem, hogy mennyire támogatnak minket. Emiatt is vagyunk szomorúak, hogy nem sikerült kijutni. Ez persze semmi nem változtat. Mindenki, aki lát engem, az azt fogja látni, hogy én szeretném folytatni.
1: Csomó Rodriguezt hallhattuk tehát, Bobák Róbert kérdezte, és Tóth Bálint fordította. Nehéz az egész helyzet, hiszen papíron nem jutottunk ki a világbajnokságra, az IHF hozt két szabadkártyát, amire megvan az esélyünk, és az elmúlt évek...
2: Bocsánat, gyakorlatilag nem jutottunk ki, és papíron lehet,
1: így
2: hogy jutunk. Tehát,
1: igen.
2: Annyira megszoktuk ezt a szófordulatot, de most lehet, hogy fordítva lesz.
1: Ahogy a Bobák Róbert kollégánk is kérdezte a felelősségét Csemának. Mekkora az ő felelőssége, és minek kell lenni erre a válasznak? Most azt tudjuk, hogy a kézikedden ott elmondták a MKS részéről, hogy megerősítették egyelőre a pozíciójában, még nem dőlt el a sorsa, sok függ a szabadkártyától, és egyáltalán az egész olimpiai ciklust meghatározza azt, hogy az IHF hogy dönt. Mi az ő felelőssége, és mi lehet erre a válasz?
3: Nyilván az eredményben mindig ott van az edző felelőssége, és én azt gondolom, hogy a hétfői képzőmozgóban is kifogalmaztam, hogy három részre osztanám most ezt a mostani helyzetet. Maga a veszprémi mérkőzés, amiben azt gondolom, hogy ott azért voltak taktikai hibák, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Raúl González, a szerbek mestere, taktikája, terve, az jobban bevált, és nyilván ezért is jutottak ők ki a VB-re, mi meg nem jutottunk ki a VB-re, de ezt azt gondolom, hogy Csema is elismerte ott a kedden a beszélgetésben, hogy azért utólag máshogy csinálna, de nyilván utólag mindig okosabb az ember. Maga a dupla mérkőzés, ami a második halmaz, ott nyilván itt az a nagy kérdés, amikor meghív játékosokat, és tudjuk, hogy a játékosok éppen milyen sportformában vannak, bizonyos posztokon, az megint az ő felelőssége, hogy azokban a játékosokban bízik, amelyik már nagyon-nagyon régóta a nagy csapat, idézőjelben a család része, vagy pedig belenyúl azokba a játékosokba, akik pedig most azt látja, hogy jól játszanak. És azért ebben láttuk, hogy vannak problémák. És a harmadik nagy halmaz, az pedig az egész folyamatnak az elemzése, ami szerintem ott az olimpia után a tavalyi VB negyeddöntő, az a zágrábi vereség, ahol ugye 4 góllal vezettünk a vége 5-6 perccel, és onnan nem sikerült bejutni a legjobb 4 közé, onnan, mint hogyha valami megtört volna, elindult volna lefele, valami, néztük az eredményeket a hétfői magazinban, a kollégák összetették, és igazából azóta olyan igazán nagy győzelmet nem maradott ez a válogatott, és azért most már lassan eltelt másfél év. Beszélgettünk az edzőmérkőzésekről, hogy talán nem a megfelelő minőségű csapatokkal sikerült azokat a válogatott heteket kitölteni, megtölteni, amik esetleg egy jobb visszajelzést adtak volna. Nyilván az EB-s edzőkből ott nincs választásunk, akiket sorsolnak, és hát azért a mostani EB-n, ami ugye volt Svédországban, ott is azért igazából nem egy pozitív hangulattal érkeztünk haza, még hogyha nagy bajt nem is éreztünk, de azért nagy sikert sem.
0: Ugye a magazinban is feltettem nektek a kérdést, hogy és abszolút nem védve Csemát, mert tényleg voltak taktikai hibái, és hát ha jól hallottam ezen a kézikedden, ez ugye egy zárt körű sajtóbeszélgetés, amit az MKS szokott meghirdetni. Én nem voltam ott, ellentétben Iluval, de azt hallottam, hogy a Csema elismerte azt például, hogy az utolsó támadásnál hibázott. Gondolom azért, hogy nem 7-6 támadtunk, mert ott ugye már nem volt igazából mit védeni, tehát ilyen kis apróságok, amin tényleg múlik egy mérkőzés, meg múlik egy párharc, ez benne van, és ezt azt gondolom mindegyikünk is látta. De hogy tényleg mit tud csinálni egy kapitány akkor, amikor az a maga, amire ő támaszkodik évek óta, szezonok óta, hát 90%-a nincsen formában. Akkor 2-3 nap alatt azért nem tudja megváltani a világot az edzőtáborban, és egyfelől ezt láthattuk talán most is, és van egy másik olvasata, vagy van egy másik ilyen gondolatsorom, ami nagyjából idevág, hogy amit Csema sokszor szokott hangoztatni, tehát ezeket a mondatokat, amiket például most hallottunk az interjúban, és én lefordítottam, csukott szemmel és csukott füllel is szinte le tudtam volna fordítani, mert nagyjából mindig ez hangzik el, ugye, hogyha nyer a csapat, akkor de jók a játékosok, hogyha kikap, ugye Zágrában is ez volt, könnyek között fölteszi a kezét, és ő a felelős, tiszta sor, ezt így kell kommunikálni, ez nem is mondhat mást egy szövetségi kapitány, meg egy edző sem. Csak az a család hasonlat, amit Csema is többször hasonlít, az most ért el szerintem egy másikféle értelmezési keretbe, hogy amúgy milyen egy család. Nagyon nehéz oda bekerülni, és ha valaki bent van, vagy nem csinál orbitális baromságot, akkor nagyon nehéz onnan kikerülni. És mint hogyha ugyanezt látnánk most, hogy nehezen nyílnak a kapuk új emberek felé, viszont akik bent vannak, és talán nincsenek is olyan formában, vagy akár egy picit sérültek, azok még ennek ellenére sem tudnak kikerülni. És nem feltétlenül azt mondom, hogy mindenki oszolj, tehát hogy ez egy nagyon jó társaság, ez egy jó csapat, de nagyon kevés benne a fluktuáció, hogy így mondjam, ami lehet, hogy időnként lendítene rajta. Ugye például azon a máig talán legjobb eredményt jelentő 2024-es Európa-bajnoki 5. helynél is az volt, hogy egyszer csak bejöttek a fiatalok. Nem volt rajtuk nyomás, nem volt rajtuk eredménykényszer, de bejöttek, és hoztak valami újat, és igazából, hogyha beszéltünk arról, hogy nagy vagy ilyen meglepetésszerű bravúrt nem látni mondjuk a portugál meccs óta, olyan felszabadultságot sem, mint amit akkor láttunk. És itt ugye erre jön az a válasz, hogy de a mi csapatunk fiatal, jó. Most akkor belemetnénk statisztikákba, hogy a BB-re jutó csapatoknak mi az átlag életkora, és éppen hogy áll mondjuk Olaszország a saját pályáján, vagy mondjuk a szerbek. Ez teljesen felesleges. Mindig van ez a mondat, hogy a mi csapatunk fiatal, ugye férfi női válogatottnál is a mi csapatunk fiatal. Mindig fiatal lesz. Mindig fiatal lesz, ezt elárulom.
3: Igen, igen, és azért sokat beszélgetünk nyilván is a szakmán belül, és azért a fiatal szó is elhangzik, és azért ilyenkor mindig jön a válasz, hogy a GOG csapata most 2006-os, 2007-es születésű játékosokkal játszott a végig a BL-t. Nyilván esők nincs a Final Four-ra, de ezek a játékosok olyan tapasztalattal rendelkeznek, hogy most a németekkel játszottak egy edzőmeccset, és Gidzel nélkül is olyan simán verték a németeket, a dánok már mit a generáció, és akkor itt mondjuk a 2002-es születésű Lukács Péteren mondjuk valóban, vagy mondják, hogy hát a tehetséges fiatal majd egyszer majd be fogjuk építeni, ugye most is ott ült végig a 60 percen a veszprémi kispadon, a 6-os, 7-esek pedig mondom már B1-t játszanak Dániában.
2: Igen, és a másik, ami például ebben az interjúban is előjött, ez a Csomaféle nagyon szeret itt lenni Magyarországon, magyarnak érzi magát, és az amúgy bárki bármit gondol róla, ez tényleg nem sallang. Ő itt lakik a családjával, a gyerekei itt járnak iskolába évek óta, nagyon szeret itt lenni, tényleg ők itt körülbelül letelepedtek. És nagyon sok hozzászólásban látni azt, hogy hát a Csema úgy beszél, mint a Marco Rossi. Hogy egy Rossi kettőt hallunk, hogy ezekkel a magyar vagyok, meg piros-fehér zöld, jó, a Rossinál egyébként is a piros-fehér zöld, ez megvan, de más értelemben. Szóval, hogy a magyar színekért küzdeni, hogy ezek csak egy ilyen fordulatok, de amúgy nem. És amikor a Rossival összehasonlítjuk kaliberekben, mondjuk játékos pályafutást azt a maguk szintjén talán nem kéne, mert akkor az a kézilabda pálya az igencsak előnyben van. De hogy azért látni, hogy valami azért habitusban egymásra talált a csapat, illetve a szövetségi kapitány. És ugye a magyar férfi labdarúgó válogatott egy hajszállal maradt le arról, hogy még folytathassa mondjuk világbajnoki selejtezőn. Nem igazán fordult meg a közhangulatban az, hogy Rossinak mennie kellene. Vagy legalábbis én nem úgy éltem meg azokat a napokat, hogy ott nagyon veszélyben lett volna Marco Rossi állása. Neki is van egy hosszú távú szerződése, és bíznak benne, és mehet tovább. Ha uram, bocsá!
1: Most, ez nagyon más a ciklikusság a labdarúgásnak bizonyos szempontból.
2: Igen, még máshol vagyunk benne a sportági szinten, csak azoknak gondoltam mondani ezt, akik így nagyon Marco Rossizzák, és összecsemázzák ezt a két vonulatot, hogy ott például egyáltalán nem merült fel ennek az egésznek a szélnek eresztése, és valószínűleg a Magyar Kézilabda Szövetség is ezért van, ugye Csemának van egy hosszú szerződés, ez 2028-as Los Angeles-i olimpia végéig tart, és ugye neki a szövetségkapitányi feladatai mellett azért van egyfajta ilyen utánpótlás figyelő szerepköre is, tehát jól emlékszem, úgy lett meghosszabbítva, hogy abba azért eléggé úgy lett meghosszabbítva a szerződés, hogy azután abba kicsit még jobban bele-bele néz. Ez speciál nem tudom, hogy áll ez a vonulat, vagy erről mit lehet tudni, vagy mik ennek a folyamányai. Summa summarum, azért itt van egy ilyen párhuzamos történet. Igen, az optikailag nem néz ki jól, hogy ha a szabadkártyát sem kapja meg a magyar válogatott, akkor úgy nehéz tényleg a történetet védeni, de azok, akik most egyből e meccs után még a szabadkártyát meg nem várva szeretnék Csemát máshol látni, azok szerintem egy kicsit kapkodnak. Más kérdés, hogy tényleg itt, ha meg is van a szabadkártya, nem kicsi megújulásra van szükség.
1: Igen, mert itt akkor felmerül az a kérdés, ami szerintem sokakban felmerülhet, hogy vajon egy szabadkártya megítélése meghatározza azt a szakmai munkát, ami elvégeztetett, és ami Csema mögött van, és ami Csema előtt lehet. Tehát nyilván a mi sorsunkat meghatározza a szabadkártya, elég erősen, hiszen minimálisra csökkennek az esélyek a Los Angeles olimpiára a világbajnokság nélkül, viszont ez a két mérkőzés meg a mögöttünk lévő idő nem attól függ, hogy az IHF hogy dönt. És hogy ilyen szempontból meg ettől függetlenül is kell látni valahogy sem a szerepét, meg sem a teljesítményét.
2: Egy pillanat, Pilu, még mielőtt elkezded, csak ugye ez a selejtező is milyen volt. Kettővel kikaptunk, és egyel megvertünk egy amúgy tök jó csapatot, vagy tök a csapattól. Most ugye a ragozást, akkor az egyik meccshez, meg a másik meccshez mindenki illesz oda. Szóval igazából helyi értéken nem tudom, ha ez egy nyilván nem egy barátságos párharc volt, de hogyha ez egy barátságos meccseken történik, na bum. Ugye pont egy selejtezőnek hívták ezt.
1: Ez nagyon nehéz kérdés. Ez szerintem ez ilyen szempontból Veszprém analógia, amiről tavaly is beszélgettünk már a Magdeburg párharc után, hogy, hogy egyrészt az egyik serpenyőben az van, és most a Füksebernél ugyanez van, hogy, hogy egyik serpenyőben az van, hogy nagyon szoros meccsen kikapni a világ legjobbjai közé tartozó csapattól, másrészt serpenyőben azon, hogy egyrészt mennyire van neked meg a szereped abban, hogy ide, kell, ide jutottál, hogy ilyen csapattal játszál, és selejtezni kelljen. Másrésztről viszont a célkitűzés nem lett meg. Tehát a világbajnokság a célkitűzés, akkor az nincs meg, ha a Final Four a célkitűzés, az nincs meg. Valahol mindegy, hogy hogyan, hogy miként, de ahogy említetted, nem mindegy, hogy miként.
0: Igen, és ebben kőkeményen bajós árnyak olvasottok. Na de Pilu, mibe szóltam bele?
3: Nem, csak visszatérek ebbe a három halmazba, amit én mondtam, és akkor az első halmaz ugye a kinemjutás még, mi okozza, ugye 28-ig van szerződése Csemának az olimpiáig. Ha nem leszünk kint a világbajnokságon, ahogy te is mondtad, akkor már csak egy úton lehetünk kint, ha euróbajnokok leszünk. Az meg még nem voltunk, nem tudom, hogy most a csapat áll olyan helyzetbe, hogy megnyerjük az euróbajnokságot majd 28-ba. A másik rész, amit te mondtál, Bájint, a folyamat, a megújulás, és akkor meg a folyamatot vizsgálva, a nagy halmazt vizsgálva, hogy itt az a kérdés, hogy az elmúlt két évben akkor látunk olyan pontokat, amiben megújult Csema, vagy pedig ugyanazokat látjuk, vagy hasonlókat látunk két éve folyamatosan, és ezt meg majd Csemának kell esetleg az elnökséget meggyőzni, hogyha az elnökség bizalmat szavaz neki, hogy ő képes lesz a megújulásra. Azt is látni kell, hogy a kézlabdázás is változik folyamatosan, azért az, hogy a dánok most mindent uralnak, és hogy a németek is oda kerültek, azért látszik, hogy ők másfajta kézlabdát játszanak, mint mi játszunk. Ha ehhez nem fogunk alkalmazkodni, akkor azt gondolom, hogy a lemaradásunk még nagyobb lesz, és akkor azért, hogyha utánpótlásról beszéltünk, ugye az a korosztálya, az aki a németekkel világbajnoki döntőt játszott juniorba, abból a korosztályból nagyon sokan vannak ugye a mi csapatunkban 11-en már ugye
1: felnőttben,
3: de a németeknél is, de a németek azok EB döntőt játszottak, meg ugye olimpiai döntőt játszottak. Mi meg most éppen azon keserünk, hogy nem jutunk ki a BB-re se, holott eddig meg mindig kint voltunk, és talán a focival ez az óriási nagy ellentét, vagy ez is, hogy azért azt hiszem a labdarúgók nagyon örülnek, hogyha hasonló tendenciákat mondanák, hogy hány világbajnokságon voltak én az utóbbi időben.
1: Még tényleg az nagyon fájdalmas, hogy láttuk, hogy hol járt ez a csapat két éve, másfél éve a világbajnokságon, ahol tényleg ott voltunk a küszöbén, hogy a négy között legyünk. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, olyan csapat nincs most kint a VB-n, amelyik tényleg hajszara volt attól, hogy elődöntőt játszon.
3: És azt hiszem, ez a fájdalmas igazán. Azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb kapaszkodónk a szabadkártya igénylésnél, ez a szakmai háttér, meg ez a fajta eredményességi háttér, ami ezt a férfi kézlabda válogatottat jellemezte az elmúlt időszakba, és bízzunk benne, hogy az IHF-nél is azt mondják, hogy egy ilyen erős csapatnak, ilyen múltú csapatnak van helye a 32-es mezőnybe. Hozzá kell tenni, amit a magazinban is mondtuk, hogy azért negyedik kalapból sorsolják a szabadkártyás csapatokat, tehát hogyha...
1: Hát annyi büntetése már legyen egy szabadkártyásnak.
3: És teljesen jogos is, és nyilván aki innen szeretne az első hétbe kerülni, vagy ott az első hét környékére kerülni, annak egy rettentő rögös út vezet, de várjuk meg az IHF döntését. Elvileg azt mondták, hogy június elejére legkésőbb ez meg lesz, tehát egy hét, vagy talán még annyi sem.
1: Ezen a ponton javaslom, hogy egy rövid interjút hallgassunk meg I.S. Ferenccel és a Magyar Kézilabda Szövetség elnökével, szintén a kézi kedden készült Bobák Robi kérdezte őt is.
4: Nagyon csalódottak vagyunk és szomorúak, hogy nem sikerült. Tudtuk, hogy ez egy nehéz párosítás és a szerbek jó csapat, de hát bíztunk abban, hogy van tapasztalatunk elég a csapatba, hogy ilyen mérkőzéseket megnyerjünk, és ugye az első mérkőzés után, ahol mínusz két góra jöttünk haza, abban bíztunk, hogy hazai közönség előtt egy teltházas Veszprém Arénában ezt meg tudjuk csinálni. A múltban ez sikerült is, és hát nagy csalódás, mert nagyon rég volt az, hogy nem volt ott a világbajnokságon a férfi csapat. Most ez így áll. Az álmainkat még nem tettünk le, hiszen hétfőn hivatalosan is elküldtük a jelentkezésünket a szabadkártyára, amire van lehetőség. Az IHF szerintem, az Izgőző Szövetség hamarosan meghozza a döntését, hogy kinek ítéli oda azt. Mi nagyon bízunk benne, hogy a magyar kézlabda van elég erős ahhoz, és a fiú csapatnak az elmúlt eredményei ahhoz, hogy esetleg az egyik szabadkártyát mi kapjuk meg, úgyhogy még nem adtuk fel a reményt. Nincsen kimondott kritérium arra, hogy mi alapján hozzák meg a döntést. Mi abban bízunk, hogy sportszakmai indokok biztos közrejátszanak, és abban azt gondolom, hogy a magyar kézlabda elég erős.
5: A pályán sajnos nem sikerült kiharcolni a továbbjutást. Lehet-e bármilyen kihatása ennek az eredménynek a szövetségi kapitány jövőjére?
4: Ezt most még nem tudom megmondani. Az elnökség meg fogja hatni a szövetségkapitány beszámolóját, fölteszi majd a kérdéseit, és utána megvitatja azt, hogy hogyan tovább.
1: Ilyes Ferencet hallhattuk tehát, az MKS elnökét. Ugye nehéz kérdés, ez a szabadkártya kiosztás, nincsen semmilyen kapaszkodunk, hogy kinek adja a szabadkártyát a Nemzetközi Kézilabda Szövetség. Vissza tudunk nézni a múltba, ahogy azt már meg is tettük a Kézilabda magazinban, meg lehet nézni, hogy ki kapta korábban, ki nem kapta, de ennél több kapaszkodunk nincsen.
2: Hát és hétközepén láttam egy hírt arról, hogy van egy olyan faktor, amivel nem is számoltunk, hogy a fehér oroszok elkezdenek visszakapálózni a sportéletbe, és ugye a Handball Planet híre alapján a Fehér Orosz Kézilabda Szövetség vezetője fölhívta az IHF-et egyeztetni, hogy ez egy ragyogó alkalom lenne a Fehér Orosz Kézilabda Sportnak arra, hogy visszacsöppenjen a nemzetközi vérkeringésbe, hogyha szabadkártyát kapnának erre a világbajnokságra, úgyhogy korábbi fázisokban ugye benne sem voltak semmilyen selejtező sorozatban ennek a világbajnokságnak az előkészítésében, vagy hát előselejtezőiben. Ez egy olyan faktor, amire nem lehet hirtelen mit mondani, csak gondoltam, így megpendítem amellett, hogy persze itt most a velünk hasonlóan egy gól különbséggel alul maradó osztrákokkal, hollandokkal, nem is tudom, montenegrójakkal, vagy ha kinézünk Európából, koreaiakkal csatázunk virtuálisan ezért a két szabadkártyáért, és akkor jön egy ilyen fehér orosz, nem tudom, próbálkozás. Igen,
1: ez a mezőny is elég lett volna ahhoz, hogy izguljunk, de nyilván a sportdiplomácia az még nehezebbé teszi.
3: Igen. És pont.
1: Ilyen szempontból ha már szóba költ ez a kéziked, mennyire bizakodóak a szövetségben, mit láttál a kollégákon? Nyilván mondom így, hogy senki nem tud semmit, így nehéz, de hogy mennyire lehet mondjuk bízni abban. Ugye azt mondta I.S. Ferenc, hogy eredményességi szempontokra próbálták rávilágítani. Nyilván ebben egyébként a sportágra vetülő figyelem is benne van, tehát egy olyan országról beszélünk, ahol talán a második legnépszerűbb sportág a kézilabda, ha figyelmet, a televíziós nézettséget, a sportolók számát is tekintjük, tehát ez egy siker sportág úgymond Magyarországon, és ez az IHF-nek is lehet egy jó pont, és akkor még ott az eredményesség, a válogatott eredményessége, meg úgy általában a klubcsapataink eredményessége.
3: Igen, és azt gondolom, hogy ott a kézi kedden is felsorolták, hogy mi minden szól mellettünk, természetesen, viszont a vége meg az volt, hogy nem biztos, hogy ezek fognak számítani, hanem az IHF-nek a szubjektív döntése, amit meg nem lehet befolyásolni, és azért azt gondolom, hogy ez mindenképpen ilyen bizonytalansági faktor, de ha már a kézikedd, akkor ott azért elhangzott az is, hogy a junior válogatottunk Soltonyi Laci vezetésével kint voltak Egyiptomba, és nagyon-nagyon jó meccseket játszottak, ugyanúgy a Gulyás Pista vezette U18-as válogatott is szintén Egyiptomba vizitált, és Szabó Leviék pedig a Serdők pedig Lengyelországban voltak. Tehát, hogy nem csak a felnőtt kézabdáról volt, hanem az utánpótlás kézabdázásról is.
1: És nyilván a ti szerepetekről is, ahol egyre inkább, ahogy gondolom, beindul a munka, kialakulnak a szerepek, meg a feladatok, és ez a új alakult kis tímetek a kézabda szövetségen belül is már végzi a munkáját.
3: Hát sokat dolgozunk, ez tény, van is munka, hiszen a versenykíráson kell dolgoznunk, említettem az utánpótlás válogatottaknak világversenyei lesznek, a legfrissebbek a lány juniorok lesznek, Kínába fognak menni, Bohus Beaék, tehát van bőven feladatunk, igen.
1: Átfordulunk akkor a férfi bajnokságra, hiszen tegnap lezárult az alapszakasz, ami ugye két csapat kivételével, a Szeged és a Veszprém kivételével, akik majd a bajnoki döntőt játsszák, ez a szezon végét is jelenti. És a tévék közvetítésben is láthatták, hogy milyen elképesztően izgalmasan alakult a vége a bemaradásért folytatott küzdelemnek, ami hasonlóan a férfi válogatotthoz, most azt tudjuk mondani, hogy a pályán a bennmaradásért zajlott, aztán, hogy majd a feljutók azok hogy alakulnak, azt majd meglátjuk. Mindenesetre a Komló elbúcsúzott az első osztálytól, a Szeged-Szent Miklós pedig bennmaradt, pedig a forduló utolsó fordulónak, meg a Komló vágott neki jobb pozícióból, az egymás eredményeknek köszönhetően. Dacumulu nem tudott pontot szerezni hazai pályán az Eto ellen, míg a Szeged-Szent Miklós igen a Pler ellen.
3: És az jutott eszembe, hogy Danyi Gáborra szoktuk mondani, hogy milyen rossz jósok vagyunk, mert hogy a hétfői kézi magazinban mindketten azt mondtuk, hogy biztosak vagyunk a Komlónak a bentmaradásában, hogy a Komló az elmúlt meccseken olyan pontokat szerzett, és olyan győzelmeket aratott, amire azt gondoltuk, hogy egy jó formában lévő csapat, hogy legutóbb éppen Csurgon nyertek. A Győr pedig több mint egy éve nem nyert idegenbe mérkőzést, hát ehhez képest...
1: Mert ugye egyáltalán
3: nem. Egyáltalán nem nyert, igen, és ugye ehhez képest meg a Komlótól nem tudta ezt a nagyon-nagyon fontos meccset megnyerni. Nyilvánvalóan szerintem ez óriási meglepetés volt, és nyilván óriási csalódás is van most ott a Bányászvárosba. Még ugye ezzel párhuzamosan pedig a Szigetszent Miklós bravúrral visszahozta -3 gólról a mérkőzést, és egy pontot szerzett, ami elég volt a lemaradáshoz.
2: Ugye a párhuzamos közvetítésünkben volt szerencsém végignézni a Szigetszent Miklós-Pler találkozót. Hát egy rettentő színvonaltalan mérkőzésről kellene beszélnünk, hogyha ezt emlegetnénk. Tehát ez nem volt egy semmilyen tekintetben jó mérkőzés, viszont a Szigetszent Miklósiak tényleg örülhetnek ennek a pontnak. Ugye 2023-2024-es szezonban volt olyan legutóbb, hogy a két akkori újonc bennmaradt, akkor ugye ez az Eger volt, illetve a Pler. Most a vonal fölött maradt mind a Budai Farkasok, mind a Szigetszent Miklós ebben a szezonban. Azt gondolom, hogy a két újonc együttes ebből így kihozta a maximumot ebből a szezonból, amit kituttak. Ugye a Farkasoknál volt egy edzőváltás is szezon közben. Ott is mindent megpróbáltak. A Farkasoknak egy kicsit jobban sikerült a tavasz. A Szigetszent Miklósnak pedig még itt az utolsó pillanatokban kellett ezt bebiztosítani, úgyhogy egyébként egy holland válogatott játékosuk is van, tehát majd lehet, hogy a következő szezonban ennél magabiztosabban teljesítenek, és ugye Peti beszélt a Komlóról, ugye az is sokat mond, hogy a Kézilabda Szövetség honlapja is úgy fogalmaz, hogy kieső helyen végzett
1: így van.
2: A Komló, tehát azt, hogy ki esett, azt így nem tudjuk elmondani, csak tulajdonképpen a Budakalászról, amely végül sereghajtóként ugye 14-ként zárt mindössze 4 győzelemmel a bajnokságban, tehát ha valaki búcsúzik az élvonaltól, az a szája Budakalász együttese. Ugye attól függ, hogy hány feljutó lesz tényleg, 1 vagy 2, ugye a Dabas az NB1B bajnokaként róla tudjuk, hogy szeretne visszajutni az élvonalba. Itt az a kérdés, hogy a második helyen a Veszprém Akadémiája, a szintén feljutni vágyó Eger, vagy a ki tudja, hogy az NB1-hez álló Becsés ére oda a második helyre, tehát a komlóiak szempontjából még ez a fontos kérdés.
1: És akkor egy kicsit értékeljük a szezonját a csapatoknak, amennyi időnk van, majd rövidek leszünk. Nyilván a Szeged-Veszprémet még később értékeljük, hiszen ők nekik azért nagyban meghatározza azt, hogy a bajnoki döntőt hogy sikerül számukra. De menjünk egy kicsit lentről felfelé. Kezdjük a Budakalászsal, amiről már volt szó. Biztos kieső, utolsó helyezett, meg korábban eldőlt a sorsa, és nem is igazán szerepeltek fényesen. Vegyük úgy, hogy 1-10-es skálán mondjuk pontozni kell a magukhoz képest a teljesítményüket, akkor mondjuk a Budakalász mit kapna tőletek?
3: Tőlem egy 5-öst kapna, méghozzá azért nem rosszabbat, mert hogy azért ők télen elengedték a legjobb gólövőket Sinkovics Benjamint a konkurens Budai Farkasokhoz. Hallottuk egész évben, hogy azért ott vannak problémák. Megsérült ugye a lengyel játékos, aki Győrből kaptak kölcsön, hogy majd segítsen nekik egy nagyon súlyos térsüléssel. Tehát azt gondolom, hogy Csoknyi István együttese tényleg már az volt a kérdés, hogy hány játékostok nevezni egy mérkőzésre. Így is volt, hogy a 18 éves Forgács volt a legjobbjuk. Ugyanakkor gólkirályt adtak Mátés István részéről.
2: 171 találattal.
3: Igen, az egy nagyon komoly teljesítmény volt Istitől. Én azt gondolom, hogy ezért nálam 5-ös.
2: Pontszámban én is hasonlót adnék. Ugye valaki csak átfutja a Budakalásznak az eredményeit, azért talán mondjuk 5 olyan mérkőzést is, ahol nagyjából egy labdán múlt az, hogy nyerjenek, vagy hogy vereség helyett döntetlen szerezzenek, hogyha hozzáadjuk azt az 5 pontot, akkor tulajdonképpen bennmaradók. Ilyen szoros volt ez az alsóház, tehát ezt így kell nézni, hogy egy ilyen keszekusza alsóházban is végül alul maradtak. Pilu elmondta az okokat, ehhez többet én se tudok hozzátenni.
1: Szóval egyetértek veletek, ugye tényleg itt nagy csapatokkal is és szoros meccseket tudott játszani, már akkor is a Budoka lesz, amikor már tényleg az életért küzdött. És akkor következik a másik kieső helyen záró csapat, a Komló.
2: Hát ott is volt ugye egy edzőváltás, György Lászlót Péter Szabó Dávid váltotta, és ideig újraig azt lehetett látni, hogy talán új lendületet is hoz, bár azért ugye a Komló úgy kezdett, hogy megverte, ha jól emlékszem, a Nekát.
3: Igen.
2: És megverte a Fradit
3: úgy,
2: is.
3: Úgy.
2: Tehát onnan sikerült így belállni a földbe, aminek az okait nyilván mindegyiket nem tudjuk, de azt a kiesés után elmondták, hogy idáig tudták így lendületben tart, tehát elfogytak a szezon végére.
3: Igen, nálam ezért négyes, tehát egyel gyengébb, mint a Budakalász. Egyrészt szerintem erősebb a játékos állomány, nagyon jól kezdték a bajnokságot, és azt, hogy az utolsó, legfontosabb hazai meccset nem tudták megnyerni, és a saját kezükben volt a sorsuk, ezért azt gondolom, hogy ez nekem egy mínusz egy pont.
1: Talán még szigorúbb is lennék velük, mert szerintem játékos keretben ez egy NB1-es játékos keret, és ennek a csapatnak tudnia kéne NB1-et játszania.
2: Ugye például tényleg nem akarok nagyon leragadni a Komlónál, mert nagyon kedvelem egyébként a klubnál dolgozókat, tehát ezt a közösséget, hogyha valaki egyszer teheti, menjen el Komlóra kézi meccse, mert biztos. Óriási élmény minden tekintetben. De hát, hogy pont a helyi legendájuk Jerkovics, aki a végén elront egy zicsert, és a végén egy hetest okozó szabálytalanságot követel, most de nára lehetett így lemérni, hogy elfogytak ebben az értelemben. Peti, lehet, hogy bocsánat, szabadba vágok, a Szigetszent Miklóst és a Farkasokat lehet, hogy át is ugorhatjuk.
1: Igen,
2: mert róluk beszéltünk egy picit.
1: Igen, hát a Csurgót, amelyik a tizedik helyen zárt.
3: Hát szerintem...
2: Három hónap alja nem nyertek mérkőzést.
3: 8 meccs óta nem nyertek mérkőzést, és hát hallottuk a legutolsó kommunikét ugye a büntetésről is. Én azt gondolom, hogy a Csurgó hosszú-hosszú évek óta az egyik leggyengébb, legeredménytelenebb szezont futotta, és hát tegnap pont ugye láttam őket élőbe, azért volt is ott frusztráció.
2: Két náluk, kék lap, négy piros lap.
3: Kettő piros, és rengeteg két perc, és 1 óra 58 perces mérkőzés idő.
1: Igen, ahogy egy kommentben olvastam, hogy unózni lehetne ennyi kártyával, mint amennyi ezen a meccsen volt.
3: Igen.
2: És ugye a Csurgónak most látjuk itt a szezon végét, hogy igazából lehet, hogy ez a frusztráció is kijött belőlük, hogy a fizetés... Megvonás, jól emlékszem, az a kommuniké erről szólt, meg a sikertelenség, tehát itt ez átment egyfajta ilyen frusztrációba. Ugye a szezonjukat ők is úgy kezdték, hogy döntetlen a Szegeddel, megverték a Tatabányát.
3: Igen.
2: És akkor utána beszélünk arról, hogy nem kézilabda pályára való volt nagyon sok mozdulatuk az utolsó fordulóban, tehát ez is egy ilyen furcsa leolvadás. Nálam ez lenne a 10-es skálán, a 3-as, bocsánat, Csurgó.
3: Nálam 5-ös azért.
1: Jó, akkor jöhetünk tovább a 9. helyen záró Gyöngyös.
3: Gyöngyös előtt és fél a csapatnak, mert voltak nagyon szép mérkőzéseink, és voltak azért nagyon-nagyon értéketlen találkozóink is. Én azt gondolom, hogy nekünk sem volt jó szezonunk, sok problémával is küzdöttünk. Az a játékos keret szerintem picivel előbbrébb is végezhetett volna, pici szerencsével is, de nem szerencsét kell keresni 26 volt után. Ez nálam 5,5.
2: Bravúrok elmaradtak ebben a szezonban. Ugye, a korábbi években megszokottuk, hogy Gyöngyös valakinek a bajszát megrángatja, hol a Szeged, hol a Tatabánya, néha a Fradi, még akár a Veszprémmel is egy nagyon-nagyon szoros meccs. Idén erről szó sem volt, és végül hát magabiztosan, de a kieső zóna fölött zárt. Kis nem odafigyeléssel lehet, hogy nagyobb baj lett volna.
3: Igen.
1: Jön a tavaly év egyik meglepetés csapata, ide jóval szerényebben szereplő Eto. Pontszámban ők is, ahogy ti, egy ponttal a Csurgó előttük, egy ponttal a Gyöngyös előtt.
3: Igen, és ha megnézzük a két klub lehetősége közti különbséget, megnézzük a két klub játékos állományát, megnézzük azt, hogy Bombács még az évelején ennek a Győrnek a tagja volt, akkor azt gondolom, hogy a győriek összesítmény az gyengébb, mint a Gyöngyösé. Hát ők egyértelműen kupa szereplési helyre várták ezt a csapatot, és szerintem mindenki úgy kalibrálta be. Sokan harmadik, negyedik helyre tippelték, ehhez képest meg ezzel a komoly győzelemmel tudták ezt a pozíciót, meg egyébként meg gyengébbek lettek volna. Nálam ők 4-es.
2: Hasonló, itt ugye a fordulópontot kell emlegetni, az szintén talán Bombács távozása, és azóta se tudjuk miértek.
1: Jön a Player, amelyik az újkori érájában szépen léptel előre, és most már a 7. helyen zárt, ami egy nagyon szép teljesítmény a fővárosiaktól.
2: Ez azt gondolom egyébként, és majd a következő két csapatnál is lehet, hogy elmondhatnám, hogy ez a magyar bajnokság jelenlegi állapotának és színvonalának egy lenyomata. Nem megbántva a 18. kerületieket, illetve az ő teljesítményüket, hiszen voltak benne bravúrok, és tudjuk, hogy tovább erősödik ez a csapat, tehát ez szisztematikus fejlődésről beszélhetünk. Sokáig állt a Player 5. helyen, amire azt gondolom ők sem gondoltak a szezon előtt. Nagyon biztosan maradtak bennem úgy, mint az elmúlt két évben. Ugye egy 7. helyzet csapatnál beszélhetünk egy ilyen mondatról is.
3: Igen, és győzelem a Ferencváros pályáján, óriási bravúr. Szép teljesítmény volt Lepsőnyi Senyektől.
1: Pontszámban?
3: 6-os.
1: 6-os. Jön a NECA, 6. helyen. Az akadémisták 25 ponttal zártak. Ez abszolút a erőn felül teljesítmény lehet.
2: Ugye klubcsúcs, amióta ők NB1-ben játszhatnak, amit elértek pontszámban, ha osztályozni kellene nálam 8-as.
3: Én akkor József vagyok 9-es.
2: Felül teljesítés, és ugye, hogyha azt még hozzáveszük, hogy a szezon elején kaptak a Kumlótól, a Budakalásztól és a Budai Farkasoktól, amire így visszanézve a szezonra és ránézve a tabellára, lehet, hogy ők se értik, hogy hogyan. Hogyha ezt hozzáadjuk, akkor a 4. hely környékét ostromolta volna Sútin László csapata, és majdnem így is azt tette.
3: Plusz Magyar Kupa Final Four.
1: Sok problémával küzdöttek évközben, de bejöttek az 5. helyre a Fürediek.
3: Nálam 8-as, és pont ezért, mert hogy az emlékezzünk arra, hogy az első 5 forduló után utolsók
2: voltak. Igen, novemberben 3 ponttal utolsó helyen állt a Füred.
3: Úgy, és beálló nélkül, és sok-sok problémával, és ehhez képest egy nagyon stabil, nagyon szép teljesítmény. Tavaly is mondtam már Kis Ákosékról, hogy nagyon karaktere van a csapatnak.
1: Ezt idén akartam, ez nagyon felismerhető.
3: Igen, idén ezt még erősítették, nálam az ő teljesítmény 8-as.
1: Jön a Ferencváros, 4. helyen zárt. Pásztor István csapata, és Pásztor István majd búcsúzik a Ferencvárostól. Mi a véleményedek az ő teljesítményükről?
2: Alul teljesítés a tavalyi 3. helyhez képest. Ugye ebben volt egy Európa Liga csoportkörös próbálkozásuk is idén. Itt is azért meg kell említeni, hogy ha nem is távozott valaki, de hát Lékai Máté ebben a szezonban, főleg a 2. felében alig játszott sérülése miatt. És azt lehetett látni több mérkőzésen is, hangulatban, kommunikációban, eredményekben, hogy megfáradt a szakmai stáb és a játékos keret kapcsolata.
3: Egyetértek, egy nagy bravúr volt a végén, Tatabányai tudtak győzni, az egy picit szép.
2: Tatabányát oda visszaverték.
3: Tatabányát oda visszaverték, igen.
2: De a kupában is döntetlen is.
3: Igen, de egyéb összességében szerintem is csalódás volt a Népligetiek teljesítménye.
1: Ugye helyezésben egyet léptek hátra, de talán pontszámban még inkább látszik
3: így van.
1: Differencia. Az hány pontot ér nálad, Pilu?
3: Nekem 6.
1: 6 pontot ér. És akkor jön a bronzérmes Tatabánya.
2: A felül teljesítés.
3: Újra, igen. Nálam ő 8-as értékelem Tatabányát, egy nagyon jó kerettel, viszont egy nagyon jó, és egy nagyon jó edzővel, nem viszont, egy nagyon jó edzővel, és Európa Kupa döntő, én azt gondolom, hogy közel maximumot hozták ki Tóth Edmondék, tényleg talán ez az utolsó hazai Fradi meccs, ami ugye már nem számított, illetve egy-kettő ilyen kicsit talán hazai csurgóvereség volt, de összességében egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény. Nálam nagyon erős 8-as.
2: Szezon elején Tóth Edmond azt mondta, hogy köszöni a vezetésnek, hogy ilyen játékosokat igazoltak neki, mert ugye a igazolási periódusban ő még nem jutott sok szóhoz, és aztán majd nagyon szeretném tőle megkérdezni egyszer, hogy hol volt az a pont, ahol átfordította, és úgy érzi, hogy ez már az ő csapata lett, mert mint hogyha az elejétől az lett volna, ugye zárhatja egy nemzetközi arany, egy magyar kupa ezüst és egy bajnoki bronzal a Tatabánya, ez szerintem álmaikban lehetett volna valahol ez a szezon.
1: Olyan két üntet említettük, ők meg nyilván a teljesítményükkel, más céljuk nem is lehetett, mint bennmaradni, mind a ketten teljesítették, azt hiszem ez maximálisan a elvárható legjobb teljesítmény az újoncoktól. Adásodunk végére értünk, úgyhogy búcsúzik a 40x20 kézilabda podcast, de jövő héten jövünk újra, köszönjük, hogy minket hallgattak.
6: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
8: Labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit, én Nagy Dániel vagyok, a mai vendégem pedig az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Üdvözöllek titeket a stúdiumban, sziasztok!
11: Sziasztok.
10: Sok minden aktualitásról lehet majd beszélni, sok szép sikerről, ezeket mind felidézzük majd, de egy kis múltidézésre kérnélek Iván először is, mert ha jól tudom, Hajdúnánáson ragadtál lapátot először, ami nyilván van kajakkenus élet, de hát azért mégsem a központja talán Magyarországon a sportágnak. Hogy keveredtél te a hajóba, illetve a vízre először?
11: Ez apukámnak köszönhető, meg anyukámnak, akik öltönyökkel foglalkoznak, és Varga Lajos akkor Hajdúnánáson kajakozott, egy edző volt akkor, és eljött hozzánk öltönyt venni. Az apukám elkezdett rólam beszélni, hogy én 6-7 éves vagyok, tudok húzóckodni, és Lali mondta, hogy ő ezt nem hiszi el, menjek ki a kajaktelepre, és mutassam meg. Aztán megmutattam, kimentem, Bardó Cikliszel is ott volt egy edzőként, aki egyből megszerettette velem a sportot, és onnan indult az én kis pályafutásom.
10: Várjál, azért itt a húzózkodás tényleg 6 éves korban nem, azt hiszem nem egy alapkövetelmény, az hogy jöttél rá, hogy egyáltalán az megy?
11: Hát apukám, ő szeretett fegyencedzéseket csinálni, vett egy csomó ilyen könyvet, volt otthon tolóckodónk, húzózkodónk, és ő mindig edzett, én pedig próbálkoztam őt utánozni, és egyszer csak sikerült.
10: Mi tetszett meg a kajakban, mi fogott meg?
11: Maga a víz közel.
10: Akkor a természetben lévés, levés az ennyire fontos neked az életben?
11: Igen, én nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, meg a friss időben, jó időben kint kajakozni. Nagyon szeretem tényleg a vizet, meg én kb. Strandon is nőttem fel, és a kajakkenő egyesület kint volt a strand mellett, úgyhogy ez alapból tetszett nekem, úgyhogy talán ezért is szeretem ennyire.
10: Hogy emlékszel vissza, rögtön ráéreztél arra, hogy mit hogyan kell csinálni, vagy azért kellett egy kis idő? Mindjárt nyilván kiukadunk oda is, hogy az első eredmények hogyan érkeztek, de azért gyerekfejjel még talán nem ezen gondolkodtál, hogy itt ilyen-olyan VB és EB érmek landoljanak a nyakadban.
11: Hát én amikor egyből beültem a hajóba, akkor mindenki csodálkozott, hogy nem borulok ki, mert akkor még az egy MK1-es volt, amiben akkor fel is tudtam egyébként állni, ami nagyon ritka volt, de akkor még nyilvánvalóan evezni azt tudtam, hogy kezdjek neki, technikám az még sehol nem volt, sőt még amikor Hajdúnánáson kajakoztam, igazából csak ösztönből kajakoztam, meg csápoltam. Talán a korai kisgyerekerőmnek köszönhetem azt, hogy tudtam akkor nyerni fiatalon versenyeket, aztán felkerültem Tiszaújba, és onnantól már egy profi felkészülést része lettem.
10: Tomi, hogyha jól értettem, akkor ugye ebben az időszakban még, amikor ő még először ült a hajóba, te még őt nem láttad, viszont alapjáraton ez mennyire jó előrejelzés, te mint edző nyilván azért láttál már sok ilyet, hogyha valaki mondjuk esetleg egyből meg tudja ülni azt a kajakot.
12: Hát igazából ez nagyon nagy előrejelzés, hogyha valaki nyilván erős magához képest, jól üli a hajót, jó a koordinációs képessége, meg úgy látja egy edző a gyerek mozgásáról is, hogy lesz-e belőle egy akár korosztályos, vagy akár felnőtt szintű versenyző, vagy éppen nem, vagy csak egy ilyen csak időzésen mondom csak, hogy csapatember, mert nagyon nagy szükség van a sportágunkban a létszámra és a csapatra. Visszakanyarodok még itt az elejére, hogy nem láttam. Igazából láttam, mert ugye én Tiszaújvárosban nőttem fel, meg ott voltam, edző, ott kezdtem el újra visszakanyarodni a kajakkenuzba, én 2009-ben hagytam abba, de 2013. január 1-én kezdtem el edzősködni. És van egy közös pont Iván is az én életemben, ez pedig Ugimre bácsihoz került át Tiszaújvárosba Iván, és nekem Imre bá volt a mentorom annak idején, amikor még egyetemre jártam, meg ő gyakorlatilag őneki köszönhetem, hogy én edző lettem, mert én soha nem akartam edző lenni, ezt így ki tudom jelenteni. És az ő noszogatására, unszolására hónapokon keresztül napi telefonhívásaiba került az, hogy én edző legyek. Január 1-én 13-ban, és te mikor kerültél Tiszaújvárosba?
11: 2016-ban.
12: 16-ban, igen. És én 17 szeptemberében jöttem fel az MTK-ba, és Iván pedig 22 szeptemberében csatlakozott újra hozzám. Tehát én már láttam az MK-s eredményeit és mozgását és versenyzését klubon belül, mert ugye egy klubba edzettünk, csak hát ő még nagyon-nagyon kicsi volt, és akkor 22-ben volt az az év, meg az az érettség, úgymond 15 évesen, amikor úgy döntött, hogy vállára veszi a dolgait, és akkor feljön a nagyvárosba tök egyedül gyakorlatilag. És most itt járunk gyakorlatilag.
10: Említetted azt, hogy a Ivánnak a 15 éves kora az egy elég komoly mérföldkövet hozott, ugye akkor kerültél fel, és tulajdonképpen hát önálló életet kezdtél, mondhatjuk így is. Te hogy élted ezt meg?
11: Igen, nagyon nehéz volt elszakadni 15 évesen a családtól, főleg azért, mert én mindent anyukámmal, meg apukámmal csináltam, engem nagyon sok helyre mentünk együtt, és nagyon nehéz volt az, hogy a hétköznapokban nem tudunk találkozni, de minden hétvégén hazajártam, anyukám csinált nekem minden napra ebédet, meg reggelit, meg vacsorát, így lefagyasztva, aztán azt megcsináltam kis rezsón, aztán az így szépen lassan kirajzolódott, hogy én komolyan gondolom a sportot, és emiatt fennmaradtam Pesten. Voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondoltam, hogy haza szeretnék menni, és abba szeretném hagyni visszamenni Nánásra, de anyukám még lebeszéltek róla, mondták, hogy csináljam, úgyhogy rájuk hallgattam, megbíztam bennük, és tovább csináltam.
10: Ekkor még, ha jól számolom, azok az eredmények nem voltak meg, amik mondjuk világverseny kapcsán abszolút kiemelendők. 2023-ban már világbajnoki dobogón állhattál, 2024-ben szintén, ugye 2025, amire majd kicsit részletesebben kitérünk, az meg a, hát mondhatjuk így is, hogy az igazi berobbanást hozta el neked, de vissza így 23-ra, ugye akkor voltál 16 éves, ha jól számolom, tehát azért viszonylag hamar eljött az, hogy így az egyedül lét és az emlegetett nehézségek valamilyen szinten elkezdtek kifizetődni. Számítottál arra, hogy ilyen hamar ilyen eredmények jönnek majd be?
11: Én mindig sejtettem magamba, azt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy kijutunk, de én már Tominak meg anyáiknak otthon elhintettem, hogy én szeretnék világversenyen indulni, de akkor még én csak serdülő kettes voltam, voltak 3 évvel idősebbek is nálam, de Gazdag Marcival összeállt egy olyan páros, ami nagyon ütőképesnek bizonyult, és le tudtuk győzni az akkori legidősebbeket a K2000 méteren a második válogatón, és úgy alakult, hogy mi mentünk ki a auronzói világbajnokságra, ami egy nagyon furcsa élmény volt nekem, mert én eddig csak ORV-n vettem részt, világversenyen sohasem, ez egy jóval nagyobb verseny volt, nagyobb falat, de úgy gondolom, hogy helytáltunk ahhoz képest, hogy fiatalok voltunk az idősebbek között.
10: Tomi, milyen érzés ilyenkor egyébként egy ilyen feltörekvő fiatalt látni, beérni? Te, aki ugye már egészen fiatal korában láttad, hogy mire képes, meg hogy milyen potenciál van benne, és hogy ez így kifizetődik, és tényleg beteljesíti azt, amit esetleg láttatok benne. Ez ilyenkor edzői szemmel milyen?
12: Nagyon jó érzés látni azt, hogy azokat a lépcsőfokokat, mérföldköveket meglépi, amit közösen kitűzünk célul, és következetesen én tudom azt neki ellenőrizni és nyilván felépíteni. A szüleivel sokat beszélgettem még azelőtt, mielőtt feljött volna, mert ők már sokkal korábban akarták volna, hogy feljöjjön, de én még nem láttam, nem éreztem benne azt a, hogy mondjam, tovább lépési lehetőséget, hogy meg tudja azt lépni, hogy egy olyan erősebb, magasabb és idősebb korosztályú csapathoz csatlakozon, ahol lesz olyan sikerélménye, hogy ugye ezeken a buktatókon, mint ahogy az előbb is említett, hogy egyedül van fent, fiatal, még gyakorlatilag serdülő korosztályú, hogy a ifi és új számosokkal együtt hogy tudja majd tartani a lépést. Visszakanyarodok egy picit Ugi Imre bának a munkáját megköszönve, hogy nagyon szépen felépítette azt az alapozást, azt a serdülőknek kellően összerakott hosszú edzéseket, alapálló képességeket, meg minden felépített nekem, amivel úgy be tudott lépni hozzánk, hogy gyakorlatilag már az első őszi alapozást követő tavaszon már megmutatta az, hogy gyakorlatilag nem az, hogy tudja velük tartani a lépés, hanem be is tud csatlakozni egy olyan versengésbe, hogy ilyen szóval éljek, ami neki is pozitív volt, és az idősebbeknek is pozitív volt, hogy tudja tartani velük a lépést. De így utólag már ugye, hogy most már első éves 23-as volt, vagy lett ebbe az évben, így meg még jobb érzés egyébként visszatekinteni, hogy jól döntöttünk bizonyos esetekben.
8: Ez a jövő sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban Budapesten az FM 105.9-en.
10: Önök továbbra is az utánpótlás sport.hu magazin műsorát hallják, a vendégünk az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Ez a 2025 azért volt nagyon fontos Iván az életedben, hiszen utolsó éves ifjúsági voltál. Ez egy nagyon nehéz év, ahogy én képzelem minden kajakosnak vagy kenusnak az életében. Tulajdonképpen a felnőtt kor előtt, és akkor az 23-ra nyilván ki lehet kanyarodni, hogy ez ilyen speciális korosztály, de azért a valódi felnőtt kor előtt ez már tényleg ott a határon van valahol. Érezted-e te ennek a súlyát az év elején, hozzátéve, hogy aztán ugye minden, majdnem minden nagyon szépen alakult, mert ugye az ifjúsági Európa-bajnokságon 2 aranyérem is nálad landolt, K2-ben és K1-ben is tudtál diadalmaskodni, ugye utóbbi a királyszám 1000 méteren azért az mindig nagyon nagy figyelmet vonz, illetve ugye hát aztán az IFI VB az pedig szintén K2 500 aranyérem, illetve amiről majd beszélünk itt a K1 1000, az pedig 4. hely. Mennyire érezted az évad elején, hogy itt ezen az éven adott esetben azért elég sok múlhat, és itt fontos a jó eredmény.
11: Szerintem azért is sikerült annyira jól ez az év, mert Tom és meg én se stresszeltük túl ezt az évet. Igazából már az előtti évben, 2024-ben majdnem én vittem el az 1001-est, hídvégi Zalán előzött meg egy kicsivel. Ott már kaptunk szerintem mind a ketten egy elég nagyon bizalomlöketet, hogy jövőre ez meg lehet, meg sikerülhet, és én igazából nem is törődtem egész évben azzal, hogy itt nyerni kell. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor rosszabbul ment, és én is nyugosabb voltam, de akár amikor kim voltunk Afrikába, akár mindenféle edzőtáborban, szerintem én végig csak arra törekedtem, hogy egyre közelebb jöjjek minden 500 és 1000 méteren a csapattársaimhoz, mert ők akkor már felnőtt versenyzők voltak, és elég jó felnőtt versenyzők. Úgyhogy én igazából abban az évben csak arra törekedtem, hogy minél közelebb jöjjek hozzájuk, és úgy voltam vele, hogyha hozzájuk elég közel tudok jutni, akkor az ifjúsági versenyek nem fognak gondot okozni.
10: Hát szinte nem is okozta gondot. Ez a 4. hely, amit említettem a világbajnokságon, K1 1000 méteren, ott is inkább az elemekkel kellett talán küzdened, mint azzal, hogy ki mennyire erős versenyző melletted. Nyilván tőlük nem elvéve a dicsőséget, meg a teljesítményt, de azért még erről a 3 említett aranyéremről mennyire szép emlékez, nagyon sablonos kérdés, azért az eddigi pályafutásodnak tényleg ez egy csúcsidőszaka volt. Gondolom, hogy nagyon központi helyet foglal el a szívedben.
11: Igen, ez egy nagyon páratlan év volt, főleg amikor kiutaztunk, hát elsőnek, amikor megnyertük a második válogatót, mind a 3 számot egyébként, mert az 504-esben is indultam, csak abban már nem lehetett elindulni, mert 3 számot ifjúsági versenyző nem indulhat semmilyen Európa-bajnokságon, se világbajnokságon, de az volt az első ilyen nagyobb öröm. Aztán, amikor kiutaztunk Pitestibe, már éreztük azt, hogy jó a forma, jól csúszik a hajó, és amikor megnyertem az 1001-est, akkor én nagyon felszabadult és boldog voltam, hogy akkor most egy kicsi visszahullott abból, amit én megcsináltam, meg amit Tomival beletettünk ebbe, hogy most ezt megcsináltuk, és még másnap ott volt az 500 páros, amire szintén odatettük magunkat a párommal, Szabó Vilmossal, meg Tomi is ott volt, vakszolta a hajót, szóval az edzőnek se egyszerű dolog egy verseny, mert sok mindenről le kell figyelni, de ezt együtt szerintem ezt a pitesti Európa-bajnokságot tökéletesen lehoztuk.
10: Azért majdnem tökéletes a nyár, mert említettük ezt a VB 4. helyet. Az, hogy egy ilyen szeles időjáráson mondhatjuk nyugodtan, hogy balszerencsésen alakul a szemszögedből egy verseny, ez nem titok, mi beszéltünk utána, bosszankodtál teljesen érthető módon, mert azért ott erősen benne volt, hogy akár egy tökéletes 4x4-et hozzál ilyen szempontból. Mennyire nehéz a ti sportágatokban ezt feldolgozni, hogy az a borzasztó sok munka, amit elvégzel a felkészülés során, egy ilyen néhány percen úgy elmehet, és most azért a VB 4. hely is remek teljesítmény, de úgy elmehet az érem, hogy nem is tehetsz róla, és közben tudod, hogy mennyi munkát tettél bele. Ezt mentálisan hogy tudod te rendezni a fejedben?
11: A versenyen, hál' Istennek, ezt egyszerűen sikerült, mert nem volt időm igazából hisztiz, nagyon dühös voltam, meg voltak azért eléggé nyűgös perceim, meg óráim, de hál' Istennek ott volt Tomi, ott volt Szabó Vilmos, a társam a K2-500-ból, ott voltak anyukám, ott volt apukám, anyukám, segítettek nekem, hogy megnyugodjak, és ők is csak arra ösztönöztek, hogy ha már ez nem sikerült, akkor holnap vegyünk elégtételt, és csináljuk meg a K2-500-at, ami sikerült is.
10: Lehet egyébként egy ilyen, és most megint az érmek számáról beszélek, egy ilyen 3x4 az több motivációt ad a folytatásra, mint hogyha 4x4 lett volna?
11: Valamilyen szinten biztosan, mert hogyha valami nem sikerül, akkor a következő évben azt akarjuk, hogy sikerüljön. Lehet, hogy ennek így kellett alakulni.

0: ben, hogy gyakorlatilag a versenyen egész héten ilyen szelek voltak, és a szervező ország, vagy legalábbis ott a szervezőség nem változtatott időpontot a futamon. És ugye azért is voltam bosszús, mert gyakorlatilag az összes versenyszámban ez a papírforma jött elő, hogy az 1-es-2-es pályán, még hogyha csak egy másodvonalas versenyző is tudott esetlegesen nyerni egy U23-asi bajnoki címet, vagy egy ifi bajnoki címet, itt beleszámítom a kenusoktól elkezdve mindenkit gyakorlatilag. Én a páros döntőjéig voltam bosszús, de hát ugye kijött az Iván a futamról, most nyilván letolni nem tudod, vigasztalni nem tudod, mert teljesen jogosan ideges, nyilván én is, nyilván picit egy kicsit lentebb kellett vinni a fejünkben a vízhőfokot, hogy ne mondjunk egymásnak olyan dolgot, amit később megbánhatunk, hát próbáltuk átbeszélni, meg hát nyilván erre nem tudsz gyógyírt gyakorlatilag. Este átbeszélgettük, meg délután is, hogy nyugodtan legyen ott a páros, meg minden, hát, és az volt a baj, hogy a páros is ugye nagy számú pályán ment, és én azért is aggódtam, hogy most még a páros is így fog történni, mint az egyes, nem, akkor biztos, hogy káosz lesz. Szerencsére hát olyan fölényesen nyerték meg, hogy még ott az 1-es-2-es pálya tudott velük jönni a döntőbe, de nyilván tudtak dialalmaskodni, én úgy voltam vele, hogy jó, oké, akkor ennek így kellett lennie, a páros megvan, az egyes meg akkor tegyük úgy, hogy akkor még jobban kell menni, és akkor építkezünk tovább, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyik szám sírt, a másik meg nevetett, de ennek valószínűleg így kellett lennie.
1: Idézek most tőled, Iván, ezt nekem mondtad még korábban, így fogalmaztál, hogy mindent annak rendelek alá, hogy a lehető legjobb kajakos legyek. Rengeteg különböző sportágban nagy klasszisok elmondták ezt már, ez tényleg egy olyan alapvetése a sportolásnak, hogy valaki a legmagasabb szintre jusson el, hogy ezt félgőzzel nem lehet csinálni, még akkor is, hogyha valaki Isten adta tehetség, akkor sem, mert ez a fajta munka és mindennek az alárendelése, jelen esetben a kajakozás alá, az kötelező. Ami a te történeted, vagy ahogyan ez kinéz, ugye, hogy 15 évesen már önállósodtál, és már akkor is céltudatosan haladtál, ez abszolút azt jelzi, hogy nem csak a levegőbe beszélsz, hanem tényleg ezt komolyan gondolod. Milyen ez az életmód a gyakorlatban?
2: Hát szerintem jóval kevesebb szabadidőm van, mint bárki másnak. Nem tudok annyiszor elmenni hétvégén szórakozni, vagy bármit is csinálni, de igazából én azt nem is bánom, mert én mindig szeretek azokba a körökbe tartozni, amiben kevesebb ember tartozik bele, hogy nem a nagy átlagba lenni. Én szeretem ezt az egészet csinálni, szeretem azt, hogy van kihívás az életemben, hogy minden évben egyre gyorsabbnak, egyre erősebbnek kell lennem, és látom azt is, hogy fejlődök én is, és minden évben, ha csak egy-egy másodperccel, vagy akár most öttel bármennyivel jobbak vagyunk, akkor az nekem egy visszajelzés, hogy jól haladunk, és ez nekem fontosabb, mint hogy elmenjek hétvégén, nem is tudom bulizni, pedig erre is van nyilván sor, tehát hogy nem az van, hogy nincsen életünk nekünk, de hogy azért nyáron már ilyeneket nem szabad, de télen azért belefér.
1: Önök továbbra is az utánpótlás.hu magazin műsorát hallják. A vendégünk az MTK Budapest ifjúsági világ és Európa bajnok kajakosa Mircse Iván és edzője Velenszky Tamás. Április második felében a felnőtt válogatóval kőkeményen elindult az új évad a kajakosoknak és kenusoknak. Mindenki erre figyelt, ugyanis hát kulcsfontosságú év már ez is az olimpiai kvalifikáció tekintetében. Nagyon szépen alakult a válogató, és most itt azért gyorsan, hogy semmit ne adjak ki, puskázni fogok az eredmények kapcsán. A mindenki által figyelt K1000 méteren harmadik lettél, úgyhogy most tudtad először úgy megméretni magadat felnőttek között, hogy elég komoly tétje is volt. Hát nem kisebb nevek mögött értél te be, mint Kopasz Bálint és Varga Ádám. Szintén ádöntőztél K1 500 méteren, ahol ötödikként értél célba, illetve még egy idézeles dobogós helyed volt, K2 500-on is ádöntő, és szintén harmadik hely, ugye a már emlegetett Szabó Vilmossal egy hajóban. Tomi, téged kérdezzek először, hogy ezt vártátok-e ettől a fajta, hát idézőles debütálástól?
0: Gyakorlatilag én azt mondtam az Ivánnak, hogy az 501-esben mindenféleképpen van esélye bekerülni a döntőbe, az 1001-es meg nyilván úgy megnyomja, ahogyan tudja. Mind a két távon én azt gondolom, hogy lépett előre. Kicsit kijavítanak, egyébként már tavaly ifi kettesként ő már indult a felnőttek között ugyanezen a versenyen, akkor ötödik lett. De azt a célt tűztük ki célul, hogy 2 másodperceket, hogyha hozunk a Bálinton, akkor talán egy nagyon jó 1001-es időt fogunk tudni 28-ra kajakozni. Ami most nyilván nem akarok belemenni részletesen ezekbe a dolgokba. Az a lényeg, hogy most még a Bálint, hogyha valaki látta a futamot, megnézte az eredményeket, azért még ő nagyon-nagyon kimagaslik a magyar mezőnyből, ugye világszínvonalon extrát tud minden évben nyújtani, de az Iván tudott rajta hozni egy 2-2,5 másodpercet a tavalyi versenyzéséhez. említetted

0: az előbb az Iván korábbi mondatát idézted, hogy mindent megtesz azért, a legjobb kajakos legyen. Hát én azt gondolom, hogy most ezzel a lépéssel, hogy 1001-esbe is egy nagyon nagyot húzott, 501-esbe bejött egyötbe, ahol megint nagyon sok, nagyon jó versenyzőt vert meg, illetve 500 párosba megint egy brutál időt jöttek egyébként a Krusz Leventék után is, és a harmadikok lettek. Én azt gondolom, hogyha valaki tud menni párosba is, olimpiai számban nagyon jót, ilyen fiatalon, 1001-esbe is olimpiai számban ilyen jót, nagyon fiatalon, és ugye 501-esbe is, ami alapja gyakorlatilag a négyesnek, és Iván esetében azért is jó, mert bármelyik lyukba tesszük a négyes hajóba, vagy csapathajóba, mindenhol hely tud állni. Én azt gondolom, hogy ezzel a hétvégi eredményével és tetteivel nagyon-nagyon sokat lépett előre annak az útnak, azon az úton, amit mondott, hogy a legjobb kajakossá akar válni.
1: Iván, milyen volt ez belülről?
2: Sokkal könnyebb volt versenyezni, mint tavaly, mert azt éreztem, hogy nincsen rajtam semmilyen fajta nyomás és elvárás annak érdekében, hogy jól szerepeljek. Viszont annak ellenére, hogy a parton tudtam azt, hogy akár Kopasz Bálint mellől, vagy Varga Ádám mellől, vagy bármelyik nagy név mellől indulok. Én a parton nyilvánvalóan izgultam, meg gondoltam, hogy nehéz lesz, viszont amikor beálltam melléjük, akár a bemelegítésnél, vagy akár a rajtnál, én úgy gondolkodtam, hogy nem is foglalkoztam azzal igazából, hogy ki vagy mi van mellettem. Úgy gondoltam, hogy ők is csak ugyanolyan emberek, mint én, meg kell őket verni, valahogy el kell őket kapni bármelyik részén a távnak. Nem foglalkoztam igazából azzal, hogy most egy hányszoros olimpiai bajnok van mellettem, vagy éppen milyen világbajnok, vagy ifjúsági világbajnok, vagy 23-as világbajnok indul mellettem, csak azzal, hogy a saját pályámat minél jobban felépítsem, ne zökkentsen ki senki, és végigérjek a saját távomon.
1: Beszéljünk még erről az 23-as korosztályról egy picikét, ami Iván az esetben ugye most kezdődött meg tulajdonképpen. Hogyan működik az, és ez szintén egy mentális aspektus lehet, hogyha jól gyanítom, hogy valaki, aki mondjuk az ifjúsági korosztályban brillírozik, remek eredményeket ér el, és átlép az 23-asok közé, azért az egy jó pár évet foglal magába, tehát egy EB-n vagy egy VB-n sincsen egyszerű dolga, sőt, sokkal nehezebb lesz ismét mondjuk olyan világverseny eredményt elérni, ami kimagasló, a felnőtt kategóriáról már nem is beszélek. Hogy lehet ezt helyre rakni egy versenyzőnek a fejében, hogy oké, most egy ilyen idézőjeles visszaesés következik, de hát most kell majd itt ebben a következő pár évben beleszokni és elvenni a ritmust itt ebben a felnőtt kategóriában és 23-ban is.
0: Gyakorlatilag én úgy szoktam felfogni ezt a 23-as lehetőséget. Igazából tényleg mint egy lehetőség, hogy tapasztalatot tudjanak szerezni azok a versenyzők, akik igazából nem tudnak egyből belépni a felnőttbe. Ahogyan említetted, ugye az 5 évet foglal magában, itt ugye nehéz belőni azt, hogy ki az, aki ifiben nagyon jó volt, és úszárma is nagyon jó lesz, mert ugye nem tudjuk, hogy milyen mezőny van úszárma, mert rengeteg olyan versenyző elindul akár az úszármas nemzetközi versenyeken is, akik már gyakorlatilag olimpián is indultak. Lásd, volt két amerikai versenyző is, a Del Rio, a spanyol versenyző is indult 1001-es, tehát nem tudod kiszámolni azt, hogy melyik évben, mikor, mit tudsz ott elérni, tehát én arra nem nagyon alapozok, hogyha valaki 23-as VB-re kijut, akkor az gyakorlatilag fix dobogó vagy nem, mert ugye fel kell építeni azt is. Bele szoktam építeni igazából a hosszú távú célkitűzésünkbe azt, hogyha most biztosan indulsz egy úszármas EB-n vagy VB-n, és biztosan benne van neked egy olimpiai számos indulásod, akkor már az egy viszonylag jó év, és akkor azt is be tudjuk tenni a további felkészülésünkbe. Tehát gyakorlatilag ennyi.
1: Más sportágokban ez az ifjúsági és 23 közötti időszak, amikor ez a váltás történik meg, főleg az 23-as vagy 22-es, attól függ, milyen sportágat vizsgálunk, időszak, ez mindig amiatt is kulcsfontosságú és kulcskérdés, mert a lemorzsolódás az nagyon komolyan felüti a fejét, és nagyon sokan ugye, még hogyha nagyon tehetséges is a fiatal, akkor hagyja abba, mert ugye ekkor már a továbbtanulás bejön, a munka bejön adott esetben. Kajakkenúban is így van ez? Mekkora probléma ez a kajakkenúban nálatok? Egy kicsit jobban meg tudtok ezzel birkózni?
0: Az elmúlt 2-3-4 évet, ha nézzük, annyira sok és jó úszármas, most csak a fiúkról beszélünk, ugye, jó eredmények születtek, és ezáltal nagyon sok versenyző is van a halmazba, hogy igazából az U3-as mezőnybe is nagyon-nagyon nehéz bekerülni. Tehát most is, hogyha odálltunk a rajthoz, én ezt számolgattam, hogy a felnőttekkel együtt egy olyan 16-17 versenyzőt tudtam volna úgy felsorolni így az én elképzelésembe, aki mondjuk be tudott volna jönni az 501-es A-döntőbe, és ugye most az 501-es A-döntő az alapja mindennek, hogy most felnőtt négyesbe kerülsz be, vagy U3-as négyesbe kerülsz be az évbe, illetve még ugye közben vannak a világkupák, ahol megint csak tapasztalatszerzésnek is ugye most már világkupa pontokat ugye lehet szerezni az olimpiai kvótához. Nehéz igazából. Tehát azt mondom, hogy hatványozottan is nehéz, az még nem kifejezés, mert tényleg nagyon sok olyan jó versenyző van, most lásd egy betegséget, most beszélgettük itt a stúdió előtt, bármi megfoszthatja egy évben egy jó menő versenyzőt egy adott év szereplésétől, ami lehet, hogy több évre megnyomja a bélyegét rá is, lehet, hogy azért fogja abba, mert most ugye egy válogatós rendszer van, most 365 napot gyakorlatilag azért dolgozunk, hogy ezen a válogatón jól menjen az illető, és ebből kifolyólag eldől, hogy most terbén, VB-n, felnőtt be, 23-ba fog tovább lépni. Tehát nagyon nehéz.
1: Iván, te hogy tekintesz előre? Nagyon az elején jársz még ennek a korosztálynak, de az eddigi tapasztalatok, illetve magadat hogy látod, hogy szeretnéd ezt az időszakot majd csinálni?
2: Szerintem ez egy nagyon jó belépő volt most, hogyha minden jól alakulna és úgy állna minden, akkor talán még a világkupán egy A4-esbe is tudnék indulni, hogyha nem, akkor talán egy B-be, hogyha nem jön össze a felnőtt szereplés idén, akkor még van egy második válogató az U23-ba, és van ugye az U23-as világbajnokságra lépés, viszont hogyha most kicsit tovább nézek, és mondjuk a jövő évet tekintem, akkor én nagyon bizakodó vagyok a felnőttel, ugyanis szerintem az eddigi években ez volt az eddigi, ha most annyit is megkérdeznénk, szerintem a legnehezebb év eddig a felkészülésből, mert hajót váltottam, amiatt is sokszor kételkedtem, hogy nem jó az a hajó, aztán végül kiderült egyébként, hogy nagyon is jó az a hajó. Meg lapátot is váltottunk, volt körülbelül 7-7 edzőtáborunk, vagy 6-7-7 edzőtáborunk, amiből kb. Én kettő és felett betegen töltöttem, tehát rengeteg edzés kiesett egyébként a betegség miatt, és én emiatt is jobban izgultam egyébként a mostani versenyen, mint a többin. De ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy így is, hát nem így is, mert egyébként egy nagyon jó felkészülés van bennem, mert soha nem mentem még ilyen jól, de hogy így is jól tudtunk szerepelni, és szerintem nagyon bízható az, hogy jó edzéseket csinálunk, jó erőben vagyunk, jó kondit csinálunk, és meg tudjuk csinálni majd akár idén, vagy akár jövőre, vagy azután.
1: Tekintsünk bő két évre előre, mik az álmok?
2: Hát én nagyon szeretnék az olimpián bármilyen számba igazából elindulni, de hogyha azt mondanák nekem, hogy akár négyesbe, akár párosba elindulok, akkor nagyon örülnék, de a legnagyobb állam az egy 1001-es lenne, de hát az a majdnem az egyik legnehezebb táv Magyarországon, mert kettő, majd nem világ, sőt, világklassz is van köztünk, Kopasz Bálint meg Varga Ádám, akiket nagyon nehéz elkapni, meg befogni, de szerintem mindent meg fogunk tenni az elkövetkezendő két évben, meg azután is, hogy valamelyik őket sikerüljen meglőni, vagy akár tényleg bármelyik őket.
1: Tomi, te hogy látod ilyen szempontból a folytatást?
0: Éván említette, hogy ő áltatos, és neki nincsen türelme. Sokszor kell mondani azt neki, hogy maradjon egy picit csendbe, következetes, alázatos munkát kell végez, mert itt azért még rengeteg edzés és rengeteg hónapot kell végigürizni ahhoz, hogy oda kerüljön. Én azt gondolom, hogyha mondjuk így ilyen folyamatosan fog tudni fejlődni és erősödni, mert azért még nincsen teljesen kimaximalizálva szerintem a teste meg a felkészültsége. Én azt gondolom, hogy elérhető cél lehet, nyilván nekem is az az álmom, meg nyilván neki is. Tehát ehhez még kell ugye a szerencsefaktor is, meg ugye rengeteg sok minden, de én azt gondolom, hogy összejöhet, hogyha a csillagok is úgy állnak majd.
1: Nagyon jó munkát kívánok nektek a folytatásra, meg hogy minden ilyen cél, amit említettetek, az jöjjön be. Követjük majd a fiatal kajakosok, kenusok útját természetesen a nyáron is, és nagyon sok sikert mindenkinek ezúton is, de Iván elsősorban most neked, és nagyon köszönöm, hogy mindkettőtöknek, hogy tudtunk egy picikét beszélgetni, úgyhogy hajrá a folytatásra. Önök az utánpótlássport.hu magazin műsorát hallották Mircsa Ivánnal, Velenszky Tamással és Nagy Dániellel. Köszönjük a figyelmet, a viszont hallásra.
3: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. De jó!

0: a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Újra Subka Attila Kisvárd vezetőedzője, vizsgálják az aszbeszt szennyezés körülményeit, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől, ezt hivatalos oldalán jelentette be a labdarúgó NB1-ben szereplő klub. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címert, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál Gerlicki Máté menesztése után. Zárt kapuk mögött nézők nélkül játszhatja első hazai NB1-es mérkőzését a Honvéd, ez derül ki a Magyar Labdarúgó Szövetség tegnapi határozatából. A Fegyelmi Bizottság indoklásában azt írja, hogy a Vasas elleni május 10-i egyébként 3-1-re megnyert mérkőzésen tapasztalt szurkolói megnyilvánulások, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetésre és egy nézők nélküli hazai meccsre bünteti a kispestieket. A bizottság a másik feljutónál, a Vasasnál is elrendelt egy zárt kapus mérkőzést, de az MLS az angyalföldiek büntetését 6 hónapra felfüggesztette. A döntések ellen a klubok fellebezhetnek. Ma este megkezdődik a Ferencváros BVSC 3 nyert mérkőzésig tartó döntő a női vízilabda bajnokságban. Az OB1-ben tavaly február óta veretlen FTC a címvédésre készül, míg a BVSC az idény meglepetés csapataként 1993 után lehetne ismét bajnok. A döntő első találkozóját 19 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Vizsgálóbizottság alakult a Dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte a miniszterelnök, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szüksége a sok ezer magyar családot érintő ügyben. Legutóbb Kőszegen mutatta ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelme szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrajnában egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás. A Rosznyeft helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz.
2: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Tatabány és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt a 81-es és a 68-as kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
2: Időjárás.
3: Délután és holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
4: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
5: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Mick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
4: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
6: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
4: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt, senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyör neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
7: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
4: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
5: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszó szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam egy Tamás azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek. Hogy mellett, hogy mondjam, a magasabb sarzsi, nem tudom, finoman most nem akar mondani durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtette, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
4: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
6: Ág Olivér, Batházi István, Cene Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kis Gergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
4: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpiai aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre. Enélkül is tagja volt az utazócsapatnak. Az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
8: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetség, be is érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportrovata a Népszavának, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
4: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
9: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket. És hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett. De ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Meg ezzel voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, már utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
4: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honisport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Huza József főtitkárt meg is szólaltatta.
10: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy ez megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idején utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
4: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Radar című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
11: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és ennek is öröm, akkor lemondom.
12: Nekem nem öröm, de akkor az most, azt mondta, hogy lemond?
11: Hát ha én meggyőzem, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
12: Tudós hivatalos bejelentés?
11: Hát mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
4: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyágúj Gergely felolvasásában hallják.
7: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinensbajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik ér az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy a szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
4: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kuncze Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
9: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
4: Megkerestük Luzi Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
13: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
14: Mi az, ami bánt, szólj, ne bánj.
4: Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Puszkú Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
15: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
4: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül, a nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási ügyel kapcsolatban az épi amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornél Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
7: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
4: Kuncze Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
9: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszósportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
4: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismerteti önökkel.
16: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
4: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Elpapistánt hallják.
16: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
4: Mielőtt még nyugvópontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az Úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrált formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
17: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
18: Igen.
17: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
18: Rám tetszik gondolni?
17: Miért? Ön lenne az?
18: Kinek dolgozik? Megvették?
17: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
18: Miért? Van eladó?
17: Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
18: Én ilyet nem mondtam.
17: Hát akkor...
18: Ezért baromság ez az egész.
17: Mit tetszett mondani?
18: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
4: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. Ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkérjét szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
18: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többi a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
4: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére, a 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: Ami az ügyutó életét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdaság előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal járt. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen, mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
3: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kunce Gábor a jegyzőkönyv hamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
4: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típusú stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexnek számítottak. Volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amelyen lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
5: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
7: 15 óra 3 perc, szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Jégkorunk, férfi jégkorunk válogathatunk 3 mérkőzés után, már-már bennmaradónak tűnik ez a itt világbajnokságon, amit a britek elleni 5-0-val harcolt ki magának az együttes. Folytatás ugye pénteken a németek ellen, ez persze még nem lesz a vége a világbajnoki szereplésünknek. Ugyanakkor az első 3 mérkőzésen a finnek, az osztrákok és a britek ellen, ott volt Zürichben 2 kitűnő kollégánk, Virányi Zsolt, a Sportrádió, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, és Pillel István, az MTI hoki szakírója. Azóta már megérkeztek, és hát persze, ahol is lehetnének most, mint itt velünk a stúdióban, hogy a következő órában átbeszéljük, hogy mi minden is történt, meg történik ezen a világbajnokságon, és mire lehet ez elég. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt mondtam, hogy csapatunk már-már bennmaradónak tekinthető, hogyha matematikát vesszük, és szerintem olyan nagyon nem is estem ezzel túlzásba, ami viszont, ha ez igaz, majd most mindjárt megerősítitek, azért történelmi dolog lenne.
8: Pisti majd kifejti hosszabban, azért ragadom magamhoz a szót, mert én nagyon óvatos vagyok. Remélem, hogy bent maradunk, de még van 4 mérkőzésünk, és még az ellenfélnek is van, tehát én még nem merem ezt még nagyon kijelenteni.
7: Na,
9: Zsoltot ismerve már évtizedek óta, igen, ő próbál mindig a realitás talaján maradni, és...
7: És te repkedsz?
9: Nem, én meg a nem túl fönt, nem túl lent kategória
7: hát
9: vagyok.
7: Hát akkor te is azt lehet mondani, nem, hogy itt az arany középút.
9: Emlékszel, hogy ő mit mondott? Én azt mondom, hogy... bemaradtunk, matematikailag még nem.
7: Nézd, múlt időről beszélem.
8: Mert én ezt vártam a Pistitől, hogy ha én óvatos vagyok.
9: Az angolban egy sokkal jobb ideig igőt lenne.
7: Igen, ez a folyamatos jelen egyelőre.
9: Igen. Tehát én most a angolul kellene mondani, akkor igen. És ezt arra alapozom, hogy volt múlt szombaton egy beharangozó műsor még a Szalai Kristóffal, és én elmondtam, hogy végig vettem az szaporói feljutás óta az összes ellenfelünket, tehát kezdve a...
7: Hűha, az akkor nem volt kevés, hogy ez... Az,
9: de,
7: igen.
9: De sok se, sajnos sok se, és egyesével a szlovák, a fehér orosz, Kanada,
8: és tehát néz, az alcsoportos ellenfeleket vette számba.
9: És nézem, ennél soha ilyen, mondom, szaporó óta, tehát nem a 30-as években, amikor majd biztos lesz szó, mert hiszen ezzel az 5-0-ás győzelemmel föl kellett lapozni a 30-as éveket, mikor nyertünk utára 0-ra például, meg mikor nem kaptunk gólt.
7: Hát ha nem lesz róla szó véletlenül, de akkor lesz, te hosszóba kérlek,
9: de
7: jó?
9: De lesz, egészen. És nagyon jó időutazás volt nekem így a közeljövőbe is, az 5-0-ás meccs alatt pedig a történelemkönyveket visszalapozni, úgyhogy közben nézem és tudósítom a meccset. Tehát ez a brit válogatott, ez egy, esetleg két osztálya lejjebb, egy nagyon jó előrejátszó gárda. Tehát ott alul a divízió 1A-ba vagy B-be, ott támadó hokival tudsz feljutni, meg megszerezni azt a pontmennyiséget, ami kell neked. És veszett éles a vonal az A csoportnak az alja, tehát az előző években feljutók, mert az addigi támadó potenciálodat kell, itt hirtelen olyan ellenfelekkel találod magad szembe, akik rád hoppasztják.
7: Nem fejezted be a mondatot, tehát, hogy veszett nagy a különbség.
9: A különbség játékstílusban is.
7: Tehát az elit csoport, tehát az elitben játszók, illetve azok között, igen, akik ugye a feljutásnak a legtetei, igen, vannak, ha jól értem.
9: Igen, tehát nálunk itt a britek ellen neked tudni kell a korongot birtokolni. Uh-huh. Csúnya szóval menedzselni. A játékot, passzjátékok nálad van. És akkor a támadó szekció. De ebbe beletartoznak a védők is, hiszen a hokiba egyszerre kell védekezni, meg támadni, nem így, mint a labdarúgásban. És ez alul div egy A-ban, B-ben még nagyon jó megy, te tudsz támadni. De itt följutsz, játszol a finnel, Kanadával, hát nincs nálad a korong.
7: Így van.
9: Igen. Elvétve lesz nálad, aha, és akkor abból a néhány téglából próbálj házat építeni alul.
7: Ami nagy ritkán hozzád kerül, esetleg véletlenül.
9: Tehát nem, egyszerűen teljesen más stílust igényel, meg más játékos állományt, másképp kell gazdálkodnod, mivel nincs nálad a korong, hébe-hóba kerülhetsz emberelőnybe, ha kilövi a korongot.
7: De akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen a britek ebben a tekintetben nem érettek egy ilyen elit csoportos jelenlétre, és akkor, hogy ezzel szembeállítsuk a magyarok jelenlétét, hogy mi pedig már ott tartunk, hogy legalábbis egy brit válogatottal szemben itt az elit csoportban már képesek vagyunk láthatóan egy ilyen teljesítményre?
9: Ha belegondolsz, most orosz, fehér orosz nincs. Ez a két csapat.
7: Erről majd beszéljünk szerintem, mert azért ez egy kicsit már perspektívában helyezi az összes eredményünket.
9: Te vagy a műsorvezető, te vagy a főnök.
8: Pisti, hogy... még bocsánat egy mondat, hogy a kazak válogatott ellen tavaly megint a legfontosabb meccsen tudtunk nyerni, tehát ez, amit Pisti mond, ez erősíti ezt,
9: és
8: hogy...
9: És kazak most kiesett, és alul bucira vert mindenkit, és visszajutott. Ez a két csapat, a magyar és a brit, a Covid előtt itt Pesten egy kiki meccset játszott a feljutásért. Tehát ott az itt meg...
7: De akkor ennyi korát fejlődtünk a Covid óta? Tehát a magyar jégkorong fejlődött
9: ekkorát? Ezt tudod, mikor merem elmondani? Nyilván, mondom, nem túl fönt, nem túl lent.
7: Csak mindig olyan labdákat dobsz, amit nem lehet nem leütni. Tehát mondasz egy olyat, érted, amire rögtön. Hát akkor, tehát ennyit kellett, hogy fejlődjünk.
9: A következő 4 meccset várnám meg, hogy ez a magyar válogatott mennyit tudott fejlődni, mert nem feljutóként kicsit más a sorsolásunk. 2 pihenőnapunk nem volt. Soha. Az összes VB-n, amin szaporót játszottunk, nem volt. Pihenőnapjaink voltak, de 2 nem. Teljesen másképp kell beosztani az erőt.
7: Világos.
9: Nem úgy jönnek az ellenfelek, ahogy eddig megszoktuk, és például az osztrák is 3-ból 3-mal kezdett, majd utána odalökték Svájccel, és
7: hát
9: hogy indulsz ki?
7: Az 9-0, vagy mennyi 9, volt? 9-0.
9: Az osztrák válogatott, ott melyik arcát látod? Amelyik a nyitó meccsen 10 perc után 3-0-ra vezett a brit ellen, vagy az az osztrák válogatott, amely tegnap 9-0-ra kapott ki
7: a
9: Svájc mindenkit így. És pont azt várom, hogy az utolsó 2 VB-n a magyar csapatnak volt visszatérve a védekezésen, nincs nálunk a korong, beszorulunk, böki a hátunkat a háló. A legminuszabb gólkülönbségünk nekünk volt Tamperében, tehát a kiesés, visszajutás, és tavaly Herningben. Uh-huh. És meg akarom várni ezt a 4 meccset, hogy lássam. Nyitó meccsen még a feljutás, az első feljutásnál még a szlovákot is majdnem megcsíptük. Bartecska 13 másodperc.
8: 2009, az is Zürich.
7: De ez azért, mert hogy ha megvárjuk, és ezeket a statisztikákat már látod, akkor az már valós, hogy mondjam, igen, valós képet adhat a fejlődésnek az irányáról, igen, hogy ez valóban előremutató-e, vagy igen, mondjuk egy stagnálás, vagy nagy,
9: hát egy üzemi hőmérségetet elérő válogatott. A finn válogatott, amely nem azért jött a VB-re, hogy a magyar csapatot elverje, hanem érmes.
7: Világos. Remény.
9: Egy maratoni futó az első 5 kilométeren nem akar sprintet levágni.
7: Na hát, mert nem ez a feladat. Igen. Neki ki kell tartani.
9: Más. Akkor az osztrákkal játszottunk egy olyan meccsitől, előjöttek a hibák, a britet meg kihasználjuk, hogy ő feljutott mesterségesen is. És a következő 4 meccsen, amikor a német válogatott is, lehet, hogy az elején találkozunk velük, megszorongatjuk. Tegnap már az USA ellen piszok jól játszott, és majdnem nyert. Utána jön Svájc. Hát,
7: fú, látok.
9: Most mondhatom,
8: legutóbb egy tízest kaptunk.
9: Tízest kaptunk, úgyhogy az utolsó egy 10 éve. Percben kaptál ötöt.
7: És most az osztrákok is kaptak egy 9-est, tehát föl kell készülnünk
9: arra. Az osztráktól kikaptunk. Tehát ennek tükrében mondom meg, hogy a nagyokhoz képest mi közelítettünk, maradtunk, vagy nem akarok arra gondolni, hogy rosszabbak lettünk. Mert egyre jobban üzemi hőmérsékletbe kerültek, és szerintem ez a brit válogatott már nem tud annyi pontot szerezni, főleg azáltal, hogy a német előző este pontot szerzett, tehát még az sincs, hogy egy körbeveréssel kigolyoznának, ráadásul nekünk plusz ötös most, ha egy körbeveréses lett volna a gólkülönbségünk, és megspékkel, hogy a német nem eshet ki, mert jövőre a házigazda. Úgy gondolom, hogy a bennmaradás kellemes terhével tudsz játszani, és közelíts a nagyokhoz. Uh-huh. A Svájc ne üssön nekünk tizet.
7: Hát az jó lenne,
9: hatot se, húsot se. Vesz egy gyorsak. Nem olyan jó most a címvédő, mint tavaly volt. A Lett. Lett ilyen olyan csapat. Most a nem sportág, aki hallgatja ezt az adást, a Lett válogatott az utolsó három tétmeccsen 10-9-7 gólt ütött nekünk. Az 26.
7: Ez sok.
8: Itt már rögtön megint közbe tudok lépni, mert mondtam, hogy egy kicsit majd próbálok úgy kötözködni, hogy vagy mi az, amit másképp is lehet látni. Például az, hogyha ennyire jó...
7: A vitaműsor ezután jön, de azért már most is nyugodtan kezdhetitek.
8: Ez a hoki óra, a foci óra mintájára, és ugye akár még vitaműsor is lehet. Csak hogy a hallgatóknak egy kicsit segítsünk, hogy azért mégiscsak 9-0-ra verték a svájciak az osztrákokat. Én nem hiszem, hogy még az osztrákoknál inkább lehet az a közvélemény, mert hogy most magyarázkodásra szorul, hogy a fenébe kaptatok 9-0-ra ki a Svájc.

0: akkor fogod tudni eldönteni. De azért,
1: de,
0: ami, az
1: de erre
0: látod...
1: mondtam, hogy a maratoni futó nem a nyitó igen. meccsön, ő még akkor
0: ráadásul előző
1: nap játszottak a finnek.
0: Én ezt értem, hogy a finneknek nem mi vagyunk a feladat, nem minket kellett a legjobb. Na, de ezt akarom mondani, hogy akkor most egyelőre ne szaladjunk annyira előre, hogy majd mit kaphatunk a többiektől, hanem inkább még azt beszéljük át, hogy akkor, amit eddig láttunk a tavalyi évhez képest, ugye, amikor bennmaradt a válogatott, első ízben maradt benn, itt az elitben, és az is egy történelmi pillanat volt. Ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy van egy év alatt mit lehet, hogyan lehet építkezni, hogy alakul át a csapat. Itt megint azt mondtuk, hogy voltak vélemények, és majd persze szóba került nyilvánvalóan az oroszok, meg a fehér oroszok jelenléte, vagy hiánya, azért azt nyilván ki kell jelenteni, hogy amíg ők nincsenek itt, azért ez az elitmező nyilván másképp alakulna, ha itt lennének, ránk nézve is, nagyon valószínűleg, bár nem biztos, hogy pont ránk nézve, hiszen lehet, hogy vannak akár gyengébb csapatok is, reméljük, hogy vannak. De akkor nézzük azt, hogy igen, egy maratonfutó, ha a finneket ennek nevezzük, akkor nyilván nem ránk készült főleg. De azért nekünk nem mindegy, hogy egy éremért érkező elitvilágbajnokságon egyrészt van gólunk a finnekkel szemben, illetve, hogy én azt mondom,
1: és
0: hogy
1: milyen,
0: mindösszesen. És mindösszesen 4-et kapunk.
2: Na
0: szóval akkor ezt mondjuk.
2: Gólunk legyen? Tehát, hogy én, nálam benne van, hogy 12-2-re kikapunk, csak nem mindegy, hogy mikor lőjünk legyen. Amit a Pisté mondta, hogy persze nincs nálunk akkorunk úgy nehéz gólt szerezni, de hogy
1: meg
2: mégis
1: tudom,
2: legyen.
1: Mi volt érdekes, hogy volt egy szakasz, amikor kimondottan jól játszottunk, gólt is tudtunk lőni, nem szaladt el az ellenfél. És ezzel együtt a finn válogatott azt mondta, hogy akkor ő megnézi a harmadik harmadot. Nem tudták kapura lőni. 6-0 volt a kapura lövés. Egy hokiba egy harmadon át nem lősz kapura, azért az egy jelzés értékű.
0: Hogy ott elkezdtek játszani?
1: A védekezés. Vagy akkor ne legyen a magyaroknál, igen. Akkor nézzük meg.
2: Nem engedték
1: hogy
2: a magyarokat.
1: Hogy támadnak le?
0: Aha.
1: Bemere jönni egészen a mi alapvonalunkig, letámadni a hátsó palánkig. Itt kóstolgattak. Tehát egy kicsit, de ezzel együtt nagyon becsületes meccsünk volt, és nagyon örültem neki, hogy az első sorban nem a brit vagy az osztrákkal kezdünk, hanem inkább egy felhozó meccsel, ahol a lábak beindulnak.
0: Ahogy is tudtuk, hogy esélyünk nyilván nincs, de nem mindegy, hogy mennyire állunk
1: igen,
0: helyt
1: tök
0: jól.
1: Tök jó lett az a meccs. És utána az osztrákok ellen is jó játszottunk, de a hibáinkat meg könnyörtelenül beválták, hogy hol kapunk kiállítást, hol váltjuk el egymást, emberhátrányba kerülünk, és akkor ők is rávilágítottak tulajdonképpen a gyengéinkre, aminek volt egy része mentális is, hogy bizonyos pálya, bizonyos szakaszaiban, ha nincs nád a korong, ne kövess el olyan szabálytalanságot, ami ellenfélt átlendíti egy nehezebb szakaszon.
2: És ebből mi tudunk tanulni, mert már a következő meccsen a britek ellen ebből lényegesen kevesebb volt, még ha hozzátehetjük, hogy a britek most gyengébb formában vannak, mint az osztrákok. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy igen, pedig az osztrákok is beleszaladtak egy 9-0-es vereségbe. A finnek egyébként azt mondták legalábbis a sajtóban,
0: na,
2: hogy...
0: Na, igen, olyasmiket mondjatok, amit ugye itthon nem láthattunk, hiszen ti ott voltatok, végighallgattatok.
2: Azt mondták, hogy tisztességes a magyar csapat, csak nem veszélyes, tehát ezzel elég rendesen jellemeztek bennünket, főleg az utolsó harmadra.
1: Alpárjak, hogy vadászunk rájuk. Tehát, hogy akár meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a kemény mellizmúak, neki megyünk, akkor ő rápakor még egyet.
0: És akkor nagyon nagy a pofárás.
1: Akkor egyszer ütköztünk Kanadával egy kőkeményet az első VB-n. Fölnézett a srác, következő cserébe Benk András kulcson terés.
0: Oh.
1: Tehát ilyen dinamikai különbség van. Egy 25-nek
0: és most ezt most őszintén, ugye hát aki nincs ebben benne, ez tényleg egy pillanat és egy döntés kérdése, hogy egyszer csak valaki azt
1: hogy
0: mondja, jó,
1: és
0: akkor most akkor megrázom magam,
2: ezt
0: gyerekek. Tehát ébredjetek
1: el
0: föl.
1: El kell jutni ahhoz a szinthez, hogy én mostanában az elmúlt években évente háromszor kitok menni kapusedzésekre NHL-es játékosok, úgyhogy kapus van, és NHL-es is a lövő. És ott vagyok benne a pályán, és egyszerűen olyan magyar akkor is szokna. Mindegy, egy űr. Olyan a lőtt passzok is, aha, nálunk azok szinte lövőerő, ami náluk passz. És ahogy bele tud állni egy ütközésbe, ahol ezt már kiskoruk óta tanítják, felhozok még egy példát, Tokai Viktor. Itt volt, amikor NHL-be állt a játék.

0: idejött Niedermayer és Stradwick. És Niedermayer az ő vehemenciájával letámadott, és bement a sarokba. És ütközött egyet a korongot éppen kiemelni igyekvő Tokajval. Tokajnak kettős kulcsontörése lett. És ki a élet egyetlen VB ez emiatt maradt ki. Uh-huh. Egy Fradi meccsen. Mert ők ilyen elánnal is tudnak játszani, ha kikényszerítik belőlük.
1: A ezt mondjuk én nem tudom, hogy ezt nyilván messzire vezet, de olyan izgalmas, és itt vagytok ti, akik ehhez nagyon értetek, hogy ezt valamikor megbeszéljük. Mondtad, hogy egészen kicsi kortól, tehát erre a faj, tehát a jég az mindenkinek egyformán csúszik, hogy valami nagyon blödli dolgot mondjak, de hogy valóban ezt, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen képesek nem ritmust, hanem tényleg beindítani azokat a, tehát hogy nem is tudom. Tehát a
0: Forma 1-es autós
1: a nitrót fölkapcsolják, érted? Tehát konkrétan ez hol lehet, és milyen életszakaszban lehet ezt megtanulni, és mondjuk a magyar jégkorong utánpótlásába bele lehet-e tenni azt a fajta szakmai, nem tudom én, képzést? Van-e arra szakember, aki ezt megtanítsa? Van-e a fogadó oldalon olyan gyerek, aki ezt elbírja majd, aki most egy kicsit előre szaladtam, de hogy érted? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk most reméljük, bemaradunk. Ez már mindenképpen történelmi léptékekkel egy nagyon fontos új fejezet. És azt mondjuk, hogy mi lesz majd 3-4-5 év múlva, kik fognak tudni beépülni. Tehát egy kicsit most én arra vagyok kíváncsi, hogy ez, amit mondasz, ami űrhoki, hogy annak az alapjai, vagy a titka, az elérhetetlen lesz mindig, vagy pedig vannak azért olyan elemek, amik hát ha nem is gyorsan, meg nem is egyik pillanatról a másikra, de képezhető egy generációval.
0: Képezhető is, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a versenyszisztéma nálunk nincs olyan versenynek ítéve egy gyerkőt, van, de nem azon a szinten.
1: Sose kell bekapcsolni a nitrót.
0: Igen, és akkor nálunk is mondjuk az akadémiák összegyűjtik a jobb gyerekeket, de akkor már is csak 4-5 jó csapat marad. Azok meg egymás között nem tudnak annyi meccsszámba be tudjuk őket hozni, de az intenzitásban nem. Tehát az akadémiai csapat, amelyik mondjuk toborzón összeszedi az ország legjobbjait és centralizálja, persze az jó, mert akkor egyszerre látsz sok gyereket egy helyen, de ezzel együtt, ha ezek a csapatok más csapatokkal találkoznak, akkor az első harmadban vagy a meccs felére eldől a meccs, és nincs olyan kihívásnak.
1: Tényező.
0: És utolsó percig, amikor a fiam kiment a német bajnokságba, 35 alapszakasz meccsből 27 volt egy gólos, vagy rájátszás, vagy ráadásos meccs.
1: Tehát az azt jelenti,
0: végig, hogy 60 percig kell neki végigfigyelni. És nem az volt, hogy a második harmad 6-0, mert itthon olyanok voltak, és akkor már kolbászva védő is előre megy, mert én is pontot akar szerezni. Aha. És mi van, ha nem jövök hátra védekezni? Na, Zákson, érted? 8-1. Ott meg 27 meccse volt a gyereknek 35-ből, hogy vagy egy gólos, van gongém, vagy elmentünk overtime-ig, vagy szétlövésig. És ez csak a német, és akkor Kanadában az, hogy a 2-3 rossz meccsed van, ott ülnek mögötted, és akkor csere.
2: Uh-huh. Épp ezt akartam mondani, hogy Pisti fiát is, vagy bárkit, ha ez egy cselegény lenne, azt is egyből le tudják cserélni, ha nem azt teljesíti, amit kell. Gondolkodás nélkül.
0: A magyar gyerekeknél ki az, aki megszületéskor, ha nem szülői irányítás van, egy finn gyerek megszületik, hogy hokis akar lenni, egy kanadai kocsával születik, meg stb. És,
2: de tényleg.
0: És nálunk inkább akkor foci, kézjelmek, vízilabda, stb. Tehát kevés gyerek van, akinek az első számú prioritása az, hogy hoki.
1: Jó, hát az egyértelmű, hogy a merítés nagysága az nyilván soha nem lesz azonos. Ez teljesen érthető, hát ugye nyilván az egykori szovjetak köztársaságból széteső országoknál is, meg az oroszok, meg a fehér orosz, meg nyilván az van, hogy még mindig óriási a merítés, és ezekben az északi országokban, amiket említesz, ott meg nyilván mint a cápa foga, tehát kitörik az egyik, és jön a következő, nem? Tehát, hogy az ember ezt érzi, de akkor az a kérdés, hogy amíg nem lesz ilyen kényszerítő tényező, tehát annyival több gyerek, annyival nívósabb, sok olyan csapat, amelyik tényleg mérkőzésről mérkőzésre, kikimérkőzéseket játszik egymással egy nagyon nívós ligában, addig ezt nagyon nehéz lesz ezt a szintet megközelíteni?
0: Nekünk egyre jobban közelítünk a határainkhoz.
1: Aha.
0: Tudni kell, hogy meddig érhetsz, mert ez is egy olyan, hogy ha kiküldenénk gyerekeket, az is, hogy kiszakítod a megszokott családi környezetéből. Gyereke válogatja, hogy 12-14 évesen már ki tud-e menni külföldre, úgyhogy kiszakad. Ez totálisan személy. Nem lehet azt mondani, hogy küldjünk ki mindenki 14 évesen.
1: Ez biztos.
0: Mert az én fiam nem viselte volna el az, hogy nincs ott vele az anya apja.
1: Az én gyerekeim se, és én se engedném. Ja. Tehát, de a van olyan
2: tanítványom. Az már újabb szegmes, hogy a szülő mit mond.
0: Van olyan tanítványom, amelyik már az a 6. szezonját kezdi külföldön. Uh-huh. És az első az Németország volt. Németországba beülsz a kocsiba, valami baj van, 3-4-5 óra múlva ott vagy kocsiba. Aki még messzebbre küldöm, vagy a tengeren túlra, nem, nincs arra, és egy gyereket most őszintén, tehát lehetünk mi sportolók, meg profi mentalitás, de azért embert próbáljunk megnevelni, és ne egy szakbarbárt.
1: Világos.
0: Vagy akit kiégetek. Ha elviseli az, hogy eltűnik a szülő, de 12 évesen nem tudok elképzelni.
1: Én se,
0: vagy, és az viszont egy családi döntés, lelkileg is, és anyagilag is, hogy az egész család fogja, összepakol, és kiköltözök. Kanadába,
1: vagy a család úgymond ketté osztja magát, és egy szülő kimegy a gyerekkel, hát az is egy elképesztő. Persze, hát ez nagyon nehéz.
0: Fater is, kell, utter is. Ezek döntések.
1: Jó, mert azt viszont akkor a szabaidból egyértelműen kiveszem, hogy azért azt a fajta minőségi ugrást, vagy a legfontosabb életszakaszban való fejlődést jelen pillanatban azért ezekben az országokban és ilyen környezetben lehet most még összeszedni, ugye? Tehát a most még alatt azt értem, hogy az a szint, amiről mi most beszéltünk, az ott van jelen, az a fajta feszítő erő, az a fajta konkurencia harc, és a többi, az ezekben a bajnokságokban, ezekben az országokban van jelen.
0: Döntő részben igen. És egyébként...
2: És mi nem vagyunk hoki nemzet szerintem.
0: Igen. Igen. És figyelj, a briteknek van ebben a keretben egy NHL draftolt játékosuk, de sokkal jobb a hokiuk nem lett. Uh-huh. Nem lett attól hirtelen több brit gyerek, aki hokira adná.
2: És ők honosítani brit útlevéllel bármikor tudnának embereket.
0: És most néztem meg, te vagy a megmondottad, Zsolt, hogy majdnem mindig volt Szapor óta honosított a keretbe.
2: Mármint a magyar...
0: Az erdélyeket nem
2: számítva. A magyar keretben most nincs. Nilsson, aki sérült.
0: Onafati, tehát voltak Roger Holécz és a többi, tehát akik nem a magyar jégen tanulták meg a sportágat. Ebben a csapatban, ha kiveszem az erdélyi srácokat, akkor ez megjött, tehát nincs.
2: És meg egyszer mondom, hogy Nilsson az egyetlen, aki beférne, ha nem lenne sérült, ha beférne, de mondjuk valószínűleg, hogy azért beférne a védelembe, hiszen svéd.
0: És akkor az lenne a következő lépés. Itt néztem a beharangozóját például a szövetségnek is, hogy eddig maximum 3 pontokat tudtunk szerezni. Tavalyi VB-n elég volt 3 pont a bemaradásra, Tamperében 2 meccsen szedtünk össze 3 pontot, annál kevés volt. És most a következő történelemírás, jó, 0-ra nyertünk meccset, már ez a 30-as éveket idéző nagyság, hogy még egy meccsen szerezzünk pontot, vagy még egy meccset nyerjünk, mert akkor az újkori történelemben ez lenne a következő történelmírás, és a srácok, akik válogatott...
1: És akkor meg a rangát lenne a bemaradásunk.
0: És a válogatott bel is. A srácoknál a bulletinben ez volt, hogy akkor nem egy meccset szeretnének nyerni, hanem többet, és ne 3 pontunk legyen, hanem több. Uh-huh. És ez lenne a következő.
1: A bulletin alatt a kívánságlistát tetted. Ugye?
0: Igen.
1: No, hát én ezt gondoltam, hogy így lesz ez, hogy elkezdünk a kinti tapasztalatokról beszélni, és aztán óriási nagyívű dolgokról is fogunk beszélgetni a magyar jégkoron kapcsán. Úgyhogy el is jött a pillanat, azon túlmenő, hogy jöjjenek majd a hírek, hogy amikor visszatérünk, akkor egyrészt a történelembe vissza utazzunk az időben a 30-as évek, vagy egy picit kalauzoljál minket, Pisti, abban a tekintetben, hogy ez miért számít ez az 5-0 a britek ellen óriási dolognak, illetve hogy akkor felmérjük, hogy ezek után a bulletinbe vágyott pár mondatból vajon mi lehet és melyik mérkőzésen realitás a hátralévő mérkőzéseink közül még, úgyhogy egy nagyon izgalmas beszélgetés zajlik itt most Irányi Zsolttal és Pille Istvánnal, amit mindjárt folytatunk.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
6: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Újra Subka Attila, a Kisvárda vezetőedzője, visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Melegszik az idő, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
8: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. Ezt hivatalos oldalán jelentette be a labdarúgó NB1-ben szereplő klub. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián. Korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddel pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál Gerlicki Máté menesztése után. Zárt kapuk mögött nézők nélkül játszhatja első hazai NB1-es mérkőzését a Honvéd, ez derül ki a Magyar Labdarúgó Szövetség tegnapi határozatából. A Fegyelmi Bizottság indoklásában azt írja, hogy a Vasas elleni május 10-i egyébként 3-1-re megnyert mérkőzésen tapasztalt szurkolói megnyilvánulások, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetésre és egy nézők nélküli hazai meccsre bünteti a kispestieket. A bizottság a másik feljutónál, a Vasasnál is elrendelt egy zárt kapus mérkőzést. De az MLS az angyalföldiek büntetését 6 hónapra felfüggesztette. A döntések ellen a klubok fellebbezhetnek. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A Miskolci klub ma a honlapján jelentette be, hogy a magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után elhagyja az együttest. Ma este megkezdődik a Ferencváros BVSC 3 nyert mérkőzési tartó döntő a női vízilabda bajnokságban. Az OB1-ben tavaly február óta veretlen FTC a címvédésre készül, míg a BVSC az idény meglepetés csapataként 1993 után lehetne ismét bajnok. A döntő első találkozóját 19 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő, a Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Az építőiparban szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra, mondta az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke. Koi László azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a 3. országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Szlovénia az év végén meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A jubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését, az emberek egészségét. Móna Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvas, marha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint a zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd.
3: Közlekedés.
8: Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kápolnásnyék előtt egy fa dőlt a pályára, a 42-es kilométernél csak a belső sávon arra szólnak a járművek, több mint 5 kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
8: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 15 óra 36 perc van ebben a pillanatban, és folytatjuk két kitűnő kollégával, Spille Istvánnal és Virányi Zsolttal, annak kapcsán, hogy most érkeztek haza Svájcból a világbajnokságról, a jégkorong világbajnokságról, és ugye már elkezdtük, elég nagy ívű köröket írtunk le annak kapcsán, ugye egy az első három mérkőzés után vagyunk, Finnország-Magyarország ugye 4-1, Ausztria-Magyarország 4-2, és Magyarország-Nagy-Britannia 5-0, és van még előttünk bőven feladat, erről fogunk leginkább majd beszélni nyilván az óra második felében, de azért ugye azt is elkezdtük kielemezni, hogy miért nagy dolog a finnek ellen 4-1 a mi szemszögünkből legalábbis. Nyilván, hogyha a finnek ezt egy picit másképp akarták volna, akkor lehet, hogy más is lehetett volna a vége, de azért ez nagy dolog. Ugye az osztrákok elleni 4-2 annak a fényében, hogy Svájc 9-0-ra ütötte ki őket, szintén most már szerintem egy picit más perspektívába került, és ugye azt is elkezdtük elemezni, hogy a britek elleni 5-0 miért nagy dolog, és azt ígértem kedves hallgatóinknak is, magunknak is, hogy visszautazunk Spiller Pisti segítségével a 30-as évekbe, mert hogy a nullás eredmény, ugye az ilyen szempontból, hát ezek szerint kellemesen rezonál sok-sok-sok-sok évtized távlatából, mert hogy?
0: Igen, tehát a második világháború előtt egy osztály létezett, a világbajnokság, aztán a sportága, hogy a világháború után egyre több országba tudták újra űzni ezt a sportágat, különböző csoportokban, régen csoport, A csoport, B csoport, C
1: igen,
0: csoport.
1: Igen, most az én fiatal koromban még ez igen. volt. Igen.
0: És most pedig igen, úgynevezett divíziók vannak, talán angolul jobban hangzik. Igen. És tehát visszakanyarodva az újkori szaporói feljutás után nem, hogy nullára nyert, hanem örültünk, ha volt nyert meccsünk. Tehát az első feljutás után első VB-n 6-ból 6 vereség volt, utána már Szentpéterváron tudtunk 1-1 nyerni, utána Tamperében két meccsen tudtunk pontot szerezni, egyet hosszabbításban nyerni, egyben meg az osztrákokkal rávezetésbe kikapni. Tavaly Herningben megint egy győzelem, tehát győzelmek is alig. Így aztán lapozás, akkor nézzük meg, hogy a világ, a hoki világ nem számolja azt, hogy most te a divízió 2-be vagy 3-ba miket érsz el, az egy saját kaszt. És örülnek, hogy van Mexikóba, Dél-Afrikába hokik, de nyilván a VB az ez, ahol most ott vagyunk.
1: Világos. Nagyon és most már úgy vagyunk ott, hogy tavaly bemaradtunk.
0: Igen.
1: Tehát, hogy
0: és így. Először maradtunk igen. bent az újkori történelemben. Amikor 30-as években volt, akkor tudtunk szoros meccseket játszani, kimondottan nagyok ellen is. Például Csehszlovákia, mert hogy volt még ilyen ország.
1: Ajaj, és mekkora hoki nagyhatalom.
0: Azzal 0-0. Uh-huh. Az volt a britek elleni meccs előtt utoljára 0-ra lehozott, de nem nyert. Tehát 0-0.
2: Kanada ellen 1-1.
0: Igen. Aha. Tehát ilyen eredmények is voltak. Voltunk VB 5-ek, 7-ek. De hát ez
1: azok az idők.
0: Még amikor a Városligetben volt például főiskolás világbajnokság akkoriban. Uh-huh. Uh-huh.
2: És amikor még nem csak Magyarországon, hanem Európában, ezt Pisti szintén jobban tudja, úgy tanították meg ezt a sportágat a tengeren túli szakemberek.
0: Igen, tehát igen. Mindenhol
2: még Csehszlovákiánál túli... is találtam edzőt, aki kanadai.
0: Akkor így, akkor még nem volt hidegháború, hiszen a más két világháború között vagyunk, akkor egy inkább a Kanadának volt, meg a britek nyertek VB-t, nyilván honosított kanadaiakkal, mert a Kanada meg a Stanley Kupa bűvöletében csak klubcsapatokat küldött ide, meg egyetemistákat. Akkor Kanada nem vette komolyan ezt a sport, a VB-t. Uh-huh. A sportágat nyilván ott kint, most is egyébként VB-ből alatt végig megy a Stanley Kupa.
1: Igen.
0: Tehát nekik ez egy más.
1: Majd erre ki fogunk térni, hogy például az amerikai válogatottat miért nem abban a formában látjuk, mint hogy adott esetben mint februárban az olimpián.
0: Tehát vissza, utoljára 1937-ben volt nullás meccsünk, az egy 0-0, a győzelemre pedig lapoztam vissza, 1935. január 19.
1: Most megtaláltam.
0: 91 év és 4 hónap pont. Mert ugye 19-én volt a brit meccs is, 91 év, 4 hónap. A nagyon, akkor jó Hollandiát vertük 6-0-ra. Tehát ez a 30-as évek.
1: Na, hát akkor ehhez képest azt gondolom, hogy már azt, bár tudom, hogy mind a ketten különösképpen Zsolt ugye azért nagyon finoman, óvatosan, vagy inkább a realitáshoz közeli módon fogalmazott abban a tekintetben, hogy már ezzel a mostani 5-0-val, illetve az eddig nyújtatott teljesítményünkkel bennmaradónak tekinthetjük-e magunkat, te azt mondtad ilyen angolos folyamatos jelenben, hogy igen, de azért még várjuk ki azt, hogy hogyan lehet végül is a fejlődés irányát, vagy egyáltalán tulajdonképpen ezt az utat, hogy ez most fejlődése vagy stagnálás, ezt nem tudjuk, majd a végén fogjuk tudni a hátralévő mérkőzések statisztikai alapján értékelni, de én akkor azt szeretném, hogy picit arról beszélnétek nekem, hogy ez a válogatott most, amelyik ugye tavaly bennmaradt, és most azért láthatóan az első három mérkőzés alapján megállja a helyét, ez vajon miben fejlődött? Milyen ez a Majoros Gergely féle magyar válogatott, és ha egy kicsit most szét is néznénk akár a játékos állományban, hogy hol fejlődtek, tehát akár egyénileg, egyéni teljesítményben, megcsillanó gyémántban, adott esetben stabilitásban ez a válogatott akár személyekre lebontva.
2: Hát talán három ilyen gondolatjel, és akkor Pisti ezt kifejti, kezdem az NHL és a tengeren túl irányából a 17 éves, tehát még mindig csak 17 éves Szongott Dománnal,
1: aki hát
2: volt
1: az ő neve, azt hiszem az ő neve az, ami talán így van most, ugye az ő gólja szerintem egy óriási dolog, és az ő nevét hallottam én, aki nyilván nem vagyok a hokiban benne, az elmúlt évben a legtöbbet, amikor a magyar jégkorong szóba került, az ő neve került a legtöbbször, szóval nyilván nem véletlenül.
2: Tehát Szongott Domán, aztán, hogy 10 új játékos van a tavalyi alcsoportos VB-hez a magyar keretben, és a harmadik, az pedig Nagy Krisztián neve, aki a újban megsérült Bartalis István helyére beugrott, visszaugrott. Hát milyen érzés lehet az, hogy utolsó pillanatban te vagy az, akit kihagynak, és nem játszhatsz hivatalosan egyetlen meccset, majd jön egy sérülés, és az egészségügyi miatt visszakerülhetsz, te ott maradsz Svájcban, és rögtön a te góloddal vezetünk a britek ellen, de üt még egy gólt. Tehát ez a három szegmens, Pisti egy kicsit tovább viszi ezt.
0: Szongott Domáról annyit, hogy a hírek előtti blogban beszéltünk a külföldre kimenetelben.
1: Igen.
0: A Szongott Domán apukája az én csapattársam volt. Ő az apuka volt a csatár, én a kapus.
1: Na tessék.
0: Szongott Kristóf. Uh-huh. És a gyerekköt is már nagyon, mindig még 17 éves, de már harmadik, negyedik éveként játszik Finnországban. Nincs olyan messze, mint a tengeren túl, de a magyar korosztályos csapatoknál nívósabb helyen.
1: Tehát ez egy jó inkubátor?
0: Igen, és például egy nagyon apró megjegyzés. A szlovéneknek volt egészen mostanáig nyárig visszavonult Anže Kopitar. Szlovénok. Hát az a régió, honnan mi jövünk. Kétszer Stanley Kupa győztes lesz úgy, hogy kiment Svédországba, és ott alapozta meg azt, amivel NHL lett. Tehát aztán még
1: tulajdonképpen akkor Skandinávia innen közép-európai perspektívából nézve egy kitűnő dobbantó.
0: Kitűnő dobbantó, és az újkori verzióban már a tengeren túl is. De ott annyiféle ligából kéne csemegézni, hogy meg kell találni, amelyik optimális, és nem csak lehúzós, tehát nem csak a szülői bokszámlák. Tehát ott is vannak, meg kell találni. Nyilván, és Finnországban most baj van, repülőre ülsz, 2 óra múlva Helsinki,
1: persze,
0: ami nyugat. Igen. Tudjuk, igen. A Csini baba óta.
1: Igen.
0: És annyit, hogy jó dolog, hogy fönn van a draft listán, viszont az elmúlt pár évben Hadobás Zétény és Papp Kristóf is ott volt, nem keltek el. Nem kell ezért Dunának menni. Egy jó cél. És viszonyú biznisz. És akkor még mindig a draft listán vagy, elkezd, nem kelsz el. Ha elkezd, mikor kelsz el? Utolsó magyar draftoltunk, aki magyar jégen született, Vas Jankó 2002, amikor a Domán mínusz 5 éves volt. Vagy még egy gondolat se volt.
2: És még három név, a Galló, Sebők, Hári Trió, ők is ezt a finnsvéd vonalat lovagolták meg.
0: Északra mentek, és akkor a német hoki nem volt jó, Kanada meg USA akkor még nagyon elérhetetlen volt.
1: Egyébként Csehország, Szlovákia...
0: Nem beszélik a nyelvet, úgy nem olyan befogadó közeg.
1: Tehát itt van az angol, ami a kommunikációs híd.
2: Már hogy riválisa vagy a cseh gyerekek, még nem is beszéled a nyelvet, bár hogy mennyire vagy riválisa, azon lehet vitatkozni.
0: Eléred az őszintjét, ezek az országok, amelyek így finnek, iszonyú bevétel az országnak, hogy NHL-eseik vannak, mert az NHL fizet a draftolt játékosokat, attól függ, hogy melyik körbe. Tehát évi több százezer meg milliós dollár kap a finn állam meg a finn hoki szövetség azért, hogy a finneknél az egyfőre jutó NHL-esek száma nagyobb, mint Kanadában. Egy 4,5 milliós ország.
2: Pisti, mert az valami óriási statisztika, hogy 2002-ben feljutott Dánia világelitbe, és azóta nem esett ki.
0: Ellenük jutott föl. 2002-ben a Fehérváron az utolsó meccs, a mi nyerünk, mi jutunk föl, azóta már több mint 50 NHL-esük van. És ez brutális 50. bevétel.
1: Elképesztő.
0: Aztán függ, hogy melyik körbe viszél.
2: Meghallottam ezt a számot, szerintem 50 NHL játékos a Magyarországnak soha az életben nem tud lenni, mert elnézést.
0: Három draftoltunk van.
1: Draftoltunk, igen.
0: És utolsó 2002.
1: Tehát akkor mi? Akkor nézzük, hogy mi a dán minta. Tehát egy népességben kisebb ország.
0: Építettek egy hidatot, Malmöt.
1: Értem.
0: Jó, de abszolút rácuppantak a svéd vonalatra. Elárasztották, és oda játszanak a legjobbakat, fölvitték.
1: És ott ezek szerint sem szakmai irítség, se semmi nincsen. Most a külföldről érkezőkről mondom.
0: Skandináv vér csörgedezik az ereikben. A dánok nyilván megvan. Mi is egyébként próbáltunk a szlovákhoz, de nemrégiben két klubunk is játszott a szlovák élvonalba. Oda úgymond bevásároltuk magunkat, hát ha lesz hozamány, aztán Covid is egy kicsit, meg egyéb okok is. De ennyi a Szongotról. 10 új játékos. Egyrészt már van akkor a merítés. Az én gyerekkoromban, aki élt és mozgott, az válogatott kerettag volt, olyan kevesen voltunk, 3 csapatos felnőtt bajnokság volt. Most a korosztályos szinteken több mint 100 csapatok indulnak. Nyilván a TAO-nak köszönhetően, meg egyetlen a sportág népszerűség.
1: De azt gondolom a szaporói hatásnak
0: a van egy... A szaporó az egy óriási löket volt.
1: Igen. Ezt azt szoktuk mondani, hogy a vívásban is ugye nyilván Szilágyi Áron a maga 3 olimpiás győzelmi sorozatával gyakorlatilag megnyitotta szerintem a vívótermek ajtaját nagyon-nagyon sok szülő felé, mindenki az, én is a filmból Szilágyi Áront szeretnék, tehát szerintem nyilván van ez a hatás, és ez szerencsés, ez a kifejezett ilyen vákuum, ami behúzza.
0: A kopitárs ugyanez lett a szlovénoknál, meg kell nézni most a szlovén hokit, előttünk jár, a másik csoportban pontokat, győzelmeket szereznek csehek ellen, szlovákok ellen, nekünk ez egyelőre álom.
1: Igen.
0: De nem olyan légből kapott. Tehát, ha megfelelően odafigyelünk, 10 játékos, tehát, hogy merítés. Nagy Krisztián pedig, nem akarom őt személy szerint kiemelni, hanem inkább a mentalitását, az egésznek a lelki vonalát, hogy az utolsó keretszűkítést egy embert kellett lehúzni, mert kiderült, hogy a Galló, aki még szerdán, tehát 2 nappal a VB-ben még finn döntőt játszott, hogy ő megsérül, nem tud eljönni, illetve tegnap jött haza, mert az asszonyka várandós. Tehát, hogy jön-e, nem jön.
1: Együtt jöttetek a repülőn, ezt megtudtuk.
0: Nagy Krisztián lehúzták. És a Krisztián nem, ahogy a Majoros Gergely szövetségkapitány mondta, hogy nem értett vele egyet, de nyilván nem anyázó stílusban. Az volt a következő kérdés, hogy itt maradhatok-e a csapattal, meg kint voltak Svájcban, mikor ez a döntés született. Mikor mentek jégre, úgyhogy nincs akkreditációja.
1: Igen.
0: Tehát nincs benevezve a regisztrációra.
1: Tehát micsoda egy szakmai és versenyzői vagy játékosi alázatot mutat ez a hozzáállás.
0: Minden hokis ez jellemző. Hát mi ezért kicsi helyről jöttünk. Én nyitott pályán tanultam, reggel 6-kor kinézel, és ez egy öröklődtek a játékosokban, hogy mi hokisok ennyire imádjuk ezt. Tehát még a maga puritánságával is.
1: Jó, tehát, hogy oké, nem fértem be, de hadd maradjak, mikor kaphatom a lehetőséget.
0: Mehetek, kaphatok-e kulcsot a gymbe, meg ilyenek. És utána jön, és jönnek a játékosok, mégis beneveznek, mert a Bartal is megsérült, és mindenki kérdezés nélkül, Nagy Krisztián a hős. Így kezdték. Amikor jöttünk le a Mixzonba. És mindenki, hogy a meccs után, meccsembere, stb. És az egész szimbolizálta azt, hogy ez, ha nem is tudnám hasonlítani a szaporóiakhoz, mert ott tényleg nomád körülmények között. Az a brigád, aki feljutott Szaporóba, és azért volt ilyen népmesei.
1: Igen,
0: szinte,
1: az
0: hogy
1: az
0: mi
1: volt,
0: tehát elért eredmények
1: nem volt semmi, meg.
0: Hogy tudtunk mi oda feljutni. És akkor világos. Ebből került be a Sportág egy ilyen nagyon kedves körbe, meg felkarolt, meg népszerűek lettek a srácok, meg hokismezek keltek el, minden. Tehát ez a Nagy Krisztiánnak az esete hihetetlenül szimbolizálja azt, hogy a hokiban ilyen a családias légkör azért, ha nem is olyan, mint Szapporónál, mert ott tényleg cimbik voltak.
1: Világos.
0: Együtt. Tehát minden reggel...
1: Tehát azt a generációt azóta is ismerjük, igen. És
0: most az edzőstábban vannak ott, meg van, ilyenek.
1: Na, és akkor
2: csak magyar stáb.
1: És eljutottunk ide, igen, ugye, hogy a csak magyar stáb. Tehát most akkor azt szeretném, hogyha ebbe az irányba mennénk egy picit tovább, mert ugyan mondjuk a nyilván a skandináv lehetőségeket, meg mind dobbantót ennek a régióban, meg halljuk ugye, hogy Dánia Svédországon hízlatta fel magát, és hol tart most már, de hogy azért... Valljuk meg, annak is nagyon örülünk, hogy abból a generációból, amelyik megcsinálta ezt a szaporói csodát, és ami tulajdonképpen egy egészen más polcra helyezte népszerűségben, szerethetőségben és szakmaiságban is nyilván a magyar jégkorongot, férfi jégkorongot, most azért kinőtt egy olyan edzőgeneráció, amelyik nem véletlenül van ott, ahol van. Van, akik külföldön tanulnak, onnan jöttek haza, hazahozzák a tudásukat, és most van egy Majoros Gergelyünk, aki úgy tűnik, hogy valamilyen úton módon, de nagyon érti nyilván a kommunikációt, a kémia kreálást ennél a társaságnál. Milyen ő?
2: Nyilván ezt tudatosan felépítették, hogy, és az ő vezetésével, a szövetséggel, hogy Majoros Gergely, aki ugye kedden volt 47 éve, szülinap, győzelem a britek.
1: Nem is lehetett volna ezt jobban időzíteni.
2: És Tokai Viktor is oda került, ő is szapporói hős, aztán a másik két név Kis Dávid, aki Fehérváron volt edző, most ott vezető lett, Szilasi Zoltán, Gyergyóból, ők ketten, például Kis Dávid az a kora miatt sem lehet szapporói hős, meg egy másik generáció, de hogy ezekkel a magyar nevekkel, és azért utánpótlás szinten találkoztunk Ladányi Balázssal, Horváth Andrással, Szuper Levente, mint kiemelkedő kapus, egy másik utat jár, most ugye éppen a világbajnokságot közvetítő televízióval dolgozik együtt szakkommentátorként.
1: Amikor éppen nem itt ül nálunk egy remény műsorban.
2: Igen.
0: Meg az az igazság, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy tanulunk. A játékosoknak próbálsz tanítani, idehozó jó szakembereket egy-egy kurzusra, vagy egy-egy évre. De egy külföldről magasabb kultúrából jövőnek valahogy rá kell érezni erre a magyar sajátosságra. Tehát idén egy kanadai edző azt mondja, hogy menjél még föl 2 órát lőni, nem tudsz, mert ledudál a Rolbás bácsi, mert jön a következő edzés. Kanadában ott áll egész nap, hogy mennyi.
1: Persze.
0: Tehát tanultak a magyar edzők, ilyen kaliberű edzőktől is, de végig azt hangsúlyoztam, és nagyon örültem neki, amikor a Dávidot például a Kis Dávidot kinevezték a Fehérvár vezetőedzőjének, hogy végre magyar szakember van, és a válogatottnál is végre magyar szakember van, hiszen tanulsz, de sose kapod meg a bizonyítási lehetőséget, nincs esetleg másod edző lesz, vagy a juniort kapod meg.
1: Igen.
0: De a kirakatba nem te mész be.
1: Na, és most ott van.
0: És ott van, ezért tök jó. Nyilván, mivel már ekkora keret, olyan kapitány még nem született se a hokiban, semmiben, hogy ne bírálnák, hogy ez miért maradt ki. Miért hagyta ki Szabó Bencét, miért ez ment ebbe a posztba. Tehát ilyenek, aki kimegy ide, az tudni kell, hogy ilyen jellegű kritikával mindig szembesülni fog. Az viszont jó dolog, hogy mondom, hogy rámerik már bízni, és a másik, mi mindig itt maradunk, magyar edzők, mi itt fogunk meghalni, itt fognak minket eltemni. Jön egy légiós, egy honosított játékos.
1: Jön és megy.
0: 2 év múlva már nevére sem emlékszem.
1: Persze.
0: Vagy egy edző, aki tényleg lehet, hogy nyomot hagyott, mondjuk egy Cortinára emlékezni fogunk, de volt már olyan kapitányunk, akire vissza kell néznem, hogy mi van, mert fogta és elment.
1: Jó, hát nyilván a kötődés, nyilván a helyi kultúra ismerete, a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodni, tudás, képessége, ez rendkívül
2: volt
1: fontos.
2: Volt olyan, aki Szuperlevit nem tette be a sorsdöntő meccsen a Papp László arénában kezdőkapusnak.
0: De odaszólt neki, hogy készüljön, mert lehet, hogy ha megég a másik
2: kettő,
0: kapus,
2: akkor jössz.
0: Akkor vesz, de ez abnormális. Na, igen. Ma már ezt nem viselni.
1: Uraim, nagyjából másfél perc van, mert tudtam én, hogy ez kevés lesz az idő, hogy akkor ami hátra van, nagyon gyorsan vegyük számba. Milyen mérkőzések jönnek, és körülbelül mire számíthatunk?
2: Németekkel holnap 16-20, aztán jönnek a svájciak, és jönnek még a lettek és az amerikaiak, mi most hétfő kedden fejezzük be.
1: Kicsoda csapatok.
2: Szerintem a németek ellen, amit a Pisti, amivel kezdte ezt a beszélgetést, igen, tehát ott ne kapjunk ki 8-0-ra, meg 8-1-re.
0: Most melyikre mondod?
2: A németre.
0: Nem, rögtön. Én a svájcra mondtam.
2: Igen, de hogy a németektől se kapjunk ki, mert az nekem se tetszene.
0: Németet soha nem vertük tét meccsen. Egyetlen győzelmünk van velük szemben, 1941 barátságos meccs Garmisch-Partenkirchen.
1: De az ideje,
2: 10 éve már játszottunk velük 2016-ban Szentpéterváron. Egy 2-2 után 4-2, az utolsó két percben lett 4-2 a németeknek.
0: Tehát a német nem olyan jó, építi, hiányoznak a világsztárjai, velük lehet egy szoros meccs, de tegnap a német már nagyon jól játszott. Az első három fordulóban nem voltak jók. A svájciak, amit mondtam, történelmük első aranyára hajtanak.
1: Igen, azt akarom mondani, hogy simán megvan az esélyükre.
0: Mindenkit reaktivál, összes NHL-es, aki
1: érzés úgy, hogy az amerikai csapat nem az a csapat, mint az olimpián.
2: Szépen játszanak.
0: Szépen kombinat, és a kell még kemények is. Amerika pörög, gyorsan megy. A lettnek meg mondom 10-9-7 az utolsó kapott gólok száma a lettek ellen. Én úgy hozom meg a határt, ha 4-20 nem lesz a gólkülönbségünk ezen, tehát átlagból lőjünk egyet, és ne kapjuk 5-nél átlagba többet. Én ott fogom eldönteni, hogy stagnáltunk-e, vagy javultunk. Nekem körülbelül ez a verzióm.
1: Hát,
0: és 12 harmadból játsszál legalább 6-7-et jól.
1: Jó, hát akkor
2: ezek kemény feltételek.
1: Ezek kemény feltételek, erre fogunk figyelni a hátralévő részén. A világbajnokságban minden esetre nagy dolog volt. Leginkább azt gondolom a britek elleni 5-0, hallottuk, hogy történelmi időket idéző, úgyhogy hajrá magyar férfi jégkorong válogatott. Az elit világbajnokság hátralévő részében Spiller Istvánnak és Vilányi Zsoltnak köszönöm szépen, és rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 3 perc, és folytatjuk a hazafutást a Nemzeti Sportkörrel. Itt van velünk Kovács Erika, a Nemzeti Sport főmunkatársa, Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, a mai műsorunk szerkesztője, és Székely Dávid, az M4 Sport csatorna igazgatója. Szervusztok! És csak azért, mert egy picit visszatekintsünk az előző órára, jégkorong világbajnoki szereplésünkre. Ugye itt már azért voltak, hogy mondjam, egy picit visszafogottabb hangok, és volt bátor hang, és ebből leginkább azért én azt szűrtem le, hogy ez a bemaradás ez nagyjából megvan már. Mennyire nagy dolog ez történik, meg tudjuk, hogy az. De szerintetek a szereplésünk is azt mutatja, hogy igenis itt a helyünk.
2: Hát ha azt veszük, hogy ugye utolsónak nem szabad lenni a csoportba, és hogy a britek milyen minőséget képviselnek, meg hogy mi hogy játszottunk ellenük, az alapján
1: 5-0.
2: Az alapján itt a helyünk, tehát az a britek ne legyenek előttünk, kezeljük innen, és ha a britek nincsenek előttünk, akkor itt a helyünk. De amiről ugye amúgy is esett szó, az szerintem az nagyon fontos, hogy miután a 2028-as Elite VB-t Franciaország rendezi, és Franciaország nem jutott fel a divízió 1 per A-ból most az Elite-be, ezért jövőre garantáltan feljut, így viszont jövőre, hiszen rendező, ezért jövőre csak egy csapat jut fel majd az Elitbe, az meg nem biztos, hogy mi lennénk, ha most kiestünk volna, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon örülni kell annak, hogy továbbra is átcsoportosok maradunk, mert azért ez gyakorlatilag, ez a brit csapat, ez nem fog tudni 4 pontot szerezni, egyet sem fog tudni, de 4 pontot biztos, hogy nem fog tudni szerezni.
1: Na, te jeges sportokban otthon vagy arra, bár ugye ez egy kicsit más világ.
3: Más világ, én most gondolkoztam azon, hogy most menjek-e bele rögtön egy csatába, mert egyébként önmagának ellentmond a mondatod, már mint hogy nem te magadnak, hanem hogy itt a helyünk, de ha kiesnénk, jövőre nehezebb lenne feljutni, tehát nyilván a egyenlentebbi kör,
2: hát az nagyon erős. Hát az előző egy tetej, így az van, nagyjából hasonló.
3: Igen, ettől függetlenül, és ez nem titok, majd gondolom Dávid erre rácsatlakozik, nekem furcsa, hogy már ugye tavaly is így volt, hogy egy meccset kell nyerni ahhoz, hogy ott maradjunk. Egyébként valóban jó, hogy ott vagyunk, de nekem ez egy kicsit fura, és tavaly beszélgetve az évsportolója gála előtt, amikor ugye a tízes listán is ott volt a jégkorong csapat, és talán a háromba is oda került, ha igen, úgy rémlik nekem, akkor azért maguk jégkorong, sőt talán Spiller István mondta itt az egyik rádióadásban, hogy neki ez meglepő úgy, hogy élhal a jégkorongért, hogy ott van az első háromban, azzal a teljesítménnyel, meg azzal a ottani mutatott játéka. Picit fura, de
1: egyébként... Nem arról szólt ez, hanem a bemaradásnak a megünnepéséről.
3: De ő, ezt meg is beszéltük, csak mondta, hogy neki hozzáértőként ez egy kicsit fura.
4: Egyetértek Erikával.
3: Ezt felírjuk.
1: Ez nem lesz egy vitaműsor, úgy hiszem.
3: Dehogy nem.
4: Igazából, ugye fura, mert... És most fogom elfelejteni, vendégeskedtünk, amikor Szuper Levente bemutatkozott a magyar válogatottban a románok ellen, még a Pap Lászlóban, a C csoportos világbajnokságon. Előttem van, ahogy gyerekként folyamatosan figyeltem, hogy a divízió B volt, akkor még talán nem 1 per A, tehát a második...
1: Akkor még nem, igen.
4: Liga, és Dunaújvárosban, Fehérváron küzdöttünk meg a paplát, és hányszor volt, hogy egy gólon múlt, egy meccsen múlt, és hogy milyen írtózatosan nehéz volt, mire először feljutott a válogatott.
2: És itthonról soha.
4: És itthonról soha, és aztán feljutott, először óriási élmény volt, tényleg büszke volt az ember arra, hogy kimentünk, nagyon sokat kaptunk mindenkitől, de mégis kim voltunk, a szurkolók elképesztően fantasztikusak, tényleg zseniálisak voltak. És aztán egy kicsit úgy, pont emiatt, amit Erika is mondta, hogy egyesik ki a csoportból, itt nem fogjuk fel azt a sportteljesítményt szerintem, ami abban van, hogy itt vagyunk. De az meg a másik fele, hogy az oroszok meg a fehér oroszok hiányában vagyunk itt.
1: Persze,
4: és ezt szerintem mindig
1: ezt is
4: el
1: mindig
4: kell mondani, és csillagozva kell ezt az egészet figyelni. A briteket megvertük mi a másodosztályban is, fogalmazzunk így, divízió 1 per A-ban. Tehát, hogy emiatt ez az egész becsapós...
2: Bár egyszer miattuk nem jutottunk fel.
4: Ilyen is van, azért a britek nem a legnagyobb jégkorong nemzetek. Én azt mondom, hogy jelen pillanatban nincs annyi élvonalhoz tartozó, a világban élvonalhoz tartozó jégkorong válogatott, mint amennyi ezen az A-csoportos világbajnokságon kint van. Ettől még extra, hogy ott vagyunk, és nézzünk körbe a csapatsportágaink közül, hogy... És most szándékosan nem a kézilabdát mondom, amelyik nyilván most abban nem rugunk bele, amikor éppen a földön van, de mondjuk azért röplabdában sehol nem vagyunk, nem vagyunk, jó, vízilabdában kiemelkedőek vagyunk, azt tegyük gyorsan hozzá. Férfi kosárlabdában nem vagyunk sehol.
1: Most a nők 25
4: évvel jutottak ki a VB-re.
1: Női röplabdában azért igen, az mondjuk
4: jobb. Hát voltunk VB-re, emberek
1: ehhez a tóta. Persze, világos.
4: Tehát, hogy szerénykedni, meg szégyelni azt, hogy egy ellenfelet kell megvárni, hát a focit az pláne. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon kettős megítélés nekem. Én nekem minden ismerésem azok előtt, akik ezt kiharcolják, hogy ott legyenek, de nyilván én azt szeretném, és azért szurkolok, hogy egyszer, hogy úgyis ott maradjunk az élvonalban, hogyha tényleg a világ összes jó csapata ott lehet, és ott megmutatjuk, hogy mi közéjük tartozunk. Tehát nekem máshogy nézne ki, ha a svájciak, az amerikaiak valaki ellen még egy pontot szereznénk, mint most jelen pillanatban.
1: Még hát, egyébként ez nem teljesen kizárt, hiszen ez volt a
2: hiszen
1: csapat.
2: Hiszen még játszunk az amerikaiak.
4: Azért is mondtam őket.
1: Jó, de hát az volt ugye a csapat belső, mondjuk így óhaja is, hogy lehetőség szerint ezen a világbajnokságon abban legyen előrelépés, hogy lesz még egy győzelem, vagy legalábbis még pontszerzés. Nem azt mondom, hogy könnyű feladat a hátralévő csapatok fényében. De,
2: hát ahogy a németek kezdték ezt a VB-t, ha velük játszottuk volna a finnek helyet, ott még akár lehetett is volna valami meglepetés, de a németek most már kezdik fölvenni az üzemi hőfokot, most igen. De ugye velük játszunk majd.
1: Így van.
2: Majd holnap. De nekem az jut eszembe, hogy ugye a hokinál ott nincsen a világbajnokságon semmiféle regionalitás. Tehát a labdarúgó VB-re, ha ilyen lenne a lebonyolítás, és 48 csapatos, akkor minden VB-n ki lennénk.
1: Persze.
2: Csak nem ilyen a lebonyolítás, ugye? Hanem mondjuk zöldfoki szigetek és Új-Zéland is ott van, ez a hoki VB-n elképzelhetetlen, mert ha ott lenne, akkor mi nem lennénk benne ugye a 16-ba, de így most van egy 5-6 nagyjából egyforma csapat, és az, ebből az 5-6 csapatból, főleg így, hogy oroszok momentán nincsenek, egy 2-3 üzem biztosan ott van az elitben, és ezek most éppen azon a végén vagyunk a jónak, hogy most mi vagyunk fenn, most éppen mi vagyunk fenn az elitben, de hát volt olyan év is, amikor meg mi voltunk azok, akik pont nem.
1: Így van, de azért azokat a ezzel együtt járó pozitív hatásokat meg ne felejtsük el, ugye, hogy most van egy magyar szövetségkapitány, hogy gyakorlatilag honosított játékos nélküli magyar válogatottat láttunk szerepelni, illetve hogy az a merítés, amelyből általában minden ország válogatottja építkezik, az most már jóval gazdagabb, mint eddig, úgyhogy
2: Talán lesz NHL-esünk,
1: és ugye draft felé haladnak a mieink, illetve hallottuk például a dán modellt, hogy létezik ez is, nem azt mondom, hogy könnyű, de hogy van egy olyan út is, ami adott esetlen Skandinávián, vagy a skandináv dobbantón át vezethet majd ugye az észak-amerikai ligákhoz, hát majd meglátjuk. Minden esetre hajrá, mert magában az 5-0 britek ellen nyilván azért ez nagyon hízelgő és jól néz ki. Na beszéljünk egy kicsit konfliktusosabb dolgokról, ugye a Nikicser versus Rossi ügy, azért ez most az napokban mindenképpen nem csak hogy címlapokra kívánkozott, de nyilván nagyon sokakban valami fajta érzelmet keltett, és lett véleménye, és nyilván a tiétekre is nagyon kíváncsiak vagyunk, azért is hozom szóba ezt a témát. Szerintem már majdnem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugye Marco Rossi gyakorlatilag egy sajtótájékoztatón elhangzó kérdésre, hogy Nikicser miért nincs a válogatottban, kifejtette elég hosszasan, hogy miért nincs ebben talán, hogy mondjam, elég kritikusan is fogalmazta meg a véleményét, hogy miért nincs, és erre reagált ugye Nikicser Tamás, a portugál Rio Ave középpályása sérelmezvén, ugye ezeket a mondatokat, és aztán ebből lett egy viszont választ, tehát már itt tartunk. A kérdés elsősorban az, hogy hát kellene nekünk erről tudnunk, tehát ez az egyik, szerintem, ami egy eléggé fontos, és már nem az első eset, amit így fölvetünk, illetve, hogyha ezen esetleg kommunikációs ügyekben nem lesz változtatás, az milyen hosszabb távú feszültségeket okozhat akár a kapitány és a játékosok között, vagy ezt nevetítsük ki a válogatottra, mert ezt most nyilván egy emberről szól.
2: Hát egy 15 éve teljesen természetes volt, hogy ilyen mondatok elhangoznak egyébként, ez csak azóta lett ilyen steril a...
1: Mióta minden PC?
2: Hát nem pont PC, hanem a klubok, a szövetségek azóta mindent saját hatáskörben intéznek, és amit lehet, tüntetnek el a nyilvánosság elől. Nekem egyike sincs különösebb bajom, főleg ha én szövetség vagyok, akkor én ezt természetesen megértem, de ha én mondjuk szurkoló vagyok, mert most a hagyományos médiát azt hajlamosak úgy ellenségként kezelni, mintha az egyébként nem maga a szurkoló lenne adott esetben.
1: Hiszen végül is valahol végnek hosszabbított hangja vagyok a szurkolónak. Körül.
2: Az egy más kérdés, hogy Rossi nyilván megtehette volna, tehát nem kell feltétlenül indokolni, de oké, válaszoljon. De az nem volt szerencsés a Rossi válaszába, hogy mindjárt felsorolt direktbe vagy 5 embert, vagy 6-ot, gyakorlatilag mindenkit, aki viszont be van hívva a válogatott keretbe, és elmondta, jobb. Hogy na azok mind jobbak, mint a Nikic. Erre a Nikic persze, hogy ahogy ő mondta, sokkolta ez a mondat, és erre aztán egyébként teljesen normálisan, tehát egyébként semmi bajom nem volt azzal, mert kulturáltan válaszolta a Nikic, amire persze a Rossi, aki még kommenteket is olvasgat, az egy cikket aztán főleg elolvas, és akkor persze ő is szükségét érezte, hogy válaszoljon, de egyébként szerintem viszont nyugvó pontra jutott a dolog, főleg, hogy a Rossi mondta, hogy persze ez nem örökre szól, meg minden, úgyhogy meg mégse tétmeccsek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Azért mindent összevetve, ha Nikicser rendszeresen játszik, akkor azért a keretbe vélhetően tud neki helye lenni a válogatottban, mert azért olyan szintű bajnokságban játszik, hogy ott annyira nem állunk jól ilyenekben. Rajta kívül ilyen magas nívójú bajnokságban játszó játékos egy sincs, aki ne lenne a keretnek a tagja. Szerintem.
3: Azt kérdezted, hogy milyen érzéseket vált ki belőlünk, hát én belőlem abszolút piszolygást, mert szerintem, ahogy te is, egyáltalán nem tartozik ránk, hogy mi zajlik ott köztük. Oké, hogy volt ez a

0: vagy nem minden újságcikkre reagálni. Tehát szerintem neki nem kellene ezzel foglalkoznia, én szerintem.
1: Tehát, hogy önmagában végül is az a sajtómunka, amit az ember a hagyományos média oldaláról képvisel, amit most erről beszélünk, és én szeretném a végre már egy kicsit a közösségi médián való létet, úgy, mint szükségszerű, elkerülhetetlen dolgot egy kicsit megpróbálnánk félretenni, mert mi mégiscsak elsősorban azért hagyományos médiafelületeken dolgozunk, szóval, hogy nagyon jó lenne valóban, hogyha mindenki tehetné a dolgát. Nekünk az a dolgunk, hogy a részben a szurkolók véleményének egyfajta meghosszabbított tolmácsolói legyünk, és feltegyük azokat a kérdéseket, amelyek adekvátnak tűnnek, hiszen ezért vagyunk ott, és nyilván neki meg az a feladat, hogy ezekre válaszoljon.
0: Egyértelmű, csak miért nem lehet ezt megbeszélni?
2: De bocsánat, tehát, hogy most picit,
0: ha vitatkozzunk.
2: Aha. Nem, így, nagyjából mindenkinek. Tehát, hogy mi történik? Van egy keret. Kiket hívsz meg a keretbe? Azokat hívod meg a keretbe, akiket az adott poszton több szempontot mérlegelve a legjobbnak találsz. Teljesen egyértelmű. Semmit nem mondott Márko Rossz, ami meg kell sértődni. Persze. Semmit az ég egyet a világon. Hát ez mindenkinek az életében van, ja, hogy döntést kell hoznia. Főleg aki főnök, annak el kell dönteni.
1: Nem is azzal van a baj, hogy
2: ő azt, hogy elmondja, felsorolja azt az öt nevet, akit behívott középpályásként, és nem Nikicsert. Miért? Azért, mert ezt az ötöt jobbnak találja, mint az összes többit. Ezzel nekem az ég egyet a világon semmi bajom nincsen. Nekem a játékossal van bajom.
1: Nem ez, szerintem nem itt volt a probléma,
0: hanem a másik kettővel.
1: Meg az, hogy végül is...
0: Tehát, hogy a Nikicser megszólalt, és arra...
2: Igen,
0: tehát,
1: volt egy odaszúrás azért a sajtónak is, hogy hát azért nem tudom, miért gondoljátok, hogy kéne, hiszen van nála 6-8
0: igen,
1: jobb.
0: Igen, nem volt szerencsés túlságosan,
1: tehát,
0: de nem szárazom
1: tehát itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy a játékos...
2: Akkor ne tartsunk sajtát. Tehát én szerintem, hogy a játékosnak egy feladata van, még jobban teljesíteni. Ha be akarsz kerülni a válogatottba, ne Portugáliában egy kis csapatban futballozzál, hanem menj egy nagy csapatba. És akkor majd be fognak válogatni, mert akkor tényleg ott tartasz, hogy beválogassanak. Jelen pillanatban Nikicser, hát most őszintén, melyikünk fejébe ugrana be elsőként a védekező középpályás pozíciója Nikicser? Hát az volt a meglepő, amikor ott volt. És nyilván elvitték Spanyolországba, de mit csinál Spanyolországban?
1: Én szerintem nem is erre van szó, talán lehet, hogy nem kellett volna ezeket a körmondatokat hozzáfűzni. Tehát amit te mondasz, szerintem mondhatni diszkrecionális joga a vezetőedzőnek, a szövetségi kapitánynak, hogy valóban az adott forma alapján úgy hívja be a játékosokat a válogatottba, ahogy ő ezt a legjobbnak találja. Az nem biztos, hogy szükségszerű, hogy ott helyben üzenjen a sajtómunkatársainak és mindenki másnak, hogy azt mondja, hogy na de hát azért, mert 6-8 jobb is van nála.
2: Azokat a sajtótájékoztatókat. Hát azért olyan kérdések vannak nem egyszer, amiknél igen erőteljesen fogja az ember a fejét.
1: De milyen provokációra gondolsz?
2: Hülyeség. Olyan kérdések vannak, amik hülyeségek.
1: Ez ebben megoszlik a vélemény, mert pont tegnap hallgattam Somogyi Zsoltot, aki azt mondja, hogy viszont az újságírónak joga van hülyét kérdezni. Tehát, hogy neki az a véleménye, és ebben lehet, hogy akkor nem értünk mindegyen egyet. Én most nem azt mondom, hogy én ezzel egyet értek, de azt mondja, hogy ő azért
3: ölült. Azért törekedjen arra, hogy ne.
1: Nyilvánvalóan szakmai alapon kell megközelíteni, és nyilván azért küldenek elvileg szakújságírókat ezekre a sajtótájékoztatókra, mert ők vannak a legjobban tisztában az adott sportág vagy történéseivel. De hogy az, hogy nem minden. Tehát nyilván Márko Rosszinak is van egy gondolatmenete, egy újságírónak is van egy gondolatmenete, föltesz valamit, hát nem biztos, hogy pont egybevág a kettő.
3: Na, de a belügyről az jut eszembe, hogy ugye a 60-as években, de még a 70-esben, egy 60-as években abszolút rendszer volt például az akkori Népsportnál, hogyha a válogatott nem egy VB-s elejtezőről beszélünk, hanem mondjuk túrázott valahol, mert azért ez előfordult, akkor... rendesen, mint egy újságíró aláírással Baróti Lajos tudósította a Népsportot, mondjuk a válogatott túrájáról. De Baróti Lajos, az ki volt képezve, tehát az pontosan tudta, hogy formailag hogy kell kinézni egy tudósításnak, ugyanúgy adott szépen összeállítást, szögletarányt, edzőnyilatkozatot nem, mert az ő volt, viszont általános értékelést is adott, egyéni értékelést. Ott a Népsportban a szövetségi kapitány úgy minősítgette az egyébként a világszínvonalat minimum alulról súroló magyar válogatott játékosokat, hogy ha ma egy újságíró ilyet leír bárkiről az NB1-ben, az soha többet nem áll szóba. Egyetlen újságíróval
1: voltak.
3: Sem. Tehát Albert Flóriáról mondjuk bármikor elmondta, hogy most már vehetné komolyabban a futballt, mert azok két évvel később aranylabdás, tehát vehetné komolyabban a futballt, mert ez a futómennyiség, ez neki kevés. Ilyeneket tudósítóként Baróti Lajos a Népsportban. Csak hogy mi a belügy.
2: Szegény Mésző Kálmán, hát még bármi meccsünk volt, másnap reggel a napkeltében ott kellett lennie, és 15 percen kereszt Ma már ilyen
1: elképzelhetetlen.
3: Hazafele menet még összeveszett a kamionsofőrrel, meg a Knézi Jenővel, meg különböző a reptéren, majd reggel bement a gyárfás.

0: Ez egy hangulatos
1: most,
0: volt.
1: Igen, viszont már tudjuk jól, hogy ugye akár a sportágakat, akár ugye a szövetséget körülvevő, hogy mondjam, sajtóosztályok, viccesen szoktuk mondani, ugye, hogy ugye nem a sajtót segítik, hanem a sajtó elhárításban.
2: Ez igen, de emlékszel, hogy drága Simon József is úgy volt, hogy vége volt egy kézilabda meccsnek, és Köszner Vilmos hívta fel a Nemzeti Sport beíróját, és diktálta le a saját maga nyilatkozatát, mert Simibe
0: fújásra.
2: Fújásra, és meghatározott karakter számba, tehát a Simibe
1: na
2: még ezt is elintézte.
1: Meg a saját nyilatkozatodon, meg a saját tudósításodon, vagy összefoglalódon.
0: De Simi az egy különleges állatfajtája volt ennek a szakmának, mert a világ összes valamire való kézilabdázójával minden nap beszélgetett telefonon, tehát ő, de ugye nem született belőle cikk, megtanult legalább 7-8 nyelven, tehát ha Veszprémbe jött egy légiós, annak a nyelvén a Simi megtanult. Megtanult horvátul, szerbül, spanyolul, tehát ami éppen a trend volt, és néha a Bita Mirza Jomba már nem is játszott Veszprémbe, minden héten beszélgettek kétszer horvátul telefonon, és amikor egyszer mondtam a Siminek, mert Mikkel Hansen lett a valami VB MVP-je. Mikkel Hansen, és mondtam a Siminek, mondom, ez egy óriási, de ez nem a vége felé volt, hanem amikor jött föl a Mikkel Hansen, mondom, ez egy óriási figura, mondom van hely a labban, mondom, egy nagyobb portét tudsz felírni? Azt mondja a Simi, hát ma már nem biztos, hogy elérem. Mondom, én nem interjúra gondoltam, elmutatta a mobilját, ott volt a számba, és másnap lett egy oldalas interjú Mikkel Hansennel. Azt mondja, de holnap délelőtt megpróbálom. Ja, mondom, jó van, én annak is örülök. Szóval ennyit a sajtó elhárítással, azóta Siminél nem működött.
1: Jó, hát igen, azóta valóban elsősorban az a legnagyobb feladat, hogy át tudjunk ezeken a kulcssal zárt ajtókon hatolni, ami nyilván nem könnyű. Jó, hát mindesetre akkor az ügy nyugvó pontra jutott, mondhatjuk? Tehát,
3: én szerintem ez utólag játékos volt szempontjából kellemetlen nagyon.
0: Amíg a Benficában nem mutatkozik be Nikicser, addig szerintem nyugvó pontra van
1: nyugvó? Az ügy. Jó, meg fogjuk látni. No, hát tegnap este az M4 Sport közvetítette, és megvan az első ugye európai kupa győztesünk, az Aston Villa, és tegnap, amikor ugye itt latolgattuk az esélyeket, és Villaci kollégánkat kérdeztük, aki hát nem csak, hogy nagy rajongó, de kitűnő is és a német labdarúgásnak, és így a Freiburg szóba került, azt mondja, hát esélytelen. Akkor már nagyjából lehetett azt tudni, hogy itt valószínűleg angol győzelem lesz, de hogy milyen, azt nem igazán. De ez volt nagyjából így körülbelül a szezon formája, vagy akár amit a Premier League-ben az Aston Villa legutóbb mutatott, ebből erre lehetett következtetni, Dávid?
3: Maximálisan. Hát ha megnézzük, hogy tavaly is az Európa Ligát, Konferencia Ligát angol csapat nyerte, idén is van rá esély.
1: Mind a hármat egyébként nyerheti angol csapat.
3: Abszolút, csak hogy a BL-ben az, ami egy-egy kiemelkedő csapat van. Itt az a nagyon komoly visszajelzés szerintem az összes európai bajnokságnak, meg egyetlen futballszeretőknek, hogy az angol 5., 6., 7., az fixen erősebb, mint a német, a spanyol, a francia, az olasz, bármelyik 5., 6., 7.
1: Igen.
3: És pont ebből kiindulva szinte minden évben garantált, hogy lesz angol a döntőben, jó eséllyel meg is nyeri. Most azért nem két angol volt a döntőben, egy ágra kerültek. Tavaly kettő volt a döntőben, a Tottenham meg a United, és mindig másokról beszélünk.
1: Igen.
3: Tehát, hogy ha azt nézzük, hogy kik nyertek trófeát az elmúlt két évben, azt hiszem 8 csapatnál járunk, tehát a Premier League ennyire kiélezett, és ennyire látványosan
1: és dominás egész Európában.
3: Úgyhogy szerintem ez teljesen egyértelmű volt. Freiburgnak esélye nem volt a legenyén. Én 4-5-re gondoltam, ehhez képest a 3 az nem is olyan rossz. Tükörsima volt. Érdekes, a nézettség által, vagy úgy szokott kinézni a futballmeccseknél egy ilyennél, hogy elindul fölfelé, visszakegy a kezdőrugásnál, a fél időben egy kicsit lemegy, mert akkor mindenki elkapcsol, a második fél idő, és amint lefújják, így elindul le. Itt a 35. percben, hogy elindult lefelé, mindenki tudta, hogy vége van, és ment tovább. Tehát, hogy meg nem is volt annyira extrán nagy meccs, mert ez a Freiburg kevés volt. Jövő héten a Rayot sem gondolnám, hogy nagyon meg tudná szorongatni a Crystal Palace-t. Egyszerűen a Premier League,
1: most
3: a benne lévő...
1: Most csak az Arzenál a kérdés, hogy mit csinál
3: abba
1: a Paris Saint-Germain,
3: nem? Biztos, vagyok, hogy ott viszont az a PSG nyer, de az a fajta fölény, ami a Premier League-ben van, az egy hosszú távon az elég káros az európai
1: futballra. De ezt akarom mondani, hogy ez nem rémisztő? Tehát most ezt látjuk évek óta, hogy tulajdonképpen az európai kupasorozatok végén majdnem mindig vagy egy, vagy kettő döntős angol csapat van, és ahogy te is fogalmaztál, ez 7-8...
0: Ez a BR-re azért nem... A BR-re,
1: talán a BR-re nem jellemző, talán a BR-re nem.
0: Ugyan a Premier League-ben eleve a Premier League most már üzembiztosan 5 vagy valamikor 6 csapatot ad a Bajnokok Ligájának, de közülük mondjuk azért igazából 2-3, amelyik az igazi elitet jelenti, viszont Anglián kívüli része az európai futballnak is üzembiztosan minimum két spanyolt, a Bayern meg a PSG-t, tehát négy csapatot fel tud vonultatni, és ez a négy csapat semmivel se gyengébb, mint az a három angol, és ott már egyáltalán nem garantált, hogy abból az angol győztes jön ki. De az ettől még tény, hogy ugye a BL-be is az alapszakasz első 8 helyén majdnem ott volt mind a 6 angol. Volt egy olyan pillanat az utolsó alapszakasz fordulónak, hogy 6 angol nézett ki, aztán végül lett 6 angol a 16-ban, viszont onnan viszont drámai gyorsasággal elhullottak. Szóval majdhogy nem egy kicsit csoda, hogy a végén lett angol a döntőbe, mert már a 8 között is csak 2 volt, azt hiszem a Liverpool meg az Arsenal, és az Arsenal a Barca ágán volt, és ott nem volt azért kőbevés, hogy odajutnak. Tehát a végén azért a tömegminőség az megvan az angoloknál, de ez a egy csapat, amelyik mindent visz, azért nem sokszor nyert angol csapat az elmúlt. Tudom, hogy nyert a Chelsea is, a Liverpool is, a City is, és most nyerhet az Arsenal is, de egyébként azért az elmúlt 15-20 évben nagyon sokszor, ahhoz képest, hogy a Premier League milyen irtozatosan erős és kiegyensúlyozott, ahhoz képest olyan nagyon-nagyon sokszor nem nyert angol csapat
1: BL-t. A második és a harmadik számú kupa sorozatot pedig uralni fogják? Tehát ez most már így úgy tűnik, hogy ez menthetetlen?
3: Igen, tehát hogy az egyetlen megoldás az lenne, hogyha a nagy csapatok a BL-ből valahogy visszaestének. Tehát emlékszünk, pár éve még volt Barcelona, Manchester United a legjobb 16 között, talán egy frank. Akkor látnék esélyt, így nem, mert egész egyszerűen az angol 7.-8, amit Leo mondta, hogy 6 angol csapat indult a BL-ben, tehát erősséget tekintve a Villa nem volt ott a legjobb 6-ban, most másképp is valójában igen, mert a Tottenham nem tartozott Anglia a legjobb 6 csapata közé.
0: A United meg sem mondani.
1: És most meg már ott is lesz egyébként a Premier League-ban a legjobb 6 között a Villa, tehát azt látjuk.
3: Hát a Villának már két oldalról megvan a bajnokok ligája indulás, mert a bajnokságban is, meg innen is, pont ez a matek.
0: Ezért nem lesz 6 csapat
3: az angolok. Most ötödik lenne valahogy a Villa, akkor a Bournemouth is indulhatna. Hatodiként még, vagy aki hatodik lesz éppen, amire még van esély egyébként a hétvégén. Brutálisan erős, nagyon-nagyon erős a Premier League, szerintem ez így marad. Amíg ez a lebonyítás van, addig az Európa Liga és a Konferencia Liga az nagyon-nagyon ritkán lesz nem angol csapaté. Főleg az EL.
1: És a baszkmester, Unai Emery, mert azért azt gondolom, hogy az, hogy valaki ennyire megtanulja ezt a sorozatot megnyerni többféle csapattal, többféle nációval, azért az igazán különleges. Tehát,
0: de ő inkább BL-t szeretne nyerni szerintem, mert azért ha már egy edzőt megkérdezel.
1: Biztosan, de azért szerintem ez se rosszul.
0: Csak valahogy mindig olyan csapatoknál valamelyikkel Európa Ligát lehet nyerni. Azért ezt is tegyük meg, különben nem tudná ennyiszer.
1: Nyilván. Ja. Jó. De ez nem is 11 győzelem, szóval nagyon sok. Azért ez mindenképpen megsüvegelendő, független attól, hogy ahogy mondod, ebben nincs BL győzelem, de nagy...
0: Megmondjuk a tényleges elitet tekintve, és az Aston Villa azért nem tartozik abba. Ott edzősködni, tehát mondjuk egy Real Madridnál, vagy egy PSG-nél edzősködni, vagy egy Bayernnél, de a Cityt is nyugodtan mondhatom, azért az egy kicsit más műfaj szerintem, mint az Aston Villán edzősködni. Tehát vannak,
1: de jól találja meg azokat a csapatokat, amelyekhez ő passzol.
3: Az Arsenal volt az, ahol egy kicsit úgy, de az meg a Wenger utáni időszak legeleje, tehát az meg pokolian nehéz, és ha lett volna annyi éve, meg annyi pénze, mint Artetának, akkor lehet, hogy korábban bajnok, és nem ilyen futball az Arsenal, mint amilyennel, de hát ettől még zseni az ember, tehát semmi nem... Persze. A Villarreallal Európa Ligát nyerni is döbbenetes dolog. És hát nyilván a Villa sem az a kategória, amelyik mindenképpen meg kellett volna nyerje, de itt inkább az, amit te is mondasz, hogy a Premier League-ben is úgy szerepel, ahogy nem 16-ként nyer,
1: így van.
3: Hanem úgy, hogy még a BL-ért is harcban volt, és ki is harcolt.
0: És úgy gázolt át a Liverpoolon legutóbb, hogy ott nem arról volt szó, hogy a Liverpool azt a maga tompaságát mutatta, amit ebben az évben egyébként sokszor, hanem itt egy nála sokkal-sokkal jobb csapattal találkozott. Erről szólt ez a Aston Villa Liverpool.
1: Külön személyes, hogy mondjam, síralom nekünk, hogy a Liverpool milyen formában van, és vajon mit hoz az év vége, meg mit hoz számukra a jövő szezon, és kivel, vagy melyik szakvezetővel, de ennek a részleteivel folytatjuk majd itt a Nemzeti Sportkört a híreket követően.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
5: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
6: Ha-hó!
7: Hova igyeksz el, öcsi?
5: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
7: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
5: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
8: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
5: Utazzon velünk térben és időben.
9: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
5: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Újra Subka Attila Kisvárda vezetőedzője. Jól haladnak a tárgyalások az uniós forrásokról. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat. A Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
10: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián. Korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert. A szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még 2 forduló van hátra. A Fradi a második helyen áll 2 ponttal a Győr mögött, és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
10: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Emlékeztetett, az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel, ezért most pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok ezer milliárd forintot. Nem kemény, csak őszinte akart lenni az osztrák kancellárral a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés ügyében, mondta Magyar Péter. A kormányfő a bécsi tárgyalásai után elmondta, hogy Krisztián Stockerrel előremutató megbeszélést folytattak a sok ezer magyar családot érintő súlyos problémáról, amelyben a gyors megoldás mellett a felelősök megtalálását is szorgalmazza. Bejelentette, hogy hétfőn megkezdi munkáját a helyzet feltárására létrehozott Magyar-Osztrák Bizottság. Embercsempészés miatt egy magyar férfi is felkerült az európai legkeresettebb bűnözőit felsoroló listára. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint a 33 éves Sándor falvai embercsempész társaival legalább 100 illegális migráns Európába jutását segítette, amiért 10 év szabadságvesztésre ítélték. ám a büntetés végrehajtása elől feltehetően külföldre szökött. Az Europol idei kampánya a legalább 5 éves büntetésre ítélt, de még szabadlábon lévő bűnözőkre összpontosít. A nyomozók a lakosság segítségét kérik a szökevények felkutatásához. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terrorveszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt.
6: Közlekedés.
10: Az M0-ás autó déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon baleseteztek. A 16-os kilométernél sávzárásra és 6 kilométer torlódásra kell készülni.
6: Időjárás.
10: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk, a szél sokfelé megerősödik. Hajnalban 11-17, holnap napközben 23-28 fok várható, a hétvégén akár már 30 fok is lehet.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc van, ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör Kovács Erikával, Székely Dáviddal és Álpap Istvánnal, és ugye beszéltünk már hogy az Aston Villa győzelméről az Európa Liga idei sorozatában, és itt a hírekben hallhattuk, hogy Nagelsmann rábeszélte Manuel Neuert, hogy szálljon be a világbajnokságra utazó keretbe. Most azért maradjunk annyiban, hogy legalábbis a Bajnokok Ligája sorozat vége felé a két elődöntő közüli első mérkőzésen azért mondjuk azt a Neuert nem biztos, hogy én örömmel meghívnám, amilyen formában akkor játszott, ha ezt képest a második elődöntőre, ugye a PSG ellen fantasztikus formai lavultást mutatott, de mondjuk tény is, hogy ki lenne jobb kapus most a német válogatottban helyette,
0: Miután már Ter Stegen sincs, aki egy időre azért átvette, vagy átvehette Neuer helyét, így azért megértem én Nagelsmannt, mert bizonyos Baumann lett volna az első számú kapus. Hát Neuer szerintem inkább egyfelől ilyen pszichofegyver, mert azért ha én csatár vagyok, akkor nem biztos, hogy örülök, hogyha egy az egyezésnél Neuer jön szembe, eleve ezeket a szitukat az egyik legjobban oldja meg még mindig. Másfelől nem beszéltem még Edvi Lacival, de ő biztos azzal fog fölhívni, hogy most nyertük meg a világbajnokságot, mert körülbelül valami ilyen lesz a véleménye.
1: Nem az lesz a véleménye, mint a Freiburgnál tegnap.
0: Nem hiszem. Ezzel együtt azt értem, amikor egy ilyen csúcstorna előtt valaki mégis hajlik. Most nekem eszembe jut mondjuk Kásás Tamás a londoni olimpia előtt, azt a ciklust ő medencén kívül töltötte, már válogatott medencén kívül töltötte, de aztán hogy nem tavasszal mégiscsak sikerült dűlőre jutni kemény DNS-emes, és őt ötödikek lettünk, de mégiscsak az olimpiára azért csak elment, mert az egy egyszeri esemény, egy nagy közös felkészüléssel, és Neuer ugyanezt
1: bevállalta. Jó, de nem csak ő lesz ilyen korálnök, tehát azért az elmúlt napokban sok ilyen, nem az, hogy meglepő, de mindenképpen... Például Neymar, Modric, tényleg azért hallhatunk... Igen.
0: De mondjuk egy Modric az lepett volna meg, ha nincs ott a VB-n, vagy Ronaldónál az lepett volna meg, ha nincs ott, Messinél főleg. De Neymarnál egyáltalán nem volt önmagát. De Neymarnál aztán főleg nem volt önmagától való, hogy ott lesz a VB-n, és valószínűleg, hogyha még az is lehet, hogyha csak 22-es keretek vannak, mint régen, akkor Neymar nem is lenne ott, de azért ezek a mostani Covid utáni bőkeretek már lehetőséget adnak egy kicsit nagyobb sakkozásra, és Ancelotti meg szerintem úgy volt vele, hogy inkább berakom, mint hogy nem rakom be, aztán utána ezt hallgathatom folyamatosan, hogy miért nincs ott Neymar, úgyhogy így azért még mindig egy van ott. Így,
1: de mi volt a motiváció szerintetek valóban Neymar csapatba helyezésére? Elsősorban a Nimbus?
3: Hát szerintem a 14-es világbajnokságon a németek elleni elődöntő himnusza az pontosan megmutatja, hogy brazil futballistának Neymar mit jelent. és ha Neymar ott akar lenni a válogatottban, akkor ő ott lesz. Ugye volt márciusban egy, amikor kimaradt, az egy elég komoly jelzésérték volt. Láttuk is a videót, hogy hogyan reagált arra, hogy behívták, nyilván teljesen más mentalitás, mint
1: mi. A sírásra gondolsz most?
3: Igen, tehát hogy neki is sokat jelentett, szerintem biztos, hogy ösztönzően hat az egész csapatra. Ez nem azt jelenti, hogy a brazilok meg fogják nyerni a világbajnokságot.
2: Most de a azért, németek fogják.
3: Azért ezek, hát meglepne, nem a franciák, hogy a spanyolok nyernék engem egyébként, is. De a...
1: De azért a veteránok VB-je lesz ez? Mert azért egy olyan generáció, szerintem most már végérményesen mondhatjuk, hogy köszön el, ugye ezt már nagyon sokakra mondtuk ezt az előző VB-n
0: is. Már Katar, sőt, igen. Már itt van, már Oroszországban
1: is ezt mondtuk. Jó, de most valószínűleg tényleg, tehát nagyon nehéz lenne mondani, hogy,
3: hát
1: hogy
3: nem. Nem is róluk fog szólni. Persze. Már. Szerintem már nem róluk fog szólni.
1: Jó, hát nyilván nem feltétlenül szakmailag, de az, hogy a jelenlétükkel még hát nem tudom, egy ilyen farewell lesz bizonyos szempontból egy ilyen...
2: Meg mit mondtál, pszichofegyver? Ezek mindaz. Mind pszichofegyver.
0: Minden esetre a brandet, amire a FIFA olyan büszke, a brandnek nagyon jót tesznek, tehát az biztos, hogy egy világbajnokságot úgy nézni, hogy csak most fogalmam sincs, hogy milyen horvát válogatottat fogunk ezen a VB-n látni, de nálam kevesebb fogalma is azért jó pár embernek van erről, de a Modricot ők is ismerik, és amikor azt mondják, hát ott a Luka Modric.
1: Amikor tessék. Azt mondjuk, hogy a háttérbeszélgetések sokszor jobbak, mint az, ami a frontfonalban, az ennek simán el tudom képzelni, tényleg, hogy Gianni Infantino így néhány helyen azt mondja, figyelj mindenképpen, tehát legyen, mert nekünk ez a FIFA-nak meg az egész nemzetközi labdarúgásnak ez az érdeke, hogy ott legyen.
0: Van itt annyi olyan ország, amelynek olyan túl sok keresnivalója nincs egy VB-n, és ez a 48, az már tényleg, én már 32-vel úgy voltam, hogy egy dolog miatt pártoltam a 32-t, mert legalább a kettőnek a többszöröse, és egy igazságos, egyenes kiesése szakaszt lehet lebonyolítani, de most megint eljutottunk egy olyan létszámig, ami csak ebből nehogy az legyen, hogy akkor mindjárt 64, mert az is
3: a terv.
0: Hát, tudom, mert az is a kettőnek a többszöröse, és akkor lassan már egy VB 4 évig fog tartani, itt lefújják az előzőt, és kezdik 5 kontinensen a következőt, és 128-as
3: ebből a szempontból döbbenet, hogy 3 meccset lejátszanak Dél-Amerikában, ezt Dél-Amerikát kipipálták,
0: igen.
3: A többi Európa-Afrika kipipálva, és akkor egy Szaúd-Arábia meg tudta kapni a 34-est.
1: Igen.
3: Tehát igen. Az egész erről szól, egyébként szerintem végtelen felháborító.
0: Én már egy ausztráliai VB-t nagyon, nagyon szeretnék látni.
3: Most már az jön legközelebb. Tudom. Nőit ezt rendeztek nemrég.
0: Igen. Megutánpótlást Új-Zélandon, ugye.
1: Igen. Na hát ez valóban tényleg ezek a helyszínválasztások, meg ahogy ezek történtek, ezt hagyjuk is inkább, mert ez tényleg a vicc kategória volt. Na jó, meglátjuk, hát ugye most azért, és ha már egyébként szóba kerültek ezek a csapatok, azért még nagy válogatottaknak a csapat bejelentése még hátra van a következő hetekben, úgyhogy biztos, hogy
0: Harry Kane
1: például érdekes, hogy nyilatkozott, pont mondta azt, hogy szerinte most olyan állapotában van ez az angol válogatott, hogy most és végre és tényleg. Nyilván benne óriási az éjség. Ugye többször mondtuk már vele kapcsolatban, hogy hát, ugye, azt nem mondom, nem merem kimondani, hogy megfogja, de csak kimondtam azért, de hogy láttuk már azt, hogy miközben szakmai erényei alapján tudjuk, hogy egészen fantasztikusan jó futballista, és ő most kifejezetten azt nyilatkozta, hogy nagyon várja már, hogy gyakorlatilag tényleg a versenylovak a karámban, hogy elindulhasson ez a
0: most
1: csapat.
0: Most a 48-as, ugye 12 csoport van, olyan gyenge csoportok vannak, hogy ez a VB, ez aztán tényleg akkor kezdődik, amikor a csoportoknak már vége, sőt, talán még utána egy körrel, tehát itt nyugodtan lehet csapatot építeni, formába hozni, az más kérdés, hogy akkor meg nagyon ott kell lenni, amikor a 16-tól 4 meccs az élet, mert aki ott tud 4 meccset nyerni, vagy 4-szer tovább jutni, mert végül is erről van szó, az biztos, hogy egy bitang erős csapat.
1: És aki ilyen sokáig
0: egy átlag flowból nem lehet megoldani, ahhoz tényleg rettenetesen jó csapatnak kell lenni. Nem véletlen, hogy világbajnokságot sohasem nyer outsider. Világbajnokságon vannak marokkók a négyben néha, meg törökök, meg hát előfordul, de már a döntőbe sem, és világbajnok pedig még egyszer sem volt olyan csapat, aki
1: hát ez kérdés volt, a horvát csoda, egyfajta csoda, maradjunk ennyiben.
0: Hogy az a horvát, az tele volt világklasszisokkal.
1: Egyértelmű, csak azt mondom, hogy igen, őket se gondoltuk volna régebben, ugye a nagy futball nemzetek közé, de felnőtt egy olyan generáció, amely kibírta ezt a hosszú terhelést.
0: Nem is volt ilyen ország, úgy nehéz.
1: Igen. Jó, akkor te is nagyon jól tudod, hogy a volt
0: Jugoszlávia. Csak a rendkedvére.
1: Csak a rendkedvére.
0: De a volt Jugoszlávia sem került be döntőbe.
1: Az sem került be döntőbe, így van. Na, szóval azért mégiscsak itt vagyunk. Viszont akkor a Kane vágyaira gondolok, akkor azt mondod, hogy abszolút nem szólhat bele, mondjuk egy ilyen spanyol-francia, nem tudom, hát ezek szerint egy spanyol-francia döntőt jóshoz, ha úgy alakul.
3: Hát most az Ágrajztól függ, meg valamit, tehát azért ezt nehéz megmondani. Van 5-6 válogatott, amelyik megnyerheti. Én azt mondom, az angol nem tartozik közé. Egész egyszerűen azért, mert nincsen olyan kapusa, és nincsen olyan védelme. Tehát elől a hármas az nagyon rendben van, látjuk Szekát, ami ott a visszatért a sérüléséből, szerintem jelen pillanatban a világon nincsen sok nála jobb formában lévő labdarúgó. Harry Kane a semmiből is gólt tud szerezni, Tuchel nyilván olyan szövetségi kapitány, aki abszolút mértékben képes lehet. Azért középpályán is nagyjából megvannak az angolok, de én azt gondolom, hogy ha Ben White-ot is vissza kell hívni, mert nincsen nagyon jobbeked, Trent Alexander-Arnold azért nem feltétlenül futja azt a formát. Ha mindent így megnézzük, szóval hátul gyenge az angol válogatott, és vagy

0: milyen lesz például a négy magyar kupacsapatnak az, az európai selejtezős rajtja, mert most pont egy olyan felállás van, amiből egyébként úgy normál esetben nem olyan eszement bravúrok árán is létrejöhetne két magyar alapszakasz vagy ligaszakasz résztvevő, mert a Fradinak olyan erős a koeficiense még akkor is ugye, hogyha nem bajnoki ágán van az Európa Liga selejtezőnek, de kiemelt lesz gyakorlatilag szinte végig, azt hiszem, a Győr meg a BL-ből indul, tehát a Győr a BL-ből indul, és potyoghat lefelé, az még mindig megérhet egy alapszakasz, hiszen tavaly is majdnem főtáblás lett, úgyhogy nem a BL-ből indult, és azért még erősebb csapat, mint tavaly volt. A mostani Győr, csak kérdés, hogy kit tart
1: meg. Ezt akarom mondani, mert az már egészen biztos.
0: Fiatal magyar válogatottak, jó légiósok, hát ha van kapó.
1: Azt tudjuk, hogy az játékos a Vitális Milan, legalábbis Filipovics Vladán bejelentése okán egyértelműen úgy tűnik, hogy valószínűleg elhagyja nem csak ezt a csapatot, hanem Magyarországot is, és egy erősebb bajnokság felé menedzselni a játékosát. Ez a dolgok rendje, Era?
2: Nyilván. Egyébként ezen gondolkoztam az előbb, mikor az angol csapat, vagy az angol válogatottról beszéltél, hogy miközben a Premier League ilyen erős, annak az országnak a válogatottja azért nem annyira erős. Vagy
3: nem, szóval, azt mondom, nem annyira erős, de csak az angolok nem, mentálisan nem.
2: Akkor úgy mondom, hogy amennyire kiemelkedik a bajnokság, az annyira igaz, a válogatott
0: hát,
2: nem.
0: Hoki sem mindig az USA meg a Kanada
2: nyilván,
0: nyeri.
2: De nyilván ez, tehát senki nem mondja egy fiatalnak, hogy próbálja ki magát, csak olyankor mindig ott van, hogy akkor mi lesz, de én is azt gondolom, hogy mennie kell Vitálisnak, vagy szóval, hogyha van olyan kérője, akkor mennie kell.
1: És hol látnátok őt? Tehát azok alapján, a képességek alapján, amit most leginkább ugye ennek a szezonnak a második felében láthattunk vele kapcsolatban. Mi lenne az, ugye itt szoktunk ilyenkor, hogy hova passzolhat, hol fejlődhet, hol nem kispadozni
0: én
1: fog.
0: Én a Bundesligát mondanám. De tényleg.
3: Én is.
1: Egy középcsapat? Egy Bundesliga középcsapat? Vagy
0: egy
1: mondjuk
0: Freiburg.
1: Egy
0: Freiburg.
1: Oké. Okay.
3: Na. Na, tényleg, abszolút. Ja. Na, itt ugye az a nehéz, hogy tényleg, amit Leo mond, hogy ez most egy történelmi lehetősége a magyar futballnak, hogy két csapatunk legyen, és itt teljesen mindegy, hogy melyik sorozatban. De a lengyeleknek azért erősödött most egy csomót a koeficiensük, mert a konferencia ligában ott vannak megállás nélkül három csapattal. Mi nekünk...
0: De az elmúlt... 8-ba, tehát úgy ott...
3: Yeah. De a Győr is, ha ott van a főtáblán, akkor biztos, hogy szerezne annyi pontot, hogy menjen legalább a 20. Tehát abban egészen biztos vagyok. Bejutni oda a nem bajnoki ágon, úgyhogy igazából nem lehet egyet sem hibázni, nagyon nehéz. Egyébként a Rapid nem volt utána olyan nagyon extra a liga szakaszban sem, ezt azért mondjuk el. Én attól tartok, hogy bármennyire is ez egy történelmi lehetőség, a Győrt azt szét fogják vásárolni, és mondjuk, ha megnézzük a mostani kisvárdai kezdőt, és hogy mi lesz mondjuk a BL selejtező első meccsén, ha hat helyen nem lesz más,
0: már
3: akkor egyben se.
0: Úgy,
3: tehát a legutóbbi fordulóban.
2: Én is, hogy kisvárdának felállt.
3: Szerintem, és ez viszont nem segít. Tehát most, és akkor még az, hogy Borbély marad, nem marad, most ugye úgy tűnik, hogy marad, ez alapján sem lesz egyszerű, ha megy, akkor még nehezebb lesz. Én nem nagyon, tehát az azért nehéz lesz még így is, hogy meglegyen. A Fradira visszatérve, ott viszont én nem teljesen értem, hogy a Ferencváros mire vár ki. Tehát ha az a kommunikáció, hogy mi ezt piaci alapra helyeztük, annyi bevételünk van Európából az UEFA-nak köszönhetően, plusz még eladtuk Total
1: Excel-t. És mikor lenne, ha
3: eladtuk
1: nem most?
3: Varga Barnabást. Akkor egész egyszerűen mi az, ami azt mondatja az emberre, hogy ki kell várni?
1: Tehát most a legnagyobb pénztárcai klub mehetne a piacon, és most elkezdhetné begyűjteni egyet, a játékosokat.
3: Hát azért mondjuk egy Trabzont, ha megkapsz, vagy egy Besiktást az Európa Ligába, ott nem feltétlenül te vagy az esélyes. Tehát, hogy
0: nem a te pénztárcád
3: az. De ott is van
0: esélyes.
3: A védőháló, hogyha egyet...
1: Nem, most én a magyar vonalról beszélek, hogy a legnagyobb pénztárcai klub
0: az
1: mehetne, és elkezdhetne begyűjteni akár egyéb csapatoktól is a magyar bajnokságból.
3: Igen, csak ez a Győr most olyan jól teljesített, hogy már nem a Fradi lesz a mérce, hanem onnan még följebb is mehetnek.
1: Igen. Ahova nem adták el a téli átigazolási időszakban a játékosokat, akiket vittek volna nyilvánvalóan.
3: Hát
1: azok most már valószínűleg nem a Fradira várnak, mint kérőre, hanem egyéb európai bajnoki.
0: Pedig a Fradinak magyarokra is szüksége lesz. Most még inkább.
1: Hát,
0: most
1: igen.
0: Még inkább.
3: De most ez egy érdekes kérdés, hogy ezzel mi lesz. És ugye,
1: már a magyar szabályon?
3: Hát persze, hiszen nincsen sportvezetés jelen pillanatban. Úgy meg nehéz azt mondani, hogy akkor most... Tehát mi van, hogyha az NSM is szabály, ez nem lesz, és csak az 500 millió forint lesz továbbra is, amit
1: hát ez
3: a,
1: egy azon
3: az
1: 100
3: MLS.
1: Millió kérdés közül szerintem, amelyek most nyitottak. Tehát.
3: Hát, ez egy teljesen jogos kérdés.
2: Igen. Na de ezért vár ki a rendszer. Fradi, nem?
3: De a Fradinak nem kell kivárni, mert Fradi egyrészt az akadémiát tekintve, tehát Tehát a Fradi szerintem az a csapat, amelyik, ha megnézzük, hogy mennyire jól teljesített Európában, mennyi győzelme van, mennyi bevételt szerzett, akkor elvben nem kéne. Uh-huh. Én ezért nem

0: értem. Tehát pont ez a fajta előny, amit a Fradinak most kellene kihasználni, ehhez képest az MTK jelentett be egy cserét, és lett egy új ballábas belső védője tegnap. Tehát én azt vártam, hogy itt azért ennél gyorsabban lesznek dolgok, már csak azért is, mert első fordulós, tehát július, nem is tudom, hogy jön ki.
1: 6-7 valahogy így.
0: Nem is tudom, de már nagyon hamar elkezdi a B.
1: Még a VB alatt.
0: Július 8-án van az első Európa Liga selejtező a Fradi. Hát azért az mindjárt itt van.
2: Uh-huh. Igen.
0: Tehát ahhoz, hogy te keretet akarsz összerakni, és oké, az első fordulóban...
1: Lenni Josef elődöntözik a VB. Most
0: gondolj bele.
2: És kivel fogják ezt a keretet összerakni vajon? Robi Kinnel, vagy nem?
0: Most azt mondom, hogy Kinnel.
2: Erre? A női megérzésed mit?
3: A női megérzésem nem tudom, majd...
1: Kinmaradásának jót tett, hogy nem lett bajnok a Fradi. Szerintem, tehát
2: Hogy benne maradt egy éjség?
1: Nem a kínben, hanem a kín kapósabb lenne, ha még újra bajnok a Ferencvárossal, és kupagyőztes, és Európa-liga.
0: A Celtic egyébként nagyon adná magát, ugye ott Martin Anilla egy őrült utolsó forduló, meg utolsó hétőt volt az a kezdés, és 11-es nagyon fura hétközi forduló, és utána nyertek, és ez a bajnok lett a Celtic megint, de Martin Anil azért öreg, tehát ő ezt nem annyira, azt mondta, hogy ezt élvezi, de nem biztos, de nem tartom kizártnak, hogy rábeszélik, hogy maradjon. Ha az a pad az nem nyitott, akkor valószínűleg Kín sem akar mozgolódni, azért Budapest...
1: Ha elvesztették volna a Herz ellen a végét, akkor lehet, hogy már Kín...
0: Akkor valószínű, már megy a mozgolódás. Lenne. Bár ha jól tudom, akkor azért nem volt szomorú, hogy a Celtic bajnok lett.
1: Világos.
0: De azt szerintem egyébként egy jó ugródeszka lenne neki, mert nyilván a vége az neki is az, hogy a Premier League-be kerüljön. Így viszont szerintem marad. A kérdés, ez a Fradinak mennyire jó?
2: Jó, hát ezt most nem tudjuk, hogy Robi Keane ott megye vagy marad, de akiről már biztosan tudunk, hogy a következő szezonban, ha már kisvárdai keret szóba került, hogy oda igazolt, Révész Attila leigazolt a Subka Attilát újra. Hát ez volt a kérdés.
1: Ott volt, tehát úgy
2: most
1: leigazolta.
2: Azt mondom, hogy újra. Újra.
1: Ugye a padra.
2: Persze.
1: Hát ez a Révész...
2: Hát hova máshova tudtam volna?
1: Imádom a Révészt, ez az elmúlt években más se csinál, csak azon töri a fejét, hogy most akkor ki legyen az edző, aztán ha nem talál, akkor
2: ő.
1: Ha talál, akkor mondjuk meddig ő,
2: igen.
1: Mert előbb vagy utóbb újra leül, tehát most megint az lesz, hogy most sokkal...
2: Most elmondtál utólag, hogy most már ő nem, tehát hogy ő most már tényleg, ezt is egy hosszú cikkben olvastam, hogy ugye két agyinfarktus után már most Révész Attiláról beszélek, ő egészen más típusú, stílusú dolgot akar, neki most már valóban hátra kell lépnie, és nyilvánvalóan ugye a klubigazgatói feladatok csak.
1: Mert ott nincs idegeskedni való semmi.
3: Igen, halálnyugodt, igen.
2: De minden esetre Subka Attila, ugye nyilván ismeri a közös munkát Révész Attilával, amire mindenféle fajta véleményeket hallunk, de minden esetre az biztos, hogy Révész Attila azt mondja, hogy a bemaradásunk garantált, tehát, hogy kiesni nem fogunk. Ez azért egy nagyon bátor mondat, nem?
0: Realista. Szerintem realista teljes mértékben. Hát most egy csapat esik ki, egy osztályozózik, egy olyan ellen, amelyiknek nem lehet egyetlen idegen légiósa sem. Ugye azért most ezzel, hogy csak egyesik ki, ezzel nagyjából kinyírták az izgalmakat a végén. Tehát, hogy ez így, hogy...
1: De Révész nem erre gondolt. Én tehát sem ő hiszem, arra gondolt, hogy erre gondolt. Hogy nem, csak nem is a 11. Így helyen osztályozóval bennmaradni, hanem...
0: De azért biztos ez is benne van, hogy most azért van két feljutó, Vasas, Honvéd, ezt majd meglátjuk, hogy milyen. Ez a Kisvárda, ez nem... Itt azért jó szakmai munka folyik. Lehetőségeik is vannak, hiszen kiemelt akadémia, igen. Azon a részén az országnak nem sok van, tudnak azért egy csomó pénzt átcsoportosítani, hogyha éppen arról van szó, ahol éppen kell. Szerintem is azért
2: és valószínűleg fognak is, úgyhogy hát meglátjuk minden esetre mi. Itt ma a hazafutásban még megpróbáljuk elérni a frissen kinevezett Subka Attilát, reméljük az ő véleményét is hallhatjuk. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Álpap Istvánnak és Székely Dávidnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A címvédő Fradinak idehaza kis túlzással alig akad ellenfele. A bajnoki fináléban ezúttal a közel egy évtized után ismét döntős BVSC lepheti meg a zöldfehéreket. Ferencváros BVSC női vízilabda bajnoki döntő első mérkőzés élőben 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ezért továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mint azt mindannyian tudjuk, már május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2017-hez érkeztünk, a Real Madrid és a Juventus döntőjéhez. Cseri és Mendegúz összeállítása következik.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

2017-es Bajnokok Ligája döntőjében megvédte címét a Real Madrid, a Juventus 3 éven belül másodszor esett el a trófeától. Olasz csapat azóta nem volt a fináléban.

you are. Spanyol zenéhez spanyol béjjel győztes. 2017-ben adta ki Luis Fonsi és Daddy Yankee a Despacito slágert, abban az évben, amikor a Real Madrid ismét bezsebelte a BL trófeát, sorozatban másodszorra. Na de hogy jutottak el a döntőig a csapatok?

szó. A 2015-ös 16-os idényben a Real Madrid szárnyalt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, viszont a spanyol bajnokságban a második helyen zárt egy ponttal a Barcelona mögött. Olaszországban akkoriban egyeduralkodó volt a Juventus. Massimiliano Allegrivel magabiztosan lett bajnok 91 ponttal, 9-szel megelőzve azt a Napolit, amely akkor torony magasan szállította az akkori gólkirályt, a 36 gólos Gonzalo Higuaint. A Juventus a 32. bajnoki címét szerezte, a BL-ben viszont már a 8. döntőben búcsúzott címvédőként.

2016-os 17-es bajnokok ligája idényben 78 csapat indult és 3 selejtezőkört, valamint egy rájátszást játszottak a csoportkörös küzdelmekért a csapatok. Természetesen a nagyobbak, mint a Real Madrid és a Juventus rögtön a csoportkörben kezdtek. Az előző szakaszt csak azért érdemes megemlíteni, mert ott képviselte hazánkat a Ferencváros. Igaz, már az első párharcát elbukta az albán Partizani Tirana ellen 2-1-es döntetlen utáni 11-es párbajban. Visszatérve a két döntősre, előbb a Real Madridra. A spanyol csapat a Dortmund Légia Varsó Sporting 4-esbe került, és nagy meglepetésre a csoportot a Dortmund nyerte veretlenül 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. Veretlen volt egyébként a Real is, amely 3-3 győzelmet és 5 döntetlent zsebelt be. A folytatásban a Napoli ellen könnyen 2-3-1-es győzelemmel jutott tovább, a negyeddöntőben pedig őrült párharcot vívott a Bayern München ellen. Az első mérkőzést 2-1-re nyerte Ronaldo duplájával, a visszavágó pedig igazán emlékezetesre sikerült. Nekünk magyaroknak is, hiszen a játékvezető Kassai Viktor volt, aki döntéseivel nem lopta be magát a Bayern München szurkolók szívébe. A mérkőzés előtt Gerard Bale lesérült, így felbomlott a Real Madrid félelmetes duója. A három támadós felállást Zidane kénytelen volt leváltani a 4-4-2-re Ronaldoval és Benzemával elől. A Bayern München pedig az addigi legidősebb BL csapatot küldte pályára, a kezdők átlag életkora 30 év, 116 nap volt. Az első fél időben még nem született gól, a másodikban aztán az 52. percben Robbent buktatta Casemiro, a 11-est Lewandowski váltotta gólra. Aztán a 76. percben Casemiro beadását fejelte kapuba Ronaldo, ezzel már 1-1 lett az állás. Minden adott volt egy remek rangadó nagy hajrájához, főleg úgy, hogy ismét vezetést szerzett a Bayern Ramos öngóljával. Aztán jött az első igazán nagy mértékben azóta is vitatott játékvezetői döntés. Kassai kiállította Vidált egy második sárga lappal annak ellenére, hogy szerelése egyértelműen labda volt. Aztán a hosszabbításban következett egy még ennél is nagyobb hiba. Cristiano Ronaldo méteresen kapott labdát, amiből gólt szerzett, és megadták. Aztán megszületett a Real Madrid harmadik gólja is, szintén lesről talált be Ronaldo, a negyediket pedig Asensio rúgta. 4-2-re nyert a Real Madrid, de ez a negyeddöntős mérkőzés azóta is az egyik legvitatottabb meccsek között van a BL történetében. Az elődöntőben a Real Madrid ismét kibabrált az Atletico Madriddal, amelyet egy évvel azelőtt a döntőben győzött le. A 2017-es párharc hőse Ronaldo volt, aki az első meccsen szerzett mesterhármasával biztosította be a döntőbe jutást, ahol a Juventusszal találkozott. Az olaszok a csoportkörben a Sevillát, a Lyont és a Dinamo Zágrábot kapták ellenfélnek, és első helyen jutottak tovább 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. A kieséses szakaszban először a Porto volt az ellenfél, 3 gólos előnnyel jutott tovább rajta, a negyeddöntőben pedig egy 3-0-ra megnyert meccsel és egy gól nélküli döntetlennel ment át azon a Barcelonán, amely előtte minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen. Az elődöntőben meglepetésre bejutott a Monaco, amely viszont nem jelentett akadályt a Juventusnak. A torinói gárda előbb 2-0-ra győzött, majd a visszavágon 690 perc után kapott ismét gólt a BL-ben. De a bejutás a döntőbe így sem volt kérdés.

Korábban említettem, hogy a Real Madridnál az előző idényben több edzőváltás is történt. 2015 nyarán a Reállal BL győztes Carlo Ancelottit leváltotta Florentino Perez elnök, aki azt válaszolta egy kérdésre, hogy nem tudja, mit csinált rosszul Ancelotti, de a Real Madridnál nagyon magasak az elvárások. Ancelotti utódja viszont ezeket nem tudta beváltani. Rafa Benitez csapata a harmadik helyen volt a bajnokságban, amikor Zinedine Zidane lépett a helyére, aki előtt a Carlo Ancelotti segédedzője, majd a Castilla vezetőedzője volt. Amikor átvette a csapatot, nem voltak jók a kilátások a klubnál, de ő egy csapásra megváltoztatta a helyzetet. Nem vezetett be nagy változásokat, csupán a munkamorál változott és a játékos és edző közötti kapcsolat. Mélyen tisztelték őt Ronaldóék. Kialakította a bizalmat, ami oda-vissza működött, a taktikáját pedig szigor helyett a bizalomra építette és a játékosok tehetségére. Marcelo úgy nyilatkozott róla, hogy pontosan átérezte, milyen nyomás van a játékosokon. Nem beszélt sokat, de mindig tudta, mit kell mondani. Zidane már az első idényében nagy sikert ért el a csapatával, bár a bajnoki cím épp hogy nem lett meg, a BL győzelem sikerült és a jól bevált recepten nem változtatott. Ennek volt köszönhető, hogy minimális keretbeli és taktikai változással jutott be 2017-ben is a döntőbe.

A Juventus ebben az időszakban Európa legjobbjai között volt. Az olasz bajnokságban nem volt kérdés a meghatározó szerepe, az európai porondon pedig döntőzött 2015-ben, de akkor a Barcelona legyőzte. A csapat vezető edzője ekkor Massimiliano Allegri volt, aki 2014-ben került a klub kötelékébe, és az olasz szövetségi kapitánnyá váló Antonio Contét váltotta. A Barcelona elleni BL döntős vereség után Allegri kísérletezni kezdett, aztán hamar megtalálta a taktikát, amivel még sikeresebb tudott lenni a Juventus. A 3-5-2-es felállás nem volt akkoriban népszerű, de Allegri felismerte, hogy kiválóan tudja együtt szerepeltetni a híres védőtriót, Chiellinit, Bonuccit és Barzagit. A két szélső általában védekező típusú játékos volt, akik a kontráknál voltak erősek, középen pedig szintén részt vettek a védekezésben és támadásban is a box-to-box középpályások. A Juventus fiatal tehetsége Paulo Dybala pedig kellő szabadságot kapott, és remek előkészítő munkát végzett az előtte álló csatároknak. 2017-re szinte tökélyre fejlesztette az új technikát Allegri. Sokat fejlődött a játékos állomány is, néhány kiöregedő, Pirlo, Tevez, Evra és a klub akkor legértékesebb játékosa Paul Pogba is eligazolt. Helyükre tehetséges és később meghatározó játékosok érkeztek. Elég csak Dybala, Alexandro, Mandzukic, Cuadrado, Kedira, Higuain, Benatia, Dani Alves és Pjanic nevét említeni. Ha már az átigazolásoknál tartunk, érdekesség, hogy 2015-ben Mbaye Diagne is a Juventusnál futballozott, akit a nyáron az Újpest szerzett meg. Hát még ha az Újpest nem is, de a Juventus ott volt a 2017-es BL döntőben, ahol a Real Madrid ellen játszott a Cardiffi Millennium stadionban 65 000 néző előtt.

0: a Juventus kezdőcsapata. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Alexandro, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic. A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo. A Juventus 3-5-2-es felállásban lépett pályára, a Real Madrid pedig 4-3-3-asban. A döntő előtt kérdéses volt, hogy vajon Gareth Bale a Real Madridnál kezdő lesz-e, aképpen a döntőre épült fel a sérüléséből. Így helyette Isco kezdett. A másik érdekesség, hogy James Rodriguez még a cserepadra sem fért oda. Most pedig a Nemzeti Sport írása következik a mérkőzésről.
1: A várakozásokkal némileg ellentétben a Juventus kezdte nagyobb belánnal a meccset. Az első 10 percben előbb Gonzalo Higuain fejjel és távoli lövéssel veszélyeztetett. Majd Miralem Pjanic 18 méterről leadott életerős átlövését Keylor Navas óriási vetődése kitolta a jobb alsó sarok elől. Luka Modric sokáig takarta is a kilátást a kapus előtt, így igazi bravúr volt a kosztarikai játékos hárítása. A 20. percben azonban jött a hideg zuhany az olaszoknak, hiszen a jó kezdés után Cristiano Ronaldo megszerezte a vezetést a Real Madridnak. A lilamezes madridiak saját 16-osuk előtt szereztek labdát, majd a remekül megkomponált kontra végén Daniel Carvajal passza után a portugál sztár 15 méterről jobbal a jobb alsó sarokba belsőzte. 0-1.
0: Ez a gól a Real Madrid történetének 500. BL találata volt, idáig egyetlen csapat sem jutott még.
1: Annak ellenére, hogy a spanyolok első helyzetükből betaláltak, a Juventus nem esett össze, sőt, 7 perccel Ronaldo találat után érkezett a válasz méghozzá egy csodagól formájában. Egy a 16-oson belülre ívelt labdát Alexandro kapásból középre emelt, ezt Higuain mellel átvette, majd Mario Mandzukichoz továbbított, aki a kapunak háttal egyet igazított a labdán, majd ollózva a léc alá küldte. A 61. percben ismét vezetést szerzett a Real. Karim Benzema kevergetett a bal oldalon, Kroos lövését röviden rúgták el az olaszok, így Casemiro próbálkozhatott, közel 30 méterről eleresztett bombája pedig olyan szerencsésen, vagy az olaszok szemszögéből szerencsétlenül pattant meg Sami Khedirán, hogy a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 1-2. 3 percre rá pedig jött az újabb madridi csapás. Modric elment a jobb oldalon, estében az alapfonalról középre küldte a labdát, és a legjobb ütemben érkező Cristiano Ronaldo az ötösön belülről a hosszúba továbbított. 1-3, mintaszerű kivitelezés volt.
0: Ezzel a portugál Alfredo Di Stefano és Puskás Ferenc után a harmadik játékos, aki legalább 4 gólt szerzett a BEC per BL döntői során. És még egy kis statisztika. Cristiano Ronaldo pályafutása 600. gólját szerezte a klubjaiban és a portugál válogatottban lejátszott tétmérkőzésein pályára lépve.
1: A két gyors góllal a Real nagyon közel lépett a történelmi címvédéshez, főleg, hogy a csereként beálló Juan Cuadrado nagyjából 15 perc alatt 2 sárgalapot is begyűjtött, így a 84. percben a kiállítás sorsára jutott.
0: Jens Lehmann és Didier Drogba után a kolumbiai a harmadik labdarúgó, akit kiállítottak Bajnokok Ligája döntőben, egyben ő az első cserejátékos, aki piros lapot kapott BL fináléban.
1: Sőt, a rendes játékidő utolsó percében Ronaldo sorfalról lepattanó szabadrúgása után Marcelo verte meg 1-1-ben az emberét a bal oldalon, majd lapos beadásából a 8 perccel korábban beszálló Marco Asensio okosan a kapuba helyezett, megadva a kegyelem döfést a Juventusnak és Buffonnak is. 1-4.
0: A 21 éves Asensionál fiatalabb labdarúgó korábban nem szerzett gólt BEC BL döntőben a Real Madrid színeiben.
1: A ráadásra már nem maradtak izgalmak. A Real Madrid 4-1-re legyőzte a Juventust és megvédte címét. Nem mellesleg összesítésben már 12. alkalommal hódította el a BEC per BL trófeát.
0: És akkor néhány szó a mérkőzés egyéb részleteiről és a taktikákról. A döntőt a Juventus kezdte jobban, ez leginkább azért volt, mert az olaszok erőteljesen hagyatkoztak a szélsőkre, főleg Alexandro dinamikus felfutásai voltak veszélyesek bal oldalon, a Real Madrid pedig folyamatosan letámadta a torinóiakat, viszont a labdás játéknál óvatosabb volt. Kroos és Marcelo túl mélyen védekeztek, Isco pedig, aki inkább középpályán játszott korábban, jobb szélsőként nem igazán találta a helyét, Gyakran visszább lépett, ezek miatt Ronaldónak és Benzemának is vissza kellett lépnie, hogy összekössék a játékot. A második félidőre Zidane kiküszöbölte ezeket a hibákat. Marcelo és Kroos feljebb lépett és közelebb játszott egymáshoz, ezzel blokkolva Dani Alves letámadását és széthúzva a Juventus védelmét. Az olaszok magas letámadása pedig fokozatosan kezdett a visszájára elsülni, a Real kihasználta a Higuain és Dybala által üresen hagyott területeket. Még egyszer, a 2017-es BL döntő végeredménye 4-1 lett a Real Madrid javára a Juventus ellen. A királyi gárda ezzel 4 éven belül harmadszor nyerte meg a bajnokok ligáját, Zidane pedig második BL trófáját nyerte a klubbal. Mindeközben a Juventus a 7. BL döntőjét bukta el, és máig az utolsó olasz csapat, amely idáig eljutott a rangos kupa sorozatban. A döntőre így emlékszik vissza a Real Madrid akkori vezetőedzője Zinedine Zidane. Az ő gondolataival zárjuk sorozatunk mai részét, hiszen a következő részben is fontos szereplő lesz, amely a 2018-as BL döntőt dolgozza fel.
2: A pályafutásom legszebb pillanata a világbajnokság után a második bajnokok ligájai győzelmünk a Juventus ellen. Az, ahogy a második félidőben játszottunk, igazán szemedgyönyörködtető volt. Visszanéztem 4-5, talán 6 alkalommal. És mindig azt mondom, na, ez futball, tökéletes.
3: Most következőkben Szilágyi Dórától halljuk a Nemzeti Sportkrónikát.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újra Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője, visszavonul Draganec Vícs, Manuel Neuer is tagja a németek VB keretének. Jó napot kívánok, Berelmese vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Subka Attila lesz a Kisvárda élvonalbeli labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Subka Attila következik, akit Jó András kérdezett.
2: Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
3: Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én két éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
2: Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már alaposan ismeri a klub belső struktúráját?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom ötödikek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
1: Boldog Tamás a labdarúgó NB1-ben 9. helyen végzett Nyíregyháza vezetőedzője egyeztetett a klub tulajdonosával, és ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre. A többi között erről is beszélt az M1 aktuális csatornának az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, s végül magabiztosan tartotta benne az élvonalban. Boldog Tamást halljuk.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és hogy kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy ő nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tidzsáni, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Az idény végén befejezi pályafutását Draganec Vícs, az FTC 36 éves világbajnoki ezüstérmes szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencváros erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert. A szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra, a Fradi a második helyen áll, két ponttal a Győr mögött és három ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Leli Kréka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK-női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el az együttest. Leli Kréka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, és ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Leli Krékát Csík Dániel érte el telefonon.
5: Elég nehéz szavakba önteni, hogy mi mindent adott nekem tényleg ez az elmúlt három év. Ugye én egy belgiumi kitérő után jöttem ide a Diósgyőrbe, és akkor még fogalmam nem volt, hogy jó döntést hozok el, hogy jó lesz ez nekem. Csak azt tudtam, hogy nagyon vonzó a közeg maga, és szerintem mondhatom, hogy eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt három év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy nyilván egy sikeresnek mondható három év van mögöttem, de tényleg amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni, úgyhogy számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
6: Mire vagy a legbuszkébb az elmúlt három szezonból?
5: Arra, hogy amikor idejöttem, akkor Völgyi Péter kiemelte, hogy nincsenek fix játékperceim, és itt nem az lesz, ami a csatába, ami egy kicsit így olyan szinten rosszul esett, hogy senki nem gondolta, hogy az lesz, mint a csatába, mert tisztában voltam, hogy ez egy Euroliga szintű klub. Viszont évről évre szintet tudtam lépni, és tudott fejlődni a játékom. Minden évre kitűztem magamnak egy célt, hogy éppen miben, és azt szerintem tudtam teljesíteni, és végül ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, úgyhogy ez külön öröm számomra.
6: És hát hosszú idő után meg is tudtátok törni a Sopronnak a gyakorlatilag egyeduralmát.
5: Pontosan, nyilván sok kudarc volt az elmúlt három évenben, de nagyon sok pozitív dolog és siker is, tehát tényleg egy nagyon érzelemdús hullámvasút van mögöttem.
6: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
5: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom nyilván, közeli ismerősök már tudják, tehát nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
1: Két szűnnapot követően holnap a németek ellen folytatja szereplését a magyar férfi jégkorong válogatottan svájci elit világbajnokságon. Majoros Gergely együttese tegnap előtt 5-0-ra győzte le a briteket. A sérült Bartalis István helyére meghívott Nagy Krisztiánt, aki a britek ellen 2 gólt szerzett, Virányi Zsolt kérdezte.
7: Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni. Én úgy hiszem, hogyha a legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Így itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
8: Hát nincsenek itt ugye az NHL játékosaik, tehát az észak-amerikai profi jégkorongligából nem jöttek, de már 2016-ban is az 58. percig 2-2 volt, és onnan kaptunk ki 4-2-re. Az végül a bemaradás szempontjából sorsdöntőnek bizonyult, és nem nekünk kedvezett. Te hogy éled meg ezt az alcsoportos világbajnokságot, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy most visszacsöppentél a csapatba, és Bartalis is már sérülése miatt vagy ott, de hogy ez jót tett neked, a lelkednek, az egész biztos.
7: Szerintem az, hogy bárki ezen a szinten játszhat, az nagyon nagy megtiszteltetés. Magyar jégkorongnak is nagyon sokat számít, hogy ilyen mérkőzésekkel tudunk felkészülni egy világbajnokságra, mint ahogy most a korábbi felkészülési mérkőzéseket tekintjük. Ez nem csak nekünk játékosoknak, hanem összességében még a később érkező fiataloknak is nagyon fontos lesz, hiszen nekik is az a céljuk, hogy a lehető legnagyobb vagy legmagasabb színvonalon tudjanak küzdeni, és ehhez meg kell adni a legjobb lehetőségeket.
1: Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe azok után, hogy a hálóőr a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál még mindig a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Talán a vártnál egy picit hamarabb is, de megvan a Kisvárda új vezetőedzője. Ma délután bejelentették, hogy Révész Attila klubigazgatótól Subka Attila veszi át az előző idényben 8. helyezett csapat szakmai irányítását. A 2020-21-ben Kisvárdán dolgozó Subka Attilát Jó András kérdezte a kinevezéséről.
2: Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
3: Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én 2 éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
2: Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, 1 évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom 5-ek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen tövéről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
2: Itt hány is saját nevelésű fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
3: Hát az Attilával azt beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet ő rájuk támaszkodni.
2: Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
3: Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene a játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
2: Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
3: Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy 1 évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzés végig tudtam vinni, megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyiken látja azt, hogy egységes, harcos csapat a játékban is azért fejlődik mérkőzésre. Ezt szeretnénk most is elérni, én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt, mint ahogy most is az akadémián tulajdonképpen.
2: Hányadik helyet célozza meg a csapattal a Fizdig a következő szezonjában a mostani 9. pozíció után, illetve hogyan értékelni az elmúlt szezont? Ez volt a realitás, ez a 9. hely a Kisvárdának?
3: Hát én azt gondolom, hogy előrébb is végezhetett volna ez a csapat, mert volt olyan periódus, amikor ugye még az is benne volt, hogy esetlegesen a nemzetközi porondot meg lehet célozni, viszont a vége felé, mert amikor biztos lett a bennmaradás, akkor elsősorban az Attila arra koncentrált, hogy meg tudja nézni azokat a játékosokat is, akik kevesebb lehetőséget kaptak, meg tudjuk nézni azt a későbbiek folyamán, kik alkalmasak arra, hogy a következő szezonban a keretben maradjanak. Én azt mondom, lehetett volna előbb is végezni. A cél, amit kitűztünk az elején a klub részéről, a bennmaradás, az megvolt a következő évre. Szintén ugyanaz célunk, hogy szeretnénk elérni a bentmaradást, az NB1-es tagságot megőrizni. Természetesen ezen belül minél jobb szereplést remél mindenki.
2: Milyen érzés több mint 3 év után visszatérni az élvonalbeli edzői körforgásba?
3: Hát én azt gondolom, hogy most őszinte vagyok, nem nagyon hiányzott eddig, mint ahogy most sem. Itt igazán azért is döntöttem amellett, hogy elvállalom, mert úgy érzem, hogy ennyivel tartozom a klubnak, az Attilának, hogy amikor lehet, az ember segítsen a csapatnak. Most ugye a magyar futballban olyan helyzet van, olyan körülmények alakultak ki, amikor nagyon körbe kell nézni, hogy hogyan, miképpen állítják össze a kereteket, milyen gazdasági háttér van. Aztán meglátjuk, én azt hiszem, hogy erről mindenki tudna mesélni most a magyar labdarúgásban.
2: Mikor kezdődik a felkészülés, és terveznek-e külföldi edzőtábort?
3: Június 15-én hétfőn kezdjük a felkészülést a csapattal. Edzőtáborban nem megyünk, 6 felkészülési mérkőzésünk van, vagy 7 felkészülési mérkőzésünk van, amiket itthon abszolválunk, vagy esetlegesen utazunk 1-2 mérkőzésre, gondolok a Honvédhoz, a Vasashoz, úgyhogy lesznek komoly edzőmérkőzéseink is.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Pénteken a kanadai nagy díjjal folytatódik a Formula 1-es világbajnoki sorozat. A montreáli verseny hétvége előtt a Nemzeti Sport szakíróját, Zsoldos Barnát, Elpap István kérdezte a várakozásokról.
4: Ismét Forma 1 a hétvégén, most már nem Miami, hanem most Kanada, de talán mindennél fontosabb, hogy végre ismét beindult a Formula 1-es versenysorozat. Zsoldos Barna van itt velünk a vonalban, Nemzeti Sport kiváló szakírója. Milyen volt először is így utólag Miami, ugye egy hosszú, nem tervezett, kényszerű szünet után folytatódott az idei Formula 1. Milyen volt Miami, és ennek tükrében mit várhatunk majd Kanadától?
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Igen, valóban elég zaklatottan és vontatottan indul ez az F1-es idény, hiszen március elején kezdődött a 2026-os évad, és azóta mindössze 4 futamot tudtak megtartani. Ugye ebben szerepet játszik a közel-keleti krízis, hogy áprilisban 2 futamot törölni kellett, viszont Miami után is 2 szabad vasárnap eltelt, mire most végre valahára Kanadában újra versenyez a mezőny. Miami egy érdekes hétvége volt, mostani montreáli hétvégéhez hasonlóan a sprint futamot is rendeztek, és folytatódott tulajdonképpen az eddigi sorminta, mert Kimi Antonelli győzelmével egy újabb Mercedes diadalt láthattunk, ez eddig 4-4 a Brekli Istállónak, úgyhogy egyelőre mindenképp az ő dominanciája jellemzi az idény, viszont akkor még Miami-ban viszonylag szoros volt a helyzet a McLaren és a Mercedes között, mert a Mercedes még nem hozott fejlesztéseket, ez változik Montrealban, úgyhogy ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy visszaáll le a Mercedes óriási fölénye, amit az első 3 hétvégén tapasztalhattunk, vagy esetleg a McLaren fel tudja venni a kesztyűt a folytatásban is, és meg tudja szorongatni a Brekli bázisú csapatot. Mindenképp érdekes lesz. Ugye a McLaren is némi fejlesztéssel érkezik erre a helyszínre is, úgyhogy van esély a szoros küzdelemre, de azért a papírforma alapján és az eddigiek alapján mindenképp a Mercedes számít favoritnak.
4: Az, hogy gyakorlatilag a teljes április kiesett, ez nyilván sok szempontból nem jó, hát főleg a futamrendezők, Bahrain például nyilván nem örült neki, de a versenyzők se feltétlenül, ugyanakkor azért lehetőséget adott az istállóknak egy nem várt saját hatáskörben lebonyolítható fejlesztésekre, az eddigi tapasztalatok átnézésére, ugye teljesen új szabályokkal fut a Formula 1. Szerinted mennyit sikerült profitálni ebből a nem várt sok hetes plusz szünetből?
5: Szerintem mindenképp profitáltak az istállók, és ez azért már Miami-ban is látszódott. Tehát tulajdonképpen egy hónapig tudták az eddig megszerzett adatok alapján finomítani és optimalizálni a csomagot, amit aztán Miami-ban élesben is bevetettek. Több csapatnál is láttuk, hogy hatékonyan működnek a fejlesztések, és ugye továbbra is mindenki mozgó félpontra lő, mert azért valljuk be, hogy a 2026-os technikai szabályok nem feltétlenül váltották be a hozzáfűzött reményeket. Ez a fele-fele arány a belső égésű motor és az elektromos hajtás között azért rengeteg anomáliát szült, nem véletlen, hogy 2027-ben már is módosítanak ezen az arányon, és azért Miami-tól is most már azt látjuk, hogy finomítanak rajta, korlátozzák az elektromos energia visszanyerésének lehetőségét, úgyhogy még minden istálló azon dolgozik ezen a hétvégén is, és a folytatásban is szerintem, hogy minél többet, minél jobban kihozza a lehetőségeiből. Úgyhogy majd meglátjuk, ezért is érdekes most itt az idény első szakasza, mert ez egy olyan fejlesztési verseny, amelyben bárki megtalálhatja a ritmust. Nyilván a Mercedes nyitott a legjobban, de azért a McLarentől is láttunk már bőven életjelet. Azért Miami sprintet például Norris nyerte meg, és a futamon is volt esélye. Itt a folytatásban minden azon múlik, hogy ki mennyire hatékonyan fejleszt majd.
4: Ez nem önmagától való, hogy menet közben is módosítgatnak a különböző szabályokon. Várható-e még az év végéig további változás, további finomítás? Mert az, hogy 2027-ben mi lesz, az rendben van. Évről évre azért apróbb, nagyobb dolgok szoktak változni, de idény közben az azért kevésbé jellemző.
5: Igen, hát elméletileg nem várható változás, de hát elméletben arra se számítottunk, hogy áprilisban erre kényszerülnek, hiszen azért ezen a szabályrendszeren már több mint 3 éve dolgoznak, és több mint 3 éve már megfogalmazódtak ugyanazok az aggályok, amelyek most 2026-ban testet öltöttek a valóságban is. Tehát ez mindenképp egy negatív reklám az F1-nek és az FIA-nak, hogy nem hallgatott azokra a hangokra, amelyek szerint ebből baj lehet, ebből a fele-fele megosztásból a hajtáslánccal kapcsolatban. Ugye most apró lépéseket tudnak tenni a helyes irányba, esetleg még tovább lehet korlátozni az elektromos energia visszanyerését, csak ugye minden ilyen lépés az összteljesítmény csökkenésével is jár, és azért mégiscsak ez a csúcskategória, nem kellene teljesen lebutítani a hajtásláncokat. Most már idén olyan sok mindent nem lehet tenni, itt áprilisban, amit lehetett, megtettek. Tényleg legfeljebb, hogyha nagyon nem javul a helyzet, mert ugye Miami olyan szempontból speciális helyszín volt, hogy viszonylag energiaszegény, tehát nem ott domborodtak ki leginkább a jelenlegi szabályrendszer hiányosságai. Majd most Montrealban és a folytatásban meglátjuk, hogy esetleg még rákényszerülnek-e a szabályalkotók, hogy még jobban belenyúljanak az előírásokba.
4: Ugye mondod, hogy már 3 éve gondolkoznak, tervezgetnek, alakítgatják azt, amit aztán 2026-ba bevezettek. Ehhez képest a mezőnyt úgy, mintha derültékből a villámcsapás úgy érte volna, mert nyilván teljesen más élesben kipróbálni valamit, meg más az, hogy hallasz róla, hogy majd ez lesz.
5: Így van, 3 évvel ezelőtt azzal próbálták elütni ezeket a negatív hangokat, hogy ez biztos a lobby tevékenység része, mert azért az F1-es szabályalkotásban természetesen mindig megvannak ezek a sportpolitikai lobbik, de most kiderült élesben is, hogy sem a versenyzők nem szeretik ezeknek az autóknak a vezetését, sem a szurkolók tetszését nem nyerte annyira. Egyszerűen túl sokat kell spórolni az elektromos energiával, nem lehet úgy nyomni a gyors kanyarokban, ahogy a csövön kifér, és a szimulációk azért ezt már évekkel ezelőtt megmutatták, de hát azok a csapatok, vagy azok a gyártók, akik azt vélelmezték, hogy ennek a szabályrendszernek a haszonélvezői lehetnek, azt mondták, hogy várjunk ki vele, egyelőre ne temessük a dolgot, de hát sajnos a gyakorlatban ez valósult meg, úgyhogy ez a következő évek kihívása lesz még jobban finomítani, és az optimális szintre hozni ezt az arányt a belső égésű motor és az elektromos energia között.
4: Hát minden este a Mercedesnél nyilván nem panaszkodnak, egyedül minden róluk szól, de hát de meg a McLarenről is persze, főleg azért, mert ugye a címvédőről van szó. De mi van a Red Bull, mi van a Ferrarival? Hogy érzed, hogy bármi esély nyílik-e arra, hogy az olló zárul?
5: Egyelőre a négy top csapat közül ez a két istálló kezdett döcögősen. A Ferrari szempontjából mindenképp érdekes, hogy a különleges kisebb méretű turbó kialakítása miatt minden egyes rajtot ők kapnak el a legjobban. Ők lőnek ki úgy, mint egy rakéta tulajdonképpen. De hát hiába vezetnek a futam első harmadában, azért szép lassan a gyorsabb autók bedarálják őket. Eddig ez volt a trend. Kíváncsian várjuk, hogy esetleg egy újabb fejlesztési csomaggal, vagy apró fejlesztésekkel sikerül-e ezen javítani. Önmagához képest a Red Bull hatalmasat lépett előre Miami-ban, tehát nekik nagyon kellett az áprilisi kihagyás, mert alapvető problémák voltak a konstrukciókkal, tehát nekik tényleg jól jött, hogy finomítani tudták a dolgokat és megoldani az alapvető problémákat. Az, hogy Max Verstappen az első rajtsorból indult Miami-ban, arra senki sem számított, mert az első három futamon elég reménytelen volt a teljesítménye az autónak, és hogyha ilyen szinten folytatódik a csomag és a kocsi fejlesztése,

0: elképesztően hihetetlen hajrát produkált, ez is a Red Bullt dicséri, úgyhogy meglátjuk, hogy ebben az új szabályrendszerben is valami hasonlót be tud-e mutatni a Milton Keynes-i csapat, és persze a Ferrari-tól is ezt várnánk, hiszen mégiscsak egy gyári istálló, nekik ugyanolyan lehetőséget jelentett ez a 2026-os nagy szabályváltozás, mint a Mercedesnél. Minden ilyen nagy radikális szabálymódosításnál a Ferrari neve is felvetődik, mint egy olyan gyári istálló, amelyik domináns szerepbe kerülhet. Ez most már újra és újra nem sikerül az olasz csapatnak, pedig a szurkolók nagyon vágynának rá, és az izgalmak szempontjából is jól jönne. Úgyhogy most a Maranellóiak tér felén pattog a labda, mert tényleg már nagyon be kellene bizonyítaniuk, hogy ők is képesek valami nagyot alkotni, mert 2008 óta nem nyertek világbajnoki címet.
1: Még annyi, hogy hamarosan kezdődik a labdarúgó világbajnokság, tényleg már csak egy pár hét van hátra, ez 4 évente nyilván a Formula 1-et is érinti annyiból, hogy az FIA vezetői mindjárt nyilván nézegetik, hogy mégiscsak két csúcseseményről van szó, hogy lehetőleg azért ne üsse egymást agyon. Ez most ebből a szempontból, ugye most pont egy olyan nagy díj van, a kanadai, amikor magyar idő szerint késő este van minden, viszont a futball VB-nek fordítva lesz a helyzet, mert megérkezik Európába a Formula 1, a futball VB-t viszont ugye Észak-Amerikába rendezik meg Mexikóba, tehát ilyen értelemben talán nem üti egymást a kettő. Ez, ennek mondjuk a Formula 1-ben mennyire örülnek vajon?
0: Szerintem örülnek neki, mert most már annyira zsúfolt a menetrend, és annyi nagy díj van, hogy a menetrendet tervezők minden igyekezete ellenére egyszerűen nem tudnak minden más sporteseményt figyelembe venni. Ugye mindig vannak ilyen szerencsétlen ütközések, esetleg az Indy 500-assal, vagy a Le Mans 24 órással. Ezek az események, hogyha egy azon hétvégén kerülnek megrendezésre, egyértelműen gyengítik egymást, és amikor még bejön egy futball VB, akkor az aztán tényleg ilyen szempontból, a menetrend tervezése szempontjából egy rémálom, de hát minden helyszínnek megvannak a maga időjárási jellegzetességei, minden promóternek megvannak a maga kérései, úgyhogy egyszerűen nem lehet mindenki igényét kielégíteni, nem lehet minden szempontra odafigyelni, de talán így az időeltolódás szempontjából tényleg jó, hogy az észak-amerikai kontinensről most az F1 átmegy Európába, a futball VB pedig átmegy ugyanoda Amerikába.
1: És majd Európába jön a Hungaroringre is szokás szerint, ráadásul az új gyönyörű Hungaroringre. Jó, hát egyelőre akkor Kanada, várjuk a fejleményeket Zsoldos Barnának, mert nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt ma a hazafutás, következik a körkapcsolás, ott már Balogh Balázs várja önöket. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Maradjanak továbbra is velünk, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: napot!
1: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vége a mérkőzésnek, rendületes, a ragyogó diadal!
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Cseri és Bendegúz, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Már sokan vágják a centit, hiszen 2026. május 30-án szombaton 18 órától a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amelyen ugye a Chelsea együttese mérkőzik majd a Paris Saint-Germain csapatával, és hát Magyarországon BL döntőt nagyon nagy érdeklődés várja, a hegyeket már réges-régen nem lehet kapni, persze nem csak magyar szurkolók lesznek, hiszen mindkét szurkolótábor nagy létszámmal lesz majd jelen Budapesten. Amikor az ember így a BL döntőkre, meg a BEC döntőkre gondol, ugye mi is indítottunk egy sorozatot, amelyet itt hallgathattak folyamatosan nálunk a rádióban, akkor visszaidézi azokat a dolgokat, hogy kik voltak azok a játékosok, kik voltak azok az edzők, akik a BEC-ben vagy a BL-ben játszottak, nyertek döntőt esetlegesen. És akkor eszébe jött az embernek ugye rögtön a legfrissebb élmény, Lőv Zsolt, aki ugye kétszer is tevékeny részese volt annak, hogy BL döntőben volt a csapata. Köszöntöm a vonalban Lőv Zsoltot, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Szia Zsolt!
4: Szervusz, szia Balázs, üdvözöllek, és köszöntöm a hallgatókat!
3: Na hát akkor vágjunk bele, általában amikor így beszélgetek olyan edzőkkel, akik korábban jó játékosok is voltak, mindig szóba hozzuk a játékos pályafutásukat, de hát mi most itt csapjunk a közepébe, mert hogy neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon, megvannak még ezek az emlékek?
4: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Nyilván könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékos éra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kimaradt, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutnom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott az nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy szóval sikerült megnyernünk a Manchester City ellen. Úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
3: Azért azt mondd el, nem mindenki tudja, hogy ennek a kis magyar legénynek hogy vezetett az útja Párizsig, mert azért ez egy kalandos történet.
4: Nagyon kalandos, igen, sokan tudod, azt gondolják ilyenkor, hogy ez nagyon egyszerű, és egyszerűen jön, hogy az ember eljusson egy ilyen csapathoz, vagy akár egy BL döntőig. Semmit nem adtak nekem ajándékba. Én az osztrák harmadosztályban kezdtem ugye az edzői tevékenységemet mindenféle papír és végzettség nélkül. Ugye akkor ott nyit meg a lehetőség, hogy Ralf Rangnick rám gondolt, mint volt játékosára, akiben látott mind emberileg, mind pedig szakmailag annyi kvalitást, akiről azt gondolt, hogy érdemes a szárnya alá venni és foglalkozni vele. Na hát én ez a szerencsés emberke voltam, de én azt gondolom, hogy az élet semmit nem adott ingyen, hiszen mondom, az osztrák harmadosztályból, majd följött az osztrák másodosztályba, majd aztán az osztrák első osztályba is megméretethettem magamat, sőt bajnok és kupagyőztes lehettem. Majd onnan a német Bundesliga 2-be vezetett az utam, ahonnan feljutottunk az első osztályba, majd sikerült a Bayern Münchent kergetni és második helyen zárni a bajnokságot. Majd egy utolsó lipcsei év után következett az a párizsi időszak, amikor ugye szintén egy volt edzőm, Thomas Tuchel gondolt rám, hogy most már nem csak emberileg, de szakmailag is megütöm azt a szintet, hogy egy ilyen csapatnál a társa és a kollégája legyek, és hát bízom benne, hogy nem csalódott bennem, hiszen több mint 10 trófeát tudtunk együtt nyerni a 6 év alatt.
3: Emlékszel arra az első beszélgetésre, amit folytattál vele, hogy mit mondott, miért akart téged?
4: Nagyon régóta gondolkoztunk már rajta, hogy egy közös útra lépjünk, hiszen amikor én a játékosa voltam még, akkor ő szerette volna, hogyha ott maradok, és szintén egy ilyen játékos edzőként folytatom a pályafutásomat, és azzal így segítem az ő munkáját még a Mainznak a színeibe. De aztán valahogy egyrészt nekünk nagyon nagy volt a honvágyunk a feleségemmel, másrészt pedig a mainzi vezetőség meg a sportigazgató nem nagyon értette, hogy lehet valaki játékosból pályaedző ezen a szinten, úgyhogy még azért edz a csapattal, de közben azért már edzőként tevékenykedik, és valahogy nem értette azt a víziót, amit mi akkor már Tomásszal megálmodtunk, de úgy voltunk vele, hogy az élet biztos, hogy össze fog még minket sodorni, és újra találkozhatunk. Aztán nem titok, hogy a Red Bullnál töltött 6 év alatt többször tettünk arra kísérletet, hogy újra egymásra találjunk, és együtt tudjunk dolgozni, de hol nekem nem volt alkalmas a rá az időpont, például amikor Ralf Rangnick ugye megkért, hogy menjünk át Lipcsébe, és juttassuk fel a lipcsei csapatot, hol pedig Tomásnál nem, amikor úgy érezte a Dortmundi első év után, hogy hát nem tudja, hogy mennyi lesz még ebben a Dortmund időszakban. Szóval voltak már erre próbálkozások az előtte lévő időkben, de Párizs volt az, amikor én úgy éreztem, hogy 6 év Red Bull edzősködés után valami újra vágyok, és megnyílt annak a lehetősége, már nagyon nehezen engedtek el, és tényleg mindent megtettek, és mindent felajánlottak, hogy maradjak a Red Bullnál, de én akkor úgy éreztem, hogy ki akarok lépni a nagyvilágba, és hál' Istennek pont akkor Tomásnak volt ez a Paris Saint-Germain-es lehetősége, és hát akkor itt tudtuk összehozni, hogy elkezdjük egy közös utat, egy közös munkát.
3: Azért gondolom ez egy nagy ugrás volt, mert hogy a Párizs az egy óriási csapat volt, már biztos anyagi háttérrel, hogy szokták mondani, volt minden pénz, paripaposztó.
4: Ja, hát igen, azt gondoltuk mind a ketten, ő a Dortmundból érkezve, én pedig azért 6 év Red Bull edzősködés után, hogy hát azért mi most már a lehető legtöbbet megtanultuk, és igazából láttunk mindent a futballban, és úgy gondoltuk, hogy nagyon felkészülten érkezünk oda a Paris Saint-Germain csapatához. Aztán, mikor odaértünk, akkor nagyon hamar észrevettük, hogy hát nyilván az a tudás, ami nekünk megvan, az elég sokoldalú, de itt még több, még nagyobb sokoldalúságra van szükség, még nagyobb, szélesebb repertoárra, hogy ezeket a játékosokat nem csak futball szakmailag, de minden szinten tudjuk a megfelelő irányba terelni és terelgetni. Hát úgy képzeljétek el, mikor megérkezel mondjuk egy koncert előtti próbára, és ott áll előtted mondjuk Whitney Houston, Michael Jackson, George Michael, Bon Jovi, és még sorolhatnám, tehát mondjuk 15 szóló énekes, és akkor azt mondják neked, akkor hát rövid időn belül jó lenne ebből egy együttest kreálni és egy koncertet létrehozni. Hát most mi is így voltunk vele, hogy hiába volt igazából nekünk meg minden tapasztalatunk, azért ilyen játékosokkal még mi sem dolgoztunk, és hát nem gondoltunk rá, hogy azért ez ekkora hatalmas kihívás lesz, nem csak szakmailag, hanem inkább a pályán kívül ebből a csapatból egy egységet kovácsolni, de aztán nagyon gyönyörű időszak volt mögöttünk, nem emlékszem pontosan, de szerintem 6 trófeát ugye nyertünk, és utána még a BL döntő volt ugye on top. Tehát sikerült ebből a csapatból is egy jó csapatot formálni, csak sajnos úgy érkeztünk meg a BL döntőbe, hogy ugye nyilván egy Covid által félbeszakított szezon után, úgyhogy 3 hónapig mi edzeni sem tudtunk a játékosainkkal, sőt találkozni se. A Bayern München pedig úgy érkezett meg a BL utolsó 8 közé, hogy ők lejátszották a bajnokságot, szóval egy jó 15-16-17 meccsel a lábukba érkeztek, mi pedig igazából csak 2 kupadöntőt tudtunk villámba lejátszani egy hét alatt, és már ott teremtünk a BL legjobb 8 között. Hát nyilván ez egy nagy kihívás volt, azért mondom, még egyszer egy nagy siker 15 szóló énekessel, és 3 hónap kihagyás után megérkezne a BL döntőbe. Nüanszokon múlott, hogy nem sikerült megnyernünk, Sunshine Nur elveszítettük a Bayern München ellen.
3: Ha jól veszem észre, akkor nem is a sportszakmai kihívás volt a legnagyobb, hanem inkább a pedagógiai érzék kellett ahhoz, hogy csapatot tudjatok formálni ezekből a sztárokból.
4: Igen, igazából mind a kettő. Ugye ezek a játékosok, ezek úgy vannak beállítva, hogy két dolog, ami nagyon fontos. Ha úgy érzik, hogy szakmailag eléggé felkészült vagy, és nyerni tudnak veled trófeákat, és nagy célokat tudnak elérni, az egy nagyon-nagyon fontos dolog a számukra. A másik pedig az, hogy az emberi kvalitásaid megfeleljenek. Itt gondolok arra, hogyha a naponta felmerülő, nem tudom, 50-100 problémából mondjuk te túl engedékeny vagy, és nagyon-nagyon elnéző vagy velük szembe, akkor megérzik azt, hogy te egy gyengekezű ember vagy, és akkor már nem is tudsz olyan gyorsan pislogni, hogy már nem vagy ott a csapat élén, mert nem vagy jó vezető. Ha pedig túl szigorúan fogod őket, és próbálod őket olyan keretek közé szorítani, amivel már kényelmetlenül érzik magukat, vagy nem megfelelő nekik, akkor szintén oda vezet, hogy 2-3 héten belül nem te vagy az edző. De olyan egészséges keretet kellett megtalálni ezeknek a játékosokra, amiben érzik azt, hogy van fegyelem, hogy vannak különböző elvárások a részünkről, de mégsem folytottuk meg őket, és szólítottuk be egy olyan dologba, amiben kényelmetlenül érzi magukat. Talán ennek az egészséges, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, egy picit engedek, egy picit húzok a száron, ezt kellett megtalálni, ez okozta talán a legnagyobb nehézséget.
3: Téged hogy fogadtak? Mert nyilván azért, ha Zidane bemegy egy öltözőbe, egész más a fogadtatása, mint mondjuk Löw Zsoltnak.
4: Ez nagyon jól látod, igen, köszönöm aranyos, hogy Zidánhoz hasonlítasz össze. Én mondjuk jobb képű vagyok talán, egy kicsit, ha valami pozitívat kéne találnom
3: abban
4: a dologban.
3: Jobban tud fejelni, bizonyította az olaszok ellen.
4: Igen, szinte mindent jobban tudom, hogy a fotballpályához kapcsolódik egyébként, hiszen egy elképesztő szenzációs fotballista volt. Nem, ebben igazad van, tehát amikor én megérkeztem, akkor nyilván azért annyit tudtak rólunk, meg a Tomásról, meg rólam, hogy hol voltunk edzők, de hát akkor még nem tudtunk azért nagyon sok trófeát felmutatni. Ugye nyilván én érkeztem azzal a két trófeával, amit Salzburgba nyertem, meg hát a lipcsei második helyezéssel a Bayern München mögött, de azért ezekkor a sztárok szemében ez még nem egy hatalmas előny, azt gondolom, és hát Tomás sem volt akkor még a nagy trófeáknak a mestere, szóval meg kellett harcolnunk minden egyes pillanatért és minden tiszteletért a játékosok részéről. Nyilván nem volt könnyű, de 1-2-3 hónap után éreztük azt, hogy jó úton haladunk, és sikerülhet ebből a sztárokkal telett tűzett társaságból egy jó egységet kovácsolni. Úgyhogy hát nekem azzal a személyiségemmel kellett őket meggyőznöm, meg az edzői kvalitásommal, de borzasztó büszke vagyok rá még a mai napig, hogy például Neymarral tartjuk a kapcsolatot, és mondjuk találkoztunk Brazíliában, amikor a Lipcsét vittem el egy edzőtáborban még a szezon végén, akkor egyszerűen olyan örömmel és tisztelettel fogadott és behúzott a Santos öltözőjébe, és 4 órán keresztül ki se engedett, hiába mondtam neked, én meg a másik csapatnak a vezetőedzője, hogy ez valami elképesztő, és karácsonyra küldött a gyerekeimnek aláírt Santos és brazil válogatott mezt, tehát elképesztő. Hihetetlen, még mai napig is belegondolni, tényleg libabőrös is lettem hirtelen, hogy ilyen játékosok még a mai napig így gondolnak. Hát Thiago Silvával üzengettünk most az elmúlt napokban például, hiszen lassan vége a karrierje, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha valamilyen úton, módon hozzánk a Red Bullhoz tudnám őt csábítani, hogy nálunk folytassa majd az edzői pályafutását, és üzengettünk éppen a brazil keret kihirdetéséről, és hogy nagyon várja, hogy hát ha még ennyi idősen is bele tud csúszni. Szóval megmaradt a kapcsolat ezekkel a játékosokkal, Jorginhoval, Kovácsicsal, ugye a Chelsea időszakból, és talán erre vagyok a legbüszkébb. Tudod, hogy tényleg egy kis magyar gyerekként azért a magyar bajnokságból elindulva, nem egy hatalmas játékos karrierrel, de odáig jutottam, hogy nem csak trófeákat tudtam nyerni, hanem ezek a játékosok a megbecsülését is meg tudtam szerezni, és talán ez a legnagyobb érték a számomra ezen a hosszú úton.
3: Párizsnál most már elárulhatod, ki volt az, akit a legnehezebb volt megnyerni, vagy aki nagyon vitte az öltözőt, és rá oda kellett figyelni?
4: Hát nyilván ugye Párizsból azt kell tudni, hogy egy sztárokkal teletűzdelt csapat volt, hogy aki mégis egy francia csapat, volt egy francia magja, akik ugye nyilván úgy érezték, hogy ők vannak otthon, Franciaország vagy francia klubnál, nyilván teljesen jogosan, és ezért voltak főleg az amerikai, dél-amerikai játékosok, akik szintén egy másik csoportot alkotnak, és akkor voltak még az európaiak. Még úgy, és akkor ezeket a csoportokat kellett ugye igazából összehozni. Most nem szeretnék nevet mondani, hiszen hullámzó volt.
3: Bappéról például, igen, ugye az hírlik, hogy Madridban azért nem olyan könnyű ott az öltözőben beékesíteni oda többiek közébe, szeretgetni. Neked volt vele gondod?
4: Hát figyelj, abból a szempontból ugye nyilvánvalóan nem egyszerű, hogy egy ilyen játékosnak a folyamatos motiváció szintjét ugye fenntartani, és azt elérni, hogy ezt edzés munkáján is meglátszon ez a motiváció, és megpróbál minden nap arra törekedni, hogy jobb legyen, hiszen az a szint, ahol már ő van, az már egy olyan magas szint, hogy onnan nem könnyű tovább fejlődni, nyilván lehet. Nekünk Kiliánnal ebből a szempontból kevesebb gondunk volt, mondom így szépen finoman. Nyilvánvaló voltak olyan dolgok, meg elvárások pályán kívül is, amiket szintén folyamatosan kezelni kellett, de én azt gondolom, hogy nem volt olyan konfliktus vele kapcsolatban, ami a csapat rovására menne. Talán a mi időszakunk után, mikor már Messi megérkezett, akkor volt már egy picit megbillent az ő Neymarral való barátsága, és ott már belépett Messi a képbe, akkor egy kicsit talán már nehezebb volt ez a trió, ezt a triót így kezelni, de még egyszer mondom, én a Kiliánra is nagyon-nagyon szépen emlékszem vissza, és hogyha mai napig valahol összefutunk, vagy összehoz minket az élet, akkor borzasztó nagy tisztelettel és barátsággal fordul fel. Úgyhogy nem tudok, és nem is szeretnék róla semmi rosszat mondani.
3: Ha már említetted ezeket a magasságokat, ugye magas volt a mérce, mert Párizsban nem is tudtak mást elképzelni, mint hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját. Ez miért nem sikerült szerinted? Mondtad ugye ezt, hogy 3 hónapot kellett várni, de azért sokan most meg azt mondják, és ez mostani időkben van, hogy Mbappéval nem tudtak nyerni, de most a Real Madridnak sem sikerült.
4: Hát én nem kenném egyetlen egy játékosat, tehát ez nem Kilián ennek az oka. A Paris Saint-Germain akkor egy teljesen más stratégiát követett. Ugye ők arra gondoltak abban az időszakban, hogy megvásárolják a világ legjobb játékosait, mint régen azt a Real Madrid tette a Galacticóval, és összevásárolnak szenzációs játékosokat, találnak egy jó edzőt az élükre, és akkor ez igazából garantált a siker. De mint látjuk, főleg az elmúlt években azért bizonyítja elég erősen a futball azt, hogy az is nagyon fontos, hogy milyen csapatot tudsz építeni, és én azt gondolom, hogy mind az Arsenal, mind pedig a Paris Saint-Germain, a két BL-döntősről beszélünk, azt az óriási utat járta be, hogy egy olyan csapatot tudott építeni, ahol szenzációs kvalitású játékosok, elképesztően jó karakterrel és emberi kvalitásokkal gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy ezek a tényezők azok, amik egy igazi lehetővé teszik, hogy egy jó csapatot formáljál, úgyhogy teljesen megérdemeltem van mind a két csapat a döntőbe, de hogy a Paris Saint-Germainről beszéljek, ők mentek át a legnagyobb változáson, hiszen abból a játékos keretből, aki nekünk akkor rendelkezésre állt, és azért annyira régen nem volt, talán már csak Marquinhos az, aki még aktívan játszik és szerepel, az összes többi játékos, a teljes keret teljesen le lett cserélve, átformálták az egész gondolkodást, a transferpolitikát, és hát főleg Luis Enrique érkezésével egy nagyon-nagyon nagybetűs csapatot sikerült formálniuk, amit azt gondolom, hogy tavalyi BL győzelem is, meg az idei BL döntő is vastagon aláhúz.
3: Erről majd még beszélünk. Nektek, amikor nem sikerült megnyerni a BL-t, akkor dőlt el, hogy máshova mentek, vagy már korábban?
4: Nem, amikor mi nem sikerült megnyerni a BL-t, nyilván nagyon szomorúak vagyunk, és akkor utána az következő napok, meg a hetek, azok nem arról szólnak, hogy az ember tervez, hanem egyelőre gyászol. De úgy voltunk vele, rövid idő elteltével, hogy hát ideig eljutottunk, és egy nagyon-nagyon jó egységet sikerült kialakítanunk, és egy jó kapcsolatot a csapattal, hogy nagyon szívesen nekiugranánk a következő évbe is, de hát hiába álltunk a bajnokság első, vagy a második helyén még a téli időszakban, és nyertük az utolsó mérkőzésünket 4-0-ra még karácsony előtt, hát karácsony napján, 24-én hajnalban az a megtiszteltetés ért minket, megköszönték a munkánkat, de még egyszer mondom, ez kevésbé volt szakmai, inkább én azt gondolom, hogy egy feszültség az akkori sportigazgató és az edzői stáb között, talán inkább így tudnám finoman megfogalmazni.
3: Az ember azért nem feltétlenül ilyen ajándékot vár a Jézuskától, de sokat nem kellett várni az újabb feladatra.
4: Hát az nagyon jól esett, megmondom őszintén, igen, amikor utána egy fél évvel később magasra tudtuk emelni a Bajnokok Ligája trófeát. Nyilván akkor sok mindent megkérdőjeleztek Párizsban, és én azt gondolom, hogy történtek személyi változások is utána. Nagyon fényesen kiderült, hogy valószínűleg nem az edzői stáb volt a probléma, és nem minket kellett volna akkor elküldeni, ezt meg is bánták szerintem. Akkor, de nyilván mi jól esít nyertünk vele, hiszen egy szenzációs klubhoz érkeztünk.
3: Hogy került szóba a Chelsea?
4: Játékos állománnyal. Hát nyilván valamikor ugye egy csapat gyengébe szerep, azt hiszem a 9. helyen vettük át talán őket, tehát nem volt túl jó a Chelsea-nek a szezonja, mi szabadon voltunk a piacon, és hát nyilvánvaló azért egy BL döntő után egy Paris Saint-Germain-nel azért jönnek az ajánlatok. Nagyon sokat mérlegeltünk, és úgy gondoltunk, hogy a Chelsea mint klub, a Premier League mint bajnokság, és a játékos keretnek az erőssége, az abszolút lehetőséget ad arra, hogy nagyon jó munkát végezzünk, úgyhogy sokat nem gondolkoztunk a Chelsea-nek az ajánlatán, hanem január végén elfogadtuk, és hát igazából már repültünk Londonba, és két nap múlva meg bajnoki mérkőzést játszottunk.
3: Milyen más volt ez, mint Párizsba menni, ahol tudtátok, hogy mik a célok? Volt egy viszonylag rendezett öltöző, és ide menni egy 9. helyezett csapathoz, egy más futballkultúra azért mégiscsak.
4: Nagyon nagy kihívás volt, de én azt gondolom, hogy az életben semmi nem történik véletlenül. A párizsi időszakra abszolút szükségünk volt arra, hogy a Londonba megérkezve ilyen gyorsan, ilyen jó minőségű munkát tudjunk végezni. Tehát én azt gondolom, ez a párizsi időszak, ez rendkívül sokat tanított nekünk, és adott egy olyan alapot, meg egy olyan biztonságot, egy olyan sokrétű tudást, amivel Londonba megérkezve villámgyorsan és nagyon jó szinten tudtunk dolgozni, nagyon gyorsan el tudtuk kapni a csapatot, és magunk mellé tudtuk állítani, és egyszerűen folyamatosan tudtunk épülni és fejlődni, egészen odáig, amíg újra ott találtuk magunkat a BL döntőbe.
3: Ugye okosok azt szokták mondani, hogy nem lehet minden csapattal ugyanazt játszatni, amit mondjuk az edző elképzel, hanem a játékos állományhoz kell alakítani a taktikát, de hát itt mindkét csapatnál szenzációs játékosok voltak, attól függetlenül, hogy a Chelsea-nél mondjuk nem ment olyan jól éppen.
4: Igen, abszolút szenzációs játékos kerete volt a Chelsea-nek, mi is így gondoltuk. Mi próbáltunk egy más játékrendszert játszatni, mint amit ők előtte játszottak, és szinte más, mint amit mi Párizsban játszottunk előtte, hiszen a repülőn ülve nem sok időnk volt, két nap múlva meccset játszottunk, azon tanakodtunk, hogy ez a játékos kerethez mi az, ami a legjobban passzoló felállási forma, mi az a struktúra, amiben azt gondoljuk, hogy a legjobb teljesítményt tudnak nyújtani. Ezt abból indultunk ki, hogy ki az, akit mindenféleképpen a pályán szeretnénk látni. Most nem megyek mindenkin végig, de 3-4 nevet felsoroltunk, amiben megbeszéltük ezekre a játékosoknak az erősségét, a hiányosságait, és hogy milyen rendszerbe tudnának ők a lehető legjobban, legoptimálisabban szerepelni, teljesítményt nyújtani, és hogy tudnánk őket a pályára állítani. Úgyhogy megtaláltuk ezt, ez egy ilyen háromvédős játékrendszer volt akkor, amivel azt gondoltuk, mi még nem játszottuk ezt soha előtte, tehát a Charles Thomas a Dortmundnál, se én a Red Bullnál, vagy pedig a Paris Saint-Germainnél sem játszottuk ezt a felállási formát, de úgy gondoltuk, hogy ezt passzol a legjobban a csapathoz, ezzel kezdtünk el dolgozni, és nagyon hamar, nagyon nagy lépéseket tudtunk megtenni, és úgy éreztük, hogy ez a legjobban passzol a játékos kerethez.
3: Könnyebb volt ott bemenni az öltözőbe, mint Párizsban?
4: Hát figyelj, ezek után mi történt veled? Ha Mbappét, Neymart, Cavani, Di Mariát, Verratti-t, meg Thiago Silvát edzeted, utána már bemész egy ilyen öltözőbe, igazából nem lepődsz meg, vagy nem tudom meglepődni. Az lepett igazából minket meg, hogy egy nagyon, nagyon fegyelmezett, jó öltözőt találtunk, akik viszonylag hamar megértették és megérezték azt, hogy hoppá, itt most új szelek fújnak, velünk megvan a lehetőségük arra, hogy fejlődjenek és följebb kusszanak a tabellán. Sikerült is a szezon végére a 4. helyre becsúsztunk és BL szereplést ugye elérni velük, de hát talán még ennél nagyobb siker az is, hogy BL döntőt játszhattunk újra.
3: Nem tudom, milyen volt a munkaleosztás köztetek, akár a Párizsnál, akár a Chelsea-nél. Ott milyen feladatokat kaptál, mennyire kaptál önállóságot Thomastól?
4: Hát figyelj, hogy az első gondolatunk az volt a Thomasszal, hogy mivel ő egy ilyen labdabirtoklásos taktikát játszhatott, és ő igazából azok az edzők közé tartozik, akik inkább labdabirtoklásra szeretnék kontrollálni a mérkőzést. Én pedig jöttem a Red Bulltól, aki ugye inkább mi a labda elleni játékban voltunk erősek, a letámadásban és a visszatámadásban. Ezért próbáltuk ezt a két játékstílust valahogy megfelelően ötvözni, úgyhogy egymást erősítsék, és a játék minden fázisában a lehető legmagasabb szinten futballozzunk. Ez volt az elképzelésünk, és ehhez igazából az út vezetett, hogy mindent együtt csináltunk. Tehát az edzés tervezéstől kezdve az edzés vezetésig, utána a mérkőzés terv elkészítése, a videóellemzések, mindent közösen csináltunk, sőt, odáig elmegyek, hogy még ugye a transzfereket, a játékos keret kialakítását mindent közösen beszéltünk meg, úgyhogy nagyon-nagyon jó csapatmunka volt, abszolút nem az a one-man show, amikor egy ember csinál mindent, a többiek meg rakosgatják a bóját, hanem teljesen egyenjogú partnerként kezelt minket, kezelt az edzői stábot, és talán ez volt a legnagyobb erősségünk, hogy 4 berepültünk Londonba, és azonnal funkcionált az edzői stáb, és azonnal tudtunk nagyon magas színvonalon munkát végezni.
3: Könnyebb volt itt elérni a játékosoknál, amit akartatok?
4: Sokkal, igen. Sokkal. Hogy mondjam neked, jobban csapatban gondolkoztak, kevesebb volt az a nagyon-nagyon nagy egyéniség, akivel folyamatosan foglalkozni kellett, sokkal kevesebb volt a pályán kívüli megoldandó probléma és feladat, úgyhogy kisebb kihívások elé állítottak minket a játékosok, ezért egyszerűbben volt nekünk csak a futballra és a futballszakmára koncentrálni, ezáltal gyorsabban is tudtunk haladni, de is még egyszer mondom, nagyon-nagyon jó fiatalokkal teletűzdelt, egészséges, sikerre vágyó keretünk volt, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy velük dolgozhatunk.
3: Melyik volt a könnyebb szezon, a Párizsé, vagy ott mindenki rátok figyelt, hogy a végső győzelemre esélyesek vagytok, vagy esetleg a Chelsea, amely hát nyilván nagy csapat, de nem úgy szerepelt mondjuk a Premier League-ben, hogy egyértelműen BL esélyesnek kiáltják ki?
4: Hát, hogyha csak a kimondott BL döntőkre gondolsz, akkor mind a kettő BL döntő és BL döntő között nincsen különbség. Ugye azzal, hogy a Párizsba odaértünk, az egy nagyon nagy dolog volt, és szerettük volna mindenféleképpen megnyerni. Hatalmas csalódás volt, hogy ez nem sikerült. És az ember után, amikor még egyszer sikerülne ki, ráadásul egy éven belül talán, akkor úgy van vele, hogy fú, bakker, most megint itt vagyok. Hát most azért jó lenne már megnyert, ugyanakkor a nyomás van rajta, teljesen mindegy, hogy milyen csapattal érkezik oda. Egy borzasztó erős ellenfelünk volt a Cityvel, a világ egyik legjobb edzőjével, a Guardiolával a pályaszélén. Szóval össze kellett szedni magunkat.
3: De ő sem tudott benneteket megállítani.
4: Nem, hála jó Istennek, egy nagyon jó sikerült támadás felépítés, és a kapustól kezdve sikerült végigvinni úgy, ahogy azt elterveztük, és megtalálni azt a momentumot, amiben a City 1-2 másodperccel lecsúszott, és sikerült ezt kihasználnunk. Úgyhogy sikerült őket megfordulni. Hát nyilván egy mérkőzésen bármi megtörténhet, még ha nem is mi voltunk a mérkőzésnek mondjuk a favoritjai. Talán azért, mert a City akkor már nagyon-nagyon jól összeállt, hosszú idő óta nagyon jól teljesítő csapat volt egy szenzációs edzővel, de mégis ezen a mérkőzésen sikerült eltüntetnünk a különbséget.
3: Gondolom különösen pikáns volt, hogy 2 Premier League csapat játszott, és nem hiszem, hogy beálltál egy fa mögé, mint történt ez minap a Southampton együttesével, amelyet ugye kizártak, tehát nem így készültetek ellenük.
4: Igen, mi nem így készültünk, ez Németországban egyébként jellemző volt a régebbi időszakokban, egyébként ez előfordult így Bundesligában, hogy néha ellenfelek stábtagjait ki kellett halászni az erdőből. Tehát ez azért egy időben, ez egy ilyen, hogy mondjam neked, nem mondod, bevett szokás volt, de előfordult, vagy sűrűben előfordult, hiszen nem volt így annyira büntetve, meg mindig azért figyelni kellett, hogy hol, hogyha nem otthon edzel, hanem idegenbe, vagy bárhol máshol, hogy akkor ott vannak-e az ellenfélnek megfigyelői, meg nyilván azért figyelni kellett, hogy a fákra nincs-e fölrakva egy-két kamera, vagy bármi, ami az edzésedet rögzíti.
3: De szükség van erre még, Zsolt? Hát gyakorlatilag már műholdról föl lehet venni a meccset, és minden lépést kielemeztek.
4: Hát nem tudom, szóval a régi módi edző volt, hogy nem tudom neked, amikor a régi rendszerben szociálozálódott, és igazából lehet, vagy az apukája volt esetleg ilyen bokorbújkáló, vagy én nem tudom, hogy vadász, és megszokta. Nem tudom, most nem akarom nagyon elviccelni, mert tényleg azért elég komoly ügy van belőle, és nyilvánvaló azért ez már azért a mai modern labdarúgásnak nem része, ez a fajta megfigyelés.
3: A Chelsea-től való távozásotok az kellemesebb volt, mint a Párizstól?
4: Hát egy távozás sose kellemes. A Párizsi azért volt nehéz, mert az első az életemben edzőként, amikor megköszönték a munkámat, és nem én döntöttem úgy magamtól, hogy eljövök. Az első, amikor magyarosan élve kirúgtak minket. Na hát az nagyon-nagyon fájt azért azt először megélni, ráadásul karácsony napján úgy, hogy utána mentem haza a családhoz, hiszen Balatonon ünnepeltük a karácsonyt 24-én este, és hát azt hittem a fa alá, hogy apát kirúgták, nyilván ez egy nagyon nehéz dolog volt ezzel megbirkózni, és hát utána pedig a Chelsea-től való elbocsátásunk, az már nyilván a második volt, de nagyon-nagyon fájt. Azért fájt a Chelsea is nagyon, mert egy borzasztó jól éreztük magunkat, a régi tulajdonossal és az ő ügyvezető igazgatójával, klubigazgatóval, ugye Marina Grabowskájával, és ugye tulajdonosként Roman Abramovicsal szenzációsan tudtunk együtt dolgozni. Tehát elképesztően jó volt a harmónia, jó volt a munkamegosztás, Tomás teljesen szabad kezet kapott rengeteg döntésben, igazi menedzserként tudott tevékenykedni a klub élén, ami nagyon jól lát neki, nagyon jól lát nekünk, mint edzői stábnak, és nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Aztán a háború közbeszólt. Hát most gondolj bele, mekkora pech az, hogy ott vagy egy ilyen klubnál, minden a lehető legjobb, a család jól érzi magát, BL-t nyertetek, minden szuper, majd kitör a háború, és a tulajdonostól elveszik a klubot. Szóval egy elképesztően nehéz időszak volt, amin átmentünk, de egész Angliába híre ment annak, hogy ugye milyen jól kezeli mind a klub, mind a játékos keret, mind pedig az edzői stáb ezt a szituációt, és mennyire úrá tudtunk lenni ezen a helyzeten, még akkor is, hogyha hiába volt a bankszámlánkon pénz, ugye lefoglalták a hatóságok, és kijelöltek egy miniszteri biztost, aki ugye odaült mindenféle sport tudás nélkül és labdarúgó tudás nélkül, és ő volt az, aki beosztotta a pénzünket, és megkérdezte, hogy hát miért nem lehet busszal menni repülőhelyet, mert az sokkal olcsóbb, ha mondtuk neki, mert egy óra repülés helyett 8 vagy 9 óra busz lenne. És akkor megkérdezte, hogy miért kell elmenni 50 emberrel egy szállodába, hát elmondtuk, hogy azért, mert a játékos keret plusz, a masszőrök és a többi, és a többi, és a többi, meg az edzői stáb. Szóval borzasztó kinkeserves napok voltak és hetek voltak, de nagyon szépen átmentünk ezen. Ami meg nem érkezett az új tulajdonos, aki aztán hát még kevesebbet értett a labdarúgáshoz, mint az a miniszteri biztos, aki előtte kezelte a pénzünket. És hát szegények teljesen, hogy mondjam, még a szabályrendszert sem nagyon tudták, de megérkeztek hatalmas elánnal és nagyon nagy tenni akarással, és hát nyilvánvaló, hogyha valami nem működik Tomásnál, az, amikor a tulajdonos megpróbál fodmalszakmai kérdésekben is állást foglalni, vagy az edző munkáját csinálni, úgyhogy nagyon hamar kiderült, hogy ezzel a tulajdonosi körrel nem nagyon fog működni az ő kapcsolata, úgyhogy hát sajnos ezért vége szakadt.
3: De azért nem ért véget itt a nagy csapatoknál a pályafutásod, mert Párizs meg a Chelsea után jött a Bundesliga és a Bayern München, az sem kisebb klub.
4: Igen, és akkor még egy, nagy, egy fájó pont, ha már fájó pontokról beszéltünk az előbb, az az, hogy képzeldem, hogy megvolt a lehetőségünk arra, pár perc hiányzott, hogy a harmadik csapattal harmadszorra is BL döntőt játszhassunk, ugye 4 éven belül. Ez egy nagyon nagy dolog lett volna. Az elődöntőben ugye Real Madridot ellen vezettünk idegenbe, 1-0-ra, majd jött José Lu, azt hiszem, ha minden igaz, 2 góllal. Teljesen a semmiből pár perc alatt eloszlatta a döntőbe jutási álmainkat. De ez egy nagy dolog lett volna a Bayern Münchennel is BL döntőt játszani. Nagyon szerettük volna, nagyon keves választott el minket tőle. Összességében a Bayern bajnoki címet tudtunk nyerni, de el az időszak ez nem volt akkora, hogy mondjam neked, perfect fit, vagy annyira hozzánk passzoló feladat, mint előtte a Paris Saint-Germain vagy a Chelsea.
3: Pedig hát a német bajnokságot mindketten nagyon jól ismertétek.
4: Igen, a bajnokság ismeretével nem volt gond, inkább egy picit az, hogy a nagyvilágot látott edzők hazaérkeznek, nyilván nem mondom, hogy nagy mellénnyel, de nagy magabiztossággal, és aztán egy picit a kockább német rendszerbe találják újra magukat, és valahogy nem éreztük otthonosan magunkat, és nem tudtuk megtalálni az irányt, amit szerettünk volna, úgyhogy annyira nem sikerült ez a Bayern München. Panaszkodni nem panaszkodhatunk, de nyilván azt gondolom, hogy többet is ki lehetett volna belőle hozni, de valahogy ezek után, a kalandok után valahogy nem passzolt hozzánk ebben az időszakban a Bayern München igazán.
3: Valós alapja volt annak, hogy szóba hoztak benneteket a Real Madriddal is?
4: Hát te már mit kire gondolsz? A Thomas Tuchellel, vagy most a Jürgen Klopp féle Real Madridos sztorikra gondolsz?
3: Most először a korábbira gondoltam a Thomasra.
4: De hát a Thomas-szal kapcsolatban nyilván ugye azáltal, hogy a Real Madrid ellen többször játszottunk, vagy így, vagy úgy, tehát ott többször is Zidane ellen is megmérkőztünk, meg Carlo ellen is, Ancelotti ellen is. Nem tudom, hány mérkőzést játszottunk a Real Madrid ellen, a 8-at, 10-et. Ezért ugye Florentino Perez viszonylag jól ismerte a Thomas-t, és a Tomásnak a munkásságát, és egy kölcsönös tisztelet alakult ki közöttük, ezért nem tudom, mennyire voltak igazak ezek a pletykák, de el tudom képzelni, hogy Tomás több klubnál is rajta volt egy nagyon-nagyon szűk listán.
3: Ha már itt tartunk, akkor Kloppal is volt alapja?
4: De én azt gondolom, hogy itt kell sokkal kevesebb, tehát nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp is szintén minden komoly top 10-es csapatnak a listáján rajta van, de Jürgen elég egyértelműen kifejezte azt, hogy az edzői pályafutása után most megtalálta azt az ideális munkakört, amiben jól érzi magát, ki tud teljesedni, és megvan a lehető legjobb balansz a magánélete és a szakmája között, úgyhogy azt gondolom, hogy Jürgent ebben a pillanatban nem lett volna könnyű elcsábítani tőlünk.
3: Éppen az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy te érsz oda hamarabb a Real Madridhoz, vagy a Szoboszlai?
4: Hát a legjobb lett volna, ha egyszer érünk oda egyébként, az lett volna nagy álom, hogyha mondjuk Jürgennel mentünk volna a Real Madridhoz, és vittük volna a Dominiket hozzánk, hiszen Jürgen is ismeri őt, és abszolút elismeri Dominiknek a képességeit. Szóval igazából a magyar álom az ez lett volna, hogyha mi érkeztünk volna, és hoztuk volna a Dominikot magunkkal. Hát ez most nem valósult meg, de ki tudja még mit hoz a jövő.
3: És mi most a valóság? Mit csinálsz? Most keveset hallunk róla, tudunk egy-két dolgot. Most is úgy tudom, hogy egy hosszú út után érkeztél vissza Németországba, Münchenbe.
4: Igen, egy kicsit így nem mondom, hogy visszavonultam, de nekem is jól esik a 12 év mókus kerék után egy kicsit valami más csinálni. Ugye az elmúlt 7-8 év az semmi másról nem szól, csak 3 naponta mérkőzésekről, 60-70 meccs egy szezonban, hatalmas elvárások ugye a csapattal és az edzői stábbal szembe, ami azt jelenti, hogy egy évnek mondjuk 300 napjában folyamatos nyomás alatt kellett élni, létezni és dolgozni, és megmondom őszintén, mint ahogy Jürgen is ezt megfogalmazta többször, én ugyanazokat tudom elmondani, viszonylag hasonlók az érzéseim, meg az indokunk, hogy miért tértünk át ebbe a munkakörbe, bár félreértés ne essék, azért nem szeretném magam Jürgen Klopphoz hasonlítani, csak maga a gondolatok, amik minket odaig vezettek, hogy ezt a munkakört választottuk, azok nagyon hasonlóak, hiszen én is szerettem volna 12 év után egy olyan balanszot az életembe, ami egy kicsit egészségesebb a munka és a család között, egy egészségesebb egyensúlyt hoz létre, és szerettem volna mindenféleképpen egy más munkakörbe kipróbálni magam, hogy meglássam, hogy van-e ehhez is tehetségem, és megpróbáljam azt a tudást, amit fölhalmoztam az elmúlt évek alatt, azt átadni, és szerettem volna mindenféleképpen helyet és időt adni magamnak ahhoz, hogy fejlődjek, hogy tovább tudjak fejlődni egy más munkakörbe, és hát azért arról ne feledkezzünk el, hogy az a Red Bullnak ez a multiklub modellje, ahol 7 klubot irányítunk, 7 klubnak a szakma irányítása tartozik alánk, mindennel együtt, azért ilyen nincs a világon, meg ilyet nagyon-nagyon kevesen csinálnak, vagy csinálhatnak, úgyhogy pont ezért vállalkoztunk Jürgennel erre. Ez egy hatalmas nagy kihívás. 7 klubnak a transferpolitikáját, az edzőket, az edzőkérdést, az edzőképzését, a filozófiát és mindent is irányítani, és ez ráadásul több kontinensen. Úgyhogy, amint említetted, most 2 napja szálltam le, New Yorkba voltam 6 napot, ott kísértem végig az edzői stábnak a munkát, az első és a második csapatnál, ami azt jelenti, hogy egy teljes heti útkísérés, ami belefoglalja magába az edzéstervezést, az edzéseket, az edzés kiellemzését, az összes videóellemzést, az ellenférről, a saját csapatról, saját mérkőzésről, és emellett még azért adunk a csapatoknak egy olyan auditot, ami kívülről egy ellemzés az elmúlt hónapok teljesítményeiről, ahol próbálunk megnézni, megfigyelni trendeket, a legújabb statisztikák, a legújabb adatok alapján, és hát nyilvánvalóan egy folyamatos videóellemzés alapján, egy nyugonkövetés alapján meghatározni azt, hogy az adott klub, az adott edzői stábbal milyen irányba halad, hol vannak azok a pontok, melyik játéknak melyik elemeiben kell esetleg fejlődniük és javulniuk, és mi az, ami már jól működik, és amire csak rá kell erősíteni. Szóval egy ilyen teljes körű szolgáltatás, egy ilyen út, úgyhogy 6 napot voltam New Yorkban, és most érkeztem nemrég haza.
3: Biztos eljön, vagy eljött már az idő, amikor azt mondtad, hogy most már hiányzik a kispad. Hol tartasz ebben a kérdésben?
4: Vannak olyan napok egyébként, amikor hiányzik, van, amikor meg a jó Istent áldom, hogy nem kell éppen edzésre készülni, meg edzést terveznem, meg mérkőzésre utaznom. Azért ez egy más élet. Itt nincsen az ember 3 naponta megítélve a munkája, hanem egy hosszú távú stratégiai munkát tudunk végezni, ami azért nyilván sokkal nyugodtabb és családbarátabb. De vannak olyan napok, nem tagadom, amikor úgy érzem, hogy húha, főleg mikor BL elődöntőn, ugye kim voltunk a Bayern München Párizson a családommal, vagy most éppen a BL döntőn kin leszek. Azért az furcsa, hogy amikor az ember ott állt igazából, és ő csinálta a bemelegítést, most csak kívülről nézem, furcsa. Igen, néha-néha eszembe jut.
3: És ha Thomas mondjuk fölhív telefonon, hogy lenne egy lehetőség, akkor mennél?
4: Hát figyelj, ez most nagyon-nagyon nehéz megmondani. Nyilvánvaló attól is, hogy milyen csapathoz, én akkor éppen milyen periódusban vagyok, vagy hogy milyen fázisában vagyok az én fejlődésemnek, akkor éppen mire gondolok. Jelen pillanatban nagyon boldog vagyok a Red Bullnál, hiszen egy ilyen szakemberrel, mint Jürgen Kloppal dolgozni, arra is beszél, hogy Mário Gomez az, aki ugye ide csábított most már, és harmadszorra sikerült visszahozni a Red Bullhoz. Azért ilyen személyiségekkel együtt dolgozni naponta, és tényleg egy ilyen projektet vinni, ami egyedülálló a világon, azért az óriási megtiszteltetés. De azt nem mondom, hogy ez lesz most a következő 10 éve fogok csinálni, nem biztos. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
3: Zsolt, olyan jó lenne, hogyha a magyar futballban is tudnád kamatoztatni ezt a tudást, és mondjuk arról beszélgetnénk, hogy itt magyar csapatok ott vannak, mondjuk legalább a 8-ban a BL-ben.
4: Figyelj, én lennék a legboldogabb, hogyha a lehető legtöbbet tudnék foglalkozni a magyar labdarúgással. Ugye nem titok, hogy én folyamatosan az elmúlt 10 évben is végig kísértem, és a lehető legjobban próbáltam támogatni a magyar labdarúgást, akár esetleg konferenciákon, szakmai konferenciákon, edzőképzésen tartott előadásokon, vagy esetleg a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökével történő folyamatos egyeztetés során, hogy milyen változásokra lenne szükség. Nagyon-nagyon sok mindent elértünk az elmúlt időszakban, azt gondolom rengeteg változáson ment keresztül a magyar labdarúgás, és nem csak infrastruktúrálisan, hanem szervezetileg, szerkezetileg, képzési módszereibe, és a többi, és a többi. Tehát azért vannak előrépések, és hát nyilvánvaló most, hogy sikerült Dárdai Palit hazacsábítanunk, sikerült Szalai Ádit is hazacsábítani, így én is kutya kötelességemnek éreztem, hogy hát csatlakozzak ezek a csapathoz valamilyen formában, és ugye Csányi Sándor, amikor fölkért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek az alelnoki pozíciójára, szakmai alelnöki pozíciójára, akkor kutya kötelességemnek éreztem azt, hogy a jelenlegi munkaköröm jelen pillanatban megengedi azt, hogy pár napot részt vegyek ezeken az elnökségi üléseken, és egy kicsit részletesebben is megismerjem a magyar labdarúgásnak a rendszerét, erősségeit és akár a gyengéit, úgyhogy most az arra törekszem, hogy mind a szakmai bizottság elnökeként, mint pedig az MLS szakmai elnökeként próbáljam meg a lehető legjobban segíteni a magyar labdarúgás munkáját. Nyilván nem kérdés, ezt ti is tudjátok, szerintem nem kell elhallgatni, vagy nem kell most emiatt csöndbe lenni, de hát a magyar labdarúgás is ugye változik, vagy változni fog, hiszen az elmúlt években volt egy elképesztő politikai és anyagi támogatottsága, amit most felesleges megítélni, hogy jó vagy rossz hatással volt a labdarúgásra, valószínűleg mind a kettő, és most nyilván változni fog a helyzet, és ki kell alakulni egy új rendszernek, egy új támogatási rendszernek, és ez ugye lehet, hogy átrendezi azért a magyar labdarúgás életét is, meg a magyar klub életet, de azért ennyire ne ugorjunk még előre, szóval próbálom tudásommal, energiámmal és erőmmel tovább is a magyar labdarúgást szolgálni, mondom még egyszer most már, ebben az elnöki pozícióban.
3: A BL döntővel kezdtük, mondtad, hogy itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arzenálról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár mondtad, hogy már kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
4: Hát mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik, ugye a Paris Saint-Germain pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El Khelaifival, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most, mikor a ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítségemet, hogyha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arzenál pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be ártétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
3: A riportalanyaim itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
4: Győzően a jobbikért lehet mondani?
3: De ki a jobb?
4: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megért. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arzenál meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et, egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban, azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval
3: a tipp?
4: Csak kihúzod be, 51-49 a Paris Saint-Germain.
3: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és remélem legközelebb majd arról beszélgetünk, hogy végre sikerült a magyar labdarúgó válogatottnak kijutni a világbajnokságra.
4: Nagyon bízom benne, ezért fogunk dolgozni mindannyian. Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatók, a Nemzeti Sportrádióban a Körkapcsolás vendége volt Lőv Zsolt.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: A magyar mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
6: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
5: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
7: Két láborával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjárának.
8: Úgy táncolt, mint én.
9: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
10: Újra Subka Attila a Kisvárda vezető edzője. Nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását javasolják civil szervezetek. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
10: Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révisz Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló, a montenegrói Buducsn Osztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert, a szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra. A Fradi a második helyen áll 2 ponttal a Győr mögött, és 3 ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Nem kemény, csak őszinte akart lenni az osztrák kancellárral a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, mondta Magyar Péter. A kormányfő a bécsi tárgyalásai után elmondta, hogy Krisztián

0: van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levelében 15 civil szervezet. A Női Alapalapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. Úgy vélik, Magyarország több mutatóban is az uniós sereghajtók közé tartozik a nők munkaerőpiaci részvétele és gazdasági önállósága terén. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Nem támogatja a Tisza párt által benyújtott alaptörvény módosításokat a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint a javaslatok a szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotással és a felsőoktatásból való forrás kivonással nem építik, hanem gyengítik az országot. Hangsúlyozta, hogy elutasítják a korábbi bevándorlás politika feladását, a miniszterelnöki megbízatás korlátozásának visszamenőleges alkalmazását pedig Európában példátlan jogbizonytalanságot teremtő lépésnek tartják. Közlekedés. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti Pesti alsó rakpartot. Kettől hétköznap esténként, fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Időjárás. Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 56 perc van. A mai műsorban már ugye hallhatták Löw Zsoltot, aki a Párizzsal BL döntőt játszott, és a Chelsea-vel pedig a Bajnokok Ligáját is megnyerte, és természetesen itt lesz majd, mint elmondta az előző beszélgetésben, a budapesti BL döntőn is, amelyet ugye 2026. május 30-án rendeznek majd a Puskás Arénában, és a két résztvevő pedig a Paris Saint-Germain gárdája, valamint az Arsenal lesz. Lesz még labdarúgás a mai műsorunkban, de most a következő több mint egy órában vízilabda mérkőzést közvetítünk, hiszen ugye minden sportágban a döntőket rendezik már, így van ez női vízilabdában is, ahol a Népligetben játsszák a döntő első mérkőzését. A találkozót Erdei Márk és Katona László közvetíti.
2: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. A Ferencváros címet védene, és a BVSC az ellenfele a fináléban, ami már-már nagy dolog, hogy a vasútos csapat ott van a döntőben. Legutóbb a 2016-17-es idényben volt jelenésük a fináléban, akkor az UVS-e mint egyeduralkodó könnyedén verte őket. De ez most már egy másik időszak, mert az UVS-e nincs a döntőben, van helyette Fradi, és lehet, hogy a Ferencváros évekre kisajátítja magának majd a bajnoki címeket. De a BVSC azt az UVS-ét verte meg, amely az elmúlt idényben ott volt a fináléban, de a Fradi söpréssel akkor 3-0 arányban könnyedén tudta verni. A lényeg az, hogy a Ferencváros nem csak női, hanem férfi fronton is, akár a bajnoki címért is harcolhat, meg a Bajnokok Ligája elsőségért.
3: Azt még nem tudjuk, hogy természetesen mi lesz ezen a mai mérkőzésen, azt viszont már egészen biztos, hogy ez a két csapat eddig kétszer találkozott egymással az idényben, mármint a Fradi és a BVSC. Egyszer még az alapszakaszban, november 5-én a Népligetben szintén akkor a Fradi 15-11-re tudott nyerni, köszönhetően például annak, hogy Neszmély Boglárka majd 30%-kal védett, bár azért nem lehet elvenni a vasutastól, hogy azért volt mindösszesen 4 gól a különbség, mert Smuk Tünde a kapuban kiválóan teljesített, 31%-kal védett, mezőnyben pedig hozták magukat a Ferencváros sztárjai, nyugodtan mondhatjuk, Keszthelyi Guris Atti is 3-3 góllal zárt. Valamint ezen kívül még egyszer találkoztak március 4-én, nem olyan régen, a Szőnyi úton a Felsőház harmadik fordulójában, akkor jóval nagyobb volt a különbség, és hát szerintem, hogyha tippelnünk kellene, akkor inkább ez a 13 gólhoz lesz közelebb most, ezen a ma esti mérkőzésen is a különbség, akkor 23-10-re tudott nyerni a Fradi, akkor a spanyolok Gigász a legjobb játékos, a Bea Ortiz 4-szer volt eredményes, és ki kell emelni Neszmély Boglárkát, aki 50%-kal védett, bár azt azért el kell mondjuk, hogy akkor a középső két negyedet az összesítésben 13-1-re tudta megnyerni a Ferencváros. Nem elhallás, valóban ott 12-t raktak közé, konkrétan a mérkőzés közepén, és akkor be is jött a Fradi kapujába kis Alexandra, nyugodtan becserélhette őt, Matajsz Márk a Ferencváros vezetőedzője, és egyébként akkor a BVSC-nél Pien Gorter, a holland válogatott légiós volt az, aki kétszer be tudott köszönni, mellette pedig csak egy gólos BVSC játékosok voltak. És ha már megnéztük azt, hogy mekkora különbség van a két csapat között, illetve a BVSC mikor volt legutoljára ilyen magasan, hát legutóbb 6 éve 2020-ban sikerült egyáltalán legyőzni a Fradit a BVSC-nek. Azóta való igaz, hogy voltak döntetlenek, de hát túlnyomó részt nyilván a Ferencváros be tudta húzni az egymás elleni mérkőzéseket.
2: A Fradi hazai medencében és jobb előjelekkel várja a mai döntőt, hiszen a BVSC az Eurókupa elődöntőjében a visszavágón már-már súlyosnak mondható 11-4-es vereséget szenvedett el a Katalunyától, ami azért talán meglepő, mert az első mérkőzésen mégiscsak 13-13-as döntetlent ért el Spanyolországban, vagy hát Katalóniában, kinek hogy tetszik, a BVSC, és ez a 7 gólos vereség azért így soknak mondható, nem lesz döntős a BVSC, de a Ferencváros pedig ott van a 4-es döntőben, a Bajnokok Ligájában. Kun György és Debreceni Nóra lesz a két játékvezetője a mérkőzésnek. Debreceni Nóra előszeretettel szokott Európa-bajnokságokon, VB-ken és az olimpián is jelen lenni, úgyhogy a minőségi játékvezetés adott lehet a mai összecsapás során. A BVSC-nél apró érdekesség az, hogy persze bejutottak a döntőbe, és az, hogy az UVS-ét sikerült legyőzni, ők azzal megszakadt egy sorozat, mert a UVS számára az elmúlt évek rendszeresen a fináléban végződtek. Bár a 2022-23-as idény volt az, amikor a Eger, valamint a Dunaújváros játszott egymással, akkor a Fradi a harmadik lett, és az Eger csapata lett a bajnok. Hát most az egri vízilabda, vagy éppen a női csapat azért messze volt attól, hogy a döntőbe jusson, a Dunaújváros pedig még a legjobb négybe se tudott valójában bekerülni. Hamarosan vízbe ugranak a hölgyek, annak érdekében, hogy elkezdődjön majd a találkozó. Három nyert mérkőzésig megy a párharc, a bajnoki finálé, és legjobb esetben május 31-én lehet bajnok valamelyik csapat, ez egy vasárnapi nap. Az, hogy a Fradi vagy a BVSC, ez értelemszerűen eldől majd a következő napokban, hetekben. A Fradi számára fontosabb lenne, hogy minél előbb, mert majd június 10-én jön a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének elődöntője a Santandreu ellen, a címvédő, a BL címvédője ellen, úgyhogy lehet megsürgetnék a Tajsz Márkék azt, hogy minél előbb véghez vigyék a nagy célt, hogy bajnok legyen az FTC, és nehogy azt higgye bárki, hogy éppen a Ferencváros oly sokszoros bajnok, a női vízilabda csapatuk mindössze egyszeres bajnoknak mondhatja magát, pont az előző idényben a 24-25-ös bajnoki idén tudták megnyerni. A BVSC ötszörös bajnok, legutóbb akkor, amikor én már megszülettem, hiszen a 92-93-as idény volt ez, de hát 85-86, 87-88, 88-89 és 90-91, tehát nekik is volt egy kellemes 10 évük, amikor egymás után, ha nem is megnyerték a bajnokságokat, de dominanciát, vagy hát úgynevezett nagy dinasztiát tudtak kiépíteni, és ez a női vízilabda csapatoknál úgy bevett szokás szokott lenni, mert utánuk pedig jött a Szentes, illetve a Dunaújváros is, az UVS-éről már tettem említést. Mindjárt kezdődik is a mérkőzés, egy perces csúszás azért van, jön a ráúszás, és Vályi Vanda Ferencvárosi oldalról, úgyhogy nagy valószínűséggel majd a Fradi el fogja hozni a labdát.
3: Benne van valóban, és az is egészen biztos most így megnézve a két csapatnak a mai meccskeretét, hogy nem látom benne Keszthelyiditát, valamint a görögök klasszisát, Eleftheria Plevritut, ők mind a ketten most kimaradtak a keretből, de hát ettől függetlenül is bombaerős a Fradi kerete, annak a Ferencvárosnak a kerete, ahol valóban Vályi Vanda elhozta a labdát az első ráúszásnál, és most már Bea Ortiznál van leghátul, ő tempózik közelebb a BVRC 1-ből, egy belső védekezéssel kezd, mármint hogy nyilván zónázni próbálnak a center előtt, hogy ne tudják oda beadni a Ferencváros játékosai a labdát, lekerül a labda a jobb szélre Leimeterhez, aztán Vályi kapja meg egy jó keresztpassz, és megvan az első felső léc a mérkőzésen. Herzka Orsolya volt az, aki próbálkozott a bal szélről kapásból, picit felkanyarodott, úgyhogy nem teljesen a bal szélről, hanem nagyjából olyan 4 méterre a BVSC kapujától, szerintem még a blokk is beleért. Onnan pedig a felső létre pattant a labda, úgyhogy az első zöld-fehér támadásból nincs meg a mérkőzés első gólja.
2: Kék sapkában játszik a BVSC, 10 másodperc még a támadó idejükből, nehezen jutnak el a kapuig, most betett labda centerbe, de aztán végül úgy néz ki, hogy könnyedén megszerzi Leimeterre a labdát, és hátra teszi a kapusnak. Úgyhogy az első BVSC gól, vagy lehetőség, ami kapura menne, az is elhal könnyedén. Neszmély a kapuban az FTC-nél, ez azért egyértelmű, és jöhet előre a Ferencváros csapat. A Keszthelyi talán azért sincs a keretben, mert mintha kisebb sérüléssel bajlódna, ugye a válogatottat is kihagyta, úgymond a világkupával kapcsolatos eseményeket, de hát persze nélküle is könnyedén azért ott van a nagy döntőben, a világkupában a magyar válogatott. Emberelőnybe kerülnek most a Ferencváros játékosai, Leimeter keresztpassza után pedig egy keresztpassz, és nincs meg az első gól, ellenben van nagy védés. Úgy látszik, hogy Smuk volt az, aki még a képzeletbeli gólvonal előtt, de el tudta kapni a labdát, bele is ért. Lehet, hogy még ez igen, ez még beleférhetett, mert teljes terjedelmével nem haladt át a labda a képzeletbeli gólvonalon. 6 perc, 20 másodperc az első negyedből. Ferencváros BVSC 0-0, betett labda centerbe. Kiállítás, jön a BVSC a támadással, és lehet, hogy ebből 5 méteres lesz, mert már a víz alatt van a BVSC 10-ese Nagy Laura, és ha minden igaz, akkor Beatriz Ortiz volt az, aki vele szemben szabálytalankodott. 5 méteressel akár a BVSC meg is szerezheti a vezetést.
3: És hát azt azért mondjuk el, hogy Nagy Laura kiválóan akciózott centerből, mert először kapott egy jó labdát, abból kapu felé tudott fordulni, abból még nem kapott egy 5 méterest a BVSC, aztán gyorsan kijátszott, a kiállítás volt természetesen, emiatt üresen maradt 2 méterre a kaputól, gyorsan villámgyorsan vissza is kapta a labdát, és végül, mivel csak hátulról nyúltak rá, emiatt jöhetett az 5 méteres, amely pedig ki is maradt időközben. A BVSC egyik legjobb játékosa, ami az idei évet illeti egészen biztos, hogy legjobb játékosa, Lendvai Zoé volt az, aki kiemelkedett a vízből, és telibe lőtte a keresztlécet gyakorlatilag, ahol a bal kapufa, illetve a felső lész találkozik, azt a részt találta el. Lényeg a lényeg, hogy Neszmének nem kellett labdába, illetve játékba avatkoznia, de így is hárítani tudott a Ferencváros kapusa. Jöhet most már előre a Fradi, egy jó akcióra nézzük, hogy mi lesz ebből, egy kiállítás, nem, egy víz alá vitt labda. Úgy vették észre, hogy a Ferencváros hetese víz alá vitt a labdát, Herzka Orsolya volt az, aki még ugye az első támadásnál lőtt egy óriási kapufát, most pedig a BVSC 3-2-ben úgy látszik, hogy meg tud úszni, jöhet egy újabb kiállítás, Lemeter Dóra kiállított, aki pedig kiharcolta, az nem volt más, mint Mucsi Mandula, ő teszi most már hátra a labdát, és jöhet az első igazi BVSC-s emberelőny, hiszen az imént az villám gyorsan egy 5 méteresre váltotta a vasutas. De most már Pőce az, aki óriási lóbák után elereszte egy lövést, de ez lejött a blokkról, egészen a félpályáig pattan, úgyhogy 5 perc 20 másodperccel az első negyed vége előtt továbbra is támadhat a BVSC, és a felső részről jött le a labda, aztán jött egy újabb támadás, egy újabb próbálkozás, de ez sem volt sikeres, a kapufához betett labdát mellé húzták, emiatt megint hűlt előre a Ferencváros, az állás pedig továbbra is 0-0.
2: Keresztpassz, mégpedig a bal oldalra, középen bent két Ferencváros játékos, de nem fogja megkapni valószínűleg, most már Guris Atti is ott van a vízben, úgyhogy ő se fogja ott középen nagy valószínűséggel könnyedén megkaparintani a labdát, de most éppen megvan a lehetősége Leimetennek betenni oda középre, Guris Attinak, a barátnőnek, könnyedén elveszik a labdát tőle, és aztán már Pőce hozza, és el tudta halászni valójában a támadó ferencvárosi játékos. Sőt, Guris Atti még le is marad, úgyhogy valamelyest egyfajta emberelőnybe kerülnek most a kék sapkában játszó vendégek, csak ki tudják-e használni, Guris Atti már visszaér, úgyhogy ebből semmi nem lesz így ilyen formán. Ki a szélre, nincs balkezese a BVSC-nek, ellenben Pőce szemben a kapuval, egy lóba, kettő, nem lövi el, 2 másodperc a támadó időből, még szabálytalankodnak is a vendégek, úgyhogy jöhet a Ferencváros. Jócskán benne volt annak a lehetősége, hogy lőjön Pőce, de valamiért inkább bátortalanabb volt, úgyhogy hagyta, hogy a ferencvárosiak megtámadják, aztán még volt egy szabálytalanság, most pedig már a Fradi jön előre a jobb oldalt, középen bent ketten is, nincs azonban lövés, egy apró szabálytalanság volt Dobi Dorinától, ami tökéletes volt, úgyhogy rendeződhetnek most a BVSC játékosai. A Fradi körbeadogatja szépen, Szilágyi, majd aztán egy újabb lövés. Általában egy keresztpasszal próbálkoznak mindig üres ember találni, Kuna Szonyi az, aki végül fölé vágta, úgyhogy 4 percen belül a csapatok FTC BVSC 0-0.
3: Így van, jött előre egy újabb vendégtámadás, Dobi, az, akivel szemben most egy jó faltot helyezett el Bonta Vivien, bár nyilván nincs ilyen, hogy jó falt, hanem vele szemben szabálytalankodott a Ferencváros játékosa, de még a tűrés határon belül, úgyhogy nem kellett kiállítást ítélni, folytatódhat tovább a BVSC támadása. Lent van most Pőcénél a bal szélen a labda, hát ő megpróbálja oda betusszakolni Lendvai felé a labdát, ami végül sikeres, hiszen kiállítják a Ferencváros védőjét, Kuna Szonyát, ő az, aki az egyik bek, aki kiállítás sorsára jutott, hiszen 2 centerrel játszott most a BVSC. Pőcénél van a labda emberelőjében, és megint egy borzasztó rossz átadás. Ő próbálta meg megjátszani, ha már barátnő, szintén a barátnőjét, Lendvai Zoét, aki levált a védőjénél a jobb kapufánál, de végül nem jutott el hozzá a labda, hiszen Szilágyi Dorka volt az, ha jól láttam, valóban, aki szépen kiemelkedett, és levette a vízből, illetve a magasból a labdát, egy parádés labdaszerzés volt a válogatott kiválóságától. Most pedig már jöhet előre a Fradi, Bonca az, aki tovább tette a labdát, most már ott van lent a bal szélen, ha jól emlékszem, eddig ferencvárosi emberelőnyből még csak egy volt, lehet, hogy jön majd hamarosan a következő, Bonca az, aki most próbálkozott, ugye az övé volt az első ferencvárosi lövés a mérkőzésen, egészen pontosan a második, amikor ráhúzta a 2 méteres vonal magasságából a kapuval szemben a labdát, akkor szépen tudott védeni Smuk, most pedig mellé ejtett 6 méterről, itt most Smuknak nem kellett játékba avatkoznia, de közben egy szabálytalanság volt a BVSC játékosaival szemben, úgyhogy egy kisebb falt után már jöhet tovább a vasutas támadása, ott van a labda most Dobinál, Dobi pedig nem tudja berakni centerbe, hanem inkább megjátsza szépen a társát, aki pedig berakja centerbe, Lendvai volt az, aki berakta, és jött onnan egy csavar, a mozdulat szép volt Dömsöditől, a válogatott másik kiválóságától, de a kapufa az ő eszén is túljárt. Hát egyelőre ezzel a bal kapufával nincsen szerencséje a BVSC-nek, és hát egyik csapatnak sem gyakorlatilag a lövésekkel, mert még mindig nem született gól a találkozón.
2: 2 perc, 15 másodperc az első negyedből, Beatriz Ortiz figyeli, hogy kinek lehetne egyáltalán adni, hát nem sok lehetősége van, na de oldalról megvan a vezetés a Ferencvárosnak. Egy gyors váltás, aminek következtében a Fradi megszerzi a vezetést, a gólszerző pedig Farkas Tamara, tehát nem a legnagyobb góllövők egyike, de végül is azért a Fradi így ilyen formán az előnyt magához tudja édesgetni. Szép passz balra, majd aztán értelemszerűen jobbal a középen maradó kapus Schmuck mellett a jobb hónalja alatt, de be tudja pattintani a labdát Farkas. 1-0-ra vezet a Ferencváros, már akartam mondani, hogy nem érzem annyira az FTC-ben azt az erőt, azt az átütő erőt, hogy na most akkor legyalulják az ellenfelüket, sőt, még a BVRC, mintha bátrabb lenne, csak a befejezésekkel azért akadnak némi gondjaik. 2 percen belül már az első negyednél tartanak a hölgyek a női bajnoki döntő első mérkőzésén, Ferencváros BVSC 1-0. Támadó idejéből a vendégeknek még hátra van 10 másodperc, de roppant messze vannak az ellenfél kapujától, ráadásul középen nem lehet betenni a labdát, mert Leimeter ott van és próbálná elhozni a labdát, és minthogyha sikerülne is, bár nem neki, hanem a csapattársának, Herzkának, aki francia válogatott, aztán az más kérdés, hogy már lehet, hogy nem is játszik a franciáknál, hiszen meg volt a párizsi olimpia, úgyhogy sok sikerélménye alapból ott sem volt, aztán lehet, hogy nem is lenne. Szabálytalanság, a Fradi támad 1-27 egyelőre a nagy órán, jön előre az FTC, de Leimeter nem tudja kinek adni, ellenben a csapattársát nagyon-nagyon húzzák, vonják, Beatriz Ortiz fürdőruháját nyújtják meg egy kicsit, a játékvezetők egyelőre nem ítélnek semmit, 2 másodperc a támadó időből, a spanyol kiemelkedik blokkoló kézről, azonban a BVSC játékosok elé pattan a labda, Tóth Fruzsina hozza a labdát.
3: Jöhet tehát a következő BVSC támadás, és még mindig azért küzd a zuglói együttes, hogy megszerezze az első gólját a mérkőzésen. Megint dominál van a labda, jól emlékszem, eddig Béres Gergely, a vezetőedzője a BVSC-nek még nem nagyon cserélt, úgyhogy az alapcsapat van bent a vízben. Most éppen Dobos Csenge az, aki tovább tette a labdát, és majdnem víz alá vitt labda, de szerencséje van még a BVSC-seknek. Nagy az, aki megmentette, és tovább is csak a Dobi az, aki majd lőhet, és lő is egy óriási gólt. Szépen onnan a balkapufával szemben jobb kézzel, vagyis a jobb hátsó pozícióból úgy elpatintotta a labdát, hogy nem volt most esélyen Eszménynek arra, hogy hárítson. Bár én megvárnám a visszajátszást, én úgy láttam, hogy Deszmének azért erősen pekje volt ennél a próbálkozásnál, mert nem pattant föl rendesen a labda, így is van, inkább csak csúszott a vizen, de egy parádés lövés volt, és ezzel szépen átverte Neszmét. Dobi, úgyhogy neki is megvan tehát az első gólja, csak úgy, mint a csapatának, úgyhogy még a Dudaszó előtt 48 másodperccel ki tud egyenlíteni a BVRC, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos volt a vasutas számára, hogy még itt az első negyedben, főleg a Népligetben valahogy megszerezzék azt a gólt, ami valószínűleg átszakít egy gátat a vendég együttesnél. Jöhet a következő Ferencváros támadás, ott van labda most Szilágyi Dorkánál, de bent labda nélkül van centerben egy kiállítás, aztán pedig egy borzasztó rossz megoldás Szilágyitól. Úgy döntött, hogy egyből felíveli oda a társa felé, akiről kiállítottak egy BVSC játékos, de ez a passz ez nem volt pontos, ezt követően pedig Schmuck az, aki le tudta húzni a labdát, és már indítja az újabb támadását a vendég együttesnek. Ugye most itt 1-1-nél valószínűleg a negyed utolsó támadása. Berecki az, aki most már tovább tenni a labdát, de vele szemben egy újabb szabálytalanság. A szabaddobást közben elvégezte, tovább rakta nagy felé, nagyja szemben pedig, mint a szabálytalankodnának, de nem. Utolsó pillanatban szépen kiemelte a kezét a Ferencváros egyik játékosa, Bea Ortiz volt az, ha jól láttam, úgyhogy az utolsó támadás az egyszerűen nem a BVSC-jé volt, hanem a Fradié lehet, de hát ők sem erőltetik már ezt. Leimeter volt az egyébként, aki szabálytalankodott, és végül az ő kezébe volt itt az utolsó másodpercekben a labda. Hát nem tudom, Laci, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz. Én azt hittem, hogy több gól lesz így egy negyed után, eddig Ferencváros BVSC 1-1.
2: Pontatlanok a hölgyek, Boncának 3 kísérlete volt, egy sem ért gólt, Guris Ati is egyszer próbálkozott, illetve Ortiznak is volt egy lövése, Farkas Tamara az egyetlen, aki ugye betalált. De hát az ellenfélnél sem jobb a helyzet, ott Dobi Dorina az egyetlen gólszerző. Próbálkoznak a hölgyek, 5 lövése volt a BVSC-nek, 1 gól, a Fradinak 6, ebből 1 találat, de legalább akciógólok voltak ezek, ez a 2 darab. Emberelőnyöket tekintve pedig 1-1-nél állnak ugyanúgy a csapatok, tehát a játékvezetők se adják könnyedén az emberelőnyöket. Minden esetre azért az érződik, hogy a BVSC-nek addig, amíg ennyire hát nem egy oldalú a találkozó a Fradi oldalára, addig nagyon-nagyon nagyobb az esélye, hogy akár meglepetést is tudjon okozni. Már az is az volt, hogy éppen a UVS ellen tudtak győzni, és az UVS ellen alatott 8-6-os sikerük az elődöntőben, az bizony idegenben végképp ezt a kategóriát erősítette. Ott ráadásul a 8. gól az félpályáról született az utolsó utáni pillanatokban, akkor az UVS játékosai mindent bevetettek annak érdekében, hogy egyenlítsenek, de hát ez nem sikerült. A BVSC ott el tudta dönteni a találkozót. érződik azért a Ferencvároson az, hogy kellenének a könnyű gólok, de a BB egyszerűen nem is akarja annyira adni, úgyhogy egyelőre ez egy harcos találkozó a helyszínen, a Népligeti úszodában, a maga nemében teltházban. Az más kérdés, hogy majd a harmadik mérkőzés azt hol fogják rendezni, mert egy napon lesz a Ferencváros BVSC női bajnoki döntő, illetve a Fradi Honvéd férfi bajnoki döntő harmadik meccse. Lehet, hogy a Komjádi úszodába átviszik a találkozókat. Tehát a férfi bajnoki az biztos, de lehet, hogy a nőit is átviszik, hogy ha úgy adódik, akkor a Fradi egy helyen tudjon ünnepelni. De hát egyelőre egynegyed után csak egy-egy az állás, úgyhogy nincs előny, mert az FTC jól tartja magát a BVSC.
3: Közben volt időm megnézni azt, hogy legutóbb, amikor a BVSC vízbe csobbant itt hazai medencében, az UVS-e otthonában, amely meccsen ugye bebiztosította azt, hogy a döntőbe kerül a Vasutas, akkor 8-6-ra tudták ugye megverni a Margit-szigeten az UVS-ét, és akkor az első negyed az 1-0 volt a BVSC-nek, tehát ott még ennél is kevesebb gól esett. Hát reméljük, hogy még több találat fog esni itt a folytatásban, ami viszont biztos, hogy Beaortiz el tudja hozni a labdát. Aztán a BVSC játékosai az utolsó másodpercben levarázsolják valahogy az ő kezéről. Talán nem igazán sietett ott az utolsó pillanatban. Nagy volt az, aki végül vele szemben el tudta hozni a labdát. Úgyhogy az első támadás ebben a negyedben a BVSC. Hát igen, amikor nem Vályi Vanda úszik labdára, akkor azért megvan az esélye a másik együttesnek is. Na nézzük, mi lesz ebből. Lendvai az, aki most középen van, és egy szabad dobással jöhet. Kiemelkedik egy nagy bomba, de egy blokkoló kéz állja az útját a lövésének, egészen pontosan onnan pattam fölé. Megint, ha jól láttam, Szilágyi Dorottya volt az, aki szépen kirakta a bal kezét, és onnan pattant fölé a labda. Megint egy parádés védekezés a magyar válogatott játékostól. Most már megint a Fradi jöhet, és egy ütemtelen lövés középről. Hát igen, Beaortiz ezért volt nem olyan régen, pár éve a világ legjobbjának választott játékos, mert ilyenekre képes. Szépen 7 méterről gondolt egyet, nem nézett se jobbra, se balra, csak a kaput nézte, de smukkot is átverve kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát. Igazából nem gondolkozott, tudta, hogy ezt most ütemtelenül el fogja lőni. Még egy lóbát sem engedett meg, vagyis egy lövőcselt. Smukkel abszolút nem számított, a blokk is verve volt, úgyhogy megint a Ferencvárosnál az előny. 38 másodperc után itt a másik negyedben már megvan az első gól. Ferencváros BVSC 2-1.
2: A BVSC kapusának van már egy védése, miközben Neszmének még egy sem. Mondjuk összesen elvileg egy találta a kapuját el. Mondjuk abból Dobidó
3: jó arány
2: gólt tudott szerezni. 2-1, 7 perc, 10 másodperc van hátra a félidőig. A bajnoki döntő első mérkőzésén Ferencváros BVSC találkozó vezet. Nem azt mondom, hogy a fővárosi csapat, hanem a Fradi, mind a kettő fővárosi. Távolinak tűnő lehetőség a BVSC-től, de megint nincs lövés. 3 másodperc a támadó időből. Vajon ellövje Gorter, ez egyébként Európa bajnok a hollandokkal. Nem, oldalra kidobta. Igazából lehetné ilyenkor nyugodt szívvel elvállalni 8 méteren túlról a lövéseket, de hát hogyha nem, akkor nem.
3: Belül volt a falt szerintem, amiatt nem engedhette le a játékvezetők, nem emelték a kezüket. Így van. Ezért inkább kidobta oldalra, most pedig már újra a ferencvárosiak jöhetnek, és most már megkapta a labdát Leimeter Dóra, de ő is nagyon-nagyon távol van a kaputól, de még 10 másodperce mindig van a Fradinak arra, hogy valahogy befejezzék ezt a támadást. Szilágyi az, aki továbbratta Guris Attihoz, Guris Atti pedig berakta centerbe, de ez nem volt egy jó átadás, magasan érkezett a labda, szépen Lendvai le tudta csapni a levegőből, hátra a kapusáig, Smukkig, aki most már az újabb BVSC támadást indíthatja. 6 perc és 15 másodperccel a második negyed vége előtt Ferencváros BVSC 2-1.
2: Jönnek előre a kéksapkások, becenterbe a labda, Dömsödi valahogy azért kiharcolja általában az ember előnyöket, nem mint hogyha sok lett volna, hivatalosan a második, vagy talán a harmadik. 2-1-re vezet a Fradi, emberelőnyben pedig most a BVSC együttese szépen felállnak, megvan az alakzat, és aztán oldalháló, megrezdült a háló, de valójában csak oldalról tudták meglőni ezt a BVSC játékosai, úgyhogy Neszmének még mindig nem kellett védeni eddig a mérkőzésen. A baloldalt pedig már szaporázza Vályi Vanda, gyorsan úszik, úgyhogy ez nem meglepő tőle. Egy remek keresztpassz, és megvan az újabb ferencvárosi gól. 3-1, Leimeter húzta be, ez csak azért tudom, mert balkézzel ő volt az, aki hozzáért, és ő az, aki belőtte a labdát. Így egyszerű általában a történet, a Fradinál Mandics vagy Vámos lehet általában akkor ilyen esetben, hogyha ballal lő valaki a Fradi játékosok közül. Leimeter gólt szerez, és most már 3-1-re vezet a Ferencváros a BVSC ellen. 6 percen belül a csapatok 5 perc 49 másodperc a fél időig.
3: És hát a Nagy Ákos fanok véletlenül se sértődjenek, meg ő is egy kiváló balkezese a Ferencvárosnak. Lényeg a lényeg, hogy valóban először van két gól a két együttes között a ma esti mérkőzésen. Itt a női vízilabda OB egy döntőjének az első találkozóján. Ferencváros BVSC most már 3-1, és most már a BVSC jöhet természetesen egy támadással. Pőce az, aki tovább tette a labdát, most lekerült oda a jobb szélre, onnan azért nyilván nincs sok esélye a BVSC-nek, hogy gólt szerezzen. Tóttal szemben volt egy szabálytalanság, aztán Dobival szemben is végül megkapja a labdát valahogy Lendvai, aki borzasztóan rossz megoldást választ, úgy ítélte meg, hogy be lehet rakni centerbe, de a center mögött állt egy back, és előtte pedig két zónázó játékos, úgyhogy nagyon-nagyon könnyedén el tudta hozni a Fradi ezt a labdát. Egy kiváló labdaszerzés volt ez most a zöld-fehérektől, és most már egy újabb indítás érkezett a kapuból Neszmétől, aztán pedig most már ott van a labda kint a bal oldalon, egészen Szilágyi Dorottyánál, és a túloldalon kérné tőle Beatriz Ortiz, egyelőre még nem kapja meg, na majd most egy jó keresztpassz, viszont Bea Ortizzal szemben is van egy blokkoló kéz, aztán pedig ő is eladja a labdát, de igazából a passz pillanatában a Duda szó is megszólalt, úgyhogy beírhatjuk ezt a labdaszerzést Lendvai Zoénak, de azért mondjuk el, hogy letelt időközben a Ferencvárosnak a támadó ideje. Most már jöhet előre a BVSC, ott van náluk a labda, Tóth az, aki most már tovább passzolt a Dobihoz, Dobi pedig visszarakja inkább a back felé, és onnan lehet akár távolról egy lövés Pőcétől, szerintem őt fogják majd lövésre bíztatni a társak, mert vele szemben ugyan vannak blokkok, plusz Neszmély, de végül el is lövi, és hát telibe lövi szegény Kuna Szonyát, ha jól láttam, ő volt az, aki blokkolni tudott, de gyakorlatilag fejbe lőtte őt Pőce, úgyhogy ez eléggé fájhatott, nem is ő volt, hanem Noah de Fries, aki végül ki tudta ütni ezt a labdát valahogy. Hát ez nem esett jól neki, az látott az arcán. Lényeg a lényeg, hogy Neszmély egy újabb támadás indítással már a Ferencváros játékosait hozhatja helyzetbe. 4 perc, 10 másodperc van hátra a második negyedből.
2: Ortiz szemben a kapuval nem lövi el, inkább ki a jobb oldalra, Leimeter Ortiz középen, ellövi gól! 4-1, kapufás, és még hozzá is ért talán a kapus is. Lényeg, ezt nagyon kipókhálózta a spanyol, 4-1, a második gólja már Beatriz Ortiznak, úgyhogy ez a három gólos különbség nem volt még ennyi a két csapat között, ugye az első negyed 1-1-es döntetlennel zárult, ezt most 3-0-ra nyeri az FTC egyelőre, de támadásban továbbra is nagyon gyenge, olyan halvány a BVSC, úgyhogy nehéz lesz felzárkózni. Bár hozzájött az egyik BVSC játékos, Zsobi Dorina, de olyan nincs, hogy öngól, szerintem a vízilabdában Ortiznak megadják ilyenkor. 4 perc és 4 másodperc van hátra az első félidőből, 4-1-re vezet a Ferencváros a BVSC ellen.
3: És jöhet egy újabb kék sapkás támadás, tehát a BVSC indíthatja útjára a labdát középkezdésből, ez meg is történt, most már Dobinál van hátul a labda, aki igazából eddig végigben volt a mérkőzésen, egyszer sem cserélte le őt a vezetőedző, csak úgy, mint Lendvai, és most egy jó bejátszás centerbe, éppen Dobi felé, aki beúszott, és szépen megkapta, és vele szemben csak szabálytalankodni tudott a Ferencváros egyik játékosa, úgyhogy egy újabb BVSC emberelőny, és hogyha nem tévedek, akkor ebből a helyzetből még nem lőtt gólt a Vasutas. Na nézzük, most megvan az első találat, csak mondani kellett, egy parádés lövés Mucsi Mandulától, bal oldalról, vagyis kapás hátsó pozícióból, a kapufával szemben még nagyjából 3-4 lóbát is megengedett, aztán pedig ellőtte a blokkok erdeje között, és nem volt meg az esélye most arra Neszmének, hogy hárítson, és hát ez lehet, hogy Neszmély Boglárkának még mindig nincs meg az első védése itt a második negyed közepén, hiszen ez volt a második BVSZT kapura lövés, mármint kaput eltalálóból már volt több nyilván, amikor a kapufát telibe lőtték a BVSZT játékosai, de talán kapura lövésből ez a második, úgyhogy ebből a szempontból kiválóan tüzelnek eddig. Most viszont hátul kell figyelniük, mert Bea Ortiz óriási lendülettel megy vissza és kapja a labdát, aztán pedig még kapura húzza, de Schmucknak ez már a harmadik védése, hogyha jól jegyzeteltem. Egy szép védés volt, összezárta a kezeit, emiatt Bea Ortiz lövéséből, közeli húzásából nem lett gól, viszont a kötelet érte a labda, emiatt továbbra is a zöldfehérek támadhatnának, majd mindjárt Laci elmondja, hogy mi is történt.
2: Valószínűleg nem támadnak. Úgyhogy, de visszatérve Neszmélyhez, valószínűleg a sok blokkolt lövést nehéz ugye védésnek beírni neki, mert valószínűleg lehet oda hullik elé a labda, de az ugye nem védés. Fölé mellé dobálják a labdát a BVSC játékosai, vagy oldalra, ha éppen nem tudnak lövést egyáltalán kihozni a saját maguk támadásaiból. Időt kért a BVSC. Hát hallgassuk meg, hogy mit mond Véres Gergely vezetőedző.
4: Hosszú fánál a Bancsi, rövid fánál a Dalma. Figyelj! csináljuk meg, vigyük le, húzzuk el, jöjjünk ameddig lehet, kanyarodjunk fel, és nézzük meg, és ne kettesből fejezzük be lehetőleg, mert nézzük át utána a kapás, és a dalma pedig mozdul a kapás felé.
2: Ha minden igaz, akkor egy passz után mindenféleképpen valami váratlan kell majd húznia a BVSC-nek. Az időkérés azért érdekes számomra, mert nem biztos, hogy emberelőnyben vannak a vasutas játékosok, csak úgy szimplán a 4-1-es állás miatt, 4-2-es állás miatt a BVSC jön, de úgy látszik, hogy van emberelőny, úgyhogy akár 4-3 is lehet, van kiállított játékos, úgyhogy támadnak most a BVSC játékosai, megint blokkoló kézről vágódik oda Neszméhez. Hiába volt a próbálkozás, talán Bőce volt az, aki eldobta a labdát, de nem volt igazából lehetőség arra, hogy helyezni is tudja. Endvai volt valójában, aki megpróbálta. 4-2, 2 perc, 40 másodperc van hátra az első fél időből.
3: És most a ferencvárosiak támadhatnak, egy borzasztó rosszul kinéző keresztpassz, aztán végül Szilágyi az, aki mégis meg tudja ezt menteni, visszarakja aztán a társhoz, aztán lekerül a labda a bal szélre, nézzük, hogy lesz-e ebből még valami, már csak 2,9 másodperc, de a játékvezetők úgy ítélik meg, hogy a Ferencváros centere Gulyás Attila Gréta 2 méteren belülre úszott, emiatt elvették tőlük a labdát, úgyhogy nem volt meg az esélye arra Váinak, hogy megjátsza a társat bent centerben. Jöhetett előre megint a BVSC, és azért támadnak, hogy megint csak egy legyen közte. Gorter az, aki most már tovább tette a labdát, aztán van egy kisebb falt Lendvai Zoéval szemben, Gorter emiatt vissza is kapja azt, aztán most már dobinál van a labda jobb hátsó pozícióban, lerakja oda a jobb szélre, de kiperdül a labda Mucsinak a kezéből, a BVSC első gólyának a szerzőjének a kezéből, aztán jött egy távoli lövés, de ez sem volt jó. Gorter próbálkozott, és hát ez sem volt védés, de a felső kapufa most a Ferencvárosnak kedvezett. Emiatt az utolsó 2 percbe lépve itt az első félidőben a Ferencváros indíthat egy támadást. Ferencváros BVSC továbbra is 4-2.
2: Ortiz kezében a labda, és van leszakadó BVSC játékos. Kérné is ott Herzka középen, de aztán végül bemegy ő is oda a kapu elé. Herzka megkapja oldalról, ki tud emelkedni, húzzák, vonják, és aztán végül ítélnek, főleg, hogy Gulyás Attila volt bent középen. Gorter is ott volt, meg Pőce is, hát együttes erővel tudták csak valamilyen módon a labdát elvenni Gulyás Attilától, de nem tudott még lőni a válogatott. Hát egyelőre mondjuk azt, hogy kimaradó embere, 5 méteres lesz, amelyet majd elvégezhetnek a Ferencvárostól Herzka révén a Fradi játékosai. Vele szemben Smuk, 4-2-re vezet a Fradi a BVSC ellen, 1 perc 37 másodperc van hátra a fél időből, és aztán Herzka a bal alsó sarokba pattintja a labdát. 5-2, Herzkának ez a mérkőzés során az első lövése és egyben első gólja is. Rajta kívül Ortiz kétszer is betalált a Fradiban, Farkasnak van még gólja, illetve Leimeternek. Nincs azért kiemelkedő egyelőre a mérkőzés tekintve, de még nagyon fiatal az idő, hiszen csak az első félidő végén járunk. 5-2, 1 perc 37 másodperc van hátra.
3: És nagyon-nagyon kell a gól a BVSC-nek, hiszen 3 gól még nem volt a különbség. Béres Gergely is most csóválja a fejét, ő is tudja, hogy valamit sürgősen ki kellene találni, mert lehet, hogy még itt az első félidő végére eldőlhet a találkozó, ha is amennyiben mondjuk a Fradi játékosok még akár 1 vagy akár 2 gólt is lőnek, hiszen még bőven lesz idejük arra, miután labdát szereznek, vagy ha éppen gólt kapnak, akkor meg a BVSC-nek van az esélye arra, hogy tovább támadjanak. Hát ez is egy borzasztóan rossz próbálkozás volt, nagyjából 10 méterről jobb oldalról Dobi gondolt egyet, és ellőtte a szabad dobást, nem nézett oda, tehát egy elnézős lövéssel próbálkozott, de a lövése az mellé suhant, megint rezdült a háló, de csak az oldalháló, úgyhogy most a Fradi jöhet előre 1 perc 10-zel az első félidő vége előtt, most egy szép védés volt ez Smuk Tündétől, hiszen a bal szélről jött a próbálkozás, ami nem volt igazán jó, szépen beugrott a rövid felső sarokba, emiatt hárítani tudott, aki pedig próbálkozott, az nem volt más, mint Farkas Tamara, úgyhogy 1 perc már csak ebből a második negyedből, 3-mal vezet a Fradi, de a BVSC jöhet előre.
2: Pőce szemben a kapuval 10 méterre, hát mondjuk azt, hogy húzásra akarta adni a csapattársnak Gorternek, de nem volt az túl jó, úgyhogy Neszméhez vándorolt a labda, aki már indíthat, mégpedig az előtte állók egyikét választja, Kuna a jobb oldalt egy kicsit, de még a félpályánál egyelőre, passzal tudja csak előre tenni a labdát, be középre, centerbe, Gulyás Attila, nem jut el hozzá a labda, kiállítás, valójában Noah de Vries az, aki ki tudta harcolni a szabálytalanságot, de Vries is hozzáteszem, hogy Hollandiával Európa bajnok. 23 másodperc a nagy órán, ennek a felét azért még lepörgetheti a Fradi, emberelőnyben egyébként a bajnoki címvédő ferencvárosiak. Lesz a lövés, lesz bizony, és egy könnyed védés, mégpedig Schmucktól próbálkozott Szalkai, de középre ment a labda, már elhalt a kísérlet, a lövés, amikor próbálkozott, volt ott lehet blokkoló kéz vagy vál, úgyhogy nem tudott életerős lövést elereszteni a Fradi játékos. A BVSC pedig az ellentámadásból lőni se tudott, így aztán két negyednyi játék után, vagy egy fél időnyi játék után a bajnoki döntőben, ha nem is tetemes, de tisztességes előnyre tett szert a Ferencváros, hiszen FTC BVSC 5-2 szól a stúdiója.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Ismét Sopka Attila, Kisvárda vezetőedzője. Újraindul a magyar-osztrák vasúti együttműködés. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Sopka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Sopka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta a Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. A csapat egyik legjobbja, a Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen biztonsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Emlékeztetett, az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel, ezért most már pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok ezer milliárd forintot. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a Gyeselv működése és fejlesztése terén is. Ahogy írta, a legfőbb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése és gyorsítása.
0: Közlekedés.
5: Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. 2-től 7 köznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart.
0: Időjárás.
5: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sokfelé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható. A hétvégén akár 30 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 35 perc van, hamarosan folytatódik a női vízilabda döntő, a Ferencváros BVSC mérkőzés, kapcsolunk Erdei Márkhoz és Katona Lászlóhoz.
2: 5-2-re vezet a Ferencváros a bajnoki döntő első mérkőzésén a BVSC ellen, és minthogyha egy kicsit ilyen félgőzzel, de a Fradi ezt a könnyed háromgólos vezetését kialakította volna, annyira, mintha nem is erőltették meg volna magukat Matajsz Márkék, de hát a BVSC-nek meg rettenetes a lövési statisztikája, 12 kísérletből 2 ment be mindössze, mondjuk a Fradinál 13-ból 5 se annyira erőteljes. Megvolt a ráúszás, elhozza a Fradi a labdát, Vályi Vanda egészen pontosan, úgyhogy az FTC az első támadás joga. Kuna Szonyánál a labda, kicsit hátul helyezkedik el, közel a félpályához, de Ortizak oda tudja tenni a labdát, aztán már be középre, centerbe, befordul Herzka, aztán megütik a kezét, így majd aztán egy 5 méteres lesz. Uris Atti az, aki mostanában befelé megy oda, centerként. Nekem ez új dolog, mert mintha ő inkább a bal szélen szokott volna lenni, de hát hogyha ennyire erőteljes ott bent középen, és az a taktika, akkor legyen ott Uris Atti. De nem ő végzi el az 5 méterest. De mégis ő. És be is a kapuba ráadásul. A jobb sarokba pattintotta, így megvan neki is a mérkőzés során az első gólja a második lövéséből. Magának kiharcolta, és aztán be is lőtte Uris Atti Gréta. 6-2, most már 4 közte. Hát hozzászoktak a Fradi játékosok ahhoz, hogy a bajnokságban nagy arányú győzelmeket arassanak. Lehet, hogy még a bajnoki döntőben is ez lesz a forgatókönyv.
3: Jöhet előre most a BVSC egy lövés, és vajon átjutott a labda a gólvonalon? Még nem. Neszmének beírhatjuk az első védését. Bármennyire furcsa is kimondani ezt így 4 gólos különbségnél. A második, illetve a harmadik negyed kezdeténél. Egy lövés után végül ő volt az, aki hárítani tudott. Az imént egyébként Tóth Fruzsina volt az, aki büntető hibát vétett, ugye, Uris Attival szemben. Most pedig egy ferencvárosi kiállítás. Azt követően, hogy szépen bekerült a labda a centerbe, nem volt más választás a Vájinak, csak hogy szabálytalankodjon. Ez pedig egy kiállítást ért, majdnem eladja a BVSC labdát emberelőnyben, de még meg tudja menteni azt Gorter, aztán visszadobja középre, lekerül labda a jobb szélre, megint középen van, és egy újabb védés. Szokták volt mondani, ha egy bolt beindul, Neszmély Boglárka volt az, aki ezt most kiszedte a jobb sarokba igyekvő labdát, egy parádés védés volt, szépen felnyúlt és fölé ütötte, de annyi szerencséje van a BVSC-nek, hogy sarokdobással még folytatják a támadásukat, de időközben arra is ügyelniük kell, hogy a Ferencváros kiegészült, lőtt egy újabb lövés, ez is megvolt, de hát ez is hol halt el? Hát Neszmély Boglárka kezében. Tóth volt az, aki itt a negyednek az elején kiharcolt egy büntetőt a Ferencvárosnak, azt ugye be is tudta lőni a Fradi, most pedig mind a két lövése kimaradt, és ráadásul jön a Fradi egy kontrából, de nincsen gól, hiszen Smuk Tünde is kiválóan véd, ő volt az, aki le tudta szedni ezt a labdát, a Ferencvárosnál pedig, ha jól láttam, akkor Kuna Szonya volt az, aki megúszott és próbálkozott, de gyakorlatilag belevágta a jobb kezébe a labdát Smuknak, akinek igazából szinte meg sem kellett mozdulnia, úgyhogy 6 perc 20 másodperccel a harmadik negyed vége előtt, 6-2-es Fradi előnél megint a BVSC támad.
2: Gorter kezében a labda, keresztpassz, majd aztán középre vissza, be centerbe, kiállítás, Dömsödi ezt is kiharcolja. Hozzá kell tenni, hogy azért emberelőnyökkel nem annyira rossz a BVSC-nek a helyzete, mert ez az 5. a mérkőzés során, csak ebből egy gólt tudtak lőni. Szóval most többen vannak a kék sapkások bent ott a vízben, mint a fehér sapkások. Jön a BVSC támadással, Gorter húzná rá közelebbről, legalább egy 3-4 méterre a kaputól, de blokkoló kézen elhal a labda. Így a Ferencváros kapusának, Neszmének most nem kell védeni itt a második félidő elején. 6-2, 5 perc, 40 másodperc van hátra, 4 gólos a különbség, lehet közte 5, ennyi még nem volt a két csapat között értelemszerűen. A Fradi már felállt, pedig még 10 másodperc van a támadó idejükből. Egyelőre most balkezes nélkül, ha minden igaz, akkor az FTC nem leimette. Távolról óriási gól, 7-2!
3: Egy parádés bomba volt ez most Leimeter Dórától, úgyhogy neki megvan a második gólja ezen a találkozón, és hát valóban az lett, amit Laci az imént mondott, először van 5 közte. 7-2-re vezet a Ferencváros már a BVRC ellen, és hát legyünk őszinték, kezd eldőlni ez a találkozó. Bepatintott a szépen oda a bal felső sarokba, ráadásul még a felső kapufát is érte a lövése, ez egy parádés bomba volt. A balkezes játékostól, aki most balra átsodródott, onnan tüzelt, de hát onnan is kiváló a lövő ereje, valamint a célzása, úgyhogy most már 7-2 tehát a Fradinak, és Béres Gerge is érzi, hogy valamit most már tényleg kell tennie a csapatának. Hát valóban őszinték leszünk, arról beszélgettünk itt a szünetben, amikor 5 gólon állt a Fradi, hogy vajon a BVSC-nek összesen lesz-e 5 gólja ezen a mérkőzésen. Hát ehhez most nem áll közelebb a Vasutas, de talán egy megúszás után gólt lőhetnek. Dobi az, aki kapott egy jó labdát, vele szemben egy szabálytalanság. Gulis Attit állítják ki, aki nem érti a döntést, mert hogy ő úgy ítélte meg, hogy ő már közelebb volt a kapuhoz, mint Dobi, és hát valóban ebben van valami, talán ez egy könnyű síppal befújt kiállítás volt. Lényeg, hogy jöhet emberelőnyből a BVSC, de Neszmély Boglárkának megvan a negyedik védése, és megint Dobi volt az, aki tüzelt most onnan a jobb hátsó pozícióból, sőt nem is ő bocsánat, hanem Lendvai, és Lendvainak a lövése ment oda Neszmély hóna alá, de Neszmély erre számított, és szépen lehúzta a bal kezét, így tudott védeni. Jöhet előre most már a Fradi, ott van a labda bent centerben, és egy újabb kiállítás a BVSC-nél. Most éppen 9-es számmal a kiállított az nem más, mint Mucsi, úgyhogy jöhet egy Fradi emberelőny.
2: Felállnak a Fradi játékosok alakzatba, és így most már azért nagyon-nagyon nagy lehet a különbség a két együttes között. Beatriz Ortiz van középen, ő kérhetné, hát félig meddig centerbe, de bejátszák, második szándékból is ez történt, Farkashoz azonban nem jutott el a labda, és le is járt a támadó idő, meg szabálytalanság is volt ott középen, úgyhogy a lényeg elveszíti a labdát a Fradi, ezt most elpackázták a Fradi játékosai, marad a 7-2, 4 perc, 15 másodperc a harmadik negyedből, kicsit szétszakad a pálya, sokat kell úszni, ezt papíron azért jobban kell bírnia a Fradinak, mert a BVSC lehet, hogy egy kicsit fáradtabb, mégiscsak volt nekik is nemzetközi mérkőzésük, de a Fradi sok gólos előnnyel várta az UVS elleni BL negyed döntőt. Egy nagyon távoli kísérlet lövés Nagy Laurától fölé pattintotta, meg a kapufát is érintette, ehhez most nem ért hozzá Neszmély Boglárka. 4 percen belül Neszmély figyeli, hogy egyáltalán kinek lehetne adni a labdát. Van társ, egy passz, két passz, és már a kapunál van a Ferencváros. Egy szabálytalanság. A sív szó azt jelenti, hogy kiállítás jöhet a Ferencváros ismét emberelőnyben, de most Hatajsz már valószínűleg kikérte az idejét. Mert 5 van közte, de lehet 6 is, az pedig már lehet, hogy soknak fog hallatszódni, meg nem biztos, hogy ebben a BVSC-ben nem, hogy 6 gól van még pluszban, vagy 5, lehet egyelőre 2-nél járnak, úgyhogy a Fradinál akár végül mehet az, hogy eldöntik a mérkőzést az időkérést követően.
4: Robel, kapás, hátul van a Tamara és az Orsi. Jó, egyes van, kanyarodó, próbáld visszaadni a Lejminek, Lejmin, próbáld Zsuskának feladni. Jó, Zsuska, mennyire keményen, ott a Noah, second, jó, ott lesz a Noah.
3: Hát ha minden igaz, Matajsz Márk azt kérte az övéitől, hogy Máté Zsuzsanna vigye majd le a labdát valamelyik szélen, nyilvánvalóan szerintem ez majd a jobb szél lesz, és vegye észre azt, hogy a társa, a holland játékos Noah de Vries leválik az emberéről, játssza őt meg, aztán pedig jöhet egy befejezés a holland válogatott játékostól. Hát ha ezt így hallgatva egyszerű játék a vízilabda, meglátjuk, hogy mi fog ebből valóban megvalósulni. Lényeg a lényeg, hogy emberelőnyben tehát a BVSC, Máté Zsuzsanna levitte a kötélhez, aztán végül nem tudja de Vries megjátszani, de most mégis megkapja ott a fánál a Ferencváros játékosa, éppen Máté volt az, aki megkapta, aztán ő a felső kapufát találta el, de másodjára visszakerül hozzá a labda óriási szerencse után, hiszen Noah de Vries volt az, akit megpróbált megjátszani most a Ferencváros a fánál. Ő nem tudta elkapni a labdát, a BVSC játékosok sem tudták azt lehúzni a levegőből, így pedig odapattant Máté Zsuzsanna elé, és végül az ő második lövéséből, ennél az emberelőnynél megvan a Ferencváros 8. gólja a mérkőzésen. Először 6 gól a különbség, most már 8-2-re vezet a Fradi a BVSC elleni női bajnoki döntő első meccsén.
2: Hivatalosan nem tartották be a Fradi játékosai azt, amit kellett volna, mert Máténak első szándékból még vissza kellett volna adni a de Vriesnek, de nem történt ez meg, úgyhogy a második szándékból bepöckölte a labdát. 8-2, 3 perc, 10 másodperc szanátra a harmadik negyedből. Most már a BVSC csak a szépítésért megy leginkább. Megint centerbe tett labda, ott Dömsödi csak szabad dobást tud kiharcolni. Ezúttal nincs kiállítás, szemben a kapuval a vendégek játékosa, ezúttal is elakad az egyik Fradi játékosban, aztán pedig Neszmélyhez hátra mándorol a labda. Így nagyon nehéz, hogyha még a kapusig se jutnak el a lövések. Pőcének ez most már a mai a harmadik próbálkozása volt, nincs gólja, de Lendvai Zoé a leginkább hát súlyosabb eset, mert 5 kísérletéből nem sikerült betalálnia. Jön a Fradi, most jelenleg 6 közte 7 még nem volt, de nem is lesz egy védés. A BVSC kapusa Smuk ki tudta a jobb sarok felé tartó pattintott lövést fogni. Próbálkozott most Herzka, sarokból jöhet majd az FTC. Herzkánál van, 8 méterre vagy, hanem 9 méterre a kaputól, annál jóval távolabb van most a Fradi 12-ese Szilágyi Dorottya, legalább egy 10 méterre, most már közelebb kerülnek legalább a fehér sapkások. Egy lövés távolra, és egy gól! Nagyon meglepő módon szinte, hát a nem fű alatt, de víz alatt be tudta vágni a labdát Szalkai. Jobb oldalról, jobb kézzel ez az első gólja neki, és 9-2 most már, ebben lehet, hogy Smuk is benne volt, a rövid oldalt lehetett volna azért figyelni, de valójában a vízről felpattant a feje fölé, meg még mellette is, mindenhová, a lényeg tetemes a Ferencváros előnye a BVSC-vel szemben. 9-2, és még jócskán van hátra a mérkőzésből, a harmadik negyedből 2 perc, 18 másodperc.
3: Sok fiatal tehetséget láttunk már a magyar női vízilabdázás történetében, szerintem Szalkai is felnőhet azok közé, a nagyok közé, hiszen ő mindezősen egy 17 éves, 2008 októberi születésű játékos, és ő az, aki most egy bombával be tudott köszönni, de valóban azért Smuk benne volt ennél a gólnál, itt most nem állt jó helyen, de jöhet előre a BVSC, megint betúl a labda centerbe, jól játsszák meg alapvetően a BVSC játékosai a centereket, és kiválóan helyezkedik bent középen, mint 12-essel Dömsödi, mint pedig 2-essel Gorter, ha éppen beúszik, de egyelőre ezekből az emberelőjükből nem nagyon jönnek a BVSC góljai. Ha nézzük, ebben most lehet egy gól, és meg is van. Ez egy parádés húzás volt, szépen be tud találni a balkapufával szemben a BVSC játékosa, aki pedig nem más, mint az imént már emlegetett Dömsödi Dalma, a válogatott kiváló centere. Ő volt az, aki megkapta a labdát, levált a védőjéről, majd pedig első kézből, vagyis húzásból be tudott találni Neszmély feje fölé. És hát gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogyha az a már említett Katalónia elleni hétvégi vesztes elődöntő, Eurókupa elődöntő után, most itt van a BVSC, és helyt kell állni a sokkal erősebb Ferencvárossal szemben, akkor ez már egy rész sikernek mondható támadásban, hogy akkor 3-4 után mindösszesen 2 gólnál állt a BVSC, most már megvan a harmadik gólja is a Vasutasnak, de még másfél perce van arra a Fradinak, hogy esetleg növelje a különbséget, vagy épp a vendég együttesnek, hogy még közelebb zárkozzon. Most egyelőre 9-3, és a zöldfehérek támadnak.
2: Guris Atti az, aki gólt szerez, a másodikat a mérkőzés során, 10-3. Kicsit levágódott a lövése valakin valamilyen formában, de ez is utat talált a kapuba, a bal sarokba vágódott, így aztán beleért Dobi Dorina, és mintha róla került volna be inkább a kapuba a labda, mert Smuk lehet, hogy fogni tudta volna a lövést, nem így történt. 2-4-es csatáját egyelőre Guris Atti nyeri Dobival szemben, minden szempontból, hiszen a Fradi 10-3-ra vezet, Guris Attinak már ez a második gólja volt, Dobinak egy gólja van eddig a mérkőzésen, 7 gól a különbség a két csapat között. Most egy centervetett labda a vendégektől, és aztán egy szép megoldás, szép gól Pien Gortertől. 10-4. Gyorsan sikerült gólt lőnie most a BVSC-nek. A holland játékos azért mégiscsak az erősebb és jobb játékosai közé tartozik a Vasutas együttesnek. Ezt most tudta mutatni. Farkassal szemben könnyedén megnyerte a kapu előtti párharcot, és aztán a bal sarokba, a bal felső sarokba vágta a labdát. 10-4, most már azért dob gólokat is a BVSC, 2-t ebben a negyedben, az első fél időben volt összesen 2 gólja, de hát a 10 kapott az soknak minősül. 45 másodperc még ebből a negyedből, és egy újabb ferencvárosi gól, most már a védekezések nem annyira erőteljesek, mondjuk a BVSC alapból nem volt az. 11-4, a gólszerző Noah de Vries, ha már az előbb egy holland betalált, akkor most a másik holland Európa bajnok is. 11-4 a találkozó állása.
3: És hát centergólra centergól a válasz. Guris Atti volt az, aki megkapta beúszó centerként a labdát. Ő tovább tudta pöttyinteni De Vries felé, és De Vries volt az, aki a balkapufával szemben felvette a labdát, és be tudta az bombázni a rövid alsó sarokba. Hát valami ilyesmit kérhetett az imént Matthijs Márk egyébként Máté Zsuskától. Ugyanígy tegye tovább, mint most Guris Atti. Guris Atti megoldotta, de hát Mátétól ne vegyük el, hogy az imént ő ugye végül be tudott találni. Az utolsó 27 másodpercben pedig még egy ember előnyhöz jut a BVSC. A vasutasnak tehát még megvan az esélye arra, hogy lőjön egy szép gólt, és hát ez meg is volt. Ez volt talán a mérkőzés eddigi legszebb találata. A jobb szélről gondolt élet a BVSC játékosa, és kilőtte a rövid alsó sarkot. Mucsi volt az, akinek a második lövéséből megvan a második gólja.

0: pedig legjobb játékosa, nagyjából 4 méteren teljesen üresen, a közelében nem volt BBSC játékos. Hát ezt úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy szerintem a 3 méteres körzetében nem volt BBSC védő, hát ezt erősen elvédekezték a vendégek. Szilágyi ezt köszönte szépen, és bebombázt a kapunak a bal felső sarkába a labdát. Úgyhogy ezúton nekem is javítanom kell magamat, hogy nem a Fradi az utolsó támadás ebben a negyedben, hanem végül a BVSC volt, de csak a félpálya magasságából érkezett egy lövés Dobitól, hát ez csúnyán mellé ment, egy blokkról még arrébb is pattant, úgyhogy 3-4 játék után a Ferencváros nagyon-nagyon simán vezet a BVSC ellen, és hát szerintem minden valamilyen földön túli csodának kellene következnie ahhoz, hogy a BVSC valahogy vissza tudja jönni. 7 gól a különbség, 12-5-re vezet a Fradi. Matalsz Márkon, én azt látom, hogy ő teljesen megnyugodott, és talán Béres Gergely is kezdi elengedni ezt a találkozót. Tudja, hogy azért egy ilyen szintű csapat ellen, mint az FTC, azért nem sűrűn nyernek meg csapatok negyedeket 7 góllal. Szerintem a nem sűrűn, azt mondhatom inkább úgy, hogy soha.
1: Hát majd vasárnap jön a második felvonás, és lehet, hogy félig meddig már lehet a kereteket, illetve a vízbe küldött játékosokat is úgy forgatni, hogy a jobbakat már kivenni a találkozóból, hogy aztán majd vasárnapra összpontosítsák az erejüket a játékosok. Egyébként a VVSC-nél egy örömforrás azért volt, hiszen a férfi csapat 16-11-re verte a Szolnokot a harmadik helyért játszott mérkőzésen, mert az első összecsapáson, úgyhogy itt a BVSC előnybe kerül a Szolnokkal szemben. A Fradi majd a Honvéddal játssza a döntő első meccsét szombaton 20:45-től, élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban azt a találkozót is. 12-5 a Fradinak, itt 7 gólos a különbség, és a harmadik negyedben 7-3-ra tudott nyerni az FTC ezt a 8 percet a BVSC ellen. Még talán annyi érdekesség, hogy azért Bonca, Máté, Gurisatti és Vályi 2 hibával egyelőre, úgyhogy nekik figyelniük kell a hazaiaknál, hogy nehogy kipontozódjanak, de összességében azért az is sok mindent elárul, hogy a BVSC-nek volt 8 ember előnye, és hogy a Vradinak 2, az lehet, hogy egy hibás adat, de ettől függetlenül jól sáfárkodnak a lehetőségeikkel a Fradi játékosok, hiszen mégiscsak 9 akcióból a nevük mellett, és 50% fölött a hatékonysága az FTC-nek. Jön a ráúszás a negyedik, hát hivatalosan nem mondhatjuk, hogy utolsó, de azért is a negyedik, mert hosszabbítás nem lesz, vagyis a 5 méteres párba, hiszen 7 gólos előnyben van a Fradi. Vályi Vanda a Fradi oldaláról nagy valószínűséggel el fogja hozni a labdát, ha úgy adódik, hiszen őt nagyon nehéz megvenni, nem csak ide-haza, hanem a világ bármely pontján ráúszás tekintve. Most is megtörténik az, hogy legalább egy 2 méteres előnnyel, de elhozza a labdát. A Fradié a lehetőség az utolsó, vagyis negyedik negyedben, hogy támadhasson.
0: És hát a Ferencvárosért nem csak nagy valószínűséggel a mérkőzést fogják behúzni, hanem a labdára úszásokat is meg tudták ezzel nyerni 3-1-re. Már amennyire számít Matalsz Márkéknek ez az adat, ebben is jobbak voltak ma este a BVSC-nél. És ha az uraknál beszéltünk arról, hogy mi történt a bronz meccs első meccsén, akkor mondjuk el, illetve a bronz párharc első meccsén, akkor mondjuk el, hogy tegnap az UVS-el le tudta győzni az Egert hazai medencében 16-12-re. Most pedig már a mi meccsünkön itt a Ferencváros BVSC találkozón Gurisatti Gréta az, aki kiharcolja szerintem a második 5 méteresét. Vagy hát nem is tudom, mi fog itt következni. Lehet, hogy nem indult el az óra, meglátjuk, mert igazából Gurisattival szemben senki sem volt szabálytalan. Az ő lövését az hárítani tudta Smuk, onnan fölpattant a felső létre. Hát mégis úgy ítélték meg a játékvezetők, hogy jöhet egy büntetővel a Fradi. Az elsőt kiharcolta és berőtte Gurisatti, és a másodiknál is ugyanígy tesz. Most a kapu bal alsó sarkába zúdítja a labdát, úgyhogy 13-5-re vezet a Fradi. Kereken fél perc telt el eddig a zárójáték részből.
1: 3 gólos most már Gurisatti, az egyik legeredményesebb játékosa a mérkőzésnek. Beatriz Ortiz beragadt 2 gólnál, ott a mérkőzés elején volt, hogy ő kétszer beköszönt, Leimeternek is 2 gólja van. Hát a BVSC-nél Mucsi az, aki 2 góljával kiemelkedik, de ő talán mindenféleképpen minden szempontból pont nála van éppen a jobb oldalt a kötélnél a labda. Felállnak szépen most a BVSC játékosai. Nincs semmiféle ember előn, csak szimplán 2 játékos is ott van az alapvonalnál, a kapufáknál, és gólt szereznek a vendégek. 13-6, most már a Ferencváros nem feltétlenül a győzelmét fitoktatja, hanem egy újfajta taktikai megoldást akarnak kipróbálni, hiszen Szilágyi

0: illetve Bonca az, aki a két kapufánál ott volt a kapussal együtt, Neszméllyel, de valahogy így is áthatolt a lövés, úgyhogy 13-6 tudott szépíteni a BVSC, és 7 perc van hátra a negyedik negyedből.
1: És hát azt azért mondjuk el, hogy ezt a kapubálós védekezést azért valamennyire a férfiaknál. Például a Honvéd jobban játsza, mert ha már a BVSC férfi csapata is előkerült a mai közvetítésben, akkor mondjuk el, hogy a BVSC éppen amiatt nem jutott be a döntőbe, hiszen például a kapubáló védekezése is kifogott rajta, mármint rajtuk a Honvéd, akik kiválóan játsszák ezt a védelmi figurát. Jöhet előre közben a BVSC egy óriási ferencvárosi kapufa után, a kéksapkások szerezték meg a kipattanót, most pedig már az ő kezükön a labda, Dobi az, aki felpasszolja, egy sorral följebb, aztán bekerülne centerbe a labda a jobb szélről, de ez egy rossz elképzelés volt, számított erre a ferencvárosiak Beki, emiatt szépen hátra piszkálta a labdát Neszménynek, aki már elindította az újabb Fradi támadást. Úgy látszik, hogy most nem lesz kapussere a ferencvárosiaknál, annak ellenére sem, hogy óriási a zöld-fehérek előnye. Váinál van a labda, ő teszi most már tovább, ott van Kunánál. Kuna egyelőre nem tudja tovább passzolni, nem tudja beletni centerbe, mert jó a védekezés a BVSC Bekétől. Még mindig nem tud bekerülni, és lassan kezd letelni az a bizonyos támadó idő, hiszen már csak 3 másodperc van hátra, bekerült a labda közben centerbe, de debreceni Nóra játékvezető úgy ítélte meg, hogy történt valami, méghozzá az, hogy a center elrúgta magát a védőjéről, úgyhogy a BVSC jöhet egy kontrafajtot követően.
0: 6 perc van hátra a negyedik negyedből, Ferencváros BVSC 13-6. Kicsit szétszakad a pálya, keresztpasszokkal próbálják meg egy picit előrébb hozni magukat a BVSC játékosai. Centerbe tett labda, ez most pontos, és aztán hiába kapufára lövi, vágja a labdát. A vendégek kettese Pien Gorter, már vele szemben szabálytalankodtak, pont a másik kettes, Bonca Vivien, és akkor számára ennyi volt a mai mérkőzés, ha ő volt a vétkes, és mivel Gorter egyértelmű helyzetben volt, ezért jöhet az 5 méteres majd. Gorter elkéri, és meg is kapja a labdát 13-6-nál, meg lehet a 7. gólja a BVSC-nek, Gorternek pedig a 2. találata a mérkőzés során. Neszmély a kapuban, nagy 5 méteres ölő, és ezúttal nem tud azonban védeni. Gorter arra ügyelt, hogy a kapu előtt 2 méterre lepattintsa a labdát, és onnan pedig szépen felvágódott a jobb felső sarokba. Nem volt lehetősége védeni Neszmély Boglárkának, bár az oldalt eltalálta, de a keze fölött ment el a labda be a kapuba. 13-7, 5 perc, 49 másodperc van hátra a negyedik negyedből, illetve a mérkőzésből. 6 gólos az FTC előnye.
1: Hát ha csak azt nézzük, hogy 6 gól a különbség, és majdnem 6 perc van még hátra, akkor elvileg még ki lehetne egyenlíteni, de hát nyilván ez nem lesz egyszerű, és hát a ferencváros játékosai sem állnak annyira könnyelműen ez a mérkőzéshez, hogy több gólt már ne szerezzenek, viszont ne is kapjanak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Most ott van a labda, éppen Herzka kezén ültette tovább, hiszen időközben volt egy kiállítás a BVSC játékosok részéről, tehát megint emberölőben játszott a Fradi. Gurisatti megkapja a labdát, még tovább tudja tenni, jöhet a próbálkozás, de egy parádés védés Muktól, de igazából úgy is mondhatnám, hogy levágta ott a labdát a kapu előtt a Ferencváros centere, aki megkapta a fával szemben, aki pedig nem volt más, mint Kuna Szonya, és ebből megúszik a BVSC, könnyű gólt lőhetnek, ebből a megúszásból nem sikerül, mert hogy lesodorják a labdát Pien Gorternek a kezéről, de hát nyilván már jó pár éve azért ismerhetjük azt a szabályt, hogy ha és amennyiben hátulról nyúlnak rá a megúszó játékosra, vagy éppen a kapuhoz közelebb álló támadóra, abban az esetben pedig jöhet majd egy 5 méteres, most sem maradt el az ítélet, Kuny György játékvezető ezt észrevette, hogy megütötték a kezét Gorternek, ezt követően pedig meg is ítélte jogosan az 5 méterest, és hát 5 perc 8 másodperccel a vége előtt rég nem látott közelségbe kerül a BVSC, 5 gól lehet a differencia, ha és amennyiben a sértett Pien Gorter, a holland válogatott Európa-bajnok játékosa, be tudja lőni ezt az 5 méterest. Na nézzük, kiemelkedik, és egy óriási bomba. Be oda a bal felső sarokba, szépen átverte Neszmét, aki igazából egy keresztlaposra számított, ő a jobb alsó sarokba ugrott be. Pien Gorternek megvan a 3. gólja a mérkőzésen, egy parádés nagy erejű pattintott lövéssel, úgyhogy 5 gól a különbség, és hát ha jól számolom, még 308 másodperce van arra a BVSC-nek, hogy valahogy még közelebb zárkozzanak.
0: Guris Attinak pedig egy sem, hiszen ő már kipontozódott, ő nem térhet vissza a mérkőzés során. 13-8, 5 percen belül a csapatok, távol van a kaputól az FTC, 15 másodperc a támadó idejükből, közelebb kerül azért Szilágyi Dorottya most, de még mindig azért 8 méteren kívül vannak a Fradi játékosai, Vályi teszi oldalra, Leimeter, Szilágyi szemben a kapuval, sok kéz van előtte, és aztán nullszögből próbálkozott Kuna, nem sikerült, egyelőre neki ezen a mérkőzésen, 3 kísérletből nincs gólja, Szilágyi azonban visszakapja a labdát, a kipattanót, úgyhogy megint jöhet a Ferencváros, 8 másodperc a támadó időből, Szilágyi szemben a kapuval, előtte 2-3, betéve a labda centerbe, Roade Fris pedig ki tudja használni a lehetőségeit olyannyira, hogy már is gólra váltja a Ferencváros az emberelőny, 14-8, Leimeter a gólszerző, 3-ból 3 a neve mellett, lehet, hogy van valami összefüggés abban, hogy ő hétfőn itt járt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Egészen biztos így van. Úgy látik, hogy kapott egy kis erőt annál a beszélgetésnél. A hazafutásban most pedig már nem hazafutott, hanem be ide a Népligeti úszodába, és neki valóban megvan a harmadik gólja, egy szép pattintás volt be oda a jobb felső sarokban. Közben pedig az egyik BVSC játékos Dobi Dorinát kell ápolni a kispad mellett. Ő fájlalja a könyökét, reméljük, hogy semmi komolyabb, és hogy majd vissza tud térni a mérkőzésre. Ha erre nem, mert ez már valószínűleg eldőlt egészen biztosan, akkor majd a következő Szűnyi úti visszavágóra, hiszen ugye az egyik csapat 3 győzelméig tart ez a párharc, úgyhogy még a Szűnyi úton sem fog eldőlni. Most ott van a BVSC játékosoknál a labda, egy lövés, egy szép lövés volt onnan 6 méterről, a blokkokat kitempózta a BVSC 9-ese Mucsi, de a kapufát lőtte telibe. Itt már Neszmé is verve volt, de lehet, hogy azért volt verve Neszmé, mert ő tudta, hogy ott maximum a kapufát tudja Mucsi eltalálni. 3 perc, 40 másodperc jöhet előre a Ferencváros, az a Ferencváros, amely együttes 14-8-ra vezet a BVSC ellen.
0: Maga biztos előny, és előfordulhat, hogy a legnagyobb arányú győzelmét aratja az FTC bajnoki döntőben, hiszen az előző idényben az UVS ellen 11-7, 9-6 és 11-10. Hát ebből látszik, hogy azért ez egy kicsit kiélezettebb találkozó volt. Egy távoli lövés, azonban nincs gól, vagy ha van, nincs. Nagyon mutogatják a Fradi játékosai, hogy a szalán benn volt, de nem pattant, úgy látszik a képzelebeli gólvonal mögé. Marad a 14-8, 3 perc, 15 másodperc jön előre a BVSC. Szóval az előző idényben a Fradi söpréssel 3-0-al, de legyőzte az UVS-ét a bajnoki döntőben. Most ez, hogy 6 góllal vezetnek, ez kiemelkedő különbség a két együttes között. Azért támad a VVSC, vetett labda centerbe, Dömsödi talán, aki kiharcolja a szokásos emberelőnyt, ő már ki is játssza a labdát, hogy aztán a csapattársak lőjék a gólt, ha egyáltalán lesz lehetőségük lövésre. Tehát még 10 másodperc van a támadó idejükből, húzásra be középre, de nagyon könnyedén le tudja a labdát szedni Kuna Szonya az égből. Lehet, hogy Máté Zsuzsanna volt. Ami biztos, hogy Herz korsolja hozza a labdát, át a félpályán túl már. Előtte van azért csapattárs, Leimeter vagy éppen Máté megkaparintja, és aztán végül a bal sarkot figyelte, de odaért Schmuck, róla vágódik ki az alapvonalon kívülre, a kötélen kívülre. Próbált Máté Zsuzsanna most gólt szerezni, egy találata már van, de a sarokból jöhet a Ferencváros.
1: Egészen elképesztő egyébként, hogy Schmuck kiválóan teljesít a BVSC kapujában, ennek ellenére is már 14 lőtt gólnál tart a Fradi, és hamarosan meg lehet a 15-dik, hiszen megint emberelőnybe kerülnek, van egy újabb kiállítás a BVSC játékosaitól, most éppen Végvári Bori az, akit szabálytalannak láttak a játékvezetők, és említettem azt, hogy ugye legutóbb a márciusi mérkőzésen, amelyet 23-10 tudott megnyerni a Fradi a BVSC ellen, akkor is a középső kétnegyed döntött, és az utolsót meg tudta nyerni a BVSC, jelenleg a BVSC ebben a játékrészben is jobban áll, csak úgy, mint legutóbb, de most hallgassuk Matajsz Márkot.
2: Kapásra megy a hangom, hol van középen, 3-3, 3-3, jó? Igen. Ha kiáll a középen, áll meg, akkor meg kell indulni. Szóljál be, igen.
0: Megvan az itiner, amit be kell tartani a Fradi játékosoknak. Hát, hogyha mondjuk mégis eltérnek tőle, valószínűleg azért annyira nagy problémája nem lesz ebből az FTC-nek. 3-3 ellen, a lényeg, hogy valami különleges taktika lesz itt, de ezt kell majd az FTC-nek megvalósítania. Neszmé kapja a labdát a félpályánál, Ferencváros pedig jöhet az újabb, azaz a 15. góljáért. Ugye emberelőnyben vannak, fehér sapkában játszó zöld-fehérek, Szemben a kapuval Beatriz Ortiz, előtte két-három blokkoló kéz. Egyelőre nincs semmiféle taktikai elem, ami úgy nagyon megvalósulna. Hát annyit csinált a spanyol oldalra, kirakta Szalkainak, aki aztán meg fölé vágta, lehet a kapufát is érintette a labda. A lényeg, hogy nem lett gól belőle, marad a 14-8, és mindjárt két percen belül a csapatok, 6 gólos a különbség a Fradi javára.
1: Megmutatták nekünk közben a most keretben nem kerülő játékosokat a Ferencvárosnál, Lefteri a Frevritut, valamint Keszhéditát, hát mind a ketten csóválták a fejüket, Keszhédita egy óriási sóhajjal vette tudomásul, hogy Szalkai lövése csúnyán fölé ment, de közben a BBSC támadásból sem lett gól, hiszen a kötelet érte a labda, emiatt most már Neszmé dobhatja előre, és két BBSC játékos is lemaradt, akár könnyű gólt is lőhetnek a zöldfehérek, Leimeternek lesz meg erre a lehetősége, ő lő, egy óriási védés megint Schmucktól, ez már a sokadik hárítás a fiatal, tehetséges magyar válogatott kerettag kapustól, szépen kiütötte jobb kézzel a labdát, nem véletlen az szerintem, hogy Cseh Sándor szövetségi kapitány is észrevette az ő teljesítményét az évben, és behívta őt a világkupa bő keretbe, majd ugye a világkupa szuperdöntőre készülő női válogatott bő keretébe. A támadás joga viszont továbbra is a Ferencváros ébe kerül a labda centerbe, ez pedig egy kiváló döntés volt, hiszen egy újabb kiállítás, Noah de Vries volt az, aki most ezt kiharcolta. Szalkainál van most hátul a labda, ő mondja be a figurát, érdekes, hogy 17 esztendős fiatal játékos. Aztán végül megkapja a labdát, nem ő, hanem a Ferencváros tízese, Bea Ortiz, aki a maga életkorával inkább a rutint képviseli ebben a mai ferencvárosi keretben. Lényeg a lényeg, 70 másodperccel a mérkőzés vége előtt újra 7 gól a különbség. A Fradi most már 15-8-ra vezet a BVSC ellen.
0: 3 gólos Ortiz, csak úgy, mint Leimeter, úgyhogy ők kiemelkednek. Uris Attinak is van 3 gólja, de ő már ugye kipontozódott, tehát a gólok számát ő már nem tudja növelni, a saját góljainak a számát. 1 perc, 9 másodperc van hátra a negyedik negyedből. BVSC-nél még a középkezdéssel bíbelődnek, Tóth Fruzsina kezében a labda. Ő játsza meg aztán, még egy-egy támadás lesz mindkét oldalt természetesen, aztán az más kérdés, hogy mennyire akarnak előre menni a hölgyek. Betett labda középre, centerbe, ez tudta most Dömsödit el tudják sodorni, de szabályosság keretein belül Neszmé indít, van megúszó ember elől, olyannyira, hogy Vályi már középre figyel, meg is kapja a csapattás, lesz elővés, hát igen, oldalra, balra ki, nem akarja ellőni egyelőre Szalkai, mindenki visszaér a vendégektől, 38 másodperc a nagy órán, 8 másodperc támadó időből, a leghátsó ember Máté nem fogja ellőni, ellenben Vályi megint keresztpasszal megtalálja a csapattársat, a Duda szó azt jelenti, hogy letelt a támadó ideje, a Ferencvárosnak 15 gólnál meg fognak állni majd a zöldfehérek, a BVSC még kozmetikázhatja a végeredményt, de nem úgy néz ki, hogy nagyon előrébb akarnának menni, és Berecki csak tartja a labdát, egy apró szabálytalanság azért Szalkaitól, és szépen lassan, de le fog majd ketyegni az óra. 7 másodperc van hátra, még egy labdaszerzés, nem? Valójában a szabálytalanság után jöhetnek majd Lendvai révén a BVSC játékosai, aki még el is adja ráadásul, úgyhogy könnyed sikerrel zárul a bajnoki döntő első mérkőzése, mármint ferencvárosi sikerrel, hiszen amit lehetett, a Ferencváros megvalósított. 15-8-ra legyőzi a BVSC-t bajnoki döntő első felvonásán. Ortiz, Guris Atti és Leimeter is 3-3-3 gólt lőtt. Ez már önmagában több, mint a BVSC játékosok által lőtt találatok száma, ahol Pien Gorter azért 3-mal a legeredményesebbnek mondhatja magát. Jön majd a második felvonása is a finálénak 3 nap múlva, aztán majd május 31-én pedig a harmadik mérkőzés. A lényeg az, az első mérkőzést a Fradi nyerte, ahogy az a papírforma is diktálta, hogy nagy valószínűséggel majd a bajnoki címvédő nyerni tud. Ferencváros BVSC 15-8 a szó a stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen tegnap játszották az Európa Liga döntőjét, amelyen az Aston Villa csapata 3-0-ra nyert a Freiburg ellen. Hallgassák meg Regős László összeállítását.
2: 2026-ban az Aston Villa az Európa Liga győztese. 44 év után európai kupát nyernek. 82-ben német csapat ellen Beckett, akkor a Bayern Münchent verték 1-0-ra. Most pedig szintén egy német csapat ellen, a Freiburg ellen Európa Ligát.

0: Véget ért a labdarúgó Európa Liga 2025-26-os idénye. Az Aston Villa csapata nyerte meg a második számú európai kupa sorozatot. Az isztambuli döntőben a Birminghami klub ellenfele a Freiburg volt. Az előzetes esélylatolgatások alapján az Aston Villa volt kedvezőbb helyzetben, már csak azért is, mert menedzsere Unai Emery már négyszer nyerte meg az Európa Ligát. A döntő sokáig nagyobb helyzet nélkül zajlott. 40 perc után úgy tűnhetett, hogy az első félidő nem fog gólt hozni. Aztán végül kettő is született.
1: Most jön egy lágy emelés, méghozzá kapást, a gól! Tielemans! Vezet az Aston Villa! Most már elégedettebb lehet Unai Emery. Elvállalt a kapásból. Bum! És nem tudta védeni Atubulu. Rodgersi a gólpassz. Nagyszerű volt a meglátás Rodgerstől és a befejezés Tielemanstól. Tielemans. Ponsa fejelt egyébként az előbb. Megint. Buendia. Eltekeri. Gól! Mekkora gól! Buendia! És jól érezte az Aston Villa, hogy itt még van lehetőség. Az a Buendia, aki káprázatos gólpasszt adott az elődöntőben a Nottingham ellen, most egy óriási gólt szerez. Átveszi, és ballal betekeri.
0: A két gólos Villa előny magabiztossá tette a birminghamieket. A második félidőben ez újabb gólban mutatkozott meg.
1: Megint Tielemanshoz, nagyon jó meglátás, teljesen üresen volt Tielemans. Díny egyből, Buendia benéz középre, leteszi. Oly, de szép gól! Ez is, ott a harmadik, és lehet, hogy ezzel el is dől. Rodgers is betalál, és Buendia a gólja után gólpaszt is ad. Egy gyönyörű támadás volt. 3-0. Rodgers harmadik gólja ebben az Európa Liga sorozatban.
0: 3-0. Innen nem volt visszaút a Freiburgnak. Összességében magabiztos győzelmet aratott az Aston Villa csapata, és megérdemelten nyerte meg az 1982-es Beck győzelmet követő első európai trófeáját. Emellett az 1996-os Liga Kupa győzelem óta ez volt az első sikere az Aston Villának. Unai Emery pedig 5. EL győzelmét aratta. A meccs után így értékelt.
2: So congratulations first.
3: Gratulálunk mindenek előtt. Hogy érzi magát, hiszen 30 éve várnak erre a szurkolók, nagyon boldog vagyok. Minden összeállt. Értük dolgoztunk, nagyon motivált volt a csapat egész idő alatt, és a szurkolók hasonlóképpen támogattak minket. Idegenbe is utánunk utaztak, és mindig is éreztük a jelenlétüket. Mindig megpróbáltunk értük játszani, és ez a döntő a szurkolónknak szól.
4: This club won in 1982.
3: Ne felejtsük el, 82-ben nyerte az Aston Villa európai trófeát utána, és örülünk, hogy újra főszereplők vagyunk. Ön 5-5-ször nyerte már meg az Európa Ligát, már hozzászokott. Mi a titka? Megadott a lehetőség a játékosokkal, az előző csapataimmal, azok is keményen, ők is keményen dolgoztak, a Sevilla, a Villarreal, és főleg a Sevilla, amikor elindult az úton, nagyon akarták ezt a kupát, és ők tanítottak meg erre. Utána ezt megpróbáltam felhasználni az Arsenallal, ahol szintén döntőztem, nem nyertem meg, de játszottam a Villarreal-el hasonlóképpen, és most aztán a Villarreal, de kell egy jó egyesület, kell jó támogatás, kellek megfelelő társak és jó játékosok.
0: Unai Emeryt követően következzen az Aston Villa második góljának szerzője, Emiliano Buendia.
3: Congrats, what a goal you scored. Gratulálunk, mekkora gól. Tudtad, hogy bemegy, amikor hozzáért, amikor elevesztetted? Nos, miért meglőttem a labdát, úgy éreztem, hogy ez valami különleges lesz. Egy valami egészen különleges lő, és annyira örülök, hogy tényleg a hálóban kötött ki. Úgy gondolom, meg is érdemeltük. Megérdemeltük, hogy begyűjtsük ezt a trófeát. Elképesztő kampányt futottunk ebben az Európa Ligában. Nagyon örülök, és mindenkire nagyon büszke vagyok az egyesületen belül. Óriási este volt. Miben volt jobb az Aston Villa? Úgy gondolom, hogy minden egyes mérkőzés nehéz. Elképesztően teljesítették. Ők is megérdemelték volna, hogy megnyerjék. Nagyon jól felkészültünk. Tiszteltük az ellenfelet. És mindenki láthatta az első félidő, mennyire nehéz volt. Meg volt nekik is az esélyük, nekünk is. De úgy gondolom, hogy a pontrúgások csapatok mindig különlegesek. Talán ez volt a különbség. És utána egy kicsit jobban élvezhettük a mérkőzést, és szabadabban játszhatunk. Köszönjük szépen, gratulálunk!
0: A Buendia góljának köszönhetően kialakult két gólos különbséget Morgan Rogers növelte 3 gólosra. Most az ő gyors értékelését hallják.
3: Gratulálunk, hogy behúztátok az Európa Liga döntőt. Hogyan írnád le, hogyan összegeznéd az érzelmeidet? Nagyon örülök a szurkolók miatt, az egyesület miatt, mindenki miatt. Óriási mérkőzés volt, mindenki mindent beleadott. Nagyon jól teljesítettünk a legnagyobb színpadon. Ez egyszerűen lenyűgöző, nagyon örülök. Hogyan összegeznéd a mérkőzést? Miért tett a különbséget? A pontrúgás, az a szöglet, amelyből az első gólunkat megszereztük, főleg az első félidő vége előtt. Az utolsó 15 perc az döntő volt, hogy tényleg szépen előkészítsük a mérkőzés másik fejét. Talán ez volt a fő momentum. Mit jelent az egyesület számára és számodra az, hogy megnyertétek az Európa Ligát? Mindent. Azért játszom, hogy mérkőzéseket, trófeákat nyerjek. És ezek a szurkolók, ez egyesület mindent megérdemel.
0: Az Aston Villa kapujában Emiliano Martinez állt, aki korábban sosem vesztett döntőt. Hallgassuk meg, ő hogyan látta a tegnapi finálét.
3: Gratulálunk meccsorra, éjszaka. Hogyan láttad, hogyan érted meg mindezt? A kapuból álltam állva. Sok éve együtt játszunk, nagyon jól ismerjük egymás erősségeit, és egyszerűen a tökéletes kiosztuk mindezt magunkból. Nagyon jól egyeztek, de nagyon szépen szétfutattuk őket. Megpróbáltunk egy picit rövid passzos játékot is erőltetni, úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk, megérdemeltük. Tudtad, hogy minden szemben ma rátok szegeződik, hogy mekkora nyomás van rajtatok? Nem vesztettem még döntőt a pályafutásom során, és mióta elhagytam Argentinát, hiszek, bízok magamban, és büszke vagyok, hogy ezt a kaput védhetem. A kezdőrugás előtt is mondtam, hogy védeni fogom a kaput, és így is fogok legfeljebb meghalni.
0: Hallgattassék meg a másik oldal is. A Freiburg olasz középpályása az idei EL szezonban 15 meccsen 5 gólt szerző Vincenzo Grifo értékelt.
3: Milyen érzések dominálnak ilyen rövid idővel a lefolyást követően? Nos, semmiképpen sem érzem magam sikeresnek, és be kell ismerni, hogy egyszerűen az Aston Villa volt a jobbik csapat. Nem jött össze nekünk, hogy az Aston Villát lenyűgözzük. Nagyon profin, nagyon tapasztalt ravaszrókaként jártak el. Sajnos nem volt részünkről elég nyomás, és úgy gondolom ezért sajnálatos módon az Aston Villa megérdemelten nyert. Meddig tart az, amíg mindenre a szezonra majd büszkeséggel tekinthet majd vissza ezzel a csapattal? Nem sokáig kell várni, hiszen hogyha körbenézek, hogy a szurkolók itt mit műveltek, és mi is mit csináltunk ebben az idényben, végül hol kötöttünk ki, mit is értünk el, és ez a csapat mit ért el. Úgy gondolom, hogy sokan közülünk több mint 50 mérkőzést játszhattunk, és eljutottunk egészen idáig, a fináléig, a döntőig. Szívesen a magasba emeltük volna a serleget, de ez ma este sajnos nem jött össze. A félidőben figyeltük Christian Günthert a 0-2-nél, és ő is a szurkolókról beszélt, minthogyha mindebből próbálna még önbizalmat gyűjteni. Mit szól még egyszer ehhez a 11 ezer szurkolóhoz? Elképesztőek. Ők hoztak ideig, ők hajtottak, űztek eddig. A rossz pillanatokban is itt ők mindig kitartottak mellettünk. Ahogy múlt csütörtökön is ezt megéltük, vagy Freiburgban, amikor a Braga ellen egyszerűen lenyűgöző volt. Az ilyen pillanatokért labdarúgó az ember, de sajnos kell, hogy legyen egy győztes, kell, hogy legyen egy vesztes. Ma mi húztuk a rövidebbet. Szerencsés visszautat, köszönjük szépen!
0: Az első európai kupa tehát gazdára talált. 2026-ban az Aston Villa nyerte az Európa Ligát. Hátra van még 2. Jövő szerdán a Konferencia Liga döntőjében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano, majd május 30-án a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a győzelemért.

0: Kedves hallgatók, hogy már megszokhatták ebben az időtájban, mindig elmondjuk, hogy mit olvashatnak holnap a Nemzeti Sportban. Következzék most a lapszemlénk.
1: A Nemzeti Sport pénteki számában nagy interjút közlünk Borbély Balázzsal, a bajnoki címet szerző Eto FC futballcsapatának edzőjével. A szakember többek között elmondta, hogy mely játékosai nőtték ki az NB1-et, hogy mit jelent számára az, hogy klublegenda lett az Etónál, beszélt az idén mérföldköveiről, sőt arról is, hogy a csapat magjaira és a fiatalokra a jövőben hogyan és mit ilyen számít. Nagy kétvonalas interjú, tehát a pénteki Nemzeti Sportban. Emellett interjút készítettünk Szűcs Tamással, a debreceni egy fiatal válogatott középpályásával, aki többek között arról beszélt, hogy Sergio Navarro volt az eddigi legjobb edzője pályafutása során, de még emellett sok minden más érdekességet is elárul. Julián Jenner, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi játékosa jelenleg Hollandiában dolgozik. Borsos László kollégánk többek között azt kérdezte tőle, hogy mi a véleménye Kovács Bendegúdról, és nagyon-nagyon jó véleményt mondott róla. Szerinte egyébként ő lehet a magyar válogatott első számú csatára idővel. Azt mondja, megszállottan voltak a lőni, és emiatt tartja igazán különleges csatárnak a 19 éves válogatott újonc Kovács Bendegúz, tehát többek között erről is beszél. Egy kis jégkorong, hiszen férfi válogatottunk a svájci világbajnokságon, két szünnapot követően holnap Németország ellen lép pályára, a helyszínről tudósító Kapolcsi Szabó Bence kollégáin Szilasi Zoltánnal, az együttes másodedzőjével beszélt arról, hogy hogyan telt a két szünnap, hogy mi várható a németek. Jelen meglepő módon egyébként a német válogatott eddig 4 mérkőzésből 4-et elvesztett, tehát az a helyzet áll jelen pillanatban, hogy a magyar együttes megelőzi a tabellán a németeket. Nos, nyilván a német válogatott ezen szeretne holnap délután javítani, módosítani, hogy erre miként készül a magyar csapat többek között, erről is beszél Szilasi Zoltán. Egy kézilabdát ajánlanék még, hiszen a férfi válogatottunk a világban, aki selejtező, a rosszul sikerült világban, aki selejtező után egyelőre legalábbis biztosan nem résztvevője a jövő évi világbajnokság mezőnyének, de van még egy kis kapu, ugye a Nemzetközi Szövetség szabadkártyája. Szerdai Zoltán azt nézte meg, hogy erre a bizonyos szabadkártyára mely válogatottak pályáznak milyen eséllyel, és hogy ebben a harcban, mert ez biztos, hogy harc lesz, hogy kikapja ezt a szabadkártyát, milyen esélyei vannak a magyar válogatottnak, szóval a holnapi lapszámunkban erről is bővebben olvashattak.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyekszel, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ismét Subka Attila, a Kisvárda vezetőedzője. Új korszak jöhet a honvédségnél. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
6: A Ferencváros könnyedén nyerte a női vízilabda bajnoki döntő első mérkőzését, a végeredmény FTC-BVSC 15-8. Subka Attila lesz a Kisvárda vezető edzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában 4. helyezett DVSC labdarúgó csapatánál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, 2 kapusnak, Demjén Patriknak és Pálfi Donátnak a szerződése lejár. Így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsuzsák Balázs maradna. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra. Így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó 3 szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és 2 bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Az ukrajnai háború befejezése után az Európai Unió várhatóan visszatér az olcsó oroszgázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel napilap portálján megjelent interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az új kormány egyszerre törekszik az energiaforrások diverzifikálására és az alacsony energiaárak biztosítására. Magyar Péter a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a magyar kormány kész új fejezetet nyitni, miután ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását, tette hozzá a miniszterelnök. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a Volt Hadtörténeti Intézet és Múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. A minisztérium a laktanyák és katonai objektumok fejlesztéséről a parancsnokok javaslatai alapján dönt majd. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Valamint jövő szombaton pedig ismét megnyitja kapuit a Sándor Palota, vezetett séta keretében lehet megtekinteni a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Jelentkezni a Sándor Palota honlapján lehet.
0: Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autóút közötti kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Az átterelt belső sávon baleset történt az 57-es kilométernél. Ezért az ellenkező Hegyeshalom felé vezető belső sávon kerülnek a járművek. Így a Győr irányába már 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. De Budapest felé is lassulás tapasztalható 5 km hosszan.
0: Időjárás.
6: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Női vízlabda mérkőzést ma már közvetítettünk itt a Körkapcsolásban, most jöjjenek a férfiak, hiszen a Ferencváros férfi vízilabda csapata tovább jutott a Bajnokok Ligájában. Tóth Béla készített erről egy összefoglalót.
3: Egymás után hetedik alkalommal jutott el a férfi vízilabda Bajnokok Ligája végső fázisába a Ferencváros. Akár 4, akár 8 résztvevővel rendezték a legrangosabb klubtorna záró szakaszát, arról az FTC legutóbb 2018-ban maradt le. A BL előző két kiírásában egyaránt a Népligetbe került a győztesnek járó díszes serleg. Nyéki Balázs együttese tehát a címvédésért utazik majd június második hétvégéjén Máltára. Hosszú út vezetett a négyes döntőbe. A ferencvárosiak két csoportkörben összesen 12 mérkőzést játszottak le tavaly októbertől kezdődően, ez év májusáig. A Ferencváros a Bajnokok Ligája első fázisából csoportgyőztesként kvalifikálta magát a legjobb 8 közé. Az olasz Brescia, a romániai Nagyvárad és a montenegrói Primorac Kotor alkotta kvartettet, mindössze 2 pont elvesztésével abszolválták a zöldfehérek. Olaszországban a rendes játékidőben elért döntetlen után az 5 méteres párbajban pontosabban célzott a házigazda. Tavasszal a negyeddöntős csoportkörben a Talján Gigász, Prorekko mellett a Zágrábi Mladost és a német bajnok Hannover várt a Ferencvárosra. Csupán a négyes 2 legjobbja válthatta meg jegyét a máltai záróakkordra. Hogy miképpen szerepelt a Bajnokok Ligája ezen szakaszában az FTC, azt most közvetítés részletekkel elevenítjük fel.
4: Ebben a pillanatban Margéta úr emeli fel a jobb kezét és belefújja a sípjába, úgyhogy elindult a Ferencváros Prorekko mérkőzés. Sajnos az első labda elhozatal az olaszoké Francesco Di Fulvio volt egy icipicivel gyorsabb. 2,5 perc van hátra az első negyedből, sajnos most már 3 a Rekko előnye, ez nagyon-nagyon rossz kezdés egyelőre a Ferencvárostól, nem úgy, mint a labdarúgó mérkőzésen. Itt a Császár Komjádi úszodában ez egyelőre nem az igazi, de hát nyilván bízhatunk abban, hogy Nyéki Balázs tanítványai majd összeszedik magukat. Most is éppen a Fradi támad, Mandisnál van a labda, betenné centerbe, azonban egyelőre Fekete nem megjátszható, helyette viszont Manherznek kapja meg a labdát, és Fekete közben labda nélkül kiharcol egy kiállítást, és most újra emberölőnyben, tehát a Fradi, ez a negyedik emberölőnye a Fradinak, eddig 3-ból 0, reméljük, hogy most meg lesz az első gól. Vámosnál a labda, átlövi Manherzhez, Manherz pedig hátra rakja Argyropoulosnak, Argyropoulosnak lőni kell, és sajnos ez is lejön a baloldali kapufáról. Ez volt nagyjából a negyedik, például ötödik kapufája ezen a mérkőzésen a Ferencvárosnak. Véget ért az első negyed, és 5-0-ra vezet a Rekko itt a Ferencváros otthonában. Hát nem tudom, milyen szót használjak erre őszintén, de szerintem a borzasztónál is valamivel rosszabbat kellene. Hát egyelőre ez kilátástalan, amit a Ferencváros nyújt ezen a mérkőzésen. Az imént éppen Vígvári volt az, aki kiharcolt egy emberelőnyt, ezt követően megpróbálta volna átadni az egyik olasz blokk felett a labdát, viszont az olasz blokk beleért, ezzel saját magát indította, és végül nem csak ő ért föl oda fogásom elé, hanem átpasszolta a társának Kondéminek, akinek igazából üres kapura kellett csak belőni a labdát, tehát egy ferencvárosi emberelőnyből kapott egy villámgyors gólt a Fradi. 40 másodperce van még arra itt a negyedszünetben Nyéki Balázsnak, hogy valahogy felrázza a srácokat, mert azért itt a második negyednek a legelejét nagyon-nagyon meg kéne nyomni, hogy Sandro Szuknónak a legénysége ne menjen el annyira, hogy végképp beosztatlan legyen az a hátrány. Egyelőre tehát Ferencváros Prorekko 0-5. Egy gólt lőni jöhetünk előre megint, akkor, amikor ugye Joki Gratta próbálkozása után most lehetne egy magyar gól, nem csak egy próbálkozás. Vámosnál van a labda elől, Vámos próbálna magának csinálni a helyet, így is van, el kell lőni. Nem kell arra várni, hogy ember előn legyen, nem kell arra várni, hogy majd valamelyik olasz kiállítsák, vagy éppen büntető legyen, hanem szépen be kell bombázni oda Nikózia jobb keze mellé a labdát, azért ő sem a világ legjobb kapusa, bőven el lehet mellette lőni a labdát. Újra 4 gól a különbség, 2-6, tehát a Ferencváros Prorekko Bajnokok Ligáján csoport negyed döntő, vagy negyed negyeddöntő csoportmérkőzésnek az állása. És könnyű gólt lőhetnek az olaszok, hiszen elő a Canella megúszott, Canella ellövi, szerencsére nincs gól, mert Fogel hárítani tud, ráadásul úgy, hogy szerencsénk is van, hiszen a kapufára pattant az ő kezéről a labda. Most már Manherz kezén van, és nem lesz újabb lövés. 2 másodperc ebben a pillanatban pedig letelt, lepörgött ez a maradék pár másodperc, úgyhogy a fél időben Ferencváros Prorekko 3-7. Hogy eddig mi is történt a mérkőzésen. Volt ugye Manhers lövés, amit óriási bravúrral védett Nikózia. Ez követően volt egy hatalmas kapufa, amelyet Dusan Mandic volt az, aki eltalált, és végül odapattan De Tóróz, aki feladta a kapufához Vismegnek a kezére. Vismeg beleütött, ebből nagyjából 10-ből 9-szer gól van, most viszont a felső kapufáról lejött a labda. Hát beléptünk az utolsó 5 percbe, ráadásul úgy, hogy Vismeget látták szabálytalanak a játékvezetők, és ki is állítják őt 18 másodperce, úgyhogy ha mostantól kezdve bármikor gólt lőnek az olaszok, akkor én kimondom, hogy ez a mérkőzés el is dől. Ott van a labda most Pacsaljev kezére, ülteszi át keresztbe Kondémihez, Difúvio lőhet, Difúvio pedig bebombázza a kapunak a bal felső sarkába a labdát. Hát tényleg itt már csak az lehet a kérdés, hogy mennyire kap ki sajnos a Ferencváros 4,5 perc -6. Hatalmas meglepetés a férfi vízilabda bajnokok ligája negyeddöntős csoportjának első fordulójában. Ferencváros Prorekko 9-13, vagyis 4 gólos vereséget szenved itthon a Császár Komjádi úszodában a Ferencváros férfi vízilabda csapata.
3: Kettő-kettő a mérkőzés állása, amikor 2,5 perc telik el, FTC támadás, és ott Vismeg addig-addig ment a sűrűbe, amíg végül is elmaradt a sívszó, egyértelműen várta volna, hogy szabálytalanság miatt valamit ítélnek a játékvezetők, végül elveszítette a labdát Vismeg Zsombor. Manherz szemben a kapuval lóbál, nem lő, aztán kiejti a jobb oldalra, onnan pedig a gól, méghozzá jobb kézzel a jobb oldalról, ezzel a találattal, amit Varga Vince jegyez, 3-2-re vezet a magyar csapat. Le a bal oldalra, a kötélhez Dizoma, Végvári lóbál, Manherz szemben a kapuval, Nagy Ákos elvállalja, el, hó, mekkora gólt lő Nagy Ákos. Egy pillanatra nem is tudta a kapus Benke, hogy hol van a labda, hát a hálóban mögötte. Hannoverben pedig kitört a félidei nagyszünet, 10-6-ra vezet a Ferencváros a német csapat otthonában, a férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörében. A különbség tehát 4 gól. Kevésbé van izgulni való, 5 góllal vezet már a Ferencváros, miután Lugosi Csongor húzta be a labdát a kapuba. 11-6, tehát fél perc telik el a harmadik negyedből. 5 másodperc még ebből a negyedből, és egy bődületes gól Dizoma révén, tehát 16-9 a Ferencváros javára. 7 gólos a magyar csapat előnye. Ferencvárosi akció, nagyon szép lövés, és annak a végén a gól. Igazából tényleg nézték állva, hogy Jansik Szilárd mit választ. Szabad dobás után, amit megkapott, azonnal elhajította a labdát. Azt hiszem, hogy ez a 2 másodperc sok mindenre nem elég. Arra elég volt, hogy Vukicevic értékesítsen egy büntetőt. És mivel kezet fognak egymással a játékosok, meg a dudaszó is elhangzott, végeredményt lehet hirdetni. Hozta Németországban a kötelezőt a címvédő, Hannover Ferencváros 13-21. Egy perc telt el a mérkőzésből, Dizoma góljával vezetést szerzett a Ferencváros, amely egy horvát támadás már kivérekezett. Argyropoulos, Vámos, lóbál, nem lő, tovább teszi Manherz, egy lóba után pedig a lövés, ez már kiköt a hálóban, Argyropoulos találatával 2-0. Miközben éles szögből Harkov lő és Fogel véd. Hát a hasonló forgatókönyv szerint alakul eddig minden. Mladoš támadás a kötél mellől lőtte el a rossz kéz oldalról Harkov, Fogel pedig remekül zárta a szöget. Lehet jönni a negyedik gólért, kihitte volna, hogy az első negyed közepén a 4 gólos előnyért támad az FTC Zágrában. Vámos tovább, el lehet lőni, benne a kapuban a labda, fekete. Azok után, hogy elvégezte a szabaddobást, Vámos megjátszotta feketét, aki szemben a kapuval 6 méterről zúdította a labdát a hálóba. Rajta volt ezen egyébként a horvátok kapusa, de nem tudta ezt hárítani. Szépen fordul meg aztán itt a kapás oldalon Manherz. Hát megint egy védés, de jön a sípszó, büntető, 5 méteres ítélnek a játékvezetők. Manherz belövi. Manherz kap egy szabaddobást, akár el is vállalhatja. Nagyon szép! Manherz újabb góljával immáron ismételten 5 góllal vezet a Ferencváros. 8-3 tehát.

Harkov elvállalta, Fogel pedig kivédte. Úgyhogy az utolsó 3 perc az úgy kezdődik meg, hogy Harkov lövése után Fogel védett, és marad az 5 gólos FTC előny. Egy lövés a végére, a lécen csattan a labda, és Manherz gyűjti be a kipattanót. Ez a dudaszó pedig azt jelzi, hogy kulcsfontosságú győzelmet arat a Ferencváros Zágrábban. A férfi vízilabda bajnokok ligája második csoportkörében Mladost Ferencváros 10-15.

Xaviernak a góljával rögtön megszerezte a vezetést a Rekko a találkozó második percében. Az ausztrál balkezes játékos szépen 5 méterről bepattintotta a kapunak a bal felső sarkába, Fogelnek esélye sem volt, a túloldalon pedig már kapott egy ember előtt, a Ferencváros, és rögtön sikerült is kihasználni. A jobb kapufához adtuk fel a labdát Fekete Gergőnek, aki egyből tüzel, hát eléggé rossz lövés volt, megmondom az őszintét, de aztán szerencsére Nikózia valahogy beügyetlenkedte a saját kapujába, elsőre kapufára ütötte, utána pedig úgy kapodott a kezével, hogy átjutott valahogy a gólvonalon a labda, úgyhogy akkor, amikor 3 perc 8 másodperc eltelt a mérkőzésből, vezet a Ferencváros 2-1 a Rekko otthonában, és éppen megint a zöldfehérek jöhetek előre. A legutóbbi gól szerzője Manherz Krisztián volt, ugyanúgy, mint Fekete Gergő, emberelőnyből lőtt a kapuba, csak ő neki egy óriási bombája ment be, egy pattintott bombája, közben pedig egy kiállítás a rekkóiaknál. Cassi az, aki labda nélkül a kiállítás sorsára jutott, úgyhogy egy újabb emberelőny, egy újabb esély arra, hogy ezt a Fradi belője. Lent van a labda most a jobb szélen, Vámosnál, elsőre nem tudja továbbra, aztán berakja a fához, és Haverkamp Bence a gólszerző, akiről már beszéltem, őt jól ismeretik itt Rekkóban. A szurkolók tavaly ugye itt volt kölcsönben, és kiváló szezonja volt. Most is meglövi az első gólját a mérkőzésen, 3 perccel az első negyed vége előtt. Manherz Krisztián tarthatatlan ember előnyben, kiválóan játszik, 4-ből 4 egyelőre az ő mérlege előnyből. Ugye Haverkamp Bence volt az, aki még be tudott állni szintén ember előnyből, ő 1-ből 1-el áll, és még Fekete Gergő az egyetlen olyan magyar Vámoson kívül, aki már hibázott lövést, de Vámoshoz képest neki már van egy darab gólja, amelyet hogy szerzett? Hát nyilván ember előnyből. Mutatják Rádosnak, hogy hova álljon, hol van az 5 méter, onnan neki ezt el kell végezni. Természetesen Fogelre is szólnak, hogy ő is menjen vissza a vonalra. Manhersnek is mutogatnak, hogy menjen ki szépen 6 méteren kívülre. Hát ez most színház, ami zajlik a partról, de megkapta a jelet Granados, és a második 5 métereséből már nincsen gól, mert Fogel tudta, hova fog menni a labda. Oda laposan a bal kezéhez, meg is fogta. 6 gól bizony a különbség, még mindig 10-4-re vezet a Fradi, már 1 perc, 10 másodperc eltelt ebből a harmadik játékrészből, és mire befejezve a mondatot, sajnos a rekkóiak be tudnak találni, megvan az első gól, tehát ebben a harmadik negyedben és ebben a második félidőben. Lényeg, hogy a Rekko tovább zárkózik, Di Fulvio lőtt most egy akciógolt, szépen bepattintotta a jobb felső sarokba a labdát, hát nyilván olasz szemszögből szépen, a mi szemszögünkből pedig szomorúan, ami viszont biztos még, hogy 2,5 perc van hátra a harmadik negyedből, most ugye jó pár percet ugye állt a játék, de a Fradi előnye továbbra is 3 gól, 11-8-ra vezetnek a Rekko otthonában. Folyamatosan az adókapok jellemző a csapatokra, hol támadásban, hol védekezésben, de hát a Fradi egyáltalán nem akar adósa maradni a Rekkónak. Ebben az utolsó negyedben az első gólt Canella szerezte, úgyhogy hosszú idő után megint csak 2 gól volt a csapatok között. Ugye Giacomo Canellának ez volt a 4. gólja a mérkőzésen, és ráadásul Dissomma, valamint Jámbor is kipontozódott, úgyhogy most már nélkülük kénytelen folytatni a Ferencváros ezt a mérkőzést, de szerencsére támadásban nem állt le a Fradi. Fekete Gergő labda nélkül kiarcolt egy kiállítást, ezt követően pedig gyorsan kihasználta az előnyt a Fradi, mert amíg kiállt valaki feketéről, addig ő ezt ki is használta. Éppen Paviár volt az, akit kiállítottak róla. Fekete megkapta labdát és bevágta Nikózia feje fölé. Hát most aztán végképp fontos lenne gólt szerezni, mert azzal tényleg eldőlne minden. Elindult a talán utolsó Ferencváros támadás ezen a mérkőzésen. Ott van labda Argyropoulosnál, aki még nem köszönt, mert még mindig ezen a mérkőzésen tovább rakja. Ez eléggé csínybe ment, de valahogy megmentette még azt. A Dissomma, nem Dissomma lesz az, ezt rosszul látom, hanem Manherz Krisztián, most már visszaadta.

0: Argyropoulosnak, ő Vámost játszaná meg, Vámost meg is kapta már csak 12 másodperc a támadó időből, erre is figyelni kell. Vámost kiemelkedik, és sajnos belevágja a blokkba, úgyhogy 26 másodperccel a vége előtt jöhet előre a Rekko azért, hogy egyenlítsen, és ráadásul Nikózia kapus is rohan le, illetve úszik le kifelé, hogy jöhesse helyette, plusz egy mezőnyjátékos üres kapuval támad most át a Rekko. Hát kíváncsiak, hogy mi lesz ebből. 7-6-ban tehát, csak úgy, ahogyan azt mondjuk már kézilabdából megszokhattuk. Lekerült a labda Irving, ez a jobb szélre már csak 10 másodperc. Difúvió középen már csak 8. Kap egy szabad dobást, vele szemben Jansik védekezett kiválóan. Difúvió tovább rakta a társához, Kondémihez, aztán megint tovább ment a labda, megpróbálták felrakni a fához. Ez nem sikerült, és üres a kapu. Úgyhogy Jansik még megpróbálkozott egy lövéssel, amin nem ment be, vagy bement. Hát kérdezem, nem tudom pontosan, hogy mit ítéltek a játékvezetők. Az egyikük azt mutatta, hogy gól, a másik pedig az, hogy nem gól. Hát higgyünk annak, aki azt mutatta, hogy gól, mert számunkra kiírják, hogy megvan Jansik Szilárdnak a második gólja a mérkőzésen, amivel a Ferencváros elviszi a 3 pontot Genovából, a Rekko otthonából. Még egyszer, tehát a végeredmény Pro Rekko Ferencváros 14-16.
1: Most Márton volt eredményes, egy végigvitt támadás végén a balkezes játékos picit jobbról, ugye természetesen a rossz kéz oldalról talált be, és ezzel vezette hát az FTC. Mandic le a kötélhez a bal oldalra. Manherz, ott éles volt a szög, viszont így szemben a kapuval már rá lehet durrantani, Varga Vince pedig ezzel él is. Engedték, hogy közelebb ússzon, nagyjából 4 méterről tudott lőni Varga Vince, és ezzel a találattal tehát megtöri a Ferencváros a Hannover jó sorozatát, és 5-3-ra módosítja a mérkőzés állását. Kellett ez most, mint egy falat kenyért. Rossz kéz oldalra Nagy Ákostól vissza Argyropoulos, megint csak a lóba, Argyropoulos, ő viszont már a kapuba lő. Megvan tehát a 8. ferencvárosi találat, Argyropoulos révén 5 gorra növeli előnyét az FTC a német vendégegyüttessel a Hannoverrel szemben. Macan úszhat ki megint a sarokba, és ezt már jó lenne gorra váltani. Mandic beközépre, Manherz közelebb úszik 6 méteren, csak lóbál, Vámos keresi a szöget, 5 másodperc még megtalálta a lövő helyzetet, és aztán a felpattanó labdát De Torró húzza a kapuba. Vámos próbálkozását Benke még kiütötte, felpördült a labda jó magasra, és De Torró az elé csorgó labdát azt behúzta a kapuba. 9-3 tehát, nő a távolság a két együttes között. Emberelőnyös akció, Mandic át a kapás oldalra, Manherz tovább, Vámos, megint Mandic le a kötélhez, Argyropoulos visszakapja, Mandic, nincsen lövőhelyzet, Manherz, nagyon szép játék, hát ezt meddig játszották ki a ferencvárosiak, minden játékos a mezőnyből hozzáért, a befejező végül fekete volt, tényleg gyakorlatilag a gólhelyzetből is kidobta a labdát még. Egyrészt Mandic, aztán Argyropoulos, de mindez csupán azért, hogy feketét tényleg ott 2 méteren a kihagyhatatlan helyzetben találják meg. Ezzel megvan a 11. találat, 8 góllal vezeti immáron a Ferencváros. Fekete kiemelkedett derékig, de nem lőtt, aztán Végvári a lóbák után el is lövi a létszalá a labdát, ezzel Végvári Vendel felzárkózik Nagy Ákos mellé, immáron 3 gól Végvári neve mellett is, a Ferencváros neve mellett pedig 14 találat, és az eddigi legnagyobb különbség a 9 gól is kialakul a találkozón, 14-5-re vezette tehát a Ferencváros a Hannoverrel szemben. Nincsen lövő helyzet, Varga Vince emelkedik, és a kapuba lő. Elhajolt a blokk, és a zárni próbáló védők mellett Varga Vince, és megtalálta az utat a jobb alsóba. Bejutott a máltai 4-es döntőbe a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligájában. FTC Hannover 17-8 a második csoportkör 5. fordulójában.
2: A Manoszt elleni mérkőzés pedig leginkább arról dönthet, hogy megkezdheti a Fradi azt az utolsó egy hónapját, ami nagy valószínűséggel majd tényleg a négyes döntő döntőjében, de lehet, hogy csak a bronz mérkőzésen fog kicsúcsosodni. Értelemszerűen a Fradinál a cél a címvédés. Megvan az ötödik ferencvárosi gól, Manhez duplázik. Még arra volt pont lehetősége, hogy bal szélen elkapja a labdát, és aztán egyből ráforduljon, és egy pattintás után a kapuba vágja a labdát. 5-3, a gólok számával nincs gól, nincs gond, kapottakkal inkább. Megszerzi a labdát a Fradi, mehet tovább, úgy látszik, hát szemben a kapuval most éppen. Vagy Ákos, na nézzük, belővi, be! Sőt, Lugosi volt az, nem értik a horvátok, se hozzáteszem én sem nagyon, hogy akkor most Bukicsa szemben nem volt szabálytalanság, pedig úgy nézett ki, hogy a föld, hogy a víz alá nyomták a fejét, mindenét, de hát ha mehet tovább, akkor mehet tovább. 6-3, most már Lugosinak is van gólja, Manherz duplázott idáig a mérkőzésen, így a 6-3. Akkor, amikor 6 perc, 8 másodperc van hátra a fél időig, lehet, hogy eddig volt izgalmas a mérkőzés. Meg volt a középkezdés. 11-7. Nagyon magabiztos most már a Ferencváros ebben a negyedben. Ami azt jelenti, hogy 3-1-re nyeri ezt a eddig eltelt majdnem 6 percet az FTC. Az előző negyedet egyébként 3-3-ra hozta a Fradi. Ugye az 5-3-as előny az első negyed során az két csapat közé azért tett egy különbséget. Na meg most is az a 3-1, ami egyelőre itt van. De hát összesítésben 11-7 a Fradinak. Nagy lehetőség elő, de nem tudja megfogni a labdát Sorics, és épp úgy oda pattan a labda aztán Lévaihoz. Ő pedig már indít, kifejezetten jók az indításai neki, olyannyira, hogy hát egy másodgólpaszt tud adni, hiszen Argyropoulos az, aki megkapja Lévaitól a labdát, aztán Vígvári az, aki 6 méterre a kaputól Marcelliccsel szemben, és bepattintja a labdát. 15-8, 3 gólos Vígvári Wendel. Még megindul Argyropoulos, de hosszú az indítás Lévaitól, és akkor itt lesz a vége a mérkőzésnek. Könnyed sikerrel irány Málta, Ferencváros, Mladosz Zágráb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a négyes döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyerni a Nyéki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a négyes másik csapatának ki kellett volna kapnia a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot.
3: A Rekkó mögött csoport második FTC a máltai elődöntőben a két magyar játékost, Burján Gergelyt és Vígvári Vincét foglalkoztató Barcelonétával küzd meg június 11-én. A másik ágon a Prorekkó ellenfele az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt a soraiban tudó Olimpiákosz lesz. A Bajnokok Ligája négyes fináléja előtt viszont még a Honvéd elleni bajnoki döntő vár a Ferencvárosra. Ez a párharc, valamint a tegnapi Mladoszt elleni siker is szóba került Nyéki Balázs vezetőedző értékelésében. A riporter Farkas Márton.
4: Azt gondolom, hogy annyira voltunk élesek, amennyire élesnek kellett lenni a mostani Zágráb ellen. Nyilván ők is pihentetek játékosokat a hétvégi bajnoki elődöntőjük miatt. Talán inkább arra készülnek, mi ezt pontosan tudtuk, és úgy is készültünk, hogyha úgy fél időig el tudjuk venni a kedvüket, hogy a Fradival úgy meccsbe legyenek, akkor a második fél idő az könnyebb lehet. Úgy azért inkább a harmadik negyedben alakult ki a nagyobb különbség, és onnan már magabiztosan vezettük. Nagyon elégedett vagyok, helyenként jól játszottunk, magabiztosan nyertünk, nem sérült meg senki, és nem lett eltiltott játékosunk. Ez fontos, azt gondolom a Final Four előtt, az elődöntő előtt, úgyhogy minden kívánságom teljesült, a csapattól, amit kértem, azt megcsinálták, tényleg teljesen elégedett vagyok.
5: Azért ti is hangsúlyoztátok, hogy ez is egyfajta felkészülés a bajnoki döntőre, ugye, ami szombaton kezdődik. De mennyire lehet ezt tényleg olyan értelemben felkészülésnek használni, hogy azért egy más profilú ellenféllel fogtok szembenézni 3 nap múlva?
4: Hát a maga a millió, a ritmus és a saját játékunk miatt az fontos volt. Azt azért tudjuk pontosan, hogy a Honvéd ellen más játékra kell számítanunk, van egy speciális játék, amik biztos elő fognak venni ellenünk, de azért a Mladosz védekezése a 6-6 elleni tranzíciós játékban sokszor hasonlított, elkezdtek a második negyedben nem zónázni, melléálló zónát játszani, és azt a Honvéd szinte biztos, hogy elő fogja venni. Ha meg nem veszi elő, akkor megjátszik más, úgyhogy ebből a szempontból jó volt, láttam azt is, hogy hol hibázgattunk bele, ott a harmadik negyedben ebben is váltottunk, és relatíve jól sikerült. Utána tulajdonképpen, hogy emeltük még a sebességünket, ott már a Zágráb nem tudott rá reagálni. Úgyhogy abból a szempontból jó felkészülés volt, hogy mintha edzőmeccs lett volna, játszottunk egy jó edzőmeccset, viszont azért pont azért, mert mégis tétmeccs volt, ezért már azért a játékosok nem mentek bele ott a negyedik negyedből olyan párharcokba, ami esetleg sérülést okozhat. Ez így teljesen rendben volt, és azt gondolom, hogy mindenki boldog most, de lezárjuk. Semmi extra nem történt, ezt pontosan tudtuk, hogy ezt a meccset be kell húzzuk, és a szombati meccsel kezdődik a bajnoki döntő, úgyhogy arra is készülünk, és ott is azt gondolom, hogy a játékunknak majd javulnia kell a mérkőzések alatt, de a tavalyi évből kiindulva pedig azt láttam, hogy a tavaly a Vasas ellen nagyon jól beleálltak a meccsbe, ezt várom a Honvédtól is, meglátjuk, hogy alakulnak a mérkőzések.
3: A csapatkapitány Manherz Krisztián szerint a tét nélküliség jelentősen megmutatkozott a Mladost elleni találkozón.
6: Több olyan nehezítő körülmény, inkább annak nevezem őket most, volt a mérkőzés előtt. Ami ugye nem egy klasszikus bajnokok ligája negyeddöntős párharc előszere legyen, az az, hogy akár 3-4 játékost a horvátok pihentettek, mert nekik is kezdődik egy bajnoki elődöntő a hétvégén. Alapból ugye a továbbjutás az már biztossá vált mindenkinek, úgyhogy nyilván nem az a fajta parázs és elharapom a másik torkát hangulata volt ennek a meccsnek, mint lehetett volna, de azt gondolom, hogy ez a 80% körüli teljesítmény, mert azt gondolom, hogy ezért nyilván sokat hibáztunk, nem voltunk talán annyira élesek. Az már elég volt. Örökre egy 10 alatt kaptunk, vagy pont 10-et, nem tudom, hogy pontosan mennyi lett a végén. Ami egy nagyon pozitív dolog annak fényében, hogy 12-13 hátrányt kaptunk a meccsen. Úgyhogy van mire büszkének lennünk, de ahogy te is mondtad, ez egy utolsó tét nélküli mérkőzés volt lényegében, úgyhogy innentől fogva készülünk a szombati Honvéd meccsre.
5: Erre az utolsó ciklusra hogyan érkeztek meg? Ugye most lezártátok a BL-nek a második csoportkörét, ami egy Recco elleni komolyabb pofonnal indult, és utána azért nagyon szépen összeszedtétek magatokat, és sorra nyertétek meg a meccseteket. Hogyha picit ezt a két és fél hónapot nézed, akkor hogyan sikerült vissza, vagy újra felépíteni magatokat?
6: Azt gondolom, hogy nincsen egy olyan csapat sem, aki a mi esetünkben, a vízilabda esetében szeptembertől májusig végig 100%-on tud teljesíteni. Mindig vannak kisebb-nagyobb hullámvölgyek. Az utóbbi években március környékén nekünk mindig van egy, de nyilván, ahogy látszik is az azóta eltelt eredményekből, azért nyilván a stáb és a játékosok profizmusát is mutatja az, hogy hogyan tudtuk ezen átdolgozni magukat, hogyan tudunk napról napra kijönni ebből. És hát lényegében jön az utolsó egy hónapja, de inkább 3 hete a bajnokságnak, meg a bajnokok ligájának, amiért igazából elkezdtünk edzeni szeptembertől, meg elkezdtünk dolgozni. Itt tényleg már nüanszok fognak múlani, de azt gondolom, hogy megtesszük, amit kell, eddig is megtettük, család a legjobb formánkat fogjuk nyújtani.
3: A ferencváros vízilabda csapatai sportág történeti sikert hajtottak végre. Mind a női, mind a férfi együttes eljutott a bajnokok ligája 4-es döntőjébe. A zöldfehérek férfi csapata összességében 4. alkalommal lehet bajnokok ligája győztes, ehhez tehát első körben a máltai 4-es döntő elődöntőjében a spanyol Barcelonétán kell túljutni. Kiderül majd mindez június 10-e és 13-a között itt a Nemzeti Sport Rádióban is.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai. Kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A hétvégén Kanadában versenyeznek a Formula 1-esek. Erről beszélgetett Jó András Nagy Dániellel, az M4 Sport szakkommentátorával.
2: Ugye a hagyományos júniusi időponthoz képest most május végén rendezik meg a kanadai nagydíjat, ez még hűvösebb körülményeket jelenthet. Alapvetően Montreal mindig hűvösebb időt szokott hozni, és persze esőt is. Most is ilyenre kell számítani szerinted?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, mond esőt egyébként a hétvégére. Ez most még egyre nem egyértelmű, hogy milyen valószínűséggel, de jó eséllyel esős futamot látunk majd. Hát ilyen 8-10, maximum 12 fokokkal, ugye magyar idő szerint esti versenyekről beszélünk, de természetesen a helyszínen ugye nappal van, teljesen klasszikus nappali verseny. Mindig nehéz ezen a pályán menni, hiszen alapvetően a pálya karakterisztikája is olyan, hogy főleg sikán kombinációkból áll, és ezekben a sikánokban nem igazán lehet gumihőmérsékletet emelni és építeni olyan könnyen, tehát az egyenesben való cikázással lehet a gumikat rendesen felmelegíteni, úgyhogy hát benne van a káosz mindenképpen.
2: Ugye a legfontosabb változás, hogy először a történelemben sprintfutamot is rendeznek Kanadában, ugye ez azt jelenti, hogy egyetlen szabad edzés áll rendelkezésére a pilótáknak, és ugye alacsony tapadás jellemzi a pályát, amelyet alapvetően csak Forma 1-es hétvégéken használnak versenyzésre, így nagyon gyorsan változnak a viszonyok, ahogy felgumizódik az aszfalt. Összességében kalandos, kiszámíthatatlan hétvégére számíthatunk?
3: Mindenképpen alapvetően ugye a sprint hétvégék azok nehezebbek a mezőny számára, ugye a legutóbbi versenyhétvége is sprint futamos volt Miami-ban, és oda sok nagy csapat is fejlesztésekkel érkezett, mint például a Red Bull, a McLaren vagy éppen a Ferrari, úgyhogy ők még mindenképpen folytatják az új csomagok optimalizálását, de talán a legnagyobb nehézsége a Mercedesnek lesz, akik a hírek szerint komoly fejlesztésekkel érkeznek, és egyetlen szabad edzés az nagyon kevés ahhoz, hogy az autót optimális ablakba hozzák az új fejlesztésekre, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen kihívás. És a maga a pálya önmagában nem egyszerű, tehát ugye a tapadás és hogy nincs felgumizva a pálya az egyik fele, a másik pedig, hogy tulajdonképpen egy utcai pályaként funkcionál olyan szempontból is, hogy mindenhol nagyon közel van a gumikfal és a szalagkorlát, nagyon gyors sikán kombinációk találhatók a pályán, keményen kell támadni a rázóköveket, ezeket ugye könnyű elvéteni, egy apró kis hiba is okozhat komoly balesetet olyan szempontból, hogyha nem jól találja el a versenyző a kerékvetőt, akkor az adott esetben ugye messzebb is eldobhatja az autót, vagy kiszámíthatatlanul viselkedhet rajta. A pálya szélét a legtöbb helyen fűszegélyezi, tehát még az sem igazán lassítja a pálya lesodródó autókat, úgyhogy mindenképpen nehéz összerakni a ritmust, illetve a pálya felülete sem teljesen sima, tehát általában buckás, van néhány nehéz kigyorsítás ezekből a sikán kombinációkból, ahol nagy sebességgel, nagy kormányszög mellett tényleg egy folyamatosan instabil autóval kell megküzdeniük a versenyzőknek, úgyhogy ez tényleg egy olyan specifikus pálya, ami tipikusan olyan helyzeteket tud előidézni, amikor egy-egy versenyző szokásosnál talán jobban beletalál, és jobban ráér az a ritmusára. Russell, Hamilton, most két versenyző, akik eszembe jutnak, akik általában szeretik ezeket a pályákat, és könnyen lehet, hogy van olyan, akik pedig kevésbé éreznek rá.
2: Ugye talán a hétvégén nagy kérdés, hogy George Russell képes lesz-e válaszolni Kimi Antonennek, ugye Russell VB esélyesként kezdte az idényt, a lendülete azonban eddig hétvégéről hétvégére apadt, és Miami-ban óriási hátrányban volt az olasz fiatalhoz képest.
3: Na, mindenképpen meglepetés, de most már azért azt látjuk, hogy Kimi Antonelli talán jobban ráérzett az idei autóra, mint George Russell, és ugye az elmúlt három futamban hármat megnyert, hármat pole pozícióból, ráadásul gyakorlatilag rajtszélgyőzelemmel. Úgyhogy Russellnek mindenképpen vissza kell vágnia, viszont alapvetően ezen a pályán azt is lehet látni, hogy azért az elmúlt időkben Russellnek jobban sikerült teljesítenie. Úgyhogy ilyen szempontból én most megmondom őszintén, hogy Russellt egy kicsit talán esélyesebbnek is érezném ezen a hétvégén, de meglátjuk.
2: Olyan pletykákat lehet olvasni egyébként, hogy a Haas valószínűleg az idén közepén elbocsátja Esteban Okont. Nem tudom, erről te mennyire értesültél. Ayao Komatsu nem kedveli Okont.
3: Hát ugye szerintem nem, ez most picit úgy hangzik, mint hogy ez egy személyes dolog lenne.
2: Ja, elnézést, nem folytattam tovább, tehát természetesen nem ez a legnagyobb problémája Okonnali van.
3: Én abszolút értettem, csak hogy mindenki számára ez tiszta legyen, tehát hogy ez ilyenkor ugye a Forma 1-ben a teljesítményről szól. És a Komatsu azért nem kedveli Okont, mert végül is szakmai szempontok alapján valószínűleg nem kedveli. Azért, mert nem teljesít jól, és a sokkal tapasztalatlanabb, sokkal fiatalabb csapattárs Oliver Bearman pedig ott van a legjobb 10-ben a bajnokságban, és hétvégéről hétvégére jobban teljesít, keveset hibázik. Talán Miami-ban egyébként Okon is összetette magát, de hogy Okontól szerintem összességében tavaly is több teljesítményt vártunk volna mi is, illetve a háznál is szerintem a döntéshozók, úgyhogy ilyen szempontból teljesen reálisnak tartom azt, hogy Okon alatt rezeg a léc. Az meglepetés lenne, hogyha évközben válnának meg tőle, de nem lehetetlen elképzelés.
2: Jó, és ki tudnak a helyére tenni, ki lenne a megfelelő opció szerinted, és mi lesz Okon jövője? Olyan lesz esetleg, mint ugye Bottas volt a Mercedesnél a 2025-ben tartalékpilóta, vagy egészen más bajnokságban fog majd versenyezni?
3: Hát ugye ilyen renoméval alapvetően ugye nem egy top csapatból kikerülve megnézve most azt, hogy azért nagyon kevés hely van, vagy nem is igazából van feltétlenül megüresödés, szerintem Okonnak nem nagyon lesz folytatása, úgyhogy ilyen szempontból szerintem Okon most a Forma 1-es karrierjéért küzd, és szerintem egyébként az ilyen Sergio Perez és Valtteri Bottas féle visszatérésen kívül nagyon másra nincs is lehetősége Okonnak, tehát ugye ők is, mármint Bottas és Perez is úgy jöttek vissza, hogy egy gyakorlatilag sereghajtóként előre elkönyvelt csapathoz a tapasztalatuk miatt érkeztek meg. Úgyhogy szerintem Okon, igen, alapvetően szerintem az egyik legalul értékeltebb versenyző volt évekig a mezőnyben, most viszont ő maga nem teljesít azon a szinten. Úgyhogy Okon abszolút a Forma 1-es karrierjéért küzd. Ki lehet a helyére, közben itt gondolkozom akár a Ferrari akademistákban, hogy Dino Beganovic, Rafael Camara ott vannak a Forma 2-ben. Beganovic azért kisebb meglepetés lenne, Camarának pedig még talán túl korai lenne a beugrás, de nyilván a Haas és a Ferrari közötti kapcsolat azért az erős, úgyhogy azt mindenki, ugye Bearman is Ferrari akademista, úgyhogy akár közülük kerülhet ki valaki, Camarában egyébként nagyon érzem a sebességet, csak nem szabad az ő karrierjét talán ebben a helyzetben túlságosan elkapkodni, úgyhogy az is lehet, hogy valami teljesen más név kerülhet be végül a kalapba, ha úgy tetszik.
2: Mi a helyzet a Red Bull-lal? Ha minden igaz, ők most is kisebb fejlesztési csomaggal érkeznek.
3: Red Bull-nál várhatunk fejlesztéseket, de egyébként a Red Bull volt a legnagyobbat előrelépő csapat Miami-ba. Ezt lehet, hogy sokan nem vették észre, vagy nem volt olyan egyértelmű, de a Red Bull nagyon-nagyon messziről jött. Tehát a Red Bull teljesen visszaszorult a középmezőnybe tulajdonképpen az első három verseny hétvége után, és Miami-ban pedig azt láttuk, hogy Verstappen akár a győzelemért is tud harcolni. Ami önmagában nagy meglepetés volt. Továbbra is a gumikezeléssel küzd az energiaitalos csapat, de én most érzem Miami óta azt, hogy van egy nagy előrelépés, és hogyha ezt a csomagot tudják még finom hangolni, erre lehet számítani ezen a verseny hétvégén, akkor az azt is jelentheti, hogy akár ténylegesen a futamgyőzelemért is küzdhetnek Verstappennel. Ja, Adjár is jól teljesített, Miami-ban Adjárnak nem volt jó a tempója, aztán vasárnap nagyot is hibázott, úgyhogy ilyen szempontból azért még Adjárnak is kell javítania, legalábbis a legutóbbi hétvégét, hogyha nézzük. De alapvetően a Red Bull-t mindenképpen az élmezőnybe várjuk Montrealba. Aztán meglátjuk, ugye a hírek szerint a Mercedes ilyen komoly fejlesztésekkel, azt is figyelni kell majd.
2: Egy picit beszéljünk Verstappenről, aki az előző hétvégét a Nürburgringen töltötte egy 24 órás megbízhatósági versenynek a gyári Mercedes csapat tagjaként. Félelmetes, amit ott is csinált, nagyon hangos tőle a sajtó. Láttál már valami ilyen pilótát egyébként?
3: Hát erre nehéz válaszolni, mert azért a történelem során, akár a születésem előtt, vagy a születésem környéki 90-es évek végé időszakot is idevéve azért több versenyzőt ki lehetne menni, akár a mostani érából is, viszont az utóbbi időszakban ez nem nagyon volt jellemző, hogy a Forma 1-ből más versenysorozatokban átjárás lenne. Verstappentől ez abszolút egy őszinte, és nem egy ilyen szalagcímhajház megmozdulás, hogy nagyon szeret versenyezni ezekkel a GT3-as autókkal, amivel ugye Nordschleifén is indult. Én is versenyeztem egyébként ilyen autóval, tehát ezt alá tudom támasztani, hogy elképesztően nagy élmény, azért ezek már nagyon gyors autók. Nyilván a Forma 1-es tempóhoz képest nem, ott azért elég nagy a különbség, de a karosszériás autók világát, hogyha nézzük, akkor ezek nagyon fejlett autók, versenyábélsz, versenykipörgésgátló, nagy leszorító erő, Nyilván itt V8-as, V10-es motorral ellátott autók, ugye a Mercedes az egy szívó V8-as, én is pont egy Mercedes-szel mentem egyébként 2 évvel a GT Operen a Hungaroringen. És hát a világ egyik legnehezebb versenyén indult Verstappen a 24 órás Nordschleife futamon, itt 4-en indulnak egy csapatban, ez egy gyakorlatilag váltó verseny, 2 kötőjel 4 óránként cseregetik a versenyzőket, és a világ legjobb GT versenyzői, meg ilyenkor összejönnek más kategóriákból is a legjobbak. Óriási különbség van autók között, tehát van nyilván a legnagyobb kategória, ez a GT3, ez az SP9-es kategória, de mennek Dacia Logan-ek is, szóval a kedves hallgatók is hallhatták, vagy láttak erről
2: az interneten. Szenzációs képeket volt, és az autópályán is látták egyiket, hogy bontották el az autót.
3: Igen, hát óriási internetsztárrá vált az autó, az a kb. 100 lóerős, miközben ugye a GT3-as autó pedig több mint 500, és nyilván a tempó különbség az óriási. Tehát ez ugye ez egy multiclass, ez egy több kategóriás verseny, tehát vannak lassú autók, vannak gyors autók, 150 nevező, a pálya is a világ egyik legnehezebbje, közel 170 kanyar található rajta, 26 km hosszú, mindenütt közel a szalagkorlát, letörések vannak a pályán, hirtelen emelkedők, hirtelen lejtők, éjszaka kell menni, nincs kivilágítva a pálya, tehát hogy nagyon-nagyon sok nehézséggel kell megküzdeni, és ezen a versenyen állt helyt Verstappen, és ő volt a leggyorsabb egyébként a mezőnyben. Voltak olyan pillanatok, amikor nem is kevéssel, 3,5 órával a verseny előtt még vezette Verstappen csapat az egész összetett állást, csak technikai hiba miatt kiestek, úgyhogy mostanában nem láttunk ilyet, azt nyilván ebből nem lehet arra a következtetésre jutni, hogy akkor most Verstappen a világ legjobb versenyzője. Persze van sok más indikátor, ami azt mutatja azért, hogy vagy a legjobb, vagy az egyik legjobb, akár csak a Forma 1-es eredményeit, hogyha nézzük, és a hétvégéről hétvégén nyújtott teljesítményét. Hát igen, azért a Forma 1-ben, ha valaki 4 világbajnoki címet nyer, ha egy azért még csúcsforrával lévő Lewis Hamilton ellen sikerre megy, akár 2021-re gondolok, akkor azért az már mutatja, hogy egy nagyon jó versenyzőről van szó.
2: Még egy pletykáról kérlek szépen beszéljünk. Christian Horner Forma 1-es visszatérése akár egy teljesen új 12. csapat élén is megvalósulhat. A Red Bull korábbi vezetője a hírek szerint a kínai autógyár BYD-vel folytat egyeztetéseket és egy lehetséges együttműködést.
3: Igen, ezek egyelőre abszolút egyka szinten élnek, viszont a BYD-ról már sokszor beszéltünk, és sokan cikkeznek. Ugye az egyetlen reális opciónak gondolom egyébként, hogyha új csapat érkezik, akkor annak nagyon komoly értéket kell hoznia a Forma 1-hez, hogy egyáltalán a csapatok és a Forma 1 befogadja, mert hogy itt nem elég egy jó versenycsapatot kiállítani. A Forma 1-be való nevezés, ezt láttuk akár a Cadillac projektje kapcsán, az elképesztően összetett dolog. Tehát, hogy nem csak azt kell bizonyítanod, hogy van egy komoly gyártói háttered, nagyon komoly marketing és szakmai értéket is tudsz hozni a csapathoz, hanem azt is bizonyítanod kell, hogy ezt az egészet rövid távon fel tudod építeni. Elképesztő operációról van szó, a Cadillacnél is egy 0 fős vadi új cég indulása után 2 éven belül már közel 1000 fő kell, hogy dolgozzon, tehát önmagában már ez szürreális. Hogy ez mikor valósulhat meg, valószínűleg a következő motorszabályrendszer debütálásakor, tehát előtte nem hiszem, hogy reális, ez 2030-31 lehet, tehát csak hogy tegyük ezt is azért a helyére, tehát nem 1-2 éven belül állhat össze ez a projekt minden bizonnyal. És a BYD hozhat akkora értéket, hát ugye az egyik, a világ egyik legnagyobb autógyáráról beszélünk, nyilván az elektromos autókról a leginkább híres, főleg itt Európában a BYD, de gyártanak belső és motoros autókat is, Christian Horner pedig egy olyan bizonyított szakember, aki akár tulajdonosi szemlélettel, akár ügyvezetői vagy csapatvezetői szemlélettel tud egy ilyen csapatot támogatni, és talán most egyébként a szabadúszók közül ő a legjobb opció. Úgyhogy ha én BYD lennék, és egy ilyen projektet akarnék összerakni, akkor biztos, hogy a legelső ember, vagy az egyik első ember, akit megkeresnék, az Christian Horner, aki ráadásul ugye 0. lépéstől fogva ott volt a Red Bull Formula 1 csapatának felépítésekor. Tehát pontosan tudja, hogy kell egy csapatot nulláról felépíteni, azt is tudja, hogy kell egy csapatot világbajnoki címre vezetni, hogy kell nehéz szituációkat kezelni. 20 éven keresztül vezett a Red Bull csapatát, tehát ideális szakembernek tűnik, de azért még ezek még mindig csak pletykák.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ismét Subka Attila Kisvárda vezetőedzője, az alacsony energiaárak biztosítása a kormány célja. Kora nyárias időre készülhetünk a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: A Ferencváros könnyedén nyerte a női vízilabda bajnoki döntő első mérkőzését, a végeredmény FTC BVSC 15-8. Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor az ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda Labdarúgó Akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila a sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában negyedik helyezett DVSC labdarúgó csapatánál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám a DVSC sportigazgatója közölte, két kapusnak, Demjén Patriknak és Pálfi Donátnak a szerződése lejár. Így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Zsuzsák Balázs maradna. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól. Most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. A csapat egyik legjobbja, a Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el az együttest. Lelik Réka 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Az ukrajnai háború befejezése után az Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel lapinterjúban. A miniszterelnök a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a Tisza kormány kész új fejezetet nyitni, miután az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását. Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy még ma hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. A miniszterelnök azt írta Facebook oldalán, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudatta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a Kálendre kegyelmi ügyében született iratok a kormánynak. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz, jegyek már kaphatók az előadásokra.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt belső sávon korábban baleset történt az 57-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, újra járható minden terelt sáv, de Győr irányába még 10 kilométert meghaladó torlódást nehezíti az előrejutást, és Budapest felé is 5 kilométer hosszan tapasztalható lassulás.
0: Időjárás.
4: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17, holnap napközben 23 és 28 fok várható, a hétvégén akár 30 fok is lehet.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Történelmi sikert ért el a Mocsári Bence a múlt hétvégén a yokohamai World Triathlon paraversenyen. A 26 éves sportoló pályafutása első aranyérmét szerezte meg a sportág legmagasabb szintű nemzetközi versenysorozatában. A párizsi paralimpián negyedik helyezett triatlonos azonban nem lassít. Tóth Szilárd vezetésével gőzerővel készül a közelgő versenyekre, immár otthon, ahol a mai edzés után Nyágui Gergely kérdezte a pécsi Abai Nemes Oszkár sportuszodában.
2: Bence, jó rég beszélgettünk, talán még az olimpia után, és akkor ugye arról beszélt, hogy innen csak feljebb van. Hát azóta feljebb lett, hiszen gratulálok, ezzel kellett volna kezdenem. Világkupa győzelem a Távol-Keleten, de volt ennek előzménye is, úgy tűnik, hogy egyre jobb formában vagy. Nagyon jó előjelek, ez ugyan még messze van 2028, de azért annyira már nincs is messze.
3: Igen, igen, köszönöm szépen a gratulációt. Valóban voltak előzményei, meg előjelei ennek az eredménynek, de azért ilyen szintű fejlődés, meg ilyen szintű eredményre nem számítottunk, minket is meglepett. Igazából az előző év annyira nem volt olyan hű, de jó. Pont az EBVB, ami fontos lett volna, ott nem remekeltem, sőt, EB-n el se tudtam indulni betegség miatt, a VB előtt meg beteg voltam, így ott nem jött ki. Az az év annyira nem volt olyan csodálatos, de örülök, hogy ez az év úgy kezdődik, hogy egy jó eredménnyel kezdtem.
2: A párizsi paralimpia után mondtad, hogy mindenféleképpen előlépés lesz a cél hosszú távon. Ez mennyire adott neked többlet motivációt, hiszen azért tudjuk pontosan, hogy egy élsportolónak egy olimpia utáni első év az mindig egy kicsit talán nehézkes az újrakezdés. Az esetedben ugye, ahogy mondtad, nem is úgy jöttek az eredmények, hogy te szeretted volna, nyilván külső okok és sérülés miatt. Viszont gyanítom, hogy egy extra lökést adott, hogy akkor még többet, még jobban, még erősebben, és hát ennek most tényleg meg lett az eredménye.
3: Igen, igen, tényleg nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Ennek ki kellett jönni ennek az eredménynek, úgy gondolom, mert tényleg rengeteget tettünk bele abba, hogy ide eljussak, és az edzéseken is ügyeskedtem, igazából reméltük, hogy egyszer csak ilyen.
2: Ugye itt az úszás a paraúszókkal készültek együtt, itt mindig van társaság, viszont a többi szám ugye az általában a magányos harcosok versenye számodra. Korábban azt mondtad, hogy nyilván jobban is szeretsz a többiekkel együtt edzeni. Miben lett ez más egyébként, vagy miben fejlődtél? Minek köszönhető az, hogy tényleg ilyen nagyságrendekkel nem csak az eredmények, hanem tényleg a helyezések is jobbak lettek?
3: Úgy gondolom, hogy az állandó munka, tehát a konzisztencia, az nagyon sokat segít, tehát az állandó, tényleg folyamatos munka, az segít, és emellett nyilván az, hogy jó emberekkel vagyok körülvéve, vannak edzéstársaim, akikkel tudok készülni, átbeszélni az edzéseket, nevetgélni az edzőim, az edzői kollektíva, akik segítenek, gyógytornászok, tényleg egy csomó olyan plusz dolog van, ami hozzátesz ahhoz, hogy egyre jobb és jobb lehetek.
2: Hogy az zajlik nálatok az olimpiai kvalifikáció? Ez már része volt ez a világkupa, illetve a világkupa győzelem? Ha jól emlékszem, akkor nektek egy elég hosszú kvalifikációs sorozat van ahhoz, hogy ott lesz majd Los Angelesben 2028-ban, és azért ugye azt mondtuk, hogy azért még messze van, de gyakorlatilag két év jövőre a célegyenésébe fordul a kvalifikáció. Hogy állsz most ezzel?
3: Ez még nem tartozott a kvalifikációhoz. Nálunk jól emlékszel, hogy az épeknél valóban úgy van, hogy két év a kvalifikációs ciklus ez az időszak, de a para sportolóknál ez egy évre van redukálva, tehát nekünk majd csak 27 júliusa környékén kezdődik el az olimpiai vagy paralimpiai kvalifikáció, és majd onnantól számítanak ezek a pontok, de ettől függetlenül ez egy nagyon sok pontot érő verseny volt, amivel előrébb lépek majd a világranglistán, így majd a kvalifikációt jobb helyről tudom kezdeni.
2: Yokohamában nyertél most, tehát tényleg a világ másik végén. Előtte is volt már egy nagyszerű világkupa eredményed. Hányadik vagy most a ranglistán, és akkor hogyan tovább?
3: Fú, most talán 8. vagyok, vagy 7. a világranglistán, és igazából ez egy meglepően jó helyezés ahhoz képest, hogy előző évben nem úgy sikerült az év, ahogy terveztük. A következő verseny az pedig az Európa-bajnokság lesz egy hónap múlva, június 14-én, és az a következő nagy cél, ott szeretnénk szintén dobogóra állni, és majd azokkal újabb pontokat betenni ebbe a világranglista pontszámai mellé, és utána szintén az Európa bajnokság után lesz egy világkupa Besançonba, Franciaországba, és akkor ott fogok még rajthozálni, majd egy hét pihi, és utána megint lesz még két világkupa, tehát viszonylag sűrű lesz a következő két hónap, de utána majd kicsit könnyebbé válik.
2: Egyébként itt ül velünk edződ is, és ugye mondtad, hogy jó társaságban vagy mindig. Itt a nagy siker után volt-e bármi pihenő, hiszen ugye múlt hétvégén nyerted meg ezt a távol-keleti versenyt, és most már itt vagy, és ismét edzel, és az élet nem állt meg. Tudtál egy picit egyébként szusszanni, volt-e idő ünneplése, vagy az élet tényleg megy tovább?
3: Hát az élet megy tovább, de alapvetően azért kint Japánban ott töltöttünk még a verseny után egy másfél-két napot, és akkor nyilván szétnéztünk, persze edzeni is kellett, de nem sokat azért, nyilván verseny után kicsit könnyebbek az edzések, és szét tudtunk nézni, ami egy nagyon jó élmény volt, és nagyon sokat hozzátett a pozitivitásához, meg nyilván az, hogy egy jó eredménnyel fejezhettem be ezt a versenyt, az még egy csodálatos érzés.
2: Egyébként egy picit segítsünk a hallgatóknak, hogy azt mondjuk, hogy világkupa, illetve Európa-bajnokság, hogyan néz ki az élmezőny, tehát mondjuk a világ és az európai viszonylat. Mondtad, hogy cél az Európa-bajnokság, dobogóra szeretnél állni ott is. Mennyire erős az európai kontingens, milyenek az esélyek?
3: Alapvetően úgy gondolom, hogy az európai legerősebb. Vannak erős atléták a másik kontinenseken is, tehát mondjuk az amerikai kontinens a második legerősebb. Ott van két nagyon erős atléta, akik kétszeres paralimpiai érmesek, tehát azért vannak ott is tehetségek, de alapvetően az európai mezőny az, ami a legtömöttebb és a legtöbb atlétát felvonultatja, és itt van a kétszeres paralimpiai bajnok, a német Schulz, akit Yokohamában ugye sikerült legyőznöm, de ő ez nagyon nagy név, és nagyon sok van mögötte, ő nagyon kemény, bízom benne, hogy azért esetleg az EB-n is meg tudjuk szorongatni egymást, majd látjuk nyilván, de mellett vannak más fiatal tehetségek is Európán belül, akik egyre jobban jönnek fel, és nyilván nekünk is kihívás jelent, hogy ezekkel felvegyük a versenyt.
2: És ugye most említett, hogy átteszed Európára a székhelyed, előbb az Európa-bajnokság, majd Besançon, Franciaországban a világkupa. Maradtok most már Európában egy darabig, vagy lesznek még megint csak tengeren túli világkupa futamok?
3: Gyakorlatilag most a következő pár hónapban csak Európában fogunk versenyezni, mert a EB és a francia verseny után lesz még egy Németországban, meg egy Magyarországon, a tatai világkupa, és utána pedig egy alapozó időszak következik, hisz a VB az majd szeptemberben lesz, ami szintén Európában van, Spanyolországban, Pontevedrában, szóval szerintem igazából az évben már talán itt maradunk.
2: EB, VB világkupák, aztán jön 2027, és itt van 2028, tudom, hogy még messze van ilyen szempontból, de Bence, mivel lennél elégedett, hogyha most arra gondolsz, hogy két év múlva paralimpia?
3: Úgy gondolom, hogy egy dobogós helyezés az már nagy boldogságot okozna nekem, de nyilván hajtunk a dobogó tetejére, igyekszünk beleadni mindent, aztán reméljük, hogy a verseny majd úgy jön neki a lehetőségek, hogy ezért majd tudok küzdeni.
1: Mocsári Bence úszóedzéseit Jancsik Árpád tanítványaival együtt végzi. A háromszoros paralimpiai világ és Európa bajnok Konkoly Zsófia, valamint a kétszeres paralimpikon EB ezüst és háromszoros EB bronzérmes Iván Bence a közelmúltban több kiváló Európa bajnoki szintidőt úszott a berlini világkupa versenyen, és javában készül a szeptemberi törökországi kontinens viadalra. Velük is Nyágói Gergely beszélgetett. Elsőként Konkoly Zsófiát hallják.
2: Kezdjük a legfontosabbal, hogy vannak a halak?
4: Jól vannak, igen, most talán 13 halam van. Árpi is, az edző, meg a Bence is elnevezett egyet-egyet. A Bencét Bobnak hívják, Bob Gigásznak pontosabban, Árpit pedig Dysonnak, úgyhogy jól vannak.
2: És ugye úgy látom, hogy teljesen ez, mint hal a vízben. Hát hazatértetek a berlini világkupáról nagyszerű eredményekkel, több Európa-bajnoki kvalifikációs szinten, és az egészben talán a legjobb hír az, hogy lesz Európa-bajnokság, hiszen legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor ez is még kérdéses volt, és úgy készültetek, hogy igazából nem tudtátok, hogy mire. Nos, azóta volt egy világkupa nagyszerű eredményekkel, most már tudjuk, hogy lesz majd egy Európa-bajnokság is szeptemberben. Egy kicsit beszél az elmúlt pár hónapról, hogy hogyan is telt, illetve mikor dőltek el a dolgok, hogy állnak most az eredmények, hiszen úgy tűnik, hogy újra megvan a célkitűzés, megvan a motiváció, hogy vagytok most általánosságban?
4: Hát igen, akkor nagyon nehéz volt készülni, hogy nem tudtuk, hogy mire készülünk így igazából. Én talán a korábbi interjúban mondtam is, hogy nem tudom, hogy meg lesz-e tartva. Én azt gondoltam, hogy innentől kezdve már azt mondják, hogy inkább nem tartják meg, de nagyon örülök neki, hogy megrendezésre kerül majd Törökországba. Úgyhogy így ezért sokkal könnyebb, hogy látjuk, hogy mikor lesz pontosan, hol lesz, úgyhogy így most már tényleg a cél lebeg a szemünk előtt, és tudunk készülni. Ugye voltunk kettő világkupán, voltunk Barcelonában, és most voltunk Berlinben nem olyan régen, Igazából én azt gondolom, hogy mind a kettő egészen jól sikerült, ahhoz képest, ahol kell tartanunk szerintem. Úgyhogy haladunk, majd lesznek edzőtáborjaink valószínűleg. Még nem tudjuk pontosan, hogy hol, meg mikor, de készülünk, ahogyan tudunk.
2: Most már gyakorlatilag 2 év múlva itt van Los Angeles. Hogy néz ki a kvalifikáció?
4: Így van, hát azért még 2 év vissza van. Azt gondolom, hogy azért még időnk van bőven. Jövőre lesz majd a világbajnokság, ami nagyon fontos lesz. Ott tudunk majd először kijutást szerezni, hogyha 1-2-be kerülünk. Igazából már nyilván az a legfontosabb. Az EB-re is természetesen nagyon készülünk, de szem előtt kell még tartanunk, hogy még 2 év azért hátra van.
2: Legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor 2028 azért ott lebegett a szemed előtt, és voltak nyilván álmok, meg vannak célok. Hol tart most a realitás, hiszen említetted, hogy például a Berlin világkupán is ugyan érmeket nem szerszél, de ott tartasz, ahol kell, hiszen egyre nehezebb gyakorlatilag jó eredményt elérni. Hogy néz most ki a motiváció, és hogy néznek ki most az esélyek azokhoz az álmokhoz, hogy ugye azon az olimpián meglegyen az is, ami eddig nem volt meg?
4: Igen, hát a motiváció, én azt érzem, hogy nem csökkent, ugyanúgy megmaradtak a célok és a vágyak a Los Angeles-i paralimpiára. Hát meglátjuk majd, hogy mi fog belőle kisülni. Én azt gondolom, hogy bármi lehetséges ezen a ponton.
2: Mi történt legutóbb Berlin, tehát mely számokban indultál, és volt egy nyaksérülés is, majd erről is váltunk 2 szót, tehát hogyan vagy most egészségügyileg, és hát hogy néz ki a programod?
4: Berlinben kicsit új számokat próbáltunk ki, olyanokat, amiket amúgy nem szoktam úszni, például 100 mellen is elindultam, ott Bencével versenyeztünk egy jót, legalábbis időben nyilván, az egyébként egy tök jó élmény volt, 100 gyorsan is elindultam, 200 vegyesen úsztam, ami azért volt fontos, mert legutoljára a világbajnokságon úsztam, úgyhogy azért eltelt majdnem egy év a kettő között, és a 107 volt az utolsó napon, és ott megúsztam a nyakamat lényegében, és nem volt egyébként komoly, csak nem volt velünk igazából senki, aki ezt kezelni tudta volna, úgyhogy így vissza kellett lépnem a délutáni döntőből.
2: Most már rendben vagy?
4: Most már minden oké, igen, pihentettem.
2: És akkor hogyan tovább, mik a következő versenyek, az EB előtt lesz-e még valami, vagy most már célegyenesben vagytok az Európa-bajnokságra?
4: Paraverseny valószínűleg már nem lesz, az Európa-bajnokság lesz a következő, elvileg kitűzünk majd egy versenyt itthon 8 hét múlva.

0: Berlinbe, ahol sikerült elérnem pár EB szintet, amiből még nem volt meg, úgyhogy most tudunk válogatni a számok közül, úgyhogy most vannak célok, van motiváció, úgyhogy készülünk tovább.
1: Mik most a tervek? Tudom, hogy azért van még egy bő 3 hónap addig az EB-ig, de hogy néz ki most, mik lesznek azok a számok, amikben esetleg indulsz, vagy ez még a jövő zenéje?
0: 2-100 mell az biztos, 50 pille is lehetséges, és szerintem az 50 gyorsat el fogjuk engedni, de még ezt az árpival átbeszéljük, de én efelé hajlok, hogy ez lesz a paletta.
1: És egyébként említett az előbb Zsófi, hogy mellene egy jót versenyeztek már, ami az időket illeti. Hogy van, zajlanak most itt az edzések? Itt van a másik Bence és veletek, ott van ugye Zsófi. Tehát a jó hangulat az változatlanul megvan. Itt ülünk az uszodában egyébként, most a kávéját fogyasztja mindenki az edzés után. Tehát a jó kedv az adott, az mindig is megvolt, a jó társaság megvan, és hát ugye most megint csak vannak célok.
0: Nyilván a jó hangulat megvan, ugye most itt edzés után mindig leülünk egyet kávézni, de amikor 8-tól 10-ig az edzés van, feladatok vannak, akkor nyilván kicsit abba hagyjuk a hülyeskedést, akkor nyomjuk tovább, de elején meg a végén, mert utána meg kicsit elengedjük a hangulatot, jó kedves csináljuk, és szerintem ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ide minden nap leüljünk, úgyhogy nagyon jó most a hangulat, jó a csapatkohézió, úgyhogy készülgetünk.
1: És egyébként hogy vannak a gyerekek, hiszen ugye most már egy ideje edzőként is dolgozol?
0: Ők is készülnek, mert nekik most lesz a nyár elején az országos bajnokság, úgyhogy velük is azért rövid pórázon vagyunk, csináljuk az edzéseket, keményen dolgoznak. Őket letolom majd július elején az országos bajnokságra, és utána kicsit magamra is tudok koncentrálni edzés szempontból, de jó így ez a kettős pálya, úgy gondolom, hogy jól megtaláltuk a balanszot az edzés meg a kívüllét között, úgyhogy minden jó.
1: Akkor lesz egy pár hónapod az EB-re, aztán az EB után gyakorlatilag elkezdődhet a felkészülés 2028-ra, hiszen még mindig az van célkeresztben.
0: Nyilván akkor EB után is lesz egy pár hét szünet, aztán elkezdjük a 2027-es szezont is. Nyilván ez már picit fontosabb lesz, mert január 1-től akkor már lehet úszni szintidőt a paralimpiára. Nyilván szeretnénk minél előbb megúszni, vagy teljesíteni, és akkor picit megnyugodhatunk, hogy akkor lehet, hogy lesz egy kvótánk, lehet, hogy tudunk menni meg Los Angelesbe, úgyhogy akkor már januártól azért keményen bele kell állni a melóba, és egy kemény 2 évünk lesz, vagy másfél.
1: Ahogy említetted, Krabben, és valószínűleg ez lesz az utolsó paralimpiád, ez az utolsó ciklusod. Gondoltál már arra, hogy amikor már majd nem lesz úszás, hiszen tudjuk, hogy az úszás mellett maradsz, de ez még nagyon távol él, vagy azért már motoszkál az agyadban, hogy mi lesz majd az úszás után?
0: Ez még távol él, de most nyilván itt vannak a gyerekek, az valamennyire eltereli ezt a figyelmemet, mert nyilván, ha most abba hagynám egyik napra a másikra, akkor lenne hova mennem, egy úszodán belül, nyilván itt a gyerekekkel foglalkozni, de még erre nem gondolunk, hanem szeretnénk ott lenni Los Angelesbe, aztán leülünk hárman, aztán megbeszéljük, hogy merre tovább.
1: És ugye Zsófival arról beszélni, hogy amikor néhány hónapja legutóbb találkoztam, hogy beszélgettünk, hát veled azért könnyebb találkozni, hiszen ugye egy picit most kanyarodjunk egy másik sportágra kérdés erejéig. Ott voltál természetesen, hol máshol lettél volna, amikor a pécsi lányok megnyerték a női bajnoki címet kosárlabdában. Hatalmas nagy büszkeség volt ez. Hogyan érted ezt meg, és hát hogyan tovább szerinted?
0: Hát úgy gondolom, azért már itt 16 év alatt nagyon sok kosármeccset láttam, azért ez így jó érzés volt ezt látni, ezt átélni, ezt a régi mizós korszakban én nem jártam még meccsre, úgyhogy én örülök, hogy azt a lányunknak összejött. De hát most ugye olvassuk a híreket, hogy nem olyan fényes a jövő, de én bízok benne, hogy egy ütőképes csapat lesz szeptembertől, és újra hazba tudunk lenni majd a bajnoki címén.
1: Hát akkor reménykedjünk, hogy mindenki meghallja az, aki esetleg tehet azért, hogy akár a pécsi úszókat, akár a triatlonosokat, akár pedig a kosárlabda csapatot olyan szinten segítse, támogassa, hogy ezek a nagyszerű eredmények fennmaradhassanak. Bence, nagyon szépen köszönöm az idődet, és további sok sikert kívánok.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Baby.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Megnyitott Póta Georgina pingpong csarnoka, az Európa bajnok, ötszörös olimpiai bajnok asztali teniszezőt Szilágyi Dóra kérdezte a megnyitón.
3: Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
4: A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukok a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de ott valahogy be tudtam ezt kapcsolni, és így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
3: Olyan, mint amilyennek képzelted?
4: Igen, pontosan olyan. Természetesen egy évvel ezelőtt készültek látványtervek, akkor én már beterveztem mindent, hogy legyen az asztal elosztása, a terem elrendezése. Nem most jöttem ide egy-két héttel ezelőtt, és akkor kezdtem el kicentizgetni a dolgokat, tehát én ezt már láttam tervarozokon, de sokkal jobb, mint sokkal jobb élőben. Fantasztikus lett.
3: És olyannyira, hogy természetesen nem egy héttel ezelőtt jöttél ide, hogy olyan érdekes dolgokat mondtál, hogy például elmeséled, hogy miért szürke a fal, vagy milyen a padló, vagy mire kellett figyelni a világításnál?
4: Nagyon sok apró dologra figyeltünk, ami elsőre úgy tűnik, hogy nem igazán fontos, de pingpongnál igenis az, a világításnak a kialakítása, hogy tenyeres szervánál, amikor belenézünk, fölfele dobjuk a labdát, belenézünk a lámpába, és hogy az ne vakítson el minket. A Taraflex alatt mi ízületkímélő sportpadlót tettünk, ami ezáltal sokkal ruganyosabb a talaj, idősebbeknek vagy a gyerekeknek is ez megfelelő, tehát a betonon annyira nem jó ugrálni. Természetesen itt arról beszélek, akik rendszeresen lejönnek és edzésekre járnak. A szürke fal pedig 2,5 méterig azért lett ilyen sötét, mert a labda láthatósága miatt. Fehér a pingponglabda, nagyon sokszor tudom, hogy létezik narancsárga is, különböző színűek, de a megszokott az a fehér labda, és hogyha világos a háttér, akkor nagyon beleolvad.
3: Van olyan még egyébként, amire így nem is gondolnánk, de te, mint profi sportoló, tudod, hogy kell rá figyelni?
4: Hát én nagyon figyeltem az asztalok kiválasztásánál, hogy milyen vastag az asztalnak a lapja. Olyan típus szerettem volna a terembe, ami kicsi strapabíróbb. Egyébként a válogatott központban is ezeken az asztalokon edzünk. Tehát szerettem volna egy olyan környezetet és olyan profi termet létrehozni, ami nekem, én úgy érzem, hogy nekem megfelelő, és én is szívesen jönnék le, és ezt szeretném a többieknek, a lelkes hobbistáknak, amatőröknek is átadni.
3: Na igen, és akkor erről is beszéljünk, hogy kiknek szól ez a terem, mert nem elsősorban gondolom a versenyzőknek.
4: Igen, hát a profi versenyzők, ők a válogatott központban edzenek, természetesen, ha szeretnének, akkor itt is szívesen látjuk őket, de ez a terem mindenkinek szól, lelkes amatőröknek, hobbistáknak, csapatépítő rendezvényeket is szeretnénk tartani, szülinapokat, baráti összejöveteleket, programokat tervezünk szerda és péntek estére, felnőtt és gyerekcsoportos edzéseket, ezek általában mind azért délutáni esti programok.
3: És ha jól tudom, akkor figyeltél külön a szülőkre is, meg a kistestvérekre is?
4: Fent a galérián kialakítottunk egy kid zone részt. Nagyon sokat ültem földön, amikor a kislányom különböző óráin várakoztam, és fontosnak tartottam, hogy a szülők is jól érezzék magukat, és ha esetleg van kistestvér, akkor ők is el tudják magukat foglalni, és tényleg kényelmesen fent a galérián tudják figyelni az eseményeket.
3: Itt már volt szó az asztalokról is, de azt is elmondtad, hogy az asztalokon van egy gomb, és itt vannak kijelzők is, a hallgatóknak mondom, hogy itt minden, azt hiszem, ugye 11 asztal van.
4: Plusz egy adogatógépes sarok kialakítva, de 11 asztalnál szereltünk fel kijelzőket, mert ott lehet majd meccseket, szetteket játszani. Ez lényegében, amit most megvalósult, egyébként a tegnapi nap folyamán, hát elég friss az info, vagy ez sikerült nekünk, hogy felszereltünk gombokat, az asztalnak a két végében, mind a két térfélen, és hogyha megnyered a pontot, akkor nyomsz egy gombot, és a tévén keresztül láthatod az állást, és egy szettet le tudunk vezényelni, tehát le tudják számolni a játékosok magunknak, és a hetekben pedig folyamatosan fejlesztjük a rendszert, és akkor már 3 nyert, vagy 4 nyert szetteket is simán lehet majd vezetni maguknak.
3: Milyen volt itt először pingpongozni?
4: Annyira friss ez a csarnok, hogy pár napja játszottam először, és forgattunk meg, videókat csináltunk, fotókat készítettünk. Gyakorlatilag egyszer játszottam benne egy 1/2 órát, mert most kerültek fel a habbetűk, ahogy mondtam, a tévé is, az oszlopokra. Nem jöttek hálók, és ez így a nyitás vagy a sajtótájékoztató előtt pár nappal érkeztek meg, akkor, de hogy forgatunk, tehát ez is egy külön sztori volt, hogy úristen, ma kellett volna, mondjuk egy pénteki nap kellett volna jönni a hálónak, és kinyitom a dobozt, és nincs benne a háló, de tudom azt, hogy most hétvége van, és hétfő megforgatunk, de hát hogy fog kinézni a képen, a videókon az egész, hogyha nincsenek hálók az asztalon. Szóval, és akkor mindenkit hívogatni a válogatott központban. Nem voltak plusz hálók, tartalékhálók, és akkor ez tényleg minden egyes dologért meg kellett küzdeni, hogy ez itt megvalósuljon.
3: És egyébként minden részletre nagyon figyeltél, mert én láttam itt az öltözőket meg a mosdókat, ahol a kis figurákat, hogy férfi, női öltöző például azt is sportosan jelöltétek, illetve a tükrök a mosdóban pingpongütő alakúak. Milyen volt egyébként lelkileg ez az időszak, ez az út idáig?
4: Én nem vagyok egy designer, grafikus, beállítottságú. Van, úgy érzem, szép érzékem, de azért látszik a termen is, hogy zöld, szürke színeket használtam, hogy nem bírtam ilyen nagyon sok színt belevinni. Majd hát remélem, hogy lesznek olyan dizájnerek, akik jönnek ide, és akkor tanácsokkal ellátnak, hogy mivel lehetnék feldobni a csarnokot. Próbáltam volna ide fehér falra ilyen hullámokat festeni, de tényleg úgy voltam vele, hogy inkább a biztosra megyek, majd útközben alakul, lehet szépítgetni. Most nekem így nagyon tetszik, egy letisztult dizájn kaptunk. Tényleg egy napja jött meg a habbetű is, ami szerintem nagyon látványos. Itt a daru alatt pedig jövő héten felkerül a nagy ütő óra, ami egy 1,40 csak a feje, 1,40 méter széles lesz a feje, tehát ez egy hatalmas, abba pedig egy digitális óra kerül, de azt már nagyon várom, remélem jól fog kinézni, tehát próbáltam ilyen pingpongos elemeket belevinni a csarnokba.
3: Mint profi sportoló, aki a munkában hisz, milyen kilépni egyébként ebbe a világba, ahol mondjuk az üzleti világba, vagy ebbe a vállalkozói létbe. Nem tudom, hogy például, ha jól tudom, akkor van egy pénzügyi számvitel diplomád.
4: Igen, persze tanultam, és pénzügyi diplomám van, de hát sose foglalkoztam vele. Én ezt az 1 évet picit be is vallom, hogy hiányozni fog. Nagyon sok álmatlan éjszakám volt, de ezt az építkezés részét én élveztem. Mindig újra tervezés volt, az nem jó, akkor hogyan tudjuk megoldani, mivel tudjuk kiváltani. De tényleg az, hogy itt a szemed előtt heti szinten voltak meetingek, és hogy egyre szebb és szebb lesz, az, és mindjárt álom válik valóra. Ez tényleg egy csodálatos dolog volt.
3: Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
4: Már kísírtam magam.
3: De igen, már kísírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani, hogy jutottatok erre a döntésre?
4: Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra. Azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. majd utána még egyszer beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól, ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkérte a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
3: És az fontos, hogy az e-sportot azt nem hagyod még abban.
4: Igen, ja, igen, ne felejtsük.
3: Ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez nem a visszavonulásod.
4: Nem, játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon, tehát én imádok pingpongozni, és semmi pénzért nem hagynám abba, ezt tényleg fontos elmondanom. Itt ez egy fantasztikus csarnok, itt tudok délelőttönként is, vagy akármikor edzeni, és ez a lényeg, ez értett, tehát én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra, tehát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
2: Labdarúgással folytatjuk. Eldőlt, hogy Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője. Erről hallhattak már adásunkban. Most hallgassuk meg azt a beszélgetést, amelyet Révész Attilával készítettek kollégáink, hogy miért is választotta ő Subka Attilát.
5: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, majd egy kézenfekvő megoldást választottunk, még senkinek nem mondtam, de a tegnapi nap már véglegesedett, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az MB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az MB3-at, most már a második csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, ügykótok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. MB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiának volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet, teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az MB3-as Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az MB3-as edző történet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy 2 hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régen mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan középtávú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
2: És akkor most következzék a főszereplő, azaz az új vezetőedző, Subka Attila, a riporter, Jó András.
6: Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
7: Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én két éve már itt dolgozom, mint az akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
6: Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
7: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom ötödiket lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen töviről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
6: Itt hány is saját nevelésű fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
7: Hát az Attilával azt beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni, perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet ő rájuk támaszkodni.
6: Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
7: Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene a játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
6: Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
7: Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy egy évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzés végig tudtam vinni, megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyiken látja azt, hogy egységes, harcos csapat a játékban is azért fejlődik mérkőzésre. Ezt szeretnénk most is elérni, én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt, mint ahogy most is az akadémián tulajdonképpen.
6: Hányadik helyet célozza meg a csapattal a FIS-liga a következő szezonjában a mostani 9. pozíció után, illetve hogyan értékelni az elmúlt szezont? Ez volt a realitás, ez a 9. hely a Kisvárdának?
7: Hát én azt gondolom, hogy előrébb is végezhetett volna ez a csapat, mert volt olyan periódus, amikor ugye még az is benne volt, hogy esetlegesen a nemzetközi porondot meg lehet célozni, viszont a vége felé, mert amikor biztos lett a bennmaradás, akkor elsősorban az Attila arra koncentrált, hogy meg tudja nézni azokat a játékosokat is, akik kevesebb lehetőséget kaptak, meg tudjuk nézni azt a későbbiek folyamán, kik alkalmasak arra, hogy a következő szezonban a keretben maradjanak. Én azt mondom, lehetett volna előbb is végezni. A cél, amit kitűztünk az elején a klub részéről, a bennmaradás, az megvolt a következő évre. Szintén ugyanaz célunk, hogy szeretnénk elérni a bentmaradást, az NB1-es tagságot megőrizni. Természetesen ezen belül minél jobb szereplést remél mindenki.
6: Milyen érzés több mint 3 év után visszatérni az élvonalbeli edzői körforgásba?
7: Hát én azt gondolom, hogy most őszinte vagyok, nem nagyon hiányzott eddig, mint hogy most sem, itt igazán azért is döntöttem amellett, hogy elvállalom, mert úgy érzem, hogy ennyivel tartozom a klubnak, az Attilának, hogy amikor lehet, az ember segítsen a csapatnak. Most ugye a magyar futballban olyan helyzet van, olyan körülmények alakultak ki, amikor nagyon körbe kell nézni, hogy hogyan, miképpen állítják össze a kereteket, milyen gazdasági háttér van. Aztán meglátjuk, én azt hiszem, hogy erről mindenki tudna mesélni most a magyar labdarúgásban.
6: Mikor kezdődik a felkészülés, és terveznek-e külföldi edzőtábort?
7: Június 15-én hétfőn kezdjük a felkészülést a csapattal. Edzőtáborban nem megyünk, 6 felkészülési mérkőzésünk van, vagy 7 felkészülési mérkőzésünk van, amiket itthon abszolválunk, vagy esetlegesen utazunk egy-két mérkőzésre, gondolok a Honvédhoz, a Vasashoz, úgyhogy lesznek komoly edzőmérkőzéseink is.
2: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Cserjé és Benji volt, a hangmérnök Jámbor Tomi, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Bera Emesével.
1: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Újra Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője. A címvédő FTC nyerte a női vízilabda bajnoki döntő első felvonását. Visszavonul Draganac Vijic. Jó estét kívánok! Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
1: Subka Attila lesz a Kisvárda élvonalbeli labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Október óta Révész Attila sportigazgató töltötte be a vezetőedzői posztot a kisvárdai csapatnál. Most Subka Attilát halljuk, a riporter Jó András.
2: Mikor dőlt el véglegesen, hogy ön veszi át a stafétát Révész Attilától?
3: Ez tulajdonképpen a tegnapi nap folyamán dőlt el, akkor beszélgettünk az Attilával. Volt már előzetes beszélgetés is, szóba került az, hogy belülről szeretné megoldani az edzőkérdést, mivel az egy kitűzött célunk az, hogy egyre több fiatal játékos próbáljunk betenni a csapatunkba, és ugye én két éve már itt dolgozom, mint akadémia szakmai vezető, ismerem az utánpótlást a kicsiktől egészen az NB3-ig, akikkel most bajnokok lettünk, és ott is csak fiatal játékosok játszottak, úgyhogy az átmenetet azt meg tudnánk így oldani.
2: Ugye a fiatal játékosokat említette, mennyiben jelent előnyt, hogy az akadémia vezetése után már laposan ismeri a klub belső struktúráját?
3: Hát én azt gondolom, hogy nagyon nagy előnyt jelent, mert ha kívülről jön valaki, akkor meg kell ismerni azt a rendszert, ami itt van nálunk, ahogy működik az első csapattól kezdve lefelé minden. Én ugye már voltam itt egyszer, egy évet dolgoztam, eredményes munka volt, én úgy gondolom ötödikek lettünk, és bejutottunk a Magyar Kupa elődöntőjébe. Most megismertem teljesen töviről hegyére az utánpótlást, és látjuk azokat a játékosokat, akiket a későbbiek folyamán az első csapatba be lehet építeni, és látjuk azokat a gyerekeket, akik a későbbiekben egy pár év múlva már tényleg meghatározói lehetnek a kisvárdai csapatnak.
2: Itt hány is saját nevelésű fiatal tervez beépíteni az első csapatba az akadémiai tapasztalatai alapján, vagy még korai erről beszélni?
3: Hát az Attilával ott beszéltük meg, hogy van 5 olyan játékos, akit felviszünk az első csapat keretébe. Ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 játszani fog. A kitűzött célunk az, hogy ebben az évben minimum 1 játékos be tudjunk építeni a csapatban, és a következő évtől alapjátékos legyen. És amennyire lehet a későbbiek folyamán, természetesen a többieknek is játék lehetőséget adni, perceket arra, hogy szokják a felnőtt futballt, az NB1-es futballt, és megnézzük azt, hogy a későbbiekben mennyire lehet rájuk támaszkodni.
2: Mely posztokon látja a legégetőbb szükségét a játékos keret megerősítésének a nyári szünetben?
3: Hát amiről beszélgettünk az Attilával, több olyan poszt van, belső védőt szeretnénk igazolni, középpályára lenne szükségünk, és a támadó sorba tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy minden pozícióra kellene a játékos nekünk itt a védelemben, egy legalább a középpályára, 2 ember meg a támadó sorba 1. Akkor, hogyha tudnánk, és itt elsősorban minőségi játékosokról beszélgetünk, mert akkor tudnánk csak előrébb lépni egy kicsit.
2: Hogyan osztják meg a feladatokat Révész Attilával, hogy elkerüljék a hatásköri súrlódásokat? Ugye azért úgy ismerte meg a közvélemény Révész Attilát, hogy ő a mindenes Kisvárdán.
3: Hát én azt gondolom, hogy visszatérve arra, hogy egy évet én dolgoztam, itt egyedüli edző voltam, aki a 33 mérkőzést végig tudtam vinni. Megvoltak azok a pontok, amiken mindig egyeztettünk, egy héten egyszer leültünk, átbeszéltünk mindent, értékeltük a hétvégi mérkőzést, felkészültünk a következő mérkőzésre. Igazán ő nem nagyon szólt bele a munkába, neki az volt a lényeg, hogy legyen egy olyan csapat, amelyikken látja azt, hogy egységes, ezt szeretnénk most is elérni. Én úgy gondolom, hogy súrlódásmentes volt a mi munkánk akkor is együtt.
1: Boldog Tamás a labdarúgó NB1-ben 9. helyen végzett Nyíregyháza vezetőedzője egyeztetett a klub tulajdonosával, és ígéretet kapott, hogy ütőképes keretet alakíthat ki a következő idényre. A többi között erről is beszélt az M1 aktuális csatornának az 55 éves szakember, aki október végén vette át az akkor még sereghajtó együttes irányítását, és végül magabiztosan tartotta bent az élvonalban. Boldog Tamást halljuk.
0: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy ő nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba.
1: És még mindig labdarúgás. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizligában negyedik helyezett debreceni labdarúgó csapatnál. Emellett lesznek távozók és érkezők is. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, két kapusnak, Demjén Patriknak és Páfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás. Továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsuzsák Balázs maradna. Bogdán Ádám beszél.
4: Én azt hiszem, hogy jövő hét vagy jövő hét után 4 hétre meg lehet az edző. Nyilván közel vagyunk már egy kinevezéshez. Itt igazából nem az a fontos, hogy külföldi, vagy magyar, vagy spanyol, vagy angol, vagy bármilyen, hanem az a legfontosabb, hogy azokat az értékeket, amiket mi vallunk, és azokat a módszereknek egy részét, amit egyébként a Sergio meghonosított, azokat tovább vigyük. Külön hangsúly van azon, hogy az egyéni képzés, vagy egyéni fejlesztési tervek azok megvalósuljanak, a fiataloknak a beépítése az folyamatos legyen, a fiatal perceknek a abszolválása szintén egy kritérium, és az a fajta emberségesség és őszintesség az megjelenjen az edzőbe, azért, hogy ebbe a közösségbe be tudjon illeni. Nyilvánvalóan a szakmai tudás az szintén egy óriási kritérium, de az, hogy milyen nemzetiség az ebből a szempontból teljesen mindegy.
5: Az edzőkérdésen kívül milyen kihívásokra számítasz ezen a nyáron?
4: A kihívás az, hogy azért a jó pályajátékosnak vagy lejár a szerződése, vagy ott esetben eladásra is kerülhet, vagy várunk érdeklődést. Így nyilván az erősítés, vagy a pótlásuk mellett az erősítésre is fókuszálni kell. Azért ez egy nagyon nagy meló, de ebben segítségünkre van ugye elég sok mindenki, meg sok minden, de a melót azt azért el kell végezni, és ezeket a játékosokat le kell igazolni, és ide kell hozni a klubhoz ahhoz, hogy előre tudjunk menni.
5: Vannak olyan magyar játékosok, akiknek legalábbis a Transfermarkt szerint lejár a szerződése, ilyen például Szécsi, Bati, Dzsuzsák, róluk mit lehet tudni?
4: A Balázsnak lejár a szerződése valóban, de vele biztos, hogy le fogunk ülni, és az a cél, hogy maradjon. A nagyon fontos szereplője ennek a csapatnak, meg az egész magyar labdarúgásnak egyébként ugye általánosságban, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy megegyezzünk vele, és továbbra is a csapatnak a csapatkapitánya maradjon, hiszen óriási hozzáadott értéke van a debreceni futballhoz. Batiknak nem jár a szerződése, neki meghosszabbodik, úgy volt kialakítva, hogy van egy plusz egy év. A Szécsinek valóban lejár a szerződése, de ajánlottunk neki új szerződést. Azt hiszem, hogy azért a kapusposzt az egy olyan helyzet, ahol egyelőre egy kapusunk van, a másik kettő kapusnak lejár a szerződése. Ott biztos, hogy kell arra számítani, hogy fog valaki érkezni. Én azt hiszem, hogy így, hogy a Juga ugye a szerződése lejártával távozik. Egyébként meg szeretném neki köszönni, egy fantasztikus igazolás volt, és nagyon sokat tett hozzá ez a csapathoz, megint csak mint személyileg, mint tudásban, de oda biztos, hogy kell igazolnunk, illetve a Bárány Dodónak a sérülésével még jobban, de egyébként is a csatár pozícióra mindenképpen szeretnék, és ezen kívül is vannak olyan célpontok, akiket szeretnék idehozni.
1: Löw Zsolt 51% esélyt ad a címvédő Paris Saint-Germainnek a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ahol a francia csapat az idei Premier League győztessel az Arsenallal vívja a finálét. A szakember a Red Bull globális futballhálózatnál dolgozik Jürgen Klopp mellett, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség szakmai alelnöke. Löw Zsolt Thomas Tuchel mellett másodedzőként 2 BL döntőben szerepelt. 2020-ban a PSG-vel a Bayern Münchentől szenvedtek vereséget. Egy évvel később azonban a Chelsea-vel már sikerült begyűjteni a trófeát. Szerinte idén mindkét csapatnak van esélye a végső sikerre Budapesten, mindezt Balogh Balázsnak mondta el Lőv Zsolt.
6: Neked nagyon frissek még az élményeid az egyik résztvevőről, a BL döntő budapesti résztvevőről, a PSG csapatáról, és hát nagyon nem olyan régen történt ez, amikor ott ültél a kispadon. Megvannak még ezek az emlékek?
7: Természetesen megvan, ezeket nem lehet elfelejteni szerintem. Könnyebb visszaemlékezni az edzői pályafutásomra, mint a játékoséra, hiszen játékosként sajnos nem tudtam ilyen sikereket elérni, hiszen nem játszottam ezen a szinten, de ami játékosként kivált, azt edzőként hál' Istennek sikerült pótolnom. Nyilván gyönyörű emlék, még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettem, egyáltalán az, hogy lehetőség nyílt rá egy ilyen csapatnak az edzőjének lenni, és lehetőségem nyílt rá, hogy ilyen játékosokkal egészen a BL döntőig menetelni, ez egy felejthetetlen élmény. Mondom még akkor is, hogyha az első BL döntőmet elveszítettük, és akkor abban a pillanatban azt gondoltam, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e még alkalmam rá. Nekem kis magyar legényként még egyszer valaha BL döntőig eljutom, hogy BL döntőt játszanom. Aztán a jó Isten megajándékozott nagyon gyorsan a következő évben egy másik BL döntő, hogy sikerült megnyernünk a Manchester City ellen, úgyhogy az élet valahol kárpótolt azért, amit elvett, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy két BL döntőt is sikerült részt vennem edzőként.
6: A BL döntővel kezdtük, itt leszel Budapesten. Ugye nem beszéltünk az Arsenalról, amely megnyerte a bajnokságot a Premier League-ben. Itt van a Párizs, amelyiket jól ismersz, bár kevés olyan játékos van, aki ott volt nálatok is. Te hogy látod az esélyeket itt a budapesti döntőn?
7: Mind a két csapatnak borzasztóan örülök, hogy ott van. Nyilván a Bayern Münchennek is örültem volna, de ennek a két csapatnak azért örülök, meg is tudom indokolni. Az egyik ugye a Paris Saint-Germain. Pont az a váltás, amin keresztül mentek, pont az, ahogy egyszerűen elengedtek egy utat, és rájöttek egy másik útra, és azon konzekvensen mennek most már Luis Enriquével hosszú ideje. Ez egy borzasztó, hogy mondjam neked, egy borzasztó nagy öröm a számomra, hogy ilyen tervezett és ilyen jó munkával, ilyen stabilon tudnak lenni a Bajnok Ligája mezőnyében, és ráadásul ugye Nasser El-Khalifivel, a tulajdonossal még a mai napig teljesen jó kapcsolatban vagyunk, és évente egyszer-kétszer még írogatunk egymásnak, úgyhogy van egy ilyen személyes kapcsolat is, sőt most mikor ugye a szálláshelyek kérdése volt Budapesten, akkor én felajánlottam a segítséget, hogy ha bármire szükségük van, akkor ott vagyok és segítek nekik, hogyha bármiben elakadnának Budapesten. Volt egy-két telefonváltás, egy-két apró kis segítségkérés, úgyhogy azt gondolom, hogy őket így személyesen is kísérem egy nagyon-nagyon picikét. Az Arsenal pedig szintén egy borzasztó nagy utat járt be Artétával, és abszolút megérdemelten van ott. Ők viszont a Premier League győzelemmel a hátuk mögött egy óriási sikerélménnyel, egy örömmel, egy eufórikus állapotban tudnak megérkezni a döntőbe, úgyhogy én egy nagyon jó kiegyenlített döntőt várok.
6: A riportalanyám itt a riport végén ezt nem szokták szeretni, hogy fölteszem azt a kérdést, hogy mi lesz a vége, mit tippelsz?
7: Győzően a jobbikért lehet mondani? Tudod?
6: De ki a jobb?
7: Hát figyelj, ugye a Paris Saint-Germain az szól, hogy már játszottak ugye döntőt, és nyertek is döntőt. Tehát azért nagyon nagy előnye az, hogyha valaki egy ilyet megér. Nekünk is a Paris Saint-Germain-nel lévő döntőnk nagyon-nagyon jól tudtuk használni az ottani élményeinket, az arra való felkészülést, amikor másodszorra Chelsea-re jutottunk döntőbe. Ez nagyon nagy előny a Paris Saint-Germain részéről, hogy egymás követő évben ugye másodszorra vannak ott. Nem mondom, hogy kialakul bizonyos rutin, mert ezt nem lehet rutinként kezelni, de azt gondolom, hogy egy nagyobb, egy magabiztosságot ad mindenféleképpen. Az Arsenal, meg mondom az, hogy ennyi idő után meg tudta nyerni a Premier League-et. Egy óriási siker, egy óriási eufórikus állapotban. Azt gondolom, hogy mindent egy lapra feltéve ők is esélyesek lehetnek a győzelemre, szóval.
6: Szóval a tipp?
7: Csak kihúzod bele, 51-49 a Paris Saint-Germain.
8: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Megkezdődött a női vízilabda bajnoki döntő. Az első mérkőzésen a címvédő Ferencváros fogadta a hazai medencében a 2017 után ismét döntőbe jutott BVSC-t. Katona László tudósít.
9: Nem borult a papírforma, Ferencváros BVSC 15-8. A bajnoki címvédő Keszthelyi Ritát és Elefteria Plevritut is nélkülözni kényszerült, amivel a vendégeknek egy halvány esélye is akadhatott volna. Akadozva kezdett mindkét együttes, hiszen a támadásokkal hadilábon álltak. 1-1 8 percet követően, ami a vendégek számára kecsegtető volt. A fordulása azonban váltott az FTC. Leimeter és Ortiz is pontosabban lőtt, a félidőben 5-2-re vezetett a Fradi. Már az nagy bravúr volt, hogy a VVSC bejutott 9 év után ismét a döntőbe, ráadásul az évekkel ezelőtt egyeduralkodó UVS-ét győzték le az elődöntőben. A második félidőben a hazaiak esélyt sem adtak. 8 gól is volt közte, Guris Atti is kivette a részét nem csak védekezésben, hanem támadásban is. 12-5 a negyedik negyed előtt az állás. Két védekezőjátékossal a kapufánál a záró 8 percben, azaz a Fradi már előre menekült leginkább. Majd a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében is érdekeltek lesznek. Guris Atti, Leimeter és Ortiz is 3 gólt lőtt, amivel a legeredményesebb játékosai voltak a mérkőzésnek, a zuglóiaktól Pien Gorter is 3 gólt lőtt. Ferencváros BVSC 15-8, az egyik fél 3 győzelméig tartó párharc állása 1-0, folytatás vasárnap a Szőnyi úton.
1: Következzenek az értékelések, mégpedig a két vezetőedzőtől. Először az FTC edzőjét, Matajsz Márkot halljuk, Farkas Márton kérdezte.
10: Hát azt kértem a lányoktól tényleg, hogy mivel ez egy 3 győzelmig tartó párharc, tehát sok-sok negyedről beszélünk, nem kell se az első negyedben nekik rohanni és megnyerni, mert nem fogjuk tudni. Szépen lépésről lépésre próbáljunk haladni, tegyük magunkat rendbe, főleg hátul. Picit a nyögvenyelős volt az eleje, ott hagytunk helyzeteket, kaptuk a emberhátrányokat, és ott az fontos volt, hogy ki tudtuk védekezni. Mert hogyha ott nem úgy működik a védelem, akkor azért más lehetett a mérkőzés képe, de túléltük úgymond ezt a nyomást, kivédekeztük, és utána szépen lassan elindult a gépezet. De nem játszottunk jól, van még hova fejlődni.
11: Mindezzel együtt azért az első fél időben két kapura menő lövése volt a BVSC-nek.
10: Igen, ez volt a cél.
11: Két kaput talált pontosabban.
10: Igen, hogy próbálj egy kicsi nyomással tartani őket, fárasztani, hogy szűrt lövések fáradtan tudjanak lőni kapura, Bogi jól védett, blokkok voltak, de a BVSC-t is meg kell említenem, hogy tényleg gratulálok, mert én úgy gondolom, hogy jól játszottak, amíg bírták, tartották a lépést. Egy jó mérkőzés volt.
11: A már fárasztás, egy ilyen picit ilyen hosszú távú befektetést csináltál, mert az első fél időben rengeteg repülőcsere volt, ezáltal több támadást is kvázi feladtatok, viszont érződött, hogy az amúgy is hosszabb kispadatok fordulás után, nagy szünet után abszolút kamatozott.
10: Igen, hát jó ez a repülőcsere, de ahogy mondtad, megakad egy picit a támadás, de így a játékosok frissebbek maradnak a végjátékra. Ez volt egy picit a cél, de összességében tényleg ez egy hosszú párharc, lesz még az egy minimum két mérkőzés, azért előre kell tekinteni. Végén már azért próbáltam pihentetni játékosokat is, mert pár nap múlva jön a következő mérkőzés, tehát mindig előre kell egy kicsit tekinteni.
1: A másik oldal, azaz a BVSC vezetőedzője Béres Gergely következik.
12: Gratulálok mind a két csapatnak, a Fradinak ugye a győzelemhez, amit kértem a lányoktól, megvoltak a helyzeteink, az elején az első negyed ugye 1-1, aránylag kevés gólon is tudtuk tartani azért a Fradin, de sajnos elől az emberelőny és kihasználásaink azonban volt a mai nap a probléma, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy jó mérkőzést tudtunk velük játszani. Sajnálom, hogy ott a második, harmadik, negyednél ott a forróknál kicsit beragadtunk, de még egyszer gratulálok mind a két csapatnak.
11: Mennyire érezted azt, hogy picit a védekezésbe, a nagyon feszes és koncentrált védekezésbe fáradt bele a csapat, mert jöttek ezek az emberelőnyök, a nehezét tulajdonképpen megcsinálta a csapat, de vagy a végére, mintha elfogyott volna az erő.
12: Igen, ebbe kell fejlődnünk, főleg egy Ferencváros szintű csapat ellen, ahol azért nagy távolságokat mozognak be, nagyon dinamikusan védekeznek, jól védekeznek, sokkal nehezebb azért ott fáradtan tényleg védekezésbe, és mindent beletesznek a lányok, utána megcsinálják a helyzeteket is. Az, hogy az kimaradt, ebbe kell még fejlődnünk.
11: Abban mennyire lehet fejlődni, hogy például, hogy Mucsi Mandula tette ott az egyik emberelőnynél rossz készszérről, nagyon nehéz szögből lőtt egy váratlant gólt lett, hogy ezt akkor is meg tudják csinálni a játékosaid, amikor még kvázi jobban meccsben vannak.
12: Egyébként pont kint a spanyol csapat ellen is lőtt egy ilyet, tehát hogy neki ez nem az első ilyen gólja volt, hanem szerintem a harmadik vagy a negyedik, nem akarom ezelőtt megbántani, de én úgy gondolom, hogy ez is mutatja, hogy azért a lányok felszabadultak.
1: A férfi vízilabda OB1 harmadik helyért zajló párharcának első meccsén a BVSC 16-11-re legyőzte a vendég Szolnokot. Folytatás szerdán. A magyar férfi röplabda válogatott az osztrákoktól elszenvedett 3-2-es vereséget követően ma 3-1-re legyőzte Ciprust a Fonyodon zajló világranglista pontszerző MEFSA tornán. Az idény végén befejezi pályafutását Dragana Cvijic, az FTC 36 éves szerb kézilabdázója. A 2022 óta a Ferencvárost erősítő beálló a montenegrói Buducnosztal 2012-ben és 2015-ben bajnokok ligáját nyert. A szerb válogatottal pedig 2023-ban világbajnoki ezüstérmes volt. A női kézilabda bajnokságból még két forduló van hátra, a Fradi a második helyen áll, két ponttal a Győr mögött, és három ponttal megelőzve a DVSC-t. A csapat egyik legjobbja, Lelik Réka is távozik a bajnoki ezüstérmes DVTK női kosárlabda csapatától. A magyar válogatottban is alapembernek számító 27 éves bedobó három szezon után hagyja el a klubot. Ez idő alatt az együttes bajnoki aranyérmet, magyar kupa győzelmet és két bajnoki ezüstérmet ünnepelhetett. Lelik Rékát Csík Dániel érte el telefonon.
13: Elég nehéz szavakba önteni, hogy mi mindent adott nekem tényleg ez az elmúlt három év. Ugye én egy belgiumi kitérő után jöttem ide a Diósgyőrbe, és akkor még fogalmam nem volt, hogy jó döntést hozok el, hogy jó lesz ez nekem. Csak azt tudtam, hogy nagyon vonzó a közeg maga, és szerintem mondhatom, hogy eléggé túl teljesítette minden várakozásomat ez az elmúlt három év, és itt most nem csak arról beszélek, hogy nyilván egy sikeresnek mondható három év van mögöttem, de tényleg amilyen emberekkel találkoztam és dolgozhattam együtt, azt szerintem nagyon ritkán tudja az ember megélni, úgyhogy számomra ez az egyik legnagyobb hozadéka, hogy emberileg is nagyon sokat tudtam fejlődni, mint személyiségben, illetve a pályán is rengeteget.
6: Mire vagy a legbúcsúbb?

0: végül ami a legfontosabb, hogy felelősséget tudtam vállalni a tetteimért, úgyhogy ez külön öröm számomra.
1: És hát hosszú idő után meg is tudtátok törni a Sopronnak a gyakorlatilag egyeduralmát.
0: Pontosan, nyilván sok kudarc volt az elmúlt 3 éven, de nagyon sok pozitív dolog és siker is, tehát tényleg egy nagyon érzelemdús hullámvasút van mögöttem.
1: Azt lehet tudni, hogy itthon folytatod, vagy ismét légiósnak állsz?
0: Annyit mondhatok, hogy külföldön fogom folytatni. Egyelőre még nem kívánok országot mondani, megvárom, amíg a csapat bejelent, ezt tiszteletbe tartom nyilván, közeli ismerősök már tudják, nem titok, de azért nem küldtem a világgá egyelőre.
2: Két szünapot követően holnap a németek ellen folytatja szereplését a magyar férfi jégkorong válogatott a svájci elitvilágbajnokságon. Majoros Gergely együttese tegnap előtt 5-0-ra győzte le a briteket. Az összecsapás azért is volt sorsdöntő, mert a hátralévő 4 fordulóban az erőviszonyok alapján nem sok esély van a pontszerzésre. Ráadásul a még szintén nyeretlen németek nem eshetnek ki, mivel jövőre ők lesznek a házigazdák. A sérült Bartalis István helyére meghívott Nagy Krisztiánt, aki a britek ellen 2 gólt szerzett, Virányi Zsolt kérdezte.
3: Miközben a csapatvezetés egy 2000 méteres hegycsúcsot mászott meg a hegyekben a Svájcban, ti játékosok, a csapat, mennyi pihenőt kaptatok egyáltalán, mivel töltöttétek ezt, hogyan éltek meg ezt a 2 napos pihenősebb időszakot? Főleg te, aki azért az utolsó pillanatban kiestél, hát nem is egy pillanatra, nem 2 meccsre, aztán visszakerültél, és lőttél 2 fantasztikus gólt egy nagyon fontos meccsen a britek ellen.
4: Elég későn volt ez a brit mérkőzés, szóval nagyon nehezen tudtunk elaludni azt követően, tehát mindenképpen szükséges volt a következő napi pihenés. Nem is mentem be a városba, nem is nagyon csináltam semmit igazából, csak délután aludtam egyet, és végig regenerálódtam az egész nap folyamán. A többiek közül körülbelül az 50%-a bement a városba körbenézegetni, és voltak, akik ugyanígy itt maradtak a hotelben.
3: A szezonban 1 gólig jutottál, itt most rögtön 2 gólt szereztél, és hogy élted meg ezt, hogy kikerültél az utolsó pillanatban, majd ott volt a lehetőség, a bemaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen, és hát rögtön 2 gólt szereztél, és előtted az elsőt.
4: Igen, az embernek a szezonbeli teljesítményét azért elég jócskán befolyásolja az, hogy hova kategorizálják, vagy hova helyezik el a csapaton belül, tehát azért a Fradiban, ha megnézzük, vannak olyan játékosok, akik nem is szereztek gólt, vannak olyan játékosok, akik sok gólt szereztek, és váltottak elég hamar, tehát ezeket mind figyelembe kell venni, amikor egy játékost próbálunk értékelni. Itt most egy jó lehetőséget kaptam, jó helyzetbe kerültem, és muszáj volt értékesítenem. Ez így alakult.
3: Mit vársz a németek elleni mérkőzéstől, mert kicsit azért most felszabadulhatunk, miközben a németek 1 pontot szereztek, de csak 1 pontot eddig a mérkőzéseiken.
4: Biztos, hogy nagyon kemény mérkőzések lesznek a következők. A németeket egyáltalán nem lehet félváról venni, hogyha a legjobbunkat teljesítjük, akkor azért Tamperében is sikerült elég közel kerülni, hogy megverjük őket. Így itt is megadhatjuk magunknak a legjobb lehetőséget ahhoz, hogy győzelemeskedjünk.
2: Megnyílt Budapesten Zuglóban a Póta Pingpong modern asztali tenisz csarnoka. A létesítmény célja, hogy a kezdőktől a versenysportolókig minden korosztály számára elérhetővé tegye az asztali teniszt. A csarnok szakmai vezetője Póta Georgina 5-szörös olimpikon és Európa bajnok pingpongozó, aki élsportolói tapasztalatait a hazai pingpongos közösség építésében kívánja hasznosítani. Póta Georginával Szilágyi Dóra beszélgetett.
5: Azt mondtad az előbb itt a kis sajtótájékoztatón, hogy amikor több mint egy évvel ezelőtt beléptél ide, akkor minden romos volt még itt. Mit láttál ebben a helyben?
6: A lehetőséget. Tényleg itt lógtak a kábelek a plafonról, régi lámpák feltéve, lyukak a falon, és nem annyira jó a képzelőerőm, de így elképzeltem az asztalokat, és nagyon boldog vagyok, hogy itt állunk, és ez megvalósult.
5: Még egy kérdésre így beszéljünk a hétvégéről, mert azt is most mondtad, hogy hétvégén az Extra Liga 4-es döntőjén búcsúztatnak majd el a válogatottról. Tudom, hogy nehéz erről beszélni, de...
6: Kisírtam magam.
5: De igen, már kisírtad magad, amit természetesen megengedett ebben a helyzetben is. De milyen ezt így kimondani?

0: Hogy jutottatok erre a döntésre?
1: Nem vagyok már annyira fiatal, most a világbajnokságot én lemondtam. Egyéb okok miatt nem csak a csarnok építése, vagy hogy megnyitunk, hanem úgy éreztem, hogy szakmailag nem tudtam magamnak megindokolni, hogy miért utazzak ki a lányokkal a világbajnokságra. Azt leszámítva, hogy ők nagyon szeretnek, és én is nagyon imádom őket, mert ezt beszéltük, de szerintem ők tényleg fiatalok, menjenek, próbálják ki magukat, gyűjtsenek tapasztalatokat. Itt nem számított, hogy most 20-ok vagy 30-ok lesznek, tehát nem az volt, hogy valóban feljebb lehet jutni innen, és ezért is mondtam a válogatott edzőnek, hogy szerintem menjenek ki a lányok akkor nélkülem, és most ne foglaljam én el a helyet, tudod, előlük. Majd utána még egyszer beszélgetni, és akkor meghoztuk azt a döntést, hogy elbúcsúzok a válogatottságtól. Ami tudom, hogy volt erre már példa a múltban is, hogy ha megkért a szövetség, akitől már elbúcsúztak, hogy légy, gyere segíteni. Szóval én nyitott vagyok mindenre, ez tényleg egy korszakot most lezárunk, most vasárnap, de természetesen, hogy kell segítség, akkor én ott leszek.
0: És az fontos, hogy az élsportot azt nem hagyod még abban.
1: Igen, ja, igen, tehát, ne felejtsük.
0: Ne felejtsük el, hogy ez nem függ össze a kettő, tehát hogy ez még nem a visszavonulásod.
1: Nem. Játszom Görögországban jövőre, az Erdély színeiben itt Magyarországon. Én simán el tudom képzelni, 80 évesen is itt fogom ütni azt a kis fehér labdát, mert ez egy nagyon jó kis sport, ami fejlesztés, jó az állóképességre, a koncentrációra. Tehát ezt tényleg minden korosztálynak ajánlom.
2: Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves kapus is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok hálóőrrel 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Mauro Lustrinellit nevezték ki a német labdarúgó bajnokságban szereplő Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzőjének. A svájci szakember edzői pályafutását a Thunnál kezdte, de 4 éven keresztül a svájci U21-es válogatottnál is dolgozott. Az Union a 11. helyen fejezte be az idényt. A sportvilág ezzel véget ért. Én megköszönöm figyelmüket és további kellemes rádiózást kívánok. Berelmesét hallották. Viszont hallásra.
3: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Jégkorong, férfi jégkorong válogathatunk három mérkőzés után. Már-már bennmaradónak tűnik az elit világbajnokságon, amit a britek elleni 5-0-val harcolt ki magának az együttes. Folytatás ugye pénteken a németek ellen, ez persze még nem lesz a vége a világbajnoki szereplésünknek. Ugyanakkor az első három mérkőzésen a finnek, az osztrákok és a britek ellen, ott volt Zürichben két kitűnő kollégánk, Virányi Zsolt, a Sportrádió, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, és Piller István, az MTI hoki szakírója. Azóta már megérkeztek, és hát persze ahol is lehetnének most, mint itt velünk a stúdióban, hogy a következő órában átbeszéljük, hogy mi minden is történt, meg történik ezen a világbajnokságon, és mire lehet ez elég. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Én azt mondtam, hogy csapatunk már-már bennmaradónak tekinthető, hogyha a matematikát vesszük, és szerintem olyan nagyon nem is estem ezzel túlzásba, ami viszont, ha ez igaz, majd most mindjárt megerősítitek, azért történelmi dolog lenne.
2: Pisti majd kifejti hosszabban, azért ragadom magamhoz a szót, mert én nagyon óvatos vagyok. Remélem, hogy bent maradunk, de még van 4 mérkőzésünk, és még az ellenfélnek is van, tehát én még nem merem ezt még nagyon kijelenteni.
1: Na?
3: Zsoltot ismerve már évtizedek óta, igen, ő próbál mindig a realitás talaján maradni, és...
1: És te repkedsz?
3: Nem, én meg a nem túl fönt, nem túl lent kategória
1: tehát
3: vagyok.
1: Akkor te is azt lehet mondani, nem, hogy itt az arany középút.
3: Emlékszel, hogy ő mit mondott? Én azt mondom, hogy... Bemaradtunk, matematikailag még
1: na,
3: nem.
1: Na nézd, múlt időről beszélem.
2: Mert én ezt vártam a Pistitől, hogy ha én óvatos vagyok.
3: Az angolban egy sokkal jobb ideiglőt lenne.
1: Igen, ez a folyamatos jelen legyen.
3: Igen, tehát én most a angolul kellene mondani, akkor igen. És ezt arra alapozom, hogy volt múlt szombaton egy beharangozó műsor még a Szalai Kristóffal, és én elmondtam, hogy végig vettem az szaporói feljutás óta az összes ellenfelünket, tehát kezdve a...
1: Csűha, az akkor nem volt kevés, hogy ez az...
3: De sok se, sajnos sok se, és egyesével, és a szlovák, a fehér orosz, Kanada,
2: és tehát néz, az alcsoportos ellenfeleket vette számba.
3: És nézem, ennél soha ilyen, mondom, szaporó óta, tehát nem a 30-as években, amikor majd biztos lesz szó, mert hiszen ezzel az 5-0-ás győzelemmel föl kellett lapozni a 30-as éveket, mikor nyertünk utára nullára például, meg mikor nem kaptunk gólt.
1: Hát ha nem lesz róla szó véletlenül, de akkor lesz. Te hosszóba kérlek,
3: de
1: jó?
3: De lesz, egészen. És nagyon jó időutazás volt, nekem így a közeljövőben is, az 5-0-ás meccs alatt pedig a történelemkönyveket visszalapozni, úgyhogy közben nézem és tudósítom a meccset. Tehát ez a brit válogatott, ez egy... esetleg 2 osztálya lejjebb egy nagyon jó előrejátszó gárda. Tehát ott alul a divízió 1A-ba vagy B-be ott támadó hokival tudsz feljutni, meg megszerezni azt a pontmennyiséget, ami kell neked. És veszett éles a vonal az A csoportnak az alja, tehát az előző években feljutók, mert az addigi támadó potenciálodat kell. Itt hirtelen olyan ellenfelekkel találod magad szembe, akik rád hordtasztják.
1: Jó, nem fejezted be a mondatot, tehát, hogy veszett nagy a különbség
3: játékstílusban is.
1: Tehát az elit csoport, tehát az elitben játszók, illetve azok között, igen, akik ugye a feljutásnak a legtetején, igen, vannak, ha jól értem.
3: Igen, tehát nálunk itt a britek ellen neked tudni kell a korongot birtokolni. Uh-huh. Csúnya szóval menedzselni. A játékot, passzjátékok nálad van, és akkor a támadó szekció. De ebbe beletartoznak a védők is, hiszen a hokiba egyszerre kell védekezni, meg támadni, nem így, mint a labdarúgásban. És ez alul div egy A-ban, B-ben még nagyon jó, mert te tudsz támadni. De itt följutsz, játszol a finnel, Kanadával, hát nincs nálad a korong.
1: Így van.
3: Elvétve lesz nálad, aha, és akkor abból a néhány téglából próbálj házat építeni alul.
1: Ami nagy ritkán hozzád kerül, esetleg véletlenül.
3: De nem, egyszerűen teljesen más stílust igényel, meg más játékos állományt, másképp kell gazdálkodnod, mivel nincs nálad a korong, hébe-hóba kerülhetsz emberelőnybe, ha kilövi, akkor...
1: De akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen a brittek ebben a tekintetben nem érettek egy ilyen elit csoportos jelenlétre, és akkor, hogy ezzel szembeállítsuk a magyarok jelenlétét, hogy mi pedig már ott tartunk, hogy legalábbis egy brit válogatottal szemben itt az elit csoportban már képesek vagyunk láthatóan egy ilyen teljesítményre?
3: Ha belegondolsz, most orosz, fehér orosz nincs. Ez a két csapat.
1: Erről majd beszéljünk szerintem, mert azért beszélj, ez egy kicsit nyilván perspektívában helyezi az összes eredményünket.
3: Te vagy a főnök.
2: Pisti, hogy... meg még bocsánat egy mondat, hogy a kazak válogatott ellen tavaly megint a legfontosabb meccsen tudtunk nyerni, tehát ez, amit Pisti mond, ez erősíti ezt.
3: És
2: hogy...
3: kazak most lekiesett, és alul bucira vált mindenkit, és visszajutott. Ez a két csapat, a magyar és a brit, a Covid előtt itt Pesten egy kiki meccset játszott a feljutásért. Tehát ott az, itt meg...
1: De akkor ennyi korát fejlődtünk a Covid óta, tehát ezt a magyar jégkorong fejlődött
3: ekkorát?
1: Ezt tudod,
3: mikor merem elmondani? Nyilván, mondom, nem túl fönt, nem túl lent.
1: Csak mindig olyan labdákat dobsz, amit nem lehet nem leütni, tehát mondasz egy olyat, érted, amire meg. Rögtön, hát akkor, tehát ennyit kellett, hogy fejlődjünk.
3: A következő négy meccset várnám meg, hogy ez a magyar válogatott mennyit tudott fejlődni, mert nem feljutóként kicsit más a sorsolásunk. Két pihenőnapunk nem volt. Soha. Az összes VB-n, amin szaporót játszottunk, nem volt. Tehát pihenőnapjaink voltak, de kettő nem. Teljesen másképp kell beosztani az erődet.
1: Világos.
3: Nem úgy jönnek az ellenfelek, ahogy eddig megszoktuk, és például az osztrák is 3-3-mal kezdett, majd utána odalökték Svájccel is. És
1: hát
3: hogy indulsz ki?
1: Az osztrák, 9-0, vagy mennyi
3: 9,
1: volt? 9
3: az osztrák válogatott, melyik arcát látod? Amelyik a nyitó meccsen 10 perc után 3-0-ra vezet a brit ellen, vagy az az osztrák válogatott, amely tegnap 9-0-ra kapott ki
1: a
3: Svájc mindenkit így. És pont azt várom, hogy az utolsó két VB-n a magyar csapatnak volt, visszatérve a védekezésre, nincs nálunk a korong, beszorulunk, böki a hátunkat a háló. A legminuszabb gólkülönbségünk nekünk volt Tamperében, tehát a kiesés, visszajutás, és tavaly Herningben. Uh-huh. És meg akarom várni ezt a négy meccset, hogy lássam. Nyitó meccsen még a feljutás, az első feljutásnál még a szlovákot is majdnem megcsíptük. Bartecska 13 másodperc.
2: 2009, az is Zürich.
1: De ez azért, mert hogy ha megvárjuk, és ezeket a statisztikákat már látod, akkor az már valós, hogy mondjam, igen, valós képet adhat a fejlődésnek az irányáról, hogy ez valóban előremutató-e, vagy mondjuk egy stagnálás, vagy nagy,
3: hát biztos nem. Egy érő válogatott, a finn válogatott, amely nem azért jött a VB-re, hogy a magyar csapatot elverje, hanem érmes.
1: Világos.
3: Egy maratoni futó az első 5 kilométeren nem akar sprintet levágni.
1: Tehát mert nem ez a feladat. Igen. Neki ki kell tartani.
3: Más. Akkor az osztrákkal játszottunk egy olyan meccset, ahol előjöttek a hibák, a britet meg kihasználjuk, hogy ő feljutott mesterségesen is. És a következő négy meccsen, amikor divajerő. A német válogatott is, lehet, hogy az elején találkozunk velük, megszorongatjuk. Tegnap már az USA ellen piszok jól játszott, és majdnem nyert. Utána jön Svájc. Hát,
1: most
2: mondhatom, legutóbb egy tízest kaptunk.
3: Tízest kaptunk, úgyhogy az utolsó egy 10 éve. Percben kaptál ötöt.
1: És most az osztrákok is kaptak egy 9-est, tehát fel kell készülnünk.
3: És az osztrákot az osztráktól kikaptunk. Tehát ennek tükrében mondom meg, hogy a nagyokhoz képest mi közelítettünk, maradtunk, vagy nem akarok arra gondolni, hogy rosszabbak lettünk, mert egyre jobban üzemi hőmérsékletbe kerültek, és szerintem ez a brit válogatott már nem tud annyi pontot szerezni, főleg azáltal, hogy a német előző este pontot szerzett, tehát még az sincs, hogy egy körbeveréssel kigolyoznának, ráadásul nekünk plusz ötös most, ha egy körbeveréses lett volna a gólkülönbségünk, és megspékkel, hogy a német nem eshet ki, mert jövőre a házigazda. Úgy gondolom, hogy a bennmaradás kellemes terhével tudsz játszani, és közelíts a nagyokhoz. Uh-huh. A Svájc ne üssön nekünk tizet.
1: Hát az jó lenne,
3: hatot
1: ha nem.
3: Se. Usa se. Veszed gyorsak. Nem olyan jó most a címvédő, mint tavaly volt. A lett. Lett ilyen olyan csapat. Most a nem sportág, akik hallgatja ezt az adást. A lett válogatott az utolsó három tétmeccsen 10-9-7 gólt ütött nekünk. Az 26.
1: Ez sok.
2: Itt már rögtön megint közbe tudok lépni, mert mondtam, hogy egy kicsit majd próbálok úgy kötözködni, hogy vagy mi az, amit másképp is lehet látni. Például az, hogyha ennyire
1: jó... A vitaműsor ezután jön, de azért már most is nyugodtan kezdhetitek.
2: Ez a hoki óra, a foci óra mintájára, és ugye akár még vitaműsor is lehet. Csak hogy a hallgatóknak egy kicsit segítsünk, hogy azért mégiscsak 9-0-ra verték a svájciak az osztrákokat. Én nem hiszem, hogy az, még az osztrákoknál inkább lehet az a közvélemény, mert hogy most magyarázkodásra szorul, hogy hogy a fenébe kaptatok 9-0-ra ki a svájciaktól, mert ők közelebb vannak. Én nem lepődnék meg, ha megint jó, ne kapjunk egy 10-est, nyilván én se szeretném meg 9-0 sem, mert az rossz nézni. Na de a valóság szerintem egyet kimerek jelenteni, hogy itt nincs arról szó, hogy visszafejlődni.
1: Jó,
2: akkor, hogy stagnálunk-e, azon letitatkozni, hogy fejlődünk-e. De akkor ehhez képest,
1: ugye azt mondta a Pisti az előbb, hogy Finnország éremért jött, és nyilván mindenki érti, hogy miért. Akkor ha ezeket az eddigi mérkőzés eredményeinket, és akár a számokat nézzük, tehát akkor egy finn-magyar 4-1 az ránk nézve hízelgő?
2: Igen.
3: Igen.
2: És az első meccs volt.
1: Csak mert azért azt mondtad, hogy majd akkor fogod tudni eldönteni, de azért, ami az eddig látott...
3: Mondtam, hogy a maratoni futó nem a nyitó igen. meccsön, ő még akkor
1: előző
3: nap játszottak a finnek.
1: Én ezt értem, hogy a finneknek nem mi vagyunk a feladat, nem minket kellett a legjobb. Na, de ezt akarom mondani, hogy akkor most egyelőre ne szaladjunk annyira előre, hogy majd mit kaphatunk a többiektől, hanem inkább még azt beszéljük át, hogy akkor, amit eddig láttunk a tavalyi évhez képest, ugye, amikor bennmaradt a válogatott, első ízben maradt benn, itt az elitben, és az is egy történelmi pillanat volt. Ugye itt mindig az a nagy kérdés, hogy van egy év alatt mit lehet, hogyan lehet építkezni, hogy alakul át a csapat. Itt megint azt mondtuk, hogy voltak vélemények, és majd persze szóba került nyilvánvalóan az oroszok, meg a fehér oroszok jelenléte, vagy hiánya, azért azt nyilván ki kell jelenteni, hogy amíg ők nincsenek itt, azért ez az elitmező nyilván másképp alakulna, ha itt lennének, ránk nézve is, nagyon valószínűleg, bár nem biztos, hogy pont ránk nézve, hiszen lehet, hogy vannak akár gyengébb csapatok is, reméljük, hogy vannak. De akkor nézzük azt, hogy igen, egy maratonfutó, ha a finneket ennek nevezzük, akkor nyilván nem ránk készült főleg. De azért nekünk nem mindegy, hogy egy éremért érkező elit világbajnokságon egyrészt van gólunk a finnekkel szemben, illetve, hogy én azt mondom,
3: és
1: hogy
3: milyen,
1: mindösszesen,
3: és
1: mindösszesen 4-et kapunk. Szóval
2: ez
1: akkor ezt mondjuk.
2: Gólunk legyen? Tehát, hogy én nálam benne van, hogy 12-2-re kikapunk,
1: csak
2: mikor lőjünk legyen. Amit a Pisti mondta, hogy persze nincs nálunk akkorunk úgy nehéz gólt szerezni, de hogy
3: meg
2: mégis
3: tudom,
2: legyen.
3: Mi volt érdekes, hogy volt egy szakasz, amikor kimondottan jól játszottunk, gólt is tudtunk lőni, nem szaladt el az ellenfél, és ezzel együtt a finn válogatott azt mondta, hogy akkor ő megnézi a harmadik harmadot. Nem tudták kapura lőni. 6-0 volt a kapura lövés. Egy hokiba egy harmadon át nem lősz kapura, azért az egy jelzés értékű.
1: Hogy ott elkezdtek játszani?
3: A védekezés. Vagy akkor ne legyen a magyaroknál a korong. Nézzük meg.
2: Nem engedték
3: hogy
2: a magyarokat.
3: Hogy támadnak le?
1: Aha.
3: Bemere jönni egészen a mi alapvonalunkig, letámadni a hátsó palánkig, itt kóstolgattak. Tehát egy kicsit, de ezzel együtt nagyon becsületes meccsünk volt, és nagyon örültem neki, hogy az első sorban nem a brit vagy az osztrákkal kezdünk, hanem inkább egy felhozó meccsel, ahol a lábak beindulnak.
1: Ahogy is tudtuk, hogy esélyünk nyilván nincs, de nem mindegy, hogy mennyire állunk helyt jól.
3: Tök jó lett az a meccs. És utána az osztrákok ellen is jól játszottunk, de a hibáinkat meg könnyörtelenül bevárták, hogy hol kapunk kiállítást, hol váltjuk el egymást, emberhátrányba kerülünk, és akkor ők is rávilágítottak tulajdonképpen a gyengéinkre, aminek volt egy része mentális is, hogy bizonyos pálya, bizonyos szakaszaiban, ha nincs nád a korong, ne kövess el olyan szabálytalanságot, ami ellenfélt átlendíti egy nehezebb szakaszon.
2: És ebből mi tudunk tanulni, mert már a következő meccsen a britek ellen ebből lényegesen kevesebb volt, még ha hozzátehetjük, hogy a britek most gyengébb formában vannak, mint az osztrákok. És akkor rögtön hozzáteszem, hogy igen, pedig az osztrákok is beleszaladtak egy 9-0-es vereségbe. A finnek egyébként azt mondták legalábbis a sajtóban,
1: na,
2: hogy...
1: Na, ez igen, olyasmiket mondjatok, amit ugye itthon nem láthattunk, hiszen ti ott voltatok, végighallgattatok a sajtótájékoztatót.
2: Tisztességes a magyar csapat, csak nem veszélyes, tehát ezzel elég rendesen jellemeztek bennünket, főleg az utolsó harmadra.
3: Hogy vadászunk rájuk. Tehát, hogy akár meg akarjuk mutatni, hogy mi vagyunk a kemény mellizmúak, neki megyünk, akkor ő rápakor még egyet.
1: Akkor nagyon nagy a pofárás.
3: Akkor egyszer ütköztünk Kanadával egy kőkeményet az első VB-n. Fölnézett a srác, következő cserébe Benk András kulcson törés.
1: Oh.
3: Tehát ilyen dinamikai különbség van. Egy 25
1: és most ezt, bocsánat, és ezt most őszintén, ugye, hát aki nincs ebben benne, ez tényleg egy pillanat és egy döntés kérdése, hogy egyszer csak valaki azt mondja, jó, és akkor most akkor megrázom magam, gyerekek. Tehát ébredjetek föl.
3: El kell jutni az a szinthez, hogy én mostanában az elmúlt években évente háromszor kitok menni kapus edzésekre NHL-es játékosok, úgyhogy kapus van, és NHL-es is a lövő. És ott vagyok benne a pályán, és egyszerűen olyan magyarokkal is szokna. Mindegy, egy űr. Olyan, a lőtt passzok is, aha, nálunk azok szinte lövőerő, ami náluk passz. És ahogy bele tud állni egy ütközésbe, ahol ezt már kiskoruk óta tanítják, felhozok még egy példát, Tokai Viktor. Itt volt, amikor NHL-be állt a játék, ide jött Niedermayer és Stradwick. És Niedermayer az ő vehemenciájával letámadott, és bement a sarokba. És ütközött egyet a korongot éppen kiemelni igyekvő Tokaival. Tokainak kettős kulcsontörése lett. És ki a élet egyetlen VB-hez emiatt maradt ki egy Fradi meccsen. Mert ők ilyen elánnal is tudnak játszani, ha kikényszerítik belőlük.
1: A ezt mondjuk, én nem tudom, hogy ezt nyilván messzire vezet, de olyan izgalmas, és itt vagytok ti, akik ehhez nagyon értetek, hogy ezt valamikor megbeszéljük. Mondtad, hogy egészen kicsi kortól, tehát erre a fajta, tehát a jég az mindenkinek egyformán csúszik, hogy valami nagyon lődli dolgot mondjak, de hogy valóban ezt, amit te mondasz, hogy tulajdonképpen képesek nem ritmust, hanem tényleg beindítani azokat a, tehát hogy nem is tudom, tehát
3: a Forma 1-es autó is
1: a nitrót fölkapcsolják, érted? Tehát konkrétan ez hol lehet, és milyen életszakaszban lehet ezt megtanulni, és mondjuk a magyar jégkorong utánpótlásába bele lehet tenni azt a fajta szakmai, nem tudom én, képzést, van-e arra szakember, aki ezt megtanítsa, van-e a fogadó oldalon olyan gyerek, aki ezt elbírja majd, aki most egy kicsit előre szaladtam, de hogy érted? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk most reméljük, bemaradunk. Ez már mindenképpen történelmi léptékekkel egy nagyon fontos új fejezet. És azt mondjuk, hogy mi lesz majd 3-4-5 év múlva, kik fognak tudni beépülni. Tehát egy kicsit most én arra vagyok kíváncsi, hogy ez, amit mondasz, ami űrhoki, hogy annak az alapjai, vagy a titka az elérhetetlen lesz mindig, vagy pedig vannak azért olyan elemek, amik hát ha nem is gyorsan, meg nem is egyik pillanatra a másikra, de képezhető egy generációval.
3: Képezhető is, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a versenyszisztéma nálunk nincs olyan versenynek ítéve egy gyerkőc, van, de nem azon a szinten.
1: Sose kell bekapcsolni a nitrót.
3: Igen, és akkor nálunk is mondjuk az akadémiák összegyűjtik a jobb gyerekeket, de akkor már is csak 4-5 jó csapat marad, azok meg egymás között nem tudnak annyi meccsszámba be tudjuk őket hozni, de az intenzitásban nem. Tehát az akadémiai csapat, amelyik mondjuk egy toborzón összeszedi az ország legjobbjait és centralizálja, persze az jó, mert akkor egyszerre látsz sok gyereket egy helyen, de ezzel együtt ha ezek a csapatok más csapatokkal találkoznak, akkor az első harmadban vagy a meccs felén eldől a meccs, és nincs olyan kihívásnak.
1: Tényező. Aha.
3: És utolsó percig, amikor a fiam kiment a német bajnokságba, 35 alapszakasz meccsből 27 volt egy gólos, vagy rájátszás, vagy ráadásos meccs.
1: Tehát az azt jelenti,
3: végig, hogy 60 percig kell neki végigfigyelni. És nem az volt, hogy a második harmad 6-0, mert itthon olyanok voltak, és akkor már kolbászva. Védő is előre megy, mert én is pontot akar szerezni. Aha. És mi van, ha nem jövök hátra védekezni? Na, Zákson, érted? 8-1. Ott meg 27 meccse volt a gyereknek 35-ből, hogy vagy egy gólos, van gongém, vagy elmentünk overtime-ig, vagy szétlövésig. És ez csak a német, és akkor Kanadában az, hogy a 2-3 rossz meccsed van, ott ülnek mögötted, és akkor csere.
2: Épp ezt akartam mondani, hogy Pisti fiát is, vagy bárkit, ha ez egy cselegény lenne, azt is egyből le tudják cserélni, ha nem azt teljesíti, amit kell. Gondolkodás nélkül.
3: A magyar gyerekeknél ki az, aki megszületéskor, ha nem szülői irányítás van, egy finn gyerek megszületik, hogy hokis akar lenni, egy kanadai kocsijával születik, meg stb. És,
2: de tényleg.
3: És nálunk inkább szerint akkor foci, kézjelmek, vízilabda, stb. Tehát kevés gyerek van, akinek az első számú prioritása az az, hogy hoki.
1: Jó, hát az egyértelmű, hogy a merítés nagysága az nyilván soha nem lesz azonos. Ez teljesen érthető, hát ugye nyilván az egykori szovjet a köztársaságból széteső országoknál is, meg az oroszok, meg a fehér orosz, meg nyilván az van, hogy még mindig óriási a merítés, és ezekben az északi országokban, amiket említesz, ott meg nyilván mint a cápa foga, tehát kitörik az egyik, és jön a következő, nem? Tehát, hogy az ember ezt érzi, de akkor az a kérdés, hogy amíg nem lesz ilyen kényszerítő tényező, tehát annyival több gyerek, annyival nívósabb, sok olyan csapat, amelyik tényleg mérkőzésről mérkőzésre, kikimérkőzéseket játszik egymással egy nagyon nívós ligában, addig ezt nagyon nehéz lesz ezt a szintet közelíteni?
3: Egyre jobban közelítünk a határainkhoz.
1: Aha.
3: Tudni kell, hogy meddig érhetsz, mert ez is így van, hogy ha kiküldenénk gyerekeket, az is, hogy kiszakítod a megszokott családi környezetéből. Gyereke válogatja, hogy 12-14 évesen már ki tud-e menni külföldre, úgyhogy kiszakad. Ez totálisan személy. Nem lehet azt mondani, hogy küldjünk ki mindenki 14 évesen.
1: Ez biztos.
3: Mert az én fiam nem viselte volna el azt, hogy nincs ott vele az anya, apja.
1: Az én gyerekeim se engedném. Tehát ez a másik. Olyan
2: tanítványom, az már újabb szegmes, hogy a szülőm mit mond.
3: Van olyan tanítványom, amelyik már az 6. szezonját kezdi külföldön. És az első az Németország volt, Németországba beülsz a kocsiba, valami baj van, 3-4-5 óra múlva ott vagy kocsiba. Aki még messzebbre küldöm, vagy a tengeren túlra, nem, nincs, és egy gyereket most őszintén, tehát lehetünk mi sportolók, meg profi mentalitás, de azért embert próbáljunk megnevelni, és ne egy szakbarbárt.
1: Világos.
3: Vagy akit kiégetek. Ha elviseli azt, hogy eltűnik a szülő, de 12 évesen nem tudok elképzelni. És az viszont egy családi döntés, lelkileg is, és anyagilag is, hogy az egész család fogja, összepakol, és kiköltözök Kanadába,
1: vagy a család úgymond ketté osztja magát, és egy szülő kimegy a gyerekkel, hát az is egy elképesztő kép. Persze, hát ez nagyon nehéz.
3: Kell, mutter is. Ezek döntések.
1: Jó, mert azt viszont akkor a szabadidból egyértelműen kiveszem, hogy azért azt a fajta minőségi ugrást, vagy a legfontosabb életszakaszban való fejlődést jelen pillanatban azért ezekben az országokban és ilyen környezetben lehet most még összeszedni, ugye? Tehát a most még alatt azt értem, hogy az a szint, amiről mi most beszéltünk, az ott van jelen, az a fajta feszítő erő, az a fajta konkurencia harc, és a többi, az ezekben a bajnokságokban, ezekben az országokban van jelen.
3: Döntő részben igen. És egyébként
2: mi nem vagyunk hoki nemzet szerintem.
3: Igen. Igen. És figyelj, a briteknek van ebben a keretben egy NHL draftolt játékosuk, de sokkal jobb a hokiuk nem lett. Nem lett attól hirtelen több brit gyerek, aki hokira adná.
2: És ők honosítani brit útlevéllel bármikor tudnának embereket.
3: És most néztem meg, te vagy a megmondottad, Zsolt, hogy majdnem mindig volt Szaporó óta honosított a keretbe.
2: Mármint a magyar,
3: az erdélyeket nem számítva.
2: A magyar keretben most nincs.
3: Tehát voltak Roger Holécz és a többi, tehát akik nem a magyar jégen tanulták meg a sportáglapják. Ebben a csapatban, ha kiveszem az erdélyi srácokat, akkor ez megjött, tehát nincs.
2: És meg egyszer mondom, hogy Nilsson az egyetlen, aki igen, beférne, ha nem lenne sérült, ha beférne, de mondjuk valószínűleg, hogy azért beférne a védelembe, hiszen és svéd.
3: És akkor az lenne a következő lépés. Itt néztem a beharangozóját például a szövetségnek is, hogy eddig maximum 3 pontokat tudtunk szerezni. Tavalyi VB-n elég volt 3 pont a bemaradás, a Tamperében 2 meccsen szedtünk össze 3 pontot, annál kevés volt. És most a következő történelemírás, jó, nullára nyertünk meccset, már ez a 30-as éveket idéző nagyság, hogy még egy meccsen szerezünk pontot, vagy még egy meccset nyerjünk, mert akkor az újkori történelemben ez lenne a következő történelemírás, és a srácok, akik válogatott...
1: És akkor meg a rangát lenne a bemaradásunk.
3: És a válogatott bel is. A srácoknál a bulletinben ez volt, hogy akkor nem egy meccset szeretnének nyerni, hanem többet, és ne három pontunk legyen, hanem több. Uh-huh. És ez lenne a következő.
1: A bulletin alatt a kívánságlistát érted. Ugye?
3: Igen.
1: Folytatjuk két kitűnő kollégával, Spille Istvánnal és Virányi Zsolttal, annak kapcsán, hogy most érkeztek haza Svájcból a világbajnokságról, a jégkorong világbajnokságról, és ugye már elkezdtük, elég nagy ívű köröket írtunk le annak kapcsán, ugye egy az első három mérkőzés után vagyunk. Finnország-Magyarország ugye 4-1, Ausztria-Magyarország 4-2, és Magyarország Nagy-Britannia 5-0, és van még előttünk bőven feladat, erről fogunk leginkább majd beszélni nyilván az óra második felében, de azért ugye azt is elkezdtük kielemezni, hogy miért nagy dolog a finnek ellen 4-1, a mi szemszögünkből legalábbis nyilván, hogyha a finnek ezt egy picit másképp akarták volna, akkor lehet, hogy más is lehetett volna a vége, de azért ez nagy dolog. Ugye az osztrákok elleni 4-2 annak a fényében, hogy Svájc 9-0-ra ütötte ki őket, szintén most már szerintem egy picit más perspektívába került, és ugye azt is elkezdtük elemezni, hogy a britek elleni 5-0 miért nagy dolog, és azt ígértem kedves hallgatóinknak és magunknak is, hogy visszautazunk Spiller Pisti segítségével a 30-as években, mert hogy a nullás eredmény ugye az ilyen szempontból hát ezek szerint kellemesen rezonál sok-sok-sok-sok évtized távlatából, mert hogy?
3: Igen, tehát a második világháború előtt egy osztály létezett, a világbajnokság, aztán a sportág, hogy a világháború után egyre több országba tudták újra űzni ezt a sportágat, különböző csoportokban, régen csoport, A csoport, B csoport, C
1: igen,
3: csoport.
1: Igen, most az én fiatal koromban még igen. Ez volt. Igen.
3: És most pedig igen, úgynevezett divíziók vannak, talán angolul jobban hangzik. Igen. És tehát visszakanyarodva az újkori szaporói feljutás után nem, hogy nullára nyert, hanem örültünk, ha volt nyert meccsünk. Tehát az első feljutás után első VB-n 6-ból 6 vereség volt, utána már Szentpéterváron tudtunk 1-1 nyerni, utána Tamperében 2 meccsen tudtunk pontot szerezni, 1-1 hosszabbításban nyerni, 1-1 meg az osztrákokkal rávezetésbe kikapni, tavaly Herningben megint egy győzelem, tehát győzelmek is alig, így aztán lapozás, akkor nézzük meg, hogy a világ, a hoki világ nem számolja azt, hogy most te a divízió 2-be vagy 3-ba miket érsz el, az egy saját kaszt. Uh-huh. És örülnek, hogy van Mexikóba, Dél-Afrikába hokik, de nyilván a VB az ez, ahol most ott vagyunk.
1: Világos, nagyon és most már úgy vagyunk ott, hogy tavaly bemaradtunk.
3: Igen,
1: tehát, hogy
3: és így. Először maradtunk igen. Bent az újkori történelemben. Amikor 30-as években volt, akkor tudtunk szoros meccseket játszani, kimondottan nagyok ellen is. Például Csehszlovákia, mert hogy volt még ilyen ország.
1: Ajaj, és mekkora hoki nagyhatalom.
3: Azzal 0-0. Uh-huh. Az volt a britek elleni meccs előtt utoljára 0-ra lehozott, de nem nyert. Tehát 0-0.
2: Kanada ellen 1-1.
3: Igen. Aha. Tehát ilyen eredmények is voltak. Voltunk VB 5-ek, 7-ek. De hát ez
1: azok az idők.
3: Még amikor a Városligetben volt például főiskolás világbajnokság akkoriban.
2: És amikor még nem csak Magyarországon, hanem Európában, ezt Pisti szintén jobban tudja, úgy tanították meg ezt a sportágat a tengeren túli szakemberek.
3: Igen, tehát igen. Mindenhol.
2: Még Csehszlovákián is találtam edzőt, aki kanadai.
3: Kanadai. Uh-huh. Akkor így, akkor még nem volt hidegháború, hiszen a két világháború között vagyunk, akkor inkább a Kanadának volt, meg a britek nyertek VB-t, nyilván honosított kanadaiakkal, mert a Kanada meg a Stanley Kupa bűvöletében csak klubcsapatokat küldött ide, meg egyetemistákat. Akkor Kanada nem vette komolyan ezt a sport, a VB-t. Uh-huh. A sportágat nyilván ott kint, most is egyébként VB alatt végig megy a Stanley Kupa.
1: Igen.
3: Tehát nekik ez egy másik.
1: Majd erre ki fogunk térni, hogy például az amerikai válogatottat miért nem abban a formában látjuk, mint hogy adott esetben februárban az olimpián.
3: Tehát vissza, utoljára, ha 1937-ben volt nullás meccsünk, az egy 0-0, a győzelemre pedig lapoztam vissza, 1935. január 19.
1: Most megtaláltam.
3: 91 év és 4 hónap pont. Mert ugye 19-én volt a brit meccs is, 91 év, 4 hónap. Akkor jó Hollandiát vertük 6-0-ra. Tehát Ez a 30-as évek.
1: Na, hát akkor ehhez képest azt gondolom, hogy már azt, mert tudom, hogy mind a ketten különösképpen Zsolt ugye azért nagyon finoman, óvatosan, vagy inkább a realitáshoz közeli módon fogalmazott abban a tekintetben, hogy már ezzel a mostani 5-0-val, illetve az eddig nyújtatott teljesítményünkkel bennmaradónak tekinthetjük-e magunkat, te azt mondtad ilyen angolos folyamatos jelenben, hogy igen, de azért még várjuk ki azt, hogy hogyan lehet végül is a fejlődés irányát, vagy egyáltalán tulajdonképpen ezt az utat, hogy ez most fejlődése vagy stagnálás, ezt nem tudjuk, majd a végén fogjuk tudni a hátralévő mérkőzések statisztikai alapján értékelni, de én akkor azt szeretném, hogy picit arról beszélnétek nekem, hogy ez a válogatott most, amelyik ugye tavaly bennmaradt, és most azért láthatóan az első három mérkőzés alapján megállja a helyét, ez vajon miben fejlődött? Milyen ez a Majoros Gergely féle magyar válogatott, és ha egy kicsit most szét is néznénk akár a játékos állományban, hogy hol fejlődtek, tehát akár egyénileg, egyéni teljesítményben, megcsillanó gyémántban, adott esetben stabilitásban ez a válogatott, akár személyekre lebontva.
2: Hát talán három ilyen gondolatjel, és akkor Pisti ezt kifejti. Kezdem az NHL és a tengeren túl irányából a 17 éves, tehát még mindig csak 17 éves Szongott Dománnal.
1: Igen, hát az ő neve, azt hiszem az ő neve az, ami talán így van most, ugye az ő gólja szerintem egy óriási dolog, és az ő nevét hallottam én, aki nyilván nem vagyok a hokiba benne, az elmúlt évben a legtöbbet, amikor a magyar jégkorong szóba került, az ő neve került a legtöbbször szóba, nyilván nem véletlenül.
2: Tehát Szongott Domán, aztán, hogy 10 új játékos van a tavalyi alcsoportos VB-hez a magyar keret, és a harmadik, az pedig Nagy Krisztián neve, aki a újban megsérült Bartalis István helyére beugrott, visszaugrott. Uh-huh. Hát milyen érzés lehet az, hogy utolsó pillanatban te vagy az, akit kihagynak, és nem játszhatsz hivatalosan egyetlen meccset, majd jön egy sérülés, és egészségükok miatt visszakerülhetsz, te ott maradsz Svájcban, és rögtön a te góloddal vezetünk a britek ellen, de üt még egy gólt. Tehát ez a három szegmens, Pisti egy kicsit tovább viszi ezt.
3: Szongott Domáról annyit, hogy a hírek előtti blogban beszéltünk a külföldre kimenetelben.
1: Igen, igen.
3: A Szongott Domán apukája az én csapattársam volt. Ő az apuka volt a csatár, én a kapus.
1: Na tessék.
3: Szongott Kristóf. Uh-huh. És a gyerekkőc is már nagyon, mindig még 17 éves, de már harmadik, negyedik éveként játszik Finnországban. Nincs olyan messze, mint a tengeren túl, de a magyar korosztályos csapatoknál nívósabb helyen.
1: Tehát ez egy jó inkubátor?
3: Igen, és például egy nagyon apró megjegyzés. A szlovéneknek volt egészen mostanáig nyárig visszavonult Anže Kopitár. Szlovénok. Hát az a régió, onnan mi jövünk. Kétszeres Stanley Kupa győztes lesz úgy, hogy kiment Svédországba, és ott alapozta meg azt, amivel NHL lett. Tehát
1: tulajdonképpen akkor Skandinávia innen, közép-európai perspektívával nézve egy kitűnő dobbantó.
3: Kitűnő dobbantó, és az újkori verzióban már a tengeren túl is. De ott annyiféle ligából kéne csemegézni, hogy meg kell találni, amelyik optimális, és nem csak lehúzós, tehát nem csak a szülői bankszámlák. Tehát ott is vannak, meg kell találni. Nyilván, és Finnországban most baj van, repülőre ülsz, 2 óra múlva Helsinki,
1: persze,
3: ami nyugat, mint tudjuk a Csini baba óta.
1: Igen.
3: És annyit, hogy jó dolog, hogy fönn van a draftlistán, viszont az elmúlt pár évben Hadobáz Zétény és Papp Kristóf is ott volt, nem keltek el, nem kell ezért Dunának menni, egy jó cél, és viszonyú biznisz. És akkor még mindig, ha draftlistán vagy, elkezd, nem kezdsz el. Ha elkezd, mikor kezdsz el? Utolsó magyar draftoltunk, aki magyar jégen született, Vas Jankó 2002, amikor a Domán mínusz 5 éves volt. Vagy még egy gondolat se volt.
1: Mínusz 5 éves, jó, oké.
2: Okay. És még három név, a Galló, Sebők, Hári Trió, ők is ezt a fénysvéd vonalat lovagolták meg.
3: Északra mentek, és akkor a német hoki nem volt jó, Kanada meg USA, akkor még nagyon elérhetetlen volt.
1: Egyébként Csehország, Szlovákia...
3: Ezek, nem beszélik ezek... a nyelvet, úgy nem olyan befogadó közeg.
1: Ja, tehát itt van az angol, ami a kommunikációs híd.
2: Mert hogy riválisa vagy a cseh gyereknek, még nem is beszéled a nyelvet, bár hogy mennyire vagy riválisa, azon lehet tehát vitatkozni.
3: Eléred az ő szintjét, ezek az országok, amelyik így finnek. iszonyú bevétel az országnak, hogy NHL-eseik vannak, mert az NHL fizet a draftolt játékosok, attól függ, hogy melyik körbe. Uh-huh. Hát évi több százezer meg milliós dollárt kap a finn állam meg a finn hoki szövetség azért, hogy a finneknél az egyfőre jutó NHL-esek száma nagyobb, mint Kanadában. Egy 4,5 milliós ország.
2: Pisti, mert az valami óriási statisztika, hogy 2002-ben feljutott Dánia világelitbe, és azóta nem esett ki.
3: Ellenünk jutott föl. 2002-ben a Fehérváron az utolsó meccs, ha mi nyerünk, mi jutunk föl, azóta már több mint 50 NHL-esük van. És ez brutális 50. bevétel.
1: Elképesztő.
3: Attól függ, hogy melyik körbe
2: viszél. Ezt a számot, szerintem 50 NHL játékos a magyaroknak soha az életben nem tud lenni, mert elnézést.
3: Három draftoltunk van.
1: Draftoltunk, igen.
3: És utolsó 2002.
1: Akkor nézzük, hogy mi a dán minta. Tehát egy népességben kisebb ország.
3: Építettek egy hidatot,
1: Értem.
3: Jó, abszolút rácuppantak a svéd vonalatra. Elárasztották, és oda játszanak a legjobbakat, fölvitték.
1: És ott ezek szerint sem szakmai irigység, se semmi nincsen. Most a külföldről érkezőkről
3: Skandináv
1: mondom.
3: Skandináv vér csörgedezik az elejükben. A dánok nyilván megvan. Mi is egyébként próbáltunk a szlovák közben nemrégiben, két klubunk is játszott a szlovák élvonalba. Oda úgymond bevásároltuk magunkat, hát ha lesz hozamány, aztán Covid is egy kicsit, meg egyéb okok is. De ennyi az a Szongotról. 10 új játékos. Egyrészt már van akkor a merítés. Az én gyerekkoromban aki élt és mozgott, az válogatott kerettag volt, olyan kevesen voltunk, 3 csapatos felnőtt bajnokság volt. Uh-huh. Most a korosztályos szinteken több mint 100 csapatok indulnak. Nyilván a TAO-nak köszönhetően, meg egyáltalán a sportág népszerűség.
1: De azt gondolom a szaporói hatásnak
3: van egy... A szaporó az egy óriási löket volt.
1: Igen. Ezt azt szoktuk mondani, hogy a vívásban is ugye nyilván Szilágyi Áron a maga 3 olimpiás győzelmi sorozatával gyakorlatilag megnyitotta szerintem a vívótermek ajtaját nagyon-nagyon sok szülő felé, mindenki az én is a filmból Szilágyi Áron szeretnék, tehát szerintem nyilván van ez a hatás, és ez szerencsés, ez a kifejezett ilyen vákum, ami behúzza.
3: A kopitás ugyanez lett a szlovénoknál, meg kell nézni most a szlovén hokit, előttünk jár, a másik csoportban pontokat, győzelmeket szereznek csehek ellen, szlovákok ellen, nekünk ez egyelőre álom.
1: Igen.
3: De nem olyan légből kapott. Tehát, ha megfelelően odafigyelünk, 10 játékos, tehát hogy merítés. Nagy Krisztián pedig, nem akarom őt személy szerint kiemelni, hanem inkább a mentalitását, az egésznek a lelki vonalát, hogy az utolsó keretszűkítésen egy embert kellett lehúzni, mert kiderült, hogy a Gallo, aki még szerdán, tehát 2 nappal a VB még finn döntőt játszott, hogy ő megsérül, nem tud eljönni, illetve tegnap jött haza, mert a asszonyka várandós, tehát hogy jön-e, nem jön.
1: Együtt jöttetek a repülőn, ezt megtudtuk.
3: Nagy Krisztián lehúzták, és a Krisztián nem, ahogy a Majoros Gergely szövetségkapitány mondta, hogy nem értett vele egyet, de nyilván nem anyázó stílusban. Az volt a következő kérdés, hogy itt maradhatok-e a csapattal, meg kint voltak Svájcban, amikor ez a döntés született, mikor mentek jégre, úgyhogy nincs akkreditációja.
1: Igen.
3: Tehát nincs benevezve a regisztrációs rabban.
1: Tehát micsoda egy szakmai és versenyzői vagy játékosi alázatot mutat ez a hozzáállás, nem?
3: Minden hokisra az jellemző. Hát mi ez egy kicsi helyről jöttünk, én nyitott pályán tanultam, reggel 6-kor kinézel, és ez egy öröklődtek a játékosokban, hogy mi hokisok ennyire imádjuk ezt. Tehát még a maga puritánságával is.
1: Jó, tehát, hogy oké, nem fértem be, de hadd maradjak, mikor kaphatom a lehetőséget?
3: Mert kaphatok-e kulcsot a gymbe, meg ilyenek. És utána jönnek a játékosok, mégis beneveznek, mert a Bartal is megsérült, és mindenki kérdezés nélkül, Nagy Krisztián a hős. Így kezdték. Amikor jöttünk le a mixzomba. És mindenki, hogy a meccs után meccsembere, stb. És az egész szimbolizálta azt, hogy ez ha nem is tudnám hasonlítani a szaporóiakhoz, mert ott tényleg nomád körülmények között. Az a brigád, aki feljutott Szaporóba, és azért volt ilyen népmesei.
1: Igen,
3: szinte,
1: az
3: hogy
1: az
3: mi
1: volt valóban.
3: Tehát elért eredmények nem volt semmi.
1: Meg.
3: Hogy tudtunk mi oda feljutni? És akkor világos. Ebből került be a sportág egy ilyen nagyon kedves körbe, meg felkarolt, meg népszerűek lettek a srácok, meg hokismezek keltek el, meg minden. Tehát ez a Nagy Krisztiánnak az esete hihetetlenül szimbolizálja azt, hogy a hokiban ilyen a családias légkör azért ha nem is olyan, mint Szapporónál, mert ott tényleg cimbik voltak.
1: Lágos.
3: Együtt. Tehát minden reggel...
1: Tehát azt a generációt azóta is ismerjük, igen. És
3: most tulajdonképpen... az edzőstában vannak, van, ott meg van, ilyenek, ilyenek.
1: Na, és akkor
2: csak magyar stáb.
1: És eljutottunk ide, igen, ugye, hogy a csak magyar stáb. Tehát most akkor azt szeretném, hogyha ebben az irányban mennénk egy picit tovább, mert ugyan mondjuk a nyilván a skandináv lehetőségeket, meg mind dobbantót ennek a régióban, meg halljuk ugye, hogy Dánia Svédországon hízlatta fel magát, és hol tart most már, de hogy azért valljuk meg, annak is nagyon örülünk, hogy abból a generációból, amelyik megcsinálta ezt a szaporói csodát, és ami tulajdonképpen egy egészen más polcra helyezte népszerűségben, szerethetőségben és szakmaiságban is nyilván a magyar jégkorongot, férfi jégkorongot, most azért kinőtt egy olyan edzőgeneráció, amelyik nem véletlenül van ott, ahol van. Van, akik külföldön tanulnak, onnan jöttek haza, hazahozzák a tudásukat, és most van egy Majoros Gergelyünk, aki úgy tűnik, hogy valamilyen úton módon, de nagyon érti nyilván a kommunikációt, a kémia kreálást ennél a társaságnál. Milyen ő?
2: Nyilván ezt tudatosan felépítették, hogy és az ő vezetésével, a szövetséggel, hogy Majoros Gergely, aki ugye kedden volt 47 éve szülinap, győzelem a britek
1: ellen. Nem is lehetett volna ezt jobban időzíteni.
2: És Tokaji Viktor is oda került. Igen. Ő is szapporói hős, aztán a másik két név, Kis Dávid, aki Fehérváron volt edző, most ott vezető lett, Szilasi Zoltán, Gyergyóból, ők ketten, mert a Kis Dávid az a kora miatt sem lehet szapporói hős, meg egy másik generáció, de hogy ezekkel a magyar nevekkel, és azért utánpótlás szinten találkoztunk Ladányi Balázssal, Horváth Andrással, Szuper Levente, mint kiemelkedő kapus, egy másik utat jár, most ugye éppen a világbajnokságot közvetítő televízióval dolgozik együtt szakkommentátorként.
1: Amikor éppen nem itt ül nálunk egy rendelő műsorban.
2: Igen.
3: Meg az az igazság, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy tanulunk. A játékosoknak próbálsz tanítani, idehozol jó szakembereket egy-egy kurzusra, vagy egy-egy évre. De egy külföldről magasabb kultúrából jövőnek valahogy rá kell érezni erre a magyar sajátosságra. Tehát idén egy kanadai edző azt mondja, hogy menjél még föl 2 órát lőni, nem tudsz, mert ledudál a Rolbás bácsi, mert jön a következő edzés. Kanadában ott áll egész nap, hogy mennyi.
1: Persze.
3: Tehát tanultak a magyar edzők, ilyen kaliberű edzőktől is, de végig azt hangsúlyoztam, és nagyon örültem neki, amikor a Dávidot például a Kis Dávidot kinevezték a Fehérvár vezetőedzőjének, hogy végre magyar szakember van, és a válogatottnál is végre magyar szakember van, hiszen tanulsz, de sose kapod meg a bizonyítási lehetőséget, nincs esetleg másodedző lesz-e, vagy a juniort kapod meg.
1: Igen.
3: De a kirakatba nem te mész be.
1: Na, és most ott van.
3: És ott van, ezért tök jó. Nyilván, mivel mekkora keret, olyan kapitány még nem született se a hokiban, semmiben, hogy ne bírálnák, hogy ez miért maradt ki. Miért hagyta ki Szabó Bencét, miért ez ment ebbe a posztba. Tehát ilyenek, aki kimegy ide, az tudni kell, hogy ilyen jellegű kritikával mindig szembesülni fog. Az viszont jó dolog, hogy mondom, hogy rámerik már bízni, és a másik, mi mindig itt maradunk. Magyar edzők, mi itt fogunk meghalni, itt fognak minket eltemni. Jön egy légiós, egy honosított játékos.
1: Jön és megy.
3: 2 év múlva már nevére sem emlékszem.
1: Persze.
3: Vagy egy edző, aki tényleg lehet, hogy nyomot hagyott, mondjuk egy Cortinára emlékezni hogyne. Fogunk, de volt már olyan persze. kapitányunk, akire vissza kell néznem, hogy mi van, mert fogta és elment.
1: Jó, hát nyilván a kötődés, nyilván a helyi kultúra ismerete, a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodni, tudás képessége, ez rendkívül
2: volt
1: fontos.
2: Volt olyan, aki Szuper Levit nem tette be a sorsdöntő meccsen a Papp László arénában kezdőkapusnak.
3: De odaszólt neki, hogy készüljön, mert lehet, hogy ha megég a másik
2: kettő,
3: kapus,
2: akkor jössz.
3: Akkor vesz, de ez abnormális. Igen. Ma már ezt nem viselni.
1: Uraim, nagyjából másfél perc van, mert tudtam én, hogy ez kevés lesz az idő, hogy akkor, ami hátra van, nagyon gyorsan vegyük számba. Milyen mérkőzések jönnek, és körülbelül mire számíthatunk?
2: Németekkel holnap 16-20, aztán jönnek a svájciak, és jönnek még a lettek és az amerikaiak, mi most hétről kedden fejezzük be.
1: Kicsoda csapatok.
2: Szerintem a németek ellen, amit a Pisti, amivel kezdte ezt a beszélgetést, igen, tehát ott ne kapjunk ki 8-0-ra, meg 8-1-re.
3: Most melyikre mondod?
2: A németre.
3: Nem, rögtön. Én a svájcra mondtam.
2: Igen, de hogy a németektől se kapjunk ki, mert az nekem se tetszene,
3: németet
2: hogy 8-0.
3: Soha nem vertük tét meccsen. 2000... Egyetlen győzelmünk van velük szemben, 1941 barátságos meccs Garmisch-Partenkirchen.
2: De 10 éve már játszottunk velük 2016-ban Szentpéterváron. egy 2-2 után 4-2 az utolsó két percben lett 4-2 a németeknek.
3: Tehát a német nem olyan jó, építi, hiányoznak a világsztárjai, velük lehet egy szoros meccs, de tegnap a német már nagyon jól játszott. Uh-huh. Az első három fordulóban nem voltak jók. A svájciak, amit mondtam, történelmük első aranyára hajtanak.
1: Igen, azt akarom mondani, simán megvan
3: mindenki,
1: az esélyükre.
3: Mindenkit reaktivál, összes NHL-es, aki érzés
1: mozog. Ráadásul úgy, hogy az amerikai csapat nem az a csapat, mint az olimpián.
2: Szépen játszanak.
3: Szépen kombinat, is. És a kell még kemények is. Amerika pörög, gyorsan megy. A lettnek, meg mondom, 10-9-7 az utolsó kapott gólok száma a lettek ellen. Én úgy hozom meg a határt, ha 4-20 nem lesz a gólkülönbségünk ezen, tehát átlagból lőjünk egyet, és ne kapjuk 5-nél átlagba többet. Én ott fogom eldönteni, hogy stagnáltunk-e, vagy javultunk. Nekem körülbelül ez a verzióm. Hát, és 12 harmadból játsszál legalább 6-ot, 7-et jól.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

spanyol házidöntő, csúcsra járatott Valencia és a 8. utas a Real Madrid. Ez a 2000-es Bajnokok Ligája döntő története. Az európai klubfutball legfontosabb serlegéről határozó mérkőzést először vívták egyazon ország csapatai. 2000 májusában ugyanis spanyol belharc döntött a nagyfülű trófea sorsáról. A Real Madrid 8-szor, a Valencia első ízben hódíthatta el az értékes kupát. A 2000-es BL döntő nyitotta a spanyol házi döntők sorát. Azóta 2014-ben és 2016-ban is az ibériai félsziget képviselői csaptak össze a fináléban. Ráadásul mindkétszer egyazon városból, az egyaránt madridi Atletico és Real. Az olaszok 2003-ban, az angolok először 2008-ban, majd 11 és 13 évre rá, a németek pedig 2013-ban szűkítették határokon belüli villongássá a Bajnokok Ligája döntőjét. Az eddigi 8 házi döntőből tehát a legelsőt 2000. május 24-én rendezték a párizsi Stade de France-ban.

0: Nem csupán a hispán belviszály miatt számított különlegesnek a labdarúgó bajnokok ligája 1999-2000-es idénye. A sorozat történetében először az olasz, a német és a spanyol bajnokság is 4-4 csapatot nevezhetett, míg a francia, a holland és az angol ligának 3-3 képviselővel kellett beérnie. A főtáblára 32 együttes jutott fel, és többi közt a Chelsea, a Lazio, a későbbi döntős Valencia és a berlini Hertha is először vehetett részt a csoportkörben. Magyar csapatnak nem, de magyar játékosoknak szurkolhattunk a csoportküzdelmek során. A honi bajnok MTK-t a selejtező utolsó körében a Kroácia Zágráb ejtette ki. Ugyanakkor a Hertha együttesében Király Gábor és Dárdai Pál, míg a Sturm Grazban Korsós György és Szabics Imre élhette meg a BL álmot. Az emlékezetes teljesítmény a berlini magyaroknak jutott. A második csoportkörig elérő Herthában Király 10, Dárdai pedig 5 mérkőzésen lépett pályára. Menetelése során a német együttes a Chelsea-t és az AC Milant is legyőzte hazai környezetben, még nem a Barcelona és a Porto fémjelezte kvartett utolsó helyén végezve elbúcsúzott a sorozattól. Ebben a kiírásban debütált a két csoportkörös lebonyolítás. A 32-es mezőnyt megfelezve újra 4 tagú csoportokba sorsolták a csapatokat, hogy aztán a legjobb 8 már egyenes kieséses rendszerben döntsön a trófea sorsáról. A negyed döntőig 3 spanyol, a Real Madrid, a Barcelona és a Valencia, 2 angol, a címvédő Manchester United és a Chelsea, valamint a Bayern München, a Porto és a Lazio jutott el. A későbbi döntősök közül az első csoportkörben a Valencia és a Real Madrid is megnyerte saját 4-esét, míg a második szakaszból csoportmásodikként jutott tovább mindkét együttes. A madridiak az előző idén 2 finalistájának ágára kerültek, míg a meglepetés csapat Valenciára a szezont olasz bajnoki címmel záró Lazio várt a 8 között. Na de mégis mit keres itt a Valencia, amely az elmúlt években folyamatosan pénzügyi gondokkal küzd és nemes egyszerűséggel középcsapattán szelidült a spanyol bajnokságban. Az egyesület közelmúltjára jellemző válságos állapotot hűen tükrözi a tény, hogy egy ízben Gary Neville vezetőedzői képességeiben látták a megoldást. Valencia városának első számú futballcsapata ugyanakkor több mint 100 éves múlttal büszkélkedhet. A históriás könyvek aranylapjain 6 bajnoki címmel, 8 spanyol kupa győzelemmel, 3 UEFA kupa és 1 keksikerrel szerepel a klub. A denevérek fénykora a 2000-es évek első felére esett. Ennek volt előfutára a 2000-es BL döntő, amely nem sikerülhetett volna Hector Cooper nélkül. Igen, ő az az edző, aki egyetlen jelentős trófeát sem nyert Európában pályafutása során, ezüstéremből viszont jutott neki bőven. A játékos korábban belső védőként használt Cooper az első lépéseket hazájában, Argentínában tette meg vezetőedzőként, majd 1997-ben a Mallorca együttesével kötött szerződést. Rövid idő alatt csodát tett a Balear-szigetek csapatával, amellyel egészen a kegdöntőig menetelt a második évében. Ekkor keltette fel a Valencia figyelmét, a klubnál éppen Claudio Ranieri utódját keresték. Az olasz mestert egyébként is fájó szívvel engedték el a denevérek. Ranieri nem csupán a BL indulást érő 4. helyre vezette a Valenciát, hanem a spanyol kupát és az Intertotó kupát is elhódította az együttessel. Egy szóval tehát, nehéz örökséget vett a nyakába Cooper.
1: Nem ígérhetek címeket, de ígérhetek munkát, elkötelezettséget és egy olyan csapatot, amely minden mérkőzésen az utolsó leheletéig küzdeni fog. A Valencia egy nagy klub, és mi készen állunk arra, hogy ezen a szinten maradjunk.
0: Jelentette ki bemutatkozásakor az argentin edző, majd hozzátette.
1: Kiváló alapokat találtam itt, de a futball nem csak a védekezésről szól. Azt akarom, hogy ez a csapat gyorsabb legyen az átmenetekben. A játékosoknak meg kell érteniük, nálam a név nem számít, csak a teljesítmény.
0: Bár Cooper a teljesítmény alapján alkotott véleményt, az ekkor 45 esztendős szakvezetőt a játékosok névsora is felvillanyozhatta. A Valencia kapuját az a Santiago Cañizares védte, aki a Real Madridnak a több játék lehetőség reményében intett búcsút.
2: 1998-ban igazoltam Valenciába. A Realnál az utolsó évemet töltöttem, amikor felajánlották a szerződés hosszabbítást. 28 éves voltam akkor, és úgy éreztem, hogy 100%-ig élvezni akarom a karrieremet. Madridban nem lehettem biztos benne, hogy én leszek az első számú kapus valaha is. És bár anyagilag jobban jártam volna, ha maradok, végül váltottam. A Valenciától pont akkor távozott Andoni Zubizarreta, én pedig úgy éreztem, hogy a pályafutásom számára a legjobb döntés, ha elfogadom a klub ajánlatát.
0: Érészte fel évekkel később Cañizares, aki elhatározását egy pillanatig sem bánta meg. Spanyol bajnokságot kétszer, királykupát egyszer nyert a csapattal, és a nemzetközi szintéren is termett Babir számára. A 2004-es UEFA kupa sikert két BL döntő előzte meg. Ekkor tájt a Valencia sztárja, mindez vitán felüláll, Gaizka Mendieta volt. A bilbaói születésű középpályás 8 évet töltött a Mestallában, amelytől a második BL fináléja után köszönt el. Az 1999-2000-es idényben bámulatos teljesítményt nyújtott Mendieta, aki összesen 19-szer talált be, a bajnokok ligájában például 5 góllal segítve az együttes menetelését.
3: Mendieta az a fajta játékos, akit minden csapat szívesen tudna a soraiban. Nem csak képzett, hanem lát is a pályán, emellett fáradhatatlanul fut, és rengeteget dolgozik a csapatáért.
0: Mondta róla Dick Advocat, aki ekkor éppen a Rangersnél dolgozott. Cañizares és Mendieta mellett a Marseille BL győztes francia jobbhátvéd Jocelyn Angloma, a jugoszláv válogatott belsővédő Miroslav Djukic, az elszántsága és technikai tudása miatt közönségkedvenc Kili González, és a BL-ben 6 gólt jegyző Claudio López szolgáltatta a Valencia karakterét. A stabil védekezésre és gyors ellentámadásokra építő Cooper csapat ellenszerét sem a Lazio, sem a Barcelona nem találta a bajnokok ligájában. A későbbi olasz bajnokkal szemben hazai pályán 3 gólos előnyre tett szert a Valencia a negyed döntőben. Az 5-2-es győzelem Gerard López nagy meccse volt, a spanyol középpályás 2 évet töltött a denevéreknél és 8 góljából 3-at ezen a találkozón ért el. A döntőbe jutást is a Mestallában alapozta meg a Valencia, amely 4-1-re verte meg a Barcelonát, így a katalán csapat hiába nyert 2-1-re a Nou Campban. A fináléba a selejtezőből indult Valencia jutott be. A másik ágról az 1998-as győztes Real Madrid masírozott el a döntőig, már amennyire a Manchester United és a Bayern München kiejtése masírozásnak fogható fel. Ekkor már Vicente del Bosque ült a madridi óriás kispadján. A bajszos mester egy-egy kurta időszakban már ellátta nevelő egyesülete vezetőedzői feladatait, de ezúttal majd 4 évig hagyta őt dolgozni a vezetőség. Ez már csak azért is számított különlegességnek, mert del Bosque kinevezését megelőzően 3 esztendő alatt 6 szakvezető fordult meg a Real kispadján, a teljesség igényével Arsenio Iglesias, Fábio Capello, Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Gus Hiddink és John Tosek. Del Bosque helyzete azonban más volt. A későbbi világ és Európa bajnok edző védekező középpályásként 11 éven át volt a Real alapembere, és így vállalt oroszlán részt 5 bajnoki elsőségben. Visszavonulása után sem szakadt meg a kötelék, évtizedek kitartó munkája járult hozzá, hogy 1999 őszén őt bízták meg a felnőtt csapat vezetésével. Az ekkor 49 esztendős mester elsősorban stabilitást hozott a sztárokkal teletűzdelt együttes életébe.
4: Edzőként a nehéz pillanatokban, ahogy az én esetemben is történt 1999. novemberében, arra törekszünk, hogy olyan alapokat tegyünk le, amelyek bár nem feltétlenül hoznak azonnali eredményt, de megteremtik az optimista légkört az öltözőn belül. Sok feladat hárul egy edzőre, de a bizalmon alapuló emberi kapcsolatok és az egészséges munkakörnyezet megteremtése talán a legfontosabb.
0: Fogalmazta meg mondhatni Ars Poeticáját Vicente del Bosque. A spanyol szakvezető a 2 esztendővel korábban BL győztes játékosoknak csak egy részére számíthatott. A 2000-es fináléban kezdőként pályára küldött labdarúgók közül Roberto Carlos, Fernando Redondo, Raúl és Fernando Morientes vette ki a részét a Juventus elleni sikerből. A 98-as győzelem ikonikus alakjai közül Hierro és Sánchez csereként szállt be, míg Carembő a kispadról nézte végig a Valencia elleni diadalt. A kapuban Bodo Ilgner helyét fokozatosan az ifjú tehetség Iker Casillas vette át. A madridi a saját nevelésű legendája a 2000-es döntő előtt 4 nappal ünnepelte 19. születésnapját. Az Olympiakos elleni csoportmérkőzésen debütáló tinédzser összesen 12 BL mérkőzésen védte a Real kapuját ebben az idényben. 1999 nyarán csatlakozott a királyi gárdához Steve McManaman. Az angol középpályás 9 év alatt követően cserélte le a Liverpool vörös felszerelését a Real hófehér mezére. McManaman ráadásul szerződése lejártával átigazolási díj nélkül érkezett Madridba.
5: A Liverpoollal nem volt lehetőségem a bajnokok ligájában szerepelni. Akkor tájta a 90-es évek végén úgy éreztem, hogy a pályám csúcsán vagyok, és ahhoz, hogy előrelépjek, távoznom kell. A Real Madriddal biztosra mentem. Végre a legmagasabb szinten is bizonyíthattam.
0: Árult el később McManaman, aki a 2002-ben BL győztes együttesnek is tagja volt. A védelemben Ivan Elgira, Hierro sérülésével Ivan Campo vagy éppen Michel Salgado jelentette az állandóságot az 1999-2000-es kiírásban. A támadó sorban pedig Morientes és Raúl. Utóbbi 10 góllal holt versenyben a góllövő lista élén zárt az elit sorozatban. A spanyol támadó 1994 és 2010 között 741 mérkőzésen viselte a Real Madrid mezét. A bajnokok ligájában pedig átlagban minden második mérkőzésén betalált. Utolsó gólját a sákéban lőtte az Inter kapujába, az volt a Raúl 71. találata a BL-ben. 2000 áprilisában a 71-ből 2-t az Old Trafford közönsége nézhetett végig. A negyed döntő első mérkőzése gól nélkül ért véget Madridban. Raúl duplája a visszavágó második félidejének elején azt jelentette, hogy a Manchester United hátránya már 3 gól. Bár Beckham és Scholes is betalált, a címvédő búcsúzott. A Bayern München elleni elődöntőben pedig egy olyan játékos lépett a csapat élére, aki addig adós maradt a gólokkal. Nicola Anelka. Az Arzenáltól megszerzett francia csatárért kb. 23 millió fontot fizetett a Real 1999 nyarán. A világ akkori második legdrágább focistája Anelka nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, amit vártak tőle, de a Bayern kapuját kétszer is kulcsfontosságú pillanatban vette be a 4 között. A madridi első meccs első gólját szerezte ő, a Real pedig 2-0-ra nyert, majd a müncheni visszavágón a házgazda 1-0-ás vezetésénél ismét a francia talált be.
4: Anelka végül nagyon fontos tagjává vált a csapatnak, de az elején akadt némi nehézsége a beilleszkedéssel. Jó srác volt, egy nagyon rendes ember, és mi kedveltük őt, de egy másik országból, egy másik kultúrából érkezett. Emlékszem, egy időben azt gondolta, hogy mi örülünk neki, ha ő nem szerez gólt. El kellett neki magyaráznunk, hogy nekünk édes mindegy, hogy Morientes lő gólt, vagy Raúl, vagy ő, vagy bárki más. És lám, Anelkának döntő szerepe volt abban, hogy megnyertük a bajnokok ligáját. A Münchenben lőtt gólja nagyon fontos volt, ha jól emlékszem, Savio jobboldali beadása után érkezett remekül.
0: Mondta róla Vicente del Bosque. Mivel a Real Madrid 3-2-es összesítéssel felülmúlta a Bayernt, így készülhetett fennállása 11. back és BL döntőjére.

2000-es BL döntőben a Real Madrid játékosai fekete, míg a Valencia labdarúgói narancs-sárga felszerelésben sétáltak ki a Stade de France gepére. A mérkőzésen pedig kétség sem férhetett hozzá, hogy melyik csapat a jobb. A 39. percben Michel Salgado az 5,5-es sarkáról estében emelte a labdát a kapu elé, ahol Morientes érkezett és 4 méterről a kapu jobb oldalába fejelt. 1-0. A második félidőből alig több mint 20 perc telt el, amikor Roberto Carlos nagy bedobását követően a védő fejéről a 16-os vonalához pattant a labda. McManaman pedig kapásból a levegőben lábat váltva rúgta a bal alsóba. 2-0. Nem sokkal később a teljesen kinyíló Valenciát egy kivédekezett szöglet után kontrázta le a Real. Savio a saját büntető területén belülről indította Raúlt, aki 60 méteren át vezette a labdát, majd a kapus mellett elhúzva, éles szögből gurította a kapu közepébe. 3-0.

0: A McManaman Redondo Raúl szupertrió mókázott a valenciaiakkal. Miközben hátul a hónapok alatt az extraklasszisok közé emelkedő Elgéria ezúttal sem ismert tréfát. Ez a négy labdarúgó kivált képle bilincselően játszott, és McManamanről azt jegyezte meg Henry Winter, a Daily Telegraph szakírója, honfitársa talán még sohasem futballozott olyan jól, mint szerda este a Bajnokok Ligája döntőjében.
1: Méltatta a meccs legjobbjának megválasztott angolt a Népszabadság a döntő után.
2: Életem során voltam már a vesztes oldalon is, tudom, mit jelent ez az érzés. De hadd legyek önző, hadd foglalkozhassam csak a saját örömömmel. Azt hiszem, még életemben nem játszottam ilyen jól. Amikor Roberto Carlos bedobta a labdát középre, éreztem, hogy el kell indulnom. Szerencsére a valenciai védő pont felém bólintotta a labdát, én meg belőttem. Egész életemben arra vártam, hogy egyszer nemzetközi kupát nyerjek. Most sikerült. De nem tudtam igazán ünnepelni, hiszen a srácok spanyolul énekeltek, abból meg én semmit sem értettem.
1: Tréfálkozott Steve McManaman. A vesztes oldalon Hector Cooper önkritikát gyakorolt. Elismerte, meglepte őt Morientes kezdőbe jelölése, és szerinte túl későn vállalta a kockázatot.
3: Bármekkora összeget fizetnék, sőt, akár az életemet is felajánlanám azért, hogy holnap újra lejátszhassuk a döntőt. De azt is hozzá kell tennem, hogy a Madrid megérdemelten nyert. Mi nem becsültük meg eléggé a labdát, keveset birtokoltuk. Ráadásul egy kicsit idegesebbek is voltunk a kelleténél. A győztes remekül kihasználta a hibáinkat, a védőink tulajdonképpen mind a három gólnál hibáztak. Vagy rosszul helyezkedtek, vagy rossz helyre fejelték a labdát.
1: Búslakodott Cooper. Az argentin edző élete is megmaradt, és csapata számára is nyílt egy újabb esély a BL győzelemre. Egy évre rá ugyanis a Valencia visszatért a fináléba. Hogy milyen sikerrel járt, az kiderül sorozatunk holnapi részéből.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
5: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

7 vesztes közül ezúttal az egyiket megkoronázták. 17 darab 11-es a döntőben, ebből 3 az alapjáték időben. És még a győztes csapat takarítónője is médiasztár lett. A 2000-2001-es Bajnokok Ligája története a következő negyed órában.

0: Ó, nem! Kiáltott a világá a Bayern rajongók fájdalmát a legnépszerűbb német napilap a Bild-Zeitung, amely az összetört Stefan Effenberg fotójával illusztrálta a bajorok tragédiáját az 1999-es BL döntőben, amely során a csapat a 90. percben még vezetett, de a rendes játékidő hosszabbításában két gólt kapva elbukott a Manchester United ellen. És a Bild 99-es cikkében hozzátette, Effenbergnek talán még lesz módja javítani, ellenben a 38 esztendős Lothar Matthäusnak immár úgy zárul le sikerekben fölöttébb gazdag futballkarrierje, hogy a BL arany bizony hiányzik majd a gyűjteményéből. Igen, a nagy Lothar már részese volt a 87-es BEC döntőnek is, és részese volt a 99-es BL döntőnek is. Mindkettőt elveszítette a Bayern München. Ahogy a 82-est is, be idején Csernai Pál volt a vezető edzője. A Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß fémjelezte Bayern 74-ben, 75-ben, 76-ban is megnyerte a nagyfülű trófeát, ám az ezt követő negyed században nem ülhetett a kontinens trónjára. Közben Beckenbauerből a Bayern elnöke lett, Uli Hoeneßből a sportigazgatója, Sepp Maierből pedig a kapus edzője. Ők meséltek a sikerekről, de az adott korok játékosai nem tudtak átélni hasonlókat. Majd 2001-ben döntőbe került a Bayern München. A másik ágról érkező spanyol Valencia vezetői játékosai korán sem dicsekedhettek olyan múlttal, mint a Bayernnél ténykedők. A Valencia 2001-es BL döntőig magáinak mondhatott 4 spanyol bajnoki címet, 6 spanyol kupagyőzelmet, 2 UEFA kupadiadalt és egy keksikert. Szégyenkezni éppen ezekkel sem kellett, de szomorkodni lehetett, hiszen az előző évi bajnokok ligájában a döntőig menetelt a csapat, ott kapott ki a Reáltól, de erről már volt szó sorozatunkban. Most viszont arról lesz szó, hogy 2001-ben az előző évi döntőt és az azt megelőző évit elbukó csapat csapott össze. A 2000-2001-es évi bajnokok ligájával 72 csapat nevezhetett. Ezek közül 16 alanyi jogon került a 32 csapatos főtáblára, a többi 16 helyért 3 körös selejtezőt rendeztek. A magyar bajnok Dunafer bizony, akkor a mára már elfeledett dunaújvárosi csapat volt hazánk legjobbja, szóval a Dunafer a második körben szállt be, és nagy bravúrral, 2-0-ás spliti győzelemmel és hazai 2-2-vel ütötte ki a horvát Hajdukot. 2 évvel Horvátország VB bronzérme után. Aztán jött a Dunafernek az akkor történelme csúcspontján lévő norvég Rosenborg, amely 4-3-as összesítéssel búcsúztatta. Így nem került a Dunafer a Bayernnel egy csoportba a bajnokok ligájában. Érdekes, hogy az a kör, amely a magyar bajnoknak a végállomást jelentette, a későbbi BL döntősnek az első állomás volt. Magyarul az előző évi döntős Valenciának selejtezőt kellett játszania. Itt az Innsbruck nem okozott neki gondot, és nehézségei az első 32 csapatos csoportkörben sem voltak. 4 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséges mérleggel jutott a Valencia tovább a Lyon társaságában. A legjobb 16 között ismét 4-es csoportok voltak, innen a Manchester United-dal ment az egyenes kieséses szakaszba a legjobb 8 közé. Ami dicséretes, hogy vereség nélkül tette ezt 3 győzelemmel és 3 döntetlennel, akárcsak a 2 évvel korábbi győztes. A Panathinaikos és a Korsós Györggyel felálló Sturm Graz stílszerűen szólva nem rugott labdába abban a 4-esben. Vagyis a Valencia a negyed döntőig úgy jutott el, hogy 14 meccséből csak egyet veszített el a görög Olympiakos ellen, így igazolta, hogy az előző évi döntős szereplést nem kártyán nyerte, mint Gorcsev Iván a Nobel-díjat. A Bayern pedig, mint már szóba került a 70-es évek eleje óta, folyamatosan az európai klubfutball élmezőnyében volt, de 1976 óta várt egy újabb nagy diadalra. Az első csoportkörből tulajdonképpen simán ment tovább, de nem meggyőző játékkal. Párizsban, a PSG otthonában ki is kapott, akkor az még egyébként meglepetés volt, és amikor 2000. október 24-én a Helsingborg elleni nyögvenyelős 0-0-val a legjobb 16 közé jutott, az akkor már elnöki székben ülő Beckenbauer pikirten ezt mondta.
1: Szerintem nem volt elég hideg, ezért csak az mozgott, akinél a labda volt, a többiek pedig sok szerencsét kívántak neki.
0: Hát ez egy visszafogottabb császári értékelés volt, ám amikor a következő csoportkörben a csapat csapnivaló játékkal 3-0-ra kikapott Lyonban, akkor már bement az öltözőbe Beckenbauer, ezt egyébként ritkán tette, és üvöltött a játékosokkal.
1: Ez nem futball volt, hanem valami egészen más sportág. Aki nem hajlandó megváltoztatni a hozzáállását, az más foglalatosság után nézhet. Az a játék, amit ma produkáltatok, úgy 30 éve volt divatban. Olyanok voltatok, mint az öreg fiúk. Úgy játszottatok, mint az Uwe Seeler nosztalgia válogatott.
0: No, ez utóbbi tagjai azonnal reagáltak erre a kirohanásra, és azt mondták, mi azért jobbak vagyunk, mint a Bayern München. Egyébként ez a Lyoni Beckenbauer kirohanás volt a Bayern szezonjának első fordulópontja, a másik nagy lökést pedig a BL győzelemhez a Hitchcocki Bundesliga hajrá adta, de erről majd később.

0: 2000-2001-es bajnokok ligájában a nyolc között a sors két különböző erősségű ágat hozott létre. Az egyiket a kor toronymagasan legjobb három csapata, a címvédő Real Madrid, a 99-es győztes Manchester United és a bosszúra szomjazó Bayern München volt. A másikon négy outsider, gyakorlatilag BL győzelemre esélytelen négy csapat. A Valencia negyeddöntőben idegenben lőtt góljával verte az Arsenalt, majd az elődöntőben 3-0-ás összesítéssel a Leeds Unitedet, de erre az ágra senki nem figyelt. Mindenki úgy számolt, aki innen döntőbe jut, az csak statiszta lehet a Manchester Real Bayern trió továbbjutójával. A Bayern a Manchester United ellen játszott a negyed döntőben, amely ellen két éve készült a revánsra. Az akkori csapatkapitánytól, Lothar Matthäustól a karszalagot megöröklő Stefan Effenberg a következőt mondta a párharc előtt.
1: Ha kiejtjük a Manchestert, a piros bőrnadrágomban és cowboy csizmámban fogok táncolni az asztalon.
0: Megtehette. A Bayern München kettős győzelemmel ütötte ki a Manchester Unitedet. Az első bosszút teljesítette. Majd a másodikat is. Azt a Reát is kettős győzelemmel búcsúztatta, amelytől egy évvel korábban úgy kapott ki az elődöntőben, hogy korábban a csoportmeccsen 4-1-re és 4-2-re is igazán leiskolázta. Minden foci szurkoló biztos volt benne, talán még Valenciában is, hogy erről a horror ágról 4 győzelemmel érkező Bayern München könnyedén nyeri a döntőt. Az elődöntő után már bizakodó volt Beckenbauer is.
1: Ezúttal meg kell szereznünk a kupát. Egyszerűen jár nekünk, az elmúlt években egyetlen más csapat sem volt olyan egységes, mint mi. Régóta a siker közelében vagyunk, de már megelégeltük a negyed és elődöntőket. A teljes sikerre szomjazunk.
0: Ezt az a Franz Beckenbauer mondta, aki 25 éve korábban Bayern csapatkapitányként utoljára vehette át a nagyfülű trófeát. A német média annyira mindent bedobott a döntő előtt, hogy tévésztárt csinált még abból az emberből is, aki utoljára fogta kézben a bajorok közül a kupát. Ha kicsit gondolkozunk, rájövünk, hogy ki is érinti egy csapatnál utoljára a trófeát. Természetesen a takarítónő, aki szépen kifényezi, majd becsomagolja, mielőtt megkapnák azt az UEFA illetékesei. 2001-ben a német média megtalálta az 1976-ban a Beck BL sellegett kifényező takarítónőt, aki ekkor már nyugdíjas volt, és ő is hitettet amellett, hogy negyed század után ismét Münchenbe kerül a trófea. Ám mielőtt újból bajor kézbe került volna az, még volt egy meccs május 19-én szombaton, amely befolyásolta a május 23-i döntőt. A BL végjátékkal párhuzamosan zajlott ugyanis a Bundesliga hajrája is, és ez volt a történelem legizgalmasabb német pontvadászata. Elég csak annyit mondani, hogy a Bayern München 9 vereséggel nyerte, soha ennyivel nem lehetett átvenni a salátástálat. És 4 perc 38 másodpercig úgy tűnt, hogy 2001-ben sem lehet, és a Schalke lesz a bajnok 8 vereséggel. A gelsenkircheni királykékeknek ehhez nyerni kellett az utolsó fordulóban az Unterhaching ellen, egyébként nyertek is, míg a Bayernnek ki kellett kapni a Hamburgban. A Bayern a 90. percig őrizte a neki aranyérmet jelentő 0-0-át, de ekkor Barbarez Oli Kahn kapujába talált. Olyan dráma volt ez, mint 2 évvel korábban a bajnokok ligája döntőjében a Manchester United ellen. Ekkor fújták le a Schalke meccsét, és az ünneplő szurkolók berohantak a pályára az akkor búcsúzó Parkstadionban, és 4 perc alatt darabokra szedték örömükben. Köztük volt a klub egy 15 éves ifi játékosa is, bizonyos Manuel Neuer. Ő is, és a többi ünneplő Schalke szurkoló is látta a stadion kivetítőjén, hogy Hamburgban még nem ért ekkor véget a mérkőzés, és a Bayern a 94. percben közvetett szabadrugáshoz jutott. És abból a középhátvéd Patrick Anderson megszerezte Bayernes pályafutása egyetlen gólját, és megszerezte csapatának azt a pontot, amellyel bajnok lett. 2001. május 19-én, és ezzel a lelki plusszal repült, minden értelemben repült a Bayern a május 23-i BL döntőre Milánóba, amelynek egyértelmű esélyese volt. Ám már a 3. percben gólhátrányba került. A döntő első támadása végén 1 perc és 10 másodperc után 11-eshez jutott a Valencia, a 4 nappal korábbi bajnoki címet eldöntő gól szerzője, Patrick Anderson a földön fekve a labdát is megfogta, ellenfele lábát is, és Mendiét a Kán kapujának jobb oldalába lőtt, hiába érezte jól a sarkot a kapus király, 1-0 a Valenciának. És ezzel elkezdődött a Beck BL történelem egyik legflúgosabb futama, amely összesen 17-11-est foglalt magában. Ha ez a világ valaha játszott legjobb meccse lett volna, akkor is ezen büntetők miatt lenne emlékezetes. De nem tartozott még a Beck BL történelem legjobb döntői közé sem. Hajtós volt ugyan, helyenként látványos, szórakoztató is, de sajnos tényleg csak a büntetők okán emlékezetes. A 3. percben 11-esből szerzett Valencia vezetést, a Bayern a 7. percben eltüntethette volna 11-esből. 6. perc közepén Anglóba Effenberget rúgta fel, a Mehmet Scholl laposan jobbra lőtt labdáját Cañizares lábbal hárította. Scholl annak ellenére, hogy úgy csinálta végig a szezont, hogy szinte csak a meccsek idejére került le a lábáról a gipsz, 6 gólt szerzett abban a sorozatban, de a 7. élete talán legfontosabb meccsén nem lett meg. Aztán a Bayern 2. büntetőjét Stefan Effenberg már berúgta. A 49. percben Carboni kézzel ütötte el a labdát Karsten Tanker Janker elől, és jött a döntő 3. 11-ese, és ezt a Tigris vállalta. Jobbra küldte Cañizarest, és a kapu bal oldalába gurított. 1-1. Ez volt az eredmény 90 perc és 120 perc után is, így a 3-11-es után jött további 14. Igen. 14, és nem is akármilyen drámai orosz rulett volt az. A Bayern kezdett, és a rendes játékidőben 11-est hibázó Scholl helyére a 108. percben beálló brazil világbajnok Paulo Sergio fölélőtt.
2: A Valencia csapatkapitánya Gaiska Mendieta, aki a meccs 3. percében erővel lőtte jobbra a 11-est, ezúttal balra gurított. A jobbra ugrókánt becsapva 1-0 a Valenciának.
0: Hasan Salihamidžić, a Brazzo Bece nevű bosnyák, aki később sportigazgató is lett a Bayernnél, hát nem túl sikeres, 2001-ben a büntetőt sem lőtte túl okosan, ám középmagas, balra tartó labdáját Cañizares nem tudta védeni. 1-1.
2: A gambiai norvég Keru, aki bizonyára nem így ejti a nevét, de mindenki így ismeri Európában, balra gurított. Kán jobbra vetődött, 2-1 a Valenciának.
0: Alex Ziegler, aki 2 sorsdöntő gólt is szerzett a bajnokság hajrájában, balra helyezett középmagasan 2-2.
2: A ballábos Zlatko Zahovic, a szlovén fenegyerek középmagasan jobbra lőtt labdáját Kán kényelmesen kiütötte. Maradt a 2-2.
0: Patrick Anderson, aki a bajnoki címet eldöntő gólt szerezte 4 nappal korábban, de ezen a döntőn miatta kapott 11-est a Valencia a 2. percben, ezúttal is hibázott. A bal sarok irányába laposan küldött labdáját Cañizares úgy védte, hogy még ki sem pattant a kezéből a labda. Továbbra is 2-2 volt.
2: A ballábas Amedeo Carboni, az olasz válogatott játékosa, a kapu közepét célozta meg. Kán balra vetődött, de visszanyúlt jobb kézzel, és a felső lécre tolta a labdát. A történelem egyik legikonikusabb 11-es védése volt ez. Az utolsó párok előtt 2-2 értékesített 11-es, és 2-2 kihagyott szerepelt a játékosok számláján.
0: Az 5. párban az a Stefan Effenberg rugott, aki a 2. félidőben 11-esből egyenlített. Akkor a bal sarokba gurított, ezúttal a jobb felsőbe lőtt erővel. 3-2, ezúttal a Bayern Münchennek.
2: Rubin Berahá laposan a kapu jobb oldalába lőtt. Kán rajta volt, de túl jól helyezte a labdát a spanyol válogatott játékosa. 3-3.
0: A 6. párban a ballábas Vicente Lizarazu, a baszk származású francia hátvéd, aki ekkor már világbajnok és Európa-bajnok is volt, közel hozta a csapatához a BL győzelmet. Erővel lőtt a kapu bal oldalába, középmagasan 4-3 a Bayernnek.
2: A szintén ballábas Kili González, az argentin válogatott játékosa, élesen lőtt a kapu bal alsó sarkába, 4-4.
0: A német válogatott Thomas Linke sérülten vállalta a rugást a 7. párban, testcsellel jobbra mozdította Cañizarest és higgadtan lőtt balra, 5-4 a Bayern Münchennek.
2: Mauricio Pellegrino a kapu jobb oldalát célozta meg, de középmagas labdáját csak annyira helyezte, hogy a lövés előtt el nem mozduló kapusnak az csemege volt. A nagy rutinnal rendelkező Oli Kahn kiütötte a labdát. A Bayern negyedszázad után nyerte meg ismét Európa első számú fociklub trófeáját.

0: A 17-11-est hozó 2001-es BL döntő szerdán 23 óra 32-kor ért véget, és 23 óra 44 perckor vehette át a trófeát Stefan Effenberg második Bayern kapitányként, mert az első három alkalommal Franz Beckenbauer emelhette először magasba azt. Az ünneplés még csütörtök első órájában is javában tartott a pályán, így a Bayern akkor elmondhatta, hogy egyedüli csapatként ünnepelt Beck BL győzelmet a Gyepen szerdán, csütörtökön és pénteken, ez utóbbi 74-ben volt, az egyetlen két meccses döntő után, majd a későbbiekben átvehette még ezt a kupát szombaton és vasárnap is a Bayern. Ezekről is szó lesz majd sorozatunk későbbi részében. Tartsanak akkor is velünk!
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Az isztambuli csoda. Három gólos hátrányból felállva, 21 év után újra Európa trónjára ült a Liverpool. Ez történt a Bajnokok Ligája 2004-2005-ös szezonjában. 72 csapat vívta ki a lehetőséget, hogy elindulhasson a BL valamelyik szakaszában 2004-ben. 20 csapat az első selejtező körben kezdte, hozzájuk további 18 csatlakozott a következő körben. Ekkor lépett be a küzdelmekbe a magyar bajnok Ferencváros is. A bajnoki cím megszerzését követően László Csaba vette át az FTC irányítását. A BL második körében az SK Tiranát sorsolták a zöldfehéreknek, a papírforma továbbjutást ígért. Meg kellett viszont szenvednie a magyar bajnoknak. Albániában 2-1-ről a hajrában fordítva nyert 3-2-re az FTC. Huszti Szabolcs kétszer talált be és egy öngól is született. A Ferencváros játékosai tudtak küzdeni a gólokért, és így végül a siker sem maradt el, írta másnap a Nemzeti Sport. Ez az albániai találkozó volt Gera Zoltán utolsó mérkőzése első ferencvárosi korszakában. A visszavágó előtt a West Bromwich Albionhoz szerződött a zöldfehérek egyik legjobbja. Nem csak ő, hanem az első számú gólfelelős Tököli Attila is eligazolt az Üllői útról, de ennek ellenére is a Fradi volt az esélyes a visszavágót megelőzően. Továbbjutás csúfos futballal jelent meg másnap a sportnapilapban, hiszen az Üllői úton 1-0-ra nyertek a tiranaiak. Idegenben szerzett több góljának, és a visszavágón Szűcs Lajos bravúrjainak köszönhetően így is az FTC várhatta a harmadik selejtezőkört, ahol már a csoportkörbe jutás volt a tét. A Sparta Praha ellen hazai pályán a frissen igazolt Robert Wagner góljával 1-0-ra nyert az FTC, így előnyben utazhatott Prágába. A visszavágón a szurkolók az Edda sláger refrénjének két sorát feszítették ki a vendégszektorban. Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapuj előtt.

0: A kapun való belépés viszont nem sikerült. Az FTC csak helyzetekig jutott, a Sparta hosszabbítás után 2-0-ra nyert. László Csaba a meccset követően így nyilatkozott.
1: Rettenetesen sajnálom, hogy nem sikerült kiharcolnunk a továbbjutást, életünk sanszát vesztettük el. Úgy gondolom, hogy a két csapat között nem volt lényeges különbség, viszont két pontrugás után is olyan hibát vétettünk, amelyek végzetesnek bizonyultak. A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, és büszke vagyok a szurkolóinkra is, akik megtették ezt a hosszú utat Prágáig, és akik 120 percen át töretlen lelkesedéssel biztatták a csapatot. Sajnos a sérülések behatárolták a lehetőségeinket, nem tudtam úgy belenyúlni a mérkőzésbe, hogy szerettem volna, hiszen mindhárom cserénk kényszerű volt. Tudtuk, hogy a csehek szabad és pontrugásai életveszélyesek, amit jól mutat, hogy egyébként nem is nagyon alakította ki veszélyes helyzetet a kapunk előtt. Kapics és Gyepes kiválása nagyon érzékeny veszteség volt. Úgy érzem, megérdemeltük volna, hogy eljussunk a 11-es várbaig. Büszke vagyok a csapatra és a szurkolóinkra is. Közösen mindent megtettünk a továbbjutásért.
0: A csoportkör egy nagyobb meglepetést hozott. Az AS Róma csoport utolsóként mindössze egy pontot szerezve búcsúzott. Könnyen a kiesés sorsára juthatott volna a Liverpool is, sőt az utolsó forduló 86. percéig így is állt az angol csapat. Az Anfielden az Olympiakos vendégeskedett, a Liverpoolnak pedig 2 góllal kellett volna nyernie a továbbjutáshoz. Rivádó találatával a görögök szereztek vezetést, majd Cinema Pongol és Mellor góljával fordítottak az angolok. A 2-1-es vezetés viszont az Olympiakosznak volt jó, hiszen pont egyenlőség ellen az egymás elleni eredmény döntött, itt pedig idegenben szerzett több góllal a görögök álltak jobban. A 86. percben viszont egy visszafejett labdát Steven Gerrard 22 méterről védhetetlenül bombázott a kapu bal oldalába, tovább juttatva ezzel a Liverpoolt.
2: Miller, lovely cushion header, but Gerrard!
0: A Mercy partiak ezt követően 2-2 győzelemmel búcsúztatták a Bayer Leverkusent, kiejtették a Juventust, majd az elődöntőben 1-0-ás összesítéssel, egy vitatott Luis Garcia góllal, az akkor már angol bajnok Chelsea-t is búcsúztatták. A Liverpool bejutott az isztambuli döntőbe.

Chicagón a két évvel azelőtti győztes AC Milan menetelt végig. Paolo Maldiniék a nyolcaddöntőben a Manchester Unitedet, a negyeddöntőben pedig a városi rivális Intert búcsúztatták kettős győzelemmel. Utóbbi párharc visszavágóján 1-0-ás Milan vezetésnél az Inter drukkerek pirotechnikai eszközöket hajítottak a pályára, az egyik eltalálta Didát, a Milan kapusát. A meccs felbeszakadt, a Milan 3-0-al megkapta a győzelmet. Az emberek emlékezetében pedig az ikonikus kép maradhatott meg, ahogy az Interes Materazzi és a Milános Rui Costa egymás vállára támaszkodva figyelik a lángokban álló pályát. Az elődöntőben idegenben szerzett több góllal jutott tovább a Milán a PSV Eindhoven ellen, így a milánóiak követték a Liverpoolt.

0: isztambuli döntő pedig minden idők egyik legemlékezetesebb futballmérkőzéseként került a történelem könyvekbe. Az AC Milan ugyanis az első félidőben 3 gólos előnyre tett szert. Már rögtön az első percben betaláltak a milánóiak Maldini révén, majd Crespo duplázott. Dietmar Hamannal Liverpool német középpályása így emlékezett vissza az első 45 percre.
1: Az első percben kapott gól után azt gondoltam, jobb most, mint a 89. percben. Így bőven van még időnk. Aztán fél óra múlva Nesta a földre került, Luis Garcia elvitte mellette a labdát, a védő pedig kézzel ért bele, ezért 11-est is kaphattunk volna. A túloldalon pedig szereztek egy újabb gólt, és már 2-0-ra vezettek. Majd Kaká csodálatos indítását követően Crespo szépségdíjas gólt szerzett. 3-0 volt oda. Megmutatta a Milán klasszisát ez a harmadik gól. Meg kellett csípnem magam, ha tőlük kapunk ki, ám legyen.
0: Fél időben tehát 3-0-ra vezetett a Milán. A csapatok az öltözőbe vonultak, a lelátón viszont nem állt meg az élet. A Liverpool szurkolói dalra fakadtak. Az isztambuli éjszakában felcsendült a jó Leo Walker.

0: Jerzy Dudek, a Liverpool kapusa, így elevenítette fel, hogy mi történt a félidőben.
1: Sokkos állapotban mentünk be az öltözőbe, néhányan nagyon idegesek, mások pedig szomorúak voltak. A vezető edzőnk Rafa Benitez asszisztense Alex Müller azt mondta, felejtsétek el az első félidőt. Először is lőni kell egy gólt minél gyorsabban, aztán a másodikat is. Ha már pánikolnak, be fogjátok lőni a harmadikat is azonnal, mert ti vagytok a Liverpool, és az utolsó percig harcoltok. Ezután körbeálltunk, és Steven Gerrard vette át a szót. Hallgassátok ezt, srácok! Halljátok, amit én? Még mindig hisznek bennünk, vissza kell adnunk nekik valamit. Nem igazán gondoltuk, hogy valóban lövünk 3 gólt, de meg akartuk mutatni a karakterünket, és legalább 1 gólt hálából a szurkolóinknak.
0: Alex Millernek viszont igaza lett. Az 54. percben Gerrard fejes góllal szépített, majd 2 perc múlva Schmitzer átlövésével 1 gólra zárkózott a Liverpool. Újabb 2 perc múlva büntetőhöz jutottak, és bár Xabi Alonso lövését védte Dida, a kipattanót már a kapuba lőtte a spanyol középpályás. A Liverpool 6 perc alatt kiegyenlített 3 gólos hátrányból. Diet már Amanna fél időben állt be, fejében a következő gondolatokkal.
2: Nem vártam, hogy 15 perc alatt kiegyenlítünk. Ha jól emlékszem, 59-04-et mutatott az óra, amikor Xabi Alonso gólya után felnéztem az eredményjelzőre. Ilyenkor nem érzékeled az időt, ezért muszáj néha megnézni, mennyi van még hátra. Azt vártam volna, hogy a 76.-77. perc környékén járunk. Rengeteg érzelmi energiát felhasználtunk, hogy belőjük azokat a gólokat. A szurkolóink velünk voltak, mi felálltunk, a hangulat, a teljes stadion atmoszférája megváltozott.
0: A rendes játékidő végére maradt a 3-3, jöhetett a hosszabbítás, és egy meccslabda a Milánnál. Shevchenko közeli lövését azonban védte Dudek, aki a mérkőzés hősévé vált. Nem csak emiatt, hanem a 11-es párbajban történtek miatt is. A lengyel kapus visszaemlékezését hallják.
1: Amikor vége lett a hosszabbításnak, azonnal a kapusedzőhöz, José Ochoa-hoz mentem. A döntő előtt legalább 100 Milán 11-est megnéztem, többek között az előző BL döntőjükből is. Azt mondtam, Ocho, ha rád nézek, emeld fel a jobb vagy a bal kezed, én majd provokálom őket, hogy a kedvenc oldalukra lőjék. Egyszer csak Jamie Carragher a hátamra ugrott, lögdösni kezdett. Jerzy, gyerünk Jerzy, nyomozd őket kicsit, kell a nyomás. Csinálj valamit, emlékezz Bruce Grobelárra. Az első 11-esnél már mozogtam egy kicsit jobbra, egy kicsit balra, a karjaimat szemaforként emelgettem, Serginho pedig fölé lőtte. A következőnél már a spagetti lábakat is elővettem, ahogy Grobelártól láttam az 1984-es döntőben. Kivédtem, de tudtam, hogy elmozdultam a vonalról. Azt mondta magamnak, ne nézz a bíró szemébe, akkor érvényteleníteni fogja. Szóval megfordultam, és ünnepeltem a szurkolókkal. Így pedig minden oké volt.
0: Amíg Serginho fölé lőtte, Pirlo 11-esét pedig kivédte Dudek, a Liverpool részéről Hamann és Sissé is betalált. Ezután a Milán részéről Tomasson gólt szerzett, Rize viszont kihagyta a Liverpool 3. lehetőségét. Kaká révén a 4. sorozatban átmenetileg egyenlített a Milán, de Schmitzer gólja azt jelentette, ha az 5. sorozatban Shevchenko hibázik, a Liverpool ilyet trófea. Az aranylabdás Milán csatár középre lőtte, Dudek elvetődött, de bal kézzel, valamint bal lábbal visszanyúlt és kiütötte a labdát. Győzött a Liverpool története során 5-5-ször.

0: mérkőzés az isztambuli csodanéven híresült el. Három gólos hátrányból felállva nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Liverpool, ami a csoportkörből is az utolsó percekben szerzett góllal jutott tovább. Rafa Benitez vezetésével, a pályán Steven Gerrard irányításával az a csapat sohasem adta fel. Két év múlva pedig újra döntőbe jutott, újra a Milán ellen. Erről azonban később. Következő adásunkban a 2006-os döntőt mutatjuk be.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A mai napig utolsó kelet-európai csapat a döntőben. A Marseille első nagy nemzetközi sikere. Ilyen volt az 1991-es bajnokcsapatok Európa-kupájának fináléja.

0: A Nirvana világhírű sláger a Smells Like Teen Spirit 1991 májusában lett felvéve, ugyanekkor játszották a Crevena Zvezda Marseille Beck-döntőt az olasz Bariban. Eddig ez a legkisebb lélekszámú helyszín, ahol Beck vagy BL finálét rendeztek. Ezen a napsütötte helyen pedig két olyan csapat játszott egymással, amely rendes játékidőben nem bírt egymással, és 11-es párbajban döntötték el a győzelem sorsát, de erről majd kicsit később. Előbb a két csapat útja a fináléig. A Crvena Zvezda 1990-ben torony magasan a Dinamo Zágráb előtt 11 ponttal lett jugoszláv bajnok, Franciaországban a Marseille pedig a Bordeaux-t 2 ponttal megelőzve szerezte meg az első helyet, így bejutott a Beck-be, amely a csapatok felhozatalát tekintve tartogatott pár érdekességet. Kezdjük ott, hogy ez volt az utolsó kiírás, amely még nem tartalmazott csoportkörös mérkőzéseket, csak egyenes kieséses szakaszt. A magyar bajnok ekkor az Újpest volt, amely már az első fordulóban kiesett a Maradónával felvértezett Napoli ellen. Az angol bajnok nem volt jelen még ebben az idényben, bár a helyzet tragédia után az angolokra vonatkozó 5 éves büntetés letelt, a bajnoki címet éppen a Liverpool szerezte meg, amelyre 6 éves büntetés szabtak ki. Emellett két német csapat volt, a Bayern München az NSK-t, a Dinamo Dresda az NDK-t képviselve szerepelt úgy, hogy időközben Németországot 1990. október 3-án egyesítették. Hasonló volt a helyzet a Szovjetunióban is, amelyet a Spartak Moszkva képviselt, és a mérkőzések előre alatt a közben egyre biztosabb volt az ország felbomlása, amely már a következő Beck idényben 1991. decemberében meg is történt. Na de most legyen szó az 1989-es, 90-es idényről, amely során a Crvena Zvezda túljutott a Grasshoppersen, a Rangerson és a Dinamo Dresdán, utóbbin meglehetősen érdekes módon. Az első meccset a jugoszláv csapat lazán 3-0-ra behúzta hazai pályán a Marakanában, a lelátó szokás szerint lángban állt a füstbombáknak és más pirotechnikai eszközöknek köszönhetően, de ez Belgrádban szinte természetes volt. A dresdai visszavágó már finoman sem mondható lazának. A két csapat közötti viszály már aznap reggel kiéleződött, a dresdai szurkolók dortmundiakkal kiegészülve a vasútállomáson, de nem éppen pogácsával várták az érkező jugoszlávokat. Dresda belvárosában is törtek ki zavargások, a Crvena Zvezda huligánjai kirakatokat törtek, autókat vertek szét, vérző szurkolók tömkelege járt az utcákon. Már a mérkőzés előtt 44 ember tartóztattak le.
1: I want the fight. I want the blood.
2: Harcot akarok, vért akarok. Nem csak én, hanem az összes huligán Szerbiából harcot és vért akar látni.
0: A szerb szurkoló további mondandója már nem éppen szalonképes, úgyhogy tőle csak ezt a rövid részletet tudtuk idézni. A rossz előjelek igazolták magukat, a stadionban szinte több kés és kő volt a szurkolóknál, mint meccsjegy. A pályára üvegek repkedtek. A Dresda kapusa így emlékezett vissza. Katasztrofális volt a helyzet, mi játékosok életveszélyben voltunk, ha a bedobott kövek eltalálnak valakit, az meghalt volna. Rádióban nehéz átadni, de a képeket és videókat nézve valóban pokoli volt a hangulat. Pirotechnika, pályára dobott kövek és üvegek, vízágyú a szurkolók felé lőve rengeteg rendőr, és a lelátón egymást taposva menekülő tömegek. A mérkőzés 78. percig tartott, amikor egy szögletnél a jugoszláv játékos felé repülőtárgyak megsebesítették a partjelzőt. A játékvezető idő előtt véget vetett a mérkőzésnek, a maradék perceket a tárgyalótermekben folytatták le, az UEFA Fegyelmi Bizottság a 3-0-ás győzelmet ítélt a Crvena Zvezdának. Az elődöntőben a belgrádiak ismét egy német csapattal, ezúttal a Bayern Münchennel találkoztak, szerencsére ilyen mértékű agressziótól mentesen. 4-3-as összesítéssel jutottak tovább a jugoszlávok. A Marseille először az albán Dinamo Tiranát búcsúztatta, majd 8-4-es összesítéssel a Lech Poznánt. Itt sem maradt eseménytelen a negyeddöntő, az ellenfél a címvédő Milán volt olyan játékossal felfegyverkezve, mint Baresi, Maldini vagy éppen Hulit. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott, a visszavágó furcsán alakult. A vezetést a Marseille szerezte meg, aztán a 88. percben váratlanul lekapcsolódtak a reflektorok, amely miatt megállt a játék, miközben a lelátókon kisebb zavargások törtek ki. A játékosok között pedig tanácstalanság és düh volt, Baresi a pályán heves indulatokkal panaszkodott a francia körülményekre. Végül a vendég Milán úgy döntött, hogy nem kívánja lejátszani a maradék perceket a mérkőzésből, az UEFA pedig 3-0-ás győzelmet ítélt a Marseille-nek, amellyel a franciák tovább jutottak az elődöntőbe. Ott a Spartak Moszkva ellen 5-2-es összesítéssel jutottak tovább, a döntő párosítása tehát a Crvena Zvezda Marseille lett. Pedig egyik csapat sem volt favorit. A legtöbben a döntőbe a Maradona féle Napolit, a Maldini féle Milánt, esetleg a Bayern Münchent és a Real Madridot várták. Csak hogy ekkoriban nem volt rossz a jugoszláv futball, a válogatott 90-ben VB negyed döntőig menetelt. A keleti blokk országaiban megszokott rendszerben épült a Crvena Zvezda. Hey!

állami támogatások, zárt piac, erős hierarchia, tudatos és hosszú távú építkezés, 5 éves tervek. A klub aranykora 1987-ben kezdődött, ekkor sorozatban 4 bajnoki címet szereztek, nagy erősségük volt a támadójáték. A csapat nagyban támaszkodott saját akadémiájára és a leginkább szerb tehetségekre, akiket kisebb gárdáktól igazolt. Ők voltak az alap, viszont a Dragan Zajic, Vladimir Cvetkovic edzőpáros új szemléletet hozott és megszerezték a hazai piac legjobbjait. Bár az edzők évről évre cserélődtek a Zvezdánál, a tudatos építkezés során kialakult a már említett rendkívül gyors támadójáték és egy nagyon erős, stabil középpálya. A vezetőedző a Jugoszláviában jól ismert sikeredző Jubomir Petrovics volt. Érdekesség, hogy 78 évesen a mai napig edz, jelenleg a bolgár Litex Lovecsnél dolgozik. A klub annak ellenére sem gyengült, mármint a Cerán a Zvezda, hogy a csapatkapitány Stojkovic és Pixia is a Marseille beigazolt 1990-ben. Valószínűleg egyikük sem hitte, hogy egy éven belül korábbi csapatuk ellen játszhatnak a BEC döntőben.

0: Marseille szenvedős időszakot élt meg a bekelőtt évtizedekben, a nemzetközi szereplés előtt mindössze 7 évvel még a francia másodosztályból jutott fel. 1986-ban történt valóban nagy változás, amikor Marseille polgármesterének javaslatára Bernard Tapiét nevezték ki elnöknek. Először tapasztalt klasszisokat vásárolt, majd főleg kis csapatoktól csábított nagy tehetségeket a klubhoz. 1987-ben, tehát a másodosztályból való feljutás után 3 évvel már a második helyen végzett a Marseille az élvonalban a Bordeaux mögött. Tapé egyik legnagyobb húzása volt, hogy 1990-ben a világ ekkori legjobb edzőjét, Franz Beckenbauert kinevezte a vezetőedzői posztra. A korábbi világklasszis játékos ekkoriban vitte VB győzelemre szövetségi kapitányként Németországot. Beckenbauer viszont nem sokáig volt vezetőedző, az 1990-91-es idényben technikai igazgatónak nevezték ki, még helyére az akkor címvédő Bordeaux-tól elhozott Raymond Goethez került. A Crvena Zvezda Marseille megdöntőt 1991. május 29-én rendezték Bariban, a San Nicola stadionban 56 ezer néző előtt. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen sok említésre méltó esemény nem történt a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem. Az UEFA honlapja szerint Jupko Petrovic és Raymond Goethez is az addigival ellentétben védekező taktikát használt, és mindkét csapat arra játszott, hogy 11-es párbajban döntsenek, és ennek megfelelően a végeredmény 0-0 lett. A jugoszlávok 4, a franciák 3-11-est értékesítettek, hiszen még az első körben Amoros hibázott. Ez azt jelentette, hogy az ötödik körben a Crvena Zvezda 1-11-esre volt attól, hogy megnyerje a beket. Óriási erővel a jobb felsőbe vágta Pančev. Története során először nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját a Crvena Zvezda. Az internetet böngészve, háttéranyagok után kutatva legtöbben rendkívül unalmasnak ítélik ezt a döntőt. Az egyik hosszú és részletes háttéranyag inkább nem is a döntőt, hanem az elődöntőt veszi górcső alá, mert abban legalább van mit elemezni. Az utolsó 11-est belövő Darko Pančev az UEFA-nak így emlékezett vissza a döntőre.
1: Nem féltünk a Marseille-től, csak tiszteltük. Fizikailag rendben voltunk, és a csapatkohézió remek volt. A pozitivitás nagyon fontos elem. Ha nincsen győztes mentalitás és barátság, akkor a csapat nem tud sikert elérni, tök mindegy, mennyire jók a játékosok. A Crvena Zvezdánál valóban barátok voltunk, nem érdekelt egymás kvalitása, együtt gondolkodtunk arról, hogyan lehetünk sikeresek. Végül aztán meglett, amit akartunk.
0: A döntős csapatok utóélete. A Crvena Zvezda a meggyőzelem után szétesett. Robert Prosineckit elvitte a Real Madrid, de eligazolt Binic, Milojevic, Juric, a csapatkapitány Stojanovic és még jó páran. A vezetőedző Jubomir Petrovic is elment az Espanyolba. Ám nagy baj nem érte a Crvena Zvezdát, hiszen honi szinten továbbra is a legerősebb csapatok közé tartozott. A Marseille viszont egyértelműen talpon maradt. Jól bírta a kettős terhelést, 1991-ben megszerezte a bajnoki címet és francia kupa ezüstérmes lett. A következő években tovább építkezett a klub, és 1993-ban ismét megjelent a BEC döntőjében. De az egy másik rész története. A mai rész pedig lezárult. Sorozatunkat az 1992-es BEC döntőnek visszaidézésével, a Sampdoria Barcelonával folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: A bajnokcsapatok Európa Kupa és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 31. részében az 1985-1986-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban rendezték, és történelmi siker született a végén. A Steaua Bukarest emelhette magasba a trófát, és ebből a sikerből két magyar nemzetiségű sportoló is kivette a részét. Börönli László a pályán, Jene Imre pedig a kispadon segítette a román katonaság csapatának a munkáját. Mielőtt azonban ezt a történetet felidéznék, tekintsünk vissza a szezon történéseire. A sorozatot 31 csapat kezdte, de nem volt köztük az angol bajnokság győztese, vagyis a Liverpool. Angliát a helyzet tragédia miatt kitiltották a nemzetközi kupa sorozatokból, és ez a döntés egészen az 1990-1991-es szezonig érvényben maradt. Ott volt viszont az indulásnál a magyar bajnok Budapest Honvéd, amely az első fordulóban az ír bajnokot, a Shamrock Rovers ejtettek 5-1-es összesítéssel, de a második körben búcsúzott a későbbi győztes Steaua ellen. A hazai mérkőzést ugyan 1-0-ra megnyerte a magyar csapat, de a visszavágón 4-1-re kikapott. Érdekesség, hogy ugyan a második körben búcsúzott a Honvéd, de az együttes 7 góljából 5-öt Détári Lajos szerzett, aki ezzel a góllövő lista második helyén zárt. A döntőben a román Steaua és a spanyol Barcelona jutott be. A bukaresti csapat először a dán bajnokot ejtette ki 5-2-es összesítéssel, majd jött a Budapest Honvéd elleni párharc. Bölényi László visszatekintését hallják, akinek érzelmes volt ez az összecsapás.
1: Nekem, igen, nekem is Jeneinek tegyem hozzá, azt is mondhatott, egyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem Imrének, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, egy szinte tiszta, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, de mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és újságokból követtem a magyar futballt, annyira mennyire lehetett, mind olyan nevű játékosok voltak, akik a magyar futballt és az időben jó magyar futballról beszélhettünk, a magyar futballt képviselték. Nagyszerű, és aztán ott volt közöttük ugye Döme, akit egész Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamilyen játékos nyugodtan ne emlegetette. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát kikapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenében van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres lapokba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. Keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy valami, nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. De valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Vejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
0: A Honvéd után a Steaua a finn bajnokkal játszott, az első mérkőzésen nem született gól, és a visszavágón is sokáig kellett várni a mindent eldöntő találatra. Viktor Picurka a 86. percben volt eredményes. Az elődöntőben az Anderlecht ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerrel. Barcelona! A másik ágon a Barcelona a Sparta Praha ellen kezdett, és az idegenben lőtt góloknak köszönhetően jutott tovább 2-2-es összesítéssel. A következő körben ibériai rangadót rendeztek, a Porto ellen is az idegenben lőtt gólok segítettek, itt 3-3 volt az eredmény a párharc végén. A Juventus ellen hazai pályán 1-0-ás siker, idegenben 1-1-es döntetlen, ami továbbítást jelentett. Az elődöntés kiélezett párharcot hozott, a svéd Göteborg ellen mindkét csapat 3-0-ra nyert hazai pályán, a 11-es párbaj végén viszont a Barcelona örülhetett. Kialakult át a döntő párosítása, biztossá vált, hogy új győztest avatnak, hiszen a Barcelona eddig egyszer jutott a fináléba 1961-ben, ám ott kikapott a Benficától, a Steauának pedig ez volt az első lehetőség a trófea megnyerésére. A román csapatban két magyar nemzetiségű sportoló is volt, Bölöni László mint játékos, a kispadon pedig Jene Imre ült. A rendszerváltáshoz közeledve a Népsport is bővebben foglalkozott a határokon kívül játszó honfitársainkkal, hallgassák meg a döntő felvezetését.
2: A gyűjteményből még egy trófea hiányzik. 31-szer csapnak össze a legpatinásabb európai kupa birtoklásáért szerda este a sevillai Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Az 1955-ben alapított s első ízben egy évre rá a Real Madridnak átadott díszes trófáért eddig lejátszott döntők sorában 8-szor fordul elő, hogy olyan ország csapata szerepel a fináléban, amelynek földjén a mérkőzést rendezik. Közülük 1957-ben a Real Madrid, 1965-ben az Internacionale saját pályáján szerezte meg a kupa győzelmet, 1968-ban és egy évtizedre rá a londoni Wembleyben a Manchester United, majd a Liverpool. 1972-ben Rotterdamban az Ajax bizonyult jobbnak ellenfelénél. Csak kétszer sikerült a bravúr, az ellenfél országában kupát nyerni. 1956-ban Párizsban a nagy Real Madrid 4-3-ra verte a Reims-t, 1983-ban pedig a Liverpool a rendes játékidőben és a hosszabbításban 1-1-re végzett a Stadio Olimpicóban a hazai Rómával, s a 11-es rúgásokban bizonyult jobbnak. Most a román csapatok közül először kupadöntőbe került, Steaua a bukaresti próbálkozik hasonló bravúrral. Ellenfele nem csak az FC Barcelona kitűnő együttese lesz, hanem az 50 000 barcelonai és közel 20 000 Ibéria más részéből érkező lelkes spanyol szurkoló is. A hazai rendőrség minden óvintézkedést megtesz, hogy a tavalyi, gyászos emlékű megdöntő pályán kívüli történéseiből semmi se ismétlődhessen meg. A Barca mellett szól, a hazai pálya mellett sok minden. A 10-szeres bajnok 20-szoros honi kupagyőztes klub együttese ezúttal 9-szer szerepel európai kupadöntőben. Az eddigi 8 alkalom közül 3-szor, 1958, 1960, 1966 VVK-t, 2-szer, 1979, 1982 Keket nyert, s mindhárom kupaküzdelem végső csatájából elvesztett 1-1. A katalánok jelenlegi csapata ugyan nem rendelkezik olyan világklasszisokkal, mint az 1961-ben, éppen negyed századdal ezelőtt Bernben vesztes együttes. Akkor Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez és Cibor alkotta a Barcelona szuper csatársorát, de a Benfica szintén zseniális játékosokkal felálló gárdája jobbnak bizonyult. A jelenlegi játékos keretben nem kevesebb, mint 17 olyan játékos van, aki már szerepelt hazája nemzeti válogatottjában. A spanyolok várhatóan bátor támadó játékát a három ilyen felfogásban küzdő középpályás Víctor Schuster Esteban és a villámgyors csatár Carrasco biztosítja. A védelem tengelyében pedig a kipróbált rutinos kettős Migueli és Alexanco állja útját a román ellentámadásoknak. A Steaua az esélytelenebb, de korántsem teljesen esélytelen. Már a Fáji utcában a Budapest Honvéd elleni mérkőzésén is tapasztalhattuk, hogy a román bajnok szívós védekezésből félelmetes ellenrohamokra képes. Óriási munkabírású középpályásai Balán, Mazeru és Bálint képesek 90, de akár 120 percen keresztül is végig rohanni a pályát, s Bölöni személyében kiváló irányító képességű és nem kevésbé remek rúgó technikájú vezéregyéniséggel rendelkeznek. A Lakatus Picurka csatárkettős pedig mérkőzésenként legalább 2-3 tiszta helyzet kialakítására is képes. Kérdés persze, hogy ezek közül mennyit használnak ki. Már a román bajnok látszólag könnyebb ágon került a döntőbe, azért az Anderlecht magabiztos kiütésével bebizonyította. Nagy feladatok sem megoldhatatlanok számára, márpedig a sevillai megdöntő ugyancsak nagy feladat.
0: A sevillai döntő gólt nem hozott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, így 11-es párbaj döntött a sorozat történetében második alkalommal. Az idegek harcát a Steaua nyerte, nagyrészt Dukadamnak köszönhetően, aki mind a négy katalán 11-est hárította. Így az is belefért, hogy a románoknál ketten is rontottak, többek között Bölöni László, aki a szezon egészét nézve fontos szereplője volt a meggyőzelemnek. Most az ő visszatekintését hallják.
1: Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést, nagyon Késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ha hogy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt? Nem kaptál ott a hosszabbításban, sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Duk Ádámra tette akkor a kezét. Duk Ádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert. Gyakorlatilag el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4 11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Egy mindenféleképpen az teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két szállnak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem, mit tegyek. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó, én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, mindent ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába, egy jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnök a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a családot volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, utána a következő nagy rivalgást, vagy Duk Ádám kivette a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel, lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, ne jöjjünk a feneszteje.
3: Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
1: Hát, mint játékos, természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is, de a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Tehát mondom, az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. A Zebel ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, a Anderlecht, a minőségnek a hozatala, a döntő megnyerése, ez is egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig, azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlechttel le. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok ott vártak a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik a ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
0: Pöröni László mellett a vezetőedző Jene Imre is magyar nemzetiségű, a tavaly novemberben életét vesztő szakemberrel 2017-ben készített Gulyás László egy portrébeszélgetést. Most ebből mutatunk egy részletet.
4: A játékosaim

0: Abban a korban élt.
1: Igen, igen, igen. Én soha nem edzettem a 11-eseket. Amikor jöttek ezek a meccsek, hogy 11-eseken, tovább mész 11-esen, hanem a edzések után mindig hagytam még a játékosokat, vagy mondtam nekik, na, most maradjatok még a pályán 20 percet, szabadrugást, 11-est rúgni, és akkor Dukadámmal fogadtak így egy sörre, egy csokoládéra, hogy 11-esből, hogy kirúgja be a 11-eseket, meg szabadrugást is. És aztán így, hogy nem volt, Dukadám nyugodtan, ő benne nem volt meg az a nagy izgalom, mert ugye meg volt neki az a biztonsága, hogy úgy az edző, mint a játékos társai se fognak haragudni, hogy a 11-es nem fogja kivédeni.
2: A bukaresti Steaua a román futball legnagyobb sikerét szerezte, a keleti blokk országai közül az első csapat lett, amely megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Emellett magyar szempontból is fontos az 1986-as begdöntő, hiszen Jene Imre után 2021-ig kellett várni, hogy Lőv Zsolt révén legyen magyar szakember, aki B-et nyer. Ami pedig a játékosokat illeti, Bölöni László 1986-as sikere óta nem nyert magyar játékos a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. És ez sajnos 2026-ban sem fog megváltozni.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A Manchester United legendás feltámadása hangzik el a Beg BL tornákat évről évre bemutató sorozatunk elején, és ma elérkeztünk ehhez a legendás 1990-es feltámadáshoz, a tábornok meg nem bocsátható hibájához, de szó lesz még a mai műsorban Mirjuca Laciról és a futball vaksáról.

Az 1998-99-es UEFA Bajnokok Ligája volt Európa legrangosabb klubfutball tornájának a 44. szezonja, és a 7., amely ezen a néven futott. 8 csapat automatikusan került a 24 csapatos csoportkörbe. A két későbbi döntős, a Manchester United és a Bayern München nem volt ezek között, mert mindketten másodikak voltak hazájukban. Ők a selejtező második, akkor utolsó körében szálltak be. Ellenben a magyar bajnok Újpesttel, amely már az első körben beszállt, és majdnem rögtön ki is szállt. Pedig a kisinyovi Zimbrut mosolyogva kellett volna búcsúztatni. Ezzel ellentétben mi mosolyogtunk, akik ott voltunk az első találkozó előtt 2 órával a stadionban, amikor egy testes asszonyság megjelent egy akkoriban szobafestéses használt korong ecsettel, és azzal húzta meg a gólvonalat. Egy európai ország, Moldova fővárosában, az első számú stadionban. Gólvonal technológia, meg videó visszajátszás, na majd a jövőben. Addig az is megteszi, ha valahogy látjuk a gólvonalat. Moldova a kelet-európai térképrendezés egyik nagy vesztese volt, és ma is az. Viszont a magyar küldöttség annak örülhetett, hogy a magyar nagykövet nagy foci szurkoló volt, és ráadásul az Újpestét rajongott, így aztán bármit kérhettek volna a focisták, ha nem rendelnek el nekik takarodót a meccs előtti napon este 9-kor. A pihenés hiányára tehát nem nagyon lehetett fogni a másnapi vacak teljesítményt, meg a szállodára sem, mert az ország legjobb hoteljében voltak elszállásolva a focisták. Talán az zavarhatta az újpestieket, hogy zöld-fehér repülő

ővel utaztak, mert ezt többen is szóvá tették a Ferihegyi induláskor. Lehet, hogy ezért gyújtottak borzasztó teljesítményt a Bölények ellen, annak ellenére, hogy szerepelt az Újpestben Mirjuca Laci is, aki oda akart igazolni, de végül nem tette, ezen a meccsen viszont játszott. Majd nyilatkozott a Vasile Mirjuca néven anyakönyvezett játékos a helyi tévének, hiszen Moldovában románul beszélnek. Volt mit magyarázni Mirjuca Lacinak, mert nagyon hízelgő volt a magyar csapat számára az a kisinyovi 1-0-ás vereség, és reményt adott a visszavágóra. Azon, ha nem is sziporkázó játékkal, sőt inkább Mázlival, de meglett a továbbjutás. Mirjuca szerzett vezetést, hozva ezzel a meccs nultám az Imbru egyenlített. Kovács Zoltán juttatta ismét vezetéshez Várhidi Péter csapatát, de az akkor érvényben lévő idegenben lőtt gól szabálya miatt ez még kiesést jelentett volna. Kovács Zoli a 90. percben lőtte tovább az Újpestet. A következő körben viszont nagy leckét kapott az akkor sem világverő Sturm Graztól. 4-0 és 3-2 nem ide. Ez 2-7-es összesítéssel való búcsút jelentett. Itt már Mirjuca nélkül játszott, a magyar válogatott focistának a két Zimbru elleni meccs jutott összesen az Újpestnél. Ki tudja miért. Aztán a második körben, ahol kiszállt a magyar bajnok, beszállt a két későbbi döntős is, és egyik sem kettős győzelemmel lépett túl kelet-európai vetétársán. Manchester United, Vidzsev Vudzs 2-0, 0-0, Bayern, Obilić, ez egy szerb és montenegrói csapat volt, 4-0 és 1-1. A kiemelt 8 csapathoz, a 8 országos bajnokhoz jött 16 a selejtezőkből, és a 24 társaságot 6 darab 4-es csoportba sorolták. És egy érdekesség, és nem is biztos, hogy ez rossz ötlet volt, a 24-ből úgy csináltak 8-at, hogy csak a 6 csoport első jutott oda, és a két legjobb csoport második a 6-ból. A Manchester United és a Bayern egy csoportba került, és ott szerepelt még a Barcelona is. Halálcsoport. A kevés meccs mindegyike érdekfeszítő volt. A Bayern München oda-vissza verte a Barszát, viszont kikapott a Bröndbitől. A Manchester United csak két győzelmet aratott, viszont nem kapott ki. A két Manchester United-Bayern München találkozó döntetlen lett, bizonyítva, hogy egy szinten volt akkoriban a két gárda. Így a kvartett végeredménye a következő volt. Bayern München 3 győzelem, 2 döntetlen és 1 vereséggel 11 ponttal megnyerte a csoportot, a Manchester United 2 győzelemmel, 4 döntetlennel, vereség nélkül 10 ponttal második lett, a Barcelona pedig 8 ponttal harmadik, vagyis a Barcelona már itt befejezte, a Bayern elsőként ment a 8 közé, a Manchester United pedig a Real után a második legjobb második lett, és folytathatta. A 8 között Manchester United Inter 2-0 1-1, így az angol csapat úgy jutott az elődöntőbe, hogy az addigi 8 meccséből csak 3-at nyert meg, 5-ön döntetlent játszott. A Bayern a legjobb 4-ért hazai vetétársat kapott, amely megelőzte a Bundesligában az előző évben. A Bayern München Kaiserslauternnek magyar vonatkozása is volt. Mondhatjuk, magyar főszereplője, bár az illető nem biztos, hogy szívesen emlékszik erre a párharcra. Minden idők egyik legintelligensebb, legműveltebb magyar focistájáról, a manapság újságíróként, szakkommentátorként, sőt néha színészként is dolgozó Rutka Jánosról van szó. Az első meccsen Rudi egy ideig jól semlegesítette a bajorok tankját, Carsten Jankert, de a sárgalapja után a 70. percben lehozta edzője Otto Rehagel. Münchenben 2-0-ra nyert a Bayern, így Rutkáiknak maradt esélyük a visszavágón az elődöntőbe jutásra. Hát ez az esély 8 percig tartott. Ekkor Rutka szabálytalanul állította meg a nyilvánvaló gólhelyzetbe kerülő Carsten Tanker Jankert és piros lapot kapott. A megfogyatkozott védelem nem tudott ellenállni a Bayernnek, 4-0-ra nyertek Mateuszék. És ők kapták a kellemesebb ellenfelet az elődöntőben, a csúcson jócskán túljutó Dinamo Kijevet. Mégis nagyon megszenvedtek. Ukrajnában 0-2-ről, majd 1-3-ról kellett 3-3-ra hozni a meccset, és a hazai 1-0 sem volt diadalmenet. A Manchester pedig még jobban megszenvedett a döntőért. Otthon csak a 92. percben szerzett Giggs góllal mentette 1-1-re a Juventus elleni meccset, Torinóban pedig már a 11. percben két Inzaghi találat miatt 2-0-ás hátrányban volt. Végül 3-2-re nyert, és a Bayernhez hasonlóan 4-3-as